0: ebben biztosan kell egy nagyon radikális átrendeződés, mert egyébként nem tud növekedni a magyar gazdaság. Szóval, amikor azt mondtam, hogy 1,5%-kal számol az egyensúly abban, hogy erre az év, avval kapcsolatosan, hogy milyen növekedés várható, de ez nem elegendő a következő 5-10 évben ahhoz, hogy mondjuk a lengyel kollégákat behozzuk, hiszen lemaradtunk a regionális versenytársaktól.
1: Az, hogy jön az uniós forrás, és hát reméljük arról volt, hogy ezen a héten pénteken, tehát a holnapi nap ezügyben lehet egy nagy bejelentés. Szóval, hogyha jön az uniós forrás, az nyilván levegőz jutatja a kormányt is, meg a beruházások oldaláról is egy lendületet adhat.
0: Igen.
1: Ezzel számolnak?
0: Abszolút. A beruházások, ez a beruházási aktivitás, az tulajdonképpen két dologtól függ. Egyrészt függ ettől az Európai Uniós támogatástól, vagy a pénzeknek a beáramlásától. Másrészt azért ne felejtsük el a vállalkozóknak azt a bizalmi deficitjét, ami végigkísérte az előző éveket, az most oldódni látszik. Akkor azt mondja egy kis vállalkozó, középvállalkozó és a nagyvállalat is, hogy mer beruházni, mert egy kiszámítható gazdasági környezet van. De azért hozzá kell tennem, hűtöm egy kicsit a kedélyeket. Az, hogy ez a reál gazdaságban megjelenjen majd munkaerőpiacban, munkaerő felvételben, aztán az később bérekben, azért arra 2027 második fél évét várjuk meg, mert a beruházások logikája az olyan, hogy majd valójában inkább egy-másfél év múlva fog először megjelenni, de ez nem baj, 2027-es évet majd fűti ez, megtámasztja azt a gazdasági növekedést, ami több lesz egyébként nagy valószínűsége, mint ebben az évben, az akár 2,5%-os is lehet. Ez fontos pillére lesz a következő évi növekedésnek. Idén még ez inkább, csak inkább azt gondolom, hogy hangulatban, vagy ilyen bizalmi alapon fontos ez, hogy elindulhatnak majd a beruházások, ősszel dönthetnek úgy vállalatok, és akkor valójában majd lecsapódik ennek a hatása, pozitív, kedvező hatása következő évben. De.
1: Most az a fekete leves.
0: Nem jön a fekete leves, tulajdonképpen itt egy, amiről itt már többször beszéltünk mi ketten is, hogy ugye ez az árfolyam politika, monetáris politika és a gazdaság politika közötti nem csak Magyarországon tetten érhető vita, ez most is itt lesz, hogy akkor ugye van egy 6%-os alapkamatunk, akkor most ez a jegybanki alapkamat akár még egyébként csökkent is. Ugye most nem megyünk bele ilyen módszertanba, ez azért fontos, mert ha lemegy, akkor ugye az fűti a gazdaságot, hogy elkezdenek beruházni a vállalatot.
1: Olcsóbb lesz a hitelkamat.
0: Olcsóbb lesz a hitelkamat. Na jó, erre azt mondja a jegybank, nem csak Magyarországon, mindenhol a világon, vagy jellemzően, ez nem jó, hiszen hogyha pörög a gazdaság, akkor mennek fel az árak. Az meg inflációs hatással bír, vagy az infláció szintnek a emelés. Úgyhogy emiatt ez a vita azt gondolom, hogy továbbra is meg fog maradni, de kétségtelen, hogy azért van egy erős nyomás a jegybankon, azt gondolom, hogy most azért érdemes lazítani, azaz fűteni egy kicsit a gazdaságot, mert eddig inkább hűtésről volt szó, és ez a beruházásokat is egyértelműen visszavetette.
1: Ugyanakkor például a forint árfolyamnak ez a magas kamat, ez kifejezetten jót tesz.
0: A forint árfolyam, igen, itt a forint árfolyammal kapcsolatosan...
1: Önök az, például most, milyen prognózist adtak
0: el? Igen, a 364-362 erre és a következő
1: évre. Kicsit gyengülő.
0: Azt gondoljuk, hogy gyengülő pályán így oldalazó trendet fog követni, tehát nem fog óriási ilyen huplikkal, hullámvasútszerű mozgással menni, hanem finoman 360-370, inkább 360 és 365 közé fog beállni. Azért 350 az túl erős, de igazából nincs olyan erős, nincs árfolyam célja a kormányzatnak. Inkább a stabilitás, a kiszámíthatósága fontos. Kétségtelen, hogy ilyenkor egyébként, ha ilyen erős a forint, akkor az úgynevezett importált inflációt az ebben az értelemben arra kedvező hatással van, ugyanakkor a hazai fogyasztásra meg, vagy a hazai termékek fogyasztására meg negatív hatással van, de visszatérve az árfolyamra, inkább ilyen 360-365 közötti árfolyammal érdemes szerintünk számolni, és következő évben is nagyjából ebben a nagyságrendben, de hogy ilyen 4 meg 4,30, amiről itt akár két éve is beszéltem, az nem várható.
1: Elég tőkeszegény volt a magyar gazdaság az elmúlt években. Azt mondják, hogy most a kormányváltás után több lesz a bizalom a befektetőkben, hogy Magyarországot is célpontnak tekintsék ismét. Érzékelhető ez már, vagy ugyanott tartunk, mint ahol mondjuk az Orbán kormányzásnál, vagy vértizzadva mindenféle kedvezményekkel kell idehozni befektetőket külföldről?
0: Az én tapasztalatom az, gazdaságpolitikai szereplőkkel és üzleti szereplőkkel folytatott beszélgetéseimben, hogy ez ilyen szimbolikus média hírek voltak, hogy már a választás másnapján megjelentek. Ez valóban így van. Valóban így van. Felfokozott érdeklődés van most a befektetők részéről, és ez az, ami aztán megágyazhat egyébként egy nagy beruházási kednek is, akár már mondom ősszel, ami aztán majd a reálgazdaságban következőben lecsapódik.
1: Mit tud kezdeni a kormányzat ezekkel a drága külföldi beruházásokkal, amik nekünk drágák, mert a külföldiek igen jól jártak az adótámogatásokkal, a támogatással, ami készpénzben is megjelent, tehát készpénzben nem, de a számlájukon, a foglalkoztatási támogatásokkal, és hát ez mind az államnak, nekünk kerül pénzünk.
0: Igen. Úgy visszaidézve, ugye a magyar vállalati támogatás a GDP-nek, az éves GDP-nek a 3%-át teszi ki, ez nagyjából duplája, kicsit kerekítek, mint amit egyébként regionális vagy az Európai Unió ad. Teljesen fölösleges, mert nem növekedést értünk el vele, tehát nem tudott növekedni a gazdaság. Mi azt javasoljuk, hogy 1,5%-ra csökkentsük le, már azzal, amikor ezt a 1,5%-at kimondtam, akkor 1200-1300 milliárd forintot mondtam ki. Az a kérdés, ugye ön azt tette föl, mit tud tenni akkor? Tanulni abból, hogy a befektetőkkel való tárgyalás során hogyan kell képviselni a hazai gazdaságot. Legyünk patrióták ebben, nem nacionalisták, patrióták. Igen, hogyan kell a hazai akadémiai és felsőoktatási szektorral együttműködni a befektetőnek, hogyan kell hazai KKV-kat bevonni abba a termelési láncba, abba az értékláncba, abba a beszállítói láncba, ahogy egyébként az már nincs meg. Ezeket az elvárásokat kell megfogalmazni a jövőbeni beruházások, illetve a szerződések megkötése során.
1: Voltak éppen így messziről nézve, van erre jó példa itthon is, mert a kecskeméti Mercedes gyár és a kecskeméti egyetemi világ,
0: igen,
1: az gyakorlatilag egymásra épülve pont ezt a modellt működteti.
0: Igen, ha már itt márkák voltak, de ugyanez volt az Audival, ugye az Audi tanszék, a Győri Egyetemen. Igen,
1: ezt remélte,
0: de az elmúlt évek gyakorlata sajnos ezt nem mutatja. Fölborította ezt a régen 10-20, inkább 25 éve folytatott gyakorlatot, modellt, és gyakorlatilag nem fogalmaztunk meg elvárásokat, nem csak környezetvédelmi elvárásokat, hanem valóban, hogy a hazai gazdasági ökoszisztémába hogyan tud beépülni egy olyan jelentős beruházó, akinek egyébként sok-sok 100 milliárd forint támogatást adott a magyar állam.
1: Végezetül a sláger téma az euró bevezetése. Ugye fel kell vázolni a magyar kormánynak egy olyan programot, ami 2030-ra ideig elvisz minket. Nagyjából most az infláció az azt tükrözi, ami az elvárás a Maastrichti követelmények között 3% alatt van. Az összes többiben gyalázatos a helyzet. Elérhető? Azzal a modellel, amit önök futtattak.
0: Elérhető ahhoz, hogy eljussunk egy olyan perefeltételeket, hogy 2032-33-ban be lehessen lépni. Igen, tehát hogy azt gondolom, hogy egy nagyon következetes munkával konszolidálni lehet a gazdaságot, de visszatérek egy 10 perccel korábbi mondatomhoz, csak úgy, ha jelentős átrendeződés van a kiadásokon, tehát a fiskális politikában egy jelentős, egy radikális változás következik be.
1: Kozák Ákos, köszönöm szépen.
0: Köszönöm.
2: Műsorajánló. Eni és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Ne. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Külpolitikával folytatjuk, a hírfolyam nem áll meg világszinten sem, most fejeződött be a NATO csúcs. Csiki Varga Tamás, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének munkatársa. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy eljött. Kezdjük a NATO csúccsal. Magyar Péter azt mondja, hogy a NATO egységesebb, mint valaha. Donald Trump pedig, ha jól értettem, még mindig ostorozza a további tagállamokat, hogy nem költenek annyit fegyverekre, haderőre, mint amennyit megígértek, hogy ez a GDP arányos 5%, viszont ez egy hosszabb távú ígéret, tehát nem azonnali. Most akkor mi a helyzet? Egységes a NATO, vagy Trump elégedetlenkedik, és ha igen, akkor joggal, vagy alap nélkül?
2: Mind a kettőben van valami. A NATO tudta demonstrálni politikai szinten az egységet, viszont valóban vannak belső viták. Ez a NATO természetével egyébként nem idegen, szövetségi rendszereken belül ilyen előfordul, és a viták azok döntően most arról szólnak, hogy az Egyesült Államok és az európai szövetségesek között egy olyan stratégiai egyensúlyt kell kialakítani, amiben az európaiak nagyobb szerepet vállalnak a saját biztonságuk garantálásában, és a Trump-féle kritikák azok döntően arról szólnak, hogy valóban az európaiak ne csak ígérgessenek, hanem teljesítsenek.
1: Na de ez egy hosszabb távú, nem tudom mikorra kell, 2035-re jól emlékszem, a GDP arányos 5%-ot elérni?
2: Ami a pénzt illeti, az 2035-ig szóló, hosszú távú vállalás.
1: Akkor 26-ban milyen alapon fogalmazhat meg kritikát, vagy időarányosan elmaradást észlel az amerikai elnök?
2: A katonai képességek tekintetében fogalmazott meg, illetve a politikai támogatás tekintetében fogalmazott meg kritikákat. Ugye a politikai támogatás az iráni háborúhoz kapcsolódott, elsődlegesen voltak olyan európai szövetségesek, akiktől igényelték volna azt, hogy a bázisaikat használják az amerikaiak a műveletek során, mondjuk Spanyolország, ugye, akik leginkább kiemelt Donald Trump, ugye megtagadta ezt, a többiek is óvatosak voltak, óckodtak. Tehát ezt a fajta politikai támogatást, szolidaritást hiányolta. Ami pedig a szövetség tényleges működését illeti, hát a katonai képességek fejlesztése az valóban egy 5-10 éves folyamat, tehát egyik évről a másikra látványos eredményt nehezebb elérni, de a folyamatos kritikáknak az az oka volt eddig, hogy a politikai döntés és a pénz megtalálása után a védelmipari kapacitásokat is mellé kellett tenni, és ezt most a szövetség a csúcstalálkozón megtette.
1: És tulajdonképpen ennek a csúcstalálkozónak mi volt a célja? Tehát ez, hogy rendezzék a soraikat, vagy beszámoljanak az európai partnerek, hogy már pedig csináljuk, amiben megállapodtunk?
2: Hát európai szempontból mondhatjuk, hogy egy bizonyítási szükséglet volt a csúcstalálkozónak a döntő célja. Kifelé kommunikálni kellett a NATO-nak legalábbis az egységét a működőképesség szempontjából. Az, hogy politikailag milyen viták vannak, azt ugye megbeszéltük. Oroszország felé küldtek egy erős üzenetet, ugye a csúcstalálkozó nyilatkozatában továbbra is az szerepel, hogy az elsődleges rövidtávú fenyegetés, katonai fenyegetésként azonosítják Oroszországot. Ennek a párja gyakorlatilag kijelentésben az Ukrajna melletti támogatásnak a megerősítése. A NATO tagállamok döntően az európaiak 70 milliárd euró nagyságrendben biztosítanak támogatást 2026-ban, és hasonló értékben 2027-ben is Ukrajna számára.
1: Ugye Magyar Péter azt mondta, és hát kifejezte, hogy Ukrajna az áldozat ebben a konfliktusban, és Oroszországot talán brutális agresszornak nevezte. Lehet, hogy a brutális nem jól idézem, de hogy agresszornak nevezte. Ennek miért van jelentősége? Nyilván mindenki tudja, hogy ez a helyzet. Ezt azért tette meg, mert az előző kormány ebben a kérdésben hát kicsit visszafogott volt, enyhén fogalmazva?
2: Így van, európai kontextusban ugye ezek nem meglepő kijelentések. Én azt gondolom, a magyar kontextusban is hát a hangsúlyok azért mások voltak. Neki ez a csúcs találkozó elsősorban Donald Trump felé, de azért a szövetségesek egyik-másik vezetője felé is egy bemutatkozó szereplés volt. Az első NATO csúcs találkozója volt, tehát azt a képet, azt a szerepet kívánják kommunikálni és be is tölteni, hogy Magyarország kiszámítható szövetséges, együttműködő, konstruktív szövetséges, és ennek vannak ilyen alap elemei, például a biztonsági környezetre vonatkozóan, amit most Magyar Péter is kiemelt.
1: Beszéljünk egy picit magáról az Ukrajna elleni agresszióról. Én azt olvastam, hogy ahogy múlik az idő, Oroszországnak egyre sürgetőbb valamiféle megegyezés, mert hogy az ukránok nagyon magukra találtak, például a drón fejlesztéssel, a drónok gyártásával, és hát most már szinte naponta hallani olyan hírek, hogy nagyon távoli orosz célpontokat elérnek, és komoly csapásokat mérnek olajfinomítókra, meg egyéb fontos egységekre. Ez egy helytálló információ, hogy picit megfordult a helyzet az évek során?
2: Hát mondjuk azt, hogy dinamikusan hullámzó a konfliktus. A stratégiatelemben most az zajlik, hogy az ukránok nyilván nyugati technológiai támogatással is, meg a saját erőfeszítésükkel Oroszország számára a költségeit növelik ennek a háborúnak, illetve mondjuk úgy, hogy hazaviszik a konfliktus, tehát az orosz társadalom számára olyan nagyvárosokban is, ahol korábban azt lehetett mondani, hogy kevésbé érződnek a hatások, mert nem onnan soroztak katonákat, nem érték őket a támadások, a gazdasági hatásokat valamennyire el tudták kerülni, ezeket most eljuttatták az orosz minden napokba, akár Moszkvában is.
1: Azt olvastam, hogy Putyin most már nyíltan háborúról beszélt, tehát már nem leplezik különleges katonai hadművelet terminussal ezt az egész konfliktust, hanem elismerte, sőt, hogy probléma van, és hogy talán újra kellene gondolni az ukránokkal a megegyezést. Szóval, hogy ezek a kijelentések vagy hírfoszlányok arra utalnak, hogy ez alapvető változás van.
2: Igen, és ez egy fontos minőségi fejlemény lehet. Nyilván a gyakorlati hatásokat kell majd figyelni a következő hetekben, hónapokban. Kiválthatja nyilván azt is, hogy Oroszországnak a tárgyaláshoz való hozzáállása, a hajlandósága az nőni fog. De kiválthatja azt is, hogy tekintettel arra, hogy most már háborúról beszélnek otthon, nyíltan és a társadalom számára is így tálalják, esetleg az erőfeszítéseknek a fokozását akarják ezzel elérni. Mondjuk egy nagy arányú mozgósítással azért erőviszonyokban sokat lehetne változtatni orosz oldalról még a fronton is.
1: Igen, viszont itt jön a képbe az orosz társadalom reakciója, mert eddig ők úgy tudták, hogy valahol ott a távolban valami fasisztákat le kell rendezni, de egyébként minden rendben van. Most, hogyha az ő fiaikat viszik el katonának, akkor mennyire maradnak együttműködők, vagy van-e olyan szintű ellenzék, vagy Putyin környezetében az egész folyamat ellenzői, hogy itt mondjuk megbuktatják az orosz elnököt. Ez benne van a pakliban, vagy ez csak egy vágyálom mondjuk az én részemről?
2: Hát az orosz egy speciális eset abból a szempontból, hogy egy maximálisan kontrollált média környezetben, egy autoriter elnyomó a politikai rendszerben él az orosz társadalom. A véleményét nyilván nem kifejezetten kérdezik meg. Ennek megfelelően a változást azt nem feltétlenül a társadalom oldaláról várjuk, és ha lesz is változás, akkor nem egy demokratikus áttörést várnánk, hanem az eliten belül lehetnek olyan elégedetlen csoportok, akik most már egyre inkább azt érzik, hogy ezt a háborút nem érdemes folytatni, mert a gazdasági hasznok, a gazdasági károk, a társadalmi károk azokat már őket is elérik, és mondjuk egy politikai változás, vagy a háborúhoz kapcsolódó újabb stratégiai döntés az megoldaná ezt.
1: Beszéltünk már Spanyolországról, mint amely országgal Trump meg akarja szakítani a kereskedelmi kapcsolatokat, mert hogy nem bocsátották rendelkezésre a támaszpontokat az Irán elleni akcióban. Én úgy emlékszem, hogy eleve Trump nem is tájékoztatta az európai partnereket erről az Irán elleni akcióról annak idején, tehát hogy valamilyen reakció is jött az európaiaktól, hogy nem is szóltál nekünk, most kérsz mindent, amikor már benne vagyunk a bajban. Ez így volt, jól emlékszem?
2: Így van, ez így volt, és hát az elmúlt hónapokban azért változott az amerikai részben hozzáállás, részben pedig a kifejezetten a trumpi hozzáállás. Az elején nem kommunikáltak a szövetségesekkel, nem koordinálták, elkezdték a háborút, egy kész helyzetére állították őket. Aztán volt olyan eset, amikor ugye számítottak volna szövetséges támogatásra, volt olyan, amikor konkrétan azt mondták, hogy például az aknamentesítésben bocsássanak rendelkezésre európai hajókat, képességeket. De nem olyan régen azt is hallottuk, hogy egyébként az Egyesült Államoknak semmi szüksége nincs az európai katonai támogatására, hiszen egyedül mindent meg tud oldani. Majd most jött az újabb kritika, tehát ez hullámzó, hogy éppen Donald Trump melyik lábbal kell föl, éppen mi az, ami hangsúlyosabban van benne az emlékeiben, és ehhez milyen kommentát fűz.
1: És akkor most mi a helyzet az iráni fronton, hogy így mondjam? Ugyanis, ha jól emlékszem, a célok az között szerepelt az iráni rezsim megbuktatása. Igaz, hogy likvidálták az ajatollahot, de a fia átvette az örökségét, tehát nem volt rezsimváltás. Azt mondták, hogy totálisan lenullázzák az iráni atomprogramot. Én nem hallottam arról, hogy ez sikerült volna. Ezzel szemben mérhetetlen szenvedést okoztak, gondolom dollármilliárdokat égettek el, az olajárat az egekbe lökték, tehát volt itt egy üzemanyag krízis Európában is. Szóval mi a plusz hozadéka ennek az egésznek?
2: A háborút nyugodtan nevezhetjük elhibázottnak, egy rossz stratégiai politikai döntésnek, ami döntően nem az amerikai katonai hírszerző közösség, hanem a politikai vezetők megfontolásából eredt. A katonai célokat egyébként azt gondolom, hogy elég jó arányban sikerült elérni, az iráni katonai képességeket 5-10 évvel sikerült visszavetni, viszont a nukleáris programnak a folytatás, a fenntartás, a fejlesztés az egy politikai jellegű döntés. Ugye ezt nem sikerült kikényszeríteni, nem látható, hogy ezt katonai eszközökkel ki lehetne kényszeríteni. Hasonlóképpen a Hormuzi szorosnak a lezárását vagy az újranyitását katonai eszközökkel az Egyesült Államok és más sem tudja kikényszeríteni. Tehát mindenképpen politikai alkura lesz szükség.
1: Még egy percünk van maximum. Azt mondta Trump, hogy vége az iráni békének. Ez mit jelent a gyakorlatban?
2: Én az ő korábbi kommunikációval ítélve azt gondolom, hogy ez a nevezzük így tárgyalási stratégiának a része. Most éppen, mivel megint visszatértek egy ilyen háborús harci fázisba, a kommunikáció az, hogy neki nincsen szüksége a tárgyalásra, ő nem akar megegyezni, de amíg a tárgyalók delegációkat nem rendelik haza, addig szerencsére a tárgyalások folytatódnak. Ugye ennek gazdasági, nemzetközi globális gazdasági jelentősége van, hogy ezek a tárgyalások ne szakadjanak meg, és egy ponton nyugvó pontra jussanak. Azzal számolunk, hogy ilyen fellángolások azok haton értelemben még lehetnek később is.
1: Az olajára kapcsolatban mire számítsunk? Én azt hiszem, hogy amikor ez bejelentette Trump, akkor 70-ről 80 dollárra ugrott a hordonként úgy egy nap leforgása alatt.
2: Ez a volatilitás, ez fenn fog valószínűleg maradni, ugyanúgy, ha megnyílik a hormonzi szoros, ha nincsenek harcok, akkor egy kicsit visszáll, ha újra ilyen fellángulás van, akkor meg fog ugrani az olajár.
1: Csiki Varga Tamás, köszönöm szépen, hogy eljött és mindezt elmondta.
0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Sikeresnek értékelte az ankarai NATO csúcsot Magyar Péter, aki az amerikai elnökkel is találkozott Törökországban. A miniszterelnök szerint az a legfontosabb, hogy demonstrálni tudták a NATO egységét. Közben fokozódik a háborús helyzet a Közel-Keleten, miután Donald Trump kijelentette, Irán nem tartja be a megállapodásokat, így többé nem tárgyal Teheránnal. Víg Zoltánnal beszélgetünk.
2: Külpolitikai szakértőhöz fordulunk megérteni azt, hogy mi történik, de hát ki érti azt, hogy mi történik Trump fejében. Tehát az a soha többé nem tárgyalok Iránnal mondat, az nyilván nem komolyan vehető, mert majd holnap tárgyal.
3: Teljesen igaz ez a megállapítás, és az egész ankarai NATO csúcsra azt mondhatjuk el jellemzésként, hogy nagyjából 2026 nyarára a világ, de leginkább az európai szövetségesek megtanultak Trumpul, megtanulták azt, hogy hogyan kell viselkedni vele szemben, mikor kell negligálni, amit mond, mikor kell hallgatni, és mikor kell határozottan, bár udvaresen visszaszólni, és mikor kell hízelegni, mert ez is beletartozik. Tehát tudják kezelni az elnököt, különösen úgy, és az az ankarai NATO csúcs egyik tanulsága több elemző szerint, hogy kiderült, hogy a trumpi külpolitika és az Egyesült Államok valódi külpolitikája között többször megjelenik egyfajta eltérés vagy rés. Trump nagyon sok problémát tud okozni, mivel ő a fegyveres erők főparancsnoka, és nyilvánvalóan egy impulzív döntés volt az, hogy oda kell csapni most az irániaknak, akik lehet egyébként tudatosan provokálták Trumpot, hogy kedvezőtlen helyzetbe hozzák pont a NATO csúcson. A másik oldalon viszont egyre többször látszik, hogy a Marco Rubio vezette State Department, a külügyminisztérium egy sokkal visszafogottabb és árnyaltabb és kompromisszumkészebb politikát folytat, sőt az ankarai csúcs egészére azt lehet elmondani, hogy a tavalyi hektikus ismerkedési időszak vége után, amikor konfliktusok jelentek meg az európai szövetségesek, vagy törésvonalak inkább az európai szövetségesek és az Egyesült Államok között, most már inkább az észszerű kompromisszumok felé
2: hajlanak. Volt ez durvább. Hát ugye volt az elején az, hogy Trump beszólt, hogy hát kilépünk a NATO-ból is, hogyha úgy van. És az elején nem volt annyira egyértelmű, hogy van egy trumpi politika, és van az adminisztrációlás külügyminisztérium az Egyesült Államokban, amelyik két különböző szelet fújt. Tehát Trump impulzusokat küld a világba, az amerikai külpolitika megy a maga útján.
3: Ez egy önmagában egy bonyolult kérdés, de csak arra hívnám fel a figyelmet, hogy emlékezetes, amikor tavaly november végén volt ugye az a kitétel, amikor Orbán Viktor megszellőztette, hogy legyen Budapesten béke csúcs, és erre Donald Trump lelkesen igen mondott, csak akkor négy különböző aktor jelezte, hogy ebben nem hajlandó belemenni, többek között az Európai Szövetségesek, Ukrajna, Oroszország és az amerikai State Department, hogy na, az öregnek ezt az ötletét jobb, hogyha nem forszírozzuk, mert teljesen irreális. Tehát valóban van egy moderáló tényező, de az is igaz, hogy a Trumppal szembeni magatartás az sokkal árnyaltabban vált. Például Mark Rutte NATO főtitkár, akire most kiosztották a Trump hízelgő szerepét, az holland barátaim mondták, hogy egészen gyomorforgató mélységekig lement. Ez ő volt, aki a daddy is back, a sheriff, tehát visszajött apuci, meg új sheriff van a városban. Ezekkel szokta Trump jó indulatát kiharcolni.
2: Hát, ha ez ehhez elég.
3: Sokszor használ, és ő volt az, aki ilyen grafikonokat mutatott be az amerikai elnöknek, hogy így nő az európai szövetségesek katonai kiadása, hogy megfeleljük az ön elvárásainak. Az egy habatortán, hogy Trumpnak ez nem volt elég, most más miatt szállt be az európai szövetségesekbe, most amiatt, hogy nem támogatták az Irán ellen fellépést, mintha nem is vettem volna tudomást arról, hogy a NATO egy védelmi szövetség, és Amerika támadói, offenzív, katonai fellépés, az nem tartozik ebbe a kategóriába.
2: Meg voltak kedves európai szövetségesek, voltak megsértve azon, hogy úgy indított Irán ellen támadást, hogy elfelejtett szólni. Hogy akkor ez most elindul.
3: Igen. Igen, igen.
2: Tehát, hogy amikor az olaszok átengedték a gépeket, az akkor volt, amikor a gépek már jöttek.
3: Igen. Ami egyébként egy másik kevésbé látható, talán kevésbé konfliktusmentes terület, az például az Európa és Amerika közötti új típusú feladatmegosztás, ami véget vett annak, amit az előbb megemlítésre került, ilyen magyartalansággal, hogy kilép az Egyesült Államok a NATO-ból. Természetesen nem. Az egy óriási butaság lenne. De az, hogy az európai szövetségesekre hárulna a közeljövőben a területvédelem, a szárazföld erők fejlesztése, a páncélos erők fejlesztése, a drónerők fejlesztése, miközben Amerika megtartja magának a globális csapásmérés képességét, tehát a világ legnagyobb atomarzenájával rendelkezve tudja sakban tartani Kínát vagy Oroszországot. Ez már kirajzolódott, és ez már nem törésvonal többé, hanem valószínűleg egy megállapodott
2: Ebben igaza volt Trumpnak, hogy egy kicsikét belekényelmesedett a II. Világháború utáni helyzetbe Európa, hogy itt vannak az amerikai csapatok, van egy NATO, tehát van egy védelem fölöttünk, ha baj van, majd Amerika megvéd.
3: Tehát igazat adni neki, nyilvánvalóan maga nagyon durva módján elindított egy folyamatot, de ezt megelőzte már az, ami a 2022-es időszakban, tehát Oroszország nagyszabású Ukrajna ellenes támadásának időszakban, már az EU-n belül is kibontakozott, hogy szükség van Európa, az Unió védelmi szerepének megerősítésére. Ugye 2022-ben, márciusban az EU tagállamok a Versailles deklarációban már hitet tettek amellett, hogy ki kell egyensúlyozni ezt a egyoldalú függést az amerikai képességektől, és meg kell teremteni a védelmi potenciált. És most egyébként van egy új probléma, ami ennek az örvendetes, a biztonságpolitika szempontjából örvendetes kompromisszumnak a utózöngéje, hogy de hol költse el Európa azt a pénzt, amelyet a védelmi kiadásokra szán, mert Trump elnök a ma rájellemző módon közölte, természetesen az igazi és tuti biznisz, az a deal, hogyha amerikai cégek sikerül el, és lehetőleg ne az európai konkurenciánál.
2: Viszont nagyon sokan csodálkoznak azon, hogy például a Magyar Péter ebbe az 5%-os 2035-ig tett vállalásban milyen bátran beleállt, miközben a magyar költségvetés olyan állapotban van, mint amilyenben. De mondják azt is, akik erre mélyebben rálátnak, és ezért vettem fel, mert ön is ilyen, hogy ez azért ad arra lehetőséget, hogy ebből a pénzből, ebből az 5%-nyi pénzből rengeteget költsünk infrastruktúrára. Mert ugye a honvédséghez, a hadászathoz kellenek vasútvonalak, kellenek korszerű útvonalak, tehát hogy lehet ezt odafordítani, hogy megteremtsük a közlekedési folyosót.
3: A legszemléletesebb példa Olaszország magatartás, akik lelkesen üdvözölték Meloni olasz miniszterelnökkel az élen ezt a fajta új NATO megközelítést, hogy a GDP 3,5%-a menjen közvetlen védelmi kiadásokra, 1,5% pedig hát minden másra, ami infrastruktúra, beleértve kórházat, egészségügyet.
2: Az nekünk kiváló lehetőség.
3: És például a Meloni örömmel közölte, hogy a Szicíliát, az olasz szárazföldet összekötő híd, az természetesen alkalmassá kell tenni, hogy azon harckocsik is közlekedjenek, ami katonai szakértői szemmel kicsit ilyen bizarr dolog, de látszik, hogy ezzel eladhatóvá tudják tenni ezt is. De a konkrét kérdés is Magyarország esete. Nagyon céltudatosan az európai politikusok élükön Ursula von der Leyen, a bizottság vezetőjével úgy alakították a környezetet, hogy az európai iparfejlesztés és a védelmi kiadások azok lehetőleg minél jobban támogassák egymást. Tehát ezért például európai szempontból nem túlzottan tartható az a felállás, hogy a minden egyes 10 Európában védelmi célokra elküldött euró az alapvetően dollárként annak a fele 50%-a vagy 60%-a az Egyesült Államokban landol, és hát büszkén mondta egyébként Mark Rutte, hogy Európa 195 000 USA munkahelyet tart fel a védelmi szektorban. Tehát Magyarország számára az utóbbi időszak beruházásai kapcsán is vannak olyan lehetőségek, és ezekre keretet ad a SAFE hitelprogram, amivel meg lehet erősíteni ezt a magyarországi kritikus infrastruktúrát, utakat, hidakat, és az egészségügyi infrastruktúrát is, hiszen válsághelyzetben jó kórházakra is szükség van. Tehát Magyar Péter nagyon tudatosan emelte ki azt, hogy nem a védelmi képességekről van csak szó, hanem a védelmi kiadások megjelenhetnek a mindennapi élet biztonságában is, és ezzel egyébként próbálta ugye egyfajta cezúraként, hogy visszatérjen a konstruktív együttműködés korszakában NATO-val. De ez közös európai érdek, és mondhatni, hogy nyitott kapukat.
2: Bele tudunk ebbe simulni. Na akkor a háború kettő is valami érint minket közvetlenül, az egyik a szomszédunkban zajlik, Zelenszkijel tárgyalt Magyar Péter is, de Zelenszkij tárgyalt Trumppal is, Trump meg tárgyalt Putyinnal. Mi szivárok ki, merre felé halad ez az ügy?
3: Döbbenetes a különbség. Emlékezetes, hogy tavaly február 28-án hogy rúgták ki Zelenszkijt a Fehérházból, aki nem öltözött fel tisztességes, és nem volt eléggé hálás. És tulajdonképpen a tavalyi év első fele arról szólt, hogy lesz egy USA-orosz megállapodás, egy mindent átkötő, lefedő globális deal, és annak részeként majd Ukrajna mondjon le a területeiről, és Putyin megüzente Európának, hogy cserébe, mivel NATO tagság nem lesz, amerikai védelmi garanciák nem lesznek, hát akkor ajánljanak fel Ukrajnának egy gyorsított EU tagságot, mint amilyen puha védelmi garanciát. Na, ezek az elképzelések megbuktak, és alapvetően Vlagyimir Putyin teljes közönyén, mert Vlagyimir Putyin nem akar leállni a háborúval, és erre Trump is rájött. Most hát úgy néz ki a történet, hogy Ukrajnát minél mélyebben, vagy minél közelebb akarják hozni a szövetségesek az európai struktúrákhoz, az EU-hoz is, és a NATO-hoz is, anélkül, hogy teljes jogú tagságot, vagy gyorsított tagságot ígérnének neki, de amire szükség van, és ez ügyben látszik, hogy az ukrán hadipar milyen potenciálra tett szert, hogy a drónhadviselés, vagy a rakétahajtóművek gyártásában, amelynekben Ukrajnának nagyon nagy hagyományai vannak, az abban tehát egy plusz tud hozni az európai védelmi képességekhez.
2: Gyakorlatilag mi kezdünk el tanulni tőlük, hiszen a háborús körülmények
3: között. Mondok egy apróságot, amit kevesen tudnak. Még a szovjet és a kezdeti orosz nukleáris hadászati rakéták hajtóműveit Dnyepropetrovszkon, majd Dnyipróban gyártották a Juzsmas nevezetű nagyvállalaton. A Juzsmas volt tulajdonképpen az államban, az a nagy cég, Csepel művek, ukrán méretben, ahol ezeket a felszereléseket gyártották, de szervizelték ők az orosz rakétákat is, tehát a Juzsmas ukrán mérnökei tökéletesen tisztában van annak azzal, hogy az orosz rakéták hol vannak, és milyen hadrafoghatósági állapotban. Ez egy apróság még a közelmúltból. De valóban így ez a helyzet. Rakétatechnológiában, dróntechnológiában Ukrajna be fog tagozódni az európai iparba.
2: És a másik háború, amelyik úgy nézett ki, hogy most egy ideiglenes békekötéssel egy kicsit nyugvó pontra jut, éppen a tegnapi naptól kezdve ismét lövik egymást a felek. Ugye Bahreint, Kuvaitot támadta Irán az amerikai bázisokon keresztül, Amerika meg persze visszalő.
3: Sok-sok évvel ezelőtt az egyiképpen elmélyülő iráni-amerikai válság közepette mondta akkor Larinjani, iráni külügyminiszter, hogy az amerikaiak és mi irániak, perzsák két nemzeti sporttal rendelkezünk, az amerikaiak, az amerikai foci, sisak, válvédő, nekirohanunk, elsöpörjük, stb. A mi perzsa hagyományú nemzeti sportunk a sakk. Lépünk egyet, lépünk kettőt. Nem valószínűleg azt lehet látni, ahogy próbálják a szakértők kikövetkeztetni, hogy Irán tudatosan provokálja az Egyesült Államokat, mert ezzel fent tudja tartani az Egyesült Államok és közel-keleti szövetségesei közötti feszültséget. Bahrein, Katar, Omán, Egyesült Arab Emirátusok közt a Dubai, ezek naponta szenvednek attól, hogy ki vannak szolgáltatva az iráni támadásoknak. Nem véletlenül ők is ott voltak a NATO csúcson, és mindent elkövetnek, hogy ez véget érjen. Tehát szerintem az irániak részéről ez nem véletlen, és az amerikaiak túlzottan az erőnyelvén próbálnak kommunikálni velük, akkor ez a regionálisan mindenkinek rossz lesz. És az a se nem háború, se nem bék, ez még eltart egy darabig.
2: Vég Zoltán, köszönöm szépen.
3: Nagyon szívesen.
2: Jön az Aktuál és Paprika Kinga. Szervusz Kinga, jó estét kívánok.
4: Szervusz, jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket is.
2: Mesélj nekünk, mi lesz a műsorban?
4: Sok témánk van, hullanak a zebrák 60 pusztán, gyanús okokból. A kormány feljelent 7 gyanús szervezetet 1,5 milliárd forintnyi támogatás miatt, miközben a Fidesz tüntetett a várban ma délután, és Potyondi Edina úgy megvédte Szakács Istvánt, hogy a falatta a másikat, ezek a témáink. Várom Önöket.
2: Én meg köszönöm a figyelmet, és hát figyeljenek Rékára, meg vendégeire a következő egy órában. Holnap este találkozunk, remélem újra. Én várom Önöket akkor is. Szép estét, jó éjszakát!
0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma. A hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

senkinek, csak nekem, Istenem, hadd legyek emberek, tengerek, át. De megteszed, te vagy az út, az igazság, az élet. Rájöttem, hogy nélküled én nem élek. Mióta veled én többet ne félek.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Egészségügyel folytatjuk a startot, azon belül is magánegészségügyel. A felmérések szerint 2022-23-ban megtorpant az egészségügyi piac növekedése, de tavaly-tavaly előtt már valamennyire növekedett. Lengyel Lívia egészségügyi szakértő a vendégünk. Jó reggelt, kívánok, köszönöm szépen, hogy eljött. Szóval több nézőpontból is vizsgálhatjuk a kérdést, és mivel van időnk, én ezt is javaslom, hogy nézzük meg a szolgáltatók szempontjából a piac helyzetét, illetve a lakosság szempontjából. Korábban arról volt, hogy azért nyúlunk egyre inkább a zsebünkbe, és azért fizetünk az adónkon, járulékunkon túl a megmaradt pénzünkből magánegészségügyi ellátást, mert hogy nem bízunk abban, hogy még élve bejutunk az állami egészségügybe. Szóval, hogy ez egy okos döntés, de egy kényszer is ez egyben. Ez a tendencia folytatódik, hogy egyre többet költenek az emberek, így vagy úgy, de
2: magánegészségügyre? Látom ezt így. Én azt gondolom, hogy az a növekedés, amivel számolhatunk a lakossági költésekben, az így kb. Infláció követő. Ugye a 25-ös háztartási kiadásoknak még nem látjuk az adatait. Ha mindent összevetek, akkor ilyen 510-520 környékén, milliárd környékén lehet, amit 24-ben a lakosság elköltött. Tavaly mondjuk, ha 10%-kal több volt, az sem feltétlenül azt jelenti, hogy a lakosság több szolgáltatást vásárolt, hanem inkább az, hogy az áremelkedés hatására emelkedett meg ez az összeg, de ez valóban így van. A betegek azért választják a magánegészségügyet, mert hamarabb, vagy akár jobb minőségű szolgáltatáshoz, vagy akár több időhöz jutnak az orvosnál.
1: Európai összehasonlító adatok vannak, hogy a magyar lakosság a saját pénzéből arányaiban amit magánegészségügyre költ, az hogy viszonyul mondjuk más országok ilyen adataihoz?
2: Hát ez nagyon speciális. Ugye Magyarországon fizetjük a TB-t, és igazából jellemzően egészségbiztosítás a lakosságnak közvetlenül nincsen, hanem valamilyen munkáltatója révén ugye van egészségbiztosítási fedezete, és az egészségbiztosítók, egészségpénztárak azért 20%-ot nem érik el ebben a magánfinanszírozásban. Nehéz összehasonlítani, mert a volt szocialista országok közül Magyarország az egyetlen, ahol ez a fajta reform még nem történt meg, hogy nagyobb arányban megjelennek az egészségbiztosítók. Ha hasonlítjuk mondjuk bármelyik európai országhoz, akkor valószínűleg ugyanennyit, vagy lehet, hogy még akár többet is fizet a lakosság, de hogy inkább biztosítói formában. Tehát az a típusú költés, ami nálunk jellemző, hogy a páciens bemegy, és ott közvetlenül kifizeti, ez azért egyre inkább magyar sajátosság, vagy hát Európában legalábbis ez nem ez az elterjedt, hanem valamilyen finanszírozási struktúrában a biztosítója, a pénztára, vagy egyéb ilyen közösség formájában fizetik ki a szolgáltatást, amit igénybe vett, majd egy finanszírozó cég.
1: Akkor nézzük most az egészségügy, a magánegészségügyi szereplők szemszögéből ezt a történetet. Hány ilyen szolgáltató van Magyarországon, és mekkora verseny van közöttük? Mekkora, hány nagy van, akik mondjuk uralják a piacot?
2: Hát nagyon nehéz megállapítani, ugye ez egy nagyon speciális, ebben nem is mennék most bele, ugye ilyen top 25, top 30 sorrendet szoktunk felállítani. Igazából azt lehet mondani, hogy a 2,5 milliárdos éves árbevétel fölötti cégekből összegyűlik 25 cég Magyarországon, és ebben ezért elég nagy a verseny, és hogyha megnézzük a számokat a 25 cég között, akkor vannak nagy növekedések, nagy organikus növekedések, és vannak nagyon drasztikus csökkenések. Akár, hogy így tegnap így végignézegettem a listát, hát azért vannak a top 25-ös listából 2-3 olyan cég, aki egy év alatt kiesett. Tehát gyakorlatilag olyan szinten csökkent a bevétele, hogy nem tudott már ebben a versenyben ott maradni.
1: Ez nagyon érdekes, mert azt gondolná az ember, hogy ez egy tuti biztos piac. Tehát, hogyha van egy jó orvos, vagy van 5 jó orvos, aki összeáll és csinál egy kis magánklinikát, vagy magánrendelőt, akkor ott nincs megállás, hiszen nagyon sok az ellátatlan beteg, a türelmetlen beteg, akinek azért van valamennyi pénze.
2: Az az igazság, hogy azért most több az eszkimó, mint a fóka, tehát sokkal, tehát túlkínálat van a magánegészségügyben, különösen Budapesten. 5 orvosnak már nem éri meg összeállni. Tehát, hogyha ez egy teljesen transzparens, abszolút legális működésű, és miért ne lenne az, egyszerűen nem lehet kihozni. Szóval, ha kifizetjük a rezsit, meg az orvosi díjakat, meg a nővéreket, meg a fertőtlenítést, meg a könyvelőt, meg a marketinget, ezt nem lehet kihozni. Egyszerűen arról van szó, és azért tűnik úgy, hogy ezek a nagy szereplők milyen nagyot növekednek, mert egyszerűen a piac torlódik előre. az egyre nagyobb szereplőknél vásárolnak a páciensek, mert ott látják a minőségnek a garanciáját, és azért azt gondolom, hogy egy ilyen közép és nagy szolgáltató között azért már megjelenésében is van minőségi különbség, már nem egy műanyag széken szeretnénk ülni egy magárendelőben, vagy nem egy olyan magárendelőbe szeretnek az emberek járni, ami úgy néz ki, mint egy jó STK rendelő, hanem egy olyan helyre szeretnek járni, jellemzően 40-50 ezer forintos vizitdíjat kifizetve, ahol egy kényelmes fotelban tudnak várakozni. Ezek a minőségi különbségek egyre inkább érvényesülnek a piaci versenyben.
1: De hát ez a felhasználó vagy a lakosság számára egy pozitív hír, hiszen ha nagy a verseny, akkor előbb-utóbb nem csak az következhet be, hogy eltűnnek gyengébb szereplők, hanem hogy csökkenni kezdenek az árak, nem? Vagy ugyanazért a pénzért többet kap.
2: Ez abszolút így van, ezt kevesen vallják be a magánegészségügyben, hogy én nagyon sok felé járok, és nagyon sok mindent látok, akár a számokba is belelátok, bár kevesen vállalják ezt föl, de voltak olyan szolgáltatások az elmúlt egy-két évben, aminek csökkent az ára. Egyszerűen pont azért, hogy versenyben tudjanak maradni a páciensekért.
1: Amikor szóba hozzák a magán és az állami egészségügyet, és összehasonlítják, hogy mennyire más minőséget ad a magánszektor, akkor viszont ellenérvként az szokott feljönni, hogy az igazán komoly beavatkozásokra viszont nem képes még a magánszektor. Ez továbbra is így van?
2: Hát ez továbbra is így van, és én nem gondolom, hogy a közeljövőben ez változni fog. Igazából ugye a magánszolgáltatók nem tudnak olyan ellátásokat, nem tudnak egy sürgősségi, egy traumatológiai ellátást, nem tudnak egy onkológiai, persze sebészeti ellátást igen, de egy terápiás kezelést nem tudnak adni, mert ezeknek akkora költsége van, amit a beteg már nem tud megfizetni. Ugye pont az a kockázatközösség, amit a TB-be befizetett járulékaink adnak, pont abból van arra lehetőség, hogyha most nagyon egyszerűen fogok fogalmazni, ilyen nagyon konyha nyelven, hogyha én nem megyek el a következő hónapba, és nem költ rám a társadalom biztosítás, de valakinek szüksége van egy onkológiai ellátásra, ami rendkívül sok pénzbe kerül, akkor ő ezt megkaphatja. Ugye ez a kockázatközösség lényege, hogy mindenki tud belőle, mindenkinek jut belőle. Azok a szolgáltatások, amik nagyon nagy költséggel járnak, hát egy például egy traumatológiai, tehát egy ilyen baleseti és sebészeti típusú magánszolgáltató egyszerűen, olyan készletet és olyan csapatot kéne kiállítani, ami egyszerűen lehetetlen, nem éri meg egy magánszolgáltatónak. Szerintem messze vagyunk még ettől.
1: És olyan ágazata van az egészségügynek, ahol hosszú várólisták vannak, de ezt tudná enyhíteni a magánszektor?
2: Igen, ez abszolút. Ugye például a nagyüzületi protetikai műtétek, térprotézis, csípőprotézis, ez az a terület, ahol a magánszolgáltatók be tudnak kapcsolódni, a személyzeti műtétekbe is be tudnak kapcsolódni, de hát nemrég maga a miniszter fogalmazta meg az új egészségügyi, ugye most már van egészségügyi miniszterünk, ő fogalmazta meg, hogy vizsgálják annak a lehetőségét, hogy a várólista ledolgozásban a magánszolgáltatók hogy tudnak bekapcsolódni.
1: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy tulajdonképpen, hogyha az állam a befizetett járulékainkból, meg más adóinkból beszállna a magánegészségügybe, vagy beengedni a magánegészségügyet az állami szektorba, akkor ezzel tulajdonképpen mindenki jól járna, nem?
2: Tulajdonképpen igen, mert rövidebb lenne a várólista, de azért itt azt feszegetném, hogy ha hiány van az állami egészségügyben, és azt mondjuk, hogy körülbelül éves szinten 2000 milliárd hiányzik a közfinanszírozott egészségügyből. Ha nincsen ennyi pénz, és nem tudnak ennyit, és mondjuk 500 milliárdot szeretne az új kormányzat pluszba beletenni ebből a 2000-ből, akkor én nem nagyon látom annak a lehetőséget, hogyha nincsen elég pénz, akkor hogy lesz arra pénz, hogy bevonjuk. Persze, ezért ezek a műtétek, ezek az elektív műtétek, ugye ezek minden országban várólistához kötöttek, csak nem mindegy, hogy 6 hónapot kell várni, vagy mondjuk 2 évet.
1: És mennyire változik a lakosság, vagy a társadalom egészségtudatossága, vagy az erre való igény, vagy az, hogy akárhogy is, de félreteszek az egészségemre, gyűjtök, vagy bekapcsolódok egy magánegészségpénztárba, vagy biztosítást kötök.
2: Magánegészségpénztárak azok szépen növekednek, ugye ott ráadásul van egy adókedvezmény. Az egészségbiztosítás az nem az a szolgáltatás, amit egyén meg tudnak kötni. Ugye egy egyén szintjén, most tegyük fel, én 50 éves elmúltam, magas vérnyomásom van, még egyéb apróságok is vannak velem, nem kötne egy egészségbiztosító közvetlen szerződést, mert egy kockázatos beteg vagyok, tehát az egyének nem nagyon tudnak. Ott is az működik, egy nagyobb kockázat közösségbe érdemes belépni, vagy akár egy munkáltatónál van egy ilyen csomag. Annak Magyarországon nagyon kicsi az aránya, amit a betegek közvetlenül az egészségbiztosítónak fizetnek, tehát ennek kicsi az esélye.
1: Lengyel Lívia, köszönöm szépen, hogy eljött és mindezt elmondta.
2: Köszönöm.

műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

92.9 az alternatív zenék specialistája.

Autokort Vladislav. Szom izdat az, hogy what is love. Ez a világ egy hajó csak, és úgy hívják, hogy Amistad. Nem Bruce Lee viccel, itt egy film, nem Bruce Willis-szel. Egy ukrán srác élőben küzd egy ruszki tisztel.

Az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM. Autóban, gyalogosan vagy otthon

Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is, minden hétköznap 11 órától. Magyarország segít! Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Köszöntöm Önöket, ez a Multidéző adása, Kovács Klára vagyok. Ebben a műsorban mindig kicsit visszautazunk az időben, ezúttal 2025. augusztus 26-áig. Ezen a napon jelent meg a program, amely összehangolta az Otthonstart programot a már korábban meglévő otthonteremtési támogatásokkal. És ezen a napon a Spirit FM Kultúra című műsorában Róna Jegon vendége Turi Péter főigazgató helyettes volt, akivel arról beszélgettek, hogy ki lesz versenyképes a jövő munkaerőpiacán.
2: Itt a Kultúra, köszöntöm a hallgatókat. Turi Péterrel kezdjük az adást, aki az MCC főigazgató helyettese. A posztgraduális képzésekről fogunk beszélgetni, de nem úgy általában, hanem nagyon is célzottan, azt megvitatva, ha egyáltalán lesz köztünk valami nézeteltérés, hogy ki lesz versenyképes hosszú távon? Ki az, aki most bele tudja helyezni azt az energiát a jövőjébe, amitől az a jövő az sokkal bíztatóbbnak látszik, mint ahogy azt ma gondolják sokan. Jó napot kívánok, főigazgató helyettes úr!
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Ugye itt az a félelem, az a leggyakoribb, ami most a mesterséges intelligencia körüli világot övezi, de közben meg a mesterséges intelligencia előtt is már azt lehetett tudni, hogy az élet végéig tartó tanulás az egyáltalán nem egy valóságtól elrugaszkodott dolog.
3: Ez így van. Hogy mennyire így van, mikor készültem erre a beszélgetésre, az egyik ilyen gondolat, amit fejlesztettem magamnak, az épp ez volt, hogyha van kompetencia, amit fontos volt, és fontos lett a jövőben, az biztos az a képesség, hogy tanulni mindig készek legyünk, és ami a mai világban talán ehhez egy fontos változás, vagy ami egy kicsit módosítja az erről alkotott képünket, az, hogy ez a tanulás nem feltétlenül új ismereteknek a megszerzését jelenti, vagy egy újabb nyelv elsajátítását, tehát nem azt, amit klasszikusan a tanulás szó alatt értünk, hanem inkább azt, hogy az a képességünk, hogy kritikusan tudjuk magunkat figyelni, úgy tudjunk és akarjunk alkalmazkodni változó helyzetekhez, ez a képességünk minél inkább kifejlődjön, minél inkább fejlődjön, és ilyen tekintetben ez egy sohasem elérhető végállapot, tehát erre egész életünkben törekedni kell. Nem lesz az a pillanat, amikor azt mondjuk, hogy egy adott helyzetben nekünk nem lehet újat mondani, és saját magunk kapcsán, magunk felé felállított kíváncsiságunk kapcsán már nincsen olyan téma, vagy olyan terület, amin ne tudnánk dolgozni.
2: Ezt az idősebb emberek gyakran a fiatalok képességének tekintik, ezt a fajta alkalmazkodó képességet, amiről valójában beszélünk, tehát a változó feltételekhez, a változó körülményekhez, tanulással való alkalmazkodást, és annyiból ez talán érthető is, hogyha belegondolunk, az elmúlt évszázadokban azért az úgy volt, hogy mondjuk ha valaki megtanulta azt, hogy hogyan kell esztergálni, akkor ő tudott. És akkor azzal el volt élete végéig, abban a gyárban, ahol esztergálni kellett, ugyanazokkal a gépekkel ugyanúgy dolgozott. De most számtalan ilyen példát hozhatnék. Ma pedig nincs olyan szakterület, nincs olyan szakma, ahol évente nem változnak a feltételek, a lehetőségek, akár a gépek, akár a technológia tekintetében. Tehát nyilván ez egy felgyorsultabb gondolkodásmódot igényel a munkavállalótól is.
3: Igen, de az alapkérdés a versenyképesség tekintetében, én azt gondolom, hogy azt érdemes megvizsgálni, hogy hogyan változik a munkaerőpiac, és ez a munkaerőpiac mit vár el a munkavállalóktól, és ebben előre gondolkodni nem biztos, hogy nagyon könnyű, de az biztos, hogyha mondjuk az elmúlt évtizedeket áttekintjük, akkor azt látjuk, hogy ilyen folyamatok már korábban is zajlottak. Egyrészt a Magyarországon a rendszerváltást követő egzisztenciális félelem időszakát évről évre lebontotta az egygyarapodó munkahelyeknek a száma, és az álláspiac az egy keresletiből egy kínálati piaccá fordult át. Ez biztos, és itt az a kérdés, hogy a jövőben ez a tendencia hogyan folytatódik. Lesz-e ebben egy kis lassulás, vagy adott esetben a digitalizáció, a robotika egy kicsit megint a munkáltatókat hozza olyan szempontból kedvezőbb helyzetbe, hogy több mindent lehet gépesíteni, mint korábban. És ez felveti azt a kérdést, hogy kikre számít, kiket vár a munkaerőpiac. És ilyen szempontból szerintem ez a képesség, hogy tudunk alkalmazkodni, változni, tanulni, ez nagyon fontos volt és lesz a jövőben is. Az idősebb, vagy a tapasztaltabb, vagy a kevésbé fiatalabb generációnak pedig szerintem van egy olyan előnye, vagy talán egy számukra egy fontos versenyképességi tényező, hogy bölcsességben, tapasztalatban azért többet tudnak felmutatni, mint a fiatalok, és ez olyan tekintetben fontos lehet, hogy ez a képességünk, hogy mennyire akarunk és tudunk tanulni, szerintem ez egyre inkább a kor előre haladtával is növekszik. Tehát egy kicsit paradox módon minél idősebbek vagyunk, annál inkább rájövünk arra, hogy még mennyi mindent nem tudunk, és ez egy picit dolgozik abba az irányba, hogy ez a tanulási, ez az önreflekciós képességünk javuljon. Szerintem a mai magyarországi valóság is azt mutatja, hogy akár a termelővállalataknál, akár máshol körülnézünk, a középkorosztály vagy az idősebb korosztály nagyon fegyelmezetten, nagyon szorgalmasan és nagyon adaptívan tud alkalmazkodni helyzetekhez. Nagyon sok esetben szerintem nemzetközi, külföldi beruházásoknál egy fontos döntő tényező, hogy a magyarok ilyen tekintetben az elmúlt évtizedekben nagyon komolyan és jól bizonyítottak.
2: Múltkorjában beszélgettem egy másik műsorunkban, ez az Igazdasági Magazin, egy HR-s fejvadász céggel, és ők azt az érdekes dolgot vetették fel, hogy egyre inkább úgy van az, hogy nem feltétlenül a diplomát, hanem a készségek szintjét próbálják belőni a cégek, amikor fejvadász céget megkérnek arra, hogy keressen számukra embert, mert hogy a diploma az elavul. A tankönyvek azok lehet, hogy 10 évesek, és nem egészen korszerűek, az aktuális tudás viszont az naprakész lehet, és nekik a naprakész tudás kell, és nem a diploma. Ez azért egy új gondolkodásmód ahhoz képest, hogy korábban a diploma volt az első.
3: Ezt szerintem teljes egészében így van, és én magam is úgy tapasztaltam, hogy a jövőben egyre inkább az a fontos a munkáltatóknak, hogy az az attitűd, az a hozzáállás, amit egy munkavállalótól megkapnak, az megfeleljen annak, ami számukra üdvös. Ez valahol természetes, hiszen azáltal, hogy a digitalizáció ilyen mértékben terjed és fejlődik, szerintem egyértelműen magával hozza azt, hogy a tankönyvi tudás, a szűkebb értelembe vett szakismeret az pótolható és viszonylag hamar megszerezhető lesz, vagy valami más módon kiváltható. Az emberektől a munkahelyek azokat a képességeket fogják elvárni, amit nehéz gépiesíteni, és nehéz akár a mesterséges intelligenciával előállítani. Innentől kezdve felértékelődik annak a szerepe a szaktudáshoz, a szűk szaktudáshoz képest, hogy valaki hozzáállásban, egyéb más képességekben, kreativitásban hol tart. És ezt már szerintem az elmúlt időszakban is megfigyelhettük, ez egy fontos feladata, házi feladata volt a magukat versenyképesnek látni a korú munkaadóknak, hogy ne a szigorú struktúráikhoz alkalmazkodjanak, és ne munkaköröket, ne munkakörökben gondolkodjanak, hanem tehetséges emberekben, és amennyiben találnak ilyen tehetséges embereket, akik valamilyen szempontból jók, tapasztaltak, sok potenciál van bennük, és hajlandóak náluk dolgozni, akkor ők maguk alakítsák úgy a struktúrájukat, hogy találjanak megfelelő, motiváló helyet ezeknek az embereknek. Tehát ez a folyamat szerintem zajlik, és a jövőben még inkább fel fog erősödni.
2: Ha egy kicsit összekacsinthatunk, mert tudom, hogy az MCC-nek van kifejezetten vezetőképzése, akkor egy másik dolgot még felvetnék, mégpedig azt, hogy úgy vélekednek mostanában a HR-esek, hogy a vezető az nem egyik lépcsőfokról lép a másikra, és kezdi a irodasegéd pozícióból, és lesz aztán belőle végül vezérigazgató 30 év alatt, hanem igenis vezetővé képzik már fiatalon, tehát eleve kiválasztják, hogy ő belőle legyen egy vezető. Ez egy teljesen másik fejlődési recept, mint amit korábban évszázadok alatt a vállalatok kiépítettek maguknak.
3: Ez így van. Talán annyi kiegészítés, hogy a szakmai tapasztalatot azt mindenképp meg kell majd szerezni. Tehát szerintem egy vezetőnél az, hogy minél több mindent lásson, tapasztaljon, az a saját maga megalapozottságát, későbbi hatékony és korrekt vezetői munkáját mindenképpen segítést támogatja. Tehát ennélkül nehéz elképzelni jó és hatékony vezetőt.
2: Mondhatni, a tudást nem lehet megúszni.
3: Igen, tehát ugye azt szoktuk mondani, hogy a vezetés tanulható és tanulandó szakma. Nyilván ösztönösen jó, hogyha az ember ezt akarja, és megvan benne az ambíció, és a vezetői készségek azért valamilyen szinten genetikában is meg kell, hogy legyenek, de ennek a szakmának egy jelentős részét egyszer valakitől valami által el kell sajátítani, és ami még ennél is fontosabb, hogy sok-sok évet kell vezetőként eltölteni, hogy az ember minél több olyan konfliktus helyzettel, pozitív kimenetelű történettel találkozzon, ami erősíti az ő hatékonyságukat, vagy vezetői képességeiket, amiben szerintem az MCC is másként gondolkodik, hogy azért vannak olyan alapkompetenciák, amik egészen biztosan kelleni fognak, és hogyha ennek módszertanilag egy olyan útját tudjuk választani, ami fiatal korban is még kevés vagy minimális vezetői tapasztalattal jól oktatható, akkor ez a vezetővé válási folyamat ez gyorsabb, sokkal hatékonyabb és sokkal kevesebb kudarccal jár.
2: És ugye azt jól mondtam, hogy az MCC-ben pont hogy van vezetőképzés fiataloknak, tehát ott gyakorlatilag azokat a részeit meg lehet tanulni a vezetővé válásnak, ami tanítható.
3: Így van, és mi pont azt az utat választottuk, ellentétben a hagyományos MBA képzésekkel, vagy más egyéb vezetőképző programokkal, hogy mi kifejezetten pályakezdőknek hirdetjük ezt a programot, nem kell hozzá szakmai tapasztalat, és egyértelműen a fundamentumoknak a megadására alapozunk. A vezetői munkának a legfontosabb pontjait, sarokköveit próbáljuk egy védett környezetben kipróbálhatóvá tenni. Természetesen ezt a munkát nagyon sok szakember, mentor, odaadó segítsége kíséri. Ellátál egy olyan alap keletkezik, ami nyilvánvalóan a versenytársakhoz képest, pályatársakhoz képest egy vezetővé válási úton egy nagyon komoly kiindulópont. Éppen a jövő héten indul a következő évfolyamunk, ez már az 5. intenzív vezetőképző folyam lesz az MCC-ben, 21 hallgatóval indul ez a csapat, és hát az a tervünk hosszú távon, hogy ez egy olyan komoly programja lesz Magyarországnak, amely a vezetői utánpótlást folyamatosan magas minőségben teszi majd elérhetővé.
2: Nem kopogtattam hiába akkor ezzel a témával. Túri Péter, köszönöm szépen, az MCC főigazgató helyettesét, az Akadémia Program, a Vezetőképző Akadémia Programigazgatóját hallották az előbb, És hát alapvetően nem feltétlenül a vezetőképzésről, hanem úgy általában a posztgraduális képzések kapcsán beszélgettünk a tanulásról magáról. Köszönöm szépen.
3: Én is köszönöm, viszont hallásra.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Folytatjuk a multidézőt. 2025. szeptember 3-ára ugrunk az időben. Ezen a napon reggel 8:30-kor inkasszálták a főváros számláját, leemeltek 4,5 milliárd forintot róla. Ezzel már közel mínusz 70 milliárd forintnál járt ekkor a főváros adóssága. És ugyanezen a napon, vagyis szeptember 3-án a Spirit FM Just Clear Life című műsorában Krausz Dominika vendége Ipsics Anita, ételérzékenység specialista, a Szafi tulajdonosa volt.
2: Üdvözlöm Önöket! A mai adásban egy különleges vendégem van, Ipsics Anita, a Szafi tulajdonosa. Arról fogunk beszélgetni, hogy milyen fejlesztések, milyen új termékek várhatók, illetve egy kicsit megismerhetjük Anitát is és az ő munkásságát. Szia, Anita!
3: Szia, köszöntöm a nézőket is!
2: Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Ugye a Szafi úgy indult, hogy az étel érzékenységet szerették volna már az alkotók ugye megoldani, egy megoldást kifejleszteni rá, és te, mint tulajdonos, hogy éled meg ezt az egészet, hogy te lehetsz egy ekkora cégnek, egy ekkora vállalatnak a vezetője, és mi a legfőbb célod azzal, hogy segíts azokon az embertársainkon, akik küzdenek ilyen és ehhez hasonló problémákkal?
3: Igen, ugye a márka az 10 éves, és nem én alapítottam, viszont 5 éve most már én vezetem. Alapvetően én a banki szektorból érkeztem, tehát nekem aztán az élelmiszergyártáshoz valami kevés közöm volt, ám de amikor terhes lettem, akkor elkezdtem odafigyelni a táplálkozásra, nagyon féltem a terhességi cukorbetegségtől, és igazából 2017 óta voltunk kapcsolatban az alapító tulajdonosokkal, először Ausztria-Németországi terjeszkedésben, majd a magyarországi franchise hálózatnak a kiépítésében, és 2019-ben került ugye értékesítésre a cég, magánéleti ugye ők elváltak, és emiatt szerették volna a céget eladni, és itt volt nekünk ugye egy olyan lehetőség, hogy vagy mi megvásároljuk, vagy pedig az a befektető, aki már ott állt sorba, egy nemzetközi befektető volt egyébként, ő viszont nem akart volna franchise-t, és így nekünk meg kellett hozni ugye azt a döntést, hogy akkor mi ingatlant, autókat, tehát kvázi mindenünket erre feltéve megpróbáljuk megvásárolni, nyilván banki finanszírozás bevonásával, és akkor kezdtem magával az élelmiszergyártással sokkal inkább foglalkozni, és valóban akkor még számomra is úgy tűnt, hogy az ételérzékenyek így az elsődleges célcsoport, és egyre több olyan visszajelzés érkezett, hogy ez mondjuk más diétákban is tökéletes, tehát akár egy fogyókúránál, akár egy inzulinrezisztenciánál, és így egyre jobban ástam bele én is magam ebbe a témába, úgyhogy egy nagyon izgalmas kihívás volt, főleg ugye akkor jött a háború, jöttek az euróárfolyam elszállások, tehát hogy nagyon sok olyan kihívás elé kerültünk, ami még megnehezítette magának ennek a teljes élelmiszer szektornak így ezt az üzemnek az átvételét.
2: És mi volt, ami motivált abban, ugye, hogy említetted, hogy elkerülni a terhességi cukorbetegséget, de alapvetően miért pont ez az irány, hogyha egy teljesen más szektorból érkeztél?
3: Igen, ugye rájöttem, hogy a táplálkozása nagyon sok minden javítható az emberi szervezeten. Nem foglalkoztam ezzel tényleg régen abszolút, nem figyeltem oda, hogy mit ettem, mi van abban, milyen összetevője van, és ahogy egyre jobban én is tanultam, képeztem magam, így láttam azt, hogy milyen apróságokon mennyi minden múlik, én is, hogy mit eszek, jobban vagyok, rosszabbul vagyok, puffadunk, nem puffadunk, és emiatt kezdtünk ugye ebbe az innovációba is, ugye most cégen belül is, hogy egyre több olyan kényelmi termék jelenjen meg, mert tudjuk, hogy időből mindenkinek kevés van, nyilván a régiek megtartása mellett, hogy mindenkinek elérhető legyen az, hogyha szeretne tisztán táplálkozni, akkor ne kelljen gondolkodni, hogy hova nyúl.
2: Akkoriban, amikor egyébként a Safi elkezdődött és megjelent, akkor én mindig arra asszociáltam, hogy a gluténérzékenyeknek lett ez kifejlesztve. És ugye az évek múltán, ahogy eszkalálódtak ezek a problémák, mert sajnos egyre rosszabb minőségű élelmiszereket viszünk be, ezt kimondhatjuk, így most ugye felütötte a fejét ez az inzulinrezisztencia, és ugye nagyon fontos, hogy a termékeitek között ugye az inzulinrezisztensek támogatására kialakított életmód is ugye szerepet játszik. Egy kicsit mesélj nekünk erről.
3: Igen, ugye a gluténmentes táplálkozás az régen nagyon egyszerű volt, kukoricaliszt, rizsliszt, nagyjából itt meg is állt a tudomány, és sokan még mindig ezeket az alapanyagokat kezdik elsődlegesen fogyasztani. És alapvetően ugye, aki gluténérzékeny, neki már van egy sérült bélrendszere, tehát sokszor sok mindent nehezebben tolerál, és tapasztalatból láttuk azt, hogy egy-két év, három év múlva jönnek elő ugye olyan problémák a nagyon magas szénhidrát és az alacsony rostbevitel kapcsán, amit ugye mondjuk egy kukoricalisztnek a folyamatos fogyasztása okozhat, hogy szükség van ugye arra, hogy inzulinrezisztencia kialakul, és akkor mit tegyenek. És itt nagyon fontos az, hogy lassú felszívódású szénhidrát, tényleg legyen fehérje tartalma, legyen rosttartalma, és mi például abszolút nem is használjuk ezeket a klasszikus gluténmentes alapanyagokat, hanem inkább ezeket az úgynevezett superfoodokat, tehát egy hajdina, köles, akár csicseri borsó, tehát igyekszünk olyan alapanyagokat felkutatni, ami egy nem gluténérzékeny számára is egy teljes értékű táplálkozást tud nyújtani, mert valljuk be, azért a családban nem mindenki gluténérzékeny, ha mondjuk az anyuka éppen az, és neki se kelljen akkor többféleképpen főzni amiatt, hogy mondjuk a családot meg kell vonni egy rostban gazdag tápláléktól, hanem akkor tényleg meg kell találni azt a receptet, azt az alapanyagot, amiből mindenki számára kiegyensúlyozott ételt tud készíteni.
2: És akkor elmondhatjuk azt, hogy igazándiból maga a helyettesítés a kulcsa ezeknek a lisztkeverékeknek, tehát hogy próbáljátok úgy kialakítani ezeket a termékeket, hogy egyébként ízben ne is érzékeljék a fogyasztók, a vásárlók, illetve azok, akik ezekkel az alapanyagokkal főznek, hogy bármi hiányzik abból az ételből, amit az általatok megalkotott termékekből elkészíthetnek.
3: Igen, és itt talán az egy nagy előny, hogy én nem vagyok gluténérzékeny, és semmire nem vagyok érzékeny, sem a férjem, sem a kisfiam, viszont mi teszteljük ugye ezeknek az ízét. És nagyon szeretek jókat enni, finomakat enni, tehát hogy én abszolút nem vagyok az a típus, aki diétával sanyargatja magát, mert szerintem nagyon fontos az, hogyha összejön a család, vagy elmegyünk a barátokkal, akkor finomakat tudjunk enni. Úgyhogy nálunk tényleg csak azok a termékek mennek át a rostán, amik amellett, hogy jó összetevőkből vannak, még finomak is.
2: Ezt egyébként nagyon sok helyről hallom, és egyébként én is fogyasztom a termékeiteket. Mégis, hogyha meg kellene fogalmaznod egy mondatban azt, hogy mi az a szafi életérzés, akkor mit mondanál? Mert nagyon sok embertől hallok visszajelzéseket, és tényleg talán ez az, amit mindenki kiemel, hogy ízben nem érzékelhető az, hogy bármi hiányozna.
3: Én azt gondolom, hogy a kompromisszummentesség, amit így ki tudok emelni, hogy jó összetevő, finom ízek, és kvázi bármilyen diétába beilleszthető. Most nyilván nem minden termék illeszthető be mindenhova, de a hisztaminérzékenységet most a példaként felhozom, azért kevés embert érint, de egyre többen vagyunk. Oda is például fejlesztettünk egy olyan lisztkeveréket, ami már rögtön első évben egy nemzetközi díjon egy ajánlott kategóriát kapott. És itt nehéz volt, hogy milyen összetevőket hagyjunk ki belőle, és ott nem az a cél, hogy akkor abból egyféle dolgot tudjon az ember készíteni, hanem több recept is legyen mögötte, mert aki azt az egy zacskót megveszi, ő nem csak kenyeret akar sütni, ő szeretne mondjuk enni egy nokedlit, tehát szeretne mondjuk sütni egy lángost, egy pizzát, és hogy ezeket a fejlesztéseket, tehát soha nem áll meg termékszinten, hanem mindig mögötte van azért egy olyan receptúra készlet is, amiből a hétköznapokban tud egy háziasszony dolgozni.
2: És ugye az is nagyon fontos, hogy nagyon gyorsan elkészíthető ételeitek is vannak. Egy kicsit mesélj erről, hogy ugye van olyan lisztkeveréketek, amihez gyakorlatilag vizet kell csak hozzáadni.
3: Így van, igyekszünk arra, hogy minél gyorsabb legyen, és minél kevesebbet kelljen koszolni. Tehát, hogy szerintem az is fontos, hogy amikor este hazamegyünk a munka után, és azt mondja, hogy nekiállok kenyeret sütni, és tényleg, hogy mondjuk vizet kell hozzáadni, vagy egy kis citromlevet, ez azért nagyon sokat tud segíteni az ember életén. A praktikum azért az nagyon fontos. Én megmondom őszintén, sok esetben el se kezdek olyan receptet készíteni, hogyha mondjuk nem a mi termékeinkből sütök, ahol fel van sorolva, vagy 8-10 összetevő, nagyon hosszas leírás, mert hát őszintén most erre kinek van ide.
2: Igen, ez nagyon fontos, hogy úgy eszünk egészségesen a ti termékeitek által, hogy egyébként gyorsan hozzá tudunk jutni ezekhez Igen. a dolgokhoz, mert ugye mindenkinek szerintem az a legnagyobb veszőparipája a szürke hétköznapokban, hogy mindenki rohan, és ugye azt mondjuk, hogy mennyivel egyszerűbb levenni egy péksüteményt egy polcról, gyorsan kifizetni, gyorsan megenni, mint az, hogy ezeket előkészíteni, de ez is egy nagyon nagy könnyebbség. Mi okozza mégis a legnagyobb kihívást akkor, amikor mondjuk terméket fejlesztetek? Mi az, amiről a szafi nem mondhat le, hogyha egy új termék van a palettán?
3: Nálunk ugye a természetes alapanyagok az a kulcs, tehát hogy lehet, hogy mondjuk egy ízesített, mondok egy csokit, vagy bárminél egy mesterséges aroma sokkal olcsóbb lenne, és sok esetben kevesebb is kell belőle, mert intenzívebb, mi akkor is a természetes irányt visszük tovább, tehát nálunk az nem fordulhat elő, hogy mesterséges összetevő, ízfokozó, nálunk tartósítószer sincsen, tehát sokszor van, hogy nem tudunk termékkel megjelenni, mert az csak tartósítószerrel működne, nálunk az sincs. Például a csomagolt kenyereink, azok sem tartósítószert, sem védőgázat nem tartalmaznak, hanem olyan egyedi, tényleg nagyon sokáig kísérletezett technológiával készül, aminek így tudunk egy olyan 35-60 napot adni, úgyhogy sem tartósítószer, sem pedig védőgáz nem kerül bele, holott nagyon sok védőgázos termék van, és az emberek ezt megeszik, és alapvetően ugye ez elterjedt, de nekünk ezek az elvek, és ezekből én nem szeretek engedni.
2: Ugye megelőzőleg volt nálam Jákob Zoltán, ugye a Luxolja tulajdonosa, és a piacra került egy közösen megalkotott, nem is egy, hanem több termék, ugye a palettátokban. Milyen kihívást jelentett az, hogy Zolival együtt kellett működnötök, és együtt kellett kifejleszteni ezeket a termékeket?
3: Igen, ugye ott a palacsinta pizza és a mentes fehérje, ami közös kollaborációs termékünk. Ugye Zoliéknál az íz az nagyon fontos, és én azt gondolom, hogy sokszor a vásárlók, ha megszoknak egy édes, intenzív ízt, akkor nem szeretnének arról lemondani. Viszont nálunk a természetes aromákkal, mondjuk egy sima kakaóval, egy természetes édesítővel nehezebb elérni azt a nagyon finom ízvilágot, és itt azért elég sok körös kóstolások voltak, hogy a végén az a termék szülessen meg, úgyhogy itt nekünk is sokszor törni kellett a fejünket, hogy megmaradjon a termék annak a tiszta természetes alapanyagú terméknek, viszont tudja hozni azt az ízvilágot, amit mondjuk a Luxolyának a vásárlói megszoktak, de én azt gondolom, hogy sikerült, tehát látom ott is a posztokat tényleg, hogy a palacsintát, pizzát, hogy mennyien szeretik, úgyhogy szerintem egy jó kollaboráció lett.
2: És egyébként a jövőben terveztek még több terméket a Luxolyával, vagy akár tervezel más típusú együttműködést más cégekkel?
3: Folyamatban vannak ugye ezeknek most a kiértékelése, illetve hogyha van olyan igény a Zoliék részéről, akkor természetesen nyitottan állunk elébe. Most jelenleg ugye nekünk régebbi kollaborációink a Kiflivel, csak egy közös kifli liszt keverékünk volt. Az megvan egyébként a mai napig, az igazából ott maga a neve volt, szerintem így a poén, de szeretik. És igazából, hogyha jön megkeresés, nagyon fontos megnézni a partnert. Tehát, hogy mindenkivel nem lehet kollaborálni, mert azért mind a két márkának, aki ilyenkor összeáll, ez nemzetközi példán is szerintem okulva, fontos az, hogy olyan partnerek tudjanak egy kollabba összeállni, akik hasonló értéket képviselnek a piacon. Most gondolok arra, hogy tényleg egy botránymentes cég egy botránymentes céggel álljon össze, mert amennyire tudja egy ilyen közös együttműködés segíteni a két brandnek, akár a közös célcsoportját, annyira tud rontani is, úgyhogy mi minden esetben azért ezt megvizsgáljuk, hogyha van ilyen kérés, akkor ki lesz az, akivel együttműködünk.
2: Nyilván ez fontos, hogy illetve közös érdekek is legyenek, úgyhogy ez kifejezetten fontos. Hogyha már a branding részéről beszélünk, a Safi most egy nagy megújuláson megy keresztül, hiszen a logó is változik. Miért pont most jött el ez a pillanat?
3: Igen, ugye ez a 10 év alatt azért nagyon sok albrandünk alakult ki, lett dietetika, lett food truck, lett bistro, lett péküzem, tehát hogy már lassan felsorolni sem tudom, hogy így hány lábon áll a cég, és mindig mindegyiknek valamilyen új logó lett. És így a végén már én sem tudtam, megmondom őszintén, követni, hogy akkor most melyik logót hol használjuk, vagy kértek tőlem mondjuk egy megjelenéshez egy logót, és azt gondolom, hogy 10 év után itt volt az ideje, de a fő cél, ami miatt ez az egész megtörtént, az, hogy az exportpiacra szeretnénk kilépni, tehát nagyobb hangsúllyal, és oda viszont szükséges egy egységes arculat, egy egységes logó, mert külföldön nem fogják érteni, amit mondjuk itt még a legelső vásárlók értettek, hogy volt a reformvonal, a free vonal, mimitől mentes, de én azt látom, hogy itthon is most már az új vásárlókat nem az érdekli, hogy melyik a brand, hanem hogy éppen neki mire jó az a termék, vagy neki pont az ízlik. Külföldön meg még nehezebb lenne ezt a rengeteg albrendet úgymond így átvinni az emberek fején. Meg azt gondolom, hogy dizájnban is kell egy egység, és nagyon-nagyon tetszik az új logo, elfogult vagyok vele, sok kutató munka előzte meg, tehát tényleg ez most nem úgy történt, hogy akkor csináljunk egy új logót, hanem volt mögötte egy nagyon hosszú felmérés, brandbook, tehát teljes márka kommunikáció stratégia van mögötte, úgyhogy azt gondolom, hogy itt ez a cég, ez megérdemelte itt 10 év után, hogy legyen egy ilyen komplett arculata.
2: És egyébként ugye azt is fontos megemlíteni, hogy
3: megérdemelte itt 10 év után, hogy legyen egy ilyen komplett

0: nagyon szem előtt tartjuk, tehát például nagyon szeretünk pádelezni, ez is egy közös családi sport, ott is most a juniorokat próbáljuk támogatni, akkor iskolákba járunk edukálni, pont azért, mert ez az a 14-18 év közötti fiatal réteg, aki folyamatosan a social médián lóg, nyilván próbál onnan tájékozódni, de sok esetben már magának vásárolja az ebédet, rendel online, vagy költ bármi olyan iskolán kívül, nem tudom, táplálékkiegészítőre, és azért nem mindegy, hogy honnan kapnak tájékozódást, és amikor az iskolákban is tartunk előadást, ott egyre több már az ételérzékeny, egyre többen próbálnak mindenféle diétákat, és azt gondolom, hogy nagyon fontos már ebben a korban, ha csak egy picit, ha három mondatot hazavisznek abból, amit ott elmondunk abban a nem tudom, negyed óra, fél óra, mikor mennyi idő van, akkor hát ha az már az ő jövőjükön fog egy picit segíteni, mert a mi jövőnk is azért ezek a gyerekek lesznek majd.
1: Mit gondolsz egyébként, hogy kivel nehezebb megértetni azt, hogy ez mennyire fontos, és mennyire értékteremtő hatása van a jövőre való tekintettel, a szülőkkel, vagy a gyerekekkel? Mert ugye sokszor látunk erre példát, hogy elhízott szülő elhízott gyermeket nevel. És ez egy nagyon erős kijelentés, viszont ez sajnos, ez egy tanulmány alapján ugye kimutatható, igen, hogy ez meg szokott történni, mert hogyha a szülő nem foglalkozik azzal, hogy milyen tápanyagot juttat a szervezetébe, akkor ugye ebben szocializálódik a gyermek is.
0: Igen, vagy ha otthon például mindig van csoki, mindig van chips, és a gyerek is azt látja, hogy a szülő hazamegy, és az az első, hogy levesszük a csokit a polcról, és csak mindenféle ok nélkül leszünk, akkor ő is ezt fogja látni. Szerintem a gyermekekkel könnyebb megértetni. Én most legalábbis azt látom, itt voltunk jó néhány középiskolába, tehát most már több ezer gyerek előtt adtunk így elő, és kerültünk velük kapcsolatba. De valóban, ha a szülő nem támogatja, akkor nehéz ez a gyermeknek is, és tanárokkal is egyeztettünk, beszéltünk, és ők is azt mondták, hogy vannak gyerekek, akik mondjuk hozzájuk próbálnak fordulni, mert mondjuk otthon legyintenek rá. Ó, fáj a hasad, hát vegyél be valami gyógyszert, holott lehet, hogy egy gluténérzékenység áll a háttérben, vagy egy bármilyen más ételérzékenység, és nem vizsgáltatják ugye ki őket. Most a leggyakoribb, amit most így hallottam az utolsó iskolában, ahol voltunk, hogy nagyon magas vérnyomással küzdenek már ezek a fiatal gyerekek, ami szerintem a mi időnkben nem volt, meg talán amikor én jártam iskolában, nem most volt, akkor néhány elhízott gyermek volt az osztályban, alapvetően ugye szinte soványak voltak a gyerekek, most meg ez a trend azért inkább az, hogy most már fiatal korban kezdődik az elhízás, jön a cukorbetegség, és majd mondjuk egy lányoknál, amikor oda kerül a sor, hogy babát akarnak vállalni, ki tudja, hogy itt a fiatal korban sok minden, amit összeedtek, az majd milyen hatással lesz, milyen hormon problémákat okoz, tehát hogy azért ez egy nehéz dolog, de én azt látom, hogy most ez a fiatal réteg, akikkel mi tudunk beszélni, ők sokkal nyitottabbak, ott sok esetben a szülők beütköznek.
1: Ugye az évek során az ételérzékenység, az intolerancia volt egyébként a fő központ, viszont most már, hogyha a Szafiról beszélünk, akkor maga a fogyás és az életmódváltás is nagyon erősen összekötődött a márkával. Mesélj erről egy kicsit, hogy amikor valaki ezen az életmódváltáson megy át, akkor te mit szoktál javasolni, mert ugye ez egy folyamat. Nagyon sokszor arra várunk, hogy ha most ma elkezdünk diétázni, ami általában hétfőn történik, igen, akkor péntekre fogyjunk le legalább egy kiló. És ugye hát azt mondják, hogy azért vannak ennek folyamatai, hiszen ezzel is át lehet esni a ló túloldalára.
0: Igen, én szerintem nincs olyan diéta, amit én ne próbáltam volna ki, mindig ezzel szoktam példálózni így a saját bőrömön. Nekem nem volt olyan nagy túlsúlyom, én egy 4-5 kilótól szerettem volna így az elmúlt x évben megszabadulni, és tényleg ez a mindent kipróbálunk, és ez azért is fontos, mert ugyanígy működnek szerintem az emberek, hogy most akarunk lefogyni egy hét alatt, egy hónap alatt, amit te is mondasz, és ezért nagyjából bármit bevetnek. Én viszont azt gondolom, hogy ez nem fog működni hosszú távon, tehát egy fenntartható olyan életmódot kell kialakítani, és mi mindig erre buzdítjuk az embereket, és ez egy lassabb folyamat, lassabb áttörés azt gondolom, mert ugye mi nem tudunk csodát ígérni, hogy egy hét alatt le fognak fogyni, viszont hogyha elkezdenek kiegyensúlyozottan táplálkozni, számolni a kalóriát, a szénhidrát, a fehérje, a rost, tehát ez minden megvan egy egyensúlyban, akkor ez egy hosszú távon fenntartható lesz, mert én nem hiszek abba, hogy most valaki két hónapig eszik, nem tudom, zöldséget krumplival, és akkor ő most nem eszik húst meg tejterméket, mert hogy le akar fogyni,

0: utána 3 hónap után meglát valahol egy gyönyörű lángost, és megeszi, akkor megborul minden. Tehát, hogy fontos az, hogy ne a diétát lássuk ebben az egészben, hanem egy olyan tényleg kiegyensúlyozott életmódot alakítsunk, és mi ebben próbálunk segíteni, hogy mindentből legyen alternatív megoldás, mindent tudjanak elkészíteni. Tényleg egy bolonyait is olyan jól el lehet készíteni, kevesebb zsiradékkal, már kevesebb kalória, de ehhez kell egy tudatosság. Mi ezt próbáljuk az emberek kezébe adni a kidolgozott receptekkel, étrendekkel, pont azért, hogy aki nem akar gondolkozni, vagy nem akar számolni, azt elvégeztük helyette, de nálunk ilyen csodaszerek nincsenek. Tehát rendes ételek vannak, finom ételek vannak, van sok magyaros étel is, mert szerintem fontos, a magyar konyhát azért mi magyarok szeretjük, és ezt ha beépítjük az életünkbe, akkor ez viszont hosszú távon fenntartható lesz.
1: Egyébként terveztek esetleg olyan programot, hogy mondjuk ha valaki a Szafihoz fordulna, hogy szeretne segítséget kérni a fogyásban, akkor van erre lehetőség, vagy lesz a jövőben lehetőség nálatok?
0: Igen, van egy életmódprogramunk, egyébként ezt a dietetikus kolléganőm alakította ki, a több kalória bevitelre van kiszámolva, tehát hogy mindenkinek úgymond megtalálja a saját magának valót, de a dietetikus kolléganőm meg én is mindig mindenkinek válaszolunk, segítünk. Tehát, hogyha nekem is bárki bármikor rám ír, szerintem egy órán belül választ szokott kapni, nagyon ritka, ha nem. Úgyhogy van egy nagyon jó közösségünk, egy csoportunk, ott most már több mint 70 000-en vagyunk, és ott egymást támogatjuk. Tehát, hogy nem effektív egyéni konzultációkat tartunk, hanem így a közösség erejével osztjuk meg a tapasztalatokat, és igyekszünk azért olyan kereteket szabni ezekben az étrendekben, hogy ne legyen az első kérdés, hogy mit mivel lehet cserélni, tehát inkább úgy összeállítani, hogy tudjanak maguknak választani akár kedvenc napokat, akár mozaikba összeválogatni a kedvenc reggeliket, mert ha már rögtön cserélgetni akarunk valamilyen összetevőt, mert tudom, mondjuk én sem szeretem a halat, vagy valaki nem ehet tejet, akkor már borul az egész kalória, borul a zsír, borul a szénhidrát, és akkor valószínűleg nem fog jönni az az eredmény. De én mindig azt mondom, hogy érdemes mielőtt egy nagy fogyókúrába, diétába kezdünk, egy orvost meglátogatni, egy vérképet csinálni, megnézni, hogy van-e valami probléma, milyen a vérképünk, tehát van-e valami vitaminhiányunk, és úgy nekiállni az életmódváltásnak, hogy tisztában vagyunk legalább az aktuális egészségi állapotunkkal, és mondjuk 3 hónap múlva újra megnézetni, főleg, hogyha az ember egy sanyargató diétába vág, hogy ez éppen milyen hatással van rá, mert az sem jó, hogy vékonyak vagyunk, viszont a vérképünk meg nem ezt mutatja, hogy egészségesek lennénk.
1: Hogyha egy gondolatot meg kéne fogalmaznod, akár most a hallgatóknak, a nézőknek, akkor mi lenne az az üzenet, ami szerinted a legfontosabb küldetése a Szafinak?
0: Hú, ez nagyon nehéz, de megpróbálok valamit összefoglalni. Én azt gondolom, hogy az, hogy kompromisszummentesen tudjunk egészségesen étkezni, és hogy senkinek ne legyen lemondás, és mindenki számára elérhető legyen, akárha sütni akarunk, akárha dolgozó anyukák, dolgozónők vagyunk, akárha sportoló férfiak, tehát, hogy igenis van megoldás, és nem kell feladni, csak meg kell találni a hozzánk illő terméket.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm neked, Anita, hogy eljöttél hozzám ezt a beszélgetést, és szerintem mindenki nevében azt, hogy megalkotjátok ezeket az ízeket, ezeket a termékeket, mert tényleg óriási segítség mindenki számára.
0: Nagyon szépen köszönöm én is a meghívást.
2: Köszönöm a figyelmüket, találkozunk legközelebb.

Műsorajánló. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerszuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Médiapiac. Már a Spirit FM-en.

0: Sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Napos nyári idő lesz, néhol zivatarokkal. Hétfőn megszavazhatják az alaptörvény újabb módosítását. 2 órás sztrájkot tartottak a hazai IKEA dolgozói. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Kétnapos rendkívüli ülés tart jövő hétfőn és kedden az országgyűlés. Hétfőn a képviselők szavazhatnak az alaptörvény 17. módosításáról, amely egyebek között 3 ciklusban korlátozza a parlamenti képviselők mandátumát. Lehetővé teszi a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozását, valamint visszaállítja az alkotmánybírók 70 éves felső korhatárát. A módosítás emellett megszünteti Súlyog Tamás államfői megbízatását is. Az államfő elmozdítása ellen tüntettek tegnap a Sándor palotánál. A Fidesz és a KDNP által szervezett eseményen több politikus közéleti szereplő, köztük Áder János és Havasi Bertalan is felszólalt. Bár korábban részvételre buzdította szimpatizánsait, Orbán Viktor volt miniszterelnök nem volt jelen a rendezvényen. A közelben megjelent néhány ellentüntető is, akik a korábbi kormányfő tavaly márciusban elmondott poloskázós beszédét játszották le. A magyarságpolitika egyik feladata, hogy megteremtse azt a környezetet, amelyben a határon túlélők is bekapcsolódhatnak a magyar közéletbe, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, miután a vajdasági magyar újrakezdés képviselőivel találkozott. Tar Zoltán emlékeztetett arra, hogy míg az előző kormány politikája egyes szervezeteket kiemelt, másokat félreállított, addig a jelenlegi célja egy olyan társadalmi élet megteremtése, ahol minden közösség megtalálhatja a maga útját. Minden eddiginél nagyobb vízi közműfejlesztési programot hirdet a kormány az előregedett hálózat megújítására. A fejlesztéssel csökken a vízveszteség és hosszabb távon biztosítható lesz a fenntartható vízgazdálkodás, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, hogy a cél a víz megtartás, a tározók fejlesztése, az öntözési rendszerek korszerűsítése. 2 órás figyelmeztető sztrájkot tartottak az IKEA mindhárom magyarországi áruházában és más telephelyein. A 300 munkavállaló a korábban sikertelen bértárgyalások miatt döntött a lépésről. Az IKEA regionális vezetője közölte, az idei bérrendezésre szánt összegen felül egy 6%-os soron kívüli emelést nem tudnak vállalni, de abban megállapodtak, hogy a szakszervezettel közösen felülvizsgálják a bér és juttatási rendszert. Ma kezdődik a 3 napos Magyar Földi Fatemplom Fesztivál. Az érdeklődőket zenei és szakrális programokkal is várják az Alai faluban. Lesz jazz, komoly zene, prózai előadás és névzene is. Fellép többek közt a Csíkzenekar, a Dresch Quartett, Dolák Sali Róbert, a Kaláka Együttes és Grillus Dániel. Ma mindenütt sok napsütés valószínű, csak északkeleten lehetnek elszórtan futó záporok. Többfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Délután 24-31, késő este 13-23 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban időszakos lezárásra kell készülni ma napközben, a 3. kerületben a Kiscelli utcában a Szőlő utca és a Zápor utca, illetve a Mátyáshegyi úton a Virág-Benedek utca és a Mátyáshegyi köz között, mert burkolatot javítanak. Lezárják mától a 4. kerületben a Pozsonyi utcában befelé az egyenesen haladó középső és a Tél utcába balra kanyarodó sávot elektromos közműjavítás miatt. Ma 8 és dél között sötétek a jelzőlámpák a 15. kerületben az I.S. Gyula utcában, a Beller Imre utcánál és a Bocskai utcánál áramszünet miatt. A forgalmat mindkét csomópontban a rendőrök irányítják. Ma 9:30 között időszakos lezárásra kell számítani a Hősök terén, az Állatkerti körúton a Gundel Károly út és a Hősök tere között, valamint a Kóskároly sétányon a rendezvény előkészületei miatt. Ma éjféltől várhatóan szombaton délig lezárják az érintett útszakaszokat. Vasárnap üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Örs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: az interneten bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.
1: Este van.

és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Nem oké. Egy műsor, amely... Műsorajánlót hallottak.

0: Jó reggelt kívánok, ez a Start, köszöntöm a kedves nézőket, és köszöntöm a Spirit FM rádió hallgatóit is. Olajjal kezdünk, itt van Bucski Péter, a G7 újságírója, szervusz, jó reggelt kívánok!
1: Szervusz, jó reggelt!
0: Az apropó, amiért meghívtunk egy cikket, amelynek ez a címe: van valami furcsa és megmagyarázhatatlan a magyar olajimportban, és ha jól értem, akkor az egyik talány, hogy miután a Barátság kőolajvezeték leállt, mert az oroszok eltaláltak egy valamiféle átalakítót, szóval meghibásodott a vezeték, látszik a MOL statisztikáiból, hogy Magyarországra valóban nem jött olaj február után két hónapon keresztül, viszont a MOL szlovákiai finomítója meg, mintha változatlan mennyiségben kapta volna ugyanazt az orosz olajat, ami tehát itt már nem érkezett meg, hogy mi lehet ennek az eltérésnek az oka.
1: De egyrészt, ami nagyon érdekes, hogy februárban gyakorlatilag semennyi kőolaj nem jött be Magyarországra, tehát a MOL itt február közepéig felhasználta a saját tartalékát, és ezután ugye felszabadítottak neki egy 250 000 tonna kőolajat a készletekből, ebből később módosították a statisztikát, hogy mennyit is használt föl a legújabb verzió szerint, körülbelül 150 000 tonnát. Tehát azt lehet látni, hogy a Dunai finomító, tehát mondjuk ilyen 400 000 tonna importot használt fel korábban. Itt tavaly októberben volt egy baleset, ezután olyan 50-60%-ra mondták, hogy annyi működik, de hát ennél is kevesebb kőolajat importáltak, amihez szükséges. Ugye Magyarországon kb. 1 000 000 tonnát évente azért helyben tudunk előállítani. Tehát az látszik, hogy itt februárban nem jött be semmi, így ezt a saját és a stratégiai készletet használhatták föl, de hát azért ilyen 300 000 tonna minimum kellene ez a kisebb kapacitáshoz is. Ezt követően pedig márciusban nem jött, tehát gyakorlatilag csak Szlovákiából jött be kőolaj, ami kicsit furcsán hangzik, hiszen hogyha a Barátság kőolajvezetéken jön kőolaj, akkor annak van Magyarország és Szlovákiai leágazása, ha pedig Horvátországból tengeri kőolaj jön, akkor az pedig Magyarországon keresztül tud csak Ipolyságon keresztül, tehát egy jó nagy kanyarral elmenni Pozsonyba. Hát a cikkünk megjelenés előtt sokszor kerestük a MOL-t, erre nem reagáltak, a cikk megjelenítése után ugye azt mondták, hogy hát ők közösen szerzik be a több finomítónak, tehát ennek a pozsonyinak és a dunaújvárosinak a kőolajat, és hogy alapvetően a nem orosz importot a szlovákiai fél intézi, pedig korábban azért Magyarországra is jött. Tehát a statisztikai adatokból és ebből az információból arra lehet következtetni, hogy behozták Szlovákia, és onnan visszahozták Magyarországra, bár lehetséges, hogy itt fizikailag nem folyt ez az olaj végig a vezetéken oda-vissza, hanem egyszerűen Magyarországon felhasználták azt, amit hivatalosan a Slovanaft vásárolt, de őnáluk se indult be februárban igazából még ez a tengeri kőolaj vásárlás. De ennek leginkább az lehet az oka, hogy tengeri kőolajat azért nem olyan venni, hogy megveszik, és akkor az azonnal itt lesz, tehát erre föl kell készülni. Azt lehet látni, hogy itt így márciusban egy jelentősebb 200 000 tonna jelent meg a szlovákiai importban. Ez még mindig nem elegendő az orosz kőolajnak a kiváltására, ami korábban volt, de az lehet látni, hogy akkor itt egy kicsit fölpörgött, és ugye korábbi években mi is és mások is ezért kritizálták a MOL-t, hogy túlságosan az orosz Barátság kőolajvezetéken történő importra hagyatkozik, pontosan ezért, hiszen ez egy háborús területen halad keresztül, és ez egyszerűen nem észszerű, hogy egy kőolajvállalat teljesen kiteszi magát egy ilyen nagyon-nagyon magas kockázatú ellátási útvonalnak, ha akár csak, nem tudom, 20-25%-ban vásároltak volna folyamatosan tengeri kőolajat, akkor ugye fönn lehetett volna tartani azokat a beszerzési forrásokat, ami baj esetén könnyebben lehet magasabb szintre emelni, hiszen itt azért egy hajó, amíg elér bárhonnan, azért az jellemzően egy hónap, és azért ez egy kicsit ilyen, hát hogy mondjam, vadnyugati piac, tehát akár az is van, hogy valaki megvásárol egy hajónyi kőolajat, de ráígérnek 5%-ot, akkor megfordul a hajó, aztán megy máshova. Tehát, hogy itt azért tényleg fontos kialakítani azokat a bizalmi és kereskedelmi kapcsolatokat, amik hosszú távon biztosítani tudják az ellátást. Azért, hogy ez nem annyira lehetetlen, ezt elég jól mutatja, hogy mondjuk a szomszédos Ausztriában a Sveháti finomítót az ÖNVU évtizedek óta el tudja csak tengeri úton érkező kőolajjal látni, tehát meg lehet ezt csinálni, csak hát pont ez a felkészülés és tapasztalat szerzés egy kissé elmaradt.
0: Majd még visszatérnék az orosz olajra, de közben itt volt J.D. Vance, amerikai elnök, megtámogatni a Fidesz kampányát, bár utólag azt mondta, hogy ők tudták, hogy nagy bukta lesz. Ugyanakkor kiderült, hogy vettünk az amerikaiaktól 510 000 tonna amerikai kőolajat 500 000 000 forintért. Az is kiderült utólag, hogy ezt jelentősen túlárazottan vettük, talán 2 milliárd forintot bukott a magyar állam, vagy mi adófizetők, de mi lett ezzel a mennyiség?
1: Nem a magyar állam, mert a MOL vásárolja, tehát ez egy kicsit olyan furcsa volt, hogy úgy jelentették be, mintha a politikusok állapodnak meg, ők nem tudnak kőolajbeszerzésről megállapodni, tehát ez egy kicsit, hát hogy mondjam, túlzó volt, hanem erről a, tehát az, hogy 100 dollár körüli értéken vásárolják meg a kőolajat, ez valóban magasabb volt akkor, mint a piaci ár. Az látható, hogy ez nem jelent meg a statisztikákban, mint amerikai kőolaj. A MOL közgyűlésen egyébként Hernádi Zsolt utalt is arra, hogy hát ez nem feltétlenül fizikailag is amerikai kőolaj lehet, hanem hogy amerikai cégektől, tehát pont a MOL utalt rá, hogy Kazahsztánból is szereznek be kőolajat, ahol például amerikai cégeknek vannak érdekeltsége, és ott egyébként eléggé hasonló a kőolajnak a minősége, mint az orosz, ugye ezt is korábban felvetettük, hogy miért nem próbál meg a MOL legalább kazak kőolajat behozni, ahogy akár a Volt NDK területén finomítókba csinálták, hogy akkor ezzel is ugye nem kell olyan nagy fizikai átalakításokat végezni, mert nagyon hasonló a minőség ennek a kőolajnak az oroszhoz. Tehát itt valószínűleg az lehetett. Ugye itt ez az, hogy mennyire drága, hát itt azért ment a 100 dolláros ár fölé bizonyos időszakokban a Hormuzi szoros körüli.
0: 116-ra is fölmenni egy
1: hétre. Igen, csak hogy amikor ezt a megállapodást megkötötték, még nem tartott itt a kőolajár, és azért, hogyha az egész időszakot nézzük, akkor valószínűleg ez nem egy olyan ár, ami jónak tűnik, és az sem biztos egyébként, hogy valóban ennyire vásárolta ezt a MOL, tehát ezt ebbe az ilyen ügylet szinten egyszerűen a kereskedelmi adatokból nem tudunk beletekinteni.
0: Azért kérdeztem ezt, mert a közember úgy fordíthatta le, hogy J.D. Vance idejött, de az nem ingyért történt. De lépjünk is ezen túl, mert rohan az időnk. Európa levált az orosz olajról, a magyar kormány az előző azt mondta, hogy ez öngyilkos stratégia. Magyar Péter azt mondta, hogy attól, hogy kormányváltás történt Magyarországon, a földrajzi helyzetünk nem változott, tehát arra utalt, hogy teljesen ő sem akar talán leválni, és kaptunk is haladékot a többi uniós tagállamhoz képest. Hol tartunk most mi ebben a folyamatban?
1: Érdemes ketté választani, és vannak az amerikai szankciók, amiről elvileg ugye azt állított Orbán Viktor, hogy addig kap Magyarország felmentést, amíg ő a miniszterelnök. Láttuk, hogy ez nem volt igaz, hiszen most is érkezik az orosz kőolaj. Tehát itt ezek a szankciók aludi felmentés, ez egyébként nem lehet nyilvános forrásból megtekinteni, hogy ez mire vonatkozik. Itt valószínűleg csak a barátság kőolaj vezetéken keresztül, és azt se tudjuk, hogy igazából ez meddig érvényes. A másik szankciók, amik érinthetnek minket, azok az Európai Uniónak a tervei, amik arról szólnak, hogy hát jó volna idén év végéig kivezetni ezt a kőolajbeszerzést. Ezek még csak tervek, ezeket nem fogadták el. Azért az, hogy mi a fizikai lehetőség és a földrajzi helyzetünk, hát azért érdemes megnézni, hogy mondjuk Csehország egy kicsit nehezebb helyzetben volt, hiszen nekik nem volt hozzáférésük tengeri kőolajhoz, nekik vezetéket kellett építeni, és meg tudták oldani a leválást. Ennek erről is volt egyébként ezzel kapcsolatban Hernádi Zsoltnak hát egy elég nagy csúsztatásokkal terhelt nyilatkozata, hogy ők ezen milyen sok pénzt buknak, hiszen összemosta a finomítónak az átépítését és a felújítását és a balesetének a költségeit. Tehát azért azt lehet látni, hogy valóban a nem orosz kőolaj az valamennyivel drágább, de ez nem egy olyan nagy különbség. Ráadásul, ha a MOL szempontjából nézzük, ugye a jelenlegi szabályok szerint ugye ennek a 5 dollár fölötti árkülönbségnek a 95%-át azt el is vonja a magyar állam adóban. Itt inkább a magyar költségvetésnek érdeke az orosz kőolaj behozatala, hiszen ezen több 100 milliárd forintot is kereshet évente, hogyha az árkülönbséget ugye adóban elvonja.
0: Bucski Péter, köszönöm szépen, hogy eljöttél és mindezt elmondtad, majd folytatjuk meg nyilván. Itt az iráni háború naponta ugrál az olajár, úgyhogy sok a bizonytalanság, sok a kérdés. Köszönöm szépen még egyszer.
1: Köszönöm.

0: Kiskereskedelemmel folytatjuk. Két fontos hír is megjelent. Ezek ilyen testközeli hírek már, hogyha azt mondom, hogy Tesco és Auchan, mindenki tudja, hogy miről beszélünk. Az első, hogy sajtóértesülések szerint a Tesco fontolgatja, hogy kivonul Magyarországról, Szlovákiából és Csehországból. Nyilván nem az a kérdés, hogy ez milyen gazdasági pénzügyi vonzattal jár majd a Tesco számára, hanem hogy a magyar fogyasztók ebből mit fognak megérezni, ha bármit is megéreznek. Itt van velünk Zoom kapcsolaton keresztül Király Béla, a privátbankár.hu szakértője. Jó reggelt kívánok, szervusz Béla, köszönöm, hogy rendelkezésünkre állsz. Szóval,
1: jó reggelt, köszönöm a nézőket.
0: Azért beszéljünk egy szót arról, hogy miért vonul ki a Tesco, ha egyáltalán kivonul, mert maga a Tesco azt mondta, hogy pletykákkal nem foglalkoznak, de vegyük úgy, hogy van alapja ennek az értesülésnek. Mi lehet az oka, hogy itt hagy minket?
1: Igazából azt lehet mondani, hogy korábban 2020-ban a Tesco már eladta a lengyel érdekeltségét, és akkor pletyka szinten felmerült, hogy esetleg a másik három közép-európai országból, Magyarországról, Szlovákiából és Csehországból is kivonulnak. Most viszont a Financial Times és a Reuters is úgy értesült, hogy banki tanácsadókat bíztak meg ennek a transzakciónak a lebonyolítására, úgyhogy sokkal valószínűbb, hogy most valóban esetleg eladják a részeket. Az volt a kérdés, ugye, hogy mi lehet a háttérben?
0: Igen.
1: Alapvetően azt kell látni, hogy a Tesco-nak a legerősebb érdekeltsége az úgymond hazai.
0: Igen.
1: Alapvetően azt kell látni,

0: lezárásokra, árstoppokra, amik azért nem annyira olyan intézkedések, amiket nagyon szeretnek a cégek.
1: A magyar fogyasztót mennyiben érinteni, hogyha kivonul innen a Tesco? Azt hallottam, hogy Magyarországon csak a harmadik legnagyobb forgalmú cég ez.
0: Igen, harmadik, negyedik a Tesco forgalmát tekintve. Azt lehet látni, hogy a kiskereskedelemben viszonylag sok szereplő van, viszonylag erős a verseny. Nyilván, ha egy ilyen nagy szereplő kiesik, az rontja a versenyt, de nem hiszem, hogy ez döntő fordulatot jelentene, hiszen alapvetően a két vagy három, inkább azt mondom, a három nagy német diszkontánc diktálja az árakat, és a többi szereplő, akár a Spár, akár a magyar szereplők, ehhez próbálnak alkalmazkodni, úgyhogy ha esetleg a Tesco kiesne, én nem gondolom, hogy ez az árakban döntő jelentőségű lenne.
1: Melyik ez a három? A Lidl, az Aldi, jól mondom?
0: Lidl, és melyik? Az Aldi és a Penny.
1: Ők diktálják Magyarországon az árakat?
0: Igen, én azt látom, illetve a szakértők is azt mondják, hogy ezek a diszkontáncok határozzák meg gyakorlatilag a kereskedelemnek valamilyen szinten az irányát is, és ők azok, akik leginkább az árérzékeny rétegre lőnek, és nyilván azáltal, hogy mondjuk a Lidl messze a legnagyobb piaci szereplő, nem csak az árérzékeny vásárlókat, hanem gyakorlatilag teljes lakosságot szolgálják.
1: Akkor nézzük az Auchant, amit szintén ismernek a magyar vásárlók. Jelenleg 25 bolttal rendelkezik az Auchan, ahogy olvasom, 19 hipermarket, de egy olyan változásra készülnek, hogy 5-700 kis alapterületű boltot nyitnának 2033-ig, és hogy Jelinek Dániel cége, az Indotek megszerezte az Auchan 100%-os tulajdonrészét. Jelinek Dávidról azt lehet tudni, hogy Tiborcz Istvánnal közösen üzletelt korábban. Szóval mi ennek a hírnek a jelentősége?
0: Igazából Tescohoz visszakötve annyit lehet elmondani, hogy Tesco kapcsán ez egy jelzés, hogy más nagy lánc jelen esetben az Auchan eladta Magyarország érdekeltségét, tehát ez sem, vagy inkább azt mondom, hogy ez is azt erősíti, hogy nem lehetetlen kivonulni a magyar piacról, hogyha egy lánc úgy dönt, hogy ki szeretne vonulni. A másik része pedig az, hogy egyértelműen látszik, hogy akár a Tesco, akár az Auchan régebben arra épített az üzleti modelljét, hogy hipermarketeket építettek, viszont a kiskereskedelemnek a forgalma, a vásárlói igények megváltoztak az elmúlt években, és egyértelműen a kisebb és közepes méretű üzletek felé fordultak a vásárlók, úgyhogy ha az Auchan szeretne talpon maradni, illetve terjeszkedni, akkor egyértelműen ebben a szegmensben kell nekik is erősíteniük. Nem véletlen, hogy ezt hangsúlyozzák, hogy ők is számos kis üzletet szeretnének nyitni.
1: Azt olvasom, hogy ezek a kis üzletek egyszer s mind átvételi pontok lennének, tehát hogy felfuttatnák az online kereskedelmet, és akkor ezekben a kis üzletekben lehetne átvenni, amit online rendel az ember.
0: Hát ez a másik nagy változás a kis kereskedelemben, hogy itt számos olyan változás történt, hogy az online felé mozdult el a piac. Elég csak a cseh kiflinek a megjelenését, illetve előretörését említeni. A vásárlók egyre kényelmesebbek, egyre inkább arra nyitottak, hogy online megrendelnek valamit, azt házhoz szállítják, vagy hogyha neki útba esik, hogy teszik. És ez egy egyértelmű trend a kiskereskedelemben, hogy az online részleg az erősödik. Úgyhogy ez is egy logikus lépés az Auchan részéről.
1: Akkor nézzük az új tulajdonost, ezt az Indotek nevű céget, amely tehát Jelinek Dávidhoz tartozik. Azt olvasom, hogy ez a cég 2023-ban már megvette az Auchan 47%-os tulajdonrészét. Akkoriban volt az a mondás az Orbán kormány részéről, hogy jó lenne, hogyha a kiskereskedelem is úgymond nemzeti kézbe vagy nemzeti hatása, befolyás alá kerülne. Aztán valahogy megállt a kennél a színnél. Az is érdekelne, hogy a magyar vásárlónak mennyiben más, hogyha az Auchan az mondjuk francia tulajdonban van, vagy Tiborcz István barátja tulajdonában van?
0: Igazából ez a nemzeti jelleg az Orbán kormánynál, ez régebbre visszanyúlik. Számos olyan intézkedés volt, ahol gyakorlatilag preferálták a hazai láncokat. Például a kiskereskedelmi különadónál egy időben a franchise jelleggel működő láncok sokkal kevesebb adót voltak, vagy sokkal kevesebb adót fizettek, mint a nemzetközi láncok. Úgyhogy ez a háttér a magyar cégek részére már korábban megvolt. A másik része, hogy én azt gondolom, hogy a vásárlókat alapvetően a kínálat, illetve az ára

0: érdeklik, kevésbé az, hogy egy lánc mögött milyen tulajdonos áll. Úgyhogy nem hiszem, hogy ez akár előnyt, akár hátrányt jelentem az Osánnál, hogy egy magyar lett a teljes láncnak a tulajdonosa.
1: A külföldieket sokszor érte az a vád, hogy valahogy kijátsszák a törvényeket, kiviszik a hasznukat, tehát hogy igazából ez nekik jó, és tulajdonképpen minket kihasználnak. Ez a számok alapján mennyire igazolható ez a vád?
0: Én azt mondanám, hogy ez egy viszonylag nevetséges érv, mert egy befektető tök mindegy, hogy magyar vagy külföldi, azért fektet be a nyereséget szerezzen, aztán a nyereséget felhasználja. Tehát megnézhetjük azt, hogy az egyébként dédelgetett autógyártók ugyanúgy, amikor nyereséget érnek el, akkor osztalék formájában kifizetik a német anyacégeknek. Ez inkább egy ilyen propagandisztikus fordulat volt a korábbi kormány részéről, hogy a külföldi tulajdonosok kiviszik a nyereséget. A magyar tulajdonosok is felhasználják, kiveszik a cégből a nyereséget. Én nem hiszem, hogy ennek olyan érdemi jelentősége lenne.
1: Király Béla, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál, további
0: köszönöm
1: szép napot.
0: Én is.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Utazók Podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Napos nyári idő lesz, néha zivatarokkal. Hétfőn megszavazhatják az alaptörvény újabb módosítását. Hivatalosan is Donald Trump nevét viseli a floridai Palm Beach reptere. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adéla vagyok. Kétnapos rendkívüli ülést tart jövő hétfőn és kedden az országgyűlés. Hétfőn a képviselők szavazhatnak az alaptörvény 17. módosításáról, amely egyebek között 3 ciklusban korlátozza a parlamenti képviselők mandátumát. Lehetővé teszi a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozását, valamint visszaállítja az alkotmánybírók 70 éves felső korhatárát. A módosítás emellett megszünteti Sulyog Tamás államfői megbízatását is. Az államfő elmozdítása ellen tüntettek tegnap a Sándor palotánál. A Fidesz és a KDNP által szervezett eseményen több politikus közéleti szereplő, köztük Áder János és Havasi Bertalan is felszólalt. Bár korábban részvételre buzdította szimpatizánsait, Orbán Viktor volt miniszterelnök nem volt jelen a rendezvényen. A közelben megjelent néhány ellentüntető is, akik a korábbi kormányfő tavaly márciusban elmondott poloskázós beszédét játszották le. Felfüggesztette a nyomozást az ukrán pénzszállítók ügyében a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A hatóság tájékoztatása szerint a belföldi vizsgálatot befejezték, az eddigi eredmények nem utalnak bűncselekményre. A terror elhárítási központ március elején tartóztatott fel 2 páncélautót, amelyek az ukrán állami banknak szállítottak értékeket Ausztria és Ukrajna között. 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kiló aranyat foglaltak le a magyar hatóságok, amit az áprilisi parlamenti választás után visszajuttattak Ukrajnának. Mostantól hivatalosan is Donald Trump amerikai elnök nevét viseli a floridai Palm Beach nemzetközi repülőtere. A reptér átkeresztelését követően a Trump vállalat és az elnök személyes repülőgépe a Trump Force One landolt először a kifutópályán. A fedélzeten az elnök és 2 idősebb fia utazott, a Trump család nem akarta, hogy egy teherszállítógép szálljon le elsőként a nevüket viselő légi kikötőben. Donald Trump floridai otthona a Mar-a-Lago rezidencia mintegy 10 kilométerre fekszik a reptértől. Az átkeresztelésről szóló jogszabályt a floridai kormányzó írta alá az elnök tiszteletére. A tradicionális jazz, a Dixieland és a swing több ismert hazai és nemzetközi alkotója mutatkozik be a ma kezdődő siófoki New Orleans Jazz Fesztiválon. A 3 napos esemény a Gyergyószent Miklósi Robbie Meyer Jazz Band koncertjével kezdődik, majd a Hungarian Banjo Kings és a Benko Dixieland Band szórakoztatja a közönséget a Balatonparti város főterén. Ma mindenütt sok napsütés valószínű, csak északkeleten lehetnek elszórtan futó záporok. Többfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Délután 24-31, késő este 13-23 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 22, a Tiszató 26 fokos. Hasonlóan kis és szeles nyári idő lesz a hétvégén is elszórtan zivatarokkal.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Gyömrői úton, az Újhegyi út és a gyorsforgalmi felüljáró közötti szakaszon. Élénk a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a városhatártól, a Helsinki út, Soroksári út útvonalon befelé, az Üllői úton és a Váci úton befelé szakaszonként, a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, valamint az Alkotás utcában. Időszakos lezárásra kell készülni ma napközben a harmadik kerületben a Kiscelli utcában a Szőlő utca és a Zápor utca, illetve a Mátyáshegyi úton a Virág-Benedek utca és a Mátyáshegyi köz között, mert burkolatot javítanak. Lezárják mától a negyedik kerületben a Pozsonyi utcában a befelé az egyenesen haladó középső és a Tél utcában a balra kanyarodó sávot elektromos közműjavítás miatt. Tart a felújítás a hatodik kerületben a Szondi utcában. Lezárták az Ötvös utcai kereszteződést, így az Ötvös utca az Aradi utca felől Zsák utca lett. A Szondi utca, a Csengeri utca és a Terész körút között továbbra sem járható. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Szlazsánszky Ferenc.
1: Tegnap lezajlott az eddigi legnagyobb kormányellenes megmozdulás tüntetés, saját konzervatív becslésem szerint 4-5 ezer ember jöhetett össze a Sándor palotánál. A tüntetést a Fidesz szervezte Stop önkény címmel, Áder János volt a főszónok. Erről az eseményről beszélgetünk Dorosz Dávid íróval, kampányszakemberrel. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állsz. Hogy értékeled a tegnapi... A tegnapi fideszes tüntetést, hogy értékeled a létszámot, a tartalmat, a hangulatot, az elszántságot illetően?
2: Hát mindenből eléggé gyengére vizsgázott ez az egész, amit tegnap láthattunk, tehát azt már megszokhattuk, és hogyha megnézzük a Fidesz történetét, akkor az szinte már hagyománynak számít, hogy Orbán Viktor, illetve a Fidesz választási vereségek után mindig a várba szervez tüntetéseket. Ugye itt azt kell látni és érteni, hogy ez egy fizikailag viszonylag szűk területekből álló része a városnak, ahol viszonylag kevés emberrel azt az érzetet lehet kelteni, hogy sokan vagyunk, hiszen szűk tereken zajlanak ezek a tüntetések. Ennek ellenére szerintem a tegnapi felvételek tökéletesen bemutatták azt, hogy ahhoz képest, hogy itt egy néhány hónappal ezelőtt kétharmados felhatalmazásra kormányzó volt kormánypárt szervezett valami hatalmas ellenállást meghirdető tüntetést, ehhez képest hát voltak emberek, de én inkább a lézengés fogalmát használnám, és nyilván nem mennék bele ebbe a szokásos tömeg méricskélésbe, de biztos, hogy elmaradt a várakozásokhoz képest. De szerintem, ami itt a lényegi kérdés, az az, hogy mi az a történet, amit ezzel a Fidesz építeni akar. Én nem látom a történetet, én kapkodást látok, összevisszaságot látok, és amit íróként is mindig felteszünk a legfontosabb első kérdésként minden történetnél, hogy ki a főszereplője. És hát itt láthatóan meghirdette Orbán Viktor ezt a nagy nemzeti ellenállást, Stop önkény, majd pedig maga Orbán Viktor, aki elvben a főszereplője kellene, hogy legyen értelmezésem szerint a Fidesz vezetőjeként, volt miniszterelnökként, ennek a kvázi politikai oldalnak a megkérdőjelezhetetlen vezetőjeként, nem volt ott?
1: Igen, azt volt Orbán Viktor? Ezt megkérdezték tőle, Havasi Bertalan válaszolt a tüntetés után, azt mondta, hogy Orbán Viktor azért nem ment el, mert nem akarta elvinni a fókuszt Súlyog Tamásról. Viszont nekem volna egy kérdésem ezzel kapcsolatban. Ha ezt ők tudják, tehát Áder János is tudja, hogy Orbán Viktor nem lesz ott, akkor vajon hiba-e az, hogy beleszőtte a beszédébe, hogyha Deák Ferenc élne, akkor ő ott lenne ezen a tegnapi tüntetésen. És én meg egyszerű állampolgárként azt kérdeztem, hogy oké, elfogadom, biztos ott lenne Deák Ferenc. Tehát Orbán Viktor él, ő is államférfi, történelmi személyiség, mondták el róla a saját hívei. Ő viszont távol maradt. Tehát, hogy akkor ez nem egy kommunikációs öngóle, miért nem figyelt erre Áder beszédírója, vagy ő maga?
2: Nagyon sok öngól volt a tegnapi tüntetésen, és ahogy az előbb is mondtam, már az egész stratégiailag nincsen kitalálva, nincsen összerakva. Én azt érzem, és ezt nagyon sokszor láttam, tapasztaltam meg a politikában, hogy vannak olyan helyzetek, amikor akkora a bizonytalanság, hogy azt a cselekvés illúziójával és látszatával akarják az egyes politikusok vagy politikai szervezetek kezelni. Még mindig jobb, hogyha valamit csinálunk, mondják ők, és még akkor is, hogyha rosszul csináljuk, gyengén csináljuk, mintha nem csinálunk semmit, mert így legalább tudjuk azt mondani magunknak, a tanácsadóknak, a híveinknek, hogy legalább történik valami. Én ezt láttam tegnap. Áder János nyilván soha nem volt retorikailag a Kossuth Lajoshoz mérhető politikai szereplő, de pontosan ezt a kétségbeesést is részben kapkodás, részben pedig ez a történjen is valami érzetét érzem abban, hogy őt akkor most egyszer csak előrángatták. Ugye ne felejtsük el azt, hogy Áder János azóta, hogy köztársasági elnök lett 2012-ben, tehát lényegében 14 éve, semmilyen konkrét politikai eseményen, tüntetésen, utcai demonstráción, sem államfőként, sem pedig volt államfőként nem vett részt. Most pedig úgy érezte, hogy 14 év után ez a legfontosabb ügy, ez az első olyan ügy, aminél ki kell állnia. Ez önmagában szerintem nagyon sokat elmond erről az egészről, és igen, ahogy te is a felvezetődben mondtad, a beszéde az össze-vissza kapkodó, lényegében a saját farkába harapó retorikai fordulatokkal teli volt. Biztos, hogy ez tényleg a Fidesz legszűkebben vett hívein kívül senkinek nem tett jót, és én továbbra is azt látom, hogy az a zavarodottság, ami a Fideszen április 12-én úrá lent, az nem, hogy oldódott volna, hanem még erősödött is azzal, hogy ezt a kapkodó kommunikációt folytatják. Ahogy a kérdésedben is feltetted, én nem látom, hogy ennek mi lesz a következő lépése, ez tegnap nem derült ki, nem kaptak a hívek, a Fidesz támogatói semmilyen feladatot, továbbra is magukra vannak hagyva, és szerintem ez egyre inkább frusztrációt, és egyre inkább negatív érzelmeket fog bennük kelteni, hiszen azt látják, hogy a vezér, azt látják, hogy a főnök, az ő legendájuk, Orbán Viktor továbbra is magára hagyja őket.
1: A hívószó, az önkény mennyire működhet a közeljövőben a Fidesz számára? Tényleg elhiszik-e ezek az emberek, akik a Fidesz mögött állnak, hogy az önkényuralom felé tart az ország?
2: Nyilván vannak olyanok, akik ezt, mint a Fidesz legszűkebb bázisa elhiszik, de szerintem már a egyen kívül lévő, kevésbé kapcsolódó szavazóknál ez nem tud igazán változást elérni, vagy pedig a Fidesz támogatottságát megerősíteni. A Fidesz azt is megtanulhatta volna április 12-e, hogy valójában nem a jogállami kérdések, nem a demokrácia leépítése, amelyek nyilván történtek a Fidesz évei alatt, nem ezek hozták el a bukásukat, hanem a korrupció és az ahhoz kapcsolható egyre durvább megélhetési kérdések, és ennek a két kérdésnek a Magyar Péter által történő történetben való összekapcsolása. Ehhez képest most itt látunk, hogy a Fidesz semmilyen módon nem reflektál a saját hibáira, a saját múltjának való szembenézésre, B. a bármilyen módon az emberek mindennapi megélhetéséhez kapcsolódó dolgokhoz, hanem lényegében egy ember, egy amúgy is népszerűtlen ember, Sülyök Tamás jogállami, jogászi megvédéséhez kapcsolódóan próbál meg politikai tőkét kovácsolni. Ez szerintem egy totális politikai zsákutca, amiben belekormányozta magát a Fidesz. Főleg úgy, hogy jövő héten akármit csinálnak, így is, úgy is meg fog történni az, hogy Sönyök Tamás tisztségéből el lesz távolítva.
1: Majd még térjünk vissza az Áder magyar csörtére, de ha már akkor szóba hoztat, hogy az alaptörvény módosítás valószínűleg végbe megy. Elég sok jogász, és nem a Fideszhez sorolható megszólaló is azt arra hívta fel a figyelmet, hogy azért lehetőségként ott van a folytatásban, hogy a Tisza kormány is ilyen módon fogja folytatni az ország vezetését, mint ahogy most keresztül viszi az alaptörvény módosítást. Erre persze az a válasz, hogy ezt most meg kell tenni, ez egy átmeneti intézkedés, de aztán visszatérünk a jogállami keretek közé. Te miben látod ennek a biztosítékát, vagy mi a megérzésed, hogy ez meg fog történni?
2: Én nem raknám le a garast semmelyik álláspont mellett ebben a kérdésben, mert mind a kettőben van igazság. Van abban igazság, hogy az emberek valóban a választások előtt Magyar Péter által többször elmondva arra szavaztak, hogy bizonyos Fidesz által kinevezett mamelukokat, hogy így mondjuk el legyenek távolítva. Ez így van, és hogyha ezek az emberek a lehető leggyorsabban ez alapján a szavazói felhatalmazása alapján el lesznek távolítva, ez önmagában nem probléma. Az, hogy az új alkotmány, aminek a folyamatát ugye ősszel az ígéretek szerint el fogja indítani a magyar kormány, az hogyan fog kinézni, az az igazi kérdés. És ott fognak a valódi kérdések eldőlni. Nyilvánvaló, hogy egy normálisan működő, jól felépített demokráciában egyik napról a másikra a normálisan jogállami keretek között megválasztott köztársasági elnököt így nem lehet eltávolítani. Tehát ez csak és kizárólag egy egyszerű, csak és kizárólag egy rendkívüli intézkedés csomagnak lehet a része. Tehát ha mostról beszélünk, akkor ez szerintem ilyen szempontból politikailag rendben van, hogy pontosan milyen jogi eszköz sikerült ehhez találni, arról nyilván el lehet vitatkozni jogászként, de a jövőről, a hosszú távról beszélve, ez össze fog kiderülni. Tehát ilyen szempontból mindkét érvrendszert felhozóknak szerintem igazuk van. Itt az időtáv és a mikor az a különbség.
1: Szóval majd meglátjuk, mint ahogy az is kiderül majd talán, hogy Áder János tesz-e jogi lépést, és akkor ugorjunk vissza az utolsó egy percben erre a bulváros szára, mert ez azért elég szórakoztató, hogy Áder János önkényuralommal támadja Magyar Pétert, Magyar Péter viszont az amerikai úttal lő vissza 55 millióért, mit csinált Áder János, ami a magyar állampolgároknak is hasznos lehet. Áder János azt mondta, hogy majd a bíróságon találkozunk. Szóval szerinted eljut bírósági ügyig ez a meccs?
2: Itt megint az a helyzet, hogy Áder János azzal, hogy elvben független köztársasági elnök lett, kilépett a napi politikai porondról, és egy másfajta szerepbe került. Most valamiért visszament, vagy inkább úgy mondanám, hogy visszarángatták, és hogyha valaki újra bemegy a ringbe, akkor ne csodálkozzon, hogy kap az órára pofonokat. Hát pontosan ez történt, és azon sem kell csodálkozni, hogy most már a Magyar Péter, illetve a Tisza olyan adatok birtokában tudja megtenni ezeket az ellenlépéseket, amelyek teljesen jogszerűen ott vannak náluk, hiszen ők vannak kormányon, ők ülnek az irodákban, náluk vannak az adatok, náluk vannak az akták, és ebből jött ki az, hogy igen, kijött ez a másfél-két napos Miami utazás, ami tényleg valóban hasonlított ahhoz az utazáshoz, amit az ember elmegy Miami-be, meg Floridába leszokott hozni, nem pedig egy komoly államfői diplomácia, illetve a magyar ország külföldi érdekeit szolgáló útként történt ez meg. Ebben megint csak azt látom, hogy Áder Jánosnak a kommunikációs, retorikai képességei, amelyek sokkal gyengébbek, mint Magyar Péteré, ezek biztos, hogy ebben a kommunikációs térben vereséghez fognak vezetni, ami pedig a jogi utat illeti, ez nyilván, hogyha ebből bármilyen módon per lesz, az évek múlva fog lezárulni, és ez már valójában senkit nem fog sem politikailag, sem politikai kommunikációsan hirdetni. Én Áder János helyében ezután a tüntetés után csöndbe maradnék, és megpróbálnék a lehető legjobban eltávolodni azoktól, akik őt most megpróbálják visszarángatni. Részben azért, és itt visszajutunk az eredeti kérdéshez, mert nincsen főszereplő, és ezért ilyen használt régi mellékszereplőket kell recyclingolni. Ez történik lényegében.
1: Dorosz Dávid, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt. További szép napot.
2: Köszönöm szépen, szép napot.

0: Ismét zsebbevágó kérdésekkel folytatjuk, mégpedig a költségvetés állapotával. A pénzügyminisztérium szerint a kormányváltás nélkül a 26-os hiánycél az 8, illetve hiány a GDP arányában 8,3%-ra nőtt volna, így most 7,5% az új hiánycél. Itt van velünk Regős Gábor, a Gránit alapkezelő vezető közgazdásza. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy eljött.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a nézőket.
0: Induljunk onnan, hogy az Orbán kormány 3,7%-kal tervezte be ezt az idei hiánycélt, és ezt törvénybe is iktatták, aztán elkezdett ez fölfelé módosulni. Eleve nem volt igaz a 3,7%, vagy őrült módon elkezdtek költekezni, vagy mi okozta azt, hogy most már annak is örülhetünk, ha majd sikerül visszaszorítani 7,5-re?
1: Ugye a 3,7% az, amit a költségvetési törvénybe leírtak, de azért ezt mindenki tudta, hogy nem lesz teljesíthető. Na miért tudta mindenki? Ugye azért tudtuk, nem azért tudtuk egyébként, mert a növekedés alacsonyabb lett a tavalyi évben. Valamit ez is számít, de azért nem számít ez nagyon sokat, mert ugye a fogyasztás az jelentősen bővült. A keresetek azok jelentősen növekedtek, tehát a két fő bevételi tényező az rendben volt. Ugye, hogyha most is megnézzük az első negyedéves adatokat, akkor a bevételi oldalon van egy 11%-os növekedés, minden pénzügyminiszter álma gyakorlatilag, tehát nem ezzel volt a probléma. Ugye a probléma az sokkal inkább azzal volt, hogy egyrészt ugye a választásokhoz kapcsolódó költekezésben felmerültek olyan új tételek, amelyek a költségvetésben nem jelentek meg, illetve voltak olyan kiadások is, autópálya, koncesszió és hasonlók, amelyek szintén kimaradtak. Ugye azt nagyjából tudni lehetett, hogy ilyen 6,5-7%-os hiány várható az idei évre, itt ugye találtak ehhez képest még plusz 0,4%-pontot, illetve ez a 8,3, ez úgy jött ki, hogy azt számolták, hogyha nem lennének uniós pénzek, akkor mi lenne. Nyilván egy költségvetést arra nem tervezünk, hogy nem lesznek uniós pénzek, tehát ez egy ilyen nagyon rossz szenárió. Hogy most ez a 7,5, vagy ugye még a, tehát 7,2 volt akkor az átadásnál, és ebből lett most 7,5, ez mennyire hiánycél? Remélem azért, hogy nem hiánycél, ugye nem is fogalmazott így a kormányzat. Ugye a kormányzat azt mondta, hogy a hiánycélt majd augusztusban határozzák meg az idei évre. Ez inkább egy ilyen leltár, ugye bemutatni, hogy miért van elszállásban a költségvetés, mik azok a tényezők, amelyek a nagyobb hiányt okozzák. Ugye az fel sem merült, hogy hol van esetleg megtakarítás. Hát ugye itt azért a kiadási oldalon az lehet visszafogni dolgokat.
0: Az megütötte a fülemet, hogy senki nem gondolta komolyan ezt az eredeti 3,7%-os hiányt. Ennyire cinikus a politika, vagy ennyire dilettáns? Azért, ha ezt én most választóként komolyan végig gondolom, azt mondja, akkor mindenki menjen, nem tudom hová, mert akkor hülyének néznek. Hát törvénybe foglalnak egy olyan dolgot, amiről mindenki tudja, ahogy ön fogalmazott, hogy ez úgy sem úgy lesz.
1: Hát ugye akkor még az adott intézkedések mellett úgy nagyjából hihető volt, csak aztán ugye jöttek az újabb és újabb bejelentések, 14. havi nyugdíjas társai, aminek hát van egy költségvetési forrás igénye nem meglepő módon. Aztán hát ugye ez persze a törvényben soha nem írták át. Ugye az, hogy egy költségvetési törvény az módosul, alakul, az egy dolog. Ez egy az életnek a normális rendje, hiszen történnek váratlan események. Inkább az egy kicsit fura, hogy ugye ilyen mértékű elszállás legyen egy költségvetésben.
0: De ennek akkor a politikai következményen túl más következménye nincs. Hát megbukik ez a kormány, de egyébként, mint aki jól végezte a dolgát, mindenki mehet haza. Körülbelül ennyi.
1: Hát most már ez nem elég súlyos következmény.
0: Jó, hát mondjuk rendben, ugorjunk akkor. Milyen állapotban van a magyar gazdaság? 4 éve nem volt növekedés. Mitől lehet ezt beröffenteni pestiesen szóval, és mikortól indulhat be?
1: Az első negyed évben már azért voltak a növekedésnek nyomai, egyébként a vártnál jobban alakult a GDP, 1,7-1,8% volt a növekedés, ugye ez már, hát nem azt mondom, hogy nagyon nagy, de annál, amit megszoktunk az elmúlt években mindenképpen jobb. Ugye ebben a fogyasztásnak nagyon nagy szerepe van, és akkor visszautalhatunk az előző kérdésre, a nem túl szigorú fiskális politikára. Ugye, hogyha megnézzük az ipart, ott azért most már jobb számok jönnek, tehát ugye a legutóbbi májusi adat negyedi munkanaphatással kiigazítva éves alapon egy 5,4%-os növekedést mutatott, tehát azért már valami elindult. Ugye itt most szerintem az a kérdés, Ugye az első negyed év nagyon laza fiskális politikai után nyilván jön egy szigorúbb, ugye ha már csak abba belegondolunk, hogy egy kormányváltás volt, ennek nyomán azért a kifizetések mindenképpen leálltak, tehát ez azért most hozhat egy kis visszarendeződést, de alapvetően azért idén mindenki valamivel jobb növekedésre számít, mint a tavaly évben, ilyen 1,5-2%-ra, jövőre már ilyen 3%-ra, ugye a jövő év kapcsán azért a béremelések kérdése az elég húsba vágó lesz. Ami szerintem segíthet, ugye az, főleg, hogyha az export beindul, hát ez azért kérdőjel, itt ugye a nagy gyárak indulása az mindenképpen hasznos lehet, de a külső kereslet az meghatározó, hogy nagy kérdés ez az iráni háború.
0: A nagy gyárak alatt az akkumulátorgyárakat, autógyárakat érti?
1: Igen, alapvetően.
0: Az akkumulátorgyár az egy elhibázott stratégia, hogy mi akkumulátorgyártó nagyhatalom leszünk, vagy ez egy jó gondolat volt, csak senki nem sejtette, hogy visszaesik, de kegyetlenül az elektromos autók iránti kereslet.
1: Hát ugye arról volt szó, hogy ugye csak elektromos autók, kitiltjuk a dízeles és benzinüzemű autókat, és hát arra, hogy a nem is az, hogy az elektromos autók iránti kereslet visszaesik, mert egyébként az még úgy nagyjából most már kezd beindulni, hanem úgy összességében, hogy az európai autógyártók visszaesnek, meg azért az autókereslet sem feltétlenül a legjobb, tehát erre nem számítottak ennyire. Ugye egy viszonylag logikus lépésnek volt, tűnt, ugye, hogyha lesz kereslet akkumulátorra, akkor abba beszáll az ország különösen, hogyha már ennyire járműgyártásipara a fókusz. Hát aztán az más kérdés, hogy ennyi kell-e, kevesebb kell-e, ezt nyilván nehezen megmondani.
0: Azt mondja az új kormány, hogy ez egy jelentős gazdaság élénkítő tényező lesz, hogy elzárják a korrupciós csapot, mert hogy korrupció révén éves szinten 6000 milliárd áramlott ki. Ez reális szám? És hogyha ez így van, akkor ez mekkora lökést tud adni a gazdaságnak? Vagy minek tud ez lökést adni?
1: Hát ugye, hogyha ez a 6000 milliárd így van, nem tudom, ezt senki nem tudja. Nyilván, aki ott van a tűz közelében, annak erről talán lehet fogalma. Ugye, hogyha ez tényleg így van, akkor meg vagyunk mentve, akkor már nem is olyan rossz a költségvetésnek a helyzete. Tehát akkor a hiányt könnyebb lefaragni, és akkor ezt a pénzt értelmesebben el lehet költeni. Tehát ez mindenképpen azért segítene a gazdaságnak is.
0: Akkor van egy tényező, hogy a drága hitelek, mivel hogy erősödik a bizalom Magyarország iránt, előbb-utóbb fokozatosan kiválthatók olcsóbb hitelekkel. Itt elhangzott, hogy ez éves szinten 1000 milliárdos megtakarítás. Ez reális?
1: Hát itt ugye nem is a kiváltás, hanem ahogy lejár a régi állampapír, úgy az újnak a kibocsátása lesz ennyivel olcsóbb. Ugye, hogyha megnézzünk például egy 10 éves hozamot, amit egyébként egy kockázati mérőszámnak is szoktak mondani, akkor ez most ilyen 5% körül van, egyébként a lengyel szint alatt. Ez azért korábban ilyen 6,5-7, vagy a háború durvább időszakában 7,5-7, egy pillanatra 7,7%-nál is volt. Tehát ez a hozam csökkenés, ami a bizalom növekedésével köthető össze, valóban forintosítható. Ugye a tavalyi évben GDP arányosan a kamatkiadásunk 3,8% volt. Ha visszamegyünk a 2010-es évekre, akkor ez olyan 2% körül alakult. Tehát itt a GDP arányában is mérhető kiadást lehet megfogni. Persze ez nem egyik napról a másikra következik be, tehát itt azért van egy időigénye annak, hogy ezek az állampapírok kifussanak, és az újakat kibocsássák.
0: Fél percünk maradt, a Tiszának volt egy-két markáns ígérete, amik még nem valósultak meg, a családi pótlék megduplázása, az egészséges élelmiszer áfa csökkentése, a vényköteles gyógyszer áfa eltörlése. Ön szerint ez bele fog férni az idei évbe?
1: Nem kell mindent azonnal megoldani végül is. Nyilván ezt fel kell mérni, hogy hány milliárd, azért ami kisebb, az talán beleférhet. De ugye az idei év kapcsán még a hitelminősítők és a piac elnézi a magasabb hiány, de nagyon nagy lazítást már azt gondolom, hogy nem fogadna el. A jövő év kapcsán, illetve a következő évekre azért már fel kell állítani egy olyan hiánypályát, ami egyrészt ugye elvezet az ígért euróbevezetéshez, másrészt pedig hiteles és tartható.
0: Ugyanakkor a lakosság türelme is nyilván véges. Regős Gábor, köszönöm szépen, hogy itt volt és mindezt elmondta.
1: Köszönöm szépen.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Szlazsánszky Ferenc.
1: Az iráni háborúval folytatjuk. Itt van N. Rózsa Erzsébet közel-kelet szakértő. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. A legfrissebb hír, amit kidob a hírkereső Iránnal kapcsolatban, hogy most temették el Ali Khamenei vallási, legfőbb vallási vezetőt. Egy héten keresztül tartott a gyászszertartás, viszont ő február vége felé halt meg. Mi az oka annak, hogy mostanra sikerült eltemetni, vagy mostanra datálták ezt a ceremóniát?
2: Khameneit a háború első napján likvidálták, családtagokkal is, akik nyilván ugye vele együtt voltak éppen, amikor őt a támadás érte, illetve hát eléggé köztudomású, hogy nagyon sok politikai és katonai vezetőt is likvidáltak a háború első napjaiba. Elég komoly bombázások is zajlottak, nem lehetett állami temetést akkor megrendezni, úgyhogy ezért mostanra. Most ugye úgy nézett ki, hogy tűzszünet van, meg lehet szervezni egy vezetőnek a temetését, és hát ez a különböző síita hagyományok figyelembevételével, illetve mint egy nagy állami vezetési, hogy mondjam, ceremónia sorozat, ebben ugye az tűnik érdekesnek elsőre, hogy Teheránban volt először felravatolozva, onnan elvitték Komba, amely Irán az egyik nagyon komoly vallási, a kicsit jobban politizáló vallási központ, ez Teherántól van délre, egy olyan 100-200 kilométeren belül,

0: és ez van Mesedben. Ráadásul Khamenei maga is Mesedből származik, tehát ez egy ilyen kettős dolog. És hát a síta iszlámban van egy olyan népi vagy politikai szokás, akár, tehát hogyha megnézzük még az iszlám forradalom előtti, vagy a Pahlavi dinasztia előtti uralkodók egy része is síta szent helyeken, szent közelében vannak eltemetve, de magam is tudok olyan kollégát, akinek az édesanyja ott akart lakni a szent sírja közelében, tehát hogy ez nem egy ilyen teljesen ismeretlen dolog lenne. Tehát Khamenei a 8. imám mellett, annak a nagy komplexumába, ez évente 20 millió zarándok keresi fel ezt a helyszínt, van, illetve most már van eltemetve, és hát ő is onnan származik, úgyhogy ez ilyen többszörös jelentőségű.
1: Az utódja az egyik fia, Mojtaba Khamenei. Vele kapcsolatban az az érdekesség, hogy nem jelent meg a nyilvánosság előtt, de még csak videó üzenetben sem, ha jól tudom, és ezért elkezdődtek a találgatások, hogy megsebesült, vagy nem is él. Ön mit tud erről, vagy mit tudható, mi van vele?
0: Hát ugye tudni senki nem tud semmit. Az eléggé valószínűleg látszik, hogy komoly sérüléseket szenvedett, hiszen nem jelent meg azóta sem, aminek nyilván biztonsági oka is van, hiszen például Izraelből, izraeli miniszterek közül többen fenyegetik őt azzal, hogy ő az egyes számú célpont, és az azért eléggé világosan bebizonyosodott a tavalyi háborúban, de különösen az idei háború elején, hogy a vezetők likvidálása azért elég nagy, tehát itt több 10-20, akár több vezetőről szó volt, akiket likvidáltak. Tehát voltak olyan hírek is, hogy Mojtaba ki akart menni, meg akart jelenni az édesapja temetésén, ezt nem engedte, a biztonsági erők nem engedték neki. Aztán tegnap volt egy olyan hír, volt olyan képsor, amikor úgy tűnt, mintha Qomban megjelent volna, ilyen homályos távoli kép, vagy igen, vagy nem, nem tudjuk. Azt mindenki biztosra veszi, hogy részben vélhető komoly sérülések, részben meg biztonsági okok miatt ő nem jelenik meg nyilvánosan, írásban küldi az üzeneteket.
1: De vélhetőleg ő irányítja az országot?
0: A legfőbb vezetőnek sosem az volt a dolga, hogy irányítsa az országot.
1: De a végső döntéseket ő hozta meg, azt jól tudom.
0: Sőt, inkább az első és az utolsó döntéseket, talán mondjuk így, hiszen az első döntés az iráni alkotmány értelmében a legfőbb törvényhozó isten. Khamenei, előtte meg Khomeini ajatollah, illetve mostában a Khameneinek az a feladata, hogy az isteni törvényeket értelmezze a felmerülő kérdések számára. Ezzel kijelöl egy valamelyes irányt. Most ugye az volt az üzenete, hogy ő nem bízik az amerikaiakban, de tárgyaljon a delegáció, és ő bízik a tárgyaló delegáció résztvevőiben, hogy az ország érdekeinek a maximális figyelembevételével fognak tárgyalni. Ez ugye egy kicsit mókás volt, amikor Donald Trump bejelentette, hogy hát vége, ő nem bízik benne, ő nem, de azért menjenek csak a tárgyalások, tulajdonképpen ugyanazt mondta ő is, mint amit Ali Khamenei mondott évtizedek óta, és mint amit mostában a Khamenei üzent.
1: Akkor nézzük a háborút, már tulajdonképpen karnyújtásnyira került egy esetleges békekötés, tűzszünet már volt, elkezdtek tárgyalni, aztán egyszer csak az utóbbi hetekben valami megváltozott. Nyilván ilyenkor mind a két fél a másikat vádolja. Az ön értelmezésében mi történt most, hogy megint negatív irányba fordult a folyamat?
0: Én azt gondolom, hogy békekötés nem volt, ez egy egyetértési megállapodás volt, tűzszünet, és amellett ez a bizonyos több pontból álló papír, egyetértési megállapodás, ez azokat a pontokat sorolta föl, amelyekben meg kell állapodni, amelyeket részleteiben meg kell tárgyalni, és amelyekről megállapodás kell. Na most pontosan azért, mert hogy ezek éppen, hogy csak odarakták tételesen, hogy mik ezek a kérdések, nem volt kidolgozva egyiknek sem a részlete, ezeket éppen a folyó, és talán most is folytatódni fognak a hettől függetlenül a háttérben a tárgyalások, bármint láttuk a tüntetésekről készült felvételek, a temetésről készült felvételeken, azért vannak nagyon sokan az utcán is, akik azt mondják, hogy azok után, hogy a vezetőnket megölték, ezek után szó se lehet erről, de én úgy látom, hogy még mindig megvan az a

0: konszenzus az iráni sok-sok ellenkező vélemény közepette, amit így azután Trump oldaláról is, hogy jó, de tárgyaljanak, hogy a tárgyalások folyjanak. Tehát a béke az még messze van, de már maga a tűzszünet, és már maga annak a megfogalmazása, hogy mik azok a pontok, amikben meg kell állapodni, azt gondolom, hogy egy pozitív dolog volt.
1: De azt nyilatkozta az Inforádióban, hogy mégis az eszkaláció felé fordulhat megint a folyamat.
0: Tehát, lehetséges, tehát benne van az eszkaláció, és lám ezt látjuk két napja, újra lövöldözés van. A legtöbb forrás, a legtöbb elemzés ennek ellenére azt mondja, hogy egy szemmel látható, hogy egyik fél sem akarja teljesen háborúvá eszkalálni a helyzetet. Na most ugye a nagy kérdés persze az, hogy mikor gondoljuk azt, hogy na most már teljesen háború van. Ugye Irán egy hatalmas kiterjedésű ország, a világ tehát 20 legnagyobb országa között van valahol, most nem emlékszem pontosan. Területileg egy hatalmas ország, egy 92 milliós ország. Levegőből lehet bombázni, Donald Trump emlegette korábban a partra szállást, a terepviszonyok szerintem
1: igen,
0: a katonai szakemberek
1: azt mondják, hogy ez öngyilkosság volna, nem szárazföldi hadművelet?
0: Egyértelmű, ráadásul mennyi az annyi, hány katona kellene hozzá. Az Egyesült Államok már így is elég komoly katonai erőt vonultatott föl a tengeren. A perzsa öbölbeli arab országok teljesen ellenérdekeltek, de ők már a tavalyi háborút megelőzően is azért lobbiztak Washingtonban, hogy ne legyen háború. Ugye az ő rájuk is nagyon visszaüt, és most nem csak a támadások, a területükön levő amerikai támaszpontokat érő támadások miatt, vagy akár civil infrastruktúrát érő támadások miatt ellenzik. Visszaesik az olajkereskedelem, visszaesik a légiforgalom. Nem ott fogunk átszállni, ha a Japán fele akarunk menni, vagy Indiába akár.
1: Ez az érdekes,
0: visszaesik
1: hogy
0: a bizalom.
1: Eddig, amit sorolt, tulajdonképpen csak vesztese van ennek az egész háborúnak. Nagy ugyanakkor háború. Azt mondják, hogy Irán hadászati potenciáját visszavetette ez az akció, viszont rezsimváltás nem volt, az atomprogramjuk az továbbra is működik.
0: Szóval... Rezsimváltás nem volt, de generációváltás igen, tehát most egyre többen azt hangsúlyozzák, hogy akik most a likvidált vezetők helyébe lépnek, azok már nem a forradalomban részt vettek annak idején, hanem a forradalom gyermekei, úgymond, legjobb esetben is az irak-iráni háborúban kezdték felnőtt korukat megélni, tehát egy egészen más hozzáállással közelítenek.
1: Ez mit jelent az egészen más, hogy kevésbé lennének radikálisak, vagy tárgyalóképesebbek? Feladnának valamit Irán korábbi céljaiból?
0: Ez egy nagy kérdés, mert ugye alapvetően azt szoktuk mondani, hogy két nagy tábor van, de ennél a kép sokkal töredezettebb, de most a jelenlegi helyzetben van az egyik tábor, akik azt mondják, hogy tárgyaljunk, mert hiszen haza kell hozni a pénzeket, a gazdaság romokban, a lakosság életfeltétele itt javítani kell, a bombázásokat meg kell állítani, a másik pedig azt mondja, hogy de hiszen az amerikaiak úgy is lőnek, akkor mutassuk meg nekik, és tanítsuk nekik egy leckét, és tanulják meg, hogy nem mindenütt az van, ahogy ők diktálnak. Úgyhogy ez a két álláspont küzd, és ezen belül millió, tehát én például nagyon el tudom képzelni, hogy ennek az előbb említett egyetértési megállapodásnak az egyik pontjába így csoportosulnak az egyetértők, egy másik pontjában meg egészen más csoportosulást látunk, illetve nem látjuk, mert ezek ugye innen elég nehezen követhetők. Nem tudom, igazából hova lehet eszkalálni, szárazföldi hadbalépés nincs. Az iráni nukleáris program mellett az iráni vezetés elkötelezett azzal, hogy változatlanul azt hangsúlyozzák, amit évtizedek óta, aztán vagy elhiszi a világ, vagy nem, hogy az iráni nukleáris program békés célú. Ugyanakkor például most találat érte a Búsehri atomerőmű közvetlen környezetét, vagy talán magát az erőműt. Hát erre a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség vezetője Rafael Grossi is felszólította már korábban a háborús feleket, hogy az atomerőművet nem támadni, attól távol maradni. Rengeteg kérdés van, és rengeteg megválaszolatlan válasz.
1: Hát igen, és a legszörnyűbb az, hogy az iráni társadalom, a civilek 10 milliói, akik szerintem semmiről nem tehetnek, évtizedek óta szenvednek.
0: Ez így van, és ugye azt Hát tömegtüntetéseket nem lehet tartani, amikor potyognak a bombák, vagy amikor lőnek. Ráadásul nagyon sokakat elrettentett az is, hogy talán többen emlékeznek rá, hogy a háború első napján egy Minab nevű helyen egy általános iskolát találtak el az amerikaiak, ahol több mint 180 kisgyerek, alsótagozatos kisgyerek halt meg. Azért ezek nem abba az irányba viszik a dolgot, hogy most felkelés legyen, és egy dolgot megmutatott a vezetés, megmutatta azt, hogy meg tudja védeni az országot, vissza tud támadni, el tudja hárítani adott esetben a támadásokat, és ez talán megint azt a tábort erősítheti, akik a megállapodás irányába mennének.
1: Enn Rózsa Erzsébet, köszönöm szépen, hogy eljött, és köszönöm mindezt elmondta. Szépen.

Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. Tóth Viktorral. Szombat esténként 8 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: blogokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
2: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
3: Nyaralás ösztönző bónusz a Spirit Autónál. Aki augusztus 31-ig új személy vagy haszonjárművet vásárol a Spirit Autónál, plusz 100 000 forint értékű szervizutalványt is kap ajándékba, hogy több jusson a nyaralásra. A kedvezmény részleteiről érdeklődjön márkakereskedéseinkben vagy a spiritservice.hu-n. Spirit Autó. Budapest, Üllői út 822.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Napos nyári idő lesz, néhol zivatarokkal. Újabb kórházakat vontak be a klímacsere programba. Megkezdődött a Mikulások világkongresszus a Dániában. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Folytatódik a kórházak 3,6 milliárd forintos klímaprogramja. 13 új helyszínen is megújítják a klímarendszereket, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. 6 helyen már elvégezték a munkálatokat, 8-nál az átadás-átvétel is megtörtént. 18 intézményben még zajlanak a fejlesztések. Ebből 7 helyen az eredetinél több mindent végeznek el, emiatt tovább tartanak a munkálatok. Felfüggesztette a pénzmosás gyanúja miatt indított nyomozást az ukrán pénzszállítók ügyében a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A hatóság tájékoztatása szerint a belföldi vizsgálatot befejezték, nem történt bűncselekmény. Az ügy végleges lezárásához még az osztrák hatóságok jelzésére várnak. A TEK kommandósai március elején tartóztattak fel 2 páncélautót, amelyek az ukrán állami banknak szállítottak értékeket az osztrák Raiffeisen Bankból. A szállítmányt 40 millió dollárt, 35 millió euró és 9 kiló aranyat lefoglalták, majd az áprilisi parlamenti választás után visszajuttatták Ukrajnának. Műkincseket szolgáltatott vissza Szíriának a francia kormány. A többi között római kori bronztárgyakat és bizánci leleteket, valamint egy gazdagon díszített mozaikpanelt tartalmazó anyagot még 2011-ben egy párizsi kiállításra vitték el. De a szír polgárháború és a két ország közötti diplomáciai kapcsolatok megszakadása miatt eddig Franciaországban őrizték. A tárgyak az aleppói, a latakiai, illetve a palmürai múzeumok tulajdonában vannak. A visszakerült kincsekből kiállítást rendeztek be a Damaszkuszi Nemzeti Múzeumban. Jelentős fennakadásokat okoz Olaszországban a firenzei Ponte Alpino nevű, több mint 140 éves vasúti felüljáró átépítése. Az ország legforgalmasabb vasúti csomópontjában szeptember közepéig a felére 200-ra csökkentették az észak és dél közötti járatok számát. Két ütemben több napra leállítják a várost érintő vasúti forgalmat, ami alatt a vonatok megkerülik a Toszkán várost, így a Firenzébe készülőknek pótlóbuszra kell szállniuk. A rekonstrukció ideje alatt a nagy sebességű vonat akár több órás késések is előfordulhatnak. A tartomány elnöke azt kéri, aki teheti, álljon át távmunkára a felújítás befejezéséig. Dániában megkezdődött a 4 napos, hagyományos éves Mikulás világkongresszus. A programot csaknem 70 éve találták ki a gyerekek szórakoztatására. Népszerű a tengerben fürdőzés, a mézes kalácsevés, az ajándék csomagolás, a lufi figura készítés és a nagy utcai felvonulások. A Mikulásokat és télanyúkat a manók is elkísérték. Ma mindenütt sok napsütés valószínű, csak északkeleten lehetnek elszórtan futó záporok. Többfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Délután 24-31, késő este 13-23 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
5: A fővárosban baleset miatt csak a félútpálya járható a Gyömrői úton, az Újhegyi út és a gyorsforgalmi felüljáró között egy rövidebb szakaszon. Baleset nehezíti a közlekedést a Múzeum körúton az Asztúria alatt. Élénk a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a városhatártól, a Helsinki út, Soroksári út útvonalon befelé, az Üllői úton és a Váci úton befelé szakaszonként, a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, valamint az Alkotás utcában. Időszakos lezárásra kell készülni ma napközben a harmadik kerületben a Kiscelli utcában a Szőlő utca és a Zápor utca, illetve a Mátyáshegyi úton a Virág Benedek utca és a Mátyáshegyi köz között, mert burkolatot javítanak. Lezárják mától a negyedik kerületben a Pozsonyi utcában a befelé az egyenesen haladó középső és a Tél utcában a balra kanyarodó sávot elektromos közműjavítás miatt. Ma 8 és dél között sötétek a jelzőlámpák a 15. kerületben az I.S. Gyula utcában, a Beller Imre utcánál és a Bocskai utcánál áramszünet miatt. A forgalmat mindkét csomópontban a rendőrök irányítják. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Szlazsánszky Ferenc.
1: A következő témát sem sorolnám igazából a pozitív tartományba, a háború után most azbeszt szennyezéssel folytatjuk. A Greenpeace egy interaktív azbeszt térképet indított, amelyben a lakosság bejelentheti azokat a helyszíneket, ahol vélhetőleg van azbeszt szennyezés, vagy ennek a gyanúja megjelenik. Simon Gergely, vegyi anyag szakértő, a Greenpeace munkatársa vendégünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt. Köszönöm szépen! Egy átlag ember, egy civil, az milyen alapon foghat gyanút, hogy az ő településének valamelyik részén, az utcán, itt-ott azbeszt szennyezés van?
2: Hát sajnos Nyugat-Magyarországra az elmúlt mondjuk egy-másfél évtizedben az úzott kőnek a jelentős része, ami odaérkezett, az bizony Ausztriából jött, és akkor sejteni lehet, hogy vagy jelentős a kockázata annak, hogy az azbesttel szennyezett. Nagyon megugrottak ezek a szállítások az utóbbi években, és hát sajnos a beküldött minták alapján az látszódik, hogy azért nagyon nagy arányba az, ami ezek a gyanús szürkés, kékes, zöldes, zúzott kövek, ezek bizony azbesztet tartalmaznak sokkal nagyobb mértékben, mint azt megengedné a magyar jogszabály.
1: De az az árulkodó jel, hogy szürkés, kékes, zöldes, vagy pedig ezeket a követket kell megvizsgálni, mert ezekre jellemző.
2: Tudjuk, hogy vagy sejthetjük, hogy Ausztriából jött a kövünk, akkor érdemes már megvizsgálni, bár nem minden osztrák bánya érintett, de sajnos elég sok, akik exportáltak Magyarországra, vagy ahonnan jött kőzet, az érintett volt, illetve arra is gondolhatunk, hogyha látjuk a színét. Felraktunk a honlapunkra több képet arról, hogy hogy néz ki ez a kőzet, vagy de ez, persze ez nem lehet ebből biztosan következtetni. Ha sejtjük, hogy Ausztriából jött, és úgy néz ki mondjuk, mint amik a képeken látunk, akkor azért érdemes bevizsgáltatni. És sajnos több embertől is olyan visszajelzést kaptunk, hogy bár ő egy magyar telepen vásárolta a kőzetet, nem gondolta, hogy az osztrák lenne. A képek alapján neki ez gyanús lett, bevizsgáltatta, és tényleg azbeszt tartalmú volt. Ha azbeszt tartalmú, arra adtunk egy részletes tájékoztatást közösen a környezeti gyártók és szolgáltatók szövetségével és az azbesztmentesítők szövetségével, hogy mit csináljunk, mit ne csináljunk. Ez megtalálható a mi, meg ezeknek a szervezeteknek a honlapján is. De a legfontosabb tényleg az, hogy tudjuk, hogy van-e a környékünkön. Ebben ez a térkép segíthet, mert itt próbáltuk összeszedni, amit eddig tudunk az önkormányzatok ilyen szociális média felületeiről, a hírekből, stb., de azt is gondoljuk, hogy jó, hogyha bejelentik az emberek, fontos, itt ne az azbeszt palatetőket jelentsék be, hanem ezt a kört.
1: Itt látjuk közben a térképet, ha megtenni, hogy megmagyarázza, hogy mik ezek a számok, mi az a két-három narancssárga folt.
2: Ugye a gyanút mutatjuk, hogyha jobban rázunk a térképre, akkor kiderül, hogy az adott területen pontosan hol vannak a szennyezettség. Utcaszinten lebontva látjuk, hogy hol van Ausztriában és Magyarországon, illetve most már kaptunk olyan bejelentést, hogy Szlovéniában is lehet. Ott is érintett lehet, és jelezzük azt, hogy megtörtént a kármentesítés, sajnos abból még elég kevés van. Ugye az a baj, hogy annak ellenére, hogy most már ugye lassan fél év eltelt azóta, hogy mi először bejelentettük ezt az azbeszt szennyezést, akkor Bozsokon egy parkolóba találtunk, illetve több osztrák helyszínen, és jeleztük, hogy nagyon sok magyar helyszín érintett lehetett. És közel három hónap telt el azóta, hogy ez a bebizonyosodott, a kiterjedt azbeszt szennyezettség. Ugye egy szombathelyi oladi platón derült ki, hogy jó pár utcán, majdnem több mint 10 km területen is kint van ez az anyag. Mégis még mindig nincsen egy olyan központi intézkedés, aminek a révén akár az önkormányzatok, akár a lakosok el tudtak volna indulni, hogy meginduljon egy olyan program, hogy eltűnjön ez az azbeszt ezekről.
1: Igen, önök a kormányt is lassúsággal vádolják, vagy hát, megjegyezték.
2: Kérjük inkább azt, hogy gyorsítsanak, és kezdjenek minden hamarabb intézkedés, illetve legyen egy olyan kommunikáció a lakosok, önkormányzatok felé, hogy mi várható, mit kell tenni, mit nem kell tenni. Azt látjuk, hogy pont ennek hiányában sokszor olyan lépéseket hoznak, amik lehet, hogy rövid távon egy picit segítenek, de középtávon akár már nagyobb kockázatot jelentenek, illetve megnehezítik azt, hogy a végleges megoldást az elszállítást könnyen végre lehessen hajtani. Van ebből ez a kálciumkloridos kezelés, amit nagyon sok helyen csinálnak a kiporzás csökkentés érdekében, és ez valóban jól lehet a kezelés olyan területeken, ahova nem jár senki, de hol járnak az emberek, láthatóan nem a ragadósá váló azbesztszálakat magukkal viszik, és emiatt sokszor hazaviszik rendelőkbe, boltokba, föltűnik emiatt az azbeszt, ahol mondjuk, hogy a beindul a légkondicionálás, a levegőbe kerül, tehát nagyon fontos lenne, hogy olyan kezelés van, akkor ott nagyon figyelmeztessék az embereket, hogy nehogy a cipőjükkel széthordják.
1: Ez az azbeszt egyébként mit okoz az emberi egészségben?
2: Hát az azbeszt,
1: és mennyi idő alatt okoz bármi rosszat?
2: Ugye az azbeszttel az akkor van baj, hogyha a levegőbe kerül, és belélegezzük, pont ezért is próbálják ezeket a megkötő intézkedéseket hozni. Viszont amíg nem kerül a levegőbe, addig nem okoz komoly kárt. Tehát ezért is nem javasoljuk az embereknek, hogy mondjuk ha van egy kis kupac kocsi bejárónál az azbesztes anyag, akkor nehogy elkezdjék önmaguk felpakolni, mert akkor fog a levegőbe kerülni. Belélegezve, ha bejut a légutakba, ott beakad, és egy évtizedes távlatba okoz különböző daganattípusokat. Bizonyította a rákkeltő, egy emberi rákkeltő, el is hangzott a Magyar Tudományos Akadémiának a azbeszttel foglalkozó közelmúltbeli konferencián a Nemzeti Népegészségügyi Központi igazgatójának a szájából, hogy a vizsgálataik szerint három nagyságrenddel nagyobb a rák kockázat, mint ami megengedhető, és ezért ők is azonnali intézkedéseket javasolnak, és mi is ezt szeretnénk, hogyha minden hamarabb látnánk a kormányzat részéről. Többször be lett harangozva, hogy lesz mindenféle jogszabályi döntés, meg intézkedési, meg különböző vegyes bizottságok, de nem hallottunk semmi hírt, hogy mi történt volna. Mert nyilván azt látjuk, hogy az osztrákok se sürgősködnek abból, hogy segítsék ezt a közös, vagy úgy talán részben, hát nem részben, döntően általuk okozott problémának a megoldását. Tehát nyilván itt azért Ausztrián is óriási felelősség van. Sőt, olyan hírek is eljutottak hozzánk, hogy fölmerült, hogy egy-egy osztrák bányát tesztüzembe újra nyissanak, ami szerintük egészen elképesztő és felháborító, és nagyon reméljük, hogy erre nem fog sor kerülni.
1: Arra van adat, hogy bárki miatt az azbeszt szennyezett kőzúzalék miatt megbetegedett Magyarországon? Mert hogy azt mondja, hogy 10-15 éve jön.
2: Sőt, inkább 20-30
1: év is kell.
2: Úgyhogy az egészségügyi statisztikákban hál' Istennek még nem látszik, és nagyon fontos lenne, hogy hozzanak intézkedéseket, hogy ne is látszódjon.
1: Simon Gergely vegyi anyag szakértő a Greenpeace-től. Köszönöm szépen, hogy itt volt, és mindezt elmondta.
2: Köszönöm.
0: Július hónap a nevét Julius Cézár római hadvezérről és államférfiról kapta. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Kinek sikerült foglyul ejtenie Julius Cézárt? Start 1. Gall katonák. Start 2. Kalózok. Heti nyereményünk egy páros belépőjegy az Edda Művek a Kör Musical estjére a fesztiválkatlan.hu felajánlásával, valamint egy hónapra elegendő 90-10 zsírblokkoló étvágykorrektor, kapszula és italpor a 90-10.hu webshop felajánlásával.
1: Mondom én, hogy ez a mai egy nem kifejezetten pozitív hírfolyamra épülő start. Most épp, hogy túl vagyunk az azbeszt szennyezéses témán, jönnek a szúnyogok, mégpedig új invazív fajok jelentek meg Magyarországon, amelyekkel az lehet a baj, hogy akár súlyos fertőzéseket is okozhatnak. Szlávik János, a Dél-Pesti Centrum Kórház infektológiai osztályának vezetője a vendégünk. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok!
1: Szóval itt háromat is olvasok. Itt van a koreai szúnyog, a japán bozótszúnyog és az ázsiai tigris szúnyog. Melyikkel van a baj, vagy ez mind három faj itt van már közöttünk?
3: Ugye mind a három úgynevezett invazív faj, ami azt jelenti, hogy a jól megszokott hazai 50 tagból álló szúnyog populációnkat megváltoztatja. Ez azt jelenti, hogy teljesen más szokásai vannak, mint a hazai dalos szúnyognak, vagy csípő szúnyognak, amelynél megszoktuk, hogy napnyugtakor este elkezdenek rajzani, és amikor az ember kiül esténként hűsölni, akkor borzalmas rajokban támadnak. Ezek az invazív fajok viszont képesek reggel, sőt egész nap támadni és vért szívni az embertől. Tehát teljesen más a viselkedésük. Sokkal ellenállóbbak, képesek a telet is áttelelni, tehát tudomásul kell vennünk, hogy pont ezek a fajok, amelyek különböző egzotikus betegségeket is terjesztenek, itt lesznek velünk a következő időben. És hiába érezzük azt, hogy ugye ebben a nagyon nagy melegben és szárazságban kevesebb szúnyognak kéne lenni, de pont az invazív fajok miatt, amelyek nappal is csípnek, hát kellemetlen.
1: A kellemetlenen túl van valódi kockázat, tehát olyan betegségekkel fertőzik meg az embert, amelyek komoly problémákat okoznak? Mennyire kell félnünk ettől?
3: Egyelőre nem. De a kellemetlenség ugye abból adódik, hogy amikor a szúnyog megcsíp, akkor a nyálát ugye a bőrbe bejuttatja, és ez különböző allergiás vagy gyulladásos reakciókat vált ki. Ez az úgynevezett vízketés, amit érzünk egy szúnyogcsípés után. Próbálunk rá jeget tenni, de akkor is ugye elég sokáig eltart. Egyelőre Magyarországon a hazai szúnyogjaink egyetlen egy olyan betegséget terjesztenek, ami ritka, de azért főleg Magyarország középső részén előfordul, ez a nyugat-nílusi láz. Azok a betegségek, amelyeket ezeket az invazív fajok terjesztenek, egyelőre hazánkban nem fordulnak elő, kizárólag behurcolt esetek formájában. Ez azt jelenti, hogy ha valaki egy egzotikus országba utazik, és ott elkap egy ilyen betegséget, nevezetesen a dengi lázat, a sikungunyát, vagy a zikalázat.
1: Nagyon csúnya hangzanak.
3: Ezek rosszul hangzanak, de nem annyira veszélyesek, akkor hazatérve lehet ezt nála diagnosztizálni. Azonban Európában egyes helyeken, Olaszországban, Dél-Franciaországban, Spanyolországban már előfordult az, hogy egy ilyen hazatérő embertől egy szúnyog átvitte egy olyan emberre, aki soha életében nem járt egzotikus országban, úgynevezett lokális fertőzést okozva. Úgy tűnik, hogy a közeljövőben ezzel számolnunk kell. Ez nem nagy esetszám, egyelőre körülbelül az elmúlt 10 évben meg 5-szöröződött az ilyen eseteknek a száma, tehát ma már kisebb dengi és sikungunya járványok dél-európai országokban előfordultak.
1: Hát ezzel a problémával együtt kell élnünk, mert hiszen ez az invazív faj pont azt jelenti, hogy kívülről beérkezik áruszállítás kapcsán, vagy turizmus kapcsán, tehát hogy ezek a jelenségek nem fognak elmúlni, magyarán jönnek az újabb és újabb szúnyogok, ez velünk marad.
3: Így van, és itt nem elsősorban a felmelegedésről van szó, hanem pontosan a szállításról. Tehát olyan helyekről érkeznek többnyire a szúnyogoknak a lárvái, petéi, amelyek képesek egy ilyen hosszú utat is túlélni, és amikor ugye kifejlődnek itt egy európai országban, akkor igenis megteremtik a lehetőséget egy inváziós fajnak a bejutására. Aztán később természetesen a felmelegedés miatt nagyon jól érzik itt magukat, és terjednek, de nem azért érkeztek, mert meleg van, hanem azért, mert óriási a mozgás. Tehát az áruknak a tengeren, vagy repülőn, vagy vonaton való szállítása számtalan lehetőséget teremt arra, hogy invazív szúnyogok Magyarországra érkezzenek, és itt is vannak.
1: Tehát ezek akkor kicsit másfajta szúnyogok, mint a sajátjaink, hogy így mondjam, amely sajátjainkat elég jól lehet gyíríteni vagy írtani. Ez a hagyományos vagy eddig alkalmazott gyérítés, írtás hatékony az új fajokkal szemben is, vagy ezek mondjuk pont ellenállók, ez nem hat rájuk?
3: Egyelőre hatékony, ugye mind a biológiai, mind a kémiai szúnyoggyérítés egyértelműen hasznos abban, hogy akár az invazív, akár a hazai fajoknak az előfordulását csökkentse, de tény az, hogy ezzel foglalkozni kell, ráadásul figyelni kell, tehát nem véletlen, hogy megkérik a lakosságot, hogy jelentse be, hogyha ázsiai tigriszúnyogot látnak. Ugye az ázsiai tigriszúnyog nagyobb, mint a hagyományos szúnyog, és fekete-fehér csikozású a lába. Ha valaki egy ilyet egyszer lát, akkor legközelebb megismeri. Érdemes figyelni, hogy terjed az országban, merre fordulnak elő, és pont a gyérítés miatt ezzel abszolút érdemes foglalkozni, holott egyelőre ezeknek a szúnyogoknak a betegség átvívő hatásával nem kell állítsenek foglalkozni.
1: Hogyha tehát látunk egyet és felismerjük, akkor kinek kell ezt bejelenteni? Nem is hallottam erről.
3: Megfelelő honlapokon ezt be lehet jelenteni, állategészségügyi honlapokon, és ez tényleg hasznos abban, hogy a szakemberek tudják, hogy mennyire elterjedtek az országban ezek a fajok, és hol kell gyéríteni.
1: És akkor egy ilyen stratégiát fognak kidolgozni, hogyha jön kellő számú információ, tehát ha úgy látják, hogy ez egy komoly probléma, vagy már zajlik valamiféle stratégia kidolgozása?
3: Ugye, egyelőre a biológiai és a kémiai ugye írtás van, de én már tudom, hogy vannak olyan kísérletek, amelyekkel megpróbálják ezeknek a szúnyognak a szaporodását más módon, akár egy baktérium segítségével megakadályozni. Ezek újfajta módok. Én remélem, hogy a közeljövőben ez sikerülni fog, hiszen azért a szúnyogok elég komoly gondot jelentenek, pláne hogyha abba belegondolunk, hogy egyre éjszakabbra és éjszakabbra húzódnak. Nemrégiben az Európai Egészségügyi Szolgálat bemutatott olyan térképeket, amelyek az elmúlt 10 év alatt hát több országgal éjszakabbra tolódtak, az ilyen invazív fajoknak az előfordulási arányát tekintve.
1: Idén én még nem észleltem egyébként szúnyoginváziót, nem tudom, hogy nálunk akkor én Észak-Budán lakom, gyérítettek-e, vagy még nem jött el az ő idejük.
3: Úgy tűnik, hogy Pesten nincs, inkább a Balatonon és a Velencei tavon van sok.
1: Viszont amikor megjelentek, akkor mindenféle krémekkel én el tudtam őket távolítani. az a kérdés, hogy ezek a hagyományos, a mi szúnyogjainkra kifejlesztett krémek az újfajta szúnyogokat is elriasztják?
3: Egyelőre ennyit tudunk tenni. Tehát szúnyogírtó spréket, kenőcsöket, esetleg a lakótérben szúnyogírtó eszközöket helyezünk el, és ez elegendő mind a hagyományos hazai szúnyogok, mint az invazív fajok.
1: Tehát akkor azért pánikra még nincs okunk.
3: Abszolút nincsen, figyelni kell, ezért kell jelenteni, ezért kell odafigyelni azokra az esetekre, amiket külföldről hurcolnak be, de egyelőre néhány dél-európai országtól eltekintve máshol nem voltak ilyen járványok.
1: Szlávik János, köszönöm szépen, hogy eljött és megnyugtatott mindannyiunkat.
0: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: szerelem.
1: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Szlazsánszky Ferenc. Július hónap a nevét Julius Cézár római hadvezérről és államférfiról kapta. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Kinek sikerült foglyul ejtenie Julius Cézárt? Start 1. Gall katonák. Start 2. Kalózok. Heti nyereményünk egy páros belépőjegy az Edda Művek a Kör Musical estjére a fesztiválkatlan.hu felajánlásával, valamint egy hónapra elegendő 90-10 zsírblokkoló étvágykorrektor, kapszula és italpor a 90-10.hu webshop felajánlásával.
2: Egy Magyarországon nem a legnépszerűbb sportok egyikével, a rögbivel folytatjuk, ugyanis hazánkban rendezik meg Budapesten az U18 trofi olimpiai rögbi Európa bajnokságot. Itt van Hollósi Szigeti Erika, a Magyar Rögbi Szövetség női szakág vezetője. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy eljött. Beszéltük az előbb az adás előtt, hogy ön is rögbi játékos volt korábban. Az emberben, ha nem teljesen tájékozott, esetleg ez egy ilyen nagyon durva sportág képe rejlik fel, ahol nagyon izmos fekete férfiak kegyetlenül elbánnak egymással, verekszenek, hatalmas kupacokban gyűrik egymást, de a rögbi nem pont ez.
3: Illetve azt gondolom, hogy lehet. A két különböző szakága van. Az egyik az olimpiai hetes rögbi, aminek a utánpótlás versenyét rendezzük meg jövő héten, illetve valószínűleg az, ami a tradicionális 15-ös, amikor kupacban tolonganak és erőt feszítenek ki, valószínűleg ez az, amivel talán keverik a két játékot. Hát talán magam is megcáfolhatom, hogy nem vagyok sem izmos, sem fekete férfi.
2: Nehéz lenne vitába szállni ezzel az...
3: Kézilabdából érkeztem egyébként alapvetően. Az volt az én fő sportágam, már későbbi éveimben nagyon rövid ideig játszottam, tehát játékosként nagyon kevés időt töltöttem benne, ezután már a sportvezetésben vállaltam szerepet.
2: Mennyire népszerű Magyarországon a rögbi, és mennyire népszerű a hölgyek körében?
3: Én azt gondolom, hogy nem eléggé, nyilván ezt kell, hogy mondjam, hogy nem eléggé. Egyre több hölgy, egyre több kislány választja ezt a sportágat. Én azt gondolom, hogy a mai generációk egyik legmegfelelőbb sportja, főleg az olimpiai hetes rögbi változata, dinamikus, gyors, mindig történik valami. Nézőknek is, főleg az olimpiai hetes rögbi változata, dinamikus,

0: de én azt gondolom, hogy nagyon gyorsan megtanulhatóak.
1: Van egy ilyen mondás, hogy a labda mindig gömbölyű, de ebben a sportágban ez konkrétan nem igaz, hiszen itt ilyen ovális alakú labda. Önnek, mint korábbi kézilabda játékos, ez mennyire volt újszerű technikai értelemben? Nehéz ezzel a sportszerrel játszani?
0: Nem, én azt gondolom, hogy amiben különbözik, ugye mi úgy hívjuk ezt a sportágon belül, hogy tojáslabda, tehát ez egy inkább tojás alakú a labda. Amiben más labdajátékokhoz képest, hogy itt kétkezes passzról beszélünk többnyire, az offloadokon kívül, amit esetleg egykezes passzokkal adunk, de többnyire kétkezes passzok, amik jellemzőek a sportágban.
1: Nézzük akkor az esemény magát, tehát július 17-e és 19-e, ez jövő hétvége.
0: Igen.
1: Akkor rendezik ezt az U18-as trófit. A trófit mit jelent?
0: A trófi az azt jelenti, hogy van egy első vonalbeli championship, ez ugyanúgy a felnőtteknél és az utánpótlásban is ugyanígy működik. Az európai elit versenyzik a championshipbe, természetesen az utánpótlással és a felnőttekkel is ez a célunk, hogy ebben a versenyrendszerben tudjunk mi hamarabb részt venni, és akkor a második vonalbeli torna rendezése a trofi. A 22 csapatos versenyt rendezünk, ez fiúk és lányok egyaránt, és mind a két nemben érdekeltek vagyunk a fiúknál is, és a hölgyeknél is.
1: Milyenek a magyar esélyek, vagy hol helyezzük el a magyar rögbi sportot most az európai térképen?
0: Én azt gondolom, hogy az utánpótlás korosztályban mindig egy érdekes kérdés, hogy hol helyezkedik el, mert hogy nagyon szűk életkori meghatározás alapján lehet valaki U18-as korú, és ez évről évre teljesen más játékképet tud adni. Az U18-as hölgyekkel bronzérmesek voltunk már a korábbi években. Én azt gondolom, hogy a magyar utánpótlás fejlesztés nyomán joggal gondolhatjuk azt, hogy ez nagyon hamarosan megint elérhető lesz. A tavalyi évben a fiúk bronzérmesek lettek, a hölgyek a hetedik helyen végeztek, de én azt gondolom, hogy a mostani játékképet látva ez lehet jobb is.
1: Magyarországon mióta van jelen a rögbi olyan szinte, hogy mondjuk már van szövetsége is a sportágnak? Azért kérdezem, mert az a következő kérdés, hogy érzékeli, hogy az érdeklődés a sportág iránt az milyen módon változik, mennyire növekszik?
0: Szövetség 90-es évek eleje. A magyar rögbi klubok egy része 40 év feletti, tehát akár az esztergomi vitézek, a Fehérvár rögbi klub, vagy a kecskeméti atlétika és rögbi klub 40 évesek. Én azt gondolom, hogy az elmúlt évtizedek során az változott, hogy a 15-ös rögbi mellett, ami itthon tradicionálisan a férfiak körében volt elsősorban látható vagy elérhető. A 2000-es évek elején jelent meg a női vonal, akkor még fiúkkal vegyesen játszva a bajnokságot, majd ezt követően azt gondolom, hogy nagyjából 20 évre tekint vissza a női rögbi, és azóta is én azt gondolom, hogy létszámában egyre növekvő sportág vagy szakágról beszélünk.
1: Tehát ez az Európa-bajnokság a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemen fog lezajlani, és azt olvastam, hogy azért itt nem csak sport lesz, hanem egy ilyen kavalkád jellegű eseményre számíthat, aki kilátogat.
0: Igen, a szövetségünk nagyon igyekszik olyan rendezvényt szervezni, ahol a családok, a kinéző, a látogató egy teljes körű szolgáltatást kap, szurkolói zónával, teljes körű ellátással, tehát hogy tényleg egy nagyon szuper, így van, hogy egy tényleg egy családi programnak beilleszthető nyári programként tekintünk erre az eseményre.
1: Köszönöm szépen, hogy eljött, és akkor hajrá Magyarország, hajrá magyarok!
0: Köszönöm szépen!
1: Kedves nézők, ennyi volt, ennyi fért a mai Startba és a Start Plusba. A szerkesztőség nevében is köszönöm szépen a figyelmet. Legyen további szép napjuk, a viszontlátásra!
2: Támogatott tartalmat hallottak!

0: se vigasztal. Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este fél 11-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Autódaru, Kósvéber.
2: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
3: Mosógép! Mega árparádé! Telefon! Mega árparádé! Vasaló! Szintén mega árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel! Például háztartási szerek és kozmetikumok is! Spórolj a mega árparádéval! Aza.hu! Az akció július 20-áig tart.
4: A Csepel Plázában rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Itaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek csepelplaza.hu.
5: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
6: Napos nyári idő lesz, néhol zivatarokkal. Kétharmados marad a földtörvény és a nemzeti vagyonvédelméről szóló jogszabály is. Újabb áldozatokat találtak, a földrengés sújtott a Venezuelában. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Sarkalatos, vagyis kétharmados jogszabály maradhat a föld törvény és a nemzeti vagyonvédelméről szóló törvény. A parlamenti bizottság vita nélkül fogadta el az erről szóló javaslatot, miután a kormánypárti képviselők támogatták azt, a fideszes képviselők pedig nem jelentek meg az ülésen. A testület emellett döntött arról is, hogy a hamarosan megalakuló nemzeti vagyonvisszaszerzési és vagyonvédelmi hivatal feladata lesz a jogellenesen felhasznált közvagyon felkutatása és visszaszerzése is. Munkacsoport vizsgálja a 6 felszerelés fejlesztési programmal kapcsolatos szerződéseket és azok teljesítését. A testület a többi közt a nemzetközi szerződésnek minősülő jognyilatkozatokat is vizsgálhatja. A szervezeti egységet a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára vezeti. A vizsgálatok eredményeiről december 31-ig jelentést készítenek. Az új vízpolitika lényege a vízmegtartás, a tározók fejlesztése, az öntözési rendszerek korszerűsítése, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László ide sorolta a klímatörvényt is, mely szintén hozzájárul természeti értékeink megőrzéséhez. A tárcavezető hozzátette, minden eddiginél nagyobb víziközmű fejlesztési programot indítanak az előregedett hálózat megújítására, hogy csökkenjen a vízveszteség, és hosszú távon biztosítani lehessen a fenntartható vízgazdálkodást. Venezuelában már csaknem 4000 ember halálát erősítették meg a hatóságok, több mint két héttel a pusztító földrengések után. A természeti csapás által súlyosan érintett északi ország részben több száz épület összedőlt, az eltűntek száma elérheti az 50 000-et is. Az ENSZ a héten adománygyűjtést indított, a caracasi vezetés pedig több országot is felszólított, oldják fel a szankciók miatt befagyasztott venezuelai vagyont. Továbbra is tombol a hőhullám Franciaországban. A legtöbb megyében narancssárga hőségriasztást rendeltek el, volt, ahol 40 fok feletti csúcsértékeket mértek. A perzselő forróság miatt egyre több erdőtűz pusztít az ország déli és keleti részén. Több régióban vízkorlátozást vezettek be. Két hónapon belül ez a harmadik tartós kánikula Franciaországban. A mostani hőhullám csaknem egy hete kezdődött, és várhatóan a jövő hét közepéig nem enyhül. A klímaügyi tanács szerint a lakosság és a kormány nem készült fel kellőképpen a hasonló szélsőséges időjárásra. Itthon mindenütt sok napsütés valószínű, csak északkeleten lehetnek elszórtan futó záporok. Többfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Délután 24-31, késő este 13-23 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 22, a Tisza tó 26 fokos. Hasonlóan kis és szeles nyári idő lesz a hétvégén is elszórtan zivatarokkal.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Úgy egy héttel ezelőtt nyílt meg a Modem legújabb kiállítása, Idő Mimikria címe, Salvador Dali divatvíziói és az Iparművészeti Múzeum kortárs magyar divatanyaga egy kiállító térben, egy kiállításon. Ez önmagában is izgalmas, hogy mi mindent láthatunk, arról pedig dr. Horváth Juditot kérdezem, aki a kurátora az ennek a kiállításnak és az Iparművészeti Múzeum kortárs dizájn főosztályának vezetője. Jó napot kívánok!
7: Üdvözlöm!
1: Nekem, én nem tehetek róla, szinte gyerekkorom óta az óriás mokkáskanál jut eszembe Salvador Daliról, ami hát egy ilyen, nem tudom, 5 méteres kávéskanál volt, és hát annyira jellemző volt arra, ahogy ő látta a világot, tehát a kicsit nagyban, a nagyot kicsiben. Mi látszik ebből itt?
7: Igen, hát nagyon érdekelte Dalit a lélektan, és ugye, hogy mint ahogy a szürrealistákra nagyon jellemző, hogy álomszerű képekben gondolkodnak, illetve ezeket próbálják kivetíteni a vizualitásra. Ebben az esetben most Dalinak egy olyan anyagát tekinthet meg a közönség, ami nem annyira ismert, mint a nagy festményei, vagy ezek a hatalmas víziói. Ez 1971-ben egy luxus textil cég felkérte a Dalit arra, hogy álmodja meg, hogy milyen lesz a divat a 2000-es években. És hát ennek eleget tett ennek a felkérésnek Salvador Dali, és készített 12 grafikát, és ezt a 12 grafikát a Modem kikölcsönözte most, és felkért engem, mint kurátort, hogy körítsek el köré egy kiállítást. És miután nagyon kevés volt az idő, ezért nem a teljes 2000-es éveit, nem tudtam egy teljes körképet bemutatni a teljes 2000-es évekből, hanem kellett egy szűkebb keretet meghúznom. Ez a szűkebb keret meg számomra adott volt, ez az Iparművészeti Múzeumnak a kortárs dizájn gyűjteménye, ahol gyakorlatilag minden darabot ismerek, hiszen mindegyiknek a bekerülésénél jelen voltam, és ezt tevőleges részese voltam. És amikor megláttam ezt az anyagot, és megkaptam a reprodukcióit a képeknek, akkor azonnal gyakorlatilag megszületett a fejemben ez a kiállítás, hiszen annyi párhuzamot láttam a 71-ben született rajzok és a 2000-es évek divatanyaga között, ami az Iparművészeti Múzeum gyűjteményében van, hogy nagyon-nagyon sokat nem kellett gondolkodnom azon, hogy mely képekhez milyen pár darabokat válogatok be a gyűjtemény.
1: Hogy látja Dali jövőbe látó képességét? Valamit eltalált a jelenünkből?
7: Hát az az igazság, hogy Dali is, mint oly sok mindenki más a divatban, visszatér korábbi korokhoz. Ez soha nem fog megváltozni, tehát a divat az mindig körkörös lesz, és mindig visszanyúlunk korábbi formákhoz, és mindig vizionálunk valamit előre. Általában, amit előre vizionálunk, az mindig provokatív a divatban. Dalitól ugye ez a típusú provokáció nem állt távol, sőt kifejezetten tudatosan használta is ezt a saját öltözködésében is, az image építésében is, amiben nagyon komoly társa volt a felesége Gala, aki egy orosz származású kezemben született hölgy volt, aki a decens eleganciájával nagyon jól ellenpontozta Dali minden napos harsányságát az öltözködésben és provokációit. És gyakorlatilag ketten egy tudatos pár, művészpár imist építettek föl, ahol nyilván Dali sokkal ismertebbé vált, de sokkal provokatívabb is volt az öltözködésében. Most ez a provokáció egyébként az összes, vagy hát nagyon sok művészre, akiket kiválogattam, tervezőre is jellemző, illetve ami még inkább jellemző az az, hogy néha nehéz eldönteni, hogy meddig tárgy valami az alkotásaikban, és honnantól divat, vagy honnantól öltözik. Így ez jellemző a Fazekas Valéria által tervezett kalapokra, amik ma is mindenki számára elérhetők a Váci utcában. Van az üzlet, egy nagyon pici üzlet, ahol meg lehet tekinteni az ő munkáit. Nagyon nagy számban jelennek meg a kiállításban a Fazekas Valéria kalapjai. Aztán ugyanúgy jellemző egy már nem élő, az egyetlen nem élő tervező, aki szerepel a kiállításban, ő a Király Tamás, aki szintén nagy előszeretettel használt olyan tárgyakat a kreációiban, ami meglepő, például colstokból épített estélyi ruhát, vagy falikarból, csillárfalikarból épített karomformájú cipőt, vagy patacipőt készített akkor, amikor a platformcipő meg egyáltalán nem volt divatban. Persze mit nevezünk annak, hogy divatban, hiszen hát ugye tudjuk, hogy az ókori görög színházakban Marco Tornost viseltek a színészek, tehát hogy honnan kezdődik egy forma, azt nagyon nehéz mindig megmondani, és azt is, hogy hol ér véged, de az biztosan lehet tudni, hogy visszatérnek ezek az elemek a divatba.
1: És hát érdekes lehet összevetni, hogy Dali hogy látta, és hogy látják a mai divattervezők. És még egy mondat elég arról is, hadd emlékezzek meg, hogy egy rajzpályázatban a mai gyerekek, a mai fiatalok véleményét is várják arról, hogy milyen lesz a divat majd valamikor. Milyen időtávlatban rajzoljanak?
7: Hát én azt gondolom, hogy jó lenne, hogyha minél hosszabb időtávban gondolkodnának, ugye Dalinál eltelt, 55 év.
1: Hát igen, fél évszázad, kemény.
7: Igen. Tulajdonképpen azt gondolom, hogy a legjobb az, hogyha a fantáziájukat szabadon engedik, és a szülőknek is csak azt tudom mondani, hogyha nagyon jó az, hogyha engedik a gyerekeket egy kicsit saját maguknak a ruháikat összeválogatni, néha egészen bizarr párosításaik tudnak lenni, de ez nagyon inspiráló tud lenni, akár még egy divattervező számára is. Egyébként Király Tamás is nagyon sokszor inspirálódott öregasszonyoknak az öltözékéből, akik már tudtak vállalni olyan bátor párosításokat, ami mondjuk egy átlagembernek nem jut eszébe.
1: Szóval bátran a gyerekekkel hagyjuk őket kibontakozni, és vigyük el őket erre a kiállításra, szerintem ez nekik is érdekes lehet. Salvador Dali divat víziói és az Iparművészeti Múzeum kortárs magyar divatanyaga egybegyúrva egy kiállításon dr. Horváth Judit kurátor által, és mindez a Modemben.
7: Igen, május 24-ig tekinthető meg a kiállítás, úgyhogy mindenki tényleg biztatok arra, hogy látogassa meg.
1: Nem mondhatják, hogy nem szóltunk időben, igaz?
7: Igen, sok program lesznek tárlatvezetések, kurátori tárlatvezetés is, és szubjektív tárlatvezetések is lesznek. Lesz, hogy modell vezet tárlatot, lesz olyan is, hogy tervező vezet tárlatot, úgyhogy figyeljék a Modem programját, és tényleg érdemes Debrecenbe menni megnézni ezt a kiállítást.
1: Köszönöm szépen dr. Horváth Juditnak!

0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Folytatjuk a kultúrát, egy mesekönyvről fogunk beszélgetni. Nekem a mesekönyvön túl a szerzője is érdekes, és hát szerintem önök is felkapják a fejüket, hogyha a közéleti politikai tartalmak iránt érdeklődnek, mert hogy Trencsényi Dávidot leginkább úgy ismerjük, hogy ebben jeleskedik hírmagyarázóként és publicistaként is. Hát ehhez képest írt egy mesekönyvet. Szervusz, Dávid!
2: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Neked... Ez természetes ez a helyzet, hogy mesekönyvíróként szerepelsz egy műsorban?
2: Nem, nagyon-nagyon nem természetes. Életem első mesekönyve, és hát majd a hallgatókon, olvasókon, vásárlókon múlik, hogy ez így is marad-e, vagy tudjuk folytatni, vagy kell-e, szeretnék-e, hogy folytassuk. De hát legyen az, hogy magunk között beszélgetünk, neked is van, vagy fél tucat gyermeked.
1: Hát majdnem annyi, jó, na,
2: öt. Igen, te is tudod, és hát a hallgatók is, akinek óvodáskorú gyereke van, az mesékben él. Mesékben magyarázunk a gyerekeknek, és hát a gyerek is folyamatosan bevon minket az ő mágikus mesei világába, úgyhogy ezért maga a mese nem volt olyan messze tőlem, az, hogy ez egy köteté álljon össze, az engem lepett meg talán a legjobban.
1: Nem fenyegetésképp mondom, hanem elmesélem kíváncsian arra, hogy nálad így született-e ez a könyv, hogy azért gyerekeim rendre azzal nyúztak, hogy mesélj a szádból. Ez ugye azt jelentette, hogy ne felolvassam, hanem én találjam ki, hát ezt ők így fogalmazták meg 2-3 éves korukban, és aztán elkezdtek nyúzni, hogy ezt írjam le, hogy az megmaradjon. Nem írtam le, ez az én hibám és az adósságom feléjük. Te leírtad? Ezek azok a mesék?
2: Nálam ez úgy kezdődött, hogy az én kisfiam azért nyúzott, hogy róla meséljek.
1: Hát
2: hogy
1: persze,
2: róla
1: hát
2: szóljon. Róla hát szóljon a mese, és ugye játszottam az elfoglalt fáradt szülőt, és a lusta megoldást választottam először, és kicseréltem a főhős nevét az ő nevére. De aztán mind a ketten éreztük, hogy ez nem a valódi megoldás, és el kellett kezdenem, mert hogy ugye rendelés is volt, hogy ez legyen a mesében, az legyen, és el kellett kezdenem az ő életéről mesélni neki, és hát azt is tudjuk, hogy a gyerekek imádják az ismétlést, és újra és újra és újra hallani akarta azokat a meséket, aminek ő a főszereplő, és az ő életéről szól, és aztán ezek a mesék által annyiszor elmondtam neki, hogy kezdtek szöveggé összeállni. Leírtam egyet, elküldtem a Pagon főszerkesztőjének, Kovács Eszternek, aki nem is értem, hogy miért, tényleg engem lepett meg, a legjobban látott benne fantáziát, és látott benne szépséget, és ezért még hadd említsek két nevet, Csobod Luca szerkesztőnek odaadta az én szövegeimet, aki elképesztő értő kézzel nyújt hozzá, és sokkal jobb szövegeket csinált belőle, mint amik az eredetileg voltak. És hát meg kell említeni, mert nem lehet kiadni Gyovai Katalint, aki a rajzokat készítette a könyvhöz.
1: Hát az iszonyú fontos egy gyerekkönyvnél, hogyne.
2: Ami fantasztikus, a Kati fantasztikus rajzokat csinált, már csak ezért is érdemes beruházni a könyvbe, aminek a címe Apa építs nekem bimbantornyot, hangozzon el ez is, és hát az az elképesztő szerencsénk volt, és a Pagonynak a tökéletes választása, hogy Katinak egyébként a Brunoval egy idős gyereke van, akikvel összejártunk, ismeri az egész családot, ismer minket, ismeri azokat a helyzeteket, amiben benne voltunk. Úgyhogy az én enyhén korpulens alkatom és piros sapkám is végig kíséri a mesekönyvet.
1: Igen, ezt szerintem a tévénézők már jól ismerik.
2: Mondd,
1: hiszen te jól írsz, hát szakmányszerűen írsz. Mesekönyvet másképp kell írni? Mit tanultál ebből hát a mesekönyvből, meg a szerkesztőtől?
2: Nagyon, nagyon másképp kell írni. Persze ezzel valamennyire tisztában voltam, de nagyon másként építesz föl egy 3-4 ezer karakteres történetet, aminek eleje, vége van, dramaturgiai pontok vannak benne, mint ahogy egy cikket, vagy egy véleménycikket, egy publicisztikát ír az ember. Nagyon-nagyon-nagyon más a feladat. másként is kell, azzal én nagyon sokat küzdöttem, hogy azokat a szavakat megtaláljam, ami nem a tollamból jön, hanem hiszen azok, hogy mondjam, felnőtt szavak lennének, tehát nem egy óvodásoknak szóló szöveg lett volna. Amiben a legtöbbet tanultam, az a dramaturgiai felépítés, hogy mikor kiszólaljon meg, mi az a pont, ahol be kell, hogy lépjen egy szereplő. Ezek voltak olyan dolgok, amiket én egyáltalán nem értettem, most sem értek, viszont Csobot Lucától mondom, rengeteget tanulhattam arról, hogy hogyan kell a gyerekekhez beszélni.
1: Meg akkor ezek szerint arról is, hogy persze írni az egy szakma is, meg művészet is egyszerre, tehát a szakmát nem tudjuk, hiába vagyunk a szavak művészei, mit sem ért.
2: Hát persze, ez nagyon-nagyon másként kell képeket lefesteni, és hát én tényleg nem ezzel foglalkoztam, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas kirándulás, remélem, hogy az olvasóknak is izgalmas. És közben, ha megenged, egy szempontot behoznék, illetve sőt, kettőt. Többen mondták, akik látták a szövegeket, vagy adott és olvasták, hogy ez egy apás könyv, apás mesék vannak benne.
1: Az a vicces ebben, hogy a Pagony kiadó konkrétan így is hirdeti.
2: Hiszen nagyon kevés az a mese, legyen az mesekönyv, vagy a tévékben, bárhol, bármilyen platformon megjelenő mese, ahol az apa az nem egy mellékszereplő, vagy egyáltalán megjelenik. És persze ez a négy mese, ami most megjelen, ez a mi életünkről szól, a mi életünk apró eseményeiről, és hát ez a másik, amit meg kellett tanulnom, és valahogy meg kellett szoknom, hogy nagyon őszintének kell lenni. Nem lehet kamúzni, nem lehet félrebeszélni, és olyan dolgokat, olyan pillanatokba kell betekintést engedni az olvasóknak, amikből én azért mindenkit ki szoktam zárni. És természetesen megjelenik a mi kis háromfős családunk, a Bruno, az édesanyja meg én, de mégis azért az én szememen keresztül, az én megéléseimen keresztül jelennek meg ezek a mesék, és azt gondolom, hát most erős lesz, amit mondok, de azért, és nem politizálok, mert nem erről van szó, de a társadalomban, ha a családról beszélünk, akkor másodrangú szülőként tekint a társadalmat apára. És sajnos volt módom ezt mindenféle helyzetben megélni.
1: Szerintem mi apák ezt pont értjük.
2: És azt gondolom, hogy fontos megmutatni azt, hogy apu az nem egy szuperhős. Apu nem a legnagyobb probléma megoldó, hanem apu ugyanúgy a szülőpárnak egy egyenrangú tagja. És ezért tehát ezekben a mesékben semmi nem tökéletes. Azt szoktam erre mondani, hogy a mi életünk tényleg nem tökéletes, viszont mesébe írunk.
1: Ráadásul van egy fantasztikus dolog, ami majd egyszer, majd sok év múlva lesz igazán izgalmas, hogy nem neked van itt egy könyved, hanem voltak éppen Brunónak lett egy könyve.
2: Ez pontosan így van, ahogy mondani, és Bruno egyébként így is éri meg, de mindenkinek kell mondja, hogy az ő könyve megjelent, és most szombaton lesz a bemutatója a Bartók Béla úti Pagonyban, és megyek a bemutatóra, és abszolút a sajátjaként éri meg, és bár én még egy nagyon fiatal 50-es apuka vagyok, de mégis szoktam arra gondolni, hogy majd nem tudom, még 50 év múlva, majd egyszer a Bruno leveszi a polcról, és meg tudja mutatni az ő unokának.
1: Na semmi, de majd felolvassa.
2: Igen.
1: Te unokádnak, meg az övének majd egyszer. Úgyhogy gratulálok, mert ez nagyon szép, és most fáj is a szívem, hogy én ezzel adós maradtam. Úgyhogy üdvözlöm Brunót, üdvözlöm anyukáját, és gratulálok neked.
2: Nagyon szépen köszönöm még egyszer.
1: Apa, építs nekem bim-bam tornyot, ezt a könyvet írt a Trencsényi Dávid, és egy kicsit Bruno. Nézzék meg, vegyék meg, olvassák el.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
3: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Keresztúri úton, a Jászberényi úti vasúti átjáró közelében. Akadozik az előrejutás a Dózsa-György úton a Váci út felé a Vágány utcánál, a Rákóczi úton befelé a Barostér előtt, a Pesti alsó rakparton mindkét irányban a Margit híd és a Szabadság híd között, a Szél Kálmán tér környékén, valamint a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól. Hétfőtől a 11. kerületben a Fehérvári úton lezárják a Hausmann Alajos utcai villamos átjárót és ugyanott a befelé vezető belső sávot felújítás miatt. A Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé a belső sávot szintén lezárják a villamospótló autóbuszok közlekedésének segítése érdekében. A 17-es, a 41-es és a 47-es villamos nem jár az Albert Falva kitérő és a Móri Zsigmond körtér között, az 56-os villamos nem közlekedik, de az 56A villamos a reggeli és a délutáni csúcsidőben is jár. Pótlóbusszal lehet majd utazni az Albert Falva kitérő és a Móri Zsigmond körtér Villányi út között. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: az interneten bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.
1: Elmondtam már.
2: Nem
1: érdekel.
3: Dehogy nem.
1: Nem érdekel.
4: Nem, tényleg nem, Gyula.
1: Aha.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
2: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
3: Az előbb arról beszélgettünk, hogy Valentin napra milyen film jelenik meg a mozikban, ugye szerelmes film. Most pedig az akusztikus szerelmet ajánljuk a figyelmükbe. Horányi Júli trió, akik ezt elénk vezetik a Várkert Bazár rendezvénytermében február 16-án, tehát 11 nap múlva, nincs az már annyira messze, de milyen az akusztikus szerelem egy koncertváltozatban? Horányi Júli a vonalban, szervusz Júli!
4: Szia Egon, köszöntöm a hallgatókat. Hát, hogy milyen egy akusztikus szerelem, mindenképpen nagyon romantikus, sok saját zenével, nagyon sok számomra nagyon kedves feldolgozással, és ami még a különlegessége ennek a koncertnek, hogy nem csak a párokat várnám, hanem azokat is, akik egyedül vannak, és még keresik az igazit.
3: Hát, mert hol találják meg nálad?
4: Így van, az csodálatos lenne, nagyon örülnék neki.
3: Hát ez végül is igaz, meg igen, jó. Szerintem azért egy ilyen Valentin nap környéki időszakban a magányosabban élők, nem biztos, hogy magányosak persze, szóval, hogy ők azért inkább visszahúzódnak, mert ez a Valentin nap környéki időszak, ez ilyen túlcsordulóan a szerelmesekről szól.
4: Abszolút így van, és én magam is házasságban élek, és pont azért gondoltam arra, hogy ez mennyire rossz lehet azoknak, akik egyedül vannak, mert mindenhol azt látják, hogy a párok ünnepelnek, és ünnepeljük a szerelmet, és ők meg egyedül vannak, és lehet, hogy nekik ez így egyáltalán nem egy öröm, és arra gondoltam, hogy én ezt szeretném átfordítani, hogy nekik is legyen egy örömteli olyan estéjük, ahova nyugodt szívvel eljöhetnek, ismerkedhetnek, és hát ha összejön a dolog.
3: Hát akkor azt kellett volna kiírni, hogy a magányos szívek hangja, vagy nem tudom, nem akusztikus szerelem.
4: Igen, tényleg a címen egyébként szerettem volna változtatni, csak nem volt rá lehetőségem.
3: És mi lett volna, mi volt a te fejedben?
4: Én a Szinglik éjszakáját szerettem volna, mert gondoltam, hogy akkor tényleg akkor szóljon ez az este a Szinglikről, de az az igazság, hogy végül azért nem változtattam meg a címet, mert arra gondoltam, hogy viszont akkor meg lehet, hogy a párokat riasztom el, és igen, én meg közben azt szeretném, hogy párok is jöjjenek, és az egyedülállók.
3: Szinglik éjszakája, Horányi Júli a férjével érkezett. nagyjából így.
4: Kicsit hiteltelen lett volna, azt hiszem, tőlem ez így.
3: Na, de hogy kicsit legyünk célra törők is, azért a Várkert Bazárban fölmegy az ember a színpadra a zenekarával, ott produkció kell. Mit fogsz énekelni? Mit játsztok?
4: Nagyon sok saját zenét, azt tudni kell, hogy 3 év után újra önálló koncertet adok, tehát nekem utoljára 3 éve volt Budapesten ilyettet adok,

0: Hát ő fantasztikus, ő egy világszínvonalú énekesnő, tényleg az ország top énekesnői között foglal helyet, úgyhogy nagyon örültem, hogy mint én. Köszönöm. Igen, mi így a Vikivel egyébként egymást szoktuk mindig így hype-olni, nagyon szeretjük egymást, és nagyon támogatjuk egymást mindenbe, úgyhogy nagyon örültem, hogy Viki is ott lesz velünk, illetve Fischer Norbi lesz a másik vendégem, ő egy színész, akivel megjelent már a Sosem Elég című közös dalunk, és ezt is elő fogjuk adni élőben, meg lesz egy új saját számom, ami 14-én fog megjelenni, ennek Törött tükör a címe. Ezt is előadjuk majd élőben, úgyhogy nagyon készülünk a zenekarral. Gonda László zongorázik, Bálint Gergő szaxofonozik, és Baki József fog kahonozni, úgyhogy így néz ki a trió, és én pedig énekelek, és nagyon-nagyon várom.
1: A hangszeréből kiindulva ez egy ilyen csendes, akusztikus hangulatú, ilyen finom koncert lesz, ugye?
0: Igen, igen, ez egy ilyen visszafogottabb, intimebb hangulatú koncert lesz, amit én nagyon szeretek, mert ilyenkor lehet sokat improvizálni, ami hozzám nagyon közel áll, és sokkal több szint meg tudok mutatni a hangomból, mint egy ilyen nagy zenekaros, bulizós koncerten, de azért van kahon, hogy azért legyen ritmus szekció, és azért lesznek kicsit bulisabb dalok is.
1: Te ilyen romantikus lány vagy?
0: Én abszolút, igen, én ezt merem vállalni, hogy én nagyon romantikus alkat vagyok, szóval én nagyon boldog vagyok, amikor a férjem hoz nekem virágot, és el tudunk menni együtt vacsorázni, én szeretem ezeket a kis pillanatokat.
1: Eláruljuk a hallgatóknak, szerintem ebben semmi nincs, hogy a Madách Színházban vagy éppen, és onnan beszélünk mi telefonon, ugye a Sixben játszol a Madácsban, ott te kezded az előadást, az nehéz?
0: Így van, igen, nehéz. Nagy rajtam a nyomás, mert valóban, mint első feleség Aragóniai Katalin, első ex-feleség, én nyitom a darabot, mindig az enyém az első megszólalás, az enyém az első dal, és mindig ott van bennem az a nyomás, hogy nagyon el kell tudni kezdeni, és fel kell rakni a hangulatot, hogy aztán tényleg legyen még hova fejlődni, tehát nem lehet rögtön leültetni a darabot az elején, úgyhogy mindig nagyon izgulok, de hál' Istennek eddig azért mindig sikerült jó energiával elindítani. A mai próbán is egyébként szerintem egész ügyesek voltunk, úgyhogy bizakodó vagyok, hogy jók lesznek.
1: Vagy az rendben lesz, miért ne lenne? Csak azon gondolkozom, hogy amikor van benned egy ilyen nyomás, egy Six első dalnál, milyen nyomás lehet, amikor rólad szól az előadás, mint hogy az egész koncert most itt azért valójában rólad szól, amiért hívtunk, ez a 16.
0: Igen. Hát az meg egy még nagyobb nyomás, tehát ott valóban az van, hogy nekem kell az egészet vinni a hátamon, és tulajdonképpen tényleg minden rajtam múlik, mert a zenészeket is valahol én vezetem az energiáimmal, a közönséggel is én kommunikálok, tehát ez egy még nagyobb izgalom. Már most rettentően izgulok. Egyébként én nagyon izgulós vagyok, de nem látszik rajtam semmi, de belül meghalok, annyira félek, úgyhogy jövő héten nagyon sokat fogok gyakorolni, mert az az egyetlen, ami ezt az izgalmat tudja csökkenteni.
1: És könnyed túlélést kívánok, nem a Szinglik éjszakájává alakult akusztikus szerelem című koncerthez. Várkert Bazár. Köszönöm. Február 16-a, Horányi Júli és a triója, meg a vendégei, egy meghitt hangulat ott valahol a Valentin nap környékén. Júli, minden jót hozzá, és köszönöm szépen.
0: Nagyon köszönöm a beszélgetést.
1: Szia!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Civil a pályán. Négy vendég, 6 téma. A hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedreggel 5-kor a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Napos nyári idő lesz, néhol zivatarokkal. Ma fogadhatja el a magyar helyreállítási tervet az uniós pénzügyminiszterek tanácsa. Balmazújváros és Berettyó újfalu vasútállomását is felújították. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Az uniós pénzügyminiszterek tanácsa mai ülésén elfogadják a magyar helyreállítási és ellenálló képességi tervet, ami az utolsó uniós jogi aktus a hazánknak járó források hazahozatalához, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András beszámolt arról is, hogy kétnapos brüsszeli útja során találkozott mások mellett brit kollégájával, akivel áttekintették, hogyan lehet erősíteni a két ország gazdasági kapcsolatait, a növekedést, a termelékenységet és a beruházásokat. Az Egyesült Királyság ma is az egyik legnagyobb befektető Magyarországon. Több mint 600 brit vállalat ad munkát mintegy 45 ezer magyar embernek. Sarkalatos, vagyis kétharmados jogszabály maradhat a földtörvény és a nemzeti vagyonvédelméről szóló törvény. A parlamenti bizottság vita nélkül fogadta el az erről szóló javaslatot, miután a kormánypárti képviselők támogatták azt, a fideszes képviselők pedig nem jelentek meg az ülésen. A testület emellett döntött arról is, hogy a hamarosan megalakuló nemzeti vagyonvisszaszerzési és védelmi hivatal feladata lesz, a jogellenesen felhasznált közvagyon felkutatása és visszaszerzése is. Az új vízpolitika lényege a vízmegtartás, a tározók fejlesztése, az öntözési rendszerek korszerűsítése, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László ide sorolta a klímatörvényt is, amely szintén hozzájárul természeti értékeik megőrzéséhez. A tárcavezető hozzátette, hogy minden eddiginél nagyobb vízi közműfejlesztési programot indítanak az előregedett hálózat megújítására, hogy csökkenjen a vízveszteség és hosszú távon biztosítani lehessen a fenntartható vízgazdálkodást. Két órás figyelmeztető sztrájkot tartottak az IKEA mindhárom magyarországi áruházában és más telephelyein. A 300 munkavállaló a korábban sikertelen bértárgyalások miatt döntött a lépésről. Az IKEA regionális vezetője közölte, az idei bérrendezésre szánt összegen felül egy 6%-os soron kívüli emelést nem tudnak vállalni, de megállapodtak abban, hogy a szakszervezettel közösen felülvizsgálják a bér és juttatási rendszert. Befejeződött a vasútállomás felújítása Balmazújvárosban és Berettyóújfaluban. A MÁV tavaly meghirdetett programjának célja, hogy ne csak a fővárosban vagy a nagy vasúti csomópontokban, hanem a kisebb városokban is megfelelő körülményeket biztosítsanak az utasoknak. A kiválasztott több mint 30 állomás és megállóhely közül eddig 10 készült el. Mindenütt sok napsütés valószínű, csak északkeleten lehetnek elszórtan futó záporok, több felé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Délután 24-31, késő este 13-23 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 22, a Tisza tó 26 fokos. Hasonlóan kis és szeles nyári idő lesz a hétvégén is elszórtan zivatarokkal.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártyaprogram ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: A több-kevesebbet a gazdasági magazint hallják, a Spirit FM-en Rónai Egon vagyok, jó napot kívánok! Szakál Erzsi a mai szerkesztőnk, és Zsás Dániel az első vendégünk, aki a Telex autós újságírója, és hát autós, ami témánk is. Vita van a fővárosban a villanyautók leendő parkolási díja körül. Van egy javaslat, ami szerint, és ez nem egy egészen új javaslat, a villanyautókat a súlyuk alapján kellene tulajdonképpen büntetni, hogyha parkolást szeretnének fizetni, és itt rögtön ki is tört a vita. Innentől kezdve, Dani, tiéd a szó, szervusz!
3: Szervusz, és üdvözlöm a hallgatót is. Igen, itt Párizs, illetve más francia nagyvárosok mintájára egy tömeghatárhoz kötött, emelt, akár duplázott parkolási díjat vezet be a jövő év elejétől a főváros, és ez az intézkedés azzal esik majd egybe, hogy megszűnik a zöldrendszámos, praktikusan a villanyautók most még ingyenes közterületi parkolási lehetősége, ami azt jelenti, hogy mondjuk valakinek van egy átlagos vagy annál picit nagyobb méretű villanyautója, akkor az eddig ingyenesség helyett akár óránként 1200 forintot lesz kénytelen fizetni a belső kerületekben.
2: Ami nyilván fájni fog, és hát főleg, hogy ez egy óránkénti díj, tehát itt több ezer forint fog ugrani a zsebünkből hirtelen. De itt van egy másik fajta vita, ami meg külön érdekessé teszi ezt a történetet, ugye a súlyhatár. Hogyha azt vesszük alapul, hogy a villanyautók mennyivel nehezebbek maguk az akkumulátorok miatt, akkor tulajdonképpen érthető, hogy nekik ez drágább lesz, de ez egyfajta büntetés is számukra egyúttal.
3: A helyzet az, hogy nem a tömegből adódó probléma a valódi elgondolásnak a nyitja, hanem az autó fizikai kiterjedése. Én megkérdeztem a fővárost arról, hogy miért hozták meg ezt a döntést. Ugye ez egy elfogadott rendelet, tehát ezt be fogják vezetni a mai tudásunk szerint, és hát azt mondták, hogy azért a tömeget tekintették kiinduló pontnak, mert méretadatok nem állnak rendelkezésre a közhiteles nyilvántartásban, ami egyébként megfelel a valóságnak, csak ezzel az a probléma, hogy nagy autó nem egyenlő nehéz autó, és nehéz autó nem egyenlő nagy autó, mindjárt mind a kettőre mondok példát, hogyha valaki mondjuk torkig lesz ezzel a parkolási szabállyal, és eddig egy mondjuk egy Volkswagen ID.4 villanyautót használt, ami alig több mint 4,5 méter, ugyanakkor az alapváltozata is azt hiszem 2070 kiló menetkész tömegű, akkor vehet akár például egy régi dízel kombi Mercedes-t, ami hosszabb lesz feltehetően ennél a 4,5 méternél, ugyanakkor kevesebb, mint 2 tonna a tömege.
2: És hogyha régi dízelről beszélünk, akkor biztos környezetszennyezőbb is.
3: Hát a helyi kibocsátás szintjén mindenképpen, hiszen ugye a villanyautók azok fékport és gumikopadékot bocsátanak ki magukból, amit egyébként az európai szabályozó és környezetvédelmi hatóságok az Euró 7 környezetvédelmi norma részeként már vizsgálnak, mint károsanyag kibocsátást, hiszen ebből ugye lebegő részecskék keletkeznek ebből a kétféle szennyezésből, de hát a dízel Mercedes esetében ezen kívül még ott van a nitrogénoxidok kibocsátása és a többi égés termék, amit az autó kiad magából attól függően, hogy milyen korú.
2: Igazság szerint itt a díjemelés gondolata az, ami az alapvita, mert hogy mennyire lehet ezt felemelni. És hogyha a fővárosnak azt az elképzelését vesszük alapul, hogy szeretni kiszorítani az autókat a belvárosból legalább, és ugye ott lesz a legdrágább a parkolás, akkor valójában ezzel nagyon nehéz tiltakozni, itt azok fognak megszólalni, akiknek a második, harmadik autójuk is ott parkol a házuk előtt.
3: Hát én úgy gondolom, hogy készíthettek volna egy alaposabb felmérést arról, hogy hogyan áll összefüggésben egymással egy autó tömege és a mérete, és hát a főváros válaszából az derül ki, hogy odáig jutott el ez a vizsgálódás, hogy az autók egyre nagyobbak és nehezebbek, ezért aztán tenni kell valamit, ami egyébként megfelel a valóságnak. Mondjuk egy első szériás Volkswagen Golf, az 3,7 méter hosszú volt, ez az 70-es évek elejé típus, a 8-as Golf az 4,3 méter, azt hiszem, tehát 8 generáció alatt tulajdonképpen másfél kategóriát nyújt az autó, és ez a legtöbb típusra igaz. Ugyanakkor a város szerkezete, az utcák mérete, a parkolóhelyek kialakítása ezt nem tudta lekövetni, és ez egy valódi probléma. Tehát nem arról van szó, hogy a főváros egy nem létező problémát old meg egy nagyobb probléma okozásával, hanem arról, amit mondtál, hogy egyre kevesebb a hely, mert egyre nagyobb, és egyre több az autó.
2: Viszont, és akkor én most nem lennék ügyvédje az autós társadalomnak, de azért mégiscsak talán joggal vetem fel, hogy oké, értjük, az utakat koptatjuk, az egyre nehezebb autók egyre nagyobb károkat tesznek az aszfalton, és stb. Na, ezen az aszfalton nagyon nehéz már kárt tenni. Tehát igen. Olyan állapotú utakon közlekedünk 10-20 milliós autókkal, nagyon sok esetben a család legnagyobb értékével, amelyek konkrétan kárt okoznak mindannyiunknak, tönkreteszik az autók futóművét. Ez talán egy ellenkező szempont ahhoz képest, mint amit a főváros megfogalmaz.
3: Hát amennyiben az a felvetés, hogy először tenni kéne valamit azért, hogy az utak jobb állapotban.
2: Pont ez lenne a felvetés lényege.
3: Érdemes legyen ezekre vigyázni, akkor teljesen egyetértek. Télen készítettünk a Telex videósaival egy videóriportot a kátyúhelyzetről, a fővárosi kátyúhelyzetről, és hát a fővárosi kezelésű utak, ahogy mindenki láthatta, aki itt közlekedik, több évtizedes elmaradásban vannak a felújításban, és a kerületi üzemeltetési utakkal is nagyon-nagyon hasonló a helyzet. Túl használt az úthálózat, egyébként nem csak Budapesten, hanem Magyarország közútjainak a nagy részén egy olyan 20-30 éves lemaradásban vagyunk a felújításban, aminek a főváros esetében a régóta meglévő forráshiány az oka. Ugye ez a korábbi kormányzattal fennálló hagyományosan rossz viszony egyik következménye, ami az országos úthálózatot illeti, az pedig egy véleményem szerint elhibázott koncepció, hogy autópálya fejlesztésre fordítottak sokkal több pénzt, mondván az autópálya vonza az ipart, és az alsóbrendű utak fejlesztése pedig háttérbe szorult, és most arra ez nagyon-nagyon látványos lett.
2: Hát igen, és igen. Szóval, ha abból indulunk ki, hogy most azért büntetik az autóst, mert nem nézte meg, hogy hány kiló az autója, hogy itt a 2 tonna lenne a határérték, az legalább annyira értelmezhetetlen abból a megközelítésből, hogy ugyanezek az autók, meg drága autók simán tönkre mennek, amikor belemennek a kátyúba a futóművek, a gumik, amelyek szintén nem olcsók, akkor ott kiáll helyt ugyanezekért a károkért.
3: Ez elég egyértelmű és tisztázott. Ugye, ha az autónak van kaszkó biztosítása, akkor először is az autós a kaszkó szerződését kell, hogy elővegye, de egyébként az útüzemeltetőjének is van felelőssége az utat használható állapotban tartani.
2: Hát, akkor törik ki a kerekem. De hogyha azt mondja a szerelő, hogy uram, ezzel a futóművel már nem lehet menni, ez annyira tönkrement ezeken az utakon, ott nem lesz kihez fordulni.
3: Nem, csak azt szerettem volna a hallgató figyelmébe ajánlani, hogy a direkt káresemények esetében fotózza össze az autó sérülését a kátyúval, és jelentkezzen az útüzemeltetőjénél, amely vagy a kerület, hogyha egy mellékutcáról van szó, vagy hogyha főútvonalról van szó, akkor az a főváros, és mind a két esetben van felelősségbiztosítási háttér, ami fedezheti ezeket a kártérítéseket, és sok ilyen kárbejelentés érkezik a Budapest közúthoz, érdemes hozzájuk fordulni, ami viszont az elnyújtottan kialakuló károkat illeti, ott ez nyilván nem járható út, mert nem lesz egy pontszerű pillanat, amikor azonosítani tudja a káreseményt az autós. De mondok még egy szempontot, ami az előbbi parkolási díjszisztémával kapcsolatos kritika lehet. Ez pedig az, hogy Párizsban, ahol 2024 óta már létezik, ott 3-szoros parkolódíjat kell fizetniük az 1,6 tonna tömegnél nagyobb tömegű hagyományos hajtású, tehát benzines, dízel vagy hibrid autógazdáinak, illetve a 2 tonnás vagy ennél nehezebb villanyautógazdáinak, ott ugye differenciálták hajtáslánc szerint. Budapesten most a legutóbbi infó szerint csak a 2 tonnás határ fog létezni. Ott Párizsban, a belső kerületekben harmadára csökkent a magasabb díj fizetésére kötelezett autók száma néhány hónap alatt, a Le Parisien cikke szerint, amit ugye forrásként hivatkoztam a témáról szóló cikkemben, tehát ott ez tökéletesen bevált ez a megoldás. Viszont az nagyon fontos, hogy volt hova elrakni ezeket az autókat, mert Párizsban nagyon sok teremgarázs, mélygarázs és parkolóház van, Budapesten arányaiban jóval kevesebb. Tehát nem, azt is érdemes lett volna megvizsgálni, hogy van-e hova rakni ezeket a kocsikat, hogyha valakinek mondjuk egy nagyobb tömegű autója van, és kénytelen azzal közlekedni. És az utolsó részemről, az utolsó gondolat ezzel kapcsolatban, amit érdemes lett volna megfontolni, ez pedig az, hogy a villanyautók esetében, ahogy én látom, egy-két kivételtől eltekintve olyan 60-70 kWh kapacitású akkumulátornál lép át a 2 tonnás saját tömegen egy-egy típus. Van eltérés, de ez mondjuk egy ilyen ökölszabálynak elfogadható. Vannak ennél kisebb akkumulátorral szerelt villanyautók, csak ezek közül nagyon soknak nem elég nagy a hatótávja, ezért aztán mondjuk nem elég egyszerű, kizárlagos autónak egy családban, mert mondjuk nem lehet biztonságosan hatótávfélelmek nélkül utazni vele. Ezzel azt akartam mondani, hogyha afelé nyomják az autóvásárlókat, hogy vegyenek kisebb villanyautót, mert az befér a 2 tonnás határ alá, azzal végül is azt eredményezhetik, vagy azt okozhatják, hogy a családok több autót fognak tartani, egy olyat, amivel be lehet jönni a városba, és nem lesz duplázott parkolódíja, és egy másikat, amivel viszont befér a család, és el lehet vele menni nagyobb távra.
2: Elgondolkozható szempontok, nem tudom, hogy akik döntöttek, azok ilyeneken gondolkoztak-e, vagy tudják-e, hogy ez is egy szempont, mert ez is egy kérdés, hogy hát mennyire ismerik az autózást, ágat, bogát, piacát, gondolkodásmódját az autósoknak?
3: Én azt gondolom, hogy egyrészt érdemes lesz ezt tovább gondolni a fővárosnak, ha ugyan még nincs, nem tudom, túl késő ehhez. Nem ismerem pontosan az ottani döntéshozatali folyamatokat, csak az, hogy ez már egy létező rendelkezés, tehát ez nem vitatárgya most már. Illetve most, hogy megtörtént a rendszerváltás Magyarországon, esetleg az állam is jobban odafigyelhetne arra, hogy hogyan alakul a magyarországi autóállomány, hiszen Budapest az nem egy másik országban van, hanem Magyarországon, és az autóállomány összetételét az például a gépjárműadó rendszere, az a szisztéma, ami szerint kirólják a gépjárműadót, szintén befolyásolja. Magyarországon az idősebb és rosszabb károsanyag kibocsátási besorolású autók gazdái kevesebb gépjárműadót fizetnek. Ez a legtöbb nyugati országban éppen fordítva van, és nem ez az oka annak, hogy 16 év körüli a magyar autóállomány átlagos kora, hanem egyszerűen a pénztelenség. Igen. Csak az ilyen típusú ellenösztönzők, ahogy ezt a budapesti városháza a parkolásügyben adott válaszában említette, azok működhetnek, terelhetik arra felé a mondjuk a vásárlóerővel bíró autósokat, hogy frissítsenek, vegyenek egy korszerűbb autót, és esetleg mondjuk az legyen 2 tonna.
2: Tegyük hozzá, hogy ezt is egy kicsikét bonyolítaná, hogyha egy szociális szempontot is figyelembe venném, mert a legtöbb nagyon régi autóval, nagyon korszerűtlen autóval járó honfitársunk nem azért választja ezt, mert ezt szeretné, hanem mert nincs pénze. Ha többet kell adóként is fizetnie, még kevésbé lesz pénze.
3: Így van, viszont erre is van egy megoldás, szintén Franciaországból, az úgynevezett szociális autóleasing intézménye, a háztartások jövedelmi szintjéhez kapcsolódó, elfogadható havi költségért lehet Franciaországban kis kategóriás, vagy annál egy picit nagyobb kategóriás elektromos autót leasingelni állami támogatással. Ez például lehetne egyfajta megoldás, vagy legalább érdemes lenne tanulmányozni ezt a lehetőséget.
2: Lehet, hogy többet kéne beszélgetnünk a franciákkal, vagy veled, Dani?
3: Én állok rendelkezésre.
2: Köszönjük szépen. Zász Dániel, a Telex újságírója. Köszönöm.
3: Én is köszönöm, szervusz.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Folytatjuk a gazdasági magazint a Spirit FM-ben. Az elmúlt hónapokban, sőt években cudaridők jártak az építőipar nagy részére. A GKI gazdaságkutató ZRT meg egy új elemzéssel arra próbált választ találni, 500 vállalkozást megkérdezve, hogy vajon az Európai Uniós pénzek jelentenek-e számukra megváltást, hogy mire jutottak, az Petz Rajmundtól, a GKI vezető kutatójától fogjuk megtudni. Jó napot kívánok, Rajmund!
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
1: Szóval igen, ez nem volt könnyű időszak, megszűntek az állami megrendelések, befagyott az építőipar, nagyon sokáig nagyon erősen reménykedtek benne a szereplők, hogy valami majd csak történik a javukra. Most az uniós forrásokat úgy látják-e, mintha ez most megvalósulna?
2: Hát alapvetően kedvező képet vázoltak föl, de nem annyira a 2026-ra, hanem inkább 2027-re, illetve az azt követő évekre. Úgyhogy az idei évben már nem fogja befolyásolni lényegesen a folyamatokat az EU forrásoknak a hazahozatala, legalábbis ezt gondolják a cégek többsége.
1: Hát nagy valószínűséggel ez reális is, most csak abból indulunk ki, hogy a megrendelés az nem aznap érkezik, hanem ott tervezési feladatoktól kezdve sok minden hátra van, hogyha érkezik is valami pénz az építőiparba az EU forrásokból, tényleg nem másnap lesz az. Mire számítanak igazából?
2: Tulajdonképpen az idei évet illetően inkább a derülátók vannak többségben, tehát körülbelül a 40% a cégeknek az, aki arra számít, hogy az árbevétele növekedni fog. A visszaeséstől csak olyan 20% körül tartanak, tehát alapvetően egy viszonylag kedvező évre számítanak. Ugye az előző 3 év az eléggé nehéz volt az ágazat számára, és nagyon sok cég felélte a tartalékait, úgyhogy igazából nagyon ráfér a szektorra egy kicsit jobb év, aztán középtávon meg hát egy nagyobb növekedéssel, tehát egy ilyen 3-4-5%-os évi termelés növekedéssel számolnak.
1: Ugye hála a Start Plusnak, a lakáspiac gyakorlatilag fenntartotta az építőipart az állami megrendelések hiányában, viszont most, hogy az Európai Bizottságtól megérkezik ez a nagyjából 6000 milliárd forint remélhetőleg, ez pont azt az infrastruktúra bővítést érinti, amiben a magyar építőipar korábban is jó volt, és amiből a nagy bevételek származtak, közlekedés, vasút, bérlakás, kollégium, állami megrendelések egy szóval.
2: Ugye ez korábban is problémája volt az építőiparnak, hogy egyszerre jött minden, tehát a kormány egyszerre próbálta élénkíteni a lakáspiacot is, meg a beruházási, közbeszerzési piacot. Hát ez kapacitásokba ütközött, tehát voltak ebből gondok, de most azt gondolom, hogy ez nem lesz igazi probléma. Különösen azért nem, mert a lakásépítés elindult, de hát itt is inkább ilyen 2027-28-ban várható az átadott lakások számában megjelenő növekedés. Az idei év az csak inkább a felkészülés erre, és a többi piaci szegmensben, tehát a vállalati és az állami megrendeléseknek a szegmensében is hát igazából inkább ez a középtáv lehet erősebb, tehát azt mondanám, hogy az idei év egyfajta felkészülés erre a várt növekedésre.
1: A felmérésüknek van egy kifejezetten izgalmas és figyelmeztető része, még hozzá a digitális jelenléte az építőiparnak a világban, és hát nagyjából arra jutnak, hogy alig tizede a cégeknek az, amelyik elkötelezett ebben az irányban, az elsöprő többség, a fele digitálisan teljesen passzív. Miközben hát e felé megy a világ, tehát ők le fognak maradni valószínűleg.
2: Hát ennek a veszélye megvan, Ja, az építőipar eléggé struktúrált ágazat abban az értelemben, hogy a nagy projekteknek, dolgozó generálkivitelezőknek sok alvállalkozója van, és ugye ezekkel az alvállalkozókkal szemben is egyre inkább az fogalmazódik meg igényként, hogy digitálisan tudjanak kapcsolódni a fölöttük levő szintekhez. Emellett meg a másik érdekessége a felmérésnek, hogy tulajdonképpen a fele a cégeknek azt mondja, hogy ők igazából akkor szánnak rá nagyobb összeget digitális fejlesztésre, vagy akár fenntarthatóbb, korszerűbb anyaghasználatra, hogy ezt a megrendelők elvárnák. Tehát nem egy belső érték alapú megközelítést mondanak a legtöbben, hanem inkább egy ilyen külső kényszerként fogják ezt fel. Ami azért furcsa, mert ugye a körbenézzünk a világban, ugye a mesterséges intelligenciának a térnyeréséről nem érdemes hosszan beszélni, hát nyilvánvaló, hogy e felé megy a termelő szektorok egészen, és hát ezen belül az építőipar is. Tehát ezt én egy érdekes hiányosságnak gondolom, de valószínűleg ezt az élet valahogy elrendezi. Ha mondhatok erre egy példát, az az, hogy a közbeszerzési piacon is egyre szélesebb azoknak az építkezéseknek a köre, ahol ezt pályázati előírásként megfogalmazzák. Tehát valószínűleg a jövő az a digitalizációé.
1: Nyilván ez elkerülhetetlennek látszik. Petsz Rajmund, a GKI vezetőkutatója, köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Magyarország segít! Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedreggel 5-kor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
3: A fővárosban baleset miatt mindkét irányban forgalmi akadályra kell készülni, a Keresztúri úton a Jászberényi úti vasúti átjáró közelében. Akadozik az előrejutás a Dózsa-György úton a Váci út felé a Vágány utcánál, a Rákóczi úton befelé a Barostértől, valamint az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt. Élénk a forgalom a pesti alsó rakparton mindkét irányban a Margit híd és a Szabadság híd között, illetve a Szél Kálmán tér környékén. Tart a felújítás a 9. kerületben a Mester utcában, ma délelőttől egyirányosítják a Drégei utcától a Haller utcáig. A Haller utca és az Angyal utca között a forgalmat szakaszosan a villamos sínekre terelik. Ma 00:30-ig időszakos lezárásra kell számítani a Hősök terén, az Állatkerti körúton a Gundel Károly út és a Hősök tere között, valamint a Kóskároly sétányon rendezvény előkészületei miatt. Ma éjféltől várhatóan szombaton délig lezárják az érintett útszakaszokat. Lezárták a külső sávot a 3. kerületben a Bécsi úton befelé a Pomázi út előtt egy hosszabb szakaszon elektromos közműépítés miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Felsőti Péter közgazdásszal volt bankárral és a bankszövetség elnökével, korábbi elnökével folytatjuk a beszélgetések sorát. Méghozzá visszakanyarodunk arra, amiről hírgyanánt már szóltunk ebben a műsorban ezen a héten, hogy 6 hónap alatt összejött az egész évre tervezett hiány 80%-a a központi költségvetésben, de ennek örülünk most, mert ez jobb adat, mint egy hónappal ezelőtt, amit láttunk. Ami hát egy fura dolog, mert hát mennyire relatív, hogy mi mindennek tudunk mi örülni, igaz-e? Felsőti Péter, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok! Hát én azt gondolom, hogy igen, valóban az ember ilyesminek is tud örülni, az összkép azonban természetesen messze nem ennyire kedvező. Azon nyilván majd a hozzáértők és a statisztikában elmélyedők el tudnak vitatkozni, hogy mennyire egyedi ez a júniusi kiugró eredmény, és egyébként milyen hatása van ennek az egész éves képre. Én hajlandó vagyok, vagy hajlamos vagyok arra, hogy elfogadjam, amit a pénzügyminiszter a napokban jósolt, hogy hát azért ez a GDP arányos költségvetési hiány bizonyára meg fogja haladni a 7%-ot, és akkor az, hogy ez most 7,8, vagy 7,5, vagy 7,2, vagy 6,9, az Isten igazándiból nem változtat a valós folyamatokon, amik lényegében arról szólnak, hogy nagyon, nagyon rossz állapotban van a magyar gazdaság, ami a költségvetés hiányos csak egy szimptomája, nyilván vannak egyéb jelei is annak, hogy nagyon-nagyon rossz állapotban lévő gazdaságot örökölt ez a kormány.
2: És hát vannak figyelmeztető jelek, amik nem kimondottan azt mutatják, hogy döntésre készülnek, de pozitív értelemben sincs döntés. Elkészítette ugye a leltárt a pénzügyminisztérium, és amikor kérdést kap arra vonatkozóan a leltáron túl, hogy a 14. havi nyugdíjról, meg az anyák SZIA mentességéről döntöttek-e, akkor erre az a válasz, hogy még nincs döntés. Ami nem azt jelenti, hogy ezeket megszüntetik, de azt jelenti, hogy egyáltalán nem tekintik evidenciának, hogy megmaradnak.
3: Én azt gondolom, hogy maga ez a 13. meg 14. havi nyugdíj, ez mint intézmény, ez nyilvánvalóan egy rosszul kitalált, pontosabban jó politikai célokat szolgáló, de nagyon, hogy is mondjam, csak nagyon is a politika céljait szolgáló intézmény volt, mert ugye nem arról szólt ez a történet, hogy jelentős nyugdíjkorrekciókat hajtottak végre, ami egyébként indokolt lett volna különösen a nyugdíjasoknak az alacsony, a közepes, de sokkal inkább az alacsony szegmensében, hanem ugye ilyen ajándékképpen odaadtak 12. meg 13. meg 14. havi nyugdíjakat, ami egyébként visszavonható. Tehát az nem egy megszolgált, vagy megérdemelt, kiérdemelt valami, hanem egy ajándék, amit a kormány, az előző kormány adott, és ha úgy van, akkor az vissza is vonható. Tehát maga a jelenség, hogy a nyugdíjak, különösen az alacsony nyugdíjak kétségbejtő állapotban vannak, és ezzel szemben ott van a 13. vagy 14. havi nyugdíj, amit egyébként a milliós nyugdíjakat kapok épp úgy megkaptak, mint mondjuk a 150 ezer forintos nyugdíjat kapok. Ugye láthatóan a dolog ezzel nincs megoldva. Ez a fajta megoldás, tehát ez a adunk is, de azért meglebegtetjük ezt a dolgot, hogy ez a mi jó indulatunktól függ, mármint a kormány jó indulatától függ, hogy tartja-e. Ugye hát ez olyan nagyon, ezt megtanultuk az elmúlt 16 évben, hogy ez így működött, de azért valójában a dolgot tartja-e. Ugye hát ez olyan nagyon, ezt megtanultuk.

0: csökkentéssel, hogyha éppen az árak egy kicsit lejjebb mennek, akkor lehet valamit kezdeni, vagy folyamatosan, fokozatosan, apránként kivezetni. Egyik pillanatról a másikra valójában ezt nem is lehet megtenni, mert tehát berendezkedtek erre családok, hogy kapnak egy ilyen könnyebbséget. Az egy nagy kérdés, hogy egy kormány, amelyik azt mondta, hogy megtartunk minden olyan intézkedést, amit korábban ilyen családtámogatás címszóval az előző Orbán kormány hozott, megteheti-e azt, hogy utána azt mondja, hogy ja, mégsem?
1: Hát én őszintén szólva, ugye ilyenkor mindig nagyon örülök annak, hogy én ilyen döntési helyzetben nem kell, hogy legyek, és szerencsére nem születtem meg, nem is voltam soha politikus. Tehát az, hogy megteheti-e a kormány, hát valószínűleg nehezen teheti meg, ha már egyszer megígérte, és nyilván számon kéri rajta. Másfelől viszont, ha megtartja, akkor valójában az előző kormány, hát hogy is mondjam, csak nagyon vitatható intézkedéseinek a fogja marad, vagy túsza marad, ha úgy tetszik. Szóval, hogy azt kell mondanom, hogy hát ez a politikusoknak a felelőssége, ezt ígérték annak idején, hogy aztán a választási ígéreteiket most aztán be kell tartani, és ezzel konzerválják ezeket a szörnyű anomáliákat a magyar gazdaságban, és egyébként a társadalom politika egészében. Hát ez legyen az ő felelősség.
0: Nagyjából 400 milliárddal több a júniusi többlet, mint az egy évvel ezelőtti adat. Vajon ez miből fakad idén?
1: Hát ugye én is utána olvasgattam, mert hát ugye ezeket, amikor megjelennek ezek a nyers statisztikák, akkor hát mindenki próbál valamilyen törvényszerűségeket, meg szabályszerűségeket felfedezni. Úgyhogy sokkal többet én se tehettem, mint hogy konstatáltam néhány dolgot, amit egyébként az igazi szakértők kétségkívül már föltártak. Egyszerűen nagyobbak a jövedelmek, tehát rettenetes mennyiségű jövedelmet öntött rá megint a lelépő kormány a választási évben a lakosságra. Ezek a magas jövedelmek, magas reál jövedelmek, tehát nem egyszerűen nominál jövedelmekről beszélünk, a nominál jövedelmek ennél magasabbak. Ugye hát ennek a nagyon magas reál jövedelem növekedésnek van fogyasztási következménye, nyilván többet fogyaszt a lakosság, van adó következménye is, a magasabb jövedelem után magasabb járulékokat és magasabb adókat, előlegeket kell fizetni. Tehát én azt gondolom, hogy ezek maguktól értetődő dolgok, de önmagukban csak, hogy is mondjam, részszámok, amik hát ebben a formájukban nem is nagyon érdekesek. Érdekesek úgy, hogy beépülnek bizonyos hosszabb távú, hát hogy mondjam, folyamatokba, gazdasági folyamatokba, amik viszont messze nem annyira kedvezők.
0: A miniszter óvatosan fogalmazott, és nem kötelezte el magát a folytatásra, illetve hát jósolt egy meglehetősen magas szintű államháztartási hiányt még így is év végére, de vajon van-e arra esély, hogy az uniós források, a jobb környezet, a nagyobb bizalmi index a vállalkozások felől, a talán egy kicsikét megindult gazdasági növekedés, talán a német gazdaságnak egy pozitívabb második fél éve kirángathatja ebből a kátyúból a költségvetést, nem is az ország gazdaságát, az talán megindult, de a költségvetést magát.
1: Hát azt gondolom, hogy mondjuk anélkül, hogy bármi okom lenne bántani a jelenlegi pénzügyminisztert, de ha én a helyébe ülnék, vagy bárki, hogy is mondjam, csak hasonló felkészültséggel a helyébe ülne, nyilván most megpróbálna mindent rátolni az előző kormányra, tehát lehet, hogy 7,8-ból 7,9 lesz, vagy akár 8 is, és mert akkor, ha így van, akkor esetleg jövőre, hát hogy is mondjam, nagyobb javulást lehet elérni, de ez persze csak egy ilyen cinikus megjegyzés az én részemről.
0: Mi lenne, hogyha szakítanánk végre ezzel a gyakorlattal? Ugye ezt Nagy Mártontól jól ismerjük.
1: Hát azt gondolom, hogy ugye ez egy ilyen szervezet lélektani dolog. Egy adott szervezet, a pénzügyminiszter abban érdekelt, hogy jövőre adja, ami már az ő felelőssége, az idején nem az ő felelőssége, tehát nyugodtan rápakolhat annyit és még többet Nagy Mártonra, aki egyébként meg is érdemli, hogy elég sokat rápakoljanak. Ezt inkább csak, hát hogy is mondjam, megjegyeztem, hogy hát ő azért abban érdekelt, hogy jövőre bemutasson egy jelentősebb javulást, és a javulás az mindig bázis szemléleti, tehát az előző évihez képest, tehát

0: ha az idei év nagyon rossz, akkor a jövő évben egy kis javulás is már nagyon jónak tűnik fel, de a lényeg inkább ennél érdekesebb, hiszen a költségvetés önmagában nem túl érdekes. A gazdaság egészének az állapota az nagyon érdekes, itt nagyon ellentmondásos folyamatok vannak. Én is hajlandó vagyok és hitelt adni annak, hogy hát azok az alapvetően lélektani természetű dolgok, amik az optimizmus, a kormány vagy rezsimváltás, vagy rendszerváltoztatás, ahogy ezt mondják. Tehát, hogy mondjam, az ígéret, és talán a be is váltott ígéret, hogy nem lesz korrupció, nagyobb lesz a kiszámíthatóság, stb. Ezek kétségkívül olyanok, amik a gazdaság szereplőit optimizmussal töltik el, és hogyha az emberek optimisták, akkor hajlandók vállalkozni, hajlandók, hát hogy is mondjam, csak nagyobb kockázatokat vállalni a jövőre nézve. Ez az, ami legfőbb, az uniós pénzek ezt természetesen támogatják. Ez az, ami a kibontakozás, a kicsivel magasabb jövedelem, vagy kicsivel magasabb növekedés, tehát hogy mondjam, egy optimista forgatókönyv mellett szólnak. És vannak természetesen a korlátok, hát természetesen elsősorban az, amit ahogy mondani szokás, a nemzetközi helyzet, ami ugye fokozódik.
1: Az mindig nálunk, az mindig.
0: Mert az tud fokozódni. Az nagyon kedvezőtlen, hát ez nem kérdés. A német gazdaság sincs túl a legrosszabb napjaink, tehát azért a német gazdaságban is komoly problémák vannak. A magyar gazdaság szerkezete nem jó, hát őszintén szólva nem fog az bennünket nagy örömmel eltölteni, ha még több BMW-t, vagy Mercedes-t, vagy nem tudom én, mit szállítanak ki ebből az országból olyan körülmények között, amikor ezekben a hozzáadott belföldi érték nagyon alacsony. Tehát lehet, hogy a GDP-t az megtolja, de a GNP-t, tehát a belföldi hazai nettóértéket egészen biztosan nem tolja meg. Tehát a magyar gazdaságnak ezt a TOR struktúráján a következő egy év nem fog változtatni. Tehát én azt gondolom, hogy egy lassú iszabbirkózás, egy lassú menetelés az, ami itt várható. Csodálatos, kirobbanó eredmények egészen biztosan nem.
1: Felcsúti Péter, köszönöm szépen a tájékoztatást, a véleményét.
0: Én is köszönöm szépen.
1: És köszönöm az önök figyelmét is. Holnap újra jövünk, ugyanebben az időben találkozhatunk itt a több-kevesebben a Spirit FM gazdasági magazinjában. Legyen így. Köszönjük szépen. Róna Jegont hallották, Szakár Erzsébet volt a szerkesztő. Viszonthallásra.
2: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.
1: Néha túl magas az ég, néha túl mély a szakadék. Színes nappalok után nem sokára jön az ég. Sokan látnak, mégis félsz belül egyedül. Mindenki küzd van, aki folyton csak mennek

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
2: Mosógép! Mega árparádé! Telefon! Mega árparádé! Vasaló! Szintén mega árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel! Például háztartási szerek és kozmetikumok is! Spórolj a mega árparádéval! Aza.hu! Az akció július 20-áig tart!
0: Reklámot hallottak! Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Napos nyári idő lesz, néhol zivatarokkal. Ma fogadhatja el a magyar helyreállítási tervet az uniós pénzügyminiszterek tanácsa. Halálos áldozatokat szedtek az erdőtüzek Spanyolországban. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Az uniós pénzügyminiszterek mai ülésükön fogadhatják el a magyar helyreállítási és ellenálló képességi tervet. Ez az utolsó uniós jogi lépés a hazánknak járó források hazahozatalához, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András beszámolt arról is, hogy kétnapos brüsszeli útján találkozott mások mellett brit kollégájával, akivel áttekintették, hogyan lehet erősíteni a két ország gazdasági kapcsolatait, a növekedést, a termelékenységet és a beruházásokat. Az Egyesült Királyság ma is az egyik legnagyobb befektető Magyarországon, több mint 600 brit vállalat ad munkát, mintegy 45 ezer magyar embernek. Sarkalatos, vagyis kétharmados jogszabály maradhat a földtörvény és a nemzeti vagyonvédelméről szóló törvény. A parlamenti bizottság vita nélkül fogadta el az erről szóló javaslatot, miután a kormánypárti képviselők támogatták azt, a fideszes képviselők pedig nem jelentek meg az ülésen. A testület emellett döntött arról is, hogy a hamarosan megalakuló nemzeti vagyonvisszaszerzési és védelmi hivatal feladata lesz a jogellenesen felhasznált közvagyon felkutatása és visszaszerzése is. Folytatódik a kórházak 3,6 milliárd forintos klímaprogramja, 13 új helyszínen is megújítják a hűtési rendszereket, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. 6 helyen már elvégezték a munkálatokat, 8-nál az átadás-átvétel megtörtént. 18 intézményben még zajlanak a fejlesztések, ebből 7 helyen az eredeti tervekhez képest több mindent végeznek el, emiatt tovább tartanak a munkálatok. Jelentős fennakadásokat okoz Olaszországban a firenzei vasúti felüljáró, a több mint 140 éves Ponte Alpino átépítése. Az ország legforgalmasabb vasúti csomópontjában szeptember közepéig a felére 200-ra csökkentették az észak és dél közötti járatok napi számát. Két ütemben több napra leállítják a várost érintő vasúti forgalmat, így a firenzébe készülőknek pótlóbuszra kell átszállniuk. A felújítás alatt a nagy sebességű vonatoknál akár több órás késések is előfordulhatnak. A tartomány elnöke azt kérte, hogy aki teheti, álljon át távmunkára a munkálatok végéig. Erdőtűz pusztít Spanyolország déli részén, már legalább 12 ember meghalt. Több áldozatot a kiégett autójában találtak meg. Almeria tartományban elővigyázatosságból több települést kiürítettek. A Nyugat-Európát sújtó hőhullámok miatt óriási területek száradtak ki, amelyeket különösen veszélyeztetnek a könnyen fellobbanó és terjedő tüzek. Idén eddig 50 ezer hektárnyi terület égett le. Itthon országszerte süt a nap, legfeljebb északkeleten lehetnek elszórtan futó záporok. Többfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Délután 24-31, késő este 13-23 fok várható. Hasonló kis és szeles nyári idő lesz a hétvégén is, elszórtan zivatarokkal.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
4: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm az ATV minden kedves nézőjét, és köszöntöm a Spirit FM hallgatóit is. Magyar Péter újra neki ment Áder Jánosnak a volt államfő költéseit firtatja. Konkrétan azt kérdezi Magyar Péter Áder Jánostól, hogy 2018-ban, amikor a családjával együtt egy Egyesült Államokbeli kiránduláson, utazáson vett részt 55 millió forintért, akkor ebből milyen haszna származott a magyar embereknek. Aztán részletezi, hogy milyen tételekből is állt össze ez az utazás, például vidámparki belépők, nem olcsó szálláshelyek, stb. Mindezt nyilván összefüggésben azzal, hogy ma lesz egy a Fidesz által meghirdetett tüntetés az önkényuralom kiépítése, kiépülése ellen. A Fidesz azt látja, hogy a Tisza önkényuralomra tör, és itt Áder János lesz a főszónok, szóval ennek kapcsán kérdezi Magyar Péter, hogy ez az 55 millió forint például milyen hasznot hozott nekünk, egyszerű állampolgároknak. Kíváncsi vagyok, hogy Áder érdemben reagál-e erre, mert elég konkrét felvetéseket tartalmaz a miniszterelnök posztja. Kármán András pénzügyminiszter szerint várhatóan 7,5% lesz idén a hiány. Lehetett volna ennél durvább is, mondja a Tisza, de szerencsére sikerült megállapodni az Unióval, hogy a befagyasztott pénzeink elkezdenek jönni. A forint erősödik, mert nő a befektetői bizalom az új kormány iránt, illetve Magyarország iránt. Szóval valamennyivel mérséklik ezt a várható majdnem 9 vagy annál is nagyobb százaléknyi hiányt, de 7,5% lesz most ez az új cél. Hát 3,8%-del fogadta el a Fidesz annódát, aztán már a saját célját is módosította többször folyamatosan. A végén már 5-6%-ról gondolkodtak. Aztán irgalmatlan mennyiségű pénzt szórtak ki a választásra, mint látjuk az eredmény nem az lett, amire költötték a pénzünket, viszont a hiány az elszállt. A harmadik pedig a 60 pusztai történet, ahol nyilván nem az a kérdés, hogy miért pusztult el néhány zebra, sajnálatos, de hát ilyen az élet, hanem ez az egész kérdéskör. Az Orbán Viktor szerint ez egy félkész mezőgazdasági üzem, mások szerint egy luxus birodalom, luxus kastéllyal, hát előbb-utóbb kiderül majd, hogy végül is mi ez, mennyibe került, és hogy jött ki a matek. Istvánnal kezdünk, illetve folytatjuk, parancsoljon.
5: Üdvözlöm, szintén köszönöm szépen. Ugye megtárgyaltuk, ami három dolgot feldobott, ezt hagyjuk. Több dologról lenne szó, az egyik. A versenyeztetés az építőiparban. Azt mondta Magyar Péter, és hozzáteszem még egyszer, nagyon-nagyon kedvelem a Tisza pártot, tehát semmi baj nincsen, örülünk neki. De gondoljanak bele valamiben. Ezek a nagy cégek, akiknek most nem mondom a nevét, ugye mindenki tudja, Magyarországon van körülbelül 5-6 nagyon nagy cég, akik nagyon kinőtték magukat. Magyar Péter azt mondta, hogy nem fogják bezárni, megszüntetni, hanem ha akarnak, nyugodtan pályázhatnak. Na, itt kezdődik a baj. Ezek a cégek olyan technológiára tettek szert a túlárazások miatt, hogy nincs kis és középvállalkozó, aki versenyezni tudjon velük. És ezt higgy el, hogy így van.
4: Nem hiszem, ő szakmabeli?
5: Már körülbelül 30 éve csinálom, és én voltam generál kivitelező, meg voltam alvállalkozó is. Ezeknek a nagy cégeknek az egyenes alvállalkozójuk, akik már évek óta nekik az alvállalkozójuk, szintén kinőtték magukat. Annyira, hogyha például van egy pályázat, egy kiírás, ők már saját anyaggal rendelkeznek, amikkel az építőiparhoz gépek, berendezések, eszközök. Nem tud egy kis és középvállalkozó versenyezni, ha neki bérelni kell ezeket a különböző szerkezeteket.
6: Akkor, értem, tehát magyarul az egy dolog, hogy túlárazott közbeszerzéseket nyertek el, és nyilván visszacsorgatták a megfelelő helyre az extra pénzt. Ez ugye bűncselekmény, de hát majd reméljük kinyomozzák, felelősségre vonják. Viszont ebből az is kialakult, hogy ezek a cégek tényleg megtanulták magát a szakmát is. Sokszor ugye úgy indult a dolog, hogy oda tettek egy strómat, aztán alá tették a cégeket, és egyébként a strómannak fogalma nincs az adott tevékenységről, de nem is kell, mert mindent alá tettek. Mégis most már ezek életképesnek tűnő cégek, de akkor mi lenne ön szerint a megoldás? Ön azt mondja, hogy akkor a kicsiknek nincs is meg a képességük arra, amire a nagyoknak már megvan.
5: A képesség megvan.
6: Akkor az anyagi háttér, vagy a géppark.
5: Úgy van, hisz mi végezzük el effektíve a munkát.
6: Jó, akkor ön milyen konstrukcióban vagy képletben látná a megoldást, hogy jól járjanak önök is, akik ténylegesen dolgoztak eddig is, és ne is csapolják meg a közpénzeket olyan brutális módon, vagy semennyire indokolatlanul?
5: Tehát visszatérek arra, hogy ha pályázatot kérnek, akkor ezekkel a cégekkel nem lehet versenyezni. De, most jön a de. Ha a pályázat kiíró, mert ki lehet írni a pályázatot nagyon sokféleképpen, és olyan paramétereket tesz bele, akár árban, akár bármi másban, ebbe lehet segítséget nyújtani, akkor ezek a nagy cégek kiesnek. Mondok egy példát, halál egyszerű példa. Azt mondják, hogy ennek a beruházásnak az értéke 500 millió forint. Oké. Akkor kérem szépen úgy írja ki a pályázatkíró, hogy olyan cég jelentkezzen, akinek mondjuk 500 és 1 milliárd forint között volt az éves árbevétele. Hopp, a nagy cégek már rögtön kiestek belőle. És így a Tiszapárt föl tudja emelni, elkezdi zárkóztatni a kis és középvállalkozásokat. Elmondok önnek egy példát, öntévés. Képzelje el, hogy kiírnak egy világbajnoki, futballvilágbajnoki döntőre egy pályázatot, hogy tévécsatornák vagy bárki pályázhatnak. Ezeknek a nagy cégnek, akiket a Fidesz támogatott óriási pénzekkel, ezeknek, most csak példát okáért, vannak mondjuk nagyon sok 8K-s felvevőjük, olyan berendezéseik, amivel ezt játszva meg tudják oldani. A kisebb, úgymond cégeknek nincs ez. El kell menni bérelni. És ha már bérel, az már többe kerül, mint hogyha a sajátot leveszi a polcról. Érti most már?
6: Hát értem, amit mond, viszont ebből van egy kérdésem, hogy azt mondja, hogy zárják ki adminisztratív módon bizonyos megrendelésekből, vagy pályázatokból a nagyon nagy cégeket, hogy hadd nyerjenek a kis közepesek. De ő mondja, hogy ezeknek a kis közepeseknek nincs meg a megfelelő gépparkja, tehát akkor ők bérelni kényszerülnek, akkor ez viszont feljebb tolja az árat, nem?
5: Igen, egy kicsit feljebb tolja az árat, de viszont nem biztos, hogy feljebb tolja. Megmondom miért. Ugye én elég nagy cégeknek dolgoztam. Ott az alapvető az, hogy 30% alatt nincs haszon. De mi kis cégek 10-15%-kal tudunk dolgozni. Tehát értem. Már kiegyenlítődött, vagy olcsóbbak vagyunk. Higgy el, a szemembe mondták, tehát ez nem kitaláció, nem érdekes. Én ezért mondom, hogy a pályázatkíró meg tudná úgy fogalmazni, hogy a kis és középvállalatokat kezdeni felemelni.
6: És egyébként teljes mértékben támogatnám ezt, és hát a Tisza is tette erre ígéretet, úgyhogy bízunk benne.
5: Én nem hallottam.
6: A magyar kis és középvállalkozások támogatását erre tett? Ez benne van a kormányprogramjukban.
5: De hogy hogyan? Mindig az hogyan?
6: Világos, tehát az lehet, hogy ez nincs benne.
5: Érti? Nem mit tudom. Nézze, én nem akarom bántani azokat az embereket, akik a Tisza mellett vannak, mármint olyan szempontból, hogy jogot tanultak, sok-sok éven keresztül tanultak, de ők, és tényleg nem bántásképp, Isten lássa a lelkem, de ők nincsenek benne a gyakorlatban. Lehet, hogy kiírnak pályázatot, csak nem tudják, hogy hogyan kellene kiírni a pályázatot. Erre kellene egy úgymond, akik régóta benne vannak ebbe, akár az építőipar, most akár másról beszélek, kikérni a tanácsukat.
6: Igen.
5: Hogy őszintén hogyan lehetne úgy megírni, hogy ez korrekt legyen, és a nagy cégek. És visszatérek egy pillanatra a nagy cégekre. Magyar Péternek nagyon tisztelem őt. Tehát hozzáteszem, nagyon tisztelem. Magyar Péternek volt egy kijelentése, hogy tulajdonképpen ő nem megy neki a nagy cégeknek, ugye tudjuk, és nem mondok neveket, a neres cégeknek pályázhatnak nyugodtan. Hoppá. Hoppá. Nem ez volt az ígéret. Kettő, megyek tovább. Hajós András, tudja ki a Hajós András?
6: Persze.
5: Oké. Okay. Következőt mondta. Az oligarchák pontosan tudják, hogy az asztalra megfelelő összeget kell letenni, hogy a többi biztonságban tartassák.
6: Igen, olvastam ezt.
5: Tudja, mi a szörnyű ebbe? Hogy kezdek afelé hajlani, hogy igaza van. Kezdek afelé hajlani, hogy igaza van.
6: Hát persze, nyilván nem ingyen termelte ki, vagy teremtette meg a magyar a nemzeti burzsóáziát az Orbán kormány, tehát nem csak szívjóságból, hogy akkor legyenek nemzeti nagytőkések. Én azt feltételezem, bizonyítani nem tudom, hogy azért ez nem szívességből történt csupán, hanem ellentételezéssel.
5: Bocsánat, félreértett szerkesztő úr. Ezt a Magyar Péter kijelentésére tette. Ugye az üldözésre tette, hogy utána néznek, hogy miből gazdagodtak meg, és hogy hogyan.
6: Ja, értem. Tehát, hogy magyarul, hogy lefizethető lesz a Tisza kormány, ha megfelelően tejelnek a mesterségesen felpumpált milliárdosok, akkor megúszhatnak bizonyos dolgokat, erre utal?
5: Én ezt egy szóval nem mondtam. Én csak felolvastam Hajós Andrásnak.
6: Akkor ön hogy értelmezi? Akkor így kérdezem.
5: Én ebből nem akarok jogi problémát, ezért én csak felolvastam egy mondatot. És sajnos én ezt ültem le belőle. Tehát Magyar Péter azt mondta, hogy nyugodtan pályázhatnak, nem fogják piszkálni őket. Hát, oké. Másik téma, menjünk, ha megengedi.
6: Igen, bocsánat, még van 3 perc, menjünk tovább, persze.
5: Magyar Péter a kampányában, én legalábbis nem hallottam, lehet, hogy ön tud róla, én nem hallottam, hogy a bíróságok ítélkezési idejét, vagy ítélethozatali idejét drasztikusan lehet szeretné csökkenteni. Saját bőrömön tudom. Oké, hogy most utoljára is nyertünk több pert, de semmi értelme nincs, uram. Képzelj el, mikor van egy tárgyalás, és utána 6-8 hónappal behív a bírót a következő tárgyalásra, forgatja előttünk a 10 percen keresztül a vastag dossziét, és akkor tőlünk kérdezi, hogy tulajdonképpen most hol is hagytuk abba? Ez, és erről egyetlen egy utalást nem találtam, hogy segíteni szeretné, mert minket segít, a vállalkozókat segíti, mert a nagy cégek, elmondom, mit csinálnak, hogy értse. A nagy cégeknek sok ügyvédje van, jól fizetett ügyvéd. Ha valakinek tartozik a nagy cég egy alvállalkozónak, számot mondok, 30 millió forinttal, akkor behívja és azt mondja, figyelj rám, itt van 10 millió forint, most elutalom egy órán belül, ha nem, menjünk perre, mert mire 5-10 év múlva vége lesz a pernek, addig már céged se lesz.
6: Uram, igen, ez nagyon kemény, igen, elhiszem.
5: Uram, nekem. A másik, hogyha végrehajtást hozok valaki ellen, és megvan a felvétel, felvettem. A következőt nyilatkozza, aki tartozik. Engem nem érdekel, 33 naponként a végrehajtó feloldja a számlámat, én megbeszéltem a megrendelőmmel, 33 naponként elutalja, egy órán belül már nincs újból a számlámon a pénz, kész, és ezt lenyilatkozza, és mindenki mehet a pi, ahova gondolja.
6: Világos.
5: Uram, itt nincs védelem a vállalkozóknak. Semmiféle védelem nincs. Most nem akarok ott is dolgoztunk én sokáig, teljesen más a bírósági ügyvitel, teljesen más. Nézzük meg Amerikát, ott vannak a filmek. Azt mondja a bíró vagy bírónő, kérem szépen, 2 hét múlva hétfőn találkozunk, péntekkel lezárjuk. Vagy így, vagy úgy, de le van zárva.
6: Hát igen, túl terheltek a bíróságok, ez az egyik oka, hogy ilyen iszonyat lassan születnek ítéletek. Kétségtelen, de teljesen igaza van, sajnos eltelt a műsoridő, úgyhogy most abba kell hagynunk. Hát bízunk benne, de azért 16 év örökségét nyilván nem lehet 3 hónap alatt rendbe tenni 1000 területén az életnek, de teljes mértékben támogatnám, hogy a kis és középvállalkozók meg tudjanak élni, és jó teljesítmény alapján jó nyereségre tehessenek szert, abszolút egyetértek önnel. Köszönöm szépen István, hogy hívott, kedves nézők, most egy reklámszünetén, aztán még folytatjuk.
7: Mondd meg, ki vagy, és hány darab

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban lezárták a belső sávot az Alkotás utcában kifelé a Kis János Altábor nagy utcánál ma délután 3 óráig, mert javítják a gázvezetéket. Akadozik az előrejutás a Dózsa-György úton a Váci út felé a Vágány utca előtt, a Rákóczi úton befelé a Barostértől, valamint az Üllői úton befelé a Nagykörútnál. Hétfőtől a 11. kerületben a Fehérvári úton lezárják a Hausmann-Alajos utcai villamosátjárót, és ugyanott a befelé vezető belső sávot felújítás miatt. A Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé a belső sávot szintén lezárják a villamospótló autóbuszok közlekedésének segítése érdekében. A 17-es, a 41-es és a 47-es villamos nem jár az Albert Falva kitérő és a Móri Zsigmond körtér között, az 56-os villamos nem közlekedik, de az 56A villamos a reggeli és a délutáni csúcsidőben is jár. Pótlóbusszal lehet majd utazni az Albert Falva kitérő és a Móri Zsigmond körtér Villányi út között. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Köszönöm szépen a türelmet, Erikával folytatjuk, kezicsókolom. Halló, halló. Se kép, se hang, de mondjuk képet nem is várnék a műsor természetéből fakadóan, viszont hangot annál inkább. Erika, itt van? Hall engem esetleg? Újra hívjuk, valamiféle zavar támadt az erőben, ahogy mondani szokták, de megpróbáljuk áthidalni a problémát. Azok kedvéért, akik nem hallották, mert mondjuk nem nézték még a reggel 8:30-9-es fórumot, akkor elmondom, hogy mit is kérdez Magyar Péter Áder János korábbi államfőtől. Talán meg is tudjuk mutatni. Tehát 55 millió forint adófizetői pénzbe került egy 2018-as családi kiruccanás az Egyesült Államokba. És hát a kérdés Áder Jánoshoz, hogy ez pontosan milyen eredményeket hozott Magyarországnak. Hát nem akarok pikírt lenni, de ha 3-4-5 magyar ember jól érzi magát, akkor az egész Magyarország egy picit jobban érzi magát, nyilván arányosan nem nagyon, de egy picit. De nyilván nem ez a kérdés lényege, hanem az, hogy ez mennyiben korrekt 55 millióért kiruccanni az USA-ba. Tényleg az egyik lányának a születésnapját ünnepelték kétnapos New York-i kiruccanással, helikopteres városnézéssel, adófizetői pénzen. Ez a kérdés pedig úgy hat, mintha Magyar Péter pontosan tudná, hogy ezek a kiadások megtörténtek, valamint több százezres belépőket fizettek egy vidám parkba, Disneylandbe. Meglátjuk, hogy válaszol-e ezekre érdemben Áder János. Itt van Erika, jó napot kívánok!
3: Igen, jó napot kívánok, mindenkit nagy szeretettel üdvözlök. Én nem mindig, de általában hallgatom a fórumot, és figyelemmel kísérem az eseményeket. Igen, én a változás mellett állok, ezt tudja mindenki, aki ismer, de nekem most van egy kis aggályom, Ferenc, az pedig a következő, és nem lehet félelemnek mondani, csak úgy elbátortalanít, pedig én már gyakorlatilag elmondtam, hogy és mindenki érezte a bőrén, hogy itt 16 éven hogy építettek le gyakorlatilag igazságszolgáltatást, és akkor nagyon sok mindent. Ezt mindenki tudja, ez már mondhatjuk lerágott csont, de viszont azt minden embernek meg kell Ferenc értenie, hogy türelem kell és idő kell ahhoz, hogy ezt a lepusztult, lerobbant országot újjáépítsük. Mondok egy hasonlatot, kisiklik egy vonat, na most föl lehet azt állítani, ott ugye vannak sérültek, jobb esetben kevesebb, nincs haláleset, de viszont a sírja a vonatot, vagy vissza lehet tenni, tehát itt nagyon fontosak, képletesen mondva, az alapok. Tehát ezt az országot, itt annyi alaptörvényt módosítottak, nagyon-nagyon sok alaptörvényt. Ők meghozták mindig a döntéseiknél, hogy azt átvigyék, hiába volt kétharmad, de ráerősítettek azokkal az alaptörvényekkel, salátatörvényekkel, kiemelt övezet. Hát én ettől totál kibuktam, ha ők valami például ipari vagy bármilyen építkezési területeken, ők egyből kiemelt övezetté tették, ami felülírt ez a kiemelt szó, kiemeltek dolgokat, és ezt megtették ők mindenhol. Tehát gyakorlatilag én mindig erre mondtam a Ferenc azt, hogy ők törvényesen átírt törvényekkel vitték a hatalmat, és gyakorlatilag mi toljuk a szekeret mai napig, az előző betelefonálóhoz pedig annyit, ő, ha jól értettem, vállalkozó.
2: Igen, építőipari közepes vállalkozó, így satszolom.
3: Igen, Ferenc, én mindenkit arra kérek, aki hozzáértő, hogy segítse a mostani kormányt, és vegye fel a kapcsolatot, hát ott vannak fönt a vonalon, a Facebookon, megvannak ezek a technika csatornái, és igenis, segítsék őket, mondják el, adjanak a tapasztalataikról információt, és azt kell megérteni. Én nem vagyok egyébként Tisza párt tagja, és egyetlen egy párt tagja
2: sem. Nem sokan tagjai a Tisza pártnak, 26-an. De csak egy zárójeles megjegyzés.
3: Igen, zárójeles megjegyzés, de az, hogy itt változás kellett, és ezt elértük, és most felrázódott mindenki, úgymond magunkhoz tértünk, és merünk beszélni, kiállni, véleményt megmondani, kiállunk magunkért, amit én már nagyon régóta mondtam, hogy mindenki a maga vonalán, a lehetőségeihez mérten álljon ki, mondja el. De most én nagyon nagy türelemre intek mindenkit. Tehát itt hirtelen itt ebből a trágyából hirtelen várat nem lehet építeni.
2: Jó, egy világos.
3: Ennyit akartam mondani, ennyit akartam,
2: egy kérdést, hogy mindenki
3: türelem referenc. Igen.
2: Jó. Hogy igen. Ön azt mondja, hogy akik értenek bizonyos területeinek az élethez, vagy az élet bizonyos területein nagy tapasztalattal rendelkeznek, azok tanácsokkal segítsék a kormány, az új kormány munkáját. Ez egy nagyon jó hiszemű alapállás. Itt az a kérdésem, hogy ön el tudja képzelni, hogy az elmúlt 16 év, vagy az elmúlt 30 év, vagy a rendszerváltás óta eltelt 36 év fényében ön el tudja képzelni, hogy van olyan kormányzás, hogy nem arról szól, hogy akkor az én embereim, a hozzám közel állók cégei kerülnek majd a legjobb pozíciókba, a legjobb megrendelésekhez ezek jutnak, hanem valódi piaci versenyek alakulnak ki?
3: Ferenc, én nem képzelegni akarok, ne haragudjon, bocsánatot kérek. Én akarom azt, hogy igenis legyen változás. És én nem mondom azt, most azt tudom mondani önnek, hogy például azt mondjuk, hogy az igazság, nincs 100%-os igazság, és itt sem lehet, és semmiben nincs 100%. De ha már egy 80-ig eljutunk, és itt kötünk, nem megalkuszunk egy kompromisszumot a nagyok, a közepesekkel, a kicsikkel, itt össze kell fogni. Itt a szabályokon kellene, amit az úr is beszélt róla, és én azért szólok, hogy aki nagyon sok ember, hát lényegében ezek a vállalkozók, tehát azért ez az ország haladt, és ez nem arról szólt, hogy azok a vezetők, akiknek osztottak pénzt nagyvállalkozók, hát ott azért az emberei végezték el a munkát, csak az nem mindegy, hogy azok az emberek szakembereke, úgy egy útépítés, egy autópályaépítésnél, hanem hogy tényleg a szakma kerüljön, de hogy itt igenis le kell ülni, egyeztetni, csak én erre kérem azt, hogy akik, ezek az emberek keressék meg a mostani kormányt, a lehetősége van, és üljön le, és beszéljen is, és terjessze be a gondolatait, hogy ezzel is segítsék a kormányt, és minden vonalon, úgy az egészségügy, úgy az oktatás, mert a mostani kormány, azt látom, Ferenc, hogy erre nyitott. Nyitott a párbeszédre, a szakmai egyeztetésre, mert sajnos ez a kormány elnyomta a szakmát, a szakmai véleményt.
2: Mármint az előző. Igen.
3: Bocsánat, jó. Kérek, az előző, és én mindenkit erre kérek, és türelemre intek, és türelem, türelem.
2: Rendben.
3: Nagyon köszönöm, ennyit akartam.
2: Köszönöm szépen, hogy hívott. További szép napot, kezicsokolom. Lászlóval folytatjuk, üdvözlöm.
4: Jó napot kívánok.
2: Parancsolja.
4: Hogy mondjam, én most pillanat nevbe szeretnék, én a Covid óta nem voltam orvosnál. Nem kellett mennem, hál' Istennek lekopott.
2: Az jó.
4: És igen, és ma találkoztam, szembe jött velem a valóság magyarul. Elmentem a házi orvosomhoz, kértem vizeletem, mert gond van, hogy utaljon be, ő mondta, hogy nézzük meg az urológiát. Elment az urológiára, ma, ez azért ilyen friss, meg azért. Elmentem, ott nézem a nővérkék, az SZTK-ból szana szétáll, beszélgetnek minden, oda még egy nővérhez mondom, mi van, hát a Márta nővérnek szóljon. Szólok a Márta nővérnek, Márta nővér azt mondja, igen, igen, ez azt mondja, hát menjen ki a kórházba. Mondom, miért menjek ki? Itt az SZTK-ban nincs orvos. Vagyis lesz majd hétfőn. De ne várja azt, hogy sorra kerül ki.
2: Igen.
4: Akkor menjek ki az SZTK a kórházba, de ott meg tegnap volt fogadás, úgyhogy ma biztos, hogy nem kerülök sorra. Mondom, hát hölgyem, hát akkor hogy van ez? Beszélje. És kitaláltam valamit. Ott vannak a parlamentben a doktorok. A doktorok, nem...
2: Az orvos, nem a, orvos doktorok.
4: Igen, orvos doktorok. Hagyják ott a parlamentet, menjen ki a doktor Kovács úr is, meg minden, menjen dolgozni.
2: Jó, de ha nem, nem biztos, hogy urológus is ül a parlamentben, szóval most nem akarom elviccelni, de hát...
4: Értem.
2: Nem ezen múlik, hogy mondjuk...
4: Nem csak urológusra volt ott baj, sokkal baj volt, mert jöttek ki, hogy hát az SZTK, ami a... Hát én a Covid óta nem voltam. Hát tele volt az SZTK minden. Most meg... Hát nővérek szigállítják. Ja, és akkor van a legérdekesebb, amit elmondok, ez a legérdekesebb. Felhívom a házi orvosomat, mondom, doktor, hát mondom, gondok vannak, mert igen, belátható időbelül nem fognak fogadni. Azt mondja, hogy menjek be. Bementem, és a házi orvosom elővette a műszereket, mindent megvizsgált, megállapította, hogy mi a bajom, írd és mondta, most nem viccelek ebben, és jó van, ott egy jó fél óra, három órát vizsgáltatott, ott volt egy asszisztens, nem asszisztens, hanem ez a, hogy nevezik azt az orvost, aki majd lesz orvos.
2: Rezidens.
4: Rezidens, igen. És ott ketten el voltak velem, én is el voltam, megvizsgáltak, mondták, hogy ez a bajom, az a bajom, meg az a bajom. És akkor végeztük, öltözöm, felöltözök, és akkor néztem rájuk, és ők is néztek rám. Azt hiszik, hogy én elmegyek. Hát mondom, gyógyszer, vagy valami, hogy legalább addig, míg egyszer el tudok kapni egy urológust valahol. Azt mondja, ő nem írhat ki. Mert
2: igen.
4: Ezt az urológus írhatja ki. Hát akkor most ne haragudjon, majdnem csúnyát mondtam.
2: Igen, hogy akkor mire volt jó ez az egész?
4: A vizsgálaton.
2: Igen.
4: Tudta, hogy mi a bajom. És az az érdekes, hogy ezelőtt olyan 10-15 éve volt, ugyanez a bajom előjött, hogy vizeleti problémám volt, és akkor a házi orvosom nyit ki gyógyszert, és az a gyógyszert rendbe tett. Meg is egyeztük, meg is beszéltük, hogy ez így volt annak idején, de már nem így van. Az az egy gyógyszerér, amit ő ugyanaz, akkor mindenféle vizsgálat nélkül adta ki.
2: Igen, szigorodott a szabályozás, amit megtehetett x évvel, ma nem teheti meg, de pont azt szorgalmazzák a házi orvosok, hogy az alapellátásban is lehessen sokkal több vizsgálatot elvégezni, mert hogy alkalmasak rá a házi orvosok, megvan hozzá a képesítésük, tudásuk, és ezzel levennék a szakellátás válláról, hogy így mondjam, a terhek egy jelentős részét. Tehát én úgy tudom, hogy ez folyamatban van, és szeretnék, mert észszerű volna, de most még nem tartunk ott sajnos.
4: Nem tartunk, igen, és én a mi házi orvosunk már is az nagyon jó orvos volt. Tehát már 30 éve ugyanaz a házi orvosunk, és ő már megmondja az emberek, de igaz, hál' Istennek nem is sokat kellett hozzávennem, de a szemem fent akartott, nézzünk egymásra, és azt mondja, én vártam, hogy írja ki a gyógyszert,
2: és ő nem teheti meg. És ez akkor vényköteles gyógyszer ezek szerint.
4: Igen.
2: Én még ilyenkor azt szoktam csinálni, de nem akarok tippeket adni senkinek, hogy megkérdezem a patikust, hogyha megveszem állami támogatás nélkül, tehát teljes áron, hogy kiadja-e nekem vény nélkül, vagy megesküszöm Isten bizonyra, hogy majd hozom a beutalót, csak elmondom a helyzetet, hogy tehát ez a bajom, ez a gyógyszer kell, de az urológus majd csak 3 hét múlva fog fogadni, odaadja, vagy nem, és akkor volt már, hogy nekem odaadták, és utólag lepapíroztuk. Remélem ezért nem viszel most a terror elhárítás.
4: Nem, majd elmegyek majd maszekhoz, hát most mit csináljak?
2: Hát például ez is egy megoldás, csak az egy 20 ezer lesz a hasonló, vagy 30, sajnos.
4: De most ha nem tudom, őnek volt ilyen, nem hogy játék, hogy az ember elmegy a vétér hozzá, a szemek idüllen.
2: Ismerem ezt a problémát, tehát én is azt mondom, hogy olyankor nem számít pénz, hát persze vannak olyan fájdalmak, hogy az ember megy azonnal, bármikor, bárhova, csak segítsenek rajta.
4: Mert vagyok valahol, aztán rohannom kell, az első, de mind a Dagobert bácsinak, hogy ő neki dollárjai voltak, én nekem meg WC jelenik meg előtte, hogy azt kérdezem.
2: László, teljes gyógyulást kívánok önnek, ez van most egyelőre, bízunk benne, hogy felfejlesztik az egészségügyet. László, teljes gyógyulást kívánok önnek,

0: Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.
1: Szóláltam, hogy hibát elkövettem, de lenne még terve.

0: anyagokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától! Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Napos nyári idő lesz, néhol zivatarokkal. Több mint 100 milliárd értékű károkozás miatt tett feljelentést a miniszterelnökség. Még egy hétig láthatók a Budapest témájú festmények a Kizelbach galériában. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Az uniós pénzügyminiszterek mai ülésükön fogadhatják el a magyar helyreállítási és ellenálló képességi tervet. Ez az utolsó uniós jogi lépés a hazánknak járó források hazahozatalához, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András beszámolt arról is, hogy kétnapos brüsszeli útján találkozott mások mellett brit kollégájával, akivel áttekintették, hogyan lehet erősíteni a két ország gazdasági kapcsolatait, a növekedést, a termelékenységet és a beruházásokat. Az Egyesült Királyság ma is az egyik legnagyobb befektető Magyarországon, több mint 600 brit vállalat ad munkát, mintegy 45 ezer magyar embernek. Sarkalatos, vagyis kétharmados jogszabály maradhat a földtörvény és a nemzeti vagyonvédelméről szóló törvény. A parlamenti bizottság vita nélkül fogadta el az erről szóló javaslatot, a fideszesek távol maradtak. A testület döntött arról is, hogy a hamarosan megalakuló nemzeti vagyon visszaszerzési és védelmi hivatal feladata lesz a jogellenesen felhasznált közvagyon felkutatása és visszaszerzése is. 5 ügyben összesen 106 milliárd forint értékű károkozás miatt tett feljelentést a miniszterelnökség az előző kormányzat iratainak átvilágítása nyomán. A tárca szerint 7 civil szervezet támogatásai, az Observer média figyelő több mint 30 milliárd forintos szerződései, egy adattörlési szolgáltatás, valamint a konstantinápolyi patriarchátus hazai részegyházának támogatásai kapcsán vetődött fel a hűtlen kezelés, a költségvetési csalás és más bűncselekmények gyanúja. Emellett a miniszterelnökség egy korábban Orbán Viktor országjáró fórumain feltűnt kapucnis férfihoz kapcsolódó iratot is továbbított a hatóságoknak egy folyamatban lévő garázdasági ügy kiegészítéseként. Elfogták azt a győrteleki férfit, aki fogolyszökés miatt a rendőrség 50 legkeresettebb bűnözőjének listáján is szerepelt. A kábítószerkereskedelem miatt elítélt 40 éves férfi bűnügyi felügyelet alatt állt, de levágta magáról az elektronikus nyomkövetőt és megszökött. A rendőrök egy józsefvárosi lakásban fogták el, kezdeményezték letartóztatását. Jövő szombatig meghosszabbították a Fővárosi Kézilába Galéria Budapest a festők szemével című kiállítását. Az elmúlt 150 évből csak nem 100 Budapest témájú alkotást láthat a közönség, vasárnap kivételével 10 és 18 óra között. A tárlaton látképek, egy-egy jellegzetes városrész, épület és a városlakók ismerhetők meg. Mások mellett Vaszari János, Perlott Csaba, Vilmos, Cene Béla, Sejber Hugó és Mácsai István festményein. Ma is sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb északkeleten lehetnek elszórtan futó záporok. Többfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Délután 24-31, késő este 13-23 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a déli műsorság minden kedves nézőjét, a témák változatlanok. Magyar Péter újra neki ment Áder Jánosnak, a volt államfő költéseit firtatja a miniszterelnök. Például egy 2018-as Egyesült Államokbeli utat, amely 55 millió forintba került. Áder válaszolt, azt mondta, hogy ez egy hivatalos út volt, és nem tagadta, hogy a lányuk is velük tartott, de az ő költségeit saját zsebből állták, mint ahogy a vidámparki költségeket is, és Áder azt mondta magyarnak, hogy legyen ő bátor, mármint magyar, és ne kérdésekbe burkolva fogalmazza meg a vágyait, sejtetéseit, hanem akkor fogalmazza meg kijelentő módban, utána pedig védje meg, mert hogy akkor majd nem tudom, mit csinál Áder János. Azért mondom, hogy nem tudom, hogy mit csinál, mert az előző körben hétfőig adott ultimátumot Magyar Péternek, hogy vagy kérjen tőle bocsánatot a közpénzhorgászért, meg azért, hogy a Sameszaival együtt lapátolták ki a közpénzt a 25 milliárddal államilag megtámogatott alapítványból. Szóval, hogy ennek az ultimátumnak nem volt, hogy úgy mondjam, következő pontja, hogy mi van, ha nem teszi meg Magyar Péter, nem bizonyít és nem kér bocsánatot, már pedig egyik sem történt meg. Úgyhogy nem tudom, hogy mit gondol Áder János, hogy mi lesz akkor, ha Magyar Péter nem fogalmazza meg ezen állításait kijelentő módban, hanem kérdésekbe burkolva sugallja ezeket az állításokat, vádakat. Egy a lényeg, hogy Magyar Péter viszont válaszolt erre az áderi válaszra, és azt írja, hogy ezek szerint Áder János nem tagadja sem a 2 milliárdos villát, sem az alapítványba betett állami vagyon elemeket, sem az amerikai utat, sem semmit, úgyhogy itt tart ez a remek szócsata, jól szórakozik a nagy érdemű közönség. Mindez oda vezethető vissza, hogy ma Áder János lesz a Fidesz tüntetés szónoka. Ez a tüntetés a Tisza párt által állítólag kiépítendő önkényuralom ellen hivatott felemelni a szavát, illetve védeni a demokráciát. Úgyhogy ez az első téma. A második, hogy 7,5% lesz az idei hiány. Ez brutális, de ha nincs kormányváltás, mondja a Tisza, akkor még brutálisabb, 8, akár 9% is lett volna. És nyomoz a rendőrség egy elpusztult 60 pusztai vagy több zebra miatt. Mindeközben Hatházi Ákos újabb fotót tett közzé, ezen 60 pusztai zebra csíkok láthatók. Jolánnal kezdünk, kezi csókolom.
3: Jó napot kívánok, Ferenc. Jolán vagyok Hajdunánásról. Hát azt szeretném mondani, hogy Áder Jánosnak Magyar Péter megint neki, hát nem, hogy neki ment, hanem szembeszállt véle. Hát én szerintem Magyar Péternek 100%-osan igaza van. Igaza van. És álljon ki Áder János máma este a felszólalása helyett azzal, amit ő elkövetett.
2: Nem azzal fog kiállni, ezt borítékolhatjuk, hanem a demokrácia védelmében, a tiszás önkény ellen.
3: Igen, ezt tudjunk, hogy nem azzal fog kiállni, hogy ő mit követett el. Hát én nem tudom, ő nagyon sok mindent elkövetett. A magyar emberek pénzén, meg mindent, meg most ahogyan hallom is, hogy ide oda jártok külföldre a lányával együtt, meg minden.
2: Jó, de hogyha ezt a saját pénzéből fizett, akkor ebben az égvilágon semmi gond nincs.
3: Hát, ezt szerintem a magyar emberek nem hiszik el.
2: Az lehet, de attól még lehet, hogy úgy, valóban úgy történt, hogy kiutazott egy hivatalos útra 55 millióért, vitte a családját, de a család költségeit, vagy amely költségek nem estek a meghívás büdzséjébe, azt zsebből fizette, vagy a saját maga fizette, nem az állam. Ez lehet, hogy így volt.
3: Ő azt mond, amit akar. Én Magyar Péternek hiszek.
2: Igen, hát ez a bizalom egyik előnye, hogy mond valamit az ember, és neki hiszik el, és nem azt, annak, aki az ellentétét mondja.
3: Mit is akartam mondani, hogy na, elfelejtettem már hirtelen, na mindegy, majd eszembe jut, hogy Mészáros ellen nyomoz a rendőrség a zebrák.
2: Hát nem, nem Mészáros ellen, csak úgy általában a zebrák ügyében, ha jól
3: hát
2: értem.
3: Igen, de csak az övé volt. Azt ne hagyjunk már ki Mészárost azért.
2: Bonyolult konstrukció ez a 60 puszta, mert több birtok is van. Van, ami Orbán Viktor szüleié, ebbe ugye a fiúgyermek nem szólhat bele, nem is igazán ismeri a részleteket. Náluk állítólag nincsenek zebrák. A mellette levő telkem lehet, hogy vannak, de az már nem az ő birtokuk. Ember igen. Nincs, aki átlátja ezt a kusza, bonyolult
3: hát nem,
2: helyzetet.
3: Csak az az igazság, hogy ott minden Orbán Viktoré, csak ő tagad mindent, ő hímül, hámul, ő az embereknek nem akar igazságot vallani. Magyarul megmondom. És azt szeretném már majd most estére belenézek a tüntetésbe, nem nagyon fogom nézni, hogy Orbán Viktor ott lesz, vagy ő csak az emberei.
2: Szerintem biztos ott lesz, mert hát ő maga reklámozza, és hívta az embereket. Nem azt írta, hogy menjenek el a tüntetésre, hanem hogy legyünk ott minél többen, valahogy így fogalmazott. Az azért eléggé nagy csalódást keltene a hívek körébe, hogy ő maga nem jelenik meg.
3: Hát igen, én szerintem ő nem fog ott lenni.
2: Én hogyha a Fideszes kemény mag tagja lennék, akkor még azt is nagyon várnám, hogy meglepetés vendégként ő is felszólal, még ha Áder János is a fő felszólaló főszónok.
3: Igen, meg hogy a köztársasági elnök is Sulyog Tamás fel fog szólalni.
2: Arról nem hallottam. Ezt, ön ezt olvasta valahol?
3: Igen, igen.
2: Felszólal a Sulyog úr?
3: Igen, igen, igen, fel fog szólalni, hogy ő, tehát most Magyar Péter el fogja távolítani, és a Tiszások közt fog köztársasági elnököt választani.
2: Azt olvastam, hogy Sulyog Tamás attól tart, hogy a Tisza által kinevezett új igen. köztársasági elnök politikai kinevezett lesz. Hát nyilván ez Hoffi Géza díjas megszólalás volt, hiszen Sulyog Tamás, ha valaki politikai kinevezett, az ő. Emlékezzünk rá, hogy annyira hálás volt Orbán Viktornak, hogy nyílt levélben köszöntötte a születésnapján.
3: Így van, de ha ő nem állna most Orbán Viktor mellett, vagy a Fidesz mellett, akkor őnek ilyen nem is szabadna oda menni és felszólalni.
2: Hát oda tartozik ez a politikai közösség, ez bár nem Fidesz párttag.
3: Azt tudjuk.
2: Tehát, hogy ez szerintem napnál világosabb, hogy ez most jó-e, ha ő tényleg ott megjelenik. Bár én erről tényleg nem hallottam, de elhiszem, hogy
3: olvastam most nemrég, olvastam a tévébe. Igen.
2: Hát ezzel valójában az bizonyítja, hogy ő már pedig a Fidesz kinevezettje, de mondjuk ez napnál világosabb, tehát, hogy nem kell bizonygatni, csak ezt erősíteni mindenki. Az ő megjelenése.
3: Majd most kíváncsi lennék arra, nagyon kíváncsi vagyok arra, mert azt mondták a fideszesek, hogy az lenne jó, hogyha ez a tér estére megtelne. Hát az a tér az nem olyan nagy.
2: Nem olyan nagy. Hát azért kell jól szervezni a tüntetést, hogy kis terület
3: igen,
2: is hatalmas tömeget mutasson.
3: Hogy ők mennyien vannak. Igen, az egyértelmű dolog.
2: Jó, és mi van, mondjuk ott megjelennek 100 000-en, bár ott akkor a tömeg nem nagyon fér el emlékeim szerint, de mondjuk megjelenik 100 000 ember, akkor mi van? Akkor Magyar Péter meggondolja magát? Vagy?
3: Hát igen, a fideszesek hol vannak.
2: Mert hogy a Fidesz ellen is voltak nagy tüntetések, volt, hogy 100 000-en kimentek, aztán legközelebb már csak 50 000-en, aztán 20 000-en, aztán elhalt a dolog, és igazából az égvilágon semmit nem változtatott
3: így
2: a Fidesz.
3: Van. Hát az a lényeg,
2: terveim.
3: Hogy most már Magyar Péter mellett nem 3 millió ember áll, hanem 4,5 millió.
2: Most, igen. Ezek a kutatások ilyen pillanatfelvételek, tehát lehet, hogy egy hónap múlva ennél jóval kevesebb lesz, az is lehet, hogy marad. De kétségtelen, hogy masszív győzelmet arattak, tehát hogy nem kérdés, hogy most az következik nagyjából az országban, amit ők gondolnak.
3: Igen, igen. Ferenc, még egyet akarnék már igen. kérdezni. Azt szeretném kérdezni, hogy Magyar Péternek a kampányából benn volt ez a, hogy a pánok az áfáját majd csökkentik.
2: A tűzifa áfáját?
3: Igen.
2: Lehet, erre most nem emlékszem, nem akarok blöffölni, és még ezek szerint nem csökkent. De a gondolja, megnézem. Habár bonyolult. Sok minden nem teljesült még abból, amit megígértek.
3: Igen, igen, mert még arról nem hallottam. És tessék elképzelni, Ferenc, én most adtam fát. Kifizettem az utolsó pénzemből a 100 000 forintot, és tetszik tudni, mennyi fát hoztak. 12 talicskával toltam most be.
2: Az kevés?
3: Nagyon kevés. Nagyon
2: és
3: kevés.
2: Ez meglepte önt, tehát hogy így megdrágult a fa, hogy ennyi jár 100 000 forintért, vagy esetleg önt becsapták? Mire gondol?
3: Becsaptak. Becsaptak, mert az önkormányzattól 40 000 forintra szoktam kapni tavaly, meg minden évben megkapom, és ilyen tájban nyáron szoktam kihozatni, de ezt nem attól hozattam, mert majd most szeptemberbe kell beadnom. Én most a keserves pénzemből hozattam ki, uh-huh. és tessék elképzelni, akkor a 40 000 forintért hozta ki annyi fát, hogy az borzasztó. És most, amit én kifizettem nekik, az tiszta, szabályosan gyújtós, apró fa. És értem. Ki is mentem személyesen, és elmondtam a tulajdonosnak, hogy mennyikből hozzon, és nem azt hozta, hanem alágyújtós hozott.
2: És előre tetszett fizetni, vagy akkor, amikor megjött a fa?
3: Akkor fizettem, mikor kihozták a fát. Akkor fizettem, mikor a fát kihozta, csak már leborította, és én akkor láttam, és el is mondtam a kislásznak, hogy ez hogy van. És ő azt mondta, hogy a tulajdonosnak ő jelezte, hogy ez nagyon kevés, így csak intett, hogy vigye.
2: És azt nem tudja megtenni, hogy nem tudom, hogy most hol van a fa, hogy lefotózná, és akkor azzal a fotóval, hát nem azt mondom, hogy megfenyegeti a tulajdonos, de bemegy hozzá, hogy akkor a hatósághoz fordul, itt van, ennyi fát hoztak 100 000 forintért, ezen jól látható, hogy sokkal
3: igen,
2: kevesebb, most, és akkor feljelenti, hogy bepanaszolja.
3: Oda fogok fordulni, mert ami fát most ki, meg hosszában tegnap lemérték, mert én nekem segít a családsegítős, lemérte hosszan, lemérte magasan, és azt mondta, hogy ez semmi.
2: Jó, hát szerintem akkor már van egy tanú, van egy ember, aki ráadásul ért is ehhez, hogy hogy lehet ezt nagyjából megbecsülni, hogy mekkora a térfogat.
3: Igen.
2: Szerintem, ha közli ezt ezzel a kereskedővel, aki küldte önnek a fát, hogy ebből gondja lesz, mert van tanú, aki ráadásul igen. ért a dologhoz, van fotó, le van fotózva, tudja a szállító, hogy 100 000-et adott ön, szóval, hogy akkor a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordul, vagy az önkormányzathoz, és adja vissza a pénzt, vagy pótolja ki az árut, mert különben baj lesz. Én ezt csinálom.
3: Igen, igen, igen. És nagyon átverik ezek az embereket.
2: Ez nagyon mocskos dolog, hogy idős embereket, akikről főleg azt gondolják, hogy nincs semmi segítségük,
3: igen.
2: ilyen primitív módon lehúznak.
3: Igen. És Ferenc is, ha látná, tiszta, apró, alágyújtós fát hoztak, és még nem is, ha már fűrészelik ketté, meg négybe az akászot, és én azt mondtam, hogy abból kell nekem, és nem azt hozták.
2: Szerintem igen, meg tudná nyerni ezt az ügyet, tehát hogy van
3: igen,
2: itt tanú.
3: Igen, és saját embere vallotta be, ő neki, amikor már azt mondta, hogy ő rakta fel traktorral, ő rakta fel a fát, és ő jelezte is, hogy ez így nem lesz jó, és intett neki, hogy vigyed.
2: Értem. Azt nem, abban nem vagyok biztos, hogy a saját embere a főnök ellen vallana, de lehet, hogy nem is kell ideig eljutni, egyszerűen közli, hogy megnézték a fát, megmérték, messze nincs
3: igen,
2: annyi, amennyit...
3: Igen, de mondta is, hogy én ne is mondjam neki, én nem is mondom neki, meg nem is foglalkozok vele. Csak sajnos itt az embereket nagyon átverik.
2: Igen, terem. Hát azt javaslom, Jolán, hogy ne hagyja magát, főleg, hogy ott volt a családsegítő, munkatársa, gondolom igen. Ő kiáll ön mellett, nem?
3: Igen.
2: Ő igazolná, igen.
3: Ő
2: hogy...
3: Ő nagyon segítőkész.
2: Esetleg menjenek el ketten ebbe a kereskedésbe, és akkor lehet, hogy egy kicsit összehúzza magát a kereskedő.
3: Megijed
2: hát attól,
3: igen, hogy... ez nem nagyon jó, amit
2: hát
3: ezek
2: abszolút
3: csinálnak.
2: Nem, hát ez lopás, az emberek megkárosítása. Jó, hát drukkolok önnek, hogy és ne hagyja magát. Van tanú?
3: Hát nem fogom hagyni, hát, de többet most már nem is hozatok tőle.
2: Hát ez a másik, mert hogy a jövőben mástól kell venni, hogyha lehet.
3: Igen, igen.
2: Rendben, köszönöm hát, szép, hogy hívott, sok sikert ebben a küzdelemben, ne hagyják magukat a kedves nézők átverni. Ennyi volt az első rész, most jön egy reklám, aztán folytatjuk.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerszuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban lezárták a belső sávot az Alkotás utcában kifelé a Kis János Altábor nagy utcánál ma délután 3 óráig, mert javítják a gázvezetéket. A villamospálya karbantartása miatt a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható, és innen egyik irányban sem lehet a Salgó-Tarjáni utcába bekanyarodni. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányúsították az Asztalos Sándor úttal a Hungária körútig, továbbá az utcából mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani. Az érintett szakaszokon a BKK éjszakai járatait átengedik. Vasárnap üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Örs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Tart a felújítás a 6. kerületben a Szondi utcában. Lezárták az Ötvös utcai kereszteződést, így az Ötvös utca az Aradi utca felől Zsák utca lett. A Szondi utca, a Csengeri utca és a Teréz körút között továbbra sem járható. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Köszönöm szépen a türelmet, Sándorral folytatjuk. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, kedves Ferenc! Nagyon röviden, csak a tegnapira annyira visszatérve, hogy én voltam az, aki a kábítószerűkbe is megszólalt. Én a dohán nem azért hoztam föl, hogy az a legveszélyesebb, hanem hogy ott kezdődik az addikciónak az első lépcsőfoka, amikor az ilyen korú, 6-10 éves korú gyerekek kipróbálják. De lehet, hogy már előbb a játékok, tehát maga a számítógépen való addikció is sokkal hamarabb megjelenik. Hát például a saját unokám, aki már úgy kezeli, hogy én csak nézek, pillogok az okostelefont. hát sajnos ilyen világ lett, és ez, erre oda kell figyelni, hiszen valamikor tényleg meg kell alkotni egy stratégiát, meg kell alkotni az ehhozzá vezető utakat is. De inkább arról beszélnék, hogy tulajdonképpen én tapasztalok egy nagyfokú türelmetlenséget a magyar társadalomban két irányba. Az egyik fajta türelmetlenség, miért nem viszik már vezetőszáron XY-t, ugye felsorolnak itt neveket.
2: Igen.
3: Nem nagyon tudják felfogni, hogy tényleg mindennek megvan a maga törvényes lépéssorozata, eljárása, stb. Ezt végig kell csinálni, ki kell várni türelemmel.
2: Ön szerint el fognak vinni? Bocsánat, ön szerint el fognak vinni magasrangú politikusokat, nyilván az előző érában hatalmon lévő magasrangú politikusokat?
3: Lesznek olyanok, mert tegnap is láttam egy olyan összeállítást, hogy milyen pénzeket kaptak még különböző, hát úgy mondanám a sajtótermékek, de nem igazán igaz rájuk nézve, de több 100 milliárd forint ment el. Tehát egyszerűen föl kell majd ezeket aprólékosan tárni, de ugye azt akartam mondani, hogy a másik türelmetlenség, meg adj uram gazda mindjárt mindent. Hát tény és való, hogy jöttek be a végig a választási hadjárat során az ígéretek, illetve szinte a két év alatt, de ezek nem úgy voltak, hogy na most ha a kormányra jutunk, akkor 5 napon belül ez történik. Nagyon jogos az a felvetés, hogy először most akkor meg kell nézni a kormánynak, hogy tényleg mi van a kasszába. Már azért most látható dolgok, de igazából ugye szeptemberre van ígérve a pótköltségvetés 26-os évről, amikor már lehet majd egy kicsit lazítani, vagy valamit csinálni. És tényleg nagyon igaz, hogy elhangzott a tűzifáfájának az 5%-ra való leszállítása. De hát ez se azonnal megy, meg maga a gyógyszer is, ugye, és a vényköteles, tehát ez is...
2: Sok minden ígéret volt, duplázott gyakorlás. Családi pótlék, igen. Jó, de mondjuk igen. A tűzifán ellenek most volna értelme, mert ha jól értem, az emberek mostanában veszik meg a tűzifát, nem
3: hát
2: november
3: igen,
2: végén.
3: Ez valahogy ugye az időségok nem jönnek össze, és hát nagyon-nagyon sajnálom a hölgyet, mert tulajdonképpen tényleg disznóságok vannak. Én nekem is van olyan ismerősöm falun él, aki fával fűt, hogy nagyon vizes állapotba kapják, nem lehet azonnal felhasználni. Szóval nagyon nagy rendet kell teremteni sok ügybe, de nem megy azonnal. Tehát én azért adnék maximálisan egy év végéig egy távlatot, hogy mindenbe, amiben ígéretet tettek, a lépések meg lesznek. Hát a mai nappal kapcsolatban meg nagyon kíváncsi leszek arra tényleg én is, hogy megjelenik-e az első számú Fidesz vezető, de nem hiszem.
2: Hát én úgy láttam pedig a Facebook oldalán, hogy nem úgy hirdette, hogy menjetek kitüntetni, hanem hogy legyünk minél többen, de most meg is nézem, de figyelek közben önre.
3: Jó, hát ez egy fogalmazási kérdés.
2: Hát jó, de azt mondjuk, hogy legyünk többen, és ő nincs ott, aki legyünk többen, az a nagy csalódást okoz a hívek körében.
3: Hát
2: nem?
3: Természetes, de nagy csalódása lesz a mostani köztársasági elnöknek is, mert ha nem lesz tovább szükség rá, akkor el fogják engedni a kezét. Egyrészt ugye felmerült az, hogy milyen törvénysértés, vagy egyáltalán milyen erkölcsi kifogást lehetne emelni az ő tevékenysége ellen. Most nem a mióta köztársasági elnök, hanem egyrészt ahogyan bekerült ugye az alkotmánybíróságba, mindenféle ilyen típusú gyakorlat nélkül elnök lett, és akkor ott volt előtte, amit aztán föltártak, hogy a Szeged környéki földek átjátszásában a ügyvédi iroda közreműködött, aminek ő is az alkalmazottja volt. Ugye ez a földtörvény alapján, hogy külföldiek nem vásárolhatnak termőföldet. Ezt szépen mindenhol átjátszották, ahol csak lehetett, ki lehetett ezt védeni. Hát ugye már ott kezdődött a dolog, és már abba bele lehetett volna kapaszkodni, hogy na hát akkor ez így történt, tárjuk föl, nézzük meg.
2: Hát ezt föltárták, csak ugye akkor a Fidesz volt hatalmon, és ez őket nem érdekelte, és
3: nem, hát csak most újra nem volt, kellene venni.
2: Szerintem most másik... rövidre zárja a Tisza, nem megy bele a részletekbe, hogy miért alkalmatlan szerintük Súlyog Tamás, egyszerűen vagy aláírja a saját menesztését, vagy aláírja helyette majd az őt helyettesítő országgyűlés elnöken.
3: Hát igen, inkább akkor a megfosztási eljárás lett volna, én szerintem a jobb, még hogyha ugye az a tekintét rombolja, de hát a köztársasági elnöki tekintély az Áder utáni időszakban azért...
2: Ezt már nehéz nézzük, tovább rombolni.
3: Nehéz tovább rombolni ezeket az állandó gyors váltásokat.
2: Bocsát, közben megnéztem Orbán Viktor Facebook oldalát, azt írja, hogy ami ma a köztársasági elnökkel történik, az holnap bárkivel megtörténhet, ebből legyen elég, tiltakozzunk az önkényuralom ellen, és akkor dátum, helyszín, beszédet mond Áder János. Tehát persze nyilván ebbe belefér az, mert hát ismerjük, hogy milyen leleményes a Fidesz kommunikáció, hogy tiltakozzunk, ti menjetek a térre, én meg majd valahol leszek. De én, ha ezt olvasom és Fidesz szimpatizáns vagyok, akkor úgy értelmezem, hogy ott
3: akkor
2: lesz.
3: Akkor úgy gondolom, hogy akkor ott lesz a főnök.
2: Igen.
3: Úgyhogy ezért... meg lehet szorongatni a kezét.
2: Hát... kérdés, hogy mekkora tömeg gyűlik össze.
3: Igen, és hát ugye a Szakács úr, a győri toreador, hát én nem tudom, tehát az, amit ő elmondott, hogy 500 ezer ember is bármi áron, bárhonnan kiszabadítjuk, hát azért ezek eléggé kemény mondatok. És most a kommenteket meg szoktam nézni a Hír TV-be, ahol azért néha előfordul úgynevezett baloldal is, nagyon ritkán, és inkább azon vonalból, akik már nem nagyon rúgnak labdába, ugye például a Eszemiszon pártnak a vezetője, vagy a Veszprémi D'Artagnan, ő azért Mesterházi előtt le a kalappal, mert a múltkor, amikor panaszkodtak, hogy milyen minisztérium és egyéb intézményi elbocsátások vannak, kirúgások, akkor ő elmondta, hogy álljon meg a menet. 2010-ben ő megérte annak idején, hogy bizony munkatársai közül, vagy azok közül, akik kikerültek, mint képviselők, és hazamentek, hogy még a saját városukba se tudtak elhelyezkedni, mert utánuk nyúltak. Tehát ott egy kicsit a boglárka mellé fogott, de nem igazán jelenik meg az ellenoldali vélemény.
2: Szerintem nem is fog egyébként a jövőben megjelenni a Hír TV-n, mert hogy beszűkül a Fidesz média felülete, és szerintem azt gondolom, hogy a Fidesz tartalmakat fogják támogatni.
3: Hát egyértelmű, és ugye hát most a Hud Gergely is oda avancsált már, igaz, hogy már régóta ott van, és hát ugye olyan bátor újságíró ő is, hogy amikor kergette a Gurmai Zitát ott a képviselőház környékén, hát azzal ugye nagyot alakított.
2: Igen, hát közpénzmilliárdokból könnyű bátornak lenni.
3: Igen. Úgyhogy kíváncsi leszek én is, Ferenc, gondolom az ATV is ott lesz.
2: Biztos közvetítjük valamelyik csatornánkon, ha más nem a Facebookon vagy a YouTube-on. Van az ATV Extrán is van fórum, nem tudom, hogy abban belefér a keretbe, meglátjuk.
3: Hát egy bekapcsolás.
2: Ja, biztos, persze, biztos rajta vannak a kollégák, hogy ne, ez jelentős esemény.
3: Hát az, hogy tényleg mennyien jönnek össze, milyen beszédek fognak elhangzani.
2: Igen.
3: És hát jellemző még csak annyi a hírfordításokról is, hogy amikor ugye a Trump elnök csak úgymond idézőjelbe az izlandi miniszterelnök asszonnyal fogott kezet a hivatalos résznél, de a próbán ugye, ahogy elmondta Magyar Péter, meg a munkatársai is, meg az önök kiküldött tudósítója, hogy ott kezet fogott vele. Hát ezt már úgy adták le, hogy hát csalódott arccal vette tudomásul, hogy Trump figyelembe se veszi.
2: Ha ettől jobb egy embernek a lelki világa, akkor egy picit jobb hely lesz az egész univerzum, akkor ezen nem újon, nem? Tehát, de ha attól még jobban érzik magukat, hogy Magyar Péter ott sem volt, tehát ettől lényegesen jobban érzik magukat bizonyos emberek, akkor kapják meg, ami nekik jó. Hát ez olyan, mint a gyógyszer. Van, akinek egy gyógyszer használ, van, akinek nem, van, akinek nincs is rá szüksége. Ezen nem újon.
3: Nem? Ferenc, nagyon izgalmasak az esti műsorok, tehát az aktuál, ez így kellene tovább csinálni, csak most ugye attól félek, hogy létszámilag gyengült a csapat, hogy vesz-e esetleg arra lehetőség, hogy igazoljunk másonnan embert.
2: Szerintem meg fogjuk ugrani az előttünk álló akadályt, bízunk benne.
3: Hát alapvetően fáradni fog a csapat, mert ez így kemény, hogy reggel, délbe, este.
2: Igen, ilyen nem nagyon lesz, ez most tényleg egy váratlan szituáció volt, hogy többen szinte egy időben távoztak. Ez még néhány napig van így, aztán rendezzük sorainkat. Úgyhogy jó lesz.
3: Hát én szurkolok, mert mindenképpen
2: köszönjük.
3: A kedvencem, hát a szemem miatt már inkább kevésbé nézem, hanem inkább hallgatom, de ez megy folyamatosan.
2: Köszönöm szépen, hogy hívott. További szép napot önnek.
3: Viszonthallásra,
2: minden jót kívánok. Gabriellával folytatjuk. Kezi csokolom.
4: Szeretettel üdvözlöm. Csak részben kapcsolódom a tárgyhoz, de azért mégis.
2: Igen.
4: Mert a Magyar Péter és az Áder János féle vita, ha ezt vitának lehet nevezni, kapcsán jutott eszembe a ma esti meghirdetett 6 órára, ugye 6 órára
2: igen,
4: a meghirdetett Fidesz felvonulás, és nekem egy nagyon régi vicc jutott eszembe az
2: igen,
4: egészről, hogy egy tévériporter járja a vidéket, hogy az emberek hogy élnek, mit csinálnak, és gyerekek fociznak az utcán, és az egyikhez oda megy, és megkérdezi, hogy hogy élnek a család, apuka, anyuka, nagyma, igen, a nagymama főz délelőtt, utána ebédeltet, aztán elmosogat, és mit csinál délután? Hát délután a szomszéd nénikkel kiülnek a kispadra, és ott hazudoznak. Na most én szerintem azt fogják bebizonyítani ma este 6-kor, hogy ahhoz, hogy hazudozzanak, kispad nem kell. Menni fog ez kispad nélkül is. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mi jut eszükbe még, bár azt hiszem, hogy bármire föl lehet készülni. Ennyi a történet tulajdonképpen, csak az jutott eszembe, hogy majd ezek ottan elmondják.
2: Most úgy tűnik, hogy az önkény az új hívószó, tehát afelé indult a Fidesz kommunikáció, hogy amióta nem ők vannak hatalmon, önkényuralom épül ki Magyarországon. Önkény az, hogy eltávolítják a Fidesz által kinevezett államfőt, a Fidesz által bebetonozott köztisztviselőket, vezetőket. Önkény az, hogy Áder Jánostól megkérdezik, hogy mégis mire költötte, és milyen alapon a súlyos milliárdokat az alapítványában. Önkény az, hogy egy terrorcselekménnyel fenyegetőző embert bevisz a rendőrség, bár ez korábban is így történt számtalan esetben, sőt, el is ítéltek ilyeneket nagyon sok esetben. Szóval most minden önkény. Ez egy kérdés, hogy működik-e ez a kommunikáció, ezt még nem tudhatjuk. Én még nem rettegek, megmondom őszintén, de lehet, hogy én felelőtlen vagyok.
4: Hát nincs egyedül, mert én sem rettegek.
2: Lehet, hogy ennek rossz vége lesz.
4: Igen?
2: Hát el kéne kezdeni már most legalább borzongani. Tehát, hogy azért majd
4: nem,
2: meglátjuk.
4: Nem. Szóval hát, az az igazság, hogy ahogy a Magyar Péter megfogalmazta a súlyok és a többiek, hogy ez a bábszínház. Hát
2: igen,
4: tudomásul kell venni a Fidesznek is, hogy ezek az ő emberei voltak, nyilván úgy dolgoztak, ahogy a Fidesz vezényelt, most nem a Fidesz
2: igen,
4: vezényel, hanem megpróbálják megoldani, hogy a nép vezényeljen. Hiszen minden intézkedés arra vonatkozik, hogy állandóan az alkotmányról beszélgetünk, holott tulajdonképpen nincs is az országnak alkotmánya.
2: Alaptörvénye van, amit...
4: Az alkotmányról beszélgetünk, holott tulajdonképpen nincs is az

Köszönöm szépen a délelőtti, meg a mostani figyelmet. Velem legközelebb holnap reggel találkozhatnak a Startban, 7:30. Izgalmas lesz, mert este meccs is van, de hát ez már az én egyéni problémám. Azért ébren fogom önöket várni. További szép napot, minden jót, viszontlátásra!

0: Boxer alsom ördögös, és nem törpés.
1: Indián.
2: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegondal és vendégeivel péntek délutánonként. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Autódarú, Kósvéber!
4: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
5: Szemét.
6: Levittem.
5: Villany.
6: Befizettem.
5: Klíma.
6: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
5: Hol?
6: kaisai.hu.
7: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
8: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
9: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
2: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
10: Marad a napos nyári idő néhol zivatarokkal. Több mint 100 milliárd értékű károkozás miatt tett feljelentést a miniszterelnökség. Menet közben tört be egy Ryanair gép ablaka, a repülőn egy férfi megsérült. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Az uniós pénzügyminiszterek mai ülésükön fogadhatják el a magyar helyreállítási és ellenálló képességi tervet. Ez az utolsó uniós jogi lépés a hazánknak járó források hazahozatalához, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András beszámolt arról is, kétnapos brüsszeli útján találkozott mások mellett brit kollégájával, akivel áttekintették, hogyan lehet erősíteni a két ország gazdasági kapcsolatait, a növekedést, a termelékenységet és a beruházásokat. Az Egyesült Királyság ma is az egyik legnagyobb befektető Magyarországon. Több mint 600 brit vállalat ad munkát, mintegy 45 ezer magyar embernek. Sarkalatos, vagyis kétharmados jogszabály maradhat a földtörvény és a nemzeti vagyonvédelméről szóló törvény. A parlamenti bizottság vita nélkül fogadta el az erről szóló javaslatot, a fideszesek távol maradtak. A testület döntött arról is, hogy a hamarosan megalakuló Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal feladata lesz a jogellenesen felhasznált közvagyon felkutatása és visszaszerzése is. 5 ügyben összesen 106 milliárd forint értékű károkozás miatt tett feljelentést a miniszterelnökség az előző kormányzat iratainak átvilágítása nyomán. A tárca szerint 7 civil szervezet támogatásai, az Observer Media figyelő több mint 30 milliárd forintos szerződései, egy adattörlési szolgáltatás, valamint a konstantinápolyi patriarhátus hazai részegyházának támogatásai kapcsán vetődött fel a hűtlenkezelés, a költségvetési csalás és más bűncselekmény. Gyanúja. Emellett a miniszterelnökség egy korábban Orbán Viktor országjáró fórumain feltűnt kapusznis férfihoz kapcsolódó iratot is továbbított a hatóságoknak egy folyamatban lévő garázdasági ügy kiegészítéseként. Drón támadás ért egy olajfinomított Dél-Oroszországban a Krasznodari területen. A 6,5 millió tonna kapacitású létesítményben tűzütött ki, de senki nem sérült meg. Ukrajna az elmúlt hónapokban fokozta támadásait az orosz energetikai és egyéb ipari célpontok ellen, ami üzemanyaghiányt és áremelkedést okozott Oroszország szerte. Pánik tört ki a Ryanair légitársaság Szalonikiből a németországi Menningenbe tartó járatán, miután a felszállást követően betört a repülőgép egyik ablaka, és az ott ülő utas megsérült. A szerb férfit utastársai húzták vissza az ablaknyílásból, majd miután a gép visszatért a görög reptérre, kórházba szállították. Azt a vizsgálat deríti ki, miért tört be a repülőgép ablaka. Ma is sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb északkeleten lehetnek elszórtan futó záporok. Többfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Délután 24-31, késő este 13-23 fok várható. Hasonló kissé szeles nyári idő lesz a hétvégén is, elszórtan zivatarokkal.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: A Sámán mondja. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények Bertalan Gáborral és vendégeivel.
5: Sziasztok! A mai témánk a Forma 1-hez fog kapcsolódni, ugyanis, hát ugye, a Forma 1-ben is rendszerváltás van. Rengeteg dolog történik, és akik régóta nézik az F1-et, azok lehet, hogy kicsit olyan furán tekintenek most rá. Vannak benne anomáliáknak látszó dolgok, olyan események, amelyeket az ember nem biztos, hogy ért, ezért szakértőt hív. Deák Laci, a Grand Effect, mit mondtál, fotel szakértők?
11: Hát,
5: annál sokkal többek vagytok. Annál sokkal többek vagytok. Szia, igen. Szia Laci.
11: Szia, köszönöm szépen.
5: Hogy gondoltok magatokra? Van egy nagyon jó YouTube csatornátok, azt mindig nézem, meg van közösségi médiátok, megszakértitek az eseményeket, ugye?
11: Hát igyekszünk, tehát hogy lényegében mindenkinek van egy nézőpontja, és ennek adunk egy platformot, ahova időnként felveszünk új embereket, és akkor jöhetnek, és akkor elmondhatják a véleményüket a motorsport világ apró cseprőbb ügyeiről.
5: Nem csak F1, hanem ti mindennel foglalkoztok?
11: Hát minden olyan gyorsasági szakágról, amit itthon rendszeresen és rendesen lehet nézni.
5: Oké. Szuper. A történet onnan indul, hogy nyilván gyerekkorunk óta szeretjük a motorsportokat, gondolom ti is így nőttetek bele, onnan nézzük, és folyamatosan azt hallani, hogy hát ez a Forma 1, ez már nem olyan, mint régen volt. De szerintem ez mindig így volt, mindig ez volt szerintem a sóhajtozás, amikor volt a Schumacher-éra, akkor te még fiatalok voltatok, gondolom.
11: Fiatalok voltunk, tehát általánosságban mindenkinél az a 2002-2005 között kapcsolódott be. Aha. Nagyjából ugye születési kortól függ, de van olyan tagunk, aki 2015 óta néz csak Forma 1-et, uh-huh, születésétől fogva, tehát ugye teljesen más az ősélmény így a motorsporthoz kapcsolódóan. Tehát nem mindegy, hogy valaki azt nézte, hogy a piros autó nyer, vagy az, hogy a szürke autó nyer.
12: Oké, okay, én még a piros autós korszakból származom, sőt, még előtte talán egy picit is. És akkor mindig az volt a sóhajtozás, hogy van ez a Bernie Eccleston, aki egyébként biztos olvastátok az önéletrajzát, aki egy végtelen a zsivány volt, aki összegründolta az F1-et, és teljhatalmú ura, és aztán elkezdtek a szabályváltoztatások, a motorformulák változtatása, és minthogyha a közvélemény azt mondaná, hogy mindenügy laposodik el. Én egyébként nem szeretek beleülni ebbe a dologba, hogy régen minden jobb volt, tehát én szerettem megérteni az új dolgokat is, de egy picit úgy tűnik nekem, hogy az idei évre tett szabálymódosítások, azok túl komplexek, és segíts majd egy picit abban is, hogy megértsük, és segíts abban is, hogy van egy új állandó felbukkanó szereplője az F1-es közbeszédnek, ez a Bin Sulayem. Túl azon, hogy az amerikai Liberty csoport is ugye valamikor egy pár ezelőtt nagyon, nagyon hangos volt. Tehát most mi van most a Forma 1-jel? Mi történt? Mondjuk úgy, ha valaki nem nézte az elmúlt 5 évben, akkor most mire készüljön? Segíts már egy picit értelmezni.
11: Hát ugye a nagy közönségnek az volt a reakció, hogy megölték a Forma 1-et, csak hogy rákössek a mondani valódra, ahogyan meglátták a legelső futam, legelső szabadegyzésen az autók mozgását. Lényegében elért oda a Forma 1, hogy leültek valamikor 2020 végén először beszélgetni, és azt mondták, hogy csináljunk egy olyan szabályrendszert, ami egyszerre a létező legtöbb motorgyártónak jó. Ettől kezdve átköthetnénk hozzád, hiszen akkor jöttek az autógyártók, ránéztek az akkori autópiaci rendeknek az alakulására, és azt mondták, hogy legyen benne minél több villany, mert annál jobb lesz. És elértek odáig, hogy a hajtáslánc teljesítményének nagyjából a 40-45%-át jelenleg villanymotor adja. És ezt így odaadták ultimátumban a szabályalkotóknak, hogy nagyjából ezt kérünk, és csináljatok köré egy olyan autót, amivel majd ez a koncepció megvalósítható.
12: Tehát várjál, az autógyártók, tehát a csapatok felől érkezett a nyomás arra vonatkozóan, hogy legyen nagyobb a villanyarány? Tehát, hogy nem volt jó az eddigi hibrid éra? 14-től van a hibrid
11: 14-től
12: éra?
11: 14-től volt.
12: És hogy az addigi hibrid éra, amit megszoktunk, az kezd kevés lenni, legyen még több elektrifikáció, ezt a gyártók mondták?
11: Igen. Tehát most gondolj bele, elkezdődött 2009-ben per 2011-ben a hibrid érája a Forma 1-nek. A legelső változat ugye úgy nézett ki, hogy 750 lóerő benzin és 80 lóerő villany. Ezután átmentünk a tényleges turbohibrid érába, ahol úgy nézett ki legelőször, hogy 650 lóerő benzin, 163 lóerő villany. Ezt végül kitolták odáig, hogy 850 lóerő benzin, 163 lóerő villany, és akkor most eltolódtunk odáig, hogy 400 kW benzin, 350 kW villany.
12: Na várj, ez most azért volt egy kicsit cseles, mert eddig lóerőben fogalmaztál.
11: Nem tudom fejbe átváltani most neked.
12: Jó, 350 kW, az mondjuk ugye 1,36-tal föl kéne szorozni, amikor egy 100-ast rá kéne dobni, nem? Ez egy 450
11: kb. Tehát 450 és 560.
12: 450 és 500.
11: Az arány.
12: Mert hogy az összrendszer teljesítmény az 1000.
11: Az 1000 lóerő az egy mágikus fix szám, ez volt felírva fényekkel és a Batman jellel a horizontra.
12: Az égre, hogy ezt kell lehozni, és 1000 lóerő, 55% a belső égés, 45 akkor az ökölszabály 550-450
11: kb.
12: Jó? Tehát akkor ez nekem egy új infó volt, hogy ezt a gyártók akarták. Precizírozzunk, jó? Mit értünk gyártók alatt? Mert ugye van motorgyártó.
11: Motorgyártók akarták. Tehát ugye úgy nézett ki a Forma 1 2020 végén, hogy a Mercedes mindenkit agyonvert. Ők azt mondták, hogy nekik ez jó. Volt a Ferrari, aki próbálkozott, többször elért a szintjükre, de ugye átütő sikert nem arattak, viszont ők maradnak a végtelenségig. Volt a Renault, akik hát szenvedtek már 10-valahány évig, és volt a Honda, aki pedig konkrétan bedobta a töröl között. Ott maradt a Forma 1, akkor maradt 3 motorgyártó. A Hondát visszatudták édesgetni azzal, hogy betiltjük a motorfejlesztést, még maradjatok 5 évre, de akkor is lényegében az lebegett, hogy 3 motorgyártó marad a Forma 1-ben. És ezért akkor kitárulkoztunk, hogy gyertek minél többen, és erre a hívó szóra a Hondát sikerült visszaédesgetni.
12: hogy ez volt a csalira, amire bejött az Audi is, meg amire bejött a
11: bejött
12: Cadillac
11: az Audi
12: is,
11: is,
12: meg a Ford is?
11: Bejött a Cadillac is, és a Ford az pedig rá csimpaszkodott a Red Bullnak időközben formálódó saját motorprojektjére.
12: Azért, mert azt mondta az FIA, hogy figyelj, az új motor konfigurációnk az így fog kinézni.
11: Így fog kinézni.
12: Gyertek, mert ez már nektek így is érdekes
11: van.
12: Lesz.
11: Illetve ugye mellé jön az, hogy most már csak is kizárólag feldolgozott biomasszából lehet üzemanyagot csinálni.
12: Igen, ezt értjük. És arra ne gondoljunk, emellett, hogy a repülőgépek és a kamionok, amelyek hordják a... Tudsz, de a 22 figyelj, köröző
11: hogyha,
12: autó
11: hogyha
12: az...
11: Hogyha kimész egy pedobba,
12: CO2
11: akkor elvileg az összes DHL-es kamion zöldrendszámos.
12: Aha.
11: És biodízellel ketyeg.
12: Melyen zöldrendszámos és biodízel ketyeg?
11: Hát így ért fel. Tehát,
12: ja, oké. Okay.
11: Az zöldrendszám, tehát hogy mindegyiknek az oldalán ott van zölddel is már a DJ-en.
12: Ja, értem. Tehát
11: értsük meg,
12: hogy a Forma 1-nek fontos az, hogy azt mutassa.
11: Igen. És elvileg a Forma 1 a saját bejáratú aggregátorait, amit hoz arra a hétvégre, hogy a saját energiállátását megoldja, abban is etanol tölt.
12: Ja, értem. Oké, okay. Ez szuper. Nagyon jó.
11: És utána eldobálod a műanyag szívószálat.
12: Igen, lépjünk tovább a kicsit fontosabb történésekre. Tehát akkor megszületett az új formula, motorformula, amit akkor a gyártók nagy örömmel vettek, de az új motorformulához született egy új karosszéria.
11: Egy új karosszéria.
12: És ami egyébként, ahogy én nézegettem, az egyre nagyobb Form 1-es autók, az egyre nehezebben és tehetetlenül mozgó, főleg egy monakói pályán, baromira indokolt volt, hogy itt az ideje. Ez akkor volt érdekes, amikor egymás mellé tették mondjuk Schumacher autóját, és egy mondjuk egy 25-ös autót, hogy látszatra majdnem a kétszerese volt.
11: Most ugye értelemszerűen az autók folyamatosan nőttek, és egyben ugye nőtt a minimum tömeg is. Tehát Schumachernél ugye 595 kiló volt, és elértünk odáig, hogy 2025-ben a versenyzők magassága miatt ugye megszabtak egy minimum súlyt arra, hogy a versenyzés az ülés is mennyi legyen, és ott elértünk a 800 kilóig.
12: És azt mondta... 300 kilóval mentünk fölé.
11: 200-zal.
12: 200-zal mentünk fölé. Igen.
11: Igen. Tehát azt mondták, mérnök hogy ennyi és ne tovább.
12: Mérnök vagy?
11: Hát,
12: nem tudtalak megcsípni.
11: Tehát azt mondták, hogy ebből ne tovább. Na már most honnan faragjunk le súlyt? Erőforrás, hát lényegében marad a V6-os turbós blokk, onnan nem nagyon tudunk, a közepéből kikerül az MGUH, tehát egy második turbó, vagy hát egy villanyturbó lényegében.
12: Hőenergia
11: visszanyerő rendszer. Szerintem annyira nem nagyon kell ezt túl spilázni, talán az Audi 2013 környékén már utcai autókban is szerelt ilyen elektromos turbót. Annak a kibővített változata sokkal komplexebb vezérléssel. Az kikerült, de az 5 kiló. Cserébe bekerült a 120 kW-os villanymotor helyett egy 350 kW-os és az azt tápláló akupak.
12: Mekkora méret az akupaknak, azt tudjuk?
11: Nincs megszabva. Ezt egyénileg.
12: Ezek nem standardizálják?
11: Nem.
12: Pont ez a lényeg. Az energiakivétel és
11: igen, és tehát pont ez a lényeg, ezért is nagyon vonzó, például a Formula E-vel szemben, ahol a Williams Advanced Engineering az igen. Egyetlen egy beszállító, Forma 1-ben a gyártók maguk fejlesztik az aksit.
12: Aha, és hogyha nekem hatékonyabb az akkumulátor technológiám,
11: akkor kisebb súlyból megoldom.
12: Kisebb súlyból megoldom, azaz tudok aktívan pakolni
11: igen.
12: Aeróba, vagy balanszba tudok
11: igen.
12: Fizikai
11: balanszba. Bár ugye annyi a különbség, hogyha az aksi, ugye az üzemanyag tartály alatt van, lényegében a padló nem ez síkján, és lényegében az autó súly középpontjában. Tehát elvileg az egy nagyon semleges helyen
12: de
11: van.
12: De arra gondoltam, hogy ott megsporolsz kilókat, akkor tudsz
11: a végére.
12: Oda elejére, igen, végére tudsz
11: igen,
12: pakolni.
11: Csak azt mondom, hogy az akupak alapból olyan helyen van, főleg a tömege miatt, ami járműdinamikailag kedvező amúgy.
12: Oké. Okay.
11: Nem véletlenül van ott.
12: Azt hűteni?
11: Hát egy azt hűteni. Hát most gondolj bele, hogy ha csak 1%-nyi veszteséget számolsz az aksira, 350 kW-nál az annyi, mint hogyha egy fali klímát maximálisan bőgetnél.
12: Oké, tehát akkor megérkezett az új motorformula, és jött az új karosszéria.
11: Ami na, kisebb... És akkor röviden betervezve, hogy a karosszériában nem tudtak elvenni súlyt, mert ugye az a biztonsági előírásokat rontotta volna, vagy biztonsági feltételeket, és akkor végül azt mondták, hogy a karosszéria méretéből vegyünk el, és akkor legyen minden 20 centivel rövidebb, 10 centivel keskenyebb, a gumikból elveszünk 3-3,5 centi felületszélességet, kisebb lesz az üzemanyagtank, és akkor így összességében megspóroltak 30 kilót idénre.
12: De azért ez a méret, ez egy okos döntés volt. Tehát nagyok voltak már az előző
11: autóban. Nagyok voltak, azt is láttuk, hogy nem ezen múlott sokan a versenyzés. Uh-huh. Tehát mivel a Forma 3 az leköveti a Forma 1-et az összes európai helyszínen, és amikor a Forma 3 sem tudott előzni például Monakóban, akkor egyértelmű, hogy nem az autó szélessége Lelos. Volt azok.
12: Uh-huh. Azzal, hogy az autók így megváltoztak, azzal hatékonyabbá váltak? Gyorsabbak lettek az autók? Mit vártunk tőle? Tehát ahogy a Forma 1-nek van egy olyan szerintem belső kötelező, nem tudom, üteme, hogy mindig jobbnak kell lenni, mint az előző generációk autói. Jobbak lettek az autók? Gyorsabbak lettek? Jobban tapadnak az autók?
11: Nem lettek jobbak. Alapvetően a vezethetősége pusztán a karosszériából fakadóan, hogyha lenne egy átlagos és állandó hajtás, az nem lenne. Nem lenne probléma. A versenyzők mondták, hogy ez a tapadási szint is amúgy
12: okay.
11: Tök oké. Okay. Hogy gyorsabbak lettek-e? A végsebességek nőttek jelentősen minden pályán. A kigyorsítások sokkal durvábbak uh-huh. az elmúlt éveknél. A köridők viszont nagyon sokat lassultak. Egyszerűen azért, mert a hajtás, az 1000 lóerő, ami tavaly megvolt, és abból 850 mindig rendelkezésre állt, abból idén 550-570 áll rendelkezésre, és mellette ott van a villanymotor, ami meg csak úgy rádrúg kigyorsításokat.
12: És van töltöttség az akkumulátorban, vagy nincs töltöttség. Ehhez majd vissza fogunk térni, de még egy pillanat. Az aerója is változott az autó. Nem csak a mérete, hanem ugye ez a DRS-t elhagytuk, ugye, ami most a DRS, úgy hívják, hogy aktív aero, nem?
11: Igen. A DRS azt jelenti, hogy légellenállás csökkentő rendszer.
12: Igen.
11: És ugye ez eddig a hátsó szárnyon volt meg, most az kitolódott, és a hátsó szárnyon is megvan, és az első
12: szárnyon. És az első szárnyon is megvan.
11: Igen. Lényegében ez csak aerobalansz célt szolgál, uh-huh. mert ugye most azzal, hogy az első szárnyról leszették, az légellenállásban semmi nyerességet nem jelent. Hiszen ugye eddig az első szárny az szépen az autó elején csinált egy óriási feláramlást, uh-huh. mögötte a kerekek úgymond valamennyire elég erős térben voltak. Most, hogyha lebillented az első szárnyat, akkor az első szárny maga nem fog légellenállást termelni, mögötte a kerék és mögötte az oldaldoboz viszont
12: többletet. Fog. Aha, értem.
11: Igazából ez csak azért történt, mert nagyon sok olyan hely volt, például itt Silverstone-ban, hogy az utolsó futamról beszéljünk, hogy volt egy olyan év, amikor kijelölték az 1-es-2-es kombinációt is, hogy DRS zóna. Uh-huh. És belementek a kanyarba, elől ott volt a rendes tapadás, befordult az autó arra, aztán hirtelen a segge megelőzte. Uh-huh. Tehát, hogy most úgymond egyenlő aero legyen az autó elején és hátán, egyenlően legyen terhelve, uh-huh. és hogy ne legyen az, hogy kitör mindenhova a feneke, inkább alulkormányzottan valamennyire csúszol.
12: Bár most láttunk erre is példát, de várj egy picit, tudom, miért ez eszembe? Ha teoretikus a kérdés, ha csak a méret, illetve a karosszíra változtatásokat lépték volna meg, uh-huh. és a mögötte lévő hajtás technológia megegyezik a 25-össel, akkor jobb versenyek lennének?
11: Szerintem jobbak, viszont ott egy nagyon picit akkor bele kellett volna még nyúlni az aeróba, de szerintem jobbak. Tehát alapvetően az, hogy könnyebb autók vannak, fürgébb autók, azok jobbat tettek volna a versenyzésnek. Szerintem akkor még annyit kellett volna csinálni, mivel hogy ugye eltűnt a homlokfelület, hogy valahogyan még aeró előírás szerint egy picit nagyobb légellenállást kellett volna tenni az autókra, hogy nagyobb legyen a szélárnyék.
12: Ja, hogy ne legyen a turbulens levegőben, vagy ez a piszkos levegőben.
11: Nem,
12: az
11: lehet ugyanennyi, hogy nagyobb legyen a szélárnyék, egyenesben akkor beáll egymás mögé két igen. autó, a hátul lévőt az jobban szívja.
12: Hogy jobban tudjon majd előzni.
11: Igen.
12: Na és akkor eljutottunk egy olyan pontig, ezt majd vesézzük tovább, csak egy pillanatban meg kell, hogy álljak, azért, mert amikor elindult az új évad, meg az új szezon, akkor aztán megindultak a versenyzők felől az ezt minősítő, valamilyen módon kommentáló dolgok, és nyilván az elején a győztesek, talán a Russell dicsőítette a történetet.
11: Első futam után.
12: De van egy nagy kritikusa, a Verstappen, aki azóta is folyamatosan gyakorlatilag reggeltől estig ekézi az új szabályrendszert. Van ennek oka? Mi az oka? Miért mondja ezt a Verstappen, és miért mondja néha a Hamilton azt, hogy életem versenye volt, és néha azt, hogy a pokolba kívánom az egészet?
11: Figyelj, most az, hogy az életed versenye volt, az egy belső személyes érzés most az, hogy a körülményekhez képest mit hozták ki. Verstappennek szerintem igaza van, és szerintem tehát nagyon sokak kifejezték a hasonló véleményüket, de például az, hogy Ocon már megmondta ezt január végén, hát legyünk őszinték, a Verstappen média elérésének a 300 részét
12: se érdek. Igen, az Ocon véleménye kevésbé jut el az emberekhez, megérdek, de a Verstappen tényleg megmondta ezt már, nem? Tavaly? Vagy valamikor
11: két éve.
12: Vagy amikor megjött.
11: Igen, tehát ugye az volt Verstappennek.
12: Vagy csak most mondja, hogy megmondta.
11: Nem, hát megmondta, tehát ugye ő Verstappen tényeket állított. Berakták a szimulátorba a hajtásláncot, ő beült, és azt vette észre, hogy ott megy virtuálisan a monzai célegyenesben, 362-vel, és az egyenes közepén elfogy a töltés, és elkezd lassulni, és vissza kell váltani a 8-ból 7-be, hogy egyáltalán tudja tartani azt a vitorlázó sebességet, amivel halad. És ez az első futam hétvégén beigazolódott.
12: Akkor fejtsük már ki kicsit ezt, hogy mi történt. Tehát mi volt az a változás? Már értjük azt, hogy több az elektromosság benne, de az elektromosságot azt nem csak használni lehet, hanem elő is kell állítani, hogy mi történik. Ez a clipping, super clipping, ezeket meséld már el, kérlek, és különös tekintettel figyeljük már meg azt a mozdulatot, amit az előbb mondtál, hogy a célegyenes közepén elkezdenek lassulni az autók teligázon.
11: Igen.
12: Szóval, hogy mi történik ilyenkor?
11: Hát ugye annyi történik, hogy egy nagyon egyszerű fizikai és matematikai összefüggés van, az energia megmaradás törvénye. Tehát van egy 350 kW-os villanymotorod. Ez a fékezés közben a hátsó fék helyett fogja a hátsó tengelyt, és termel neked villamos energiát.
12: Mint egy rendes elektromos autónál rekuperál.
11: Így van. Most, hogyha belegondolsz, hogy ugye van ott egy csapágyveszteséged, van ott egy motorveszteséged, egy vezeték veszteséged, egy akkumulátor veszteséged, egy egyenirányító veszteséged, és ezt utána fordítsuk meg, és akkor megint jönnek ugyanezek a veszteségek, csak fordított sorrendbe. Nagyjából visszajutunk oda, hogy a megtermelt villamos energiának az olyan 80%-át tudod elhasználni.
12: Kávége.
11: És jön a teljesítmény leadás, amit szintén ugyanazon a 350 kW-os villanymotoron keresztül fogsz leadni, szintén 350 kW teljesítménye.
12: Azért tettem fel a kezem, mert lehet, hogy valakinek nem volt tiszta, hogy ez nem úgy működik, hogy egyszer feltöltjük az akkumulátort, és aztán a verseny végéig kitart, hanem nem. Folyamatosan lemerül másodpercek alatt, és folyamatosan feltöltődik másodpercek alatt.
11: Így van. És az a végeredménye, hogy mivel értelemszerűen egy Forma 1-es versenykörön nagyjából 12-18 másodpercig állnak a féken a versenyzők. Értelemszerűen, hogyha ugyanazzal a motorral rekuperálunk és adunk le teljesítményt, akkor maximum 18 másodpercig tudná teljes teljesítményen ráadni, de ugye ebből még lejönnek a veszteségek. Ott tartunk a végén, hogy tegyük fel 15 másodpercig tudnál teljes villany teljesítményt használni. Igen, ám csak, hogyha van egy 90 másodperces köröd, amiből 15 másodpercig állsz a féken, akkor ugye értelemszerűen több mint egy percig állsz legalább valamilyen százalékosan a gázon. És az jön ki, hogy a kigyorsítások utáni első 5-6 másodpercben megjön ez a nagyon nagy villamos teljesítmény, elfogy a töltés, elejti a villamos terhelést.
12: Marad a belségési motor,
11: marad a belségési motor,
12: lóereje kb.
11: Így van, és utána azzal mész. És cipeled egyrészt a villanymotort, másrészt meg a jelentősen csökkentett teljesítményű motornak kell legyőznie a légellenállást.
12: És még tölteni is kéne valamikor?
11: És még van is az, hogyha a pályákon nincs elég kemény féktáv, akkor mivel közvetlen főtengely kapcsolat van, vagy hát nem közvetlen, de egy tengelyben vannak, és van egy egyszerű áthajtómű, ezért a belségési motorról tudod tölteni a villanymotort. És akkor most gondolj bele, hogy ha a belségési motorról te elkezded tölteni a villanymotort, akkor a 400 kW-os benzinmotorról levesz 350-et. Mondjál gyorsan, kérlek, egy 50 kW-os motort közúton.
12: Szerintem 50 kW-os
11: egy motor? Ignis, nem?
12: Fiat 500-asnak az 1-2-es motorja 50 kW.
11: Forma 1.
12: Tehát gyakorlatilag egy extrém szélsőséges helyzetben, egy célegyenes végén, most ezt megpróbálom lefordítani. Tehát van egy kiürült akkumulátorunk, van egy célegyenesünk, a célegyenes végén azt mondom, mint egy plug-in hibrid, kezdj el a motor feltölteni az akkumulátort, az 550 lóerős, most én lóerőben fogok beszélni, motorom elkezd feltölteni egy 450 lóerős, meghajtani képes akkumulátor egységet, tehát mennyi 250 kilowattal megy, tehát lemegy 300 lóerő, tehát 550 lóerőből lemegy 300-400 lóerőm.
11: Nem, teljes energiával töltetett, tehát a 450 lóerőt leveheted villanymotorral, pont azért, hogy minél kevesebb ideig álljon elő ez a helyzet.
12: És marad ami marad, az marad automozgatás. Marad az
11: 70-80 lóerő az automozgatására.
12: És ezért van az, hogy a 320 helyett egyszer csak belassul 250-re?
11: Igen, és aztán fék.
12: És ezért van az, hogy a mögötte lévő, az épp hogy csak el tudja rántani a kormányt.
11: Ez ugye idén egyszer fordult elő, nagy csat lett belőle.
12: Egy nagy csat lett belőle. Többször előfordult, csak nem lett nagy csat belőle. Legalábbis ahogy én néztem. Tehát, hogy valójában akkor az energiamenedzsment játéknak van egy olyan szélső pontja, hogy a Forma 1-es autóink gyakorlatilag még az F2, de az F3 szintjét sem tudják hozni. Adott pillanatban motor teljesítmény.
11: Adott pillanatban akár lemehetünk odáig, hogy...
12: Ne, odáig nem menjünk le, az csúnya
11: egy,
12: lenne.
11: Egy szuperkárt szintje.
12: Édesem. És várjál, oké. Ezt most már megértettük a bajt. El kéne mennünk szünetre. Uh-huh. Megértettük a bajt, és utána mondjuk el, hogy ezt hogy adaptálják a versenyzők, és miért fáj ez nekik, jó?
11: Nyugodtan.
12: Szünet után jövünk vissza.
11: Oké. Okay.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Az uniós pénzügyminiszterek a mai ülésükön fogadhatják el a magyar helyreállítási és ellenálló képességi tervet. Felfüggesztette a nyomozást az ukrán pénzszállítók ügyében a NAV. Erdőtüzek pusztítanak Franciaországban és Spanyolországban. Nyugat-Európa több országában is 40 fok feletti csúcsértékeket mérnek. Ma is sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb északkeleten lehetnek futózáporok. Jó napot kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 13 óra 30 perckor. A mikrofonnál a hírszerkesztő Kovács Klára. Az uniós pénzügyminiszterek a mai ülésükön fogadhatják el a magyar helyreállítási és ellenálló képességi tervet. Ez az utolsó uniós jogi lépés a hazánknak járó források hazahozatalához, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András beszámolt arról is, hogy kétnapos brüsszeli útján találkozott mások mellett brit kollégájával, akivel áttekintették, hogyan lehet erősíteni a két ország gazdasági kapcsolatait, a növekedést, a termelékenységet és a beruházásokat. Kétharmados jogszabály maradhat a földtörvény és a nemzeti vagyonvédelméről szóló törvény. A parlamenti bizottság vita nélkül fogadta el az erről szóló javaslatot, miután a kormánypárti képviselők támogatták azt, a fideszes képviselők pedig nem jelentek meg az ülésen. A testület emellett döntött arról is, hogy a hamarosan megalakuló nemzeti vagyon visszaszerzés és védelmi hivatal feladata lesz a jogellenesen felhasznált közvagyon felkutatása és visszaszerzése. Felfüggesztette a pénzmosás gyanúja miatt indított nyomozást az ukrán pénzszállítók ügyében a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A hatóság tájékoztatása szerint a belföldi vizsgálatot befejezték, nem történt bűncselekmény. Az ügy végleges lezárásához még az osztrák hatóságok jelzésére várnak. A TEK kommandósai március elején tartóztattak fel két páncélautót, amelyek az ukrán állami banknak szállítottak értékeket az osztrák Raiffeisen Bankból. A szállítmányt 40 millió dollárt, 30 millió eurót és 9 kiló aranyat lefoglalták, majd az áprilisi parlamenti választás után visszajuttatták Ukrajnának. Továbbra is tombol a hőhullám Nyugat-Európában. Franciaország több megyéjében narancssárga hőségriasztást rendeltek el, volt, ahol 40 fok feletti csúcsértékeket mértek. A forróság miatt egyre több erdőtűz pusztít az ország déli és keleti részén. Több régióban vízkorlátozást vezettek be. Erdőtűz pusztít Spanyolország déli részén is, már legalább 12 ember meghalt. Több áldozatot a kiégett autójában találtak meg. Több települést elővigyázatosságból kiürítettek. A Nyugat-Európát sújtó hőhullámok miatt óriási területek száradtak ki, amelyeket különösen veszélyeztetnek a könnyen fellobbanó és terjedő tüzek. Idén eddig 50 ezer hektárnyi terület égett le.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A Sámán mondja. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények Bertalan Gáborral és vendégeivel.
2: Vendégem Deák Laci, a Grand Effect szakértője. Mérnök. Forma egy, mi ez, entuziaszt, hogy mondják ezt magyarul? Mindegy, lelkes ember, aki szereti a Forma 1-et, bocsánat. Ott tartottunk, hogy az új motorformula következtében, szélsőséges esetben a célegyenesek végén egészen egyszerűen elfogy az erő ezekből az autókból, mert vissza kell tölteniük az akkumulátort.
3: Így van.
2: Ez az, amiért azt mondja a Verstappen, hogy ez egy bohócság?
3: Hát egyrészt emiatt. A másik pedig, hogy kapaszkodj meg, de ez még nem a teljes kép. Ugyanis ugye baromira nem mindegy, hogy ezek az energia elvételek, ráadások, ezek hogyan jönnek, és engedélyezve van az, hogy a motorvezérlő az egy ilyen machine learning-gel feltérképezze a pályát, feltérképezze a versenyzőt.
2: Okay, a machine learning-et az AI-ból szoktuk hallani.
3: Hát nem akarok AI-t mondani, mert azért ez annál sokkal másabb szerkezet.
2: De hogy megtanul valamit.
3: Így van. Tehát folyamatosan optimálja a rendelkezésre álló adatokból az, hogy hogyan lenne helyes az energiaadás és visszatöltés. És ezért előfordul az, hogy kettő egymás követő körön teljesen máshogy fog viselkedni neked az autód, hogy kijössz egy hajtűből,
2: mert az előző körökből leszűrt információkból dolgozik, de egyik kör nem olyan, mint a másik kör, és ráadásul hárommal ezelőtt nem olyan volt, mint...
3: Így van.
2: Okay.
3: És pont ez a baja nagyon sok versenyzőnek időmérőn, hogy ugye a Q3-ban, tehát az utolsó időmérő szakaszban, amikor nagyon kockáztatnak, és egyik körről a másikra jelentősen változhat az, hogy mennyivel dobják be a kanyarba az autót, a motorvezérlés nem követi le. És ő hiába esik át a kanyaron, és padlózza, nem jön ki az a teljesítmény a főtengelyen.
2: Ez előírt elvárás, hogy legyen ez lehetőség. Vagy egyszerűen csak ez a modern technológia?
3: Ez egy lehetőség, ez versenytávon nagyon sokat jelent.
2: Ezt mindenki csinálja?
3: Persze.
2: Tehát valójában akkor, ha most jól értem, most már egy Forma 1-es autónak van egy, most én keverem ide, megértettem, hogy nem az, de van egy mesterséges intelligencia, machine learning szakértői csapata, ami nem csinál mást, mint sem az autót próbálja okosabbá tenni, hogy segítsen a versenyzőnek.
3: Igen.
2: Viszont itt a botladozások benne vannak, hisz ez egy verseny, interakciókkal sok minden történik benne, a körök nem egyeznek meg. Lehet, hogy van egy szuper optimális kör, amit követ egy még szuperebb, de aztán történik valami, ami miatt az azt követő már szétesik teljesen, nem? Uh-huh. Miért van az, és akkor csak azért, hogy ezt is megértsük, hogy azt mondják a hardcore formai szakértők, hogy ez itt már nem versenyzés, hanem ez egyfajta matematika, energiamenedzsment, ne adj Isten, Mario Kart, mint ahogy a négyszeres világbajnok mondja, hogy az egésztől elmegy a kedve, mert itt már nem a versenyzői skillek kerülnek igazán megmutatásra, hanem valami egészen más. Mire gondolnak ilyen?
3: Pont erre, amit mondtam, hogy mivel nem mindig kontrollálja a versenyző azt, hogy egy padlógáz esetén mekkora teljesítményt kap, előfordulnak olyan előzések, amit nem akart a támadó fél. Kijön egy kanyarból, ő odalép, azt gondolja, hogy akkora teljesítményleadás lesz, mint az előző két körben, és akkor csak meghúzatja magát, és akkor ott lesz közel, féktávon szélesebbre megy, és akkor aláfordul a másiknak, és akkor majd ott kigyorsításon fog előzni. De nem, mert még az előző kanyarból kifele ráadja azt a plusz, nem uh-huh. tudom, plusz még 70 lóerőt, és megvan az előzés az egyenes feléig.
2: Amit nem akart.
3: A másik pedig ott ül, padlógáznyom,
2: és hiába csinál bármit,
3: így mennek el mellette. Uh-huh. Most a hétvégén a brit nagydíj sprintjén a győzelemért való előzésnél 40 km/h feletti tempókülönbség volt a kettő autó között.
2: Hát az egyszerűen nem versenyszituáció.
3: Az nem versenyszituáció. És azt hiszem 7 tized távolságból történt a kielőzés indítása, ami az elmúlt években még nem is támadó közelség volt.
2: Figyelj csak, a technikai fejlődésben ezt így megértettem, de van még ez a előzésmód, vagy boost mód, vagy hogy van ez még? Tehát, hogy megvan itt is ez az egy másodperces távolságmérés, igen. Ugye? Ha azon belülre kerülsz, akkor mi történik?
3: Akkor annyi történik, tehát, hogy alapvetően, mivel ugye kevés az energia, el szerették volna azt kerülni a szabályalkotók, hogy menjen az autó, egyszer csak elfogy a villany, és ledobja. És mint hogyha egy falba ütköznél, egy hirtelen
2: elvesztettél 400 lóerőt.
3: Igen. Hirtelen. Ezért azt a szabályozást találták ki, hogy a villamos rásegítést rámpázva lehet kihozni. Ez a rámpázás, ez 290 km/h indul, és 335-ig tart. És e között egész egyszerűen 350 kW és a 0 kW között húztak egy egyenest, és ilyen módon sebességarányosan lehet csökkenteni a leadott villamos teljesítményt, vagyis a kötelező csökkenteni.
2: Tehát, ha megyek, a tetejével megyek, mennyit mondta?
3: 335 talán.
2: Ha megyek 335-tel, kezd elfogyni az elektromos ára.
3: Nem, tehát 335-nél alapból már nincs is villamos rásegítés.
2: Ott már nem vagyok, igen.
3: 290-től van.
2: Ja, oké. Okay.
3: 290-től vezetett ki. Hogyha előzés módban vagy, ami azt jelenti, hogy a kör elején egy másodpercen belül, vagy egy előtted autózóhoz képest, akkor ez a rámpázás, ez nem 335-nél fogy ki, hanem 360 valamennyinél. Tehát a magasabb sebességi tartományokban több extra teljesítményed van.
2: Aha. Ja, értem. Tehát minél ott, ha időn belül vagy, akkor kapsz plusz sebességet ahhoz.
3: Kapsz plusz teljesítményt.
2: Az előhaladó nem kapja meg.
3: Az előhaladó nem kapja meg, és hogy ezt a plusz teljesítményleadást valamiből kompenzáld, A szabályalkotók lehetővé teszik azt, hogy a támadó ilyenkor körönként fél megazsúl energiával többet töltsön vissza, úgymond kompenzálva a nagyobb teljesítményt.
2: De ez csak akkor van, ha megvagy az egy másodperc a zónában, abban a ponton, ahol megmérik. Azt mondják, hogy oké, ez egy támadó pozícióbeli autó, több energiát gyűjthet,
3: így van,
2: amit aztán elhasználhat az előzésre. És innentől van az, gondolom én, ezek alapján, hogy azt mondják, hogy az előzés, ez mostantól nem egy kiki elleni játék, hanem az, hogy mennyi töltöttséged van, vagy éppen, hogy működik az autód, nem?
3: Alapvetően nem az előzés módon múlik az, hogy te tudjál előzni.
2: Aha.
3: Tehát kellemes, hogyha ez rendelkezésre áll, nagyon örülnek neki a versenyzők, már amennyire tudnak neki örülni, de alapvetően nem ez dönti el, és nem emiatt vannak kikerülések, hanem sokkal inkább a hajtásnál ezt az alapvető
2: működés. A standard elfogy. Mert hogy innentől fogva minden csapat úgy tanítja meg az autóját, ahogy az ő stratégiája szerint kell, tehát a kettes kigyorsításánál, nem tudom én, az ötösnél, meg a célegyenesbe ott tedd rá a boostot, a többinél meggyűjtsél. A másik meg azt mondja, hogy nem, mi úgy gondolkozunk, hogy. Ugye? Tehát ilyen alternatív.
3: Hát alapvetően ez van, és a csapatok ezt beállíthatják, de aztán kimennek, és 10 kör után a motorvezérlő ezt teljesen felülírhatja.
2: És mindenkinek innentől fogva egy ilyen. És ebbe bele tud a versenyző bárhogy nyúlni? Tehát azt mondjuk a Leclerc, hogy megyek folyamatosan a Verstappen mögött, de látom, hogy a négyesben ott én be tudnék neki szúrni, tud mondani a rádión, hogy gyerekek, én a négyesbe kérek több energiát?
3: Nem, ez nincs, tehát ez 40 éve nincsen, vagy 30 éve, tehát a pitfalról, a box utcai falról nem tudnak belenyúlni a rajt után az autóba.
2: Oké.
3: Okay. Tehát a versenyzőre van bízva. Azon belül nem tudom, mert a kormányikon van 6 féle tekerő, hogy az pontosan...
2: Melyik stratot használ?
3: Igen, tehát tudom, hogy van differenciálműre, fékerő eloszlásra, turbomódra, meg minden, de hogy ezekbe bele tud-e nyúlni valamelyik tekerővel, azt nem tudom.
2: Oké. Okay. Szeretik?
3: Nem.
2: Nem szeretik?
3: Nem.
2: Meg fogják szeretni?
3: Lehet. Hiszen már...
2: Alakul hozzá az FIA? Tehát, hogy módosítgat?
3: Alakul, tehát, hogy olyan mértékű nézői gyűlölet cunami alakult ki, hogy már fel lett vázolva egy jó 3 éves terv, és azt mondták, hogy akkor elvetjük ezt az 55-45-ös arányt, és elkezdjük évről évre eltolni a belső égésű motor irányába a teljesítmény többletet.
2: Hogy visszajönnek a vezetői kép. Skill-ek.
3: Hogy valamennyire. Nem lehet ezt teljesen megmenteni, hiszen hogyha még a hajtásláncnak csak a 35%-át fogja adni a villanymotor, akkor is az egy akkora rugást lesz ott mindig, ami teljesen negligálja a belső égésű motornak a pillanatnyi erőleadását, de alapvetően mindig egy természetesebb mozgás irányba.
2: Tehát akkor erre már azért van.
3: Erre
2: van
3: azonnal reflexió. Reagáltak, ugye nagyon sokat jelentett az, hogy márciusban kezdtek, volt gyorsan 3 futam, és ugye a közel-keleti konfliktusok miatt áprilisban is elmaradtak a futamok, és májusban is csak 1 versenyünk volt. Uh-huh. És ott azért volt egy majdnem 7-hetes időintervallum, amikor mindenki otthon is az első 3 futam eredményét kielemezhette, adatait, illetve akkor összedughatták a buksiukat, és ugye az volt a kérdés igazából, hogy melyik autógyártó mennyit enged.
2: Uh-huh. Aha, hisz az autógyártók felől jött ez az igény.
3: Nem, az
2: elején az igény az autógyártók felől jött.
3: Így van.
2: Tehát velük szemben kell egy kicsit visszatekerni az elvárásokat.
3: Így van.
2: Aha.
3: Így van.
2: És ki ebben a legnyakasabb?
3: Hát a Mercedes áll most a legjobban, ő mondja azt, hogy semmi nem változtat, nem változtassunk semmit. Akkor vannak elvileg kívülállóként, aki elvileg fejleszti a motorját, és 2029-re hozná is, ő azt mondja, hogy azt döntsétek el, hogy hozzuk-e, mert különben nem égetjük a pénzt.
2: De a Cadillac most...
3: A Cadillac most a Forma 1-ben benne van, de mint egy Ferrari partnercsapat.
2: De Ferrari motorra. Igen.
3: Aha. És 29-re hoznának saját motort.
2: Ja, és azt mondják, hogy akkor mi ezt meg tudjuk spórolni ezt a pénzt,
3: igen.
2: Hogyha...
3: Tehát, hogyha azt mondják, hogy 2030-ra ezeket a motorokat ide a sarokra, a konténerek mögé kirakjuk, akkor a Cadillac ebből a motorérába nem fog beszállni, mint motorgyártó.
2: Milleges.
3: Végig csinálja partnercsapatként. Van a Ferrari, aki azt mondja, hogy hát léci változtassunk, amúgy is van hátrányunk. Van a Honda, Hát a Honda,
2: kellnek,
3: a Honda az valahol tényleg a, ugyanúgy a konténerek mögött döglődik, és várja, hogy valaki kidobjon már egy átéget vagy csapágyas turbót, hogy meg tudja nézni, legalább mit,
2: hogy csinálják.
3: Mit kellene vele csinálni. Az Audi azt mondja, hogy oké, okay, mi elég szarul állunk, szóval bármit módosítunk, az nekünk, jól jöhet ki. És van a Red Bull, aki szintén alapvetően reform támogató volt.
2: Pedig azt mondják, hogy az övék a legerősebb motor.
3: Ettől függetlenül egyértelmű az összteljesítmény hátrányuk.
2: Uh-huh. Lesz új motorformula 31-től?
3: Lesz új motorformula.
2: Van szó, ez már eldőlt, vagy ez még csak beszélgetés?
3: Ez most jelenleg kampányígéret.
2: Aha. Fontos beszélnünk, csak azért, mert az idő ki nem menjen, és én engem annyira érdekel, hogy mit gondolsz erről. A Forma 1-nek nem tudom, hogy 10 éve van új menedzsmentje, kb. A Liberty kapcsán.
3: Idén lesz 10 éve decemberben.
2: Akkor valahogy úgy, így van. Tehát a Libertyvel látszik, hogy sok minden másképp van. De van egy olyan figura, aki szerintem időnként borzasztó zavarba ejtően viselkedik, időnként nagyon fura, időnként olyan az ember, hogy kicsit úgy fogja a fejét, hogy te jó ég, ez a főnök ennek az egésznek. Uh-huh. Mint Sulayemről beszélünk, aki nem is tudom, az FIA-nak a...
3: Elnöke.
2: Az elnöke.
3: Igen.
2: Ami még nem is lenne baj, de hogyha úgy hogy megismered, vagy elmondod, hogy pontosan hogy zajlik az elnöki kiválasztási és választási procedúra, akkor aztán hirtelen rájössz, hogy egy kicsit olyan ez, mint hogyha...
3: Észak-Koreában lenne.
2: Köszönöm, hogy te mondtad ki. Szóval amerikai tulajdon, francia központ az FIA, ha jól tudom, ugye Párizsban van talán ez az a motor, vagy a ugye automobil,
3: nemzetközi automobil
2: szövetségnek a központja, tehát minden autós versenyág összefogó szervezete, és akkor van ennek az elnöke egy arab ember, milyen? Szaudi? Vagy honnan jött?
3: Dubai.
2: Emirátusok belé. Hát jó, hát ők se csöndes emberek ilyen maguk módján, szóval mi történik? Mi történik? Észak-Korea van?
3: Hát nagyon könnyű belelátni.
2: Mi történik?

0: Volt olyan elnök, aki csak 2 évet élt meg a szervezet élén, volt olyan elnök, aki majdnem 20-at. És
1: volt, ennek volt a zsántot valamikor a főnöke?
0: Ennek volt a zsántot 2009 és 21 között.
1: Oké.
0: És alapvetően, ahogy mondtad, ő felügyel minden egyes világ autó, tehát autósport világbajnokságot, illetve nagyon sok nem világbajnoki szinten vezetett sorozatot, tehát például a Kis Norbinak a kamion VB-t, és ugye az FIA felügyeli, annak ellenére, hogy az csak egy Európa bajnokság, ugye Mihalis Norbinak is a TCR World Tourját, annak ellenére, hogy az egy már nem is világkupa megnevezésű sorozat, de ugyanúgy ők.
1: Annak is így a látszalagos főnöke a Vince Sulayem?
0: Igen. Onnan tudod, hogy aki ott van decemberben a valamelyik banánköztársaságban vagy afrikai putriban rendezett diátadón, az a sorozat az oda tartozik.
1: Oké.
0: És ugye időszakról időszakra változik. Nagyon sokáig a mai motorsport, úgymond történelmi írás nem is nagyon foglalkozott azzal, hogy ki az FIA-nak-e. A legelső fontos, kiemelendő ember a Jean-Marie Balestre 1983-tól. Azt megelőzően tényleg fogalmam sincs, hogy kik voltak FIA-nak név szerint. Volt spanyol, volt német, volt belga, volt olasz, volt francia.
1: Van hatókörük? Vagy régebben volt hatókörük?
0: Régebben sokkal nagyobb. És igazából most is jelentős, főleg most, mert ahogy mondtuk, gyűlik össze egy emberben az összes hatáskör, viszont pont a legnagyobb gyémánt az nem az övék. És szerintem ez indítja az egészet.
1: Ez segíts ezt?
0: Hát ugye az a lényege, hogy az FIA a szabályalkotó, illetve ők koordinálják a világbajnokságokat. Viszont a Forma 1 esetén még a 90-es évek és 2000-es évek fordulóján az akkori FIA elnök Max Mosley és Bernie Eccleston kötött egy dílt, miszerint a FIA eladja Ecclestonnak a Forma 1-es világbajnokság kereskedelmi jogait 300 millió dollárért. 100 évre.
1: De jól csinálta az öreg.
0: Azóta, amúgy az FIA ebből csinált egy alapítványt, azóta csak az osztalékból, ami rengeteget kivesz, de lényegében létrejött a Formula One Management, ami a Forma 1 kereskedelmi jogait intézi, és ők a pénzosztók. Ők szedik be például a Hungaroringtől a rendezési
1: jogot. Ez
0: a FOM? Ezt vette meg a Liberty 2016 végén.
1: Oké, és ez az egész akkor kilóg az FIA alól?
0: Igen, tehát semmi közök nincsen, teljesen más tulajdon. Ugye az egyik egy sportszövetség, a másik pedig egy médiaszolgáltató lényegében. És a FOM értékesíti a kereskedelmi jogdíjakat, ő adja el a tévének, hozzá kell kuncsorogni, menni, hogyha ki szeretnél menni újságíróként egy futamra, vagy hogy utána publikálja mondjuk egy videót arról, hogy a box utcában ott röhögsz, ahogy cserélik mögötted a kereket, és teljesen más entitás, viszont minden pénz a FOM-nál van. A FOM az, ami évente 3 milliárd dollárt csinál abból, hogy működik a Forma 1. Hogy 24 helyszínre elmegy, és azt a világ majdnem összes országában fizetős tévétársaságok levetítik.
1: A szabályrendszert és mindent az FIA csinál.
0: Így van.
1: A kereskedelmi jogok pedig a FOM-hoz mennek.
0: Így
1: be.
0: Van.
1: A pénz a FOM-hoz megy, a meló meg az FIA-nél van.
0: És amikor Jean Todt azt mondta 2021 végén, hogy ő nem szeretne tovább FIA elnök lenni, miközben amúgy meglehetősen szoros kapcsolat volt kettejük között. Tehát, hogyha végben csak az utóbbi éveknek az FIA elnökein, Balestre kifejezetten egy nagyon szigorú, nagyon önhatalmú, a sportágokban aktívan beleszóló FIA elnök volt. Volt botránya, meg is fenyegették részrehajlással, és lényegében lemondatták, vagy hát nagyon erősen rábeszélték, hogy ne induljon újra. Aztán jött Mosley, alapvetően a 90-es években lehozott egy nagy reformot, amit meg akart volna ismételni a 2000-es évek végén is, de ott a gazdasági válság, illetve a saját, hát szexbotránya miatt megbukott. Lényegében akkor mondta azt, hogy nem indulok újra, amikor az összes Form 1-es csapat azt mondta, hogy nem tetszik, amit csinálsz, kilépünk, csinálunk egy új bajnokságot. Utána jött Jean Todt, Form 1-es csapatból kilépve, Ferrari-ről kilépve, aki egy eléggé konszenzuális elnök volt, nem nagyon mutatta magát, mégis azért sok helyen

0: ott volt, de nem volt média szereplő, és ezután jött Ben Sulayem, akinél
1: Hogy?
0: Figyelj, Ben Sulayem egy alelnök volt az FIA-nál, vannak ilyen régiós alelnökök, ő a közel-keleti régiónál volt egy nagyon befolyásos ember, és kifejezetten amúgy megbecsült tagja volt az FIA-nak, rendkívüli szervező képességét mondtak rá. Alapvetően ő egy rally versenyző is volt, 14-szer nyert közel-keleti rally bajnokságot, amiről őszintén mondva nem sokat adott, találtam az interneten. Tehát annyit tudok, hogy 4-6 futam volt egy évben, vagy 4-6 rally, de hogy hányan indultak, milyen pont eredmények lettek a végén, nem tudom megmondani. 2004-ben visszavonult, és azonnal ment a sportszövetségbe. A 2009-es Abu Dhabi nagy díj létrehozásában már nagyon aktívan ott volt. Okay. És attól kezdve megmaradt ilyen régiós elnökként, és elindult 2021-ben Jean Todt korábbi alelnöke Graham Stoker ellen, akivel szemben, 65-35 arányban megnyerte az elnök választást.
1: Ez volt 2021
0: decemberében.
1: Decemberre.
0: Alapvetően aha, ott az FIA, főleg a 2021-es évi világbajnoki döntő miatt egy...
1: Ez egy furcsa véget érő Verstappen Hamilton, igen.
0: Nagyon ciki helyzetben volt, de alapvetően azt ígérte Ben Sulayem, hogy akkor reformálunk, megváltoztatjuk az FIA működését, sokkal inkább egy szövetség helyett mondjuk egy cégszerű működést rakunk rá. De ennek az lett a vége, hogy 2-3 éven belül az összes fontos vezető pozícióban lévő ember felmondott, vagy kirúgta. Sok esetben még lentebb is ment, és konkrét sportszakembert is eltávolított, és az FIA alapszabályainak, illetve választási szabályainak, illetve belső működési szabályzatainak átírásával egy nagyon kemény,
1: hát mondhatjuk úgy, autoriter.
0: Pontosan, nagyon jó szó, autoriter irányítás fele ment el, olyan szintig eljutva, hogy például volt ellen etikai bizottság, vagy etikai eljárás, amit annak az etikai bizottságnak kellett lefolytatnia, amit ő elnököl.
1: És senkinek nem zavar.
0: De zavarja. De hidd el, hogy minden ilyen módosítást 81-88%-os többséggel megszavazzák.
1: Csak tavaly volt egy... Long story short... Tehát a Ben Sulayem most addig sakkozott, amíg örökre leválthatatlanul idézőjelbe teszem.
0: Igen, akkor bocsánat, gyorsan akkor elmondom. Addig írta át az FIA szabályait, hogy már azt kizárta, hogy ellene 4 évente elinduljon elnöki jelöltként bárki más, majd az elmúlt héten elérte azt is, hogy eltöröljék az FIA elnököknél fennálló 3 éves cikluskorlátot, tehát elvileg akárhányszor megválasztatják, és amennyiben egy következő intézkedésében eltörli a 70 éves megválaszthatósági felső korhatárt, a most 64 éves Ben Sulayem lényegében haláláig az FIA kikezdhetetlen elnöke lesz, mivel az FIA-nak a működését, mint sportszervezet, egyetlen államnak a bírósága sem vizsgálhatja felül, ameddig esetleg ugye pénzügyi vagy büntetési bűncselekmény nem történik.
1: Csak egy utolsó kérdés. A tagszervezetek, hát azért ott van sok minden, a rallytól kezdve végtelen mennyiségű motorsport szervezet van, ők sem tudnak tenni semmit ez ellen?
0: Az a baj, hogy túl kevesen vannak, tehát ezért vannak ezek a 80-valány százalékos, mert a támogatottságok, hiszen a nagy megbecsültséggel lévő szervezetek, tehát a brit, német, osztrák hasonló, ők kiállnak ellene, de akkor szeretném sorolni pár olyat, aki mindig melle van.
1: Gyerünk, halljuk.
0: Bahamák, Salvador, Nicaragua, Trinidad, Puerto Rico, Antigua, Guyana, Belize, Niger, Egyenlítői Guinea, és ezeknek a szavazata
1: ugyanannyit ér,
0: mint a brit
1: szövetség. Ugyanannyit ér, mint a brit szavazat. Tehát mert szavazat, egyenlőség, igen. Bárki, bármit, minden tagszervezet egy szavazattal bír.
0: Így van.
1: Ez az igazi demokrácia. Deák Laci, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én még nagyon sokat szeretnék veled beszélgetni, remélem visszajössz majd hozzánk. Köszönöm szépen, hogy elmesélted ezeket. Hát gondolkozzunk egy kicsit el ezen, hogy hogyan tovább a kedvenc, egyik kedvenc motorsport formulánkkal, mert hát ezen nőttünk föl, meg vasárnaponként ezt szeretjük nézni. Még egyszer köszönöm Deák Lacinak, a Grand Effect főszerkesztőjének, újságírójának, szakértőjének, hogy szakértő itt volt velem. Köszönöm szépen, ez itt a Sáván mondja, én Bertalan Gábor vagyok, sziasztok, aloha.
0: Sziasztok.
2: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható. Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Mosógép. Mega árparádé. Telefon. Mega árparádé. Vasaló. Szintén mega árparádé. Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a mega árparádéval. Aza.hu. Az akció július 20-áig tart.
4: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
2: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
5: Megszavazta a magyar EU pénzek kifizetését az uniós pénzügyi tanács. Repülés közben szakadt ki egy Ryanair gép ablaka. Napos idő lesz egy-egy záporra zivatarral. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Elfogadta Magyarország módosított helyreállítási tervét az Európai Unió gazdasági és pénzügyi tanácsa, az ECOFIN. A döntés mintegy 10 milliárd eurós uniós forrás kifizetését teszi lehetővé Magyarország számára. Az összegből körülbelül 6,5 milliárd euró visszanemtérítendő támogatás, 3,5 milliárd euró pedig hitel. Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez. Az erről szóló határozatot ma hagyta jóvá az Európai Bizottság. A testület közölte, a csatlakozás Magyarország elkötelezettségét tükrözi a jogállamiság helyreállítása mellett. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán emlékeztetett, a kérelmet május 28-án nyújtották be, és a döntés értelmében Magyarország az Európai Ügyészség 25. tagállamává válik, az ügyészség pedig állandó jelenlétet létesít az országban. Sorkalatos, vagyis kétharmados jogszabály maradhat a földtörvény és a nemzeti vagyonvédelméről szóló törvény. A parlamenti bizottság vita nélkül fogadta el az erről szóló javaslatot, a fideszesek távol maradtak. A testület döntött arról is, hogy a hamarosan megalakuló nemzeti vagyon visszaszerzési és védelmi hivatal feladata lesz a jogellenesen felhasznált közvagyon felkutatása és visszaszerzése is. Menet közben kiszakadt a Ryanair egyik gépének ablaka. A Szalonikiből a németországi Memmingenbe tartó járaton röviddel a felszállás után történt az incidens. Az ablaknál ülő szerb férfi megsérült, utastársai húzták vissza a nyílásból. A gép, amelyen pánik tört ki, azonnal visszatért a görög reptérre, a sérültet kórházba vitték, úgy tudni, nincs életveszélyben. Azt majd a vizsgálat deríti ki, hogy miért tört be a repülőgép ablaka. Elfogták azt a győrteleki férfit, aki fogolyszökés miatt a rendőrség 50 legkeresettebb bűnözőjének listáján is szerepelt. A kábítószer kereskedelem miatt elítélt 40 éves férfi bűnügyi felügyelet alatt állt, de levágta magáról az elektronikus nyomkövetőt és megszökött. A rendőrök egy budapesti 8. kerületi lakásban fogták el, majd kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Venezuelában már csak nem 4000 ember halálát erősítették meg a hatóságok több mint két héttel a pusztító földrengések után. A természeti csapás által súlyosan érintett északi ország részben több száz épület dőlt össze, az eltűntek száma elérheti az 50 000-et is. Szombaton változóan felhős napos idő lesz, országszerte várható záporzivatar. A hajnali 10-18 fokról 28 és 33 fok közé melegszik a levegő, de északkeleten csak 25 fok körül lesznek a maximumok.
2: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
6: Köszöntöm Önöket, a Multidézőt hallják, Kovács Klára vagyok. Visszautazunk az időben egészen 2025. augusztus 28-áig. Ezen a napon az ukrán külügy berendelte Magyarország kijevi nagykövetét. Heizer Antalnak jegyzékben tiltakoztak amiatt, hogy Magyarország diszkriminatív az ukrajnai magyar kisebbségekkel, különösen a magyar származású Robert Brovdi parancsnokkal szemben. És szintén 2025. augusztus 28-án a Spirit FM Veszik vagy Isszák című műsorában Rónai Egon vendége Cinkli Tamás, Master Sommelier, a Felix Kitchen and Bar étterem Wine Directora volt, és arról beszélgettek, hogy hogyan formálja egy sommelier látásmódját a nemzetközi karrier és tapasztalat.
7: A vonalban Cinkli Tamás, Master Sommelier, ezt mindjárt majd értelmezzük, hogy mit jelent, mert ez egy kitüntető rangos cím, és egyúttal a Felix Kitchen and Bar étterem Wine Directoraként is köszöntöm. Jó napot kívánok!
8: Jó napot kívánok, köszöntöm.
7: Ugye van sokféle szomelié, ügyes meg, okos meg, meg minden, és van a master szomelié, aki az első Magyarországon, és hát ön az első Magyarországon, aki ezt a címet megkapta. Ezt hogy lehet megszerezni?
8: Igen, igazából ez a master szomelié titulust, az a Court of Master Sommelier nevű szervezet adja. Ez a titulus igazából egy nagyon magas szintű vizsgának az eredménye. Igazából a Court of Master Sommelier, ők négy szinten csinálnak vizsgákat, és a negyedik szint, amit Master Sommelier-nek neveznek, és aki sikeresen abszolválja ezt a vizsgát, az igazából használhatja ezt a titulust. Ez a szervezet igazából 1970 óta működik, vagyis hát 69-ben volt az első vizsgája, és jelenleg 290 ember tudta megszerezni ezt a titulust.
7: Az egész világon.
8: Az egész világon, igen.
7: Nehéz? Nehéz egy ilyen vizsga? Hát,
8: igen, úgy gondolom, hogyha a legdiplomatikusabban is fogalmazok, nagyon-nagyon nehéz.
7: De mi a nehézség benne? Mert hogy ugye a szomeliék versenyeznek is, meg hát voltak éppen minden este egy vizsga. De ez azért más.
8: Igen, tehát egy nagyon komoly lexikális tudásra épül. Három része van a vizsgának, egy kóstoló, egy elmélet és egy gyakorlati rész. A kóstoló talán az, amit a legjobban le tudok írni, ami igazából egy 25 perc alatt 6 bort kapunk, amiből 3 fehér, 3 vörös, és szóban ugye jellemezni kell őket, körül kell írni, és meghatározni a szőlőfajtát, az országot, a régiót és az évjáratot.
7: Mitől jó egy sommelier, ezt meg lehet fogalmazni?
8: Hát meg, abszolút. Igazából én úgy gondolom, hogy egy nagyon kemény lexikális tudásra van szüksége, de talán ami viszonylag ad neki egy magabiztosságot, de talán még annál is fontosabb, hogy a vendéggel megértse magát, megtalálja a közös nyelvet, megtalálja a hangot, és azt a lexikális tudást, azokat a technikai adatokat úgy tudja átadni a vendégnek, hogy lefordítani az ő nyelvére. Mert nagyon sokszor én úgy gondolom, hogy a szomeléknek az egyik legnagyobb hibája, hogy technikai adatokat és olyan adatokat osztanak meg a vendéggel, amire nem feltétlenül kíváncsi. Mindig úgy szoktam leírni, hogy ez olyan körülbelül, hogyha én nem értek valamihez, mondjuk nem értek, én annyira nem vagyok hiszen nem értek annyira a számítógéphez, vagy a technológiai dolgokhoz, és szeretnék vásárolni egy számítógépet, akkor igazából arra vagyok kíváncsi, hogy az a számítógép az én életemben mennyit fog segíteni, mennyit fog hozzáadni, mennyire fogja megkönnyíteni a dolgomat, és a bornál is igazából ezek a dolgok nagyon sarkalatosan lefordítva olyan bort szeretnék választani, ami nekem ízleni fog.
7: Igen, hát ez egyébként ennyi. A jó szomelié pedig, ahogy így hallgattam, leginkább egy ügyes, az embere tényleg figyelő pszichológus. Tehát a rezdüléseimből kell tudnia, hogy jó irányba fordult-e, vagy ezt hagyjuk el, és menjünk más felé.
8: Abszolút, én 100%-ban azt gondolom. Persze ennél azért sok rétűbb a feladata. Tehát ugyanúgy egy salesmannek kell lennie, ugyanúgy egy ételhez kell párosítani a bort az adminisztrációba, a raktározásra, a beszerzésre, tehát ennél sok rétűbb a feladat, de úgy gondolom, hogy a vendégek nagy többsége abban, hogy mi a szomeliének a munkája, azt a szervizben látja, és az alapján tudja értékelni.
7: Hát hogyne, persze, ott áll az asztalónál, és kínál valami bort, ami nekünk remélhetőleg majd ízleni fog. Ráadásul ez sem általános, hát egy olyan 10-15 éve találkozunk igazán szomeliével, de csak a kivételezett helyeken.
8: Igen, ez így van. Én úgy gondolom, hogy az utóbbi 10 évben, hát ahogy mondja, 10-15 évben azért nagyot ugrott a szomeliék iránti kereslet, Magyarországon is és külföldön is, de igen, egy 15 év kb., hogyha olyan távlatban beszélhetünk, amikor igazán megugrott a kereslet a szomeliékre.
7: Az, hogy egy szakma mennyire elismert, azt nyilván a személyes kapcsolatok, a személyes találkozások is alapvetően befolyásolják. Ez ügyben hogy áll Magyarországon a szomeliék világa?
8: Hát Magyarországon még talán még mindig azért kis ország vagyunk, kis piaccal, az is eléggé meghatározó a szomeliék világában, hogy egy olyan országról beszélünk, ami amúgy bortelmelő ország, és az importboroknak a piaca ugyanúgy az elmúlt 15 évben ugrott nagyot, és lehet, hogy ez is eredményezi a szomeliék iránti keresletet. De azért Magyarország ilyen szempontból egy picit azért hátrányba szorul olyan országokkal szemben, mint Amerika, mint Anglia, mint Ausztrália, tehát a nagy világvárosok, vagy olyan országok, ahol a bortermelés nem olyan szignifikáns, mint Magyarországon.
7: Nálunk meg ugye az az érdekesség, hogy ennek nem volt egy tradíciója, gondolom egy csomószor találkoznak azzal, hogy hagyjuk már ezt, hozzon valami egyszerű vörösbort. Ami iszonyú lelombozó lehet. Nyilván minél elegánsabb, minél drágább egy étterem, annál kevésbé fordul ez elő. Már csak azért is, mert ott viselkedni próbálnak, gondolom, a vendégek. De aki ezzel nem találkozott, aki számára ez egy ismeretlen dolog, az egy fölösleges hókusz-pókusz, ami ott történik vele. Ezt meg kell érteni, ezt meg kell tanulnia a közönségnek.
8: Persze, abszolút. Úgy gondolom, hogy talán az előttünk, vagyis hát az én előttem lévő generációban érezhető az talán, hogy a szomelié jelenléttel nem nagyon tudnak mit kezdeni.
7: Inkább feszélyező, nem? Csomó mindenkinek.
8: Igen, nagyon sok embernek inkább feszélyező. Lehet, hogy azt gondolják, hogy a szomeliével én nem akarok beszélgetni, mert akkor biztos, hogy egy drága bort akar majd nekem ajánlani, vagy olyan bort ajánl, amiről nem tudok, és kellemetlen helyzetbe kerülök. Tehát nagyon sokszor van az, hogy a szomeliének is valamennyire diplomatikusnak kell lennie, és a legnagyobb hiba, amit elkövethet, hogy kényelmetlen helyzetbe hoz egy vendéget.
7: Egyébként meg mit szeretnek jobban, hogyha a vendég ért hozzá egy kicsit, és ezt meg is próbálja megmutatni, vagy hogyha beismeri, hogy hát nekem ehhez fogalmam nincsen, úgyhogy önre bízom magam, hozzon valami nagyon jót.
8: Én őszintén azt szeretem a vendégben, vagy azt tudom nagyra értékelni a vendégben, hogyha nyitott valamire. És hogyha elismeri, hogy nem ért hozzá, azzal igazából azzal sincsen semmi baj, sőt, én abszolút örülök neki, hogyha nem ért hozzá, és nyitott arra, hogy kipróbáljon egy bort, vagy próbálja megérteni azt a bort, amit ajánlunk neki, vagy választ, az tud talán a legkellemesebb élményt adni a szomelié részére.
7: Az bizonyítható szignifikánsan növekszik-e a forgalom attól, hogy van szomelié? Tehát ugye akkor van értelme egy vendéglőbe valaki új embert felvenni, hogyha attól jobban megy a vendéglőnek.
8: Természetesen. Nagyon nehezen mérhető amúgy, ugye? Mert attól függetlenül, hogy gazdaságilag mennyit hoz egy szomelié konyhára, attól függetlenül úgy gondolom, hogy a vendégélményben, a presztízsben nagyon sokat hozzá tud adni, de van amúgy gazdasági vonzata is, és mérhető számokkal is igazából bizonyítható. Tehát én például az egyik étteremben, ahogy dolgozom, csináltunk egy ilyen kísérletet, hogy nem voltunk benne biztosak, hogy szükség van ott szomeliére, és csináltunk egy kísérletet, hogy oda tettünk egy szomeliét egy hétvégére, és mit eredményezett. És volt gazdasági vonzata.
7: És nem csak azért, mert drágább bort ittak, mert drágábbat ajánlott, hanem azért, mert lehetséges, hogy rábeszélt valakiket arra, hogy kóstolják meg.
8: Igen. Nagy részt igazából azért volt, mert meglátta azokat a lehetőségeket, amit lehet, hogy egy felszolgáló nem lát meg, vagy ha meg is látja, nem él vele. De például egy aperitívet ajánlott, egy digestívvel tudta esetleg hozzásegíteni a vendégeket ahhoz, hogy jobb élménnyel távozzanak. A megfelelő bort ajánlott, és itt nem feltétlenül arra gondolok, hogy drága bort ajánlott, csak lehet, hogy olyan bort ajánlott, amiből a vendég egy 4 fős asztal 2 palackkal ivott, és nem csak egyet.
7: Azt én jól gondolom, hogy a jó szomelié azt is látja, hogy mit bír el a vendégpénztárcája? Mert hogyha ajánl nekem egy 50 000 forintos palackbort, és nekem nincs erre pénzem, kínosan fogom érezni magam, és nem is rendelem meg.
8: Mindenképp. Tehát erre ez egy nagyon igazából kényes téma. Én, amikor szomeliékkel beszélek, vagy vendéggel beszélek, körülbelül az a szabály, hogy a drága bort azt nem igazán ajánljuk. Aki drága bort keres, az úgy is ki tudja választani, vagy úgy is rá tudja vezetni a szomeliét, hogy nem bánja, hogyha egy picivel drágább a bor. De nagyon visszásan...
7: Ez a nincs valami különlegességük típusú kérdés, ugye?
8: Hát igen, vagy a házassági évfordulót ünneplünk, vagy születésnapot ünneplünk, vagy elmeséli, hogy ő amúgy burgundit szokott inni, vagy champagne rajongó, és akkor a szomelié onnan egyből tudja, hogy nem feltétlenül egy úgymond egy alapbort kell neki ajánlani, hanem valami különlegesebb.
7: Ön felel azért is, hogy milyen tételek szerepelnek a kínálatban. Gyakran érdemes, vagy gyakran kell cserélni a tételeket?
8: Igen. Tehát, hogy a Félixben igazából minden héten borlapot nyomtatunk. Ez az én úgymond munkámnak az egyik része, ami nem is olyan kis része. Folyamatosan cserélődnek évjáratok, árak, borok fogynak el, új borok jönnek, úgyhogy a borlap is egy picit, én mindig a menühöz szoktam hasonlítani, csak a menüket általában szezonálisan változtatják. A borokat igazából talán sűrűbben is.
7: De ennek akkor van értelme, hogyha törzs vendégekre építi az étterem, ugye? Mert hogyha belső vendégekből próbálja magát fenntartani, vagy turistákból, számukra minden egy hét múlva úgy sincsenek ott.
8: Hát valószínűleg, igen. Én is úgy gondolom, hogyha nagyon más igazából a borlap felépítése is, hogyha az étterem koncepcióját nézzük. Tehát, hogyha turistákra épülő étteremről van szó, az is nagyban hozzájárul, hogy ez egy 30 fős étterem, vagy egy 300 fős étterem, hogy milyen mennyiségű borral kell dolgozniuk, milyen sűrűn tudják váltani, milyen személyzeti tréningek vannak, milyen beszállítókkal dolgoznak, vagy dolgozhatnak. Úgyhogy iszonyatosan komplex a téma, és nagyon sok dolog, ami meghatározza azt, hogy a borlapnak milyen legyen a szerkezete.
7: Én tudom, hogy lehet szomelié valaki, anélkül is, hogy mindenféle iskolákat elvégezzem, mert hát látunk is erre példát, mert hát ez egy szomorú helyzet is. De azért, ahogy hallgatom, ez egyre inkább egy nagyon is szegmentált szakma lett. Tehát még csak az sem biztos, hogy minden szomelié mindenhez ért, ami a szakmájához tartozik.
8: Igen, igen. Igazából az utóbbi 10 évben nem csak a szomelié úgy, mint egy gyűjtő fogalom kezdett működni, és manapság vízszomelié, szivarszomelié, viszkiszomelié, tehát hogy mindenre van külön úgymond szegmens, de igen, egy picit felaprózódott.
7: Ez baj?
8: Nem gondolom, viszont én úgy gondolom, hogy Magyarországon nincs olyan piac, ami ezt igényelni.
7: Még vagy kicsik is vagyunk hozzá, és nem is lesz valószínűleg.
8: Hát, ezt nehéz megmondani. Én nagyon kicsi esélyt látok rá, hogy, hogy olyan nagy piaccá válunk, aki rengeteg, rengeteg szivarszomeliét vagy vízszomeliét el tudna tartani.
7: Hát igen. Igen, ez valószínű. Viszont önt meg a szaktudását öröm volt hallgatni, úgyhogy köszönöm szépen ezt a beszélgetést. Cinki Tamás Master Sommeliét hallották, a Felix Kitchen & Bar étterem Wine direktorát. Köszönöm.
8: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál. De olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. Tóth Viktorral. Szombat esténként 8 órától. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Folytatjuk a multidéző adását. Ezúttal 2025. szeptember 23-áig utazunk vissza az időben. Ezen a napon az Európai Parlament jogi szakbizottsága sem Magyar Péter, sem a budapesti antifa támadásokban való részvétel ügyében az olasz Ilaria Salis esetében sem javasolta a parlament plenáris ülésének a mentelmi jog felfüggesztését. És szintén 2025. szeptember 23-án Vogyerák Anikó vendége az Életért című műsorban dr. Ádám Zsolt, szülész-nőgyógyász, a Czeisel Intézet főorvosa volt, és arról beszélgettek, hogy kell-e félni a császármetszéstől.
2: Köszöntöm Önöket a szerkesztő Szabó Betti nevében is. Az elmúlt időszakban sok szó esik arról, hogy Magyarországon sok a császármetszés. Túl sok, épp elég, mi a világtrend, és mi lehet az oka ennek. Ezekről is beszélgetünk a mai adásban dr. Ádám Zsolttal, aki a Czeisel Intézet szülész-nőgyógyász főorvosa. Köszöntöm. Hogyha számokat veszünk, akkor egyrészt pontos számokat nem találni, friss adatokat, ami a magyarországi császármetszések számát illeti. Körülbelüli adatokat, két évvel ezelőtti adatokat lehet találni, hogy körülbelül minden második, harmadik szülés végződik császármetszéssel, ilyet olvasok, vagy olyat, hogy 40%-a a szüléseknek császármetszés, és hogy a világon a legtöbb császármetszést egyébként Latin Amerikában végzik, ezt a WHO mondja, és ettől nem vagyunk messze mi magyarok. Szóval összességében induljunk onnan, hogy én azt tapasztaltam, hogy ez egy ilyen szitokszó lett Magyarországon, hogy császármetszés. Beszéljünk a számokról, sok vagy kevés változott az elmúlt időszakban, és aztán majd bontsuk ki az okokat, meg minden ehhez kapcsolódó akár tévhitet is tegyünk helyre.
3: Sokan, még a szakértők is a WHO ajánlást szokták emlegetni első helyen, amikor császármetszés gyakoriságról beszélünk. A WHO az nemzetközi, a világ, nem is nemzetközi, világszervezet, tehát az egész világ egészségügyi ellátásáért, gondoskodásért felelős szervezet. Ő 15%-ban határozza meg a császármetszéseknek a javasolt arányát. Ehhez képest Dél-Szudánban, ami nem egy nagy terület, ott 0,7% a császármetszés gyakoriság, 0,7%. Nyilván az infrastruktúra hiánya, nyilván a személyzet hiánya, nyilván a háborús helyzetek miatt. Ugyanakkor, amit említett, Dél-Amerikában ott ilyen 70% körül a császármetszés gyakoriság. A WHO ajánlása az nem egy adott ország szülészeti gyakorlatát hivatott meghatározni, hanem sokkal inkább egy olyan minimum szintet szeretne meghatározni, amely mellett biztonságosabbá válik a születés ténye. Tehát biztonságosabbá válik az, hogy egy újszülött a világra jön, egy magzat a világra jön. És ez a 15% az, ahol már azt mondhatjuk, hogy a 15%-os gyakorisága végzett császármetszés mellett az úgynevezett perinatális mutatók, tehát a szülés körüli mutatók, a magzati anyai állapot mutatói már optimálisak. Tehát a WHO ajánlást azt ne interpretáljuk rögtön úgy, hogy ez a magyar viszonyokra is érvényes. Ugyanakkor az világszerte ismert trend, természetesen leszámítva a fejlődő országokat, hogy a császármetszés gyakoriság emelkedik, és ennek rengeteg oka van. Ezeket az okokat tulajdonképpen nagyon nehéz úgy felsorolni, hogy relevancia szerint, de az első helyen talán a biztonságosságra való törekvés az, ami szerepel. Hogy ez vélt vagy valós biztonságra való törekvés, az megint kérdéses, hiszen tudjuk azt, hogy a császármetszés az egy nagy műtét. Egy nagy műtét, aminek kockázatai lehetnek. És itt jön a nagy meglepetés, hogy még a pályám elején, amikor én elkezdtem dolgozni Magyarországon, az 35-36 évvel ezelőtt volt, akkor a császármetszés gyakoriság még a legfrekventáltabb, legtöbb kritikus esettel terhelt klinikán is bőven 20% alatti volt. Miért? Azért, mert nagyon meggondoltuk, hogy mikor végzünk császármetszést, mert tudtuk azt, hogy a császármetszés egy olyan műtét, amelynek kockázatai lehetnek, olyan anesteziológiai kockázatai, műtéti kockázatai, lényegesen gyakrabban, mint a hüvei szülésnél. Azonban a műtét technika fejlődése, az anesztézia szintjének fejlődése, az ellátásnak a fejlődése, az egész úgynevezett perioperatív ellátásnak a fejlődése az odáig vezetett, hogy a legújabb tanulmányok már azt állítják, hogy a hüvei szülés és a császármetszés között lényegi kockázati különbség már nincs, vagy legalábbis minimális. Nyilván egy műtétnél bizonyos kockázati típusok még gyakrabban fordulnak elő, de az összesített kockázata egy császármetszésnek az már gyakorlatilag megközelíti a hüvei szülés kockázatát, és ez anyai és magzati részről is igaz. Ennek tükrében ez azt is jelenti, hogy kicsit nyugodtabban választja a szülészorvos a császármetszést azokban az esetekben, amikor a legkisebb szövődmény előfordulását véli a szülőszobán.
2: Választhat egy nő egyébként ma Magyarországon, hogy természetes úton vagy császárral szeretne szülni, és akkor még ne vegyük hozzá a komplikációt, mert az megint egy külön téma szerintem, hogyha valaki elkezd természetes úton szülni, és aztán komplikációk vannak, és dönt úgy az orvos, hogy császározás, de létezik ilyen, hogy én azt mondom, hogy ha lehet, akkor inkább választanám a császárt?
3: Ez egy forrongó kérdés, és gyakorlatilag a nagy változás én szerintem nagyon rövid időn belül ebben várható. A hivatalos álláspont, a szakmai kollégium álláspontja még ebben a pillanatban az, hogy a császármetszés egy olyan műtét, aminek orvosi javallata kell, hogy legyen. Ugyanakkor most így négy szem közt beszélgetve elmondhatjuk azt nyugodtan, hogy nagyon sok, vagy viszonylag sok várandós érkezik úgy a szülőszobára, úgy a szülészetekre, hogy ő császármetszéssel szeretne szülni. És az okok szerteágazóak, és az okok egy része olyan, amit egy megfelelő felvilágosítással, még ha van időnk, akkor orientációval, tájékoztatással, szakértők bevonásával még lehet kezelni, és adott esetben ezt a szándékot meg lehet változtatni, de nagyon sok esetben tapasztaljuk azt, hogy annyira elszántan kéri a császármetszést, hogy a döntésére nincs lehetőség, hogy megváltoztassuk. Mi történik ezekkel a nőkkel a mai ellátási rendszerben? Megsúgom, nem erőltetik bele őket hüvei szülésbe, hanem a legtöbb helyen valamilyen indikációt találnak a császármetszésre, ami nyilvánvalóan ilyenkor egy fals indikáció. Az az intézet, ahol én korábban dolgoztam, és ott a szülések fölött disponálhattam, és osztályvezetőként dolgoztam, ott bevezettük azt, hogy anyai kérésre is lehet császármetszést végezni, és én a hitem szerint ez sokkal őszintébb és sokkal elfogadhatóbb, mint hogyha egy állindikációt, egy álljavallatot írnánk be a műtéti javaslathoz. Ilyen esetekben mindig a felvilágosítás, a szövődmények ismertetése, anyai, magzati szövődmények ismertetése nagyon komolyan része ennek a folyamatnak, és mindig az asszony ezeknek a tudatában írja alá azt a kérelmet, amivel a műtétet kéri.
2: Mi alapján szakmailag, mi alapján javasolhatja egy orvos azt egy kismamának, hogy ő jobbnak gondolja, hogyha császármetszéssel hozza a világra azt a kisbabát, és akkor mondom a saját példámat, 40 fölött szültem, a COVID időszak alatt szültem, cukorbeteg voltam, és a mérések azt mutatták, hogy nagyon nagy az én babám, aztán persze konfekció méretű gyermekem született, és nekem azt mondta a dokim, és én nem kérdeztem vissza, ami valószínűleg egyfelől jó, másfelől rossz, hogy megvan az orvos-beteg kapcsolat, hogyha ő azt mondja, hogy figyelj, szüljünk császárral, mert az a biztonságos, akkor én azt mondtam, hogy oké, rendben. Vissza kell-e kérdeznem, és ezek például valid okok-e egy császárra?
3: A császármetszésnek vannak úgynevezett abszolút javallatai, és vannak úgynevezett relatív javallatai. Az abszolút javallat az, ahol nem megkérdőjelezhető az, hogy a császármetszés előnyt jelent a hüvei szüléssel szemben, vagy az anya, vagy a magzat részére, vagy mindkettő részére. Ez az abszolút javallat. Az eddig felsoroltak, amiket most említett a saját esetében, ezek nem az abszolút javallat kritérium, vagy kategóriájába tartoznak, ezek inkább az úgynevezett relatív javallatot képezik. Valóban a 40 év feletti szülőnök esetében gyakrabban végzünk császármetszést. Nagyon rossz ilyet mondani, de mindenki értse ezt jól, és próbálom úgy mondani, hogy ez ne legyen semmilyen módon félreérthető. Minden terhesség értékes, mindegyik terhesség értékes. De ezt be kell látni, hogy egy 40 vagy 45 fölötti asszony várandósága, ami esetleg nem könnyen jött össze, segítséggel jött össze, az abban az értelemben értékes, hogy nem biztos, hogy tudja majd még követni, még terhesség, még újabb várandóság. Tehát ezeket az eseteket az életkor okán is egy kicsit kiemelten kezeljük, és magas kockázatú szülésnek gondoljuk. Nyilván ez önmagában nem ok egy császármetszésre a szó abszolút értelmében, viszont egy nagyon komoly relatív társjavallata a műtétnek. A magzati súly szintén mindenki, aki gyakoroló szülészorvos és szülőszobán nagyon sok időt eltöltött, pontosan tudja azt, hogy egy egészen kis súlyú magzat is tud nehezen megszületni, és egy egészen nagy súlyú magzat is tud egészen könnyen megszületni. Tehát a súly önmagában megint csak a nagyon nagy szélsőségeket leszámítva nem képezi műtétnek az abszolút javallatát, mindenképpen relatív javallatként kezelendő.
2: Én ugye ezek alapján tudtam, hogy császárral fogok szülni, tudtam ugye a körülbelüli időpontot is, és tudatos anyukaként próbáltam erre felkészülni, és utána olvasni mindenhol az összes létező, még appom is volt, emlékszem erre vonatkozóan, a császárvonal indított ilyen appot, hogy akkor hogyan készüljünk rá, mennyiben más ez, hogyan kell majd a sebet gondozni, tehát én abszolút körbejártam ezt a témát, ugyanakkor azzal is találkoztam, hogy szitokszóként fogalmaztam, de lehet, hogy inkább tabú, hogyha valaki megkérdezi, hogy és hogyan fog szülni, és kiderül, hogy császárral, akkor egyrészt sokakban van egy ilyen megborzongás, hogy akkor ez pusztán kényelmi szempont, és semmi más, és hogy képzeli valaki, hogy mondjuk ezt az utat választja, másrészt pedig utólag legyint, hogy az nem is igazi szülés.
3: Hát ez egy nagyon, nagyon összetett kérdés.
2: De jól látom, hogy ez még mindig
3: abszolút,
2: van.
3: Abszolút jól látja. Kezdeném azzal a felkészülés részével, hogy mi minden szülésnél azt tekintjük fontosnak, hogy az a várandós, aki megérkezik a szülőszobára, és most legyen ez egy császármetszésre, vagy hüvei szülés szándékával, lehetőleg olyan információk birtokában jöjjön oda, ami hiteles, ami számára könnyebbséget jelent, ami nem egy idegen környezetet jelent, amikor megérkezik a szülőszobára, hanem pontosan érti és tudja, hogy mi történik ott, miért történik. A szülés felkészítés az az egyik legfontosabb dolog az egész szülészeti folyamatban. Tehát most a Zeisel Intézetben egy olyan szülés felkészítő programon dolgozunk, amelyik császármetszés és hüvei szülés esetén is megfelelő mennyiségű és hitelességű információt jelent az asszony számára. El nem tudom mondani, mennyire fontos az, hogy ne a Google-ról, ne az internetről próbálják összeszedni az információkat.
2: Pedig nem nagyon van honnan máshonnan.
3: Igen, ezért fókuszálunk most nagyon koncentráltan arra, hogy ez a szülés felkészítő program, ez mindenki számára elérhető legyen, akkor is, hogyha vidéken szülnek, akkor is, hogy a Budapesten bármelyik kórházban, vagy majd ezzel intézetben zajlik a szülés. Tehát minden erőnkkel azon vagyunk, hogy olyan információkat adjunk át, ami a félelmet, a tabukat, a félinformációkat ledönti. Tehát ez talán az egyik legfontosabb része. A másik, hogy a császármetszés társadalmi megítélése milyen, én ezt Én ezt azért tartom nagyon rossznak, és sőt egyáltalán ezt a császármetszés gyakoriság kérdést is azért tartom nagyon rossznak, mert ma már a szülészeti osztályokat, már a laikusok is gyakorlatilag ez alapján, az egy szempont alapján teszik sorba, hogy hány százalék a császármetszés egy adott szülészeti osztályon. Mintha csak ez az egyetlen szülészeti mutató lenne, amelyik egy osztály működését jellemzi. Elárulom a titkot, ennek az az oka, hogy ez az egyetlen számadat egy szülészeti osztály működéséről, amit akár a takarítónő a szülészeti naplóból 2 perc alatt megmond, kinyitja a szülészeti naplót, megnézi, hogy hány szülés volt, megkeresi a legutolsó császármetszést, amelyet minden kórházban sorszámoznak, tehát egy osztással megmondja, hogy hány százalék volt a császárfrekvencia. Nem gondolom, hogy egy szülészet működését csak és kizárólag egy császárszám, egy császármetszés frekvencia jellemez. Tehát ez egy, szerintem egy nagyon téves dolog. A legfontosabbnak azt gondolom egy szülészet működéséből, hogy az elégedettség, amikor kilépnek az asszony, az asszonyok a gyermekükkel, a család kilép a kapun, akkor úgy érzi, hogy ő azt kapta, amit szeretett volna, elégedetten távozik, egészségesen is elégedetten távozik. Tehát ha valamivel akarjuk jellemezni egy osztály működését, akkor sokkal inkább az elégedettségi mutatókkal. Tehát egy császármetszés frekvencia nekem nem mutat eleget egy osztály működéséről. Sokkal részletgazdagabban kellene egy osztály működését jellemezni, és egyébként ez elvárás is lesz szerintem hamarosan a közeljövőben már, hogy az osztályon ne csak a császármetszéseket, hanem az összes szülészeti beavatkozást, az invazív szülészeti beavatkozásokat, a gátmetszést, az oxitocin használatát, a burokrepesztés, stb. Tehát minden ilyen adatot tényszerűen rögzíteni kell, és ezek sokkal inkább jellemzik egy osztály működését, hogy mennyire invazív szülészetet folytatnak, nem csak a császármetszés. Azoknak, akik pedig azt gondolják, hogy a császármetszés egy megúszós szülési lehetőség volt, azoknak azt gondolom, hogy még nem volt részük ekkora hasi műtétben. Azért azt hiába mondjuk, hogy a császármetszés egy rutin műtét, hiszen a leggyakrabban végzett hasi műtét a világon, mégiscsak talán a legnagyobb hasi műtét, amit egy nő kaphat, leszámítva azokat a nagyon súlyos onkológiai műtéteket, de egyébként a rutin műtétek között szinte biztos, hogy az egyik legnagyobb műtét. Egy hasmercéssel jár a legnagyobb női szervet, a legvérbővebb női szervet, a méhet kell átvágni. A vérveszteség elkerülhetetlen, akármilyen szépen, gyorsan és brilliánsan operálunk, a vérveszteség akkor is elkerülhetetlen. Tehát egy olyan műtétről van szó, ami után azért a felépülés mindig nehezebb és hosszabb. Igaz, hogy a mai műtéttechnika, a varróanyagokat, az a technika, ahogy alkalmazzuk ezeket a varróanyagokat, már lehetővé teszik azt, hogy ugyanúgy akár 48 órával a császármetszés után az asszony hazamehessen a kórházból. Ez amikor én elkezdtem dolgozni, annak idején egy hét után mentek haza a műtét után, egy héttel a császármetszés után engedtük haza az asszonyokat. Ma 48 óra elteltével már hazaengedjük, és látszólag úgy mennek haza, hogy rendben van, de azért, hogyha megkérdezzük őket, azért az első néhány hétben még az a hassebb és az a műtéti terhelés, amit ők kaptak, azért az nagyon megnehezíti az életet, akkor is, hogyha ők nem panaszkodnak. Össze nem lehet hasonlítani egy hüvei szülés, egy jól sikerült életen, hüvei életet, akkor is, hogyha ők nem panaszkodnak. Össze nem lehet

0: nagy küzdés volt, de abszolút szoptatós, 100%-ban anyateljes babám lett egyébként végül. De beszéljünk arról, hogy jó esetben ugye egy egészséges nő nem így indul neki, nem az az első terv, hogy akkor ő majd császárral fog szülni, hanem egyébként közben is adódhat olyan komplikáció, amikor, és tegyünk félre minden előzetesen vélt vagy valós indokot, amire hivatkozva lehet császármetszést elrendelni, de közben orvosilag az van, hogy császárral kell azt a babát világra hozni, és ebben is iszonyatosan sok a vitatott kérdés. Nagyon sokan vádolják azzal utólag az orvosukat, hogy mert még akkor még nem tudom hány órát kellett volna próbálkozni. Ő hogy látja? Egyáltalán, ha nincs arra vonatkozóan adat, hogy egyébként mi a pontos számadat a császármetszések tekintetében, arra lehet satszolni valamit, hogy a természetes úton elindított szülésesből császáros és a programozott császár között milyen arányos különbség van?
1: Igen, országos számadatokat a teljes császárfrekvenciáról azt tudom mondani, hogy azért az már közelíti az 50%-ot. Tehát nem, még nincs ott, de már vannak intézetek Magyarországon, ahol ez meghaladja az 50%-ot. Én kényszeres vagyok, tehát minden eddigi munkahelyemen olyan statisztikát vezettem az osztály működéséről, ahol pontosan az előbb említett paraméterek szerepeltek. Tehát pontosan tudtuk azt, hogy hány százaléka a megindult szüléseknek, ahol a szándék a hüvei szülés volt, végződött császármetszéssel, és hány százalék volt a választott császármetszés, az úgynevezett elektív császármetszés, és még sok mást is tudtunk. És sokkal inkább egy szülészet működését, az, hogy mennyire jó szülészeti ellátás zajlik ott, sokkal inkább fémjelzi az a szám, hogyha valóban azt nézzük meg, hogy azokat a nőket hány százalékban, azokat a vajudókat hány százalékban operáljuk meg, akik szerettek volna hüvei úton szülni. Hát ez egy nagyon összetett kérdés, hogy miért történik ilyenkor a császármetszés, és inkább tegyük fel úgy a kérdés, hogy miért emelkedik ennek az aránya mindenhol ennek a fajta úgynevezett akut vagy sürgős császármetszésnek. Ezt akkor is sürgősnek hívjuk, ha nem feltétlenül rohanunk a műtőbe, hanem csak a vajudás során operálunk. A sürgős szembeállítva az elektívvel, a választott időpontban történő műtéttel. Az egyik legfontosabb talán az, hogy a jogi háttér a szülészet körül az egyre elkeserítőbb. Ez a világon már régóta így van, és én régen, amikor Amerikában jártam szülészeti osztályon, akkor ott megdöbbentem azon, ez sok-sok évtizeddel ezelőtt volt először, és megdöbbentem azon, hogy micsoda összeget fizetnek az ottani orvosok biztosítás címszó alatt. És akkor megtudtam, hogy azért, mert a legkisebb pernél is millió dolláros perek repülnek a szülészek nyakába. Ez lassacskán begyűrűzött hazánkba is. Tehát gyakorlatilag a szülészet lett az egyik legperdúsabb, hogy így fogalmazzak, orvosi szakág, és gyakorlatilag a mai társadalom nem fogad el mást, csak teljesen 100%-os sikertörténeteket. Tehát olyan sikertörténetet, amikor az egészséges anya bemegy a szülőszobára, és egy egészséges, boldog gyermekkel, aki aztán zseni lesz, már az általános iskola első osztályában zseniként fog szerepelni. Ez a sikertörténet, ez a 100%. Azt azonban tudni kell, és akármit tesz jelenleg a szülészeti ellátás, hogy senki nem tud 100%-ot garantálni. A legnagyobb gondosság, a legnagyobb odafigyelés, a legteljesebb szakmai tudás lehetőségek hátterében sincs mindig 100%-on a szülészeti ellátás. Nem Magyarországon, nem bárhol, hanem mindenhol a világon, a szülészetben még mindig benne van az az esetlegesség, mindig benne vannak olyan tényezők, amelyeket jelenleg nem tudunk kivédeni, és félek tőle, hogy ezt egyhamar nem is fogjuk tudni kivédeni. Ebből adódik az, hogy van egyfajta félelem az orvosokban egyáltalán a szülészettel szemben, és ez nagyon érdekes, mert amennyire népszerű szakmának tűnik ez a szülészet, és akkor itt megemlíthetjük a korábban meglévő paraszolvencia jelenséget, a magárrendelések lehetőségét, bármit azért, hogy a népszerűsége még tovább fokozódjon. Még ezek után a paraszolvencia, míg a megszűnése, a paraszolvencia megszűnése után a perek emelkedésé, a perek gyakoriságának emelkedésével egyre inkább hiány szakmává kezd válni a szülészet.

0: és ez a jelenség szintén begyűrűzött, mert az Egyesült Államokban már nagyon-nagyon sok évvel ezelőtt is az egyik hiányszakma, klasszikus hiányszakma a szülészet volt. Tehát van egy olyan jogi háttér, ami fenyegetetté teszi a szülészeket, és ezért, mint egy önmagunkat védendő, sokkal-sokkal hamarabb nyúlnak a szikéhez, sokkal hamarabb választják az operatív szülést, a császármetszést. Mégpedig azért, mert azt mondják, hogy én azt elvégeztem, akkor megtettem mindent. Ennél többet ember nem tehet. Ebben érzik jobban a biztonságukat, ebben érzik azt, hogy nekik erre a folyamatra ráhatásuk van. Egy hüvei szülés akármilyen szépen halad és zajlik, még a legutolsó pillanatban is tartogathat meglepetést, és ez alatt nem a kellemes meglepetést értem. Lehet egy olyan szituáció, ami a szülész részéről, a szülés folyamata során bármikor olyan skillt, olyan különleges szaktudást igényel, amit nem biztos, hogy bír egyrészt, másrészt meg ha igen, akkor nem biztos, hogy olyan rutinnal bír, hogy azt képes lesz megoldani, és ez nem az ő hibája, mert a szülészeti szövődmények jelentős része az ritka, hál' Istennek, egy átlagos gyakorisággal szülészkedő szülész nem sokszor találkozik vele az életben, tehát nem sok alkalma van arra, hogy ezeket a helyzeteket gyakorolja, hogy hogyan kell megoldani. Tehát vannak olyan szituációk a szülészetben egész egyszerűen, amelyeket úgy érzi a szülész, hogy ha megoperálja a császármetszést, akkor ezzel kivédi. Ezt hívják defenzív magatartásnak, tehát egy védekező magatartásnak. Ez biztos, hogy jelentős részben hozzájárul ahhoz, hogy a császármetszések gyakorisága növekszik. A másik, hogy sajnos, amikről most beszéltem, szülészeti skillek, ezek szépen lassan kikopnak a szakmából, szépen lassan feledésbe merülnek. Jönnek az újabb és újabb generációk, és az információ átadás, a tudás átadás, az idősebb kollégák tudás átadása egyre halványul. Egyre kevésbé tanulják meg a fiatal kollégák azokat a skilleket, azokat a műfogásokat, azokat a szülészeti művészeteket, ars obstetricae mondták régen, tehát hogy a szülészet az egy művészet tulajdonképpen, amelyek kellettek ahhoz, hogy minden, vagy legalábbis a legtöbb szülészeti, szülés alatt előforduló szituációt biztonsággal megoldjanak. Itt mondhatnám azt, hogy ma már fogó műtétet az országban gyakorlatilag egy-két ember végez, és a fiatal kollégák, amikor meghallják azt, hogy fogó, akkor valami szörnyűségre asszociálnak. Én láttam, én magam is végzek még fogó műtétet, de én akitől tanultam, és akiktől láttam ezt, és külföldön, amikor láttam ezt, ez egy csodálatos eszköz, még ha idegenül és ijesztően is hangzik például a használata most Magyarországon a 21. században, és akkor erre azt mondják a fiatalok, vagy a fiatalabb generáció, hogy ő ezt már nem szeretné megtanulni, hiszen olyan esetekben inkább elvégzi a császármetszést, amikor ezeket az eszközöket kéne használni. Tehát, hogy nem csak a jogi környezet változik meg, hanem az orvosoknak a hozzáállása, az orvosoknak a... Nem azt mondom, hogy tudás szintje, mert a tudás meg lesz, csak ezeknek a régi praktikáknak a feledésbe merülése az keményen hozzájárul én szerintem ahhoz, hogy a császármetszések ezen típusa gyakoribbá válik.
1: Dr. Ádám Zsolttal beszélgettünk, a Cezer Intézet szülésznőgyász főorvosával. Köszönöm.
2: Köszönöm a figyelmüket, a Múltidézőt hallották. Találkozunk legközelebb.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Megszavazta a magyar EU pénzek kifizetését az uniós pénzügyi tanács. Repülés közben szakadt ki egy Ryanair gép ablaka. Napos idő lesz egy-egy záporral, zivatarral. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Elfogadta Magyarország módosított helyreállítási tervét az Európai Unió gazdasági és pénzügyi tanácsa, az ECOFIN. A döntés mintegy 10 milliárd eurós uniós forrás kifizetését teszi lehetővé Magyarország számára. Az összegből körülbelül 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás, 3,5 milliárd euró pedig hitel. Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez. Az erről szóló határozatot ma hagyta jóvá az Európai Bizottság. A testület közölte, a csatlakozás Magyarország elkötelezettségét tükrözi a jogállamiság helyreállítása mellett. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán emlékeztetett, a kérelmet május 28-án nyújtották be, és a döntés értelmében Magyarország az Európai Ügyészség 25. tagállamává válik, az ügyészség pedig állandó jelenlétet létesít az országban. Sarkalatos, vagyis kétharmados jogszabály maradhat a földtörvény és a nemzeti vagyonvédelméről szóló törvény. A parlamenti bizottság vita nélkül fogadta el az erről szóló javaslatot, a fideszesek távol maradtak. A testület döntött arról is, hogy a hamarosan megalakuló Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal feladata lesz a jogellenesen felhasznált közvagyon felkutatása és visszaszerzése is. Menet közben kiszakadt a Ryanair egyik gépének ablaka. A Szalonikiből a németországi Memmingenbe tartó járaton röviddel a felszállás után történt az incidens. Az ablaknál ülő szerb férfi megsérült, utastársai húzták vissza a nyílásból. A gép, amelyen pánik tört ki, azonnal visszatért a görög reptérre. A sérültet kórházba vitték, úgy tudni, nincs életveszélyben. Azt majd a vizsgálat deríti ki, hogy miért tört be a repülőgép ablaka. Elfogták azt a győrteleki férfit, aki fogolyszökés miatt a rendőrség 50 legkeresettebb bűnözőjének listáján is szerepelt. A kábítószer kereskedelem miatt elítélt 40 éves férfi bűnügyi felügyelet alatt állt, de levágta magáról az elektronikus nyomkövetőt és megszökött. A rendőrök egy budapesti 8. kerületi lakásban fogták el, majd kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Venezuelában már csak nem 4000 ember halálát erősítették meg a hatóságok több mint 2 héttel a pusztító földrengések után. A természeti csapás által súlyosan érintett északi ország részben több száz épület dőlt össze, az eltűntek száma elérheti az 50 000-et is. Szombaton változóan felhős, napos idő lesz, országszerte várható záporzivatar. A hajnali 10-18 fokról 28 és 33 fok közé melegszik a levegő, de északkeleten csak 25 fok körül lesznek a maximumok.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Amikor egy tehetséget észrevesznek, minden megváltozik. Kapcsolatok, támogatók, új utak nyílnak meg. Ezt az utat követjük végig hétről hétre. Önök a Tehetség útja adását hallják. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Jó napot kívánok, a Tehetség útja legújabb adását látják itt a Spirit FM-en, a Tehetség útjában pedig a tehetséggondozásról szoktunk beszélgetni. Ez egy olyan mondat volt, ami nem volt például teljesen tökéletes, de a műsor címével próbáltam élni. Dr. Szántai Csaba, a Richter Tudományos Főtanácsadója, egészségügyi és oktatás támogatási vezetője a vendégünk, és itt van velünk Weber Márton, a Richter Szerkezet Kutatási Osztály kutatófejlesztője, aki a TET legifjabb zsűri tagja, és erről majd rögtön beszélünk is, hogy ezek itt micsodák. És az egyik apropója a mi beszélgetésünknek az az, hogy a Richter Gedeon nyerté kapta idén az egyik díjat a tehetségbarát vállalatok kategóriájában, és méghozzá a Bonizbon a Nemzet Tehetségeiért díj átadóján vehették ezt át. Hogyan járul hozzá a cég a tehetségek felkarolásához, megtalálásához és kibontásához? Egy ilyen általános bemelegítő kérdéssel nyitnám.
3: Jó, hát Köszönöm szépen a kérdést. Először is azt kell tisztázni, hogy mi a Richter, hogy értsük azt, hogy mit is jelent a Richter számára a tehetség nevelés. Én nem nagyon szeretném használni azt a szót vagy kifejezést, hogy tehetséggondozás, inkább tehetségnevelésről vagy tehetségmenedzsmentről beszélnénk. És azt kell érteni, hogy a Richter egy olyan cég, ami a legnagyobb innovációs centrum ma, nem csak Magyarországon, hanem a régióban, és egészen különleges értékeket termel ki. Nem szeretnénk úgy gondolni saját magunkra, hogy egyszerűen csak egy gyógyszereket gyártó cég vagyunk, hanem egy olyan cég, aki megpróbál a társadalomnak és a kultúrának aktív formálójává válni. És ennek részeként próbálunk egy olyan kisugárzást megvalósítani a világ felé, aminek szerves eleme az, hogy a tehetségeket fölkaroljuk. Tehát nagyjából ez az indítatása a dolognak. Nem csak arról van szó, hogy megpróbálunk megfelelő szakember utánpótlást találni, hanem arról is van szó, hogy megértessük a világgal azt, hogy pontosan mit is jelent gyógyszert gyártani, mi ez az egész, és van egy eléggé sajátos tehetségszemléletünk is, ez nagyon fontos eleme annak, amit mi csinálunk, mi arra gondolunk, hogy nem egyszerűen csak okos embereket szeretnénk látni, és az ő kinevelésüket, hanem olyan embereket, akik komplex skillekkel, kompetenciákkal rendelkeznek. Jelenleg az oktatási rendszer nem biztos, hogy ebbe az irányba neveli a fiatalokat, és mi nagyon szeretnénk arra rámutatni azzal, hogy egy hidat képezünk a munkavilága és az oktatás világa között, hogy valójában ilyen nagyon komplex, nagyon sokszínű emberekre van szükség.
2: Van egy ösztöndíj programjuk is, és abba, aki bekerül, ő abba hogy kerül bele?
3: Nagyon sok ösztöndíj programunk van, PhD képzési ösztöndíj programunk is van, és van olyan ösztöndíj programunk, ami a középiskolásokat célozza meg, ezeket alapítványi keretek között adjuk a fiataloknak, és hogy valaki hogy kerül bele, ennek kapcsán átadnám a szót Mártonnak.
2: Márton majd elmondja, hogy lehet ebben bekerülni.
3: Mert hogy ő ebben szerepet is kapott, és azt gondolom, hogy talán ő a leghitelesebb.
2: Még középiskolásként, ugye?
4: Igen, igen, 11-es voltam, nagyon-nagyon élénk emlék egyébként. Volt egy pedagógus, és szerintem minden tehetség útja úgy kezdődik ezzel a szóval, hogy volt egy pedagógus. A kémia tanárom volt, dr. Petsz Andra, aki felfedezte ezt a pályázati kiírást, és közösen kellett pályázni. Ez emlékeim szerint magamnak is kellett írnom motivációs levelet, kellett neki is írni ajánló levelet, és amiben ő hozzátett extrát, hogy mondta, hogy persze versenyeredményeket azt úgy illik leírni, mert hogy hát mégiscsak ilyen, ha már így tehetségekért ösztöndíjat szeretnénk elnyerni, akkor az ő versenyeredmények jól mutatnak. De én nem voltam az a nagyon nagy versenyző egyébként, azt hozzá kell tenni. Volt az osztályomban nálam sokkal-sokkal okosabb és tehetségesebb versenyző is, hanem arra fókuszált rá, hogy Marci, írjad bele azt is, hogy egyébként mit csinálsz szabadidődben. Mi az, ami én kémiával foglalkoztam nagyon sokat, hogy kémián túl úgy érdekel, és úgy emberré tesz, és ezeket írtuk bele, és én mai napig hiszem, hogy ez volt az egyébként, ami pont ugye a Richter, amit az előbb Csaba mondott, rezonált, hogy nem a legjobb voltam, hanem elég jó, és ezt egyébként úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy minden tehetséges fiatal felismeri, hogy nem a legjobbnak kell lenni, mert legjobban csak egy van, hanem elég jónak kell lenni, és azon mellett meg kerek egész szép
2: életet. Ez milyen jó mondat. Mondjuk a sportban nem feltétlenül igaz, de általában véve ez egy remek mondat. De ennyivel nem szabadulsz. Mit írtál bele egyebet?
4: Egyebet nagyon szerettem magam szórakoztatására novellákat írogatni. Volt egy, ami úgy felkapta egy novellapályázatnak a figyelmét, és ott valami díjazásban is részesült, már nem emlékszem pontosan. De hogy ugye egy ilyen dolgot alapvetően nem írtam volna bele egy vegyészettel, egy gyógyszeriparral foglalkozó vállalatnak az ösztöndíj programjába magamtól, úgyhogy ezt is tényleg a kémiatanáromnak az indítatására írtam bele.
2: De akkor igaza volt a kémiatanárnak?
4: Nagyon is.
2: Tehát valami komplexitás kell ahhoz, hogy lássuk a célt.
3: Igen, és azért értsük ezt a Marcinak a kijelentését is megfelelő komplexitásában, amikor azt mondja Marci, vagy azt mondjuk mi, hogy nem feltétlenül a legokosabb legyél, vagy a legjobb, hanem elég jó legyél, de emellett mutasd föl azt, hogy küzdőképes vagy, mutasd föl azt, hogy képes vagy egy csapatban mindenkivel együtt dolgozni hosszú távon, 10-15-20 év távlatában, képes legyél önmagadban hinni, ismerd meg önmagadat kellő mértékben, legyen szenvedélyed, és egy csomó-csomó ilyesmit föl tudok mutatni, ebből adódik az a komplex személyiség, amire mi azt mondjuk, hogy ezek az emberek fogják a jövő gyógyszereit megtermelni.
2: Igen, azt akartam mondani, hogy amit most elmondtál, az a sikeres ember leírása.
3: Igen.
2: Valójában.
3: Igen.
2: Mert hogy lehet a legzseniálisabb, de kudarcos, mert hogy valami fantazmagóriát kerget egy életen keresztül. Miközben, hogyha ennyi minden van az életében, akkor kilépni is tud dolgokból, és átlépni is tud máshova.
3: Ez valóban így van, de azt gondolom, hogy ez túlmutat önmagában a sikeres ember kategóriáján, ez a sikeres gyógyszer vagy sikeres kutatás kategóriájába is elvisz, hiszen mi azt föl tudjuk mutatni, hogy a Richterben a legfontosabb gyógyszereink létezése, az nem azon múlik, hogy mi nagyon okosak vagyunk, zárójelbe hozzáteszem, nagyon okosak vagyunk, hanem azon, hogy képesek vagyunk kollektíve csapatként hinni abban, hogy ezeket a léceket, amik borzasztó magasan vannak, és nagyon-nagyon komplikáltak, együtt közösen meg tudjuk ugrani. Ehhez ilyen emberekre van szükségünk, mint amilyen a Marci is.
2: Aki meg a TET nevű pályázatnak is az egyik zsűritagja volt, és így most már tudom értelmezni, hogy oda hogy került, mert ugye a TET az a te és a természet tudományok meseíró pályázat. Hát egy novellista azért a meseíráshoz.
4: Hát igen, ez egy érdekes sztori volt egyébként, ha van idő kicsit kitekintve. Egyébként egy kis gyors korrekció, hogy tavalyig voltam a legfiatalabb tag, azóta egy önmaga is már pályázóból lett zsűritag, a Bolla Dorina a legfiatalabb zsűritagunk, aki még önmaga is egyetemi képzését végzi. De egyébként ez a sztori érdekes volt, én egy verseny szervezésben vettem aktívan részt, ez egy kémia verseny, meg matek verseny, meg fizika verseny, de én kémia verseny szervezésében vettem részt, és ott volt egy ilyen ötlet, hogy a verseny újságába kéne írni egy természettudományos mesét. Előző évben fizikás volt, előtte évben matekos volt a mese, és akkor a kémia volt a sor, és én azt megírtam, és a kémia tanároknak nagyon-nagyon tetszett, és Csabához is elkerült ez a mese, pont akkor, amikor a TET mese pályázatnak a koncepcióját megalkotta, és ha jól tudom, hogy akkor még nem is tudtad, hogy ezt én írtam.
3: Akkor még nem tudtam, hogy te írtad. Így van.
2: Viszont most már abban a helyzetben vagy, hogy te magad is tudsz támogatni.
4: Igen, igen.
2: Az egy fura szituáció, főleg ilyen fiatalon, amennyire fiatal vagy te magad, meg hát nemrég még te is támogatottként voltál jelen. Mit tudsz visszaadni, vagy mi az, ami a sajátod, a saját támogatói munkádból, és mi az, amit kaptál és viszel tovább?
4: Az egyértelmű, amit kaptam és viszem tovább, az maga a szakmai tudás, az a szakmai finesz, amit egyébként a Richter képvisel, tehát tényleg a szakma csúcsa ott szépen megül és burjánzik és gyarapodik, és azt nyilván egyértelműen egy az egyben tovább tudom adni, amit én szerintem saját magam, az meg a lelkesedés. Tehát sokszor mondják azt nekem, hogy az előadásomban az volt a jó, hogy látják, hogy imádom csinálni, amit csinálok, és hogy ez már önmagukban is olyan eléggé elvont témákban érdeklődést nyújt nekik, amikre nem is gondoltak korábban. Pusztán az, hogy valaki ennyire tudja a szakmáját szeretni például.
2: Egy mentor programban mit tud adni a Richter? Mit kell adnia tudni?
3: Egy mentor programban szellemiséget, lelket adunk hozzá. Azt gondolom, hogy sokkal kevésbé tudást. És én azt gondolom egyébként, hogy a jelenlegi oktatási rendszer is ebbe az irányba tolódik el. Tehát egyre kevésbé arra van szükség, hogy a tanár tudást adjon át, hiszen a tudás megszerezhető most már ezer más forrásból, főleg, hogyha mesterséges intelligenciában gondolkodunk, hanem sokkal inkább arról van szó, hogy szemléletet, lelki erőt, önmagadba vetett hitet legyen képes átadni. Mi ezt tesszük, nagyon büszkén, azt kell, hogy mondjam.
2: Hogyha egy színdarabba behozzák a pisztolyt, annak valami funkciója kell, hogy legyen. Hát a legrosszabb esetben is hadonászni fognak vele. Ott van egy csomó könyv, azok mit célt szolgálnak?
3: Oké. Menjünk egy picit vissza az eredethez, ha már a TET-ről beszélünk, hogy miről is szól valójában a TET. A tett arról szól, hogy hogyan rakjuk össze a írásos formájú, narratív, történetalkotó gondolkodást a tudományos logikai gondolkodással. Ez egy teljesen új megközelítés, az egész világon sehol nem csinálnak ilyesmit. Az egész arról szól, hogy tanítsuk meg a fiatalokat önmagukra, tanítsuk meg őket arra, hogy ők képesek alkotó módon jelen lenni a világban. Nagyon sokan ebben egyáltalán nem hisznek. És azt látjuk, hogyha egy fiatalt megkérdezünk arról, képes vagy egy történetet megírni. Egyébként bármilyen felnőttet is megkérdezhetünk erről, és nem egyértelmű a válasz. Ki az, aki képes megírni egy történetet, ami izgalmas, ami jó pofa, és saját magából fakad, egy eredeti gondolat. Legtöbben azt mondják, hogy én nem vagyok eléggé kreatív, én nem vagyok erre képes. És egy kicsit elkezdjük erőltetni a dolgot, azt mondjuk, hogy ülj le, próbáld meg, kezdjél el írni, és hirtelen ott lesz az a történet. És akkor ebből ez az ember, vagy emberke már úgy áll fel, hogy haha, én mégiscsak kreatív vagyok, mégiscsak tudok alkotni. Az embernek van egy nagyon-nagyon ősi történet, mesélős, történetalkotó ösztöne. Ezt az ösztönt lovagoljuk meg, részint azzal a szándékkal, hogy ezen keresztül szeresd meg a természettudományokat, de legfőképpen szeresd meg önmagadat. Ez az alapvető motivációja a mesepályázatunknak. A kifutása az, és bejön itt évente mondjuk 600 pályázat, hogy ebből körülbelül olyan 80-100 bekerül egy könyvbe. Ez a TET mesekönyv.
2: Ezek azok,
3: akik bekerülnek a könyvbe, egy életre ilyen fiatalon beírják magukat a világtörténelembe. Ebből már 5 példányunk van, a 2 legutolsót hoztam magammal megmutatni, ilyen csodás, gyönyörű, szépséges könyvbe
2: kerülnek. Ez nem is nasz, ez nagyon komoly
3: kötet. Eszméletlen jól néz ki, nagyon, nagyon erőteljes a dizájnja. Évente 2500 ilyen könyvet adunk oda, teljesen ingyen, kórházaknak, iskoláknak, azoknak a gyerekeknek, akik pályáztak, föllapozgathatják, csodálatos ábrák vannak benne, a saját történetükön kívül a társaik történeteit is olvashatják, egymásból inspirálódhatnak, oktatási anyagként is használja a világ. Úgyhogy azt gondolom, hogy mi nagyon nagyot
2: gurítottunk. Ez menő, ez
3: nagyon. Nagyon-nagyon nagyot gurítottunk ezzel.
2: Az megvan, Marci, hogy ez az utad? Tehát megtaláltad a helyed?
4: Igen, természetesen. Ez már egyébként viszonylag korán eldőlt. Emlékszem, egyszer valaki 18 éves koromban egyébként kamera előtt megkérdezte, hogy belőlem mi lesz, még érettség előtt álltam, és én azt mondtam, hogy én egy szerkezetkutatási osztályon szeretnék majd dolgozni a Richterben. Ezt én 18 évesen mondtam, és 4-5 évvel később ez be is igazult, és amíg a Jóisten szeretné, én ott is fogok maradni nagy valószínűséggel.
2: Na jó, de akkor ebből jön a következő kérdés. Mi az a szerkezetkutatási osztály? Ott mit csináltok?
4: Hát próbálom egyszerűbben elfogalmazni. Gyógyszeriparnál magának a hatóanyagnak a molekula szerkezete az egy nagyon fontos dolog. Nem csak azért, mert hogyha nem ismerjük, akkor mondhatjuk azt, hogy a gyógyszerről se tudunk semmit, de azt lehet szabadalommal védeni, ami gyakorlatilag a pénzügyi fegyver egy gyógyszer cég kezében. Ezért nagyon-nagyon fontos, hogy a molekuláknak a szerkezetét meghatározzuk atomi szinten, mint egy atomi mikroszkóp jellegű eszköz segítségével. Ez nem teljesen mikroszkóp, ez inkább egy ilyen kirakós játéknak is nevezhetném, de az egy picit annál komolyabb, de javarészt rejtvényfejtegetés, ami a szerkezet meghatározására irányul.
2: Ez még akár izgalmasnak is tűnhet.
4: Nem kicsit izgalmas.
2: Reméltem valami hasonló választ. És akkor Csabához meg az utolsó kérdés, hogy ezen az úton hogy lehet tovább menni úgy, hogy ez még tovább nőjön, hogy tovább bontakozzon. Van elég gyerek, aki akar kémiával foglalkozni például? Van elég olyan szándék, amit egy gyógyszergyár felhasználhat a fiataloknál?
3: Hadd adjak erre egy talán ilyen nem feltétlenül direktbe visszaválaszolós választ, de mégiscsak egy számomra elképesztően fontos választ. Meg a Richter számára, meg szerintem az egész univerzum számára elképesztően fontos választ. Amikor mi például a TET mesepályázatot meghirdettük, vagy egy csomó más programról beszélhetek, akkor ezeknek mindig eléggé markánsan megfogalmazható céljai vannak. És akkor egyszer csak elkezdjük azt tapasztalni, hogy fiatalok elkezdenek megkeresni minket. Például azon az alapon, hogy összetalálkoztunk a TET mesepályázatnak a díjátadóján, és megtörténik valamiféle kapcsolódás közöttünk. És eltelik egy kis idő, középiskolás fiatal ír egy e-mailt nekem, hogy tele van kétségekkel. Merre tanuljon tovább? Külföldön, Magyarországon, vegyészmérnök legyen, vegyész legyen, hogy kezelje ezt az egész dolgot? És nem kap rá válaszokat a környezetébe. Mi válaszunk erre az, hogy gyere el hozzánk, beszélgessünk. Hozd el a barátaidat is, hogyha akarod. És rendre megtörténik az, hogy fiatalok eljönnek hozzánk, leülünk, és 2-3 órákat beszélgetünk arról, hogy milyen is az ő jövőjük. És ettől a pillanattól kezdve azt mondom, hogy ez az egész projekt felrobban pozitív értelemben. Tele vagyunk ilyen kapcsolódásokkal, és nem csak velük, a tanárokkal is. És ezt nagyon-nagyon szeretném hangsúlyozni. A tanárok kulcskérdés ebben az egész ügyben. Ővelük is rengeteg beszélgetést folytatunk, workshopokat szervezünk velük, amiben érzik a törődést, érzik egy ilyen nagyon, nagyon nagy cégnek a törődését. És innentől kezdve azt mondja, hogy csillagos ég a határ. Tehát ez egy önmagát gerjesztő folyamat, amiben szerintem mi sokkal jobb világot teremtünk.
2: Ha benneteket hallgatlak, azt gondolom, hogy ez a világ, ez egész jó. Úgyhogy én hallgatnálak még benneteket, remélem, hogy lesz erre még mód. Most ezt köszönöm szépen. Dr. Szántai Csaba és Weber Márton voltak a vendégeink. Egyszerűen a Richtert képviselve, meg az ügyet magát. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm. Támogatott tartalmat hallottak.

Spirit FM 92.9, az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

kérdésem. Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Amikor egy tehetséget észrevesznek, minden megváltozik. Kapcsolatok, támogatók, új utak nyílnak meg. Ezt az utat követjük végig hétről hétre. Önök a Tehetség útja adását hallják. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Folytatjuk a Tehetség útját, egy ifjú hölgy a vendégem, aki, hát kérdeztem, hogy te nagyon okos vagy, és azt mondja, hogy azt mondják. Örülök, hogy itt vagy, Rubina, szervusz.
2: Köszönöm a meghívást, köszöntöm a kedves nézőket.
1: Baranyai Rubina, aki hát okos is, meg podcastot is csinál már, meg középiskolás, meg versenyt is nyer. Azt nem teljesen egyedül, hanem a társával együtt, ez a Start Ideaton.
2: Igen.
1: Ez milyen pályázat volt?
2: Amikor beadtam a jelentkezést, akkor csupán egy ötlet formájában volt egy vízióm, és azóta elkezdtem magát kinőni az ötletem, és elkezdtem létrehozni egy befektetési edukációs platformot.
1: Igen. Na, akkor meséld el az ötletet. Mi az alap?
2: A Younger Wealth egy befektetési edukáció platform formájában, kifejezetten női célközönség számára, és lényegében lépésről lépésre segítjük a felhasználót a tudatos vagyonépítés útján, mindezt személyre szabottan és a felhasználóhoz igazodva.
1: Miért pont és kifejezetten nőknek?
2: Európában a nőknek csupán 30%-a rendelkezik befektetésekkel. Nagyon sok esetben nem képességbeli hiány, nem tudáshiány van, hanem önbizalomhiány, ami visszatartja őket a befektetésektől. És mi ezt a kis űrt szeretnénk megszüntetni, és javítani ezen a statisztikán.
1: Mit tekintünk befektetésnek ebben az értelemben? Befektetés egy életbiztosítás is, meg befektetés, hogyha a tőzsdén próbálkozom, az is. A kettő között ég és föld a különbség.
2: Igen, az edukáció során egészen onnantól, hogy hogyan rakjunk félre, oda, hogy milyen befektetési eszközök vannak, mindenre kitér a platform, mind tőzsdei tudásra, kriptovalutára és társaira, tehát egy széles skálát próbálunk lefedni.
1: A fejlesztésben mennyire vagytok benne? Mennyire csak az ötlet a tiéd, vagy mennyire te fejleszted magát, ez egy applikáció lesz a végén, az applikációt?
2: Jelenleg egyébként a tananyag létrehozásán dolgozunk, egy pénzügyi szakértővel együttműködve, közösen készítjük a tananyagot, tehát ebben teljes mértékben részt veszek, és ott vagyok ezeknél a folyamatoknál. Az informatikai részét jelenleg én viszem, viszont a későbbiekben szeretném bővíteni a csapatot egy informatikai társal.
1: Te mihez értesz igazán ebből a sok mindenből, amihez ez kell? Mert ez azért elég sok minden kell.
2: Igen, jelenleg nagyon sok feladatot viszek egyszerre, és tudom, hogy hosszú távon egy jó csapat kelleni fog. Amihez én igazán értek, az, hogy hogyan kell megszólítani az embereket, és hogy mi a fájó pontjuk, és pontosan erre szeretnék építkezni.
1: Na, ennyi erővel lehetni a pszichológus is.
2: Ezen még nem gondolkoztam.
1: Na, de ezen meg mi indított el ezen az úton? Miért pont ezen gondolkoztál?
2: Én személy szerint elkezdtem érdeklődni a befektetések irányába, és láttam, hogy legtöbb esetben férfiak ültek ennél az asztalnál, fiúkkal kellett tőzsdei versenyekre menni, és volt bennem egy ilyen kis motoszkáló érzés, hogy én szeretnék egy női közösséget, szeretnék nőkkel is erről beszélni, és szeretném, hogyha minél több ember vonulna be ebbe a témába, és akkor elindultam ezen az úton.
1: Könnyű volt társakat találni hozzá?
2: Nem. Társat találni szerintem nagyon nehéz. Nagyon nehéz olyannal együtt dolgozni, aki meg tudja osztani és át tudja érezni a koncepciót, de idővel megtalálja szerintem az ember a megfelelő partnereket, a megfelelő társakat, és menni kell ezen az úton.
1: Ehhez lányok kellenek, vagy fiúk is jöhetnek?
2: Ehhez lányok és fiúk is kellenek, hiszen ez az feladat, igen. És ez a feladat nem csak a nőknek a feladata, hanem ugyanúgy egy társadalmi és egy generációs feladat, amit meg kell oldani. Együtt dolgozom férfi szakértőkkel is, és én kifejezetten nyitott vagyok az ő koncepciójukra, mert azt gondolom, hogy nagyon sok értékes tudás van a kezükben. Csak szükség van egy hídra, amivel személyre tudjuk szabni olyan élethelyzetekre, ahol ez a tudás egy kicsit finomítással jár személyre
1: szabással. Na ezt akartam kérdezni, hogy ezt a kommunikációs lábat, ezt nyilván megtartod magadnak, mert hiszen azt mondod, hogy most is igazán ez az erősséged. Igen. Tehát, hogy szólítod meg azokat a fiatal hölgyeket, meg idősebbeket, akik megszólíthatók egy ilyen témával.
2: Elsősorban ezért is indítottam el egyébként a podcastemet, a Younger World podcastet.
1: Mert tesztelsz?
2: Igen, a podcastnek most ma jön ki egyébként pont a második epizódja, ahol szeretném, hogy egyáltalán az üzleti világgal a pénzügyi témát egy kicsit elérthetőbb és érthetőbbé tenni, és ezen keresztül egy közösséget felépíteni és megszólítani, hogy amikor a platform már kijön, akkor legyen egy olyan közönség és közösség, aki tártkarokkal tudja ezt fogadni.
1: Ez egy mesterséges intelligencia alapú platform lesz, tehát nem feltétlenül emberrel kommunikálok majd a végén?
2: Nem. Magában a tanulási folyamatokban AI-jal lesz a kommunikáció, viszont a mögöttes tananyag készítésében emberek vannak, szakértők vannak, és az AI is egy komoly része, hiszen látom azt, hogy jelenlegi technológiai helyzetben azért fontos, hogy legyen egy személyre szabás, és fontos, hogy haladjunk a technológiával, de a megfelelő mértékben és a megfelelő módon.
1: Ez nyilván akkor ez igazán nagy üzlet, de akkor lehet, hogy irgalmatlan nagy üzlet lesz, hogyha rajtatok keresztül lehet majd magát a befektetést is eszközölni. Tehát nem csak arról van szó, hogy megcsináljuk ezt a portfóliót, aztán keres magadnak egy befektetési szakembert, hanem az én magam vagyok, tehát itt van.
2: Igen, pontosan ez a hosszú távú vízió, és szeretnénk magával az edukációval azt elérni, hogy a felhasználó tudja, hogy mit miért tesz. Tehát azon a tanulási úton, amikor végigmegy, akkor a végcél az az, hogy ő megtanulja a saját határait, a saját kockázattűrését, és kapjon egy útmutatót, hogy mi alapján és hogyan kell dönteni.
1: De most hanyadikos vagy?
2: Én jelenleg most megyek 11. osztályba.
1: Mit szólnak az osztálytársaid?
2: Meglepődve kísérik az utamat, nagyon bíztatóak és támogatóak.
1: Valaki segít az osztályból? Tehát találtál partnert az osztályban ehhez?
2: Nem, jelenleg ezt a projektet én viszem egyedül, viszont érzelmi támogatást ezt mindig kapok, és nekem az a legnagyobb odaadott érték, hogy nyitottak és érdeklődnek ebbe a témába, és pontosan ez a célom ezzel a projekttel.
1: A podcastra visszatérve, meg külön kitérve arra, igazából kik a célcsoportjaid, a saját korosztályod, akik mindennek előtte vannak? Tehát most lehet igazán szépen felépíteni egy portfóliót?
2: A legfőbb célkorosztály egyébként a 18-tól 35 éves korig, ez a fő táv, amiben gondolkozom. Meg a saját korosztályomat látom, hogy kezdem így bevonzani, és elkezd érdeklődni, de nyilván 18 év alatt nem lehet még befektetni, de maga ez a ráhangolódás, az érdeklődés felkelt, és ez már ebben a korban is megtörténik.
1: Mi lesz veled pár év múlva? Gondolkozol ezen, hogy ez merre mehet, és te magad ezzel akarsz-e tényleg hosszú távon foglalkozni, vagy az lenne jó, ha ez saját lábán megállna?
2: Én határozott vagyok abba, hogy szeretném ezt a projektet hosszú távon továbbvinni és fejleszteni, és a Younger World által nem csupán egy platformot létrehozni, hanem egy társadalmi hatást, és pontosan ezért ebben a témában egyébként kutatok is az ENSZ-el együttműködve, fiatal lányok és nők esélyegyenlősége témájában, úgyhogy ez a munkám is
1: az
2: most kezdődik.
1: Jött?
2: LinkedIn-en sokat posztoltam ebbe a témába, a női reprezentációról, befektetésekről, és azon keresztül megkerestek, és azóta elkezdődött a közös munkánk.
1: Fura vagy? A többiek mit mondanak?
2: Néha csodálkozva néznek, meglepődő, hogy mennyi időm van.
1: Hát igen.
2: De igazából nekem az számít, hogy én mit gondolok, és hogy én hogyan látom ezt a fajta jövőmet.
1: Csuda, amit csinálsz.
2: Köszönöm.
1: Így felnőtt fejjel azt kell, hogy mondjam, hogy példaértékű a tudatosság. Aztán remélem, hogy ez sikeres is lesz, amiben most belefogtál. A Nemzeti Tehetségközpont minősített tehetséggondozó műhelyébe jársz, ez a te gimnáziumod tulajdonképpen. Ennek látod valami nyomát az ottani működésben?
2: Én azóta iskolát váltottam egyébként.
1: De nem emiatt.
2: Nem emiatt. A program az nagyon jó hatással volt az életemre, nagyon sokat kaptam tőle, és egyáltalán megtanultam, hogy mi az, hogy startup, mi az, hogy pitchelni, hogyan kell üzleti tervet csinálni. Rengeteget adott, és egyébként pont abban az iskolában dolgozó tanárnőnek köszönhetem, hogy értesültem erről a lehetőségről, úgyhogy ezért nagyon hálás vagyok.
1: Én meg örülök, hogy megismertelek. Sok jót kívánok neked.
2: Nagyon szépen
1: találkozzunk köszönöm. Veled, mint sikeres vállalkozó valakinek bejött.
2: Köszönöm.
1: Baranyai Rubina volt a vendégünk itt ebben a műsorban, a tehetség útján járunk. Hát ő a pontos bizonyítéka annak, hogy ez az út, ez járható. Várunk további hasonlóan sikeres és ügyes, okos fiatalokat. Tartsanak velünk egy hét múlva is. Minden jót, viszontlátásra.
0: Támogatott tartalmat hallottak.

csak egy hőhullám harmadik napja, és Éva, és még egy utca,

csak egy utca, ahol valaha laktam, és még egy délelőtt

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Magyarország segít! Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. A TV Start a Spirit FM-en, minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 7:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmodd meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
2: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
3: Deutsche Ingenieurskunst und Premium Qualität im Volkswagen Tiguan.
4: Azaz német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Premium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk márka kereskedésünkben.
5: Spirit Auto Ferihegy. Budapest, Üllői út 822.
6: Volkswagen.
7: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
8: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
9: Megszavazta a magyar EU pénzek kifizetését az uniós pénzügyi tanács. Repülés közben szakadt ki egy Ryanair gép ablaka. Napos idő lesz egy-egy záporral, zivatarral. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Elfogadta Magyarország módosított helyreállítási tervét az Európai Unió gazdasági és pénzügyi tanácsa, az ECOFIN. A döntés mintegy 10 milliárd eurós uniós forrás kifizetését teszi lehetővé Magyarország számára. Az összegből körülbelül 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás, 3,5 milliárd euró pedig hitel. Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez. Az erről szóló határozatot ma hagyta jóvá az Európai Bizottság. A testület közölte, a csatlakozás Magyarország elkötelezettségét tükrözi a jogállamiság helyreállítása mellett. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán emlékeztetett, a kérelmet május 28-án nyújtották be, és a döntés értelmében Magyarország az Európai Ügyészség 25. tagállamává válik, az ügyészség pedig állandó jelenlétet létesít az országban. Sarkalatos, vagyis kétharmados jogszabály maradhat a földtörvény és a nemzeti vagyonvédelméről szóló törvény. A parlamenti bizottság vita nélkül fogadta el az erről szóló javaslatot, a fideszesek távol maradtak. A testület döntött arról is, hogy a hamarosan megalakuló nemzeti vagyon visszaszerzési és védelmi hivatal feladata lesz a jogellenesen felhasznált közvagyon felkutatása és visszaszerzése is. Menet közben kiszakadt a Ryanair egyik gépének ablaka. A Szalonikiből a németországi Memmingenbe tartó járaton röviddel a felszállás után történt az incidens. Az ablaknál ülő szerb férfi megsérült, utastársai húzták vissza a nyílásból. A gép, amelyen pánik tört ki, azonnal visszatért a görög reptérre, a sérültet kórházba vitték, úgy tudni, nincs életveszélyben. Azt majd a vizsgálat deríti ki, hogy miért tört be a repülőgép ablaka. Elfogták azt a győrteleki férfit, aki fogolyszökés miatt a rendőrség 50 legkeresettebb bűnözőjének listáján is szerepelt. A kábítószerkereskedelem miatt elítélt 40 éves férfi bűnügyi felügyelet alatt állt, de levágta magáról az elektronikus nyomkövetőt és megszökött. A rendőrök egy budapesti, 8. kerületi lakásban fogták el, majd kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Venezuelában már csak nem 4000 ember halálát erősítették meg a hatóságok több mint két héttel a pusztító földrengések után. A természeti csapás által súlyosan érintett északi ország részben több száz épület dőlt össze, az eltűntek száma elérheti az 50 000-et is. Szombaton változóan felhős napos idő lesz, országszerte várható záporzivatar. A hajnali 10-18 fokról 28 és 33 fok közé melegszik a levegő, de északkeleten csak 25 fok körül lesznek a maximumok.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
6: A gazdasági magazin jelentkezik, a Spirit FM, Rónai Egon vagyok, jó napot kívánok, Hazafi Dávid a mai szerkesztőnk, és hogyha valaki már találkozott azzal, hogy valami fals információhoz jut az AI által, akkor pontosan fogja érteni, hogy milyen kihívásokat ad ez nekünk minden nap, akik használjuk a mesterséges intelligenciát. A Google-nek is van egy olyan platformja, voltaképpen minden keresésnél felkínálja, amelyik a mesterséges intelligencia segítségével egyfajta összefoglalót ad a keresett témában, vagy a keresett személyről. És ezzel kapcsolatosan vannak itt fejlemények, mert hogy valakinek nem tetszett, hogy olyan információkhoz jutottak az AI által róla, amelyek nem voltak valódiak, és perre ment, és hát ennek vannak következményei. Ezek iránt érdeklődünk a szakembernél. Dr. Tóth Judit Lenke adatvédelmi jogásznál. Jó napot kívánok!
10: Jó napot kívánok!
6: Nagyjából ugye ez arról szól, hogy hát néha hallucinál a mesterséges intelligencia, hogy azt mondani szokás, és ezek a hallucinációk adott esetben kellemetlen következményekkel is járhatnak. Olyan infokat adhat rólunk, vagy a cégünkről, az érintettségünkről bizonyos témákban, amelyek nem igazak. Mi van akkor, ha így van?
10: Ez egy nagyon izgalmas kérdés, és roppantul messzire vezet, mert ez nem csak egy egyszerű kérdés, amikor ugye kulcsszóra keresünk rá, például ezeknél a platformoknál, ugye a Google-nál, mint amikor egy éttermet szeretnék megjeleníteni, a legjobb éttermet Érden, hanem ugye ez arról szól, hogy itt találatokat összesít ugye maga az AI, és eddig volt ugye választási lehetőségem, egy alternatív lehetőségem arra, hogy én saját magam döntsek, és most viszont ugye ez megszűnik, mert kész választ ad, egy kész kész megoldás gyakorlatilag, egy összefoglalót arra, hogy mit ajánl, és a problémámra azonnal választ fogok kapni, ami felveti ugyan más két lényeges kérdést, hogy mennyire pontos ez az információ, illetve hogy mennyire hiteles, és honnan szedi be ezt a forrást, illetve hát ugye mi alapján dönti el, hogy mit akar nekem megjeleníteni, mint ugye felhasználónak, és akkor el is érkeztünk szerintem a legnagyobb kérdéshez, az AI-nak ez a legfontosabb témája, gyakorlatilag ez a black box hatás, ez a fekete doboz hatás, mert ugye itt arról van szó, hogy pontosan ezt nem tudjuk, hogy van valamilyen outputunk, de közben berakunk valamilyen információt, és a kettő között nem tudjuk gyakorlatilag, hogy mi történik, pedig ugye a felelősségnek ez lenne a legnagyobb kérdése, hogy milyen döntési folyamat vezetett a károkozó eredményhez, és pont ezt nem tudjuk lemodellezni az AI-okban, tehát a mesterséges intelligenciában.
6: Viszont nekem felhasználónak, vagy nekem áldozatának a mesterséges intelligencia tévedésének minden esetre lehetnek következmények, amelyekkel ezek szerint a szolgáltató, ez esetben mondjuk a Google, kénytelen valamilyen módon jót állni?
10: Így igaz, és ugye meg kell említeni ezt a jogi környezetet, és most ilyen citokszavakat fogok, rövidítéseket mondani, mint például GDPR, ugye ez az adatvédelmi, személyes adatok védelméről szóló rendelet, vagy ugye az AI Act, ez a mesterséges intelligencia szabályozás, itt ugye augusztus 2-án lesz egy különböző, egy nagyobb horderejű változás, vagy ugye ez a DSA, vagy a DMA, ezek a rövidítések, amik ugye kifejezetten ezekre a nagy kapuőr platformokra vonatkoznak, tehát a Google-re, a Facebook-ra, a YouTube-ra, ahol ugye tartalmat állítanak elő a különböző szolgáltatók. És ugye ez a P2B rendelet. Na már most ezeknek a jogszabályoknak különböző kötelezettségei vannak, amit vizsgálnia kell majd a hatóságnak, vagy hát ugye itt a bíróságnak, hogy mennyire tartotta be ezeket.
6: Ugye régen azért taposták egymást a cégek, hogy kikerül egy keresés kapcsán a legelső helyre az AI-nál, hát illetve magánál a Google-nél, amikor rákeresett, már az is az volt tulajdonképpen, csak kezdetleges módon. Most ezt maga a Google olyan módon válaszolja meg ezt a kérdést, hogy ő készít rögtön egy összefoglalót a kérdésre adandó válaszként. Ez ugye kárt okozhat vállalkozásoknak, és hogyha olyan adatot közöl rólam, akkor nekem magamnak is.
10: Hát így igaz. És ugye pont ez a rákfenéje, ezért nem ennyire egyértelmű maga a kérdés, hogy itt a Google most micsoda? Egy közvetítő platform, mert akkor ugye ez a P2B rendelet, ez a platform és a biznisz közti rendelet fog rá vonatkozni, vagy pedig igazából tartalomgyártó, tartalom előállító saját maga is, attól függően ugye, hogy mi a megjelenített szöveg. De hát ugye ebben borzasztó nehéz állást foglalni, mert hogyha például én rólam, tehát Tóth Judit Lenkéről egy személyes információt közöl, ami valótlan és hamis, akkor ugye én élhetek a személyiségi jogaimmal is, és ugye az adatvédelmi hatósághoz is tudok fordulni ezzel kapcsolatban.
6: Itt viszont az történt a német precedensnél, hogy két kiadóvállalat, amelyeket nem ismerünk, mert nem nevezi meg a hír, beperelte a Google-t azért, mert róluk olyan állításokat közöltek, miszerint ők csalásokban vennének részt, üzleti károkozások fűződnének a nevükhöz, és hát ráadásul ugye ez nem volt igaz. És azt mondta a német bíróság, hogy igen, akkor a Google felel ezért.
10: Abszolút, és itt ugye már beáll a jó hírnév, ehhez való jog gyakorlatilag, meg hát ugye a cégeket is megilletik különböző személyiségi jogok, tehát hogy pontosan ez az, ami nehézé teszi ezt a döntést, hogy milyen súllyal fognak ebben részt venni a különböző jogszabályok.
6: Ugye itt van még egy nehézség, és hát azért ezt lássuk be, tehát itt 8 milliárd ember kerülhet a Google-el ilyen módon kapcsolatba, és hát hogyha egy töredékükről fals információt ad a mesterséges intelligencia, az akár csődbe vihet egy vállalatot, még a Google méretében is, mert hogy a bírósági ítéletek nem lesznek szűkmarkúak. Korábban itt annyi volt a megoldás, hogy kérhettem, hogy távolítsák el rólam azt az információt, amit én nem tekintettem igaznak. Ma ezek szerint perelhetek?
10: Így igaz. Személyiségi jogi pert indíthatok a Google-lel szemben, és ugye van más alternatíva is, tehát ugye adatvédelmi hatósághoz is tudok fordulni, illetve a Google-höz magához. van egy ilyen adatvédelmi felelős DPO pozíciója, és ott kevesen tudják egyébként, hogy 30 napjuk van arra, hogy válaszoljanak, és leszedjék a rólam szóló hamis tartalmat. Mert ugye ez hatalmas károkat tud okozni, hogyha több napig van, és több napig kering ez az információ, lehozza egy másik médium, már azt evidenciaként veszi egy másik AI, tehát hogy itt az információ és az adat közti összefüggés gyakorlatilag már elválaszthatatlan. Nem fogjuk tudni, hogy mi az igaz és mi a valós. Míg régen ugye forrás megelőléssel azért nyomon követhető volt, és visszakövethető volt az a platform, amelyik a cikket elsőleg publikálta, de itt ez már gyakorlatilag lehetetlen.
6: Magyarországon ugyanaz a joggyakorlat, mint mondjuk itt ebben az esetben a németeknél? Tehát, hogyha valahogy Magyarországon hasonló esetet tapasztalunk, ugyanúgy fordulatunk bírósághoz, és van egy európai gyakorlat, ami alapján meg is fogjuk nyerni azt a pert?
10: Én ezzel még óvatosan bánnék, mert ugye itt csak első fokon nyerték meg. Biztosan fellebbeztek, és ugye másodfok fogja eldönteni a jogerőt, és de ugye inkább azt látnám, hogy az Európai Unión belül kvázi ugyanaz a jogszabályi háttér, tehát ugyanúgy vonatkozik ez a platformokra, ugyanúgy vonatkozik ez ugye az adatvédelem és a mesterséges intelligencia rendelet, illetve az összes fajta szörnyűséges rövidítés, amit az előbb említettem, a cégekre Európai Unión belül. És hát ugye akkor vannak a nagy adatóriások, meg az Amerikai Egyesült Államok, illetve Kína, akik teljesen máshogy állnak hozzá ezekhez a adatos rendeletekhez, adatvédelemhez, illetve a személyiségi jogokhoz. Gyakorlatilag meglátjuk, hogy melyik rendszer lesz életképes.
6: Az minden esetre elgondolkoztató, hogy a Google ugye most innentől kezdve már nem csak más forrásokat közöl, hanem önmaga is előállít forrást. Ez egy új elem a működésében, ezt a mesterséges intelligencia hozta elő. Nyilván felelősséggel kell valahogyan tartoznia az általa előállított tartalomért.
10: Abszolút, hogyha tartalom előállító, akkor ugye tartalom gyártónak a felelősség.
6: Ha jól értem, ez a vita tárgya, hogy az-e azáltal, hogy egy összefoglalót készített a mesterséges intelligenciával.
10: Ez igaz, mert hogyha rákattintok ugye arra az összefoglalóra, akkor itt az a kérdés, hogy hova navigál tovább. Ha nem navigál tovább, akkor ugye új tartalomgyártó, és ugye az új tartalomgyártásért gyakorlatilag felelősséggel tartozik, ugyanúgy, mint egy tartalomgyártó. Meg hát ugye vannak a DSA és DMA, meg a platform rendelet szerint, ugye vannak neki különböző kötelezettségei, például ez a jelzésrendszer, meg amivel találkozhatunk mi felhasználók is, például, hogy be lehet jelenteni a nem kívánt tartalmakat, vagy azokat a híreket, amik álhírek, tehát hogy itt azért a felelősség abszolút megáll, én azt gondolom.
6: Ha már felhozta, megnéztem, egy csomó információt ad önről a Google. Köszönöm, hogy beszélhettünk. Dr. Tóth Judit Lenke, adatvédelmi szakjogász volt itt velünk az előző percekben. Köszönöm szépen.
10: Én is köszönöm.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Szerintem mindannyian jártunk már, úgyhogy vettünk olcsó töltőt, mert hirtelen megszorultunk, otthon hagytuk, kellett valahogy valami megoldás, és hát nem egy szakboltban vásároltunk, hanem az első helyen, ahol lehetett valamit venni. Hát aztán kiderült arról a töltőről, hogy nem is annyira tölt. És hát ez még csak egy dolog, de ennél vannak cifrább kalandok is, amiket a nem hivatalos USB töltőktől, tehát nem a gyári töltőktől várhatunk. Dr. Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke van itt a vonalban. Jó napot kívánok, Norbert! Ugye itt vannak másfajta veszélyek, az áramütés például nem vicces, meg hát a tűz sem annyira.
2: Jó napot kívánok, és én is üdvözlöm a kedves hallgatókat. Hát így van, pontosan az még a kisebb baj, hogyha nem tölt az a töltő, az, hogy az áramütés veszélyes, az már sokkal komolyabb. Ugye, amint mi vizsgálatokat végzünk, az az önáltal említett aluljárókba is kiterjed, de például a harmadik országban történő internetes rendeléseknél, de szakkereskedéseknél, vagy szakáruházakban, üzletekben történő mintavételekre is sor kerül. És hát azt látjuk, hogy kifejezetten például az aluljárókban, vagy harmadik országban történő rendelés esetén brutálisan magas, messze 90% fölötti a kifogásolási arány, ami azt jelenti, hogy az onnan vizsgált termékek 90%-a megbukott termékbiztonsági szempontból, tehát áramütés veszélyes.
1: Ez még úgy is igaz, hogy adott esetben nem a 90%-a használhatatlan, én nem veszem észre, nem tudom, hogy baj van vele. Aztán egyszer
2: így
1: csak.
2: Van, pontosan, tehát ezek többnyire használhatóak, és nem azt jelenti, hogy biztos, hogy megvágja az áram azt, aki ilyet vásárol. De hiányoznak belőle olyan termékbiztonsági garanciák, mondjuk itt a gyártási folyamat során, ami megakadályozza biztosan, hogy ne okozzon áramütés veszélyt. Tehát magyarán potenciálisan áramütés veszélyes, és ilyen nem lehet, vagy nem lehetne kereskedelmi forgalomban.
1: Azért azt tegyük hozzá, hogy nem nagy feszültségről van szó, a leginkább kellemetlenségről.
2: Hát így van, meg az egy bosszantó is, mert esetleg több ezer forintért vásároltuk, rendeltük, esetleg tényleg, ahogy én is említettem, nincs másik kéznél. Adott esetben pedig azért súlyosabb problémákat is okozhat. És hát mi mindig azért elmondjuk a fogyasztóknak, hogy ez bármilyen elektronikai cikkre vonatkozik, hogy nem nagyon aluljáróba vásároljuk, nem nagyon harmadik országból rendeljük, mert ennek azért komoly következményei.
1: Itt a harmadik országból rendelés leginkább azt jelenti, hogy Kínából, a valamelyik olcsó áruházból pár száz forintért utánunk hajítják, ugye?
2: Abszolút így van, és egyrészt az jelenti a webáruházas rendelés, másrészt az online platformos rendelés. Most anélkül, hogy kimondanám a nevét azoknak az online platformoknak, amit mindannyian használjuk, valljuk be, ott aztán tényleg, amellett, hogy gagyi a minőség, még termékbiztonsági szempontból sem felelnek meg ezek a termékre.
1: Önök ilyenkor mit vizsgálnak? A szigetelést, vagy valami egyebet?
2: Pontosan egyrészt a szigetelés megfelelőségét, vizsgáljuk a csatlakozó dugó méretét, hogy a táphálózati részek és a törpefeszültségi részeket megfelelően elválaszták egymástól, meg az úti átalakítóval kombinált termékek kialakítását is vizsgáljuk. Pontos, hogy ezt minden laboratóriumi körülmények között, tényleg azért, hogy teljes mértékben meg tudjuk vizsgálni, hogy az biztonságos az a termék.
1: Láttak valami olyan különleges ismertetőjelet, ami alapján én, hogyha bemegyek egy boltba, akkor tudhatom, hogy ez nem lesz jó, az meg rendben van?
2: Igazából nehéz fogyasztóként, laikusként megállapítani ránézésre. De például, ha nagyon olcsó egy termék, hogyha hiányzik a CE jelölés, ugye, ami biztosítja, vagy pontosabban azt állítja azzal a gyártó, hogy a megfelelő termékbiztonsági teszteket elvégeztük, nincs megfelelőségi nyilatkozat, akkor az azért erősen gyanús, hogy nem felel meg a termékbiztonsági szabályoknak.
1: A netes rendeléseken túl ugye a legtöbb boltban, hogyha bemegyünk, akkor az a kérdés kerül elénk, hogy gyárit szeretnénk, vagy utángyártottat?
2: Hát így van,
1: az árkülönbség szokta ezt leginkább eldönteni.
2: Pontosan, és én abszolút tisztában vagyok vele, és megértem, hogy az ár az egy nagyon fontos tényező a döntésnél, a fogyasztói döntés kialakításánál. De amikor biztonságról van szó, inkább a gyárit próbáljuk vásárolni. Vagy ha már utángyártott, akkor is a szakkereskedésbe vásárolunk. Nyugodtan kérdezzük meg az eladót, annak biztonságosságáról, ő honnan szerezte be. Ott azért nagyobb az esély. Mondom még egyszer, internetről, a harmadik országról pláne nem nagyon rendeljünk ilyet.
1: Dr. Eitmann Norbert, az NKFH, de szóval azért csak kimondom, bár jó hosszú neve van, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke segített nekünk, hogy ne csapjon nagyon az áram minket. Köszönöm szépen!
2: Köszönöm szépen én is!

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Miközben azt halljuk, hogy Donald Trump gazdasági tervei hogyan nem sikerültek, és leginkább az inflációs nyomás az, ami az amerikai gazdaságban gondot okoz, meg hát az sem jött be igazából, hogy hogy fogja hazavinni azokat a gyárakat, amelyek máshol is gyártatnak, de ezen közben úgy tűnik, hogy a nagy amerikai vállalatok mégiscsak egy jó idényt zárnak, hogyha az első félévi adataikat tekintjük. Ez iránt, ennek okai és eredményei iránt érdeklődő Varga Dánielnél, a KNTH Senior elemzőjénél. Jó napot kívánok!
2: Én is köszöntöm a kedves hallgatókat. Igen, azt azért elmondhatjuk, hogy összességében egy ilyen fokozott várakozással futnak neki a második negyedéves gyors jelentési szezonnak az amerikai vállalatok. Emellett érdemes kiemelni, hogy az első félévben is ugyebár túl vagyunk, és hát egy elég erős teljesítményt tettek le az asztalra a különböző részvényindexek. Csak gyorsan, hogyha áttekintjük, akkor a dollárba számított S&P 500 index teljesítménye megközelítette a 10%-ot, míg a Nasdaq 100 esetében még markánsabb 17% feletti javulás mutatkozott. Ez elsősorban a tech túlsúlynak köszönhető. Ráadásul, ha csak negyedéves távlatban vizsgálnánk a teljesítményeket, akkor még elégedettebbek lehetnek a befektetők, hiszen 2020 óta talán a legerősebb negyedéves teljesítményen vannak túl az amerikai piacok. Az S&P 500 index esetén egy ilyen 15%-os növekedést láthattunk. Egyéb iránt az európai piacok is hasonlóan jól teljesítettek, így a szélesebb piacok magába ölelő Stoxx 600 index is 10% körül emelkedést produkált, illetve a DAX is hasonló teljesítményen van túl. És hogyha már visszatérünk a vállalati negyedéves eredményekre, akkor egy kicsit, hogyha az első negyedéves eredményeket is eltekintjük, akkor elmondhatjuk, hogy talán hatalmas meglepetés nem mondanék azzal, hogyha azt emelném ki, hogy a leginkább húzó ágazatnak a technológiai szektor számított, bár az előző negyedévekben is hasonlóan alakult, és a következő negyedévben is hasonló tendencia mutatkozhat. Ki kell emelni, hogy az AI momentum mögött jelenleg van egyfajta jelentős fundamentális javulás is, ami a vállalati eredménytermelés is azt jelzi, hogy nagy mértékű emelkedés mutatott az elmúlt időben, ezt pedig azért meghatározza a részvénypiaci teljesítményeket.
1: Tehát azt mondhatjuk, hogy már nem csak irgalmatlan költsége, hanem komoly bevétele is van az AI-nak a cégek felé?
2: Igen, abszolút elmondhatjuk azt, hogy a utóbbi időben tovább gyorsult a tech szektor bevétel növekedési üteme, illetve hasonló mértékű javulás várható a következő negyed év kapcsán is. Ezzel együtt pedig az energiacégek is javuló pályára állhatnak, hiszen a magas, a megugró energiárak is szerepet játszhatnak ebben. Az olajárak tekintetében is jelentős volatilitás rajzolódott ki ebben az elmúlt 3 hónapos periódusban. Miközben több éves csúcsokra emelkedtek vissza az olajárak, az átlagos olajárak is meghaladtak a $90 ebben a 3 hónapos periódusban. Itt profit oldalon is egy ilyen jelentős mértékű bővülésre van kilátás, akár tech szektor, akár pedig az energiaszektor kapcsán, hogyha amerikai részvénypiacot veszük alapul. Egyedül gyengélkedésen az egészségügyi szektor kapcsán tapasztalhatunk. Itt éves szinten egy ilyen 9-10%-os profit csökkenésre van kilátás. Ez elsősorban inkább a biotech cégek gyenge teljesítményének tudható be. Ezzel együtt még azért kiemelném talán a nyersanyag szektort, a nyersanyag kapcsolt vállalkozások teljesítményét. Itt is egy ilyen közel harmadával magasabb eredményről számolhatnak be várhatóan a következő hetek során a nyersanyag kapcsolt vállalkozások.
1: Az, hogy az energiaszektor ilyen szépen teljesített, az talán innen nézve meglepő, mert hogy Európának, meg főleg a Távol-Keletnek inkább a gondot jelentette a hormuzi szoros körüli háború, az iráni, egy amerikai háború. De így viszont értelmet nyer az is, hogy miért kezdődik ez amerikai részről is újra és újra megint előről. Mert hogy pénzt hoz, bevételt termel az Egyesült Államoknak.
2: Igen, abszolút. Akár az európai energiaszektor szereplő, illetve az amerikai energiaszektor szereplői számára is jelentős mértékű árbevétel növekedés, illetve egy profit növekedés hozhat. Alapvetően azért ki kell emelni, hogy a bázisszintek is ugye alacsonyabban voltak, hiszen az elmúlt években inkább egy ilyen csökkenő tendencia volt megfigyelhető az olajára kapcsán, míg az idejében fordult ez a trend, és egy jelentős mértékű növekedés, egy jelentős mértékű volatilitás emelkedés rajzolódott ki. Ez pedig azért jelentős mértékű profit növekedést hozhatott a különböző vállalatok, olajtársaságok számára.
1: Azt mondhatjuk, hogy azok a polgártársaink, azok a magyarok, akik az amerikai piacon is kereskedtek a pénzükkel, jól járhattak?
2: Abszolút. Hát ugye, ahogy már az elején említettem, a részvénypiaci teljesítmények kifejezetten attraktívak voltak az első fél évben, hiszen egy ilyen 10%-os növekedést ért el az S&P 500 index, de globális szinten is pozitív teljesítmény rajzolódott ki az első fél év során.
1: Köszönöm szépen, izgalmas és érdekes, hogy mi minden mozgatja a világot, és hogy mennyire nem feltétlenül úgy van az, ahogy a józanész diktálná. Ugye például egy háború kapcsán az ember elkezdi megérteni, hogy vajon miért van az. Hát lehet, hogy ezért. Varga Dániel, KNTH senior elemzője volt a vonalban. Köszönöm szépen.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Egy gyors hír azoknak, akik pénteken hallgatnak minket, akik a hétfői ismétlést hallgatják hétfő délelőtt, számukra már régen ismert az a hír, amit most kürtölt világgá az Európai Unió pénzügyminiszteri tanácsa, amely elfogadta Magyarország módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét. Ez ugye azt jelenti, hogy megnyílik a lehetőség, mint egy 10 milliárd eurónyi támogatás és kedvezményes hitel lehívása előtt. Nagyjából ez úgy van, hogy 6,5 milliárd eurót kapunk vissza nem térítendő támogatásként, és 3,5 milliárd eurót kedvezményes hitelként már az esetben, hogyha augusztus 31-ig a kormánynak sikerül teljesítenie a tervhez kapcsolódó reformokat, beruházási célokat, és itt vannak még mindenféle mérföldkövek, amikkel kapcsolatban a Magyar Péter vezette kormány garanciákat vállalt az Európai Bizottság felé, az uniós pénzek védelme tekintetében, korrupcióellenes intézményrendszer létrehozása ügyében, és így tovább, és így tovább. De minden esetre a nagy hír az az, hogy a 10 milliárd eurónyi támogatást megnyitotta az Európai Unió Magyarország előtt. Ehhez képest beszélgetünk most az orosz gazdaság problémáiról, aminél egy igen látványos és plastikus helyzet írja le igazából azt, hogy mekkora lehet ott a baj. Oroszország megnyitotta a dízel olaj, megtiltotta a dízel olaj exportját, csak kimondtam. Szent Ivány István külpolitikai szakértő a vonalban. Jó napot kívánok, szervusz!
2: Szervusz, és jó napot kívánok a kedves
1: nézőknek. Szóval úgy van ez, hogy akik hivatalból exportálnak, mert mondjuk államközi szerződéseket teljesítenek, ők azok egyedül, akik dízelolajat exportálhatnak Oroszországban, mindenki más nem, mert hogy ellátási problémáik vannak.
2: Igen, sőt a helyzet még ennél is rosszabb, mert nem elég, hogy ellátási, vagy hogy nem exportálhatnak, de megindult az import is. Tehát importálnak is már dízelt, elsősorban ugye feldolgozott kőolajat, tehát finomított külön dízelt és benzint. Óriási kiesés van, 25-30% a finomítóknak gyakorlatilag működésképtelenné vált az ukrán dróntámadások miatt, és ezek minden nap fokozó, minden nap tartanak, tehát naponta kapunk híreket különböző, és most már ilyen távoli, a frontvonaltól nagyon távoli olajtárolók ellen, illetve finomítók elleni támadásokról volt már, amely 2500 kilométerre a frontvonaltól ért támadás.
1: Messze az Urálon túl, igen.
2: Igen, Omsz térségében. Tehát most már gyakorlatilag hazahozták a háborút az ukránok, tehát közel vitték az orosz állampolgárokhoz. Minden nap lehet látni képeket arról, hogy milyen hosszú sorok állnak azoknál a benzinkutaknál, ahol egyáltalán adnak még benzint, és mennyit, tehát általában korlátozzák 20 vagy 30 literre maximálisan felvásárolható üzemanyag. Tehát Oroszországban komoly bajban ezt érzi az is, hogy már Putyin elnök is kénytelen volt erről nyilatkozni. Tehát eljutott odáig, hogy ő elismerte azt, hogy ez egy súlyos probléma, már megpróbálta úgy beállítani, hogy ezen hamarosan úrrá lesznek, megvannak az elképzelései, tervei, de már érzékelő, hogy most már bizony ez Moszkvát és Szentpétervárt is érinti, nem csak a vidéket. Idáig nagyon ügyelt az orosz vezetés arra, hogy elszigetelje a nagyvárosokat, elsősorban Moszkvát és Szentpétervárt, amelynek egyébként is van egy ellenzéki hangulata a háború körül következményeitől. Tehát eddig többen az infláción kívül más nem nagyon érzékeltek a Szentpétervárt, Moszkvát, nem volt mozgósítás, nem hívtak be embereket onnan. Ez egy nagyon tudatos politika volt, viszont ettől már nem tudták elszigetelni. Tehát az, hogy nincs üzemanyag, attól nem tudták elszigetelni. És hát nagyon fontos jelzés az, hogy influencerek sokassága tudósít erről a Telegram csatornán, tehát lépten nyomon bejelentkeznek azzal, hogy nézd meg, milyen hosszú során, ez felháborító, ennek már réget kéne retni. Tehát az alaphangulat nagyon megváltozott, nem véletlen, hogy egy oligarha most nyíltan szembefordult. Nyíltan ez merész dolog Oroszországban, mert sokan estek már ki a sokadik emeleti ablakból, vagy estek le lépcsőt, vagy gyanús körülmények
1: között. Igen, rengeteg a véletlen baleset.
2: Igen, nagyon sokat a ablakból, vagy estek le lépcsőt, vagy gyanús körülmények között.
1: Igen, rengeteg a véletlen.

0: 60% azt mondja, hogy akkor is békét kell kötni, ha nem érik el a háborús
1: célokat. Egy diktátornak ilyenkor két lehetősége van. Az egyik az az, hogy békét köt, mert hogy ez talán a legjobb esélye annak, hogy azt tudja mondani, hogy na ugye visszafoglaltunk területeket, elértük a céljainkat, vége. De hát van egy másik út, és Putyint ezzel szokták inkább azonosítani, ezzel az irracionális megoldással, hogy hát ha baj van, akkor fokozzuk, akkor legyen még nagyobb.
0: Igen, hát ezt mi is kicsiben ismerjük, akkor hosszabbítsuk meg Bicskéig címmel. Tehát ha probléma van valamivel, akkor hosszabbítsuk meg. Igen, valóban sokan azt mondják, hogy Putyin erre készült, tehát eszkalálni akarja a problémákat, tehát nem kivonulni akar a konfliktusból, hanem még tovább élezni, ami esetleg elvezethet az általános mozgósításhoz. Idáig nem merte ez az eszközhöz nyúlni, mert az óriási ellenállást váltanak ki a társadalomban, tehát idáig alapvetően önkéntesek és normál körülmények között sorozott katonák vannak a fronton, nincs általános mozgósítás, de állítólag ezt a tervet is fontolgatja a Putyin elnök és a környezete. Neki kockázatos most békét kötni, mert hogyha kiderül, hogy most a 4,5 éve tart ez a rettenetes háború, és tulajdonképpen nem sokat ért el, hát mondhatja azt, hogy persze két megyét elfoglalt többé-kevésbé, de hát akkor azt megkérdezik az emberek, hogy ezért volt ez az egész. Ezért vált páriává Oroszország, ezért rekesztették ki mindenhonnan, még sport események közül is. Ezért volt a magas infláció, ezért a gazdaság, van súlyos problémája a gazdaság.
1: Hát és ezért van 1,5 millió áldozat, ugye egy részük meg is halt, egy nagyobb részük pedig súlyosan megsebesült.
0: Pontosan így van, és talán ezekkel van nagyobb gond, tehát nagyon sok. És nem csak azok, akik megsebesültek, ugye van ez a posztraumás szindróma, tehát a frontról visszatérőkkel is nagyon sok gond van.
1: Ez már Afganisztánban is így volt Oroszországban, amikor az afgán háború véget ért, és hazarendelték a katonákat, arról nagyon rossz hírek jöttek.
0: Hát abszolút, és ugye nem véletlenül, hogy ez egy külön maffia is létrejött, akit úgy hívtak, hogy afgánok. Ezek nem afgánok voltak, hanem Afganisztánban szolgált katonák, akik a legkegyetlenebb maffiát alkották a 90-es években Oroszországban.
1: Még egy irányba hadd vigyem el a beszélgetésünket. Úgy tűnik, hogy India lesz az az ország, ahonnan tud importálni Oroszország üzemanyagot. Az az India, amely korábban azt vállalta, hogy megszakítja az ilyen irányú kapcsolatokat Oroszországgal, leginkább Trump nyomására. Most mi lesz?
0: Igen, ez egy nagyon fontos dolog. India egyébként korábban nagyon sokat importált és finomított. Ugye Indiának óriási finomítási kapacitásai vannak, és nem keveset ebből az európai piacon is eladott. A Trump nyomása erre vonatkozott, hogy ő kereskedett ezzel, olcsón vásárolta az oroszoktól a kényszerből alacsony áron eladott kőolajat, és finomította, és onnan már indiai dízelként adta el. Na most ugye már nem tud vásárolni az oroszoktól, egyrészt azért, mert erről letiltott a Trump, másrészt azért, mert az oroszok most nem is adnak el. Gyakorlatilag néhány szerződésnek tesznek eleget, de felesleges kapacitásuk már abszolút nincs. Most már máshonnan beszerzett finomított dízelt kell visszaadniuk. De dízel nagyon fontos, mert a háborúhoz is ez kell. Hát a tankok, a lövegek, minden gyakorlatilag.
1: Hát és a mezőgazdasághoz is. Aztán végképp nem hiányzik Oroszországnak, hogy ellátási gondjaik is legyenek.
0: Igen, ez pontosan így van. Voltak korábban, de a krimi annexió után ugye nagyon komoly mezőgazdasági szankciókat vezettek be. Ez átmeneti problémákat okozott, de valójában utána ez nagyon jó hatása volt az orosz mezőgazdaságra, mert most többé-kevésbé önellátó. Tehát képes állna, de ha nincs dízel, ha nem tudnak működni a traktorok, kombájnok, akkor nagy baj van. És hát most jelen pillanatban nagyon sok régióban itt tartunk. Tehát ez a helyzet. De Oroszország nagyon nehéz helyzettel áll szemben. Ezért gondolták nagyon sokan a nemzetközi szakértők közül, hogy hajlani fog egy észszerű béke megállapodásra, de ennek nem látni jelét. Tehát ugye Trump elnökkel folytatott most Putyin egy 1,5 órás megbeszélés, mindenki arra várt, hogy Trump jön egy újabb béketervel, amit egyeztetett Putyin elnökkel, de nem jött semmivel a NATO csúcsra, semmilyen új tervel nem jött, sőt Ukrajnát támogatja határozottabban, a Patriot rakéták gyártási licenszét fölajánlott a számokra. Tehát úgy tűnik, hogy nincs orosz béketerv, bár volt egy ilyen optimizmus, hogy ezek a nehézségek arra készítik Oroszországot, hogy a tárgyalóasztalhoz üljön.
1: Egyszer vége lesz, de mikor és hogyan? És ki fogja tudni kimondani először, hogy abba hagyja? Nyilván Oroszországnak kell, hisz ők az agresszor, ezt soha ne felejts.

0: el, amikor erről a témáról beszélgetünk. Szent Iványi István, köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm a lehetőséget. Köszönöm.
0: Köszönöm a figyelmüket is. Hazafi Dávid szerkesztette a mai műsort. Róna Jégon vagyok. Jövő héten is találkozunk. Ugyanezekben az időpontokban délelőtt, délután várjuk Önöket a Gazdasági Magazinnál itt a Spirit FM-en. Viszontlátásra.
2: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: műsor ajánló. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az Új Buda Centerben rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Ithaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Vásárolj bármelyik üzletünkben, regisztrálj online, és részt veszel a sorsoláson. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek újbudacenter.hu.
2: Mosógép! Mega Árparádé! Telefon! Mega Árparádé! Vasaló! Szintén Mega Árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel! Például háztartási szerek és kozmetikumok is! Spórolj a Mega Árparádéval! Áza.hu! Az akció július 20-áig tart.
3: Szemét.
4: Levittem.
3: Villany.
4: Befizettem.
3: Klíma.
4: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
3: Hol?
4: Kaisai.hu.
3: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszum nélkül. Budapart.hu.
5: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a Kordia.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
6: Az Unióban is megszavazták az újjáépítési források kifizetését Magyarországnak. Módosítják a kékszalagvitorlás verseny útvonalát az extrém alacsony vízállás miatt. Napos idő lesz egy-egy záporra az zivatarral. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Megkapta az uniós pénzügyminiszterek egyhangú jóváhagyását Magyarország uniós újjáépítési terve, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, ezzel elhárult az utolsó akadály az uniós források hazahozatala elől. Hozzátette, hogy a támogatásokat egyebek mellett közlekedési, energetikai, egészségügyi és vízügyi fejlesztésekre, valamint a vállalkozások támogatására kívánják fordítani. Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez. Az erről szóló határozatot ma hagyta jóvá az Európai Bizottság. A testület közölte, a csatlakozás Magyarország elkötelezettségét tükrözi a jogállamiság helyreállítása mellett. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán emlékeztetett, a kérelmet május 28-án nyújtották be, és a döntés értelmében Magyarország az Európai Ügyészség 25. tagállamává válik, az ügyészség pedig állandó jelenlétet létesít az országban. Menet közben kiszakadt a Ryanair egyik gépének ablaka. A Szalonikiből a németországi Memmingenbe tartó járaton röviddel a felszállás után történt az incidens. Az ablaknál ülő szerb férfi megsérült, utastársai húzták vissza a nyílásból. A gép, amelyen pánik tört ki, azonnal visszatért a görög reptérre. A sérültet kórházba vitték, úgy tudni, nincs életveszélyben. Azt majd a vizsgálat deríti ki, hogy miért tört be a repülőgép ablaka. Elfogták azt a győrteleki férfit, aki fogolyszökés miatt a rendőrség 50 legkeresettebb bűnözőjének listáján is szerepelt. A kábítószerkereskedelem miatt elítélt 40 éves férfi bűnügyi felügyelet alatt állt, de levágta magáról az elektronikus nyomkövetőt és megszökött. A rendőrök egy budapesti 8. kerületi lakásban fogták el, majd kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Módosítani kellett a kékszalagvitorlás versenyútvonalát a Balaton alacsony vízállása miatt, közölte a rendezvény szervezője. Mint írták, a keszthelyi búját mintegy 1,5 kilométerrel helyezték keletebbre, hogy a mélyebb merülésű vitorlások is biztonságosan tudjanak hajózni a sekélyebb vizeken. A módosítás miatt a 150 kilométeres táv csupán 3200 méterre rövidül, cserébe jóval több vitorlással indulhatnak a versenyen. Az előrejelzések szerint a jelenlegi 66 cm-es vízállás a versenyre további 10 cm-rel csökkenhet. A mezőny július 30-án vág neki a távnak Balatonfüredről. Szombaton változóan felhős napos idő lesz, országszerte várható záporzivatar. A hajnali 10-18 fokról 28 és 33 fok közé melegszik a levegő, de északkeleten csak 25 fok körül lesznek a maximumok.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Bánjunk jobban egymással, adjunk hangot egymásnak. Ez a Nem Oké Podcast, a mikrofonnál Róna Jegon.
7: Tiszteltel köszöntöm Önöket a Nem Oké kampány kapcsán. Ez most már a harmadik műsor, amivel azzal foglalkozunk, hogy a korosztályos, az iskolán belüli, vagy akár sportegyesületen belüli zaklatás, a bullying, hogyan érint, és hogyan hat egy egész életre. És sok esetben ez bizony így van. Most olyan vendégeink vannak, akik a sportban járatosak, megmérették magukat. Talán a legkevésbé Muszimba Dávid Denisz, de hát neked is van sportolói múltod, igaz?
8: Hát amatőr szinten, lelkes amatőr szinten, de igen, amióta az eszemet tudom, sportolok, kosárlabdát, focit, ezt így felváltva, de inkább a kosárlabda, de én egyesületben sose. Játszottam.
7: Na, akkor ettől te érintetlen vagy. Nem úgy Varga Dániel olimpiai és világbajnok vízilabdázónk, és most már edzőnk. Szervusz, örülök, hogy te is itt vagy. Te is mesélsz majd arról, hogy mit éltél át, és minek kell, és minek lehet véget vetni, hogyha az edző odafigyel, vagy akár a csapattársak odafigyelnek. És dr. Neszmélyi Emil, aki meg kosárlabdázó volt, és most kosárlabda vezető, és egyébként meg jogászként eleve egy kicsikét más szempontot is be tud hozni ebbe a beszélgetésbe. Örülök neked is.
9: Örülök, hogy itt lehetek.
7: Szóval kicsit távolabbról elindítva, mert itt már sok mindenről beszéltünk az előző két adásban, azt kérdezném inkább tőletek, hogy amikor egy gyerek bekerül egy közösségbe, és nem tudom, ki emlékszik a saját gyerekkorában arra a pillanatra, amikor belép egy öltözőbe, egy osztályközösségbe, valahol, ahol ő idegen, ahol ő másképp néz ki, mint ahogy a többiek összezárva egy csoportként őt várják, akkor hogyan tudja megvédeni magát, hogyan tud védekezni, vagy kell-e rögtön védekezni, vagy teljesen nyitottan bemegyünk, és aztán majd fogad minket, ami fogad, vagy pozitív, vagy negatív. Ki hogy élte meg ezeket az első lépéseket? Vannak ilyen emlékeitek? Mondjuk szerintem az úszodából biztosan.
10: Vannak, persze, én most azért, hogy azon gondolkodom, hogy nekem több részletben kezdődött a sportpályafutásom, és ebben volt kosaras időszak is, tehát végülis van egy közös nevező egy hármunk között. A vízilabdával pedig az az emlékem, hogy a tehetségem, illetve a képességeim miatt én mindig az idősebbekkel voltam, és ott az idősebbek, ahogy a fiatalokat fogadták, azért az akkoriban még hát nem volt annyira egy befogadó közeg, eléggé élt az avatás, illetve annak a kultúrája, hogy azért a fiatal cipelje azokat a terheket, amik ilyen úgymond kuli munkák. Nincsen, előre szeretném úgy leszögezni, nincsen olyan nagyon durva történetem, ami miatt én most panaszkodnék. Inkább azt tudom bemutatni, hogy a kultúrája a közösségnek, illetve a gyerekek közötti akár bullyingnak is, vagy akár az edző részéről jövő bullyingnak hogyan volt jelen mondjuk 25-30 évvel ezelőtt.
7: Hát akkor mondjuk is el. Hát menjünk a mélyére.
10: Igen. azzal tudnám leginkább bemutatni, hogy gondolkodtam, hogy velem nem történt semmi. Semmi olyan rendkívüli. És akkor eszembe jutottak azért azok a papucsosok, eszembe jutottak azok az avatások, eszembe jutottak azok az edzői verbális, ma már tudom, hogy bántalmazások, amik velem is megtörténtek, illetve ott a környező gyerekekkel, csapattársaimmel. És a helyzetet az mutatja, hogy egyébként az első gondolatom az nekem az volt, hogy velem semmi nem történt. Mm. Tehát, hogy normalizálódik, hogy kenődik el az, hogy ezek egyébként nem odaillő dolgok, ezeknek nem szabadna megtörténni. Tehát van egy olyan ilyen felelősség elhárítás az emberekben, még azokban is, akiket érték ezek a hatások, hogy egyébként ez tök normális. És ez fontos, szerintem valahol itt kell elkezdeni majd a dologról beszélni, hogy mi az, ami normális, mi az, ami nem normális, mi az, ami oké, mi az, ami nem oké.
7: Amikor te bekerültél, akkor tudtad, hogy mi vár rád?
10: Hát szerintem nem tudja egy gyerek, hogy mi vár rá. Hát annyi inger érkezik olyankor, kapcsolódunk az edzőhöz, kapcsolódunk a környezethez, kapcsolódunk a csapattársakhoz. A csoport dinamika az minden esetben kitermeli a szerepeket. A szerepek nagyon fontosak, hiszen a valahova tartozásnak a feltétele, hogy legyünk valakik. És a csapaton belül vannak, minden csapatban, minden csoportban kialakul a, nem tudom, a vicces, a domináns, a főnök, a gondolkodó, a félrehúzódó, a ilyen-olyan-amolyan. És ebből adódóan viszont megtalálják azt az 1-2-3 gyengét is, ha szabad így mondanom, akire viszont jobban rá tudnak szállni.
7: És akit nem lesz, aki megvéd.
10: És akit nyilván, rossz esetben nincs, aki megvédjen, pedig lehet-e. Tehát akár a csoporttársak, akár az edző.
7: Vagy hát azért kérdeztem, hogy tudtad-e, hogy mi vár rád, mert hogy az uszodai avatás az egy még nem uszodai világban is ismert dolog volt. Tehát azért arról voltak hírek, hogy a csapatok, hogy avatják az újoncokat.
10: Igen, de ezt mondhatom, hogy ez tényleg régen volt. Tehát a mostani ismereteim szerint ezek már nagyon régen kivesztek.
7: Tehát te ezt már megúsztad?
10: Nem, talán én vagyok az utolsó generáció.
7: Na, tessék.
10: Én kimerem jelenteni, hogy van ahhoz közem, hogy ma már nincsen avatás, mert amikor a saját korosztályomból a legidősebbek között tartoztam, csapatkapitányként én ezt leállítottam. Nekem ez egy nagyon rossz emlék volt. Ez egy nagyon rossz élmény volt. Kimondottan nem láttam az előnyöt, miközben azért romantizálva volt a dolog, hogy hát az milyen jó dolog, mert belekeményedik, meg akkor oda tartozik a többiekhez, meg hogy ez az élet rendje, de hát egyáltalán nem az, és már szerintem évtizedek óta nincsen.
7: Ugye a gólyatáborok logikája is. Ez a gólyaavatás logikája, és ez ugye ennek az elmúlt években elég nagy visszhangja volt, hogy néhány táborban mekkora ügyek zajlottak e körül, és hát a gólyatábori logika is az, hogy mostantól leszel egyenrangú állampolgára az egyetemnek, mint ahogy a csapatnak is.
9: Mert csak akkor, amikor ott kipattantanak ezek a botrányok, kialakultak, akkor ott nagykorú emberek zaklattak nagykorú embereket, tehát abból nagyon könnyen lehetett olyan ügyet kreálni, nem is kellett kreálni, felismerni és végigvinni, ami büntetőjogi konzekvenciákat is maga után vont. Amikor mondjuk utánpótlásban történik valami, és 14 év alattival, és hát mondjuk ez a bullying, hogyha most játékosok egymás között esetéről beszélek, azért ez egy ugyanilyen hierarchikus, és lehet tradíciókra hivatkozni ezzel kapcsolatban, de 14 év alatt, ha például nagyon durva valami, nem lesz büntethető a sportoló, de nagyon fontos, ugye én a Kosárlabda Szövetség programját ismerem, és nagyon-nagyon jó program, ráadásul a Nemzetközi Kosárlabda Szövetségtől indult olyannyira, hogyha valaki, de akár egy annyira élesen veszik, és annyira komolyan az egészet, hogy van egy e-mail cím, a FIBA központjában, hogyha valaki odaír, 12 éves gyerek, onnan a központból kivizsgálják az egész ügyet, akár Albániába. Tehát konkrétan nagyon-nagyon erős a jelentési és a megismerési feltételrendszer, és a gólyatáborok összehasonlítva itt a nehézség, mert hogyha ez 14-15 éves, akkor ő már mondjuk büntethető, nyilván mi lehet, még soha nem lett belőle akkora gond, hogy ebből mondjuk egy javítóintézet legyen, de elvileg lehet, mert a bűncselekmény megvalósul, hogyha ez zaklatási szintig megy. Egyik része ez az avatás, ez valóban egyébként kihalóban van, én úgy tudom, én magam is tudom mondani, amikor én már csapatkapitány voltam, és egyébként én bullying célpontja is voltam, csak nem működött engem. Éppen az a kivételes vagyok, akit megerősített, és konkrétan nem érdekelt, és hogy mondjam, amikor már én lettem abba a pozícióba, hogy itt elhangzottak ugye a szerepek, hogy főnök, ott elő nem fordulhatott olyannyira, hogy amikor megcsináltuk a saját kosárlabdaklubunk utánpótlását Óbudán, 15 gyerekből 650-re mentünk föl, még így a látványcsapos sporttámogatások időszaka előttről beszélünk, tehát ez egy szervezési kérdés is volt, soha nem ismerült föl, mert a 15 gyereknél is már úgy alakult, hogy a kisebbet védjük. Tehát az egyik ilyen dolog, majd nyilván oda jutnunk a beszélgetésre, nem akarok elébe menni, de hogy nyilván megelőzés, de ott szerencsénk volt. De amiben én csöppentem bele, az nem egészen ez volt, mert voltak bántalmazó csapattársak, volt hierarchia, csak amikor gyengéket keresték, nekem szerencsém volt, nem gyengét találtak.
7: Veled mi történt?
9: Velem majd ugye, az a, hogy tudjuk meg azt, hogy egy komolyabb csapatban avatás lesz, hát bejelentették a jó előre, de jó lesz majd, amikor megyünk el edzőtáborban, na majd ott az avatáskor megkapod, azért, mert most engem leszereltél. De ugye már is itt az érdekesség, én elvégeztem a feladatomat, mert hogy leszereltem őt egy bizonyos szituációba. Ebből ugye egy bosszú lesz azért, tehát ugye a jó elnyeri méltó büntetését, ezt a fiatal meg lehetett tanulni, és akkor nekünk papucsozás volt. Pontosan tudom azt, hogy semmilyen, hát nem éreztem magam jobban a csapattagjának, hogy ezt megtették a nálam idősebben, és pontosan az volt azonnal bennem, hogy hasonló helyzetben biztos, hogy ilyet nem fog csinálni.
7: Ők egyébként onnantól kezdve, hogy ezt megtették veled, egyenrangúként bántak veled?
9: Nem, mert nem tagozódtam be. Ott az a helyzet, hogy erős volt a csapatnak a személyiség komplexe, nem voltak meg az áldozatok. És gondolták akkor korosztály alapján majd a legfiatalabb. Hát a legfiatalabb, tehát a legerősebb személyiségében az egyik én voltam. Viszont voltak olyanok, akiket ezzel tényleg kiszúrtak, de azok abba is hagyták. Tehát, hogy nem alakult ki. Pont egy ilyen speciális helyzet volt, nagyon sok erős karakter, és nem voltak kivé akartak engem és bennünket, nem sikerült.
7: Ugye a sport az ebből a szempontból azért különleges, mert igazából sikeres sportoló nem lehet erős karakter nélkül. Tehát nagyon valamilyennek kell lenned, valamit képviselned kell önmagadból, ahhoz, hogy sikeres legyél.
8: Nekem az az érdekes, amúgy csak amit Emil is mondott, hogy így ahogy hallgatlak, hogy igazából, hogy ez valóban úgy van-e, hogy tényleg azt gondolod, hogy ez téged egyáltalán nem viselt meg, és közben amúgy igazából lehet, hogy tökre megviselt, csak úgy kezeled, vagy úgy
9: érzed. De az output hogy... jó lett, tehát hogy nem az lett, hogy nekem emiatt pszichológiát kell, és azt gondolom, hogy ennél jobban ebből a helyzetből szerintem nem jöhettünk ki, hogy én már sem edzőként, sem késő sportvezetőként, most inkább sportdiplomata vagyok már a sportban, magam részt, hogy az ügyvédi irodámat vezetem, ami mint főtevékenység. Így gyakorlatilag jó, tehát megfordult. Tehát jött egy olyan, hogy egy sorsforrás, és innentől nem, és egyébként meg is szűnt, én nem hallottam utóbb olyanokról, hogy ez így olyan rendszerességű lett volna, mint nálunk, akik egyébként a demográfiai csúcson voltunk, tehát bőve volt kínálat gyerekből, és egy olyan korban éltünk, ahol még más jellegű állami támogatás rendszerváltás előtt rengeteg minden volt először a sportban, rengetegen sportot, majd azt is átéltük, amikor kikerült a pénz a sportból, és akkor is viszont nagyon sok gyerek maradt ott. Tehát, hogy nagyon nagy volt a tömeg, akik között ennek a hierarchiának valahogy úgymond ki kell alakulnia, és egyszerűen meg lehetett megelőzéssel oda, és ennek nagyon örülök, nem vagyok rá büszke, mert ez természetes, megelőzéssel lehetett megoldani. Azt, hogy egy teljes klub úgy épült föl Óbudán, hogy ez nem volt jelen is a mai napig.
7: Ezek a kaszások, ugye? Téged gondolom nem a sport oldaláról, hanem a származásod oldaláról érhetett kortárs bántalmazás. Legalábbis ez lenne a tipikus.
8: Igen, az érdekes, hogy nem. Képzeld, hogy nem ez volt az első, hanem inkább abból a megközelítésből csinálnám, hogy mint iskolába megérkező emberke, akit elsősorban mondjuk inkább az anyagi körülménye miatt bántottak, semmint a származása miatt. Tehát nálunk, én a Szemere utcai általános iskolába jártam, és én valahogy így, most így visszagondolva mindig odahúztam, akik sikeres gyermekek, vagy sikeres szülők gyermekei. És ez tök érdekes, hogy én ezt nem tudtam akkor felmérni, csak valahogy én mindig a humorommal próbáltam kompenzálni az én szegénységemet. És nem azt mondtam, hogy annyira szegény volt, mert nyilván volt fedő a fejem fölött, meg volt mit enni, de úgy alapvetően volt, hogy lyukas volt a cipőm, és mondjuk azért volt lyukas, mert nem tudott édesanyám mást venni, és ezért mondjuk kaptam az ívet, és mondjuk ezért csúfoltak, amit én mondjuk humorral kompenzáltam, és akkor úgy értem meg, hogy hát ez milyen vicces, de nyilván azért ez nem esett ugye jól. És hogy ez egy érdekes, én azért is vagyok itt többek között, mert nekem a mai életemet meghatározva, és mondjuk az elmúlt 10 évet, hogy sikeres lettem abban, amit csinálok. A mai napig nekem vannak komplexusaim, ha például egy olyan társaságban vagyok, ahol mondjuk tehetős befutott sikeres emberek vannak. Mert egyszerűen bekapcsol nekem egy ilyen gyermekkori szegénység impulzus, egy ilyen trigger nekem ez. És ez a mai napig nekem dolgoznom kell, és ez egy tök érdekes, hogy nem a sport megközelítése, de hogy igazából az is egy bántalmazás, hogyha egy gazdag szülő gyermeke...
7: Bár ezek szerint te magadra húztad ezt a vödröt, nem rád öntötték.
8: Ez most, hogy magamra húztam-e, vagy hogy ez egy automatikus, most igen, ez egy nagyon vékony szál, hogy igazából most ez azért bánt engem, vagy bántott engem, mert magamra húztam, vagy mert egyszerűen nem biztos, hogy egy választás
7: kérdése.
8: Téged bántottak kérdése.
7: Azért, hogy csóróbb vagy, mint ők? Van ilyen emléked? Ami ezt felébresztette
8: van,
7: benned?
8: Van, igen, igen, van egy konkrét eset, egy sí tábor, nem, afrikaiként nem annyira erőségem a síelés, de hogy a gazdag cimboráim egy tesi óra után megbeszélték, hogy a sí tábort már mindenki befizette, én vagyok az egyedüli, aki még nem. És én hónapokkal korábban már említettem, hogy én is fogok menni, csak még nem érkezett meg apukám, nem jött még meg az utalás, meg kitaláltam különböző dolgokat, igazából annyi volt, hogy nem volt pénzünk befizetni. Amúgy sem akartam volna sí táborba menni, de szerettem amúgy azt a közösséget, akik ott vannak. És folyamatosan kamusztam, kitaláltam valami hülyeséget. És igazából ők meg folyamatosan ezzel csesztettek, és akkor szembesítettek egyszer, hogy nem azért nem akarod ezt, vagy nem azért nem ezt, mert nincs pénzetek, és akkor ugyanúgy nem álltam bele. És az a mai napig volt egy ilyen eset, hogy egy tök tehetős helyen léptem fel, ahol ilyen sportolók, befutott emberek voltak, és host voltam műsorvezető, és amúgy tök jól megcsináltam így a kis munkámat, tök jól működött, de valamiért én így napok múlva is ilyen álmatlanul feküdtem. Egyszerűen valamiért azt éreztem, hogy így nem sikerült jól ez az egész, és sokkal jobban túlgondoltam ennek az egésznek a fontosságát egy fellépésnek, mint amilyen
7: valójában
8: volt.
7: Úgy érezted, nem vagy közéjük való?
8: Igen, és igazából ez az érdekes, hogy tulajdonképpen járok szakihoz, és ott visszafejtettük, hogy tulajdonképpen akkor ez a kisgyermek musimbeinek a kis énje kapcsolt be, a jól elvégzett munka után a sikeres emberek között azt akartam, hogy oda tartozzak, hogy szeressenek, hogy elfogadjanak, miközben azért ez egy 28 évvel ezelőtti sztori volt ez a sítáboros, de hogy én ezt a mai napig én ezt cipelem.
7: De amit mondasz, ez igen, itt a gazdagság az izgalmas ebben számodra nyilván, hogy ti nem voltatok olyanok, mint ők. De voltak éppen, hogyha bekerül egy gyerek egy közegbe, valahogy mindenhogy oda akar tartozni. Most lehet, hogy a gazdagokhoz, lehet, hogy a hangadókhoz, lehet, hogy a sikeresekhez.
8: Valahova tartoznia
7: kell. De kapcsolódnia kell. És nyilván az egy vágy, ami, hogyha nem teljesül, ha nem beteljesíthető, akkor azt viheti magával.
9: Mindenképpen, persze. Hát akar integrálódni, mert hát akar találni a saját helyét, amiként később alakulhat az a hely. Általános iskolában, emlékszem, 7 éves bekerültem, én voltam a kis gerincfelüléses, vékony, nyurga gyerek. Aztán úgy felsőben már a versenysport, stb. Már ott is egyébként érdekes volt, bennem volt az, hogy ott az osztályban nem volt senki, mindenki támogatta a másikat. És abban viszont a keretet néhányan úgy adtuk meg, akik sportolók voltunk, és természetes volt, hogy itt fizikailag nem kerülünk a másik felé. Picit erősebb volt pedig a vonzás annak, hogy ez másképpen, mert én meg Békásmegyeren nőttem föl, ott azért úgy voltam.
7: Hamarabb becsattant egy füles?
9: Nálunk nem, valahogy a fellépés is ott megtanultam, hogy nekem soha ilyen nem volt, de ha valakik összefeszültek egymásnak, simán le tudtuk.
7: Hát a vízilabdázókban meg nem szokás belekötni, mert lehet tudni róluk, hogy erős.
8: Meg a birkózókba.
7: Hát igen, és a boxoló, persze. De mondja, igen, mondd.
10: Főleg nem az úszodában, mert közel a vízhez azért a vízilabdás nagyobb biztonságban érezheti magát.
7: Amit Denis mondott, az azért is izgalmas egyébként, mert hogy erről például nagyon ritkán beszélünk. Szoktunk mindenfajta bántalmazásról beszélni, az anyagi viszonyok közötti különbség pedig nagyon triviálisan adja magát, hogy ez egy bántalmazási alap. Tehát ha nekem van, neked nincs, nézd nekem milyen szépről van, nézd oda, ő miben van. Tehát ez a gyerek társadalomban egy nagyon is fontos
10: megjelenítés. És ezek a távolságok szerintem manapság még nagyobbak tudnak lenni. Tehát olyan szélsőségek vannak a társadalmi tehetőség tekintetében, hogy a ruházkodás az öltözőben, vagy az öltözőig egy hierarchikus berendezkedést állít ki, vagy szerveződik meg.
7: Ami, vannak a menők, meg a nem menők.
10: Hát persze, meg a cipő, meg a ruha, meg a napszám, meg a telefon, ugye ezek mind státuszszimbólumá silányodtak, ha mondhatom így. Ami talán pozitív, és ez szerintem minden sportban jelen van, hogy az öltözőben, amikor átöltözik valaki, ugyanaz az úszonadrág van rajta, ugyanabba a vízbe ugrik be, ugyanazt a vízilabda sapkát kapja, ott ez már nem különbség, de egyébként lehet, hogy valami bejön ki.
7: De egyébként ennek annyiból ellentmondok, hogy ha saját gyermekeim történetéből tudom, hogy az nem mindegy, hogy valaki milyen úszódrezben úszik. Például az úszok között. Mert ugye nem az egyesület adja, hanem a szülő veszi. És az egyiknek aréna van,
10: az úszás,
7: a másik, egyiknek aréna van, a másik meg a Decathlonban vásárol. És mind a kettőben ugyanúgy lehet úszni, csak az egyik nagyon menő, a másik meg nem menő, bocsánat.
10: Ott van különbség.
9: A vízilabdám a szerencsés, mert a sapka és az egyen nadrág ugyanaz, de hogyha már kosárlabda, és persze a mezünk ugyanaz, még az okni is lehet nagyon hasonló. De a cipő. És ott annak idején, amikor...
7: számít is, hogy ilyen cipőt
9: hát van. Jó, csak annak idején, amikor még én voltam középiskolás is. Ifjú középiskolás, ott még voltak silány, ott mátáltunk a kínai vászonról, tehát pedig annak jó volt a talpa, csak a bokája nem tartott semmit, és akkor így megjelentek ezek a jobb talpú adidaszok, és nem mindenkinek volt rá pénz. Ezeket eleinte az én szüleimnek sem. Aztán úgy megsporoltak, mert hogy már nem linoleumon, hanem most ilyen apróság, de hogy honvéd utánpótlás voltam, már parkettán volt az edzés, és ott a rossz cipő nem tapadt, muszáj volt venni. És akkor Magyarországon akkor még nem lehetett kapni, kimentem Münchenbe egy ismerősömmel, és konkrétan vettem egy Convert, ami akkor még vezető márka volt, ugye utána integrálódott a Jordanbe.
10: Viszont az elmét kiugrik, mert hogyha megy
9: cipője. Hát azért arra is spóroltunk. Elég sokat buszos út volt, és muszáj volt, nem volt itthon olyan cipő, amit lehetett használni, és nem tudtam benne fordulni.
7: Azért hát ne érezd magad rosszul ebben.
8: Ja, persze,
9: emiatt nem.
8: De és akkor mi van akkor, hogyha egy Decathlonos nadrágban mondjuk, nem tudom, ver 6 gólt? Akkor megváltozik ez?
7: Szerintem nem. Szerintem a világon semmit nem, mert nem attól még a gatya az ugyanolyan.
8: Az oké, de ha jobban teljesített a Decathlonosban, mint az arénásodrágban.
7: Akkor lehet, hogy még többet kapok.
9: Decathlon, ez triggerpont.
8: Neked erről mi a véleményed?
10: Én azt gondolom, hogy a teljesítmény szervezi a hierarchiát a vízilabdában.
9: A végén, igen.
7: Jó, de ott ugye tényleg az van, hogy beugratok a vízbe, és onnantól mindenki egyforma.
10: Ez így van.
7: Tehát az egy,
10: az legalábbis a külsőségek tekintetében igen, és ezért előkerül a tudás, vagy a igen, csapatban igen. Betöltött teljesítmény alapján.
8: De az még egy nagyon érdekes felvetés szerintem, hogy most szerintem nagyjából mindannyian szülők vagyunk, és átéltünk, mondjuk én mondjuk a saját nevembe beszélt ezt a szegénységgel kapcsolatos dolgot, és hogy amit mondjuk te is mondtál, hogy a cipő, és hogy akkor itt ilyenkor kinek a felelőssége az, hogy a gyereknek legyen egy olyan értékrendje, hogy a cipőt azt tudja viselni, és ne kélkedjen vele.
7: A szülői. Tehát,
8: igen.
7: Ó, az a szülői.
8: De hogy, ezt
7: hogy engeded el az iskolába, ezt nem lehet elvárni a tanártól. A tanár próbál nyilván valamilyen módon rendet rakni, mert pedagógus, de hogy mit visz a gyerek az iskolába, arról csak mi tehetünk szülők.
9: Viszont, hogyha a szülő a többi szülővel is verseng, akkor ez fog lefele másolódni, tehát valóban a felelős megvan, de a megoldás nincs látod, meg.
8: Igen, csak is megint egy nagyon bonyolult dolog, és szerintem itt válik érdekesség, hogy a szülő is nyilván azért viselkedik így, mert ő is hozott egy viselkedés mintát, amit igazából generációkon át cipel, és ugye ezért nehéz ez, hogy akkor itt most beszélgetünk ezekről a dolgokról, de hogy így tök nehéz lesz a mi felelősségünk nyilván az, hogy majd a mi gyerekeinknek megtanítsuk és átadjuk azt az értékrendet, ami szerintünk értékrend, és amivel ők is tudnak dolgozni, és majd talán generációkkal később ez fog változni. Most nem akarok ilyen pessimista lenni, csak hogy tényleg, amit te is mondtál, hogy nagyon meghatározza egy tizenéves osztálytársak között, hogy mondjuk 100.000 forintos cipőbe van, miközben az azért tudjuk, hogy mennyire sok idő és energia megdolgozni 100.000 forintért, és hogyha mondjuk az apuka megvesz neki egyet, onnantól fogva egy seggfeje gyerek, de mégis a suliba pedig egy hierarchián tök felül áll.
7: Egyébként ennek vannak ellenkező irányból ható effektusai is. Sportágat most nem fogok mondani, de egy gyerek kifejezetten cipőmániásként ment le rendre edzésre. Ez abban nyilvánult meg, hogy volt, nem tudom, 10 pár nagyon drága cipője. Ezt kapta rendszeresen a szülőktől. Ezt kérte, ezt kapta. És hát persze, hogy a szemet szúrt mindenkinek, edzőnek, csapattársaknak, mindenkinek. És hát ezzel villogott is, és ennek az lett a vége, hogy kirakták a csapatból. De először a csapattársai zárták ki, majd az edző is szólt, hogy ezt nem kérjük. Tehát vagy tessék elvinni a gyereket, vagy tessék ezt abba hagyni. Mert nem lehet minden héten egy másik cipővel villogni, mi 120.000 forint.
9: Mondjuk
7: a gyereket bántom vele, de közben a gyereket is védem vele. egyúttal. Tudnia kell, hogy nem ez az élet.
9: Másik érdekesség, hogy pont ebből a fiatalemberből, ha már hogyha fiatalemberről és nem hölgyről beszélünk,
7: mert fiú volt egy
9: fiú. Ha ennyi mindent megkapott minden feltétel nélkül, egyébként se lett volna bele egy sikeres sportoló, tehát én nem mondom, hogy a gyerek ezzel jó jár, de a sportág nem vesztett. Akármelyik sportág is legyen ez, tehát ilyen megkíméltséggel a jutalom meg, ez más fele vezet, jutalom megvan a semmire, akkor egyrészt nem lesz mögötte teljesítmény, hiszen a semmire kapja meg, másrészt viszont belőlük kiváló zaklatók válhatnak, ha éppen nem kidobja őket, kiveti magából a környezet, hanem valamiért egy olyan dinamika alakul ki, hogy mondjuk ő lesz a főnök. Onnantól aztán alatta lesz feladata a pedagógusnak, edzőnek, mindenkinek, hogy valahogy felismerje, kezelje, és utána lekövesse mindazt, amit ők bántalmazásként, verbálisan, kirekesztéssel, hiszen az is bántalmazás, cyberbullying, vagy bármilyen fizikai módon tényleg előadnak, hát ott biztos, hogy lesz feladat. Tehát még ilyen szempontból mindazonáltal együtt érzek, és sajnálom is, ezt név ismeretlő is ezt a gyereket,
7: aki ez történt. Rosszul.
9: De ha ez máshova kerül, akkor egy teljesen más történetet említettél volna most.
7: És azt is tegyük hozzá, hogy ez is egyfajta bántalmazás, ami őt ott érte. Ő nyilván nagyon nehezen néz azzal szembe, hogy valójában mi okozta ezt.
10: Hogy nem, főleg úgy, hogy egyébként az alapja valószínűleg valamiféle kompenzáció lehet a dolognak, viszont itt Emil említett, hogy úgysem lett volna valószínűleg játékos ezzel a fajta viselkedéssel, és szerintem most érkeztünk el oda, hogy fontos megállapítani, hogy egy klub, egy csapat, egy egyesület, legalább két nagyon fontos feladata van. Az egyik az, és nem is sorrendben mondom, fordított sorrendben mondom, hogy játékos neveljen, a másik az, hogy embert neveljen. És akkor itt veszük külön azt, hogy elküldték ezt a srácot, lehet, hogy a teljesítménye sem volt olyan, de akkor hol van ebből a tanulság, hol van ebből a nevelés, és hol van ebből az, hogy ő a későbbiekben esetleg megfejlődje azt a hiányt, amit itt egyébként kompenzációként.
7: Meg akkor erre hadd vessek én is fel valamit, hogy az edzőnek dolga kompenzálni a szülő téves nevelését? És tudja-e? És meddig mehet ebben el? Tehát kimondhatja-e azt, hogy anyukád, apukád hülyeséget csinál, drágám, ezeket a cipőket szépen vidd haza, és vegyél fel egy olyat, mint a többi.
10: Én szerintem apuka, anyuka bevonása nélkül nem. És most válik teljessé az egész képlet, a szülő, edző, gyerek háromszöggel, és most válik innentől kezdve igazán bonyolultá is, és nehézé is.
7: Ez így van. De egymás nélkül ez nem fog működni.
10: Nyilvánosságban, manapságban biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem, főleg azért, mert a szülőknek óriási elvárásai vannak az edző felé, az egyesület felé, hogy szolgáltassanak, hogy neveljenek is úgy, hogy egyébként nem biztos, hogy elfogadják az edzői eszköztárat, de azért a gyerek az legyen rendben, az ott sportoljon, az ott viselkedjen, az ott fáradjon, egyébként legyen jó játékos is. Ezt így ráöntik az edzőkre, ráöntik a klubokra, és nem is biztos, hogy képben vannak azzal, hogy egyébként mi történik ott nap, mint nap az edzésen.
8: Tök érdekes, hogy te, mint nyilván volt és sportoló, hogy igazából ez, amiről beszélsz, ez full csapatmunka. A szülők, a tanárok és a gyerek, és hogy tök érdekes ez, hogy innentől válik, ez is érdekes, hogy igazából ez az együtt. Én ebben hiszek minden szinten, nem csak sportban, hanem hogyha lehet kommunikálni, és mindenki el tudja mondani a pro-kontrát, és megtudunk, van egy közös nevező, na onnantól viszont az építi szerintem a gyereket. És itt nagyon sokszor ugye elbukik a dolog, mert ahogy te is mondtad, mondjuk egy edző azért nem feltétlenül, vagy nem tudom, igen, bocsánat, te mondtad, hogy azt mondtad, hogy nem mondhatja el, de hogy alapvetően semmilyen szinten nincsen joga a szülő bevonása nélkül, tehát előbb kell a szülővel egyeztetni, és mondjuk hárman leülni a sráccal.
10: De hogy nem, szerintem van, hát ezért az edző teljesen körülményessé válna az egész, hogyha mindig a szülőt megkérdezi, hogy ezt mondhatja. Én inkább csak a példára mondtam, hogy az már egy végső döntés, hogy a gyereket elküldik a csapattól. Igen. Nyilván nem az, amit tehát azt megelőzték olyan intervenciók, amik elmaradtak, ahol már egy háromszögöt kellett volna képezni.
7: De nagyon fontos, amit Denisz felvetett, mert hogy van egy határa, ameddig én azt gondolom, hogy azt kell képviselnünk nekünk szülőnek a pedagógus vagy az edző kapcsán, hogy igaza van. Tehát, hogy a gyereknek el kell hinnie, hogy amikor az edző mond valamit, és adott esetben az nem is az, amit ő gondol, és amit otthonról hoz, az edző ezt nem véletlenül mondja, hallgass rá. Ugyanakkor itt vagyok én szülőként, aki lehet, hogy tök mást képviselek, ilyenkor fel kéne hívnom az edzőt. A gyerek nélkül ez nagyon nehezen fog menni, mert a gyerek képvisel valamit, ő a kapocs kettőnk között, tehát lehet, hogy a történet nem is egészen úgy hangzik, mint ahogy én tudom. De muszáj hármasban lennünk. Ezt muszáj együtt megbeszélnünk. De közben az edzőnek legyen igaza, otthon én ezt kell, hogy mondjam.
8: És közben úgy, hogy mondjuk ez ne a gyereken csattanjon, hogyha mondjuk nem értetek ti egyet, akkor nehogy az legyen az edzőbe, hogy apuci kis kedvence szólt.
7: Mondd meg az edzőnek, hogy egy hülye.
10: Ez nagyon fontos, mert az edzőnek a tekintélyét azt a szülő is majdnem, hogy azt mondom, hogy köteles megalkotni a gyerek szemében. Igen, tehát, hogyha a gyerek panaszkodik, az edző ez volt, az volt, vagy akár a tanárral, akkor mondhatja azt a szülő, hogy hát rosszul tette az edző, rosszul tette a tanár, ne hallgass rá. Onnantól kezdve a gyerek edző viszony az alá van.
7: Ráadásul fel van mentve a gyerek. Hát innentől kezdve
10: fel van mentve, és senkinek nem fejlődés.
9: Emil. És olyan szépen megnyitottátok azt, amit én éreztem, hogy meg fogtok nyitni, ugyanis van a kvázi bullyingnak, de zaklatásnak egy különleges alanya, amikor a szülő rászáll az edzőre. És akár volt erre példa, hogy irodánkban volt ilyen, hogy helyre kellett rakni az egészet, úgy megborult a dinamika, hogy azon túlment, hogy hitelteleníti az edzőt a gyerek előtt, úgyhogy abszolút nem volt igaz a szülőnek. Tehát gyakorlatilag az edző puszta létezés és az értékrendje egy tükröt mutatott, hogy ezt nagyon rosszul csináljátok, mert hogy le is lehet ülni, meg lehet csak csinálni az edzőnek a saját dolgát, és a csapat majd integrál, és a gyerek majd otthon a konfliktusokat majd valahogy kezeli, és ott még mindig be lehet kapcsolódni, hogy hát látja, hogy nem működik, amit otthon hozott. Rászáll az edzőre, nyilvánosan kritizálja az edzőt, mérkőzésen kritizálja az edzőt, és amikor már nekünk ügyvédként be kell avatkozni, az volt, hogy a magánéletében is elkezdett megjelenni.
7: Zaklatta?
9: Konkrétan, mert az ő gyerekét, mert hogy hát mondjuk az, hogy ténylegesen nem edzett eleget, nem vitte el valahova, amiért ő nem dolgozott meg, amiért, hogyha elvitte volna, meg az összes többi játékosnak kellett volna valamit mondani, a gyerekek, egy Józsika nem edzett, de jön. És akkor onnantól az edző már magát ássa alá a játékosokat. Érdekes, nem egy, nyilván az edzőnek ezt fel kell tudni építeni, mert meg kell húzni a határokat, és egy nagyon fontos dolog, hogy tartunk ilyen tréningeket mi sportjogi és sportvezetői támogatási vonalon. Az egyik legfontosabb, és ezzel kell kezdenünk kluboknál, még mindig van egy téves felfogás, amit azt kell, hogy mondjam, hogy meg kell szüntetni. A szülő nem ügyfél a klubban. A szülő egy szabályrendszerhez csatlakoztatja a gyermekét, és ezen szabályrendszeren belül, ami rá is vonatkozik, kell, hogy létezzenek, vagy ha nem működik, nekik kell távozni, ha a szabályrendszer megfelelő, az azért megfelelő. Most már ugye a szövetségeknek kötelező gyermekvédelmi szabályzatuk van, stb. Ezeket egyre többször végre is hajtják. Tehát itt ez a nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy azért a szülő, edző, játékos háromszögben azért a karmester az edző kell, hogy legyen, itt klub érdekekről van szó, közösségére, és nagyon-nagyon fontos, az egyik veszőparipám is csodálatosan működik, a szülő nem ügyfél. Hát az ügyfélnek mindig igaza van.
7: Az ügyfélnek mindig igaza, illetve nem feltétlenül, de azért annyiból hadd vitatkozzak veled, hogy mondod, hogy klub érdekről van szó. Én meg azt mondom, hogy a gyerek érdekéről van szó először, tehát engem baromira nem érdekel.
9: Ami szintén klubérdek.
7: Ha a gyereknek az nem
9: egyet
7: jó.
9: Is értek, az is klubérdek, hogy a gyereknek jó legyen. Hogy nem?
7: Ez így, igen. Így abszolút.
10: Nagyon fontos mondat ez szerintem, ami a szülő nem ügyfél. Annyiban az a helyzet nehezíti, hogy a gyerekekért versenyeznek a klubok. Nem csak a teljesítmény miatt, a létszám miatt, meg egyáltalán. És nagyon vékony jégen táncol minden klubvezető vagy edző, amikor a szülőt jól behatárolt kereteket húz meg, és kívülre teszi a szülőt, mert megsértődik. És ha a szülő szolgáltatásként tekint rá, a klub viszont nem ügyfélként tekint a szülőre, egy picit leegyszerűsítsem ezt a gondolatomeletet, akkor lehet, hogy elveszíti ezt a nem a szülőt, hanem a gyereket.
8: Emellett meg szerintem van még egy ilyen soha be nem teljesedett egy profi sportolóvá válás a szülő részéről, amit ugye kompenzál, hogy a gyermekének át, és azt a fajta stresszt, vagy amit most Emil is mondott, hogy teljesen zaklatás szintig átmegy, azt szerintem valahol az arról is szól, hogy amit ő nem tudott elérni, azt szeretné minden áron, hogy mondjuk a fia elérjen, vagy lánya elérjen, és akkor itt meg túllép már egy határon.
7: Ó, az egy következő fejezet lehet ebben a beszélgetésben, amikor az edző munkája kevés, mert a szülő tudja, hogy mi kell még a gyereknek, és akkor ő még külön edzi.
8: Mindenhez
7: meg
8: is ért,
7: meg külön edzésre járatja.
10: Igen.
7: Tehát
10: igen.
7: Az egy külön show műsora ennek a diák és gyermeksportnak, hogy hol van annak a határa, ameddig egy szülő elmehet, és szakérthet, és hol van az, amikor a gyerekével visszaélve tulajdonképpen a gyerekét saját maga zaklatja azzal, hogy minden reggel elmész úszni, drágám, mert kevés neked a délután.
8: De látunk azért ebből, meg tudunk élő példákat hozni, hogy ez viszont milyen sport teljesítményt és milyen nagyságot tudnak ezáltal elérni, akár a Williams testvérek teniszben.
7: Ebben ez a csalóka. Ugye Temesvári András szoktam erre példának hozni, és azért merem, mert egyrészt ő ezt maga és el szokta mondani, hogy az édesapjával neki évtizedekbe került jó viszonyba kerülni, mert bár neki köszönhette a karrierjét, de 20-as éveire olyan állapotba került a két ember kapcsolata, pont ettől, hogy állandóan edzeni kellett, és mindig volt a kihajtsa, hogy szinte beszélő viszonyban alig.
8: Hát és megszűnt az apa lánya dinamika.
10: Igen, kvázi, hát láttuk már tönkre menő házasságot is az olimpiai győzelem után, igen. Meg elég sok példa van erre. Valóban külön választhatnánk a teljesítményt a személyiségfejlődése, vagy a jó, vagy az egészséges pszichétől.
8: De szerinted lehetséges?
10: Így, hogy egyik jobb oldalra, másik bal oldalra megy, biztos, hogy nem.
8: Tehát, hogy valamilyen szinten biztos a sérülés. Már a lelki sérülés, vagy hogy...
10: Ehhez én nem vagyok szakember, hogy mi számít sérülésnek. A feszültség, ami a hajtóereje a teljesítménynek, arra szükség van. Nyilván egy szinten túl ez a feszültség, az már sért, az már a sérüléshez vezet. Hogy ezt a feszültséget hogy tudja elérni egy sportoló, milyen eszközökkel, van elég olyan belső motivációja, vagy a külső ingerek hogyan hatnak rá, ezek már nagyon egyéni különbségek, de biztos vagyok benne, hogy vannak olyan sportolók, olyan eredményes sportolók, akik azt mondhatják, hogyha őket nem bántalmazták volna, akkor nem érték volna el ezt az eredményt. És ott kérne megkérdezni tőlük, hogy egyébként, ha újra csinálhatnád, cserélnél le, és biztos, hogy vannak olyanok, akik azt mondják, hogy nem.
8: De mondjuk a te esetedben, te 2008-ban voltál ugye olimpiai bajnok, és most visszanézve azt az utat, amit mondjuk megtettél, és tudod, hogy az lesz az eredmény, hogy a fiad is olimpiai bajnok lesz, akkor támogatnád ebbe? Hogyha ugyanazon az úton kellene nagyjából végigmenni, mint mondjuk, amint te végigmentél? A papucsozás, a minden edép, hogy eljutottál a tetejére.
10: Egyet legalább kivehetek?
8: Igen.
10: Nehéz erre válaszolni, mert hiszem azt, hogy 30 évvel később már más utakon is el lehet érni ugyanezt a sikert.
7: Erről kell beszélnünk most itt a műsor második részében. Varga Dániel, Szimbe Dávid, Denész és Dr. Neszné Emil a vendégeink, és a Nem Oké podcastot hallgatják és látják, hogyha néznek minket. És pont ott tartunk, hogy talán most már egy kicsikét más, mint mondjuk a ti időtökben volt, amikor élsportolók voltatok, és más, mint amikor te felnőttél a magad rossz érzéseivel. De más-e tényleg? És ha más, akkor mi felnőttek mondjuk azt, mert kontrolláltnak látjuk a helyzetet, vagy a gyerekek is talán így élik meg. Ők nem tudják összehasonlítani, de kevesebbe az iskolai, a sportegyesületi, a közösségen belüli bántalmazás. Vannak erre adataink, vannak erre mérőszámaink? Lehet ezt számokkal leírni egyáltalán?
9: Nehéz, mert hogy az esetek egy jelentős része korábban nem került felszínre. Most viszont amiatt, hogy mindenkinek egy stúdió van a zsebében, telefonformájában, bármikor, hencegésből is, de akár dokumentálásból is rögzíthető és igazoltá válik, és felszínre kerül. Én azt gondolom, hogy az emberi természetből pont ez a hierarchia kialakítása, az magával hozza azt, hogy ezek a helyzetek, ezek megteremtődnek, a kérdés az, hogy mennyire mennek messzire. Mivel felszínre kerül sokkal több eset, ezért az igény is egyértelmű vált arra, hogy valahogy kezelni kell, és az a legjobb, hogy most ugye a legelső reflex az, hogy valaki a buli oldalon van, mert van egy ilyen amerikai mondás, ez nem tudom, hogy Európában mennyire ivódott be, ez nagyon tőlük hallottam, de az sokkal jobb, ha valakit bántalmaznak, mint ha ő a bántalmazó. Hát, hogy csak ez a kettőből lehet választani, lehet, de az egy kicsit terjesszük ki, és majd a bántalmazót az volt egy ilyen videó, hogy apuka megtudta, hogy a lánya bántalmazott egy rákos kisgyereket az iskolába, ezért be, hogy kopasz, ezért bosszúból, mert hogy megleckésztesse, és a gyerek mellé áll, ez a helyes, levágták a haját. Másik gyerek bántalmazott valamit, és vagy egy másik, ezt előről mondom, lehessen vágni, egy másik esetben egy leány bántalmazott egy szintén gyengébb osztálytársat, és apuka levideózta, hogy akkor kislányom, gyalogmész haza az esőbe, és most itt közzé teszem, hogy milyen jó szülő vagyok. Na, ez a büntetés. És most amire ki akartam nyugodni, egyre inkább az igény megteremti a megelőzést. És ott lesz a megoldás, mert ez egy olyan terület viszont, ami megelőzéssel sokkal jobban lehet kezelhető, mint hogy akkor szankcionálunk, mert valahol, és most nem kívánom felmenteni azt, aki visszaél valamilyen dinamikában kialakult helyzetével egy közösségen belül, de való ő is áldozat, hiszen erre már említettük, gyakorlatilag ő is valami továbbad.
7: Szinte biztos, hogy áldozatból lett.
9: Viszont a megelőzés végre jutottunk odáig, hogy már nem az a biztos, hogy ott akkor 10 kilométert esőben gyalogol a gyerek, és levágatjuk kopaszra a haját, pályát, mert egy beteg gyereket ő bántalmazott, hanem elébe megyünk, és akkor ott kezeljük, ahol ez kialakulhat. Amire mondom, egy véletlen vagy szerencsés klubélmény, amikor mi kevés gyerekből kiindulva több százra fölmentünk, és fel sem merült, mert ez volt az alaptétel, hogy a gyengébbet azt támogatjuk, a kisebbet védjük, és ez volt a dicsérendő. És ez valahogy olyan természetes volt, de van, amikor nem ilyen szerencsés ez. Tehát megyünk a megelőzésre.
7: Hát igazából annak a reflexen kéne kialakulni, amit nem lehet.
8: Igen.
7: Hogy mi az, ami egyszerűen nem, ami nem oké, hogy visszakanyarodjunk a kampányunk címéhez.
8: Én olvastam egy olyat talán pár hónappal ezelőtt, hogy két különálló városban valami tesi óra, vagy valamilyen sportesemény után a srácok öltözőjébe az egyik srácot miközben letusolt, kiment török között, lefotózták, és kitették a netre. Valamilyen kis csoportban, és nyilván tökre megalázták a srácot, szerintem borzasztó dolog, és megtörtént ugyanolyan egy másik amerikai államba, ahol viszont az történt, hogy a szintén zaklató srác lefotózta a másik srácnak a fütykösét, és a haver, az emberek, tehát egységbe elvették a telefont attól a sráctól, és a Apple ID, tehát az arcfelismerést oda tették az arcát, és kitörölték ezt a képet. És hogy tök érdekes, hogy két ugyanolyan helyzet, viszont máshogy reagálnak. Az egyik esetben ugye támogatták a fotót, és nevettek a srácon, a másik esetben viszont ugyanúgy összevergődtek, mint egy csapat, és azt mondták, hogy figyelj, haver, ne csinálj ilyet a csapat vagy a haverunkkal, mert ez nagyon gáz. És hogy tök érdekes, hogy itt az emberi reakció szerintem, és az, amit említ is említett, hogy ez a lényeg, hogy a csapat közösség mennyire tud egységben működni, és mennyire ugyanaz az értékrend, és mennyire ismerik fel, és akár avatkoznak be.
7: Közben azt hiszem, talán Dani hozta be az első részünkbe azt a felvetést, és aztán ezt nem fejtettük ki, hogy itt azért a teljesítmények versenyeznek. És hát ez óhatatlanul egymással szembeni rivalizálást hoz, csapaton belül is. Tehát nem csak az a fontos, hogy a másikat legyőzzük egy versenyen, egy meccsen, hanem hogy a csapatban is én legyek az első, a legjobb, a legkiemelkedőbb, valamilyen szempontból. Ha nem én dobom a legjobb triplát, ha nem én nyomom a legjobb svéd csavart, ha nem én úszom a legjobban, akkor valami másban, de nekem ott kell lennem elől. Ez egy nagyon kemény helyzet.
8: De bocsánat, de ebbe a történetbe benne van a sport?
7: Már hogy érted?
8: Amit most...
7: Abszolút. Persze. Hát csak azok lehetnek kiemelkedő sportolók, akik egyébként az érre törnek.
10: Na és itt jön az edzőnek a szerepe szerintem, és akkor kezdem ott, hogy szerintem egy mai vízilabdaedző, a régebbi, mondjuk évtizedekkel ezelőtti vízilabdaedzőhöz képest ötször annyit dolgozik körülbelül. Ötször annyi a dolga, pont az emberi kapcsolatok, pont a pedagógiának a jelentősége miatt, és egyébként a szülői feladatok miatt is, ami jó lenne, ha ügyfél lenne a szülő, de én úgy tudom, vagy úgy látom, hogy gyakorlatilag nem az, hanem inkább egy elváró fél, de nem ebbe az irányba akarok elmenni. És az edző, én szerintem ki kell mondani azt, hogy vízilabdást is nevelünk, és embereket is nevelünk, mert akkor amentén tudjuk a kommunikációnkat felépíteni, amentén tudunk visszajelzést adni. Nagyon fontos, hogy az edző ne csak a teljesítményt, nagyon fontos, hogy ne csak a sport teljesítményre jelezzen vissza, hanem jelezzen vissza arra, hogy pontos voltál, jelezzen vissza arra, hogy láttam, vagy átölelted a másikat, vagy gratuláltál neki, jelezzen vissza arra, hogy kitartó vagy, és hogy nem baj, hogy nem sikerült, vagy hogy de jó, hogy látom, hogy ti beszélgettek egymással, most nem tudom, 100 példát lehetem mondani, tehát
7: még egyet hadd tegyek én is hozzá, és jelezzen vissza a szülőnek.
10: És jelezzen vissza a szülőnek
7: hogy mit lát az edzésen a gyereken.
10: Így van, és innentől kezdve nem szűkül le az, hogy valaki, tehát az identitás nem az alapján nő fel, hogy egyébként ügyes sportolója vagy nem, hanem egy csomó olyan személyiségjellemző, vagy soft skill, vagy bármi értékként mutatkozik meg a csapaton belül. Ezáltal a hierarchia az nem ilyen nagyon-nagyon szélsőséges, hogy vagy jó vagy nem jó vagy, mert hogy egy nem annyira ügyes játékos is lehet a csapatban nagyon fontos szerepet betöltő egyén, azáltal, hogy a csapat
8: és ez az edzőnek értékét a kötelessége ezt észrevenni?
10: Hát azért az edző van ott nap, mint nap, és annyira intenzív, az edző látja az érzelmeket elszabadulni, vagy éppen az edző látja, hogy ki milyen hangulatban van, milyen állapotban van.
7: A csapat dinamikát, a csoport dinamikát, azt neki éreznie kell, és formálnia kell tudni.
10: Mert mindenkiben van érték. Mindenkiben van érték, és fontos ezeket megmutatni, és példaként megmutatni a játékosoknak is, hogy ne legyél te meg elszállva attól, hogy ennyire jó játékos vagy. Jó játékos vagy, mert te tudsz vízilabdázni, te tudsz kosárlabdázni, na de hát ez egy ugyanakkora érték, hogyha a csapattársad egyébként lehet, hogy nem olyan jó képességű, de egyébként vele meg tudsz beszélni egy csomó mindent, és mondtam egy példát.
9: És akkor itt jön be a sportnevelő hatása, mert a végeredmény az, hogy abból a hatalmas gyerek tömegből, akik elkezdik a versenysportot, közülük egy elenyésző kisebbség lesz olyan versenysportó, akiből meg tud és meg akar élni. Most akkor megint mire nevelünk az életre, és innen jön az, hogy a munkaerőpiacon imádják a versenysportó előéletőket, mert pontos lesz, mert kiszámítható, ez egy motiválható lesz, motiváló képes lesz, ha pedig nem az alkalmazotti létről, erről a világról beszélünk, a vállalkozói világban nagyon sikeresek tudnak lenni, és akkor igen, társadalom fejlesztő hatása van annak az edzőnek, aki ezt ennyire tudatosan építi.
8: Csak ez tök érdekes, bocsánat, amit akar, hogy nekem az jutott erről eszembe, hogy a általános suli időszakban, hogy találkoztam talán három olyan akkori osztálytársammal, akik nagyon menő szülőknek voltak a gyermekei, és nagyon jól kitűnő tanulók voltak, sportolók voltak, jóképűek, tök menők, és viszont érdekes, hogy felnőtt korukra közel sem abban a élethelyzetben vannak, akár egzisztenciálisan, akár érzelmi intelligenciával, az egyik, nem tudom, alkoholista lett, a másik, most nem akarok degradálni, de mondjuk köműves, az is munka, nem lenézni akarom, csak én azt gondoltam akkor, hogy ő belőle majd polgármester lesz. Hmm. És hogy tök érdekes, hogy akkor, akik tudtak integrálódni és beilleszkedni, azok nem feltétlenül lettek sikeres. És most itt nem magamat akarom példának felhozni, de nagyon rossz tanuló voltam, évet ismételtem, kirúgtak, visszapofáztam nagyon, és hogy van pár ilyen haverom, akik a legeslegrosszabbak voltak, és most egy tök jó karrier, egy család, egy tök jó életképük van. És ez nem feltétlenül biztos, hogy egyenes arányban van azzal, amit mondjuk te mondtál.
9: Már hogy milyen, melyik értelme?
8: Hát abban az értelemben,
7: sport...
8: hogy...
7: Ilyen módon nevel, de egyébként nem mondasz ellen, tehát ha csapatsportról beszélünk, oda például kellenek ezek a vagányok, akiket te mondasz most. Anélkül egy csapat nem működik, csupa jó gyerekből nem lesz egy ütőképes csapatod. Így van?
10: Persze, így van, meg a tuti recept nincsen, de hát szülőként 12 éves és 8 éves fiam van, a nagyobbik éppen kosárlabdázik, éppen a kaszásokban, köszi, hogy megalapítottad.
9: Én csak az utánpótlást.
10: Igen, de hogy még mindig nem az lebeg a szem előtt, és szülőként sem a szemünk előtt, hogy ő milyen kosárlabda karriert fusson be, de az edzője, a közösség, a disziplina, a szokások, a kitartás, a kudarc és a sikernek a feldolgozása, megismerése, élmény szinten, az pótolhatatlan. Tehát szülőként hiába éltem én ezeket át, tehát ezeket nem lesz szóban átadni, ezeket meg kell tapasztalni. Tehát én szerintem minden gyereknek sportolnia kell. Én azt mondanám, hogy csapat sportolnia kell, mert ezek a dinamikák, ezek ott jelennek meg. És nem csak azért, hogy sikeres lesz mondjuk egy multinál, vagy egy vállalkozóként, hanem egész egyszerűen az életünk végig dobja ezeket a helyzeteket, amiket a gyerekkorunkban elsajátítunk egy jó közegben, jó edzői mintával, jó klubkultúrában, akkor többek leszünk is, kész.
7: Meg hát a gyerek változik. Én emlékszem a saját gyerekemnél, hogy nézett az edzőjére 8 éves korában, tehát egy félistent látott benne, és látom azt, hogy ez hogy változik, hogy ő is nő föl, és lesz kritikusabb már ugyanúgy, mint velem szemben, ugyanúgy az edzőjével szemben is. Tök természetes. De a csapaton belül, egy közösségen belül ez ugyanúgy változik. Aki tegnap a barátom volt, nem biztos, hogy holnap is a barátom még mindig, hát ugye főleg a lány. A csapaton belül, egy közösségen belül ez ugyanúgy változik. Aki tegnap

0: arra hadd kössek vissza, megértettem most így teljesen leesett, hogy ugye azt mondod, hogy sikeres generáció, és utána sikertelen gyerek. Ez egy évszázadok óta megfigyelt generációs dinamika. Úgy néz ki, hogy ha vagyonról beszélünk, az első generáció megteremti, vért izzad. Uh-huh. Benne van a meló. Második generáció, az ő gyereke ezt látja, hogy apa sokat dolgozott, ő már élvezi ennek az előnyét, de még ő dolgozik. Ez, itt voltak az, és a harmadik generáció meg beleül a jóba, és nem tudja értékelni. Uh-huh. És itt van akkor viszont tovább kötök a témánkra, ott az edző és a sportfelelőssége, ezt meg tudja törni. Ezt meg tudja törni azzal, hogy de melózni kell, és a harmadik generációt ráveszi erre, szocializálja rá, legtöbbször nem sikerül, sajnos.
1: Hát, hogy mennyire marad éhes valaki, mert azért kell, hogy kell egy csapatban.
2: Hát, ha mindent megkapsz gyerekkorodban, akkor a pénzre nélkül nem leszel éhes, mert az van. Akkor legyél valami másra, ezért van Emilnek igaza, akkor berakod egy csapatba, berakod sportolni, és az egy egészen másfajta kihívás lesz előtte. És akkor annak meg kell felelnie, miközben a pénz az megvan a háttérben, de az itt senkit nem érdekel, bedobtad vagy nem.
1: Igen, igen. Érdekes, nagyon megösszetett.
2: De hát ez ettől izgalmas, és hát végül is egy dologra mindenképp jutottunk itt a vége felé, hogy mindenki menjen sportolni. Hát ez egy közös többszörös szerintem, csak segíteni fog, ártani nem tud. De akkor mondjatok valamit arról is, hogy mire érdemes figyelni szülőnek, pedagógusnak, edzőnek, egy csapaton belül, egy gyereknél. Mik azok a jelek, amiből azt láthatjuk, hogy a gyerek nincs a helyén?
3: Én először szülőként válaszolnék, én edzőt választanék, és amennyire fel lehet mérni a klubkultúrát, nekem az nagyon fontos, ez biztonságot ad. Edzőként pedig azt tudom mondani, hogy megéri minden egyes plusz fél óra, egy óra napi szinten beletett munka, mert egész egyszer, aki edzőnek áll, ő nem, neki nem csak az lehet a célja, hogy taktikát tanítson, vagy jó erőlétet adjon a játékosnak, hanem hogy jó embert neveljen. Tehát edző az legyen, aki jobb emberi akarja tenni azt, aki hozzá tartozik.
2: De szép volt. Emil?
0: És itt van még egy rácsatlakozás. Ha már megtaláltuk, volt egy kérdés, hogy honnan lehet látni, hogy baj van. Hát először a gyerek lelkes volt, elkezdett járni, és valami megtörik. Már nem akar annyira edzésre menni. Az edzésen bizonyos szituációkat kerül. Az edzés után már nem esetileg, mert vannak hullámhegyek, hullámvölgyek, főleg, hogyha valakinek magával szemben elvárásai vannak, ilyen magába zárkózós, mintha nem mondaná valami, ezek azok a jelek, ami az esetek több mint 90%-ában valamilyen csapaton belül bántalmazásra utaló jelek, és ott a edzőnek, szülőnek együttműködve fel kell tárnia, és ami ezzel kapcsolatban lényeges, hogy ezek a bántalmazási szituációk, erőhelyzetek, ezek úgy alakulnak ki, hogy úgy erősödnek fel, hogy valaki elkezdi, és a többiek nem védik meg úgy, mint abban a videós példátban, hogy de ott megvédték, mert ők is attól félnek, hogy bántalmazottá válnak. Tehát, hogy itt a csapattársaknak is, vagy a hakel osztálytársaknak megvan a lehetősége, hogy álljanak mellé, mert előbb-utóbb ők is áldozattá válhatnak, és igenis kérjenek segítséget. Akivel pedig történik ez, meg kell tanítani neki azt, hogy mondja, hogy nem, ezt miért csinálod, ne csináld. Mi jut valameddig vele? Csapattársak álljanak mellé, hogy ezt te hagyd abba, már annak célozva, címezve ezt a mondatot, aki ezt elkezdi, és ennek, ha ez már eddig eljutunk, igenis az kell, hogy legyen a következmény, hogy minimum az edző, de akár a klub, vagy jó szervezett szövetségek esetén, akár a nemzetközi szövetség tudhat egy kis faluban történt esetről.
1: És itt igazából rákötünk, ami számomra így a legfontosabb szerintem, hogy ez a kommunikáció, hogy egy olyan kapcsolatot tudjunk kialakítani szülőként, hogy törekedjünk arra a gyerekünkkel, hogy bármilyen témában, bármilyen kellemetlen helyzet is, amit annak él meg, oda tudja jönni, és azt tudja mondani, vagy az édesanyjának, vagy az édesapjának, hogy figyelj, ez káz, ez tök szarul esik, ez szerintem nincs így jól, ugyanis hogyha ez az alap szerintem megvan, akkor nem fogja, én azt gondolnám, bármilyen kellemetlen szituációban is ezt elnyomni magában, és nem elmondani senkinek, hanem ha van egy jó kapcsolat a szülő és a gyermek között, szerintem az alapkommunikáció az teret nyit szerintem mindenre.
2: Most itt a végén a kedves hallgatók, Muszimbe Dávid Deniszt, előtte Dr. Neszmi Emilt, és még előtte Varga Dániát hallották, a műsorvezető pedig Róna Jégon volt. Köszönöm, hogy itt voltatok.
1: Köszönöm
2: a figyelmet. Viszontlátásra. Viszontlátásra.
4: Támogatott tartalmat hallottak. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Már a parlament előtt van a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat. Cserbenhagyó gázoló ütött el egy rendőrt Kaposszegcsőn. Napos idő lesz, egy-egy záporra az ivatarral. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Benyújtotta a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A szervezet a kormánytól függetlenül működne, az országgyűlésnek tartozna beszámolási kötelezettséggel és széles jogosítványokat kapna a közvagyonvédelmére, valamint a jogellenesen megszerzett állami vagyon felkutatására és visszaszerzésére. A miniszterelnökség közlése szerint a legkonzervatívabb becslések szerint is 30 ezer milliárd forint közpénz kerül hetett magánzsebekbe a korrupciós bűnök és jogellenes ügyletek során. Megkapta az uniós pénzügyminiszterek egyhangú jóváhagyását Magyarország uniós újjáépítési terve, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, ezzel elhárult az utolsó akadály az uniós források hazahozatala elől. Hozzátette, hogy a támogatásokat egyebek mellett közlekedési, energetikai, egészségügyi és vízügyi fejlesztésekre, valamint a vállalkozások támogatására kívánják fordítani. Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. Idén az első fél évben mintegy 6100 ügyet zártak le, a tavalyinál 6%-kal többet, számolt be róla a testületeket működtető Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A leggyakrabban lábbelik, valamint közlekedés miatt kezdeményeztek eljárást, de gyakoriak a bútorok, háztartási és kertigépek, kéziszerszámgépek és járművek miatti panasz. Minden harmadik ügy zárult megegyezéssel. A balatonfüredi Kisfaludi strand lett idén a Balaton legjobb strandja. A Balatoni Szövetség kék hullámzászló minősítésén 42 strandot értékeltek, a szolgáltatások, a tisztaság, a gyermekbarát kínálat és az akadálymentesítés alapján. A megyei strandok külön versenyében Somogyban a Fonyódi Panoráma strand, Veszprémben az Alsóőrsi községi strand, Zalában pedig a Balatongyöröki községi strand lett a nyertes. Cserben hagyó gázoló ütött el egy rendőr csütörtök este Kaposszegcsőn. Egy csikós töttősi férfit keresnek, aki igazoltatás közben ütötte el a rendőrt, aki életveszélyesen megsérült. A férfi után hajtóvadászat indult, hivatalos személysérelmére elkövetett emberölés kísérletével gyanúsítják. Erdőtűz pusztít, Spanyolország déli részén már legkevesebb 12 ember halt meg. Több áldozatot a kiégett autójában találták meg. Almería tartományban elővigyázatosságból több települést is kiürítettek. Szombaton változóan felhős napos idő lesz, országszerte várható záporzivatar. A hajnali 10-18 fokról 28 és 33 fok közé melegszik a levegő, de északkeleten csak 25 fok körül lesznek a maximumok.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
2: Köszöntök mindenkit, ez itt a Provokatőr. Fiala János, Dévényi István csatár duóval támadunk ma. Itt a mi kis világbajnokságunkon.
3: Szerintem én védő lesz.
2: A politikai mocsárban.
3: Védekező középpályás.
2: Melyik futballistához hasonlítasz te, János, ha a képességet, újságírói képességeidet kellene
4: nem
2: egy futballistához hasonlítani?
4: Képességeidet.
2: Hát kezdjünk ilyen banális bulváros megközelítéssel.
4: Az apácaiban az ások még talán most is focisznak. Pedig hát az ugye azért elég régen jártunk oda gimnáziumban, és ott engem mesternek szólítottak, de ezzel együtt a kapuba lettem száműzve, és azért gyakran arra kértek, hogy amikor onnan elcsalinkáztam, hogy akkor térjek oda-vissza. Nagyon kollegiális környezet volt, de én annyira rosszul focizom, hogyha most abba gondolnék bele, hogy az újságírói kvalitásomnak milyen poszt, vagy milyen ember felelne meg, akkor azt hiszem, hogy nagyon eltévednék.
2: Na mondj egy nevet akkor.
4: Hát figyelj nekem a Kane, jól mondom?
2: Harry Kane?
4: Nem, ő jut motom, figyelj, én most, ő a legutóbbi élményem.
2: Van akkor a lét.
4: Nem, én nem hasonlítom magam hozzá. Én nekem az valami akkora élmény volt most legutóbb, amikor legyőzték a mexikóiakat, és énekeltek meg minden, és semmi hangja nem volt.
2: Jó, az interjú, igen, zseniális.
4: Ez valami egészen hihetetlen volt. Hát, vagy a zöldfoki szigetek kapusa.
2: Nevét nem fogom megmondani, mert nem jut eszembe.
4: De maga ez a világbajnokság leszámítva, hogy egészen hülye időpontokban nézhető. Olyan élményeket okoz, hogy aki egyébként ki nem állhatja a focit, de lenyűgöző pillanatokra vágyik, akkor hát persze nem lehet megmondani, hogy ezekkel mikor fog találkozni, de engem nagyon sokszor oda köt, de nagyon keveset látok belőlük.
2: A világbajnokság vagy Bodac Balázs kinevezése a nagyobb élmény számodra az MTV élére, hogy ilyen bénán átkössek.
3: De még csak nem is az történt. Tehát ő nem
2: igen.
3: Az MTV élére lett kinevezve.
2: Igen, hanem a televíziós, igen.
3: És egy átmeneti televíziózás.
2: Leegyszerűsítettem így provokat. Igen.
4: És kinevezték?
2: Irigazgató.
3: Még nem.
4: Két dolgot szeretnék tisztázni. Az egyik az, hogy én kizárólag a magam véleményét mondom, tehát független attól, hogy milyen szerkesztőségekben dolgozom, én...
2: Nem ezért hívtunk.
4: Ezt én sejtem. A másik pedig az, hogy ugye én egy készülős valaki vagyok, de nyár van. Én nyáron, a DVD-nek mondom, éppen máskor nem szoktam dolgozni. Az, hogy én most legalább hozzá tudjak szagolni egy-egy témához, ahhoz nekem úgy kell felkészülni, mint hogyha ide most behívnátok egy közélet iránt érdeklődő, a politikával, hogy akkor minden részletét nem foglalkozó pékkel, akinek ha azt mondjátok, hogy megszűnik az MCC, vagy megszűnt, és mi a véleménye róla, akkor valószínűleg azt mondja, hogy elnézést kérek, mi az az MCC? Tehát, hogy miközben mi evidenciának vesszük, hogy Bodasz Balázs története iránt adott esetben érdeklődést lehet mutatni, én ebben egyáltalán vagyok biztos, hogy az újságíró társadalmat leszámítva, és Pikó András leszámítva, bárkit is érdekel, beleértve, hogy tudják, hogy ki az a Bodasz Balázs.
2: Bodasz Balázs a TV-től Aktuál című műsortól nemrég távozott, és a reggeli műsorban, a Startban is szerepelt. hírigazgatási területért felelhető a közmédiában, és ugye a rádiós vonalat ezzel párhuzamosan Kerényi György kapta meg. A vezető feladata a közszolgálatiság helyreállítása lenne, és Bodac kinevezésének híre azonnal. Hát mondhatjuk, hogy egy komoly politikai és morális ellenállásba ütközött a múltbeli munkássága miatt. Egész pontosan Pikó András, józsefvárosi polgármester tiltakozott élesen, emlékeztetve a nyilvánosságot arra, hogy Bodac 2013-ban még a Célpont című műsorban a Hír TV-ben egy megbélyegző és manipulatív riportot készítette a Fidesz székházat foglaló diáktüntetőkről, ugye Bajnai Kárdának nevezte őket, és köztük volt Pikó akkori kiskorú lánya is, a lánya megbocsátott, írt Balázs is egy posztot, válaszol Pikóira, amiben elnézést kért, a lánya megbocsátott, Pikó pedig azt mondta, hogy tudomásul vettem ezt így. Hát röviden összefoglaltam ezt a kissé szövényessé váló történetet. Na mondjunk okosat. Hát, nehéz, mi?
3: Ugye nekem nosztalgikus érzésem van. A Pikó részét azt értem.
2: Jó, mit nem értesz?
3: Azt, ami ebből kibúrjánzott, de azt is értem, és ettől van nosztalgikus érzésem. Úgy értem, hogy értem.
2: Na mondj már valami.
3: A polgármester úrnak a megszólalását, mert az egy személyes ügy is volt egyben, és ott ha ez őket családilag megviselt annak idején, akkor ez mégis számomra érthető, meg elfogadható, hogy így megszólalt. De aztán, ami kibúrjánzott, és itt olyan szempontból nem értek veled egyet, János, mert hogy most mindenki annyira intenzív mennyiségben is módon fogyasztja a közéleti tartalmakat, hogy lehet, hogy még a Pék is abszolút képben van Bodac ügye kapcsolatban, legalábbis azt gondolja, hogy képben van. És azért van nosztalgikus érzésem, mert nekem egy kicsit már megint ez a média háború feelingje van ennek az egésznek, ezt én már egyszer végigcsináltam, vagy kétszer, nem tudom hányszor volt média háború, legalább kétszer, így a rendszerváltás óta, és most megint ezt látom, hogy hasonló a hangulat, hogy ugye az alapvetés az lett így a Bodac ügy után, hogy bizonyos körökben azoknak, akik a Fidesz valahogy is támogatták, azok mind persona non grata, és hát szó se lehet róla, hogy bárhol, bármikor, bármiféle funkciót betöltsenek a Tisza kormány idején. És megint van ez a kiszorítósdi, meg térfoglalósdi, hogy akkor a mi embereinket válasszuk, és akkor, de miért a Bodac, amikor ott van, és akkor felsorolnak neveket, és akkor kezdődött megint ez az értelmiségi cseszkelődés, egészen elképesztő volt. Például ma a Indexen megjelent, és az Ötön megjelent cikk Krasznahorkai Emma tollából.
2: Tényleg?
3: Ilyeneket írt le, hogy Bodac még nem bűnhődött meg. Mi van, ember? Miről beszélsz? Szóval szerintem sikerül.
2: Na de várjunk akkor.
3: Szerintem sikerül visszalőni meg magunkat ebben az ügyben, megint a startvonalhoz. De értem ezt is, mert ez az otthonos, azt ismerjük, lehet megint iszabbirkózni, meg gyúrni egymást a ganéba, és akkor megint nem lesz ebből előrelépés. Most ki lesz az, aki ezek után a közmédiába akar dolgozni szerinted? És most tök mindegy, hogy Fideszes volt valaha, vagy támogatott.
2: Hát bármelyik közről elő tudnak ilyet húzni. Tehát ha mondjuk...
3: De akárki.
2: Akár téged felvennének. Na de azért elég komoly esély van, amilyen irányba indultál itt ebben a műsorban.
3: Igen, és főleg ezek után még vállalnám is.
2: akkor nyilván tőled is lehetne olyan publicisztikát, cikket. Én arra vagyok kíváncsi, és akkor a Horkaira reagálva, hogy akkor mi a bűnhődés? Tehát akkor hogyan kellene megbüntetni? Én szeretném ezt a kis lábjegyzetet látni, hallani, hogy elkövette ezt Bodac Balázs 13 évvel ezelőtt, és akkor találjuk ki. Tehát akkor foglaljuk törvénybe.
3: Most? Hát most...
2: Ha legyen szíves.
3: Most nyilván,
2: akkor tegye meg ő.
3: Nyilván úgy, hogy mégse nevezték ki, és akkor már az ATV-nél felmondott, és két cég közé esett, és jaj, de jó. És akkor örülhet a Krasznahorkai ilyen ma nevével fémjelzett, nem tudom, mekkora kisebbség. Tök jó. Boldogság. Öröm, boldogság.
2: De ez egy mi az elvárásunk?
3: Ez egy bűnhődés lenne a konkrét esetre, de mondom nekem, a konkrét eset az csak tünet, és ami mögötte van, az pedig, az meg mondom, bennem abszolút ilyen nosztalgikus érzések, teljesen. Mm. Ez most sokaknak nem fog tetszeni. Valószínűleg én érzem ennek az ellenzék körüli kicsit elfeledett értelmiségi körnek a visszanyomakodási próbálkozását, hogy eddig és ne tovább itt ez a mi felség területünk, média, értelmiségi világ, ez kultúra, az a miénk, azt mi uraljuk. És akkor csodálkoznak, hogy 2010-ben kétharmad lett. Miért is lett kétharmad? És ez vastagon benne van. Uh-huh. És nekem ebben nagyon nagy vitáim szoktak volt lenni régebben. Vagy én azt gondolom, hogy az a bizonyos értelmiség, amelyik most újra előáll azzal, hogy bűnhődni kell.
2: Tóta Vék, megnevezted.
3: Nem tudom, hogy ő most írt erről, még nem futottam bele.
2: Hát de te megnevezted őt, azt hiszem.
3: Igen, de nem, tehát hogy, igen, de az a vitának volt a része, és nem ennek a az akkori vitának volt a része, és nem ennek az ügynek, tehát most nem tudom, mit gondol az Árpád. Szóval, hogy akik most így jönnek, és megint ilyen irgalmatlan morális magasságból kiosztanak mindenkit, mert hogy ide, ne, ez a miénk. És ti, akik megmerítkeztetek egyszer is a Fidesz nevű bűnben, bármilyen szinten, ti nektek itt nincs. Csak miért is lett két harmad?
2: Én tényleg szeretnék egy mércét, egy szabályrendszert, hogy ha Bodac Balázs 13 éve elkövette, akkor még két évet kellett volna várni itt, nincs, mint független, vagy most már ugye kormánypárti, korábban ellenzéki újságíróként, bár ezt lehet, hogy nem vállalná Balázs.
3: Mert de tudod, hogy nincsen időkorlát.
2: Neki a munkásság az nem erről szólt, nem ideológiai.
3: Ott volt az Öt című műsor. Hányszor kaptam meg azt, hogy én beszélek, aki 2008-ban azt írta, hogy...
2: Most nagyon helyesen kikérted magadnak. Igen, csak tényleg hány évnek kell tenni? Tehát valaki mondjuk két évtizedet eltölt, akkor most hívjuk így a másik oldalon, és akkor mindenki érti. Akkor utána mondhatjuk azt, hogy szabadon indulhat mondjuk egy pályázaton az új közmédiában? Tényleg szeretném hallani ezektől az emberektől, vagy amiatt a riportja miatt ő már soha többet. De akkor ezt tessék kimondani ennek a körnek, hogy ők nem. És akkor legyen egy lista erről. Akkor csináljuk ezt, akkor játszunk tisztán. János.
4: Szerintem ez a kérdés ez nem minden megközelítendő.
2: Hát meglepett volna.
4: A médiában egyébként valamikor a 90-es évek elején kezdődött, és azóta se fejeződött be. Különböző...
3: Voltak ilyen.
4: Igen, de hol nagyobb lánggal, hol kisebb lánggal ég. Én mind a kettőtökkel tudok olyan dologgal előjönni, amit egyébként a munkám folyamán, mint konfliktus szereztem be tőletek, és mégsem tisztáztuk. Én nem gondolom azt, hogy ezek egyébként, mint a Bodac történet, előjöhetne akkor, hogyha nektek valamilyen kinevezési történetek lenne, és én akkor azt mondanám, de hát nekem van egy történetem, a Dévényről is, meg a Borosról is, azt én elmondom, ezek után tuti, hogy nem lesznek az, aminek egyébként kineveznek. Ez egy tipikus morális sztori. Az én kedvencem. Amikor én ezt a szakmát elkezdtem, akkor még nem. De a Kejfej Jancsi idején 2000-től nekem még osztályrészemről jutott az, hogy én úgy szereztem szövetségeseket, hogy sérelmeket osztottam, sérelmeket kaptam, és záros határidőn belül ezeket azoktól, akiktől kaptam, vagy akiknek adtam, tisztázni tudtuk. A legjobb pillanatok voltak ezek, már-már barátságok jöttek létre, azért nem esnék túlzásba. Az én alapvető problémám, több alapvető problémám van, amit a Bodac akkor tett, azzal kapcsolatban bocsánatot kérni nem lehet. Az egy olyan fűben járó bűn, aminek nincs elévülése, de amivel kapcsolatban 13 évvel később előjönne egy kinevezés kapcsán, szerintem nonsense. Én, akinek majdnem barátom volt a Pikó, mert a Klubrádió megalakult. Igen, mert nagyon-nagyon az ember gyerekkorában tud utoljára barátokat szerezni, felnőttként. A Filippovval szoktunk időnként élcelődni, ő szerintem mi barátok vagyunk, én pedig nagyon megtisztelő, hogy a barátjának tart, de én csak a gyerekkori barátságokat érzem, igazán barát. Tehát amit az ember úgy nagyjából még a honvédségig, ugye hát ma már kevesen voltak katonák, de mondjuk még az egyetemi évek alatt szerez. És amikor a Klubrádió létrejött, mi nagyon sokat találkoztunk, és én most elhívtam az Andrást, hogy csináljunk erről egy beszélgetést, és az András alapvetően a lányára hivatkozással azt mondta, hogy ő ettől eltekint. De ezt alapvetően megbeszélni lehet. Az, hogy az ember közzétesz egy Facebook posztot azzal kapcsolatban, hogy neki van egy 13 éves, nem is neki, hanem a lányának. Tehát tulajdonképpen azért kellett az Andrásnak írni, mert akkor a lánya még kiskorú volt. De az, hogy 13 évvel később az ember előjön ezzel, az mégiscsak az jut az eszembe erről, és azért nem fogok veletek se példálozni, csak azt mondom, hogy volna mivel, hogyha én egyébként felrúgnám most a Dévényit, vagy a Dévényi engem, akkor azt vagy most tisztázzuk, vagy 13 évvel később minek kéne történnie ahhoz, hogy akkor kezdjük tisztázni. Ez 13 évig, ahogy egyébként a római jog mondja, dormit, aludt. Vajon ez alatt, az idő alatt, kérdezem én, miért kell a bodacnak egy magas pozícióba kerülni ahhoz, hogy az ember ezt szóvá tegye? Az ATV műsorvezetője lehet? Ott nem egy olyan felelős pozíciót tölt be, ahol egyébként ilyen közéleti témákkal kapcsolatban nem lehetne műsorvezető, mert egyébként egy korábbi tette, amivel kapcsolatban nem vallott szint, és nem kért elnézést záros határidőn belül, vagy én nem tudom, mit kéne tenni, ez nem egy jogi procedúra. Itt valójában bármennyire is szörnyű, amit elkövetett a bodac, az rettenetes. Amit elkövetett az András, és én ezt beszéltem volna vele meg, és ezt nem lehet Facebook posztokban, és nem lehet SMS-ekben tisztázni, az az, hogy karaktert abban az értelemben nem gyilkolt, ahogy ma karakter gyilkolni szokás, hátulról, aljas módszerrel. De egy olyan embert kaszált el, és mondta azt, hogy nem töltheti be azt a pozíciót, akivel kapcsolatban a kifogásait 13 éven keresztül, vagy a nagy nyilvánosság előtt, vagy a magánnyilvánosságban megtehette volna. És ami egyébként rettenetes, és ami visszaigazolja Magyar Pétert, az az, hogy ez tényleg a rendszerváltozással kellett volna, hogy együtt járjon. De én felidézem nektek, néhány hete történt Fábián Tamás és a Válasz Online történetét, amikor ő ugye egy szintén 13 évvel ezelőtti Búdis András cikket hozott elő, amivel kapcsolatban szerinte a Válasz Online elfelejtett elszámolni, és a Válasz Online ezt teljes mértékben magára vette, és egyébként azt írja, hogy ezt azért is teszi, mert elfogadjuk, hogy a számvetés időszaka van. De hát a K életben mi az, hogy a számvetés időszaka van? Tehát Magyar Péternek valójában azért van lova, mert vagy el tudta hitetni, vagy tényleg létrejött virtuálisan. Ez, amit ír a Válasz Online, ez a számvetéses időszak van. Mi az, hogy számvetéses időszak van? Tehát itt most különböző igazoló bizottságoknak kéne létrejönni, és az embereknek be kéne vallani az elmúlt 16 évvel kapcsolatos bűneiket. Amikor a kontrollnál egyszer csináltam ezzel kapcsolatban egy összeállítást, már egyáltalán nem az elmúlt 16 évről volt szó. A Horn kormány is benne volt, sőt, az 1990 előtti időszak. Ez nem is a sérelmi politizálás, hiszen egyébként az a sérelem, ami a Pikót érte, az közvetve érte őt a lányán keresztül. Ugye a sérelmi politizálás az általában face-to-face szokott zajlani, a Boros és köztem, a Dévényi és köztem. De ez itt most egy olyan globális piac lett, hogy egész egyszerűen a legváratlanabb pillanatban mondja valaki az, hogy te, aki egyébként 1312-ben egy karddal, és most nem fejezem be a történetet, és ez egészen elképesztő, és közben ezek a csaták egy tízes skálán tízesre nincsenek lejátszva. Lejátszhatatlanok. De ha le lehetne játszani, akkor itt most nem a Borosnak, a Dévényének és a Fialának kéne beszélgetnie, és nem is a kontrollon, vagy bárhol kéne máshol a Kejfej Jancsiban beszélgetnie a Fialának a Pikóval, hanem a Pikónak és a Bodacnak, vagy a Pikónak, vagy még inkább a lányának, ugye Rózsa Milán már nem tud, mert meghalt, tehát neki kellene leülniük, és ezt megbeszélniük, hogy ez egyébként lehetséges-e vagy sem, azt nem tudom. De egy valamit magára adó szerkesztő ezt a két embert hozná össze, mert igazán konfliktus köztük van, mi ezt csak magyarázzuk.
3: Hát magyarázzuk, igen, de a konkrét konfliktuson túl szerintem ez, ahogy mondtam az előbb is, ez jelenség. És
4: hát, amint a példa mutatja, nagyon sok ilyen.
3: És hogy mondod, hogy mi a bűn? Vagy mondtad, hogy most akkor mi ez a szembenézés és a nem tudom.
4: Hát ez a válasz online írja.
3: Igen, igen, igen. Időszaka jött el, hogy akkor szembe kell nézni a bűnökkel. Az embere a médiában, a nyilvánosságban elkövette bűn. De mi az a bűn mégis? És akkor mondjuk én publicista voltam, úgyhogy én maximum egy csúnyákat írtam valakiről, vagy olyan jelzőket használtam. De az nem,
2: simán lehet.
3: Tudom, hogy az már bűnnek
2: számít. De valaki mesél rólad valamit.
3: De tudom, hogy már az bűnnek számíthat, de én meg azt gondolom, hogy publicistaként nem bűn, hogyha vastagabban fog a tollad, vagy a billentyűzetet kicsit keményebben kopog. De akkor meg azt mondják, hogy oké, de akkor az a bűn, hogy egyáltalán valaha a Fideszt és Orbán Viktort támogattad. És akkor nekem itt megy le a vörös függöny, vagy a vörös köd, mert hogy így eszembe jut, hogy oké, és akkor kezdjük el ezt a mindenki kérjen bocsánatot, mint Gyurcsányért ki fog bocsánatot kérni? Mert az én szememben, vagy a akkori jobboldali közeg szemében, ebben a Gyurcsány Ferenc jelenség,
4: az őszödi beszél. Ahhoz példát kell hoznod.
3: De nem tudom, de miért kérek bocsánatot?
4: És most ezt kapja meg a Kerényi. Akivel szemben meg a Váradi Juli fogalmazza meg, hogy Zelki Jánost, őt, Farkasházi Tivadar, mint a suh embere küldte el a Magyar Rádiótól Váradi Julia. Tehát ezek nem egyedi pontok.
3: Hát tudom.
4: És csak az köti őket össze, hogy a médiában történtek, de a médián kívül ugyanilyen jelenségeket valószínűleg fel lehet mutatni, de mi a médiát ismerjük. Kérdezem én, hogy amikor egy érdemleges problémát fogalmaz meg Pikó András, akkor hogy tudja azt mondani Bodac Balázs, hogy műsorkészítőként több mint egy évtizede eltávolodtam attól a stílustól, amit a Célpontban képviseltem. Nem a stílussal volt baj a Célpontban. Tehát egész egyszerűen a Bodac nincs tisztában azzal, most se. És ebben alapvetően azért jó az írás, mert abban nem lehet úgy elkenni, mint a szövegben egyrészt, másrészt. Belértve a Válasz Online, ami szintén azt mondja, hogy azzal is takarózhatnánk tovább, hogy az ország mai miniszterelnöke nálunk 8-9 évvel később szakítottam erről.
2: Innen folytassuk. Mit szóltok? Nagyon rövid szünetet tartunk. Köszönjük szépen a kommenteket, főleg a Fiala János személyével kapcsolatosokat, én már elolvastam őket. Ezt hasonlókat azért nem várok, de van néhány érdekes kérdés, lehet, hogy ezeket majd beolvassuk. Tényleg egy 20 másodperc, aztán jövünk vissza.
0: Best of adást hallottak.

Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Best of adás következik. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jegesszuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévény István társaságában.
2: Nagyon szép napot kívánok mindenkinek. Amikor reggel felkeltem, nem gondoltam, hogy majd Szakács Pistivel fogok foglalkozni ugye egy órán keresztül, és a vele kapcsolatos véleményeket, kommenteket fogom olvasgatni, de pontosan ez történt, és ezért szép ez az élet. Mert hogy Potyondi Edina is hozzászólt Szakács Pistihez, de hogy pontosan mi történt, azt mindjárt eláruljuk. Lehet, hogy Dévény István fogja elárulni, de mielőtt bemutatnám Dévény Istvánt, hogy itt a köreimben. Udvarias gentlemanként. Először Pekárné Farkas MS-ét mutatom be, szia.
3: Szeretettel köszöntök mindenkit.
2: Hello, hello. Második reformkor párt, sosem tudom szépen kimondani, de majd még gyakorlok.
3: Pedig olyan szép.
2: Alelnöke, persze, hogy szép, de
3: igen.
2: Mindegy, ez így ilyen kis gyakorlást igénylő szó halmaz. Na mindegy, hagyjuk ezt. Mi történt Szakács Pistivel? Elmondod, Pisti? Bácsi.
4: Druszám, szegény. Egyébként, tehát ott a nyúlbéla vagy, mert azt mondtad, hogy nem gondoltad volna, hogy te Szakács Pistivel fogsz foglalkozni reggel, ha felébredtél. Én
2: vele álmodtál.
4: Nekem ez rutin. Nekem az, hogy nekem nem kell bevinni börtönbe. Na már olyan lettem, mint a fideszesek, szóval nem kell őrizetbe bevenni. Ahhoz én tele követem a munkásságát. Tehát a megcsappant NER nyilvánosságnál minden apró morzsának örülni kell. És ő ugye a népi vonal hangja, a egyszerűbben megfogalmazott üzenetek
3: királya.
4: És most már mártírjas. Szóval az történt, hogy hajnali, hát kinek hajnali, szóval reggel 6 órakor rendőrök jelentek meg Szakács István otthonában. Az ő elmondása alapján ugye bementek a lakásba, őt megbilincselték, és hogy házkutatást is tartottak, aztán elő is állították, és erről a felesége posztolt reggel olyan 7 óra körül. De hát ugye korai délutánra elengedték. Aztán volt mindenféle feltételezés, meg agyalás, hogy mi is történhetett, és hát Takács István fideszes politikus járt, vagy Takács Péter, bocsánat, nem, az sok István már megfertőzött. Szóval Takács Péter volt egészségügyi államtitkár, járt a legközelebb a megoldáshoz, mert hogy ő azt mondta, hogy terrorcselekmény előkészülete lehet valószínűleg, és hogy aztán így össze is állt a kép, hogy volt Szakács Pistának ez a bizonyos videója, amikor szerintem ilyen állapotban nem facebookozunk szabályt megsértve, mondott egy ilyen kemény üzenetet Magyar Péternek címezve.
2: Miről beszélsz?
4: Hogy arról. pontosan arról, hogy felejtse. Ugye ez akkor volt, amikor az ukrán arany konvoj embereit ügyvédként képviselő ügyvéd azt mondta, hogy esetleg elő lehetne állítani Orbán Viktort is ebben az ügyben, és akkor a Szakács Pista pedig azzal állt elő, hogy Magyar Péter ezt felejtse el, mert hogyha megjelenne az a hír, hogy Orbán Viktort előállították, abban a pillanatban 500 ezer ember indulna meg, és mindegy, hogy hol, és mindegy, hogy kivel szemben, de akármi áron kihozzák Orbán Viktort a börtönből, és hogy ezek szerint ez volt az a bizonyos mondás, ami hát felkeltette a hatóságok érdeklődését.
2: Mielőtt?
4: Én egész nap BTK-t olvastam. De komolyan.
2: De nehogy ne olvassol a BTK-t.
4: Életemben ennyi BTK-t nem olvastam, mert ugye percről
3: percre de most már, hogyha ennyit olvastak, akkor...
2: Én akarom magyarázni, mit keres itt Potyondi Edina. De röviden aztán adom neked a szót, de hát még elmondja a BTK-t.
4: Nem, csak egy részét. Három paragrafus.
2: Három paragrafus? Mi nekünk?
4: Semmi.
2: Istenem.
4: Na, most mondjam? Jó.
2: Nem, mert
4: már kézé. Szóval változott a helyzet, mert hogy derültek ki a részletek, és akkor ugye eleinte, amit rá lehetett volna húzni erre az egészre, akkor utána az ment a levesbe, akkor én telem voltam a további paragrafusoknak utána nézni, és akkor most ott tartunk, hogy amit Szakács István a videójában között, ami nem ebben, hanem a szabadulása után, ugye az a terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés. Uh-huh.
2: Ja, hogy itt most pontot tettél. Jöhetek?
4: Igen. Én mondtam, hogy rövid lesz.
2: Ó, ez az. Potyondi Edina hogy jön a képbe, ő írta azt, hogy épp annyira kellemetlen és túlzás a félkegyelmű Szakács Istvánnál házkutatást tartani, mint amennyire kellemetlen és túlzás, hogy Orbán Viktort máig nem hallgatták ki az MNB és Aranykomboly, a Tiborc és másik ezer ügyben, írta a Facebookon, el a kezekkel Pistától a fideszes hülyék helyett, elnézést, nem tudom, miért nevettem bele, fideszes hülyék helyett a fideszes bűnözőkkel foglalkozzon a rendőrség, ezt írta. Emese.
3: Hát szerintem, hogyha ha tényleg az van egyébként, hogy emiatt elvitték Szakács Istvánt, akkor az tényleg túlkapás azért. Ugye volt már, hogy tudom, a Deák Dánielhez érkező fenyegetés nyomán is kiszállt a rendőrség, amikor, igen, amikor bizonyos bomba fenyegetést kapott, és Orbán Viktornak az intim testrészei is belekerültek a sztoriba, de hogy szerintem nincs annyira
4: Dani
3: jó
4: mindig
3: optikája.
4: Így jár.
3: Igen, mikor kié. De hogy nincs annyira jó optikája egyébként ennek, hogyha most tényleg emiatt kiszállt a rendőrség.
2: Hol vagyok?
3: Hát...
2: az életem lepe.
4: Hol Magyarországon? Ez Magyarországon.
2: És a média karrierem, ami még lehet, hogy sem indul.
4: Ez a magyar közélet.
3: Hát most
4: nem
3: igen, de most ezt nem mi találtuk ki.
2: Ja. Ha, persze. Hát nem, ezt aztán tényleg nem. Mindenki írjon kommenteket, szeretettel várjuk a kommenteket. Az első kommentünk, ami ma érkezett az adáshoz, Kovács Attilától, Boros Tomi egy állat. Ez nem tudom, hogy jó-e vagy rossz.
4: Hát attól
2: állat vagyok?
4: Kérdezz már azért,
2: tudok állat lenni.
4: Tomi, kérdezz rá a fajtára.
2: Igen, latinul beírja. Bocsánat, félbeszakítottam.
3: Nem, szóval hogy szerintem annyira nincs jó optikája ennek, meg tényleg jobb lenne olyan kérdésekre koncentrálni, amik hát, hogy mondjam, egy kicsit nagyobb problémát okoztak az elmúlt időszakban a magyar költségvetésnek, jogállamiságnak, médiaszabadságnak, meg minden egyébnek, ugye fogunk majd beszélni az új közmédiáról, de egyébként akár ugye az NKA-s botrány kapcsán is történtek letartóztatások, szerintem az egy fontosabb ügy, és engem egy kicsit zavar, hogy ezek ilyenkor mindig elterelik, tehát akkor most így ezzel akkor lehet hergelni, hogy akkor Szakács István mártír, vagy Szakács István nem mártír, vagy most ez jó volt, vagy nem volt jó, és egy kicsit így elfelejtjük azokat a fontos ügyeket, amik meg szerintem jó lenne, hogyha napirenden lennének. És teszem hozzá, hogy még az is egy érdekes kérdés, hogy ha azt nézzük, hogy ki profitál ebből, akkor valószínűleg egyedül a Fidesz. Tehát ez maximum nekik jó, hogy a kemény magot ez összetartja, hogy akkor most megint lehet áldozatpózban vergődni, ugye holnapra szervezik ezt az összejövetelt, és akkor így alá lehet támasztani, hogy itt...
2: vergődni, összejövetel, úris, hova
3: itt keveredtem? Itt épül az önkény.
2: Mi jön még itt?
3: Hát, hogy itt épül az önkény, igazából ezzel nyilván ezt a narratívát alá fogják tudni támasztani. De szerintem nem jó az optikája.
4: Ilyen azt tudom, amikor életedben először találkozol egy kéterkás propagandistával.
2: Igen, mi tolja a propagandája.
3: Jó, de én a párt alelnöke vagyok, az más, mint a média munkásnak feltüntetni magad.
4: Na jó, de hát kis pártnál ugye mindenki csinál mindent.
2: Persze.
4: Gondolom én. Na, hogy...
2: Jézus, mi folyik itt?
4: Szóval...
2: Majd egyszer én is elmondom a véleményem, de gyere István.
4: Jó, jó, jövök.
2: Mondd, van szívesen. Még paragrafus nálad?
4: Van. Hát még hozzá 316-os. Komolyan. Igen, hát ezt akarják ugye rá...
3: Mennyi időt szántál erre?
2: Lassan adagolod.
4: Figyelj, az egész délőtöm ezzel, de tényleg. Hogy mert most ez így fontos, pont azért, hogy ezt így elhelyezzük. Mert én is azt gondolom egyébként, hogy ez rettenetes túlkapás. Mm. Hogy a Szakács Istvánnak sok mindent el tudok képzelni, de azt, hogy ő terrorcselekménnyel készülődne megfenyegetőzni, azt semmiképpen nem. Ott mondom, egy kicsit túltolta. Tehát magához képest is egy ilyen intenzívebb állapotában volt, ezért mondom, hogy nem feltétlenül kell mindig videókat meg
3: Facebook jegyzéseket írni. De akkor sok mindenkit el lehetne vinni ezen az alapon egyébként.
4: Így van, hozzá. Így van. És hogy ugye ez nagyon gyenge ez a gyanú, ami itten megfogalmazódott, mert hogy ahhoz, hogy ez megálljon a bíróság előtt is, ahhoz kellene az, hogy legyen neki konkrét célzata. Ugye itt a rendőrség valószínűleg azt vélelmezi, hogy ha Orbán Viktort elvinnék előzetesbe, vagy börtönbe, akkor ugye hivatásos személyek veszik körül őt, úgy, mint börtönőr, rendőr, akik őrzik, meg kísérgetik. Tehát, hogyha megindul 500 ezer ember Szakács István felhívására, akkor ők a hivatalos személy ellenében kell, hogy fellépjenek Orbán Viktorért. Ez lenne ugye ez a bizonyos terrorcselekmény.
3: Meg az államrend ellen.
4: Meg az államrend ellen. Ó, az már egyszerűbb, azt már délelőtt elfelejtettem, de azt a paragrafus, de az is volt, igen. És a probléma ott van szerintem, hogy nincs olyan fejlemény, ami az alapja lenne ennek. Orbán Viktor szabadlábon van. Tehát, hogy egy science fiction-nel hadakozunk, mert ez a mi lenne, ha. Na most a mi lenne, ha, volt már több ilyen hasonló eset, ott a kúrjának van most van egy állásfoglalás, aki azt mondja, hogy pont az ilyeneknél, abban a pillanatban, hogyha nincs meg a konkrét alapja az egésznek, csak egy ilyen mi lenne, ha, meg majd így, meg úgy, majd úgy, akkor ez átmegy politikai véleménybe. Ugyan szélsőséges, de ez már politikai véleménynek számít. És még amit a bíróságnak vizsgálnia, vagy a nyomozóhatóságnak vizsgálnia kell, az az, hogy Szakács Istvánnak van-e akkora ereje a nyilvánosságban egyébként, hogyha ő azt mondja, hogy 500 ezer emberrel fogom mit tudom én mit csinálni, akkor az megtörténhet-e? És hát azt gondolom, hogy nincs, 134 ezer követője van körülbelül, tehát minden egyes követője is beállna mögé, és elindulnának, akkor sincs. Uh-huh. Tehát most tudom, hogy ilyen szőrszálhasogatásnak tűnik, de amikor az ügyvéd, meg a nyomozóhatóság majd ott ül egymással szembe, ha egyáltalán eljut odaig, akkor pont ilyen szőrszálhasogatásokon múlik majd az, hogy mi lesz Szakács Istvánnak a sorsa. Szóval, hogy nincs. De Orbán Viktor megtette azt a szívességet, hogy a nyomorult összejövetelük miatt azért adjon egy kis muníciót az a nyomozóhatóságnak azzal, hogy ő is kiposztolta ezt a videót, ezt a bizonyos Szakács István videót, mert így most már valószínűleg jelentősebb tömeghez fog eljutni, tehát hogyha én most ügyész lennék, akkor így dörzsölgetném a tenyeremet, hogy hát oké, eddig csak 200 ezeren nézték meg, de holnapra meg lesz az 500, és nem tudod, 500 ezer egynél már azt mondja az ügyészség, hogy megvan a forradalom. Tudom, hogy viccesen hangzik, de egyébként tényleg elcseszte Orbán Viktor, és annyira benne van ez az orbáni mentalitás, amit látunk tőle egyébként is, de aztán a választások óta, hogy pont nagy ívbe tesz mindenre, a Fideszre, a követőire, a szimpatizáns a országgyűlési frakcióra, a médiára, mindenre. Tehát szerencsétlen Szakács Pistát pusztán azért, hogy egy ilyen béna reklámot összehozzon a holnapi nyomorult rendezvénynek, így simán így oda dobja a hatóságnak koloncként.
2: Mikor ez történt? Orbán Viktor oda telefonált a rendőrségre, hogy...
3: Te azt nem tudom, hogy oda telefonálta.
2: De nem, én ezt most extrán bedobom, mert de egyébként miért ne gondolhatnánk Viktor? Ezt? Miért ne gondolhatnánk ezt? Tehát ha valakinek ez jól jön, ahogy a mese is mondta, az Orbán Viktor...
4: De ezt most semmi szinten nem értem, hogy Orbán Viktor oda telefonál, hogy jön ide, hova.
2: Hát hogy vigyétek el Szakács.
4: De hogy telefonált Orbán Viktor?
2: Jó, nem telefonált, írt egy e-mailt, küldött egy SMS-t is.
4: Na, hát ezt a vonalat engedjük szerintem.
2: De miért?
3: Hát gondold, hogy van annyi informális befolyása még ott a Fidesznek,
2: hogy... Hát még talán
3: hogy...
2: maradt. Elképzelhető. Tehát te azt mondtad, hogy az elmúlt 16 évben a rendőrség munkájában...
4: Most én kérdezem azt, hogy hova keveredik.
2: Orbán Viktor a legkevésbé sem tudott belenyúlni, beleszólni. Mi? Nyomozásokba. Nem? Halló? Tőled kérdezem.
4: De egyre rosszabb ez, Tomi. De hát ez hogy jön ide? Hát Orbán hát Viktor úgy... már múlt idő.
2: Hát de ő nem így, de várja, Orbán Viktor nem így tekint magára, hogy múlt
3: a mély
2: idő.
3: Az egy dolog. Még...
2: Nem úgy...
4: Milyen mély állam?
2: Nem úgy izgatja a saját közönségét, hogy akkor menjetek el egy tüntetésre, mert
3: most én kérdezem, Szakács hogy Pisti,
2: hogy zárójelbe helyezi, hogy amúgy én már a múlt vagyok. Annyira nem fontos a szavam, de azért szeretném, ha elmennétek. Nem, csak gondold végig egyet, próbálj meg valamit végig gondolni egyszer ebben az adásban. De csak egyszer, most ez legyen az első.
4: Azt mindig végig gondolom, hogy mit keresek én itt, Tomi.
2: Kinek kedvezett ez az ügy? Kinek kedvezett?
4: De, és te szó, még egyszer. De oké, de most... Na jó, ezt tudom, hogy provokatív célra mondtad.
2: De most ne próbálj meg kibújni.
4: De nem, nincs mi alól kibújni. Hát miért Orbán Viktornak itt semmi szerepe nincs, annyi szerepe van, hogy utólag... Amikor,
2: ez jól jött Orbán, nem utólag.
4: Amikor látta azt, hogy Szakács István... előzetes, de hogy előzetesbe, őrizetbe vették, abba a filladatba, ping, a kis körte, és akkor ó, ez a szerencsétlen, egyszer szelfiztünk, biztos nem fog megharagudni, úgyhogy akkor én most bedobom az ebek közé. Mert mondom, azzal, hogy most egy plusz nézettséget, egy plusz támogatást, egy plusz nyilvánosságot, egy plusz sokkal nagyobb dimenziót, közeget adott ennek a videónak, azzal igenis Szakács István ellenében ténykedik.
2: De, mert az, mert de az ügy ellenében?
4: Azért Tomi,
2: hol árt ez az egész ügy Szakács István?
4: Tomi, azért, mert eddig 105 ezeren látták ezt a videót, most Orbán felhívásán a köszönhetően megnézik 1 millióan. Szakács István azt mondta ebbe a videóban, hogy 500 ezer ember fog mögém állni. Amikor a bíróság megvizsgálja azt, hogy ennek milyen valós veszélye lehet, és azt látja, hogy 13-an nézték meg a videót, a bíróság azt mondja, hogy nincs veszély. Ha viszont azt látja, hogy 1 millióan nézték meg, mert hogy Orbán felpörgette, akkor azt mondhatja, hogy oké, így már viszont lehet te konkrétabb a veszély.
2: Te valós veszélyként látod azt, hogy nem csak mondjuk előzetes behelyezik őt, hanem azt el le is csukják? Tehát nem egy felfüggesztettet kap legrosszabb esetben, hanem te tényleg látod ezt, hogy ezt lecsukják?
4: Nem, nem látom, csak Orbán Viktor ennek ellenére mégiscsak tolt rajta egyet felé. Az egy dolog, hogy ezen
2: de
4: a...
2: De ezzel tényleg elhiszem, bocsánat, akkor nem...
3: Ja, nem, nyugodtan.
4: Tomi, de ez egy 100 méteres sprint. Az, mármint, hogyha úgy tekintjük, hogy az előzetestől a letartóztatásig, vagy az őrizetbevételtől a letartóztatásig, az egy 100 méteres sprint. Szerintem a rendőrség itt megtett 5 métert körülbelül ebből, és aztán kb. Ennyi is lesz, mert hogy én azt gondolom, hogy végost, mindent, igen. De Orbán Viktor, amikor bedobta ezt, igen, akkor azért még egy 10 métert tolt a Szakács Istvánon. Tehát közelebb tolta.
2: Közelebb tolta a sikerhez Szakács István.
4: Nem, közelebb tolta a veszély felé, hogy letartóztathassák. Nem fogják, de akkor
3: Szakács
4: is.
3: István... De ugyanúgy, hogy mondjuk egyébként a COVID alatt, meg ekkor egyébként hát feljelentések, bejelentések nyomán kiszálltak akár random kommentelőkhöz is rémhírterjesztésért, meg ilyeneket, mert nem lehet az, hogy tényleg a Fidesz ezt így beépítette, hogy valaki emelje fel a telefonáját, mert nem lehet az, hogy tényleg a Fidesz ezt így beépítette, hogy valaki

0: akkor kapásból már másfelé menne a történet. Tehát, hogy jó lenne, hogyha megszólalna a hatóság.
1: Tényleg, azért csodálkozom rajtad, István, hogy még mindig beszélgetsz velem. Nem. Azon hogy azért átlátjuk ezeket a politikai játszmákat. Ebben a sztoriban, ha eljutunk a falig, ami mondjuk legyen az, hogy kap akár pár év felfüggesztettet, az hol árt ennek az embernek?
0: Szakács Istvánnak?
1: Ha persze! Hát neki azért minden vágya neki az, hogy Márcival váljon.
2: Persze.
1: Tehát az ő influencer karrierében ez egy akkora lökés lenne.
0: De ő elméleti mártír. Hát mint mindenki
1: Orbánnak
0: egyébként.
1: Orbánnak is ez egy tök mindenki. Jó sztori.
0: De most komolyan nézd már rá Szakács Istvánra, és most nem bántam. Hát nem a műsejéről van szó, hanem amikor megszólalt a őrizetbevétel után, amikor szabadon engedték. Azért meg volt törve rendesen. Most te kinézed belőle, hogy ő mártír akar?
1: Ezt látom.
2: Nem, én azt érzem ki, hogy a Fidesz akarja, hogy legyen egy mártír.
0: De Boros arról beszél, hogy Szakácsnak milyen jó lenne meg így mekkora
1: már. Persze, hát, neki is jó lenne.
2: Tehát, hogy most lehet, hogy megviseli, de hogy közvetetten jó lenne neki, mert megnövekszik a követő tábora, őt fogják körbe sajnálni, a védvonal felemelte, hogy a legjobb ügyvédek segítségével, nem tudom, ugye már egyből ez jött, hogy a legprofibb jogi védelmet fogják neki biztosítani, meg minden. Tehát ő soha az életében nem volt ennyire a Fidesz tábor középpontjában, mint most egyébként.
0: Ez kétségtelen.
2: Most gondoljatok bele, hogy jó, ő most kb. A Bolyár Zsolti fontosságra emelkedett így szimbólumokban, ami hát nyilván, nem mindenkinek dicséred, de mondjuk
0: aktuálisan number van.
1: Most egy
2: igen.
1: Ezt a mai napot elvitte.
0: Abszolút, ezt elvitte, meg talán holnap is elfogja, hogyha ott lesz a Sándor Palota.
2: Igen, és egyébként szerintem arról kevés szó van, amit mondtál, hogy fontos lenne, hogy a hatóságok ebben transzparensen kommunikáljanak.
0: Nem ártana, mert az elején sártott volna. Igen,
2: az elején sártott volna, és nyilván azért ők is érzik, hogy egy relatíve nagy követő táborral rendelkező fideszes influencerről van szó, akinek ráadásul még tényleg így az Orbán Viktor is megosztotta ezt a videóját. Szerintem jó lett volna, hogyha ezt így a hatóságok most ebben a helyzetben megpróbálják legalább elkerülni a látszatát is annak, hogy ez valamiféle ilyen politikai akció.
1: Írja azt, bocsánat, Balogh Gábor, hogy ilyen alapon a mögöttünk hagyott hisztérikus kampányban a fél magyar influencer világot és újságíró társadalmat meg lehetett volna hurcolni, ez viszont tökéletesen igaz.
2: Így
1: és
2: van,
1: sokan példálóznak Majkával, de az még lehet mondani, hogy az művészi szabadság, nem rá gondolt, egy performance, de ott volt mondjuk Rúbi, aki konkrétan Orbánról beszélt, hogy könyörgöm, akasszuk már föl. Csak mondtam egy példát, és akkor ezen kívül még hányat elő lehetne venni.
2: Mondom, hát vagy amikor Bajár Zsolt azt mondta, hogy a taknyukon nyálukon kell kirángatni.
1: Például.
0: Na, de Fidesznek védükön. Kedvez, de ugye ti azt mondjátok, hogy Szakács Istvánnak is kedvezne, mert hogy megnőne a nézettsége.
1: Hát persze.
0: Könyörgöm, két év börtönben.
1: Táncsics lehet.
0: Két év börtönben. Képzeld már magad Szakács Istvánként egy börtönben.
1: De ő is tudja, hogy nem fog börtönbe kerülni István.
0: De könyörgöm, István, te mondtad azt, hogy jót tenne neki. Ne idegesítse már fel. De nem. Olyanokat mondod.
1: Ha a legrosszabb következne be.
0: És az neki jót tenne, azt mondta, de nem tenne jót, mert két év börtön kicsinálni ezt az ember.
1: Nem.
2: De most a Tomi azt mondta, hogy maximum legrosszabb esetben egy felfüggesztett, tehát nyilván nem a két év börtön.
0: De ő arról beszélt, hogy az is.
1: Én azt is mondom, hogy ha elmennénk odaig, amire jelenleg nem látok esélyt, tehát az a hatalomnak egy koporsó szög lenne, persze, a mostaninak, ha ő persze tényleg börtönbe zárnak, de a börtönbe zárnak, el tudjuk azt képzelni, hogy nem gondoskodna róla a hátország, nem használná ki minden pillanatban azt, hogy na tessék, az egyik elvtársunkat bezárták a börtönbe. Nem lenne abból nemzetközi botrány.
0: De Szakács István bent ül a börtönbe. Szakács István beszélj Herceg Zolival, hogy milyen volt az neki, az pedig őt annyira nem kínoszta meg a börtön.
1: Jobban keresne, mint valaha. Csak most szólok.
0: Ember, komolyan. Jó, feladtam tényleg, esküszöm. Tehát, most még egyszer könyörgöm, csak tehát képzeld magad elé Szakács István, megvan? Próbálj, helyezd el a börtönbe. És tedd köré, és hogy milyen emberekkel van körülvéve
2: 0-24-ben. Annyit beszélnek mostanában a maffiáramról, hogy amit most a Tomi mondott, az jutott eszembe, hogy ez tényleg kicsit egy ilyen feelinge van, hogy vigyázunk addig a családodra. Tehát, hogy...
0: De rá nem vigyáznak. Rá, hogy, na, ez az.
1: Na, hát nem gondoltam volna, hogy vitatkozni fogunk ebben a témában. De majd próbálkozunk a következőben. Nagyon rövid
0: szület. Mi dobjuk? Hát mi?
1: Várjuk. Ja, még szeretnél erről?
0: Nem,
1: de szeretsz így. Engem meggyőzni, úgy
0: mehetünk, lehet. Mehetünk tovább.
1: Na, azért próbálkoz. Várjuk a kommenteket, hozzászólásokat. Köszönjük szépen. Még mindig nem derült ki, hogy milyen állat vagyok, viszont valaki megkérdezte, hogy kihevertem-e a Fidesz bukását. A témával kapcsolatban
2: látjuk,
1: szeretnénk.
2: Látjuk, hogy nem, hát a Szakács is
1: tesz. Várunk egyébként okos hozzászólásokat, de bármilyen jöhet. Úgyhogy tényleg nagyon rövid szünet, és innen folytatjuk.
3: Best of adást hallottak.

0: műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Benyújtották a parlamentnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló javaslatot. A balatonfüredi Kisfaludy strand lett idén a Balaton legjobb strandja. Napos idő lesz egy-egy záporra az zivatarral. Köszöntöm Önöket, Vörös Domongos vagyok. Benyújtotta a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A szervezet a kormánytól függetlenül működne, az országgyűlésnek tartozna beszámolási kötelezettséggel és széles jogosítványokat kapna a közvagyonvédelmére, valamint a jogellenesen megszerzett állami vagyon felkutatására és visszaszerzésére. A miniszterelnökség közlése szerint a legkonzervatívabb becslések szerint is 30 ezer milliárd forint közpénz kerül hetett magánzsebekbe a korrupciós bűnök és jogellenes ügyletek során. Megkapta az uniós pénzügyminiszterek egyhangú jóváhagyását Magyarország uniós újjáépítési terve, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, ezzel elhárult az utolsó akadály az uniós források hazahozatala elől. Hozzátette, hogy a támogatásokat egyebek mellett közlekedési, energetikai, egészségügyi és vízügyi fejlesztésekre, valamint a vállalkozások támogatására kívánják fordítani. Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. Idén az első fél évben mintegy 6100 ügyet zártak le, a tavainál 6%-kal többet, számolt be róla a testületeket működtető Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A leggyakrabban lábbelik, valamint közlekedés miatt kezdeményeztek eljárást, de gyakoriak a bútorok, háztartási és kerti gépek, kéziszerszámgépek és járművek miatti panasz. Minden harmadik ügy zárult meg egyezéssel. A balatonfüredi Kisfaludy strand lett idén a Balaton legjobb strandja. A Balatoni Szövetség kék hullámzászló minősítésén 42 strandot értékeltek, a szolgáltatások, a tisztaság, a gyermekbarát kínálat és az akadálymentesítés alapján. A megyei strandok külön versenyében Somogyban a Fonyódi Panoráma strand, Veszprémben az Alsóőrsi községi strand, Zalában pedig a Balatongyöröki községi strand lett a nyertes. Cserben hagyó gázoló ütött el egy rendőr csütörtök este Kaposszegcsőn. Egy csikós töttősi férfit keresnek, aki igazoltatás közben ütötte el a rendőrt, aki életveszélyesen megsérült. A férfi után hajtóvadászat indult, hivatalos személysérelmére elkövetett emberölés kísérletével gyanúsítják. Erdőtűz pusztít Spanyolország déli részén, már legkevesebb 12 ember halt meg. Több áldozatot a kiégett autójában találták meg. Almería tartományban elővigyázatosságból több települést is kiürítettek. Szombaton változóan felhős napos idő lesz, országszerte várható záporzivatar. A hajnali 10-18 fokról 28 és 33 fok közé melegszik a levegő, de északkeleten csak 25 fok körül lesznek a maximumok.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Veszik vagy isszák, ez a borműsor itt a Spirit FM-en. Jó napot kívánok, Róna Jégon vagyok. Szokás szerint most is Somodi Solymos Eszter szerkeszti a mai adást is. És hát jártunk már ebben a műsorban Móron, de nem mentünk be a Paulus borházhoz, úgyhogy most akkor itt van a legfőbb ideje ennek. Főként azért, mert egy Paulus Sauvignon Blanc borukról azt írta néhány évvel ezelőtt Ripka Gergely, hogy ropogósak a savak, a csalán a bodza és a frissen vágott fű jegyei ismerhetők fel. Hát akkor ismerkedjünk meg ezekkel az ismeretekkel. Jó napot kívánok Diós Mátének, a Paulus borház cégvezetőjének. Szóval ezt ön is felfedezi ebben a borban?
3: Így van, igen, felfedezem benne.
2: Merne mást mondani, igaz?
3: Persze, így van. Hát ez nagy részt amúgy letudható itt a Móri mikroklímának, itt a borvidék azt a talajszerkezetnek, ami egy meszes-löszös talajszerkezet, ezért nagyon ropogós, karakteres savakkal és egy kis ásványos finesszel tudunk szőlőket születeni és így borokat létrehozni is. Maga ez a Sauvignon Blanc, ez amúgy háromfajta szőlőklombból készült, és ezért ilyen komplex a víz és illatvilága, van benne egy magyar nemesítőtől és franciától és olasztól is, és a lényeg ennek a Sauvignon Blancnak, hogy három különböző időpontban születeljük, ezáltal lesz egy ilyen nagyon csalános, harsány borunk, lesz egy telt, érette borunk, és lesz egy magas alkohol borunk, és a végén ezeket a tételeket házasítjuk össze. Így ezáltal meg lesz benne az is, amit a mostani divat igazából kedvel, ez a csalános citrusosság, plusz amit a úgymond tapasztaltabb borfogyasztók is szeretnek, hogy egy korty után igazából széttárad a szánkban a víze a Sauvignon Blancnak és hosszanutó idejében kísérik itt a gyümölcsökkel.
2: Nemzetközi díjat is kaptak, ami mutatja azt, hogy jó úton járnak és tudják, hogy mit tesznek. A Móri borvidékről a Paulus Molnár borház nyerte az ezüst, a bronzérmet kétszer is ezen a bizonyos Wine Lovers Wine Awards nemzetközi borversenyen. Ez, hát azt gondolom, hogy önmagában is jó referencia, de egyébként a nemzetközi piacon mit ér egy ilyen díj?
3: Igen, ez érdekes, borverseny eredménye, azok mindig függenek a borviráktól, vagy hogy a borvirák milyen lábbal keltek fel, vagy pont milyen sorba kerülnek be a borok. Sok nemzetközi borversenyen veszünk részt, többek között, amit Szlovákiában rendeznek a Danubán, vagy Berlinben a Berlin Wine Trophy-n, Ázsiában az Ázsia Wine Trophy-n, Japánban a Sakura Women Wine borversenyeken, sőt még USA-ban is vettünk egy borversenyen. Igazából olyan szinten van fontossága, hogyha elérünk valamilyen díjat és rárazunk magát ezt a medált a borra, akkor a fogyasztót már valamilyen szinten tudunk, fogyasztóval valamilyen szinten tudjuk kommunikálni, hogy ez a bor egyfajta minőséget már...
2: Higgyel, ez jó lesz. Igen.
3: Igen, higgyel, hogy jó lesz. Összességében export lehetőségek természetesen nyílnak. Ilyen borversenyek, hogyha jó eredményt érünk el, így jutottunk ki Svédországba, Finnországba, USA-ba, Japánba, Kínába, Szlovákiába, tehát van valamilyen előnye a kereskedelmi részről is. De nagyon sokszor igazából egyfajta visszacsatolás, hogy jó úton járunk a borainkkal, jó ez az irány, ami tetszik, ugye, amit mi kikóstolunk mindig, vagy ahogy elkészítik, ahogy szereteljük őket, vagy egy teljesen másik irányba kell elmennünk.
2: Minden esetre, mert hogy a Móri borkészítés az igencsak tradicionális, ahhoz képest az önök borászata kifejezetten fiatalnak számít.
3: Hát így van, már az 1700-as években a kapucinus szerzetesek és a visszatelepített sápok hozták igazából magukkal ezeket az ezer jó, Móri ezer jó szőlőtőkékkel a Tauzen kútot. Hát onnan azóta már eltelt pár száz év, és a Móri borvidéknek voltak igazából felmenő, meg lefelemenő időszakai, és úgy gondolom, hogy most egy emelkedésen megy keresztül sok fiatal borászattal, és hát ugye velünk is, igen, így, tehát úgy néz, hogy 2008-ban vásárolta Molnár Pál, a főtulajdonos elhagyatott régi Móron szőlő területeket, egy fehérvári árverésen. Az volt a terv, hogy vesz 8 hektár területet, és a végén kijött 168 hektár területen.
2: Igen.
3: Igen, ilyen
2: kicsit, kicsit elmérte.
3: Igen, elmérte. Ő akkor valójában nem tudta pontosan, hogy ezek a területek milyen állapotban vannak, de a lényeg, hogy ez mind elbokrosodott az állami gazdaság által hátrahagyott terület volt. Viszont itt az egészet újra telepítette, az élővilágát a talajnak visszaadta, és hektáronként ide 5500 tőkét telepített el. Igazából így indult meg a történet. Neki úgymond ez egy ilyen pionér munka volt, itt nőtt fel, itt nevelkedett, mindig azt mondja, hogy itt vágta össze a lábát globkatyába, a szőlőbe valahol mindig, mert itt lát, és úgy gondolta, hogy valamit vissza kell adnia így Moore-nak, mert 19 éves korában elment Svájcba, ott futott egy nagy karriert, és visszajött itt a 2000-es években, és akkor kezdte el igazából itt a pincéket, szőlőterületeket felújítani és elkezdeni. És a lényeg, hogy azzal nem foglalkozott, hogy mi lesz a borral, gondoltam, hogy megveszik a kínaiak, vagy az oroszok, aztán rájött, hogy a borpiac nem ilyen egyszerű, nem gépipar, és hát el kellett kezdenünk brandet építeni. Ez a 2017-ben hoztuk be magát a Paulus nevet, ami a Pauli Paulus becenészből, a Pálból ered, és akkor kezdtük el igazából a mostani dizájnos címkeinket, címkesorozatokat elkészíteni. Úgymond egy profi szemlélettel elkezdtük vinni ezt az egész borászatot, és nem csak szívvel, lélekkel, hanem néztünk egyfajta kereskedelmi és marketing oldalt is kerestünk mellé, hogy hova tudjuk magunkat pozícionálni, ahhoz, hogy ekkora területről tudjunk értékesíteni borokat, milyen árszegmensbe kell belőnünk magunkat. Ez első körben kicsit magasabbra lőttük, ezért nehezebben is indult be a fogyás, de a lényeg, hogy 2017-ben mi összesen 50 ezer palacbort értékesítettünk éves szinten, és ezt 2022-re meghúszoroztuk, elértük az 1 millió palacot, 23-ban másfél millió, 24-25, itt most itt elmegyeztük el a 2 milliót, még de ilyen 1,8-1,9 milliónál járunk. De itt az éves során nagyon sok tényező volt. Ugye, hát ahhoz, hogy sikeres legyen egy vállalkozás, kell ugye szerencse. Mindenkinek van szerencséje nagy részt az életben, csak észre is kell vennie, hogy szerencséje van, és hogy mit tud belőle kikovácsolni. Mi úgy gondolom, hogy sokszor észrevettük a lehetőségeteket, amiken nem gondolkoztunk, hanem egyből belevágtunk, fejlesztettük magát a borászatot is, mi is fejlődtünk a borkészítésben, magában a szakmában, sok külföldi úton vettünk részt, ahol elsajátítottuk akár a, hát Magyarországon úgy hívjuk, hogy sármát, persgő, de igazából magát ezt a rövid élelősű prosecco technológiát, hogy hogyan lehet friss, könnyed persgőket készíteni játékos buborékokkal, hogyan lehet ezt a fajta új-zélandi stílusú csalános Sauvignon Blancokat elkészíteni, vagy azt a fajta rozét, írsait, vagy chardonnayt, ami fut a piacon. Tehát ez sok tapasztalás, sok munka, befektetett igazából pénz és idő. Persze van kudarcok, csak azok mindig vannak.
2: De arról nem szoktak mesélni. Ugye, mert ami nem sikerült annyira jól, az nem is kerül ki a boltokba, jó esetben.
3: Hát jó esetben.
2: Úgyhogy az, ami nem szembesülünk.
3: Nem, igaz, jártunk ugye először még egy 16-ban, amikor magát ezt a generóza szőlőt, ez egy érdekes téma, igazából itt a Móri borvidéken kezdték el nemesíteni itt az 50-es években Bíró Károly, csak igazából hát akkor nem megfelelő igazából színeket gondolt, vagy látott, és elvették tőle ezt a szőlőnemesítő részet. És Hajdú Edit 2004-ben fejezte be a nemesítését ennek a generózának, tehát egy viszonylag új szőlőfajta volt, és még az is. És maga a neve az a generosz bőkezű latin szóból ered, ezerjő és piros famini fajtaháza nemesítéséből jön létre, tehát nem olyan elterjedt fajták, új név, stb. És lényeg, hogy nekiálltunk, hogy akkor most ezt a generózát befuttatjuk, mivel már Pál itt eltelepített bőle 15 hektárral, és akkor a borász szóval egyszer csak lehívott, és mondta, hogy Áté, gyere, kóstold meg ezt a bort, szerinted milyen? És akkor megkóstolom, és mondom neki, hát erről, de mondom, milyen bor ez? És akkor mondja, hogy generóza. Generóza, te, de mondom, ebből prémium bort akartunk készíteni, ez meg édes lett. Hát most mit csinálod? És akkor mondom, honnan tudjam, te adod el, én csak a borász vagyok. És akkor így indult el, és az igazság, hogy a fiatalok nagyon megkedvelték ezt az édes generózát, és utána valahogy beküldött köztudatba, és akkor el tudtuk kezdeni.
2: Az lett a vége, hogy jó lesz az úgy.
3: Így van, jó lesz az úgy, ahogy ezt a természet elindította, megálltotta, de lényeg, hogy innen indult maga a neve, de természetesen most már Paulus Gold Generosa, ami a piacon van, mint száraz bor, átlagban 13-14-es alkoholtartalomban, és ez a közkedvelt része, de az édes oldalt is meghagytuk a kezdő borfogyasztóknak.
2: Mennyire van ebben benne még a tulajdonos? Ugye ő kezdte, de hát aztán nagyon sokszor a tulajdonoson túl szokott nőni maga a vállalkozás.
3: Igen, benne van, tehát Pál Svájcban, Zürichben és Móron él, heti szinten, igazából, pont kérdeztem tőle, most ő 74 éves, és akkor pont kérdezzem tőle, hogy mondom, maga biztos, hogy nagyon szeret repülni, mert mindig utazik, minden héten jön meg repülővel, nem mondja, hogy csak ezért jön. De lényeg, hogy még benne van, most is pont egy pezsgős üzemet fogunk fejleszteni, az idei évben még el is kezdjük. Ezeket a dolgot, a fejlesztéseket, a nagy mérföldköveket, igazából mindent megbeszélünk. A napi úgy mindig úgy, mert a napi agyrémekben nem folyik már bele, ahhoz már nincsen kedve, de a fontos dolgot mindig megbeszéljük. Tehát részt igazából pont a tavalyi évben csatlakoztam én is, mint tulajdonostársa céghez, úgyhogy a célunk ugyanaz, hogy a cég fejlődjön, és a borászat pedig maga a Paulus név az minél hosszabban, több dinasztián keresztül fent tudjon maradni.
2: Lehet, hogy Paulus és Matthias lesz a vége.
3: Az is lehet, igen, Paulus.
2: Diós Máté, köszönöm szépen, Paulus Borház, Mór, erről hallottak, ennek a történetéről, borairól, és hát arról a hangulatról, ami ezt körüllengi, mert hogy azt is jó volt hallani. Szóval örülök, hogy beszéltünk.
3: Én is köszönöm szépen.
2: Minden jót.
3: További szép napot. Minden jót.

0: Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Egy fiatal televíziós, Klár Máté készítette egy videóösszeállítást arról, hogy hogy élik meg a borászatok a 40 fokos hőmérsékletet, meg a csapadékhiányt, egyáltalán a klímaváltozás mit hoz számukra, és mit ígér nekik. És hát ennek nyomán megyünk utána annak, hogy hogy látja ezt a tudomány. Dr. Zsófi Zsolt, az Esterházy Károly Katolikus Egyetem Szőlészeti és Borászati Intézetének igazgatója a vonalban. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit.
1: Azt, hogy klímaváltozás van, azt gondolom nem kell külön magyarázni, hiszen ezt mindannyian átéljük, megéljük, gyakorlatilag csapadék nélküli hetek, hónapok és 40 fokos hőmérséklet, nem vagyunk ehhez hozzászokva, de a szőlő sincs talán. Milyen kihívásokat ad ez a szőlészeteknek, és egyáltalán hogy lesz ebből bor?
2: Ez egy nagyon jó kérdés, és valóban az elmúlt időszakban nem csak a mindennapjainkban, de nyilvánvalóan a szőlész és borász társadalom is érzékelte azt, hogy jelentős változások mennek végbe a klímánkban. És ugye ez elsősorban az emelkedő átlaghőmérséklet kapcsán, a rapszódikusabb csapadék eloszlás kapcsán, a magas hőmérséklet kapcsán figyelhető meg. Nyilván ez hatást gyakorol a szőlő növekedésére és fejlődésére is, és az érési folyamatokra is. Tehát ez egy kihívás elé fogja állítani, vagy már állítja a szőlészborás társadalmat. Nagyon sok része van ennek a kihívásnak, ami több részre osztható. Technológiai kihívás, szabályozások, tehát ez egy sokrétű kihívás jelent a szőlészborás szektor oldaláról.
1: Át kell gondolni azt is, hogy hogyan készítjük azt a bort, át kell gondolnunk azt, hogy milyen szőlőt telepítünk, vagy éppen ki kell vágni azt, amit telepítettünk 10-20 éve?
2: Természetesen át kell gondolnunk azt, hogy hogyan termesztjük a szőlőt, hiszen a jó minőségi bornak, a magas minőségi bornak, az egyedi stílusú bornak alapja a jó minőségű szőlő. Tehát ez minden a termőhelyjel kezdődik, annál a szőlőterületnél, ahol az adott szőlőfajtát termesztjük.
1: Hogyha nem esik az eső heteken, hónapokon keresztül, akkor ugye locsolni kellene, de hát azért nagyon komoly méretű birtokokat egyszerűen nem lehet locsolással életben tartani. Majd aztán jön a kérdés, hogy mennyi a víz tartalom abban a szőlőben, és hát mennyi lenne, hogyha nincs eső?
2: Igen, ezelőtt olyan 10-20-30 évvel, amikor a szőlő öntözéséről beszéltünk, akkor ez nem egy elfogadott téma volt Magyarországon, sem pedig Európában, hiszen a magas hozzáadott értéket adó termőhelyeken a szőlőt az nem szabad, nem tilos öntözni.
1: Igen.
2: Ugye, hogyha felvetődik az a kérdés, hogy ez a termésbiztonságot, vagy a minőségnek azt a szintjét veszélyezteti, amikor már olyan kevés a csapadék, vagy a rendelkezésre álló víz, hogy ez negatívan befolyásolja, nyilván megfontolás tárgyává kell tenni az, hogy a vizet, ami lehullik, hogyan lehet megőrizni, illetve hogyan lehet pótolni. Nyilván ugye az, hogyha a termőhelyről beszélünk, akkor nyilván olyan termőhelyről kell beszélnünk, ami magas hozzáadott értéket ad a szőlőnek és így a bornak, és ezek általában olyan helyeken vannak, amelyek déli kitettségűek, meredek lejtővel rendelkeznek, tehát olyan szituációban, olyan helyzetben vannak, aminek a víz megtartásnak víztartás nem nagyon segíti elő. Így nyilván, hogyha olyan technológiákat alkalmazunk, amelyek a vízelfolyás valamennyire meg tudják akadályozni, vagy esetleg olyan vízpótló technológiát, mint csepegtető öntözés, de nyilván ezt engedélyeztetnék, és maga a bekerülési költsége is viszonylag jelentős. Nem beszélve, ahogy ön is mondta, hogy a rendelkezésre álló vízforrások is korlátozottak, hiszen ezek a termények olyan helyen vannak, ahol nem mindig van a közelben vízforrás. Tehát ez egy komplex probléma, ami nyilván a közeljövőben mindenképpen meg kell oldani.
1: Hogyha az a kérdés merül fel, hogy milyen színvonal, milyen minőség az, amit a borászatok garantálni tudnak évről évre, az ő kitettségük az éghajlatváltozásnak mekkora e tekintetben? Mennyire lesz bizonytalan az, hogy egyáltalán milyen lesz a termés, és mit kezdhetnek vele?
2: A klímaváltozásnak az egyik hatása nem csak az, hogy folyamatosan melegszik a emelkedik a hőmérséklet, hanem az is, hogy váratlan és abszurdikus időjárási elemek jelenhetnek meg az év során, jégesők, vagy túlzott szárazság, vagy hirtelen leömlő nagy mennyiségű csapadék, amelyek jelentősen befolyásolhatják a termésnek a mennyiségét és a minőségét, és ennél az adott évjárattól függ, hogy milyen mértékben tudják hozni azt a termelési célt, amit általában az adott borászat vagy szőlészet tud hozni. Tehát ez nagy mértékben függ az évjárattól. Nyilván hosszabb távon föl kell készülni arra, hogy a klíma szárazodik, a hőmérséklet az növekszik, és az ennek megfelelő rövid távú, illetve hosszú távú alkalmazkodási stratégiákat alkalmazzák majd a termelők.
1: Hát meg itt van még az apróság is, hogy egyre gyakoribbak a késő tavaszi fagyok.
2: Így van.
1: Amik megtizedelik a termést, és akkor még itt van az a kérdés is, hogy az a hatalmas hőség mennyivel korábbi szüretet igényel a gazdáktól, milyen helyzet elé állítja őket évről évre, és hogy ez mennyire lesz kiszámíthatatlan.
2: Így van, tehát ugye egyrészt azt, hogy korábban fakad a szőlő általában, bár ez nem minden évben van így, de általában ez a trend, hogy korábban fakad a szőlő, és ez egy olyan kitettséget hoz a szőlőtermesztőknek, hogy egy később jelentkező esetleges fagy, az gyakorlatilag jelentősen hát nagy veszélybe sodorhatja a termésnek a mennyiségét, ezt láthattuk nemrégben az alföldi borvidék esetében. Tehát ez egy jelentős kihívás elé állítja a termelőket, illetve az, hogy a magasabb hőmérséklet az egy felgyorsult fejlődést eredményez, a fenológiai fázisok az egyes szakaszai a fejlődésnek gyorsabban zajlanak le, rövidebb szakaszokként jelentkeznek, és emiatt egy korábbi születi időpont jelentkezik a legtöbb fajta esetében. Ugye, hát ez azt jelenti, hogy nem nyúlik bele a késő őszi időszakba a szüret, viszont ez azt jelenti, hogy nagyon magas lesz a termésnek a cukorfoka, a cukor koncentrációja, és ez általában egy magasabb alkohol koncentrációt eredményez a borokban. Ugyanakkor a többi érést meghatározó komponensek, mondjuk a fenolos komponensek, vagy az aromakomponensek, ami szintén egy nagyon fontos minőségi paraméter, azok nincsenek harmóniában a cukor képződéssel, ez az egyik fontos dolog. A másik pedig az, hogy a magas hőmérséklet miatt csökken a savtartalom, tehát a savtartalom az fokozatosan redukálódik, és ez egy diszharmonikus terméket eredményezhet.
1: Hú, hát nem lesz könnyű dolguk a gazdáknak, hogyha kicsikét előre tekintünk, és nézzük azt, hogy merre felé halad a klímaváltozás. Rengeteg kihívással néznek majd szembe, és hát nyilván miután egyik évről a másikra nem lehet megváltoztatni azt, hogy mit termelnek, és egyáltalán milyen szőlőből, így aztán egy távlatos gondolkodást is. Ebben van valami tudományos segítség már számukra?
2: Igen, hát hogyha a szőlő és borról beszélünk, hogyha és megnézzük a mai világpiacot, akkor azt láthatjuk, hogy azok a borok, azok a termékek vannak előnyben, amelyek identitással rendelkeznek. De ennek az identitásnak az egyik legfontosabb komponense maga a szőlőfajta. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy furmint, vagy ha azt mondjuk, hogy kékfrankos, akkor azt tudjuk, hogy az egri borvidék, tudjuk, hogy Kárpát-medence, tudjuk azt, hogy tokai borvidék. Tehát ez egy nagyon fontos eleme az identitásnak. Tehát nyilván, hogyha emelkedik a hőmérséklet, akkor ezek a szőlőfajták egy új kihívás elé néznek. Minden szőlőfajtának megvan a maga hőmérsékleti optimuma, amikor a legjobb és a legmagasabb minőségű termést hozza. Nyilván ehhez alkalmazkodni kell. Tehát mi ebben úgy tudunk segíteni, hogy azt nézzük, hogy az egyes szőlőfajták, amelyek fontosak az adott régióban, hogyan tudnak alkalmazkodni ezekhez a megváltozott körülményekhez, milyen termesztés technológiai beavatkozásokat lehet eszközölni annak érdekében, hogy például késeltessük az érését, vagy hogy megőrizze az adott termőhely az adott vízmennyiséget, milyen alanyhasználat szükséges az adott termőhelyen ahhoz, hogy jobban tudja hasznosítani a vizet, és ezáltal jobb túlélő képessége legyen az adott szőlőfajtának.
1: Hát akkor önöknek is lesz dolguk ezek szerint bőséggel. Úgyhogy ez egy ilyen közös feladat lesz, és hát most még csak a szőlőről, borról beszéltük, és általában a mezőgazdaság kihívásairól, nem is, pedig abban is van bőséggel. Lehet, hogy másik alkalommal ezért fogjuk keresni. Dr. Zsófi Zsoltot hallották, az Eszterházy Károly Kutalikus Egyetem Szőlészeti Borászati Intézetének igazgatóját. Köszönöm.
2: Én is köszönöm.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Ismét Wine Lovers itt a Spirit FM borműsorában. Nem először is, egyébként ebben a mai műsorban is lámcsak előkerült már egyszer ez az elnevezés, ez a verseny a Paulus morborokkal kapcsolatban, és hát nem ok nélkül, hiszen ott ők nagyon jól szerepeltek, és most már tradicionálisan így van. Ez Ádám Boglárka a vonalban, a Trinity Media cégcsoport ügyvezetője. Jó napot kívánok!
2: Jó napot!
1: És hát ez a cégcsoport viszi egyebek mellett a Borkollégium, meg mindenféle más mellett a Wine Lovers nevet és eseményt is. Ebben az évben hogyan?
2: Hát a Wine Lovers alatt több programunk is van. Az egyik, amikor borkóstolókat szervezünk, mint ami volt márciusban a Wine Lovers Grand, vagy ami egyébként pont most 23-án lesz a River Night a Dunán, az Európa hajón, de amiről mi most beszélgetünk, az a Wine Lovers Wine Award borverseny, nemzetközi borverseny, mert nem csak borkóstolókat, hanem borversenyt is szervezünk. Idén ez most már az 5. évét futotta, és idén másodszorra lettünk a hazai legnagyobb borverseny a nevezések alapján.
1: Az igen, gratulálok. Nem csak erről beszéltem volna, hanem arról is, hogy egy rendet hogy lehet építeni a borvilágában, de akkor most egy kicsit koncentráljunk csak a versenyre, aztán majd ezt egy kicsit ki is nyitnám ezt a témát. Szóval a verseny maga, miért jelentkeznek, mit ad nekik a verseny azoknak a borászoknak, azoknak a borászatoknak, amelyek ott szerepelnek?
2: Egyrészt mi próbálunk nem csak borverseny lenni, hanem ennél kicsit többet is adni a borászoknak, mert azt látjuk, hogy jelenleg a piacon erre van szükség. Amit alapvetően egy borverseny tud adni, az visszajelzés magáról a borról, illetve kommunikálható eredmények, akár érmek, akár a palackon elhelyezhető medálok formájában, hiszen nagyon sok fogyasztónak ezek a megjelölések, ezek segítséget nyújtanak a vásárláskor. Ez az, amit alapvetően egy borverseny tud nyújtani, és emellett mi próbálunk a különböző B2B csatlakozó eseményeinkkel konkrét kereskedelmi segítséget is adni a borászoknak, hogy ezek a borok ne csak visszajelzést kapjanak, hanem akár értékesítés is hozzanak. Ez például a Meet the Buyer vagy a Wine Lovers X, ahol mi konkrétan külföldről nemzetközi buyereket, tehát borvásárlókat utaztatunk be, és velük intézünk ilyen kis találkozókat, hogy ők ezeket a borokat meg tudják kóstolni. Emellett egyébként, amit még mi pluszban egy borversenyként tudunk nyújtani, hogy ezeket a borokat szeptemberben egy nagy kóstoló alkalmával meg is lehet kóstolni, tehát mind a 100 legjobb bort egy helyen meg lehet kóstolni, és egyébként ebből alakul ki a Wine Lovers top 100-as lista is, amiről minden évben kiadjuk a top 100-as magazinunkat is.
1: Na hát erre gondoltam, amikor arra utaltam, hogy hogyan lehet egy brandet építeni a borvilágában, hát valószínűleg így, tehát hogy mindenestül működik, felénk fogyasztók felé, feléjük borászok felé, mert hogy nem csak dicsőséget hoz, hanem értékesítési lehetőséget is, szóval, hogy a körbe zárul tulajdonképpen e körül az esemény körül.
2: Így van, illetve hogy nekünk az a célunk itt, akár a Wine Lovers, akár Borkollégium, akár Borászportál többi márkánk esetében, hogy próbálunk mindennel foglalkozni, ami bor. Tehát, hogyha valaki a borral kapcsolatban szeretne tanulni, vagy olvasni, vagy kóstolni, vagy vásárolni, mert a webshopunk is van, azt kihagytam a sorból, van tényleg egy top listában segítséget nyújtani a vásárlás során, akkor mi próbálunk minden egyes ilyen területen segítséget adni.
1: Említette, hogy most a legközelebbi rendezvény az július 23-án lesz az Európa hajón, közben rá is kattintottam, hogy hogyan van ez, este 6-kor lehet érkezni, és este 10 órakor zárul az esemény, akkor érkezik vissza a kikötőbe a hajó. A kettő között mi történik egy ilyen hajón? Borkostolás klasszikus módon?
2: Borkostolás klasszikus módon, igen, több mint 30 kiállító lesz velünk, nyári borok, izgalmas pezsgőkkel készülnek a kiállítók, és a 4 órás esemény alatt 2 órán keresztül fog a hajó lefel menni a Dunán, úgyhogy a naplementét és a gyönyörű kilátást azt egy pohár borral a kezünkben tudjuk majd megszemlélni.
1: Mondanám, hogy azért ez jó élet, de akkor itt a következő kérdés, hogyha valaki céget vezet és az egészért felel, mint ön, akkor van a kezében ilyenkor boros pohár? Tehát megengedheti magának, hogy kocincson?
2: Szerencsére annyira fantasztikus kollégáim vannak, hogy igen, miután elindult a rendezvény, ezt én is megtehetem.
1: Na hát akkor érezze jól magát ezen a hajón ön is, meg a vendégek is, és hát akkor kíváncsian várjuk, hogy ebben az esztendőben mely borok lesznek a legjobbak, egyfelől, másrészt, hogy hogyan folytatódik a Wine Lovers története. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt, Boglárka. Ádám Boglárkát hallották, az ügyvezetőjét ennek az egésznek, a Trinity Media cégcsoportnak.

az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: 참 바라네.
1: Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon. Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál

0: igazából szeretnénk egy hangulatos kis estét varázsolni az arra érkezőknek.
1: Ez egy borkostoló tulajdonképpen, vagy egy jó kis együttlét a pincék mellett?
0: Leginkább egy együttlét, természetesen ugye borokkal karöltve, de nem egy ilyen kifejezett, nagyon szakmai borkostoló, hanem mindhármunknak, ugye hárman csináljuk ezt a rendezvényt, Homoki Dorka, illetve a TR művek, valamint a Zsirai pincészet, és a saját kínálatunkat felvisszük a hegyre, és próbáljuk ezeket ott bemutatni természetesen személyesen, de nem egy ilyen nagyon ültetett és nagyon előre tervezett kóstoló, inkább csak egy ilyen szabad program. Hogy aki, amit
1: azt én jól gondolom, hogy ennek törzs vendégei vannak már? Tehát, hogy ez nem úgy van, hogy toborozni kell a vendégeket, hanem számolnak vele, hogy majd lesz zsendülés, megyünk Mádra.
0: Hál' Istennek ezt most már elértük, ugye ez már pár évvel csináljuk ezeket az eseményeket, és igen, van egy ilyen kis visszatérő csapat, akik szinte minden eseményünkre el tudnak jönni, de azért sűrűn előfordul, hogy számunkra még ismeretlenek is beköszönnek ezekre a rendezvényekre, és természetesen amúgy mindenkinek nyitott, úgyhogy mindenkit sok szeretettel várunk.
1: Én meg azt olvasom, hogy az ön feladata lesz a desszert.
0: Általában igen, ezt ugye találtuk ki, hogy szeretnénk egy nagyon személyes jelenlétet, azért is mi vagyunk a borok mögött, és nem más állapotban, és úgy gondoltuk, hogy ha már étel, akkor azt is mi csináljuk meg, és akkor tényleg mindent megmutatunk, amit tudunk. A Dénes a TR művektől, Ulicki Dénes felel a főételért, és valahogy mindig rám esik ez a desszert pálya, ami idén is így lesz.
1: Mi lesz a meglepetés?
0: A Közel-Kelet fele vettük az irányt most így vacsora kapcsán, úgyhogy éppen Dénessel még tárgyalok arról, hogy mi legyen a megfelelő desszert, úgyhogy egyelőre még titok.
1: Azok nagyon édesek a közel-keleti desszertek, azzal nekem mindig az a bajom.
0: Hogy na hát majd megfűszerezzük egy kicsit, és akkor visszaveszünk a cukorba.
1: És rögtön nem lesz annyira édes. A helyszín az a Nőtelenház, ugye?
0: Így van.
1: De hát a nők várják a vendégeket, hát hogy van ez?
0: Hát meg férfiak is egyébként, ugye nem csak hárman, hanem az egész crew, az mindenkinek a csapata ott áll ezekben a napokban. Ugye ez a Szent Tamásnak egy délkeleti, délnyugati oldalán lévő kis házikócska, de igazából ez már így közvetlen a szőlő mellett fekszik, úgyhogy én meg az van, hogy így kint a szőlősorok mellett ülnek a borfogyasztók, meg mi is, és igazából nem a házon van a hangsúly, hanem hogy a természetben fogyasszuk a borokat és a vacsorát.
1: Kata, mi van, hogyha rossz idő van? Idén nem nagyon esik az eső, de mi van, ha pont aznap?
0: Hát ez mindig benne van a pakliba, úgyhogy hál' Istennek a Nőtelenháznak van egy nagyon szép nagy terasza, ami fedett, és az a B opció, hogyha esetleg ne találtál, mégiscsak pont aznap esne, ami ugye eddig nem esett, akkor oda be tudunk vonulni, és ugyanúgy meg tudjuk tartani a rendezvényt.
1: Különben is az együttlét a fontos, nem az időjárás. Úgyhogy kívánom, hogy sok jó vendég, kellemes hangulatban érkező vidám vendég legyen önökkel ott aznap este. És hát ugye a zsendülésről beszéltünk, a Mádi rendezvényről, amiről nem először szólunk már ebben a műsorban, úgyhogy mindig örömmel adunk hírt arról, hogy ott Mádon valami más van, mint ami a legtöbb környékbeli borászatoknál. Tehát sok-sok esemény, sok együttlét, olyan családias hangulat. Erről többek között Zsirai Kata gondoskodik, akit az imént hallottak. Kata, köszönöm.
0: Én is köszönöm. Viszontlátásra.
1: Még amit nem mondtunk, vagy lehet, hogy mondtuk, de azért itt a végére odabököm, hogy július 25-én lesz ebben az esztendőben, a szőlőben a zsendülés, ott Mádon, úgyhogy ha van kedvük, akkor a Tokaj vidéke várja önöket. És várjuk mi is önöket egy hét múlva ugyanezzel a műsorral, jelentkezünk akkor is ugyanígy ebben az időpontban, addig meg egészségükre, viszonthallásra.
2: A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Támogatott tartalmat hallottak.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Rómában tárgyalt a magyar külügyminiszter. A Balatonfüredi kisfaludi strand lett idén a Balaton legjobb strandja. Napos idő lesz egy-egy záporral, zivatarral. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A Trieste kikötő beruházásról és a Nyugat-Balkán uniós integrációjáról is tárgyalt az olasz külügyminiszterrel Orbán Anita a Rómában. A magyar külügyminiszter a Facebook oldalán kiemelte, a gazdaság, az energetika és a védelempolitika, az oktatás és a kultúra területén egyaránt vannak még kihasználatlan lehetőségei a két országnak. Orbán Anita jelezte, meghívta olasz kollégáját, hogy ősszel Budapesten folytassák a közös munkát. Benyújtotta a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A szervezet a kormánytól függetlenül működne, az országgyűlésnek tartozna beszámolási kötelezettséggel és széles jogosítványokat kapna a közvagyonvédelmére, valamint a jogellenesen megszerzett állami vagyon felkutatására és visszaszerzésére. A miniszterelnökség közlése szerint a legkonzervatívabb becslések szerint is 30 ezer milliárd forint közpénz kerül hetett magánsebekbe a korrupciós bűnök és jogellenes ügyletek során. Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. Idén az első fél évben mintegy 6100 ügyet zártak le, a tavainál 6%-kal többet, számolt be róla a testületeket működtető Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A leggyakrabban lábbelik, valamint közlekedés miatt kezdeményeztek eljárást, de gyakoriak a bútorok, háztartási és kerti gépek, kéziszerszámgépek és járművek miatti panasz. Minden harmadik ügy zárult meg egyezéssel. A Balatonfüredi kisfaludi strand lett idén a Balaton legjobb strandja. A Balatoni Szövetség kék hullámzászló minősítésén 42 strandot értékeltek, a szolgáltatások, a tisztaság, a gyermekbarát kínálat és az akadálymentesítés alapján. A megyei strandok külön versenyében Somogyban a Fonyódi Panoráma strand, Veszprémben az Alsóőrsi községi strand, Zalában pedig a Balatongyöröki községi strand lett a nyertes. Cserben hagyógázoló ütött el egy rendőr csütörtök este Kaposszegcsőn. Egy csikós töttősi férfit keresnek, aki igazoltatás közben ütötte el a rendőrt, aki életveszélyesen megsérült. A férfi után hajtóvadászat indult, hivatalos személysérelmére elkövetett emberölés kísérletével gyanúsítják. Erdőtűz pusztít Spanyolország déli részén, már legkevesebb 12 ember halt meg. Több áldozatot a kiégett autójában találták meg. Almeria tartományban erővigyázatosságból több települést is kiürítettek. Szombaton változóan felhős napos idő lesz, országszerte várható zápor-zivatar. A hajnali 10-18 fokról 28 és 33 fok közé melegszik a levegő, de északkeleten csak 25 fok körül lesznek a maximumok.
0: A Spirit FM híreit hallották. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje a Spirit FM-en. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, kétkerék, vagy épp négykerék.
2: Üdv mindenkinek a Pitlane legújabb, immár a Spirit FM-en is elérhető adásában. Én Kerek István vagyok, a Network 4 MotoGP kommentátora.
3: Én pedig Demeter Gergely, a Network 4 MotoGP és Superbike szerkesztője. Köszöntök én is mindenkit.
2: A nyári szünet előtti utolsó nagy díj közeledik a gyorsági motoros világbajnokságon, és nem csak erről fogunk beszélni, hanem arról is, amiről az előző adásban nem beszéltünk, vagy azért, mert még nem lehetett, vagy azért, mert szándékosan inkább úgy voltunk vele, hogy akkor, amikor kicsit több idő van beszélni a bejelentésekről, akkor fogjuk majd szétszálazni a már ismert tényeket. Sziasztok, ez a Pitlane Podcast összesen 186. adása, robogunk tovább a 200 felé.
3: Ez olyan volt, mint egy ilyen jó... Bocsánat, kicsit nehéz a napom, köszöntök én is mindenkit, reggel korán keltem, és későn vesztük fel, relatíve későn szokásokról eltétlen ezt az adást, hogy mint a pénztárnál, hogy összesen 186 ezer forint lesz, köszönjük szépen. Na, de igen, szevasztok, így Sachsenring előtt még ezt megtoljuk, aztán utána Sachsenring következik, és utána szüni-müni.
2: Hát legalábbis a GP-ben. Aztán majd, hogy mi ezt a szünetet hogyan fogjuk majd kitölteni, az egyenlőre még a képlékeny homálynak a része.
3: Hát szerintem megoldjuk majd, ugye fél év értékelőre majd a Lacit meg a Robit megpróbáljuk berángatni kapásból, és akkor azzal
2: és
3: egy
2: És akkor
3: ilyen...
2: nekünk elég hátradőlni.
3: Igen, és akkor felvezünk egy ilyen 4 órát, és akkor egy-egy órát így eladunk abban, 4-5 hétben, tehát teljesen jó. Na de!
2: Mivel kezdjük?
3: Evezzünk komolyabb vizekre egy kicsit, mert múlt hét óta egyébként egy én szerintem fontos dolog történt itt a, ugye a hazai sportvilágában, ugye Kálnoki Kis Attila, az új sportállamtitkár a 24.hu-nak adott egy nagy interjút, ez volt az első nagy interjúja, és annak a végén ugye példának hozta az idei magyar MotoGP futamot, amely ugye 16 milliárd forintba került, elmondása szerint 500 millió forintos bevételt sikerült produkálni, tehát hogy akinek nem megy a matematika, annak segítek, ez egy 15,5 milliárdos mínusz, és 6000 néző volt kint. Tehát, hogy amit mi mondtunk, hogy 8000 volt ugye a részforrásai szerint 6-8000, annak is az alja jött össze, ugye az alatt az adás alatt, ahol kibeszéltük a magyar nagydíjat, ott pályán írták, hogy hát biztos, hogy több. Hát a fizető az biztos, hogy ennyi volt, aztán ugye nyilván gondolom megpróbáltak ingyen
2: egyeket. Nyilván itt most valamelyest egyébként az került előtérbe, hogy financiálisan mennyi jött be mondjuk a jegyértékesítésből, és akkor az nagyjából ennek a 6000 nézőnek felelt meg.
3: Úgyhogy hát amikor ezeket a számokat így meghallottam, akkor elég erőteljesen felszaladt a szemöldököm, tehát ez egy nagyon-nagyon durván mínuszus sztori.
2: Figyelj, szerintem azzal egyébként számoltunk mi is, hogy azért ez nem lesz egy hatalmas sikertörténet. Tehát, hogy ez még a tavalyi évben sem feltétlenül gondolom, hogy egy hatalmas sikersztori volt gazdaságilag, de hát az idei év az meg garantálva volt az, hogy az nagyon-nagyon rosszul fog festeni. Hogy a könyvekben ez ennyire retekül néz ki, na ez az, amit én nem gondoltam.
3: A tavalyi volt, azt hiszem, azt még ugye a Pósfai mondta a belügyminiszter az első ilyen felszólalásnál, amikor rákérdeztek, hogy mi lesz a magyar MotoGP-vel. Ott azt mondta, hogy az 8 vagy 10-be került, és 2-t hozott, tehát egy milliárdot. Tehát, hogy azért tavalyi is egy szemmel látható veszteséget azért összehozott, de valóban nem nézett ki jól. Hát ugye, amit utána az bizakodásra adott okot, hogy nyilván azt is hozzátette ugye az államtitkár, hogy megfontolják nyilván ezeknek a, tehát, hogy fontosabb lesz az, hogy valamilyen szinten piaci alapon működjenek ezek a sportrendezvények, de az, hogy ugye a Liberty Media átvette a MotoGP-t, azért ez egy pozitívum abból a szempontból nézve, hogy a MotoGP-ben várható egy erőteljes feljelendülés, úgyhogy a magyar állam majd nyilván számot vet, hogy mit hogy lehetne, és azt is megnézik majd, hogy melyik helyszínen hogyan lehet ezt érdemes megrendezni. Én azért, tehát, hogy azokból a cikkekből, értesülésekből, ugye, amikből nem tudom, pár adással ezelőtt már ugye felhoztunk egy párat, hát ha abból kiindulunk, akkor azért arra szerintem lehet számítani, hogy jövőre nem nagyon rendeznek majd gyorsasági motoros világbajnoki futamot idehaza.
2: Az biztos egyébként most akár a tavalyit, akár az ideit idevéve, akinek ehhez bármilyen szempontból köze volt, hogy ez ilyen sikertörténet legyen, az nem fogja kirakni az önéletrajzába egyébként ezt a projektet. Tehát most teljesen el kell vonatkoztatni szerintem attól, hogy éppen ki melyik oldalon áll, hogyha itt pusztán azt nézzük, hogy maga a rendezvény az milyen lett, hát az rettenet.
3: Hát ugye én nem voltam ott a helyszínen, nyilván nem láttam a beszámolók alapján, amiket ti is küldtetek, meg te is meséltél, de abból kiindulva nem ez volt a valaha megrendezett legjobb MotoGP futam a világon, de lehet, hogy a legrosszabbak között nem volt ott. Nézd, mondom, én nem tudom ezeket egyelőre hova tenni, meglátjuk, hogy ha kicsit tisztul a kép a tisztító tűznek köszönhetően, akkor majd meglátjuk, hogy hogyan alakulnak ezek a dolgok, de egyelőre még tényleg az van, hogy most még a felmérés része zajlik, hogy a kieső csontvázak a szekrényekből, azok mit jelentenek, mennyit jelentenek. Nyilván fájni fog érte a szívünk, hogyha nem lesz MotoGP jövőre Magyarországon, de azt gondolom, hogy méltó körülmények közé lenne érdemes ezt visszahozni. A méltó körülmény szerintem, vagy számomra legalábbis a Hungaroringet jelenteni. Ezt szerintem...
2: Fie, ez a sorozat és ez a tartalom, ez sokkal többet ér annál, mint amit ebben a szezonban elővezettünk országilag körülötte. Tehát, hogy nem kell azért nagyon messzire tekinteni, és persze a brunói hétvége sem volt annyira zsúfolt, mint mondjuk egy évvel ezelőtt, de azért, amikor azt látod, hogy közel 200 ezeren mennek ki Hollandiába, közel 200 ezeren mennek ki Brunóba egy teljes verseny hétvégén, sorra jönnek egyébként akár az olaszországi rekordnézőszámok, stb. Hát ott azért azok a számok, azok jól visszaadják azt, hogy ez a sorozat, ez mit érdemel, és nem arról van szó, hogy mi most a világ másik oldalán lennénk, ahol ugye mindig helyén kell kezelni ezeket a nézőszámokat, hanem azért nem egy megközelíthetetlen helyszín kis országunk, sőt, kifejezetten jó frekvése is van.
3: Viszont ugye, amit most behoztál, az egy érdekes kérdés abból a szempontból, hogy régiós viszonylatban viszont itt a MotoGP piac eléggé túlterített, hiszen ha belegondolsz, akkor itt van Ausztria, itt van Brno, itt van ugye nem messze a Sachsenring, ami
2: hát
3: pont a
2: hétvégén. Hát, hogyha hunyorítunk, akkor igen.
3: Jó, de ha azt nézed, Forma 1-ből meg itt vagyunk mi, itt van Ausztria, és miután a következő legközelebbi Olaszországban szerintem Monza. Tehát, hogy régiós szempontból itt azért tényleg nagyon túl van töltve. És hogyha ide veszed még az olasz futamokat is mondjuk, akkor Misano sincsen annyira messze, Mugello is egy, tehát hogy ebből a szempontból is nyilván komolyabb kihívás lesz, meglátjuk, hogy mit tudnak majd vele kezdeni. Ugye Matt Oxley-nak a cikkét pont olvastam, ugye mielőtt elindultam ide befelé, amiben tárgyalta azt, hogy vajon a Liberty is el tudja, vagy a Forma 1 is el tudja azt érni, vagy a
2: MotoGP-vel is
3: el tudja érni azt a Liberty, mint a Forma 1-je, hogy nevezetesen ugye, hogy megduplázták az összértékét az egész brandnek. Érdekes egyébként ez a cikk, de hogy abban is ugye kitér erre Oxley, hogy a Liberty úgy kezeli, hogy vannak ugye a turisták, meg vannak az igazi rajongók, és ugye a turistákból lehet ugye az igazán sok pénzt kiszedni, ezért is gondolkoznak abban, hogy nyilván az igazi rajongóknak is megadják ezt a sztorit, meg hogy a turistákat is kiszolgálják maximálisan, ezért vannak ugye, hogy egyre komolyabb VIP-be gondolkoznak, de hogy ugye Oxley erre is kitért, hogy azért szerinte vannak komoly kihívások. Mindegy, meglátjuk, hogy mit tud belőle kihozni. Így a Liberty érdekes lesz. Az is egy érdekes felvetés Oxley-tól, hogy egyébként valamiért így a motorversenyeket mindig picit lejjebb kezelték, meg alandasabbannak nézték sokan. Meglátjuk, hogy ezen a tényleg a Liberty média tud-e majd változtatni. Reméljük igen, és akkor egy jó kis rendezvény lehet itt akár majd 2027-ben, 8-ban, 9-ben meglátjuk, hogy hogyan alakulnak majd ezek a dolgok.
2: Tekintsünk előre a jövőre, még mindig, bár mondjuk nem hazai vizeken evezve, hanem most már a MotoGP pedokjában mászkálva, mert hogy Hát vannak bejelentések, ahogyan arra egyébként lehetett is számítani. Ugye a Ducatisok kezdték meg ezt az egészet, erről azért beszéltünk viszonylag sokat, de hát azóta azért jönnek az újabbnál újabb bejelentések, akár Gresini oldalon, akár VR46, vagyis hát a VR46-ot ugye érinti, de főként ugye itt a KTM-es versenyzőpáros, az, ami a legfrissebb jelenállás szerint.
3: Hát sok meglepetésünk nincsen. Tehát, hogy ez a húza vona, hogy idáig tartott ez a megállapodás, még aláírta az MSMA és a Liberty Media, ez odáig vezetett, hogy gyakorlatilag ugye hát kis túlzással nulla izgalom maradt ebből a silly seasonből, hogyha így akarunk, vagy pilóta keringőből így akarunk fogalmazni, mert hogy mindenkit tudunk.
2: Igen, tehát nagyjából azokat nem lepi meg, akik nem olvasták a motorsportot, igen, vagy nem tartják hiteles forrásnak, vagy a leghitelesebb forrás
3: tetére. Vagy nem tagjai ugye a Pitlane Podcast Discord szerverének, link a leírásban, érdemes csatlakozni. Mindig próbáljuk hozni ugye ott is a legfrissebb híreket. Szóval, hogy igen, a KTM-es igazolásokról szerintem az az elmondható igazából, hogy az egyértelműen látszódott, hogy nyilván a KTM top versenyzőt nem fog tudni megfizetni,
2: nem is biztos, hogy akar,
3: és az sem túlzás, hogy egyik top versenyző sem fog azért ott kilincselni, hogy ők mindenképpen szeretnék náluk húzni a gáz, sőt, ugye az egyik legnagyobb tehetséget is ugye elveszítették most, és meglátjuk, hogy nyilván majd a jövőben ez a projekt milyen irányba haladhat. Viszont ugye így a zavarosban halászva szerintem azért a jobb versenyzők közül sikerült leigazolni kettőt, mert mind Fabio Di Gianantonio, mind Alex Márquez azért elég sokszor alulértékelt, és azt a pénzt, amit adtak nekik, az nekik nagy előrelépés, a KTM-nek meg azért nem fáj annyira. Tehát a potenciál, én azt gondolom, hogy igenis ott van bennük. Ugye Alex Márquez is megmutatta a tavalyi évben, hogy azért egy jó motorral tud világbajnoki második lenni akár. Di Gianantonio pedig idén azért nyilván a Márquez sérülések belejátszanak, de talán mondhatjuk, hogy a legstabilabb Ducatis versenyző.
2: De igazából évről évre mindig tudott emelni a szintjén, és ugye nem arról van szó, hogy olyan szintekbe tudott volna emelkedni Fabio Di Gianantonio ebben a szezonban, mint amilyen szinten mondjuk motorozott tavaly Alex Márquez, de hogyha a saját karrierívét tekinted, minden évben valamivel többet tudott hozzátenni, akár ugye a vezetési készséget tekintve, akár pedig ugye a végeredményt tekintve, és azért ebben a szezonban látszik az, hogy Di Gianantonio azért tényleg egy eléggé hosszú utat járt be, hogy eljutott eddig a pontig, de cserébe viszont stabilan hozza azt, amit hozni lehet ebben a felállásban, és ami egyébként reálisan kijöhet neki ebből a felállásból. Tehát, hogy szerintem önértékén nézve Di Gianantonionak abszolút helye van, és az elmúlt években ezzel a folyamatos felfelé ívelő tendenciával, úgyhogy ugye VR46-nál kellett újraépítenie magát kicsit, ez szerintem mindenképpen megágyaz annak, hogy ő kiérdemelte és eléggé éretté vált arra, hogy gyári versenyző legyen. Alex Márqueznek pedig a tavalyi év után nem kérdés, hogy gyári ülést kell kapnia a nagy rajtrács újrarendeződésnél, és egyébként mind a két versenyző külön sztoria is nagyon jó, meg ugye van közös szála is ugye ennek az egésznek. Voltak, tehát ugye 23-ban voltak, igen, csapattársak, és ugye az volt Alex Márqueznek az első Ducatis éve, ha jól számolom, és Fabio Di Gianantonionak pedig az volt az utolsó tehát az volt a menekülő éve, hogy egyáltalán még itt maradhatott. Ugye igen, a szezon második felében.
3: Igen. Figyelj!
2: És mivel máshogy nem tudtak volna gyári ülést szerezni, ezért ők is nyilván hat helyzetben, tehát olyan helyzetben volt.
3: Alex Márquez már karrierje kellett vége felé tart, szerintem ez Di Gianantonionak is az egyik nagyobb szerződés, amit így alá tudott írni. Rajtuk szerintem nem fog múlni, ők nyilván majd megpróbálják ebből a motorból a lehető legtöbbet kihozni. Azt, hogy ugye Luca Marini érkezik most jelenállás szerint a Tech3-hoz, ő azért egy jó fejlesztő versenyző, tehát így azért közösen gatyába tudják rázni ezt a projektet, hát minden azon múlik, hogy mennyire fognak betalálni a KTM-esek ezzel az új irányjal. Ugye nyilván nem indulunk ki tesztidőkből, ezt mondtuk, de hogy ugye Acosta azért csak tudott menni egy harmadik időt a 80-es teszten. Az a kérdés, hogy valóban ugye láthatjuk, hogy Acosta mennyire más szintet képvisel, mint a többi KTM-es versenyző. Hát azért szerintem azt nem tudás állítani, hogy sem Alex Márquez, sem Fabio Di Gianantonio más, tehát hogy az Acosta szintet azért nem fogják elérni, de az egyen lejjebbi polcon talán ott lehetnek, és mondom, a kérdés innentől kezdve az, hogy mire lesz ez elég vajon. Mert hogy a KTM, amikor ilyen szabályváltozások vannak, azért abban, tehát amikor visszatért ez a projekt is elég nagy, tehát nagyon-nagyon sokáig azért sehol sem tartott, aztán hirtelen...
2: Az átállások azok nem voltak annyira gördülékenyek, de hirtelen, még technikai korszakon belül sem.
3: Hirtelen ugye volt egy év, amikor ott többet nyertek, aztán száraz pályás nagy díjat 2020 vagy 21 óta nem is sikerült nyerni, tehát hogy azért az nem ma volt.
2: Az sem ma volt, hogy Joan Mir igazán erős volt a MotoGP-ben, viszont szerintem alapvetően...
3: Most miért ezt mondod? Hát Barcelonában volt dobogója,
2: ezt akartam mondani, hogy viszont azért néha-néha megvillant azt, hogy egyébként Joan Mirrel mire is lehet menni, és hogy mit lehet tőle várni.
3: Mire?
2: Igen, igen, szándékosan fogalmaztam így. De hogy ugye a Gresininél egyébként, hát gyakorlatilag ott volt az a fajta bizonytalanság, ami valamiféle izgalmat adott itt az újra átrendeződés során, mert ugye arról azért már beszéltünk mi is korábban, hogy egy újonc versenyző mindenképpen fog érkezni a csapathoz, de hogy ki lesz majd az a rutinosabb versenyző, aki kiegészítheti majd Dani Holgádót, arról aztán cikkeztek mindenfélét. Ugye volt Enea Bastianini is esélyes, igen, erre, volt Joan Mir is esélyes erre, és gyakorlatilag az összes rajtrácson még ott levő versenyző, aki jövőre már nagy valószínűséggel csak a csillagok megfelelő együttállása esetén maradhatna itt, azoknak a nevét mind-mind felsorolták ide, legyen szó akár ugye, teszem hozzá még Raúl Fernándezről is, bár mondjuk talán az ő neve volt.
3: Nem olvastam, igen.
2: Igen, ő az egy, de hogy például Bindert neve az mindenképpen.
3: Binder talán volt, meg lehet, hogy Millert, azt mi mondtuk ugye, hogy az AUS Global miatt esetleg, igen, talán, de hogy nagyon azért... Más nem. Hát figyelj,
2: amikor... De ez volt az egyetlen menekülő útvonala ezeknek a versenyzőknek.
3: Amikor ugye legutóbb egy korábbi világbajnokot leigazoltak, az egész jól sikerült. Újra indították a karrierjét. Szerintem ez Mir esetében is abszolút így lehet. Ezért ezt nem szabad elfelejteni, hogy amikor ez a Suzuki jól működött alatta, meg egy jó stabil motor volt, akkor azért folyamatosan hozta az eredményeket, és pont az ellentetjét láthatunk, mint amit most művel, hogy ugye minden, most jelenállás szerint minden második futamát fejezi csak be ezen a Hondán ülve, tehát hogy nyilván az nem néz ki jól, de a tempója megvan, és ugye ezt is írtam a Discordon is már többször, hogy mindig azt mondják, akik így jobban benne vannak ebben a sportban, hogy egy gyors versenyzőt könnyebb megtanítani nem esni, mint egy lassú versenyzőt, aki keveset esik, gyorsan menni. Tehát ebből a szempontból szerintem ez Mirre nagyon-nagyon igaz, szerintem ebben a családias környezetben ő jól fog mozogni. Frankie Caccedivel láthattuk, hogy tudtak együtt világbajnoki címet is nyerni. Minden adott ahhoz, hogy tényleg itt Mir újraindítsa a karrierjét.
2: És Caccedi pedig azért ebben jó.
3: Igen.
2: Tehát, hogy Di Gian Antonio karrierjét megmentette, Aldegert szépen felépítette. Igen. Kettejük között azért már kezdett visszaadta, igen, a reményt, meg a motorozás iránti, abszolút, vágyat és szenvedélyt, tehát hogy azért rendben van ez a történet, és Caccedi személyében egyébként egy olyan versenymérnököt kap, hogyha nem is lenne mondjuk közös múltja a két személynek, akkor is egyébként jó előjelekkel lehetne ráfordulni erre, tehát így pedig, hogy pontosan tudjuk azt, hogy mit értek el a Suzuki-nál, hát így, ha most nem, akkor soha.
3: Igen, én arra számítok egyébként, hogy miért tényleg stabilabban ott lesz majd az elejében, és nem fogja annyit dobálni a motort. Nyilván azért azt a Gresini költségvetése elég erősen megérezni, hogyha ugyanezt a
2: módit. Lehet, hogy a szerződésébe beleírnak egy olyan záradékot, hogy figyelj, Zsuán, akkor X alkatrészig mi fizetjük, de X alkatrész fölött már te fizeted a cseket.
3: Igen, igen, azért ez meglepne, de szerintem bíznak benne, és az egy nagyon jó környezet, ahol láthattuk, hogy tényleg Alex Márquezt is újra indították, Fabio Di Giantoniót is, Marc Márquezt is, Aldegert is jól építették, Enea Bastianit is remekül építették, tehát hogy ezek, ők szerintem mind-mind olyan nevek, akik abszolút esélyesek, vagy hát abszolút nem feltétlenül számítottunk arra, nyilván a Márquez leszámítva, hogy itt most nagy visszatérés lesz tőlük, de a Gresini megoldotta. A másik oldalért én azért jobban aggódok ott abban a garázsban.
2: Holgado miatt?
3: Uh-huh. Tehát, hogy a Dani Holgado tipikus esete annak, akinek nagyon jó jött az, hogy volt egy erős szezon vége tavaly, és most volt egy erős szezon kezdete az évelején. Mert amióta a hírek szerint aláírt ezt a szerződést, pont azóta szakadt be a teljesítmény egyébként az Aspárnál.
2: Holgado lehet a következő olyan versenyző, aki átveri a teljes közvéleményt? Alla Celestino Vietti?
3: Figyelj, én egyébként már nem, tehát hogy nem akarom bántani Holgadót, ezt nem mondanám, hogy most már most írjuk le, de jelent, tehát hogy...
2: De van egy ilyen vonal az
3: jó, de figyelj, de amikor az Aldeger is elkezdett, emlékszel, amikor visszaesett a... Amit aláírtak, és akkor abban az évben esett, kelt, össze-vissza ment.
2: Igen.
3: Akkor azért... Ott is sokan megkérdezték, hogy ott már ment a diskurzus, hogy hát, hogy lehet, hogy mégse kéne felvinni az Aldegert, de a GG-jék bíztak benne, és akkor úgy voltak vele, hogy mégiscsak. Mondom, most egy picit azt érzem, hogy a Holgado egynak volt, de ez nyilván nem az ő, nem bántani akarom, hogy csak szerencséje volt, hogy nyilván jókor hozott jó teljesítményeket, és ez egy picit talán elmaszkírozta azt, ami valójában mögötte van. Mondom, meglátjuk, én nekem egy picit vannak még kételjeim vele kapcsolatban, de lehet, hogy ezek a kételjek nagyon gyorsan majd elillanak. Érdekes lesz. Azért azt az újoncoknál ki kell emelni tényleg, hogy sokkal-sokkal könnyebb dolga lesz most az újoncoknak.
2: Mindenkinek,
3: majd, mint,
2: már csak az abroncs ismeret miatt, meg amiatt is, mert hogy ugye hát kisebb lesz az ugrás a Moto2-ből a MotoGP-be fellépve.
3: Hát meg ugye nem kell ezt a összeültetővel majd ott vergődni tényleg, tehát hogy az is az rengeteget számít, tehát hogy ahogy láthattuk, hogy ilyen gomb, olyan gomb, ilyen anyám kínja, erre is figyelni, azt is, az működik automatán, az nem működik automatán, tehát hogy ez már, tehát amikor egy újoncnak csak az a dolga, kis túlzása, nyilván azért másabbak a GP motorok, hogy ugyanazt megcsinálja, csak nagyobb köpcentivel, meg nyilván aerodinamikával, akkor azért szerintem könnyebb dolgok lesz. Hát figyelj, ahogy viszont ugye most jelenállás szerint, ha jól számolok, akkor ugye 5 újoncunk lesz jövőre, tehát jövőre az év újoncadíjér is azért ott lesz csata, mert ugye Holgado már biztos, Alonso ugye csak a bejelentésre várunk, Guevara esetében csak a bejelentésre várunk.
2: Aegis esetében
3: csak a bejelentésre várunk, és hát Nicolo Bulega esetében is csak a bejelentésre várunk.
2: Nicolo
3: Bulega. Szóval szerintem ez egy rohadt érdekes vetülete lehet a következő évnek, és nagyon remélem, hogy most már tényleg gyorsan örülnek a malmok a Libertinél, és ha van évad, amit érdekes, azt érdemes lenne lefoglalni, leforgatni egy ilyen Ride to Survive-hoz, az mondjuk a jövő évit azt úgy el tudnám képzelni.
2: Ennyi fért mai adásunkba, köszönjük a figyelmet. A hosszabb adás megtalálható a Pitlane Podcast YouTube, Spotify, Apple Podcast és SoundCloud csatornáján, valamint a net4.hu weboldalon. Jövő héten pedig ugyanebben az időben jövünk új résszel. Addig is minden jót!
3: Sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Exkluzív. A Spirit FM-en. Különleges vendégek, aktuális kérdések és témák a stúdióban. Közélet, politika és a nagyvilág történései. Minden, ami fontos, érdekes és érinthet minket. Exkluzív. Novák Andrással a Spirit FM-en.
1: Elindul az Exkluzív itt a Spirit FM 92.9-en. Vendégünk Steyer József, klímakutató, smaragdfa telepítő, vezérigazgató, vagy egy csomó minden. Egyébként rengeteg titulusod van, és mindig arról szoktunk beszélgetni, hogy hogyan lehetne sokkal zöldebbé, sokkal szebbé tenni a bolygót. És volt 1000 koncepciód, egy csomó projektbe veszel részt, és ugye most nem sokára itt vannak az Európai Uniós pénzek, és kell is pályázni, tehát nem is, nincs is más feltétele, hogy el kell költeni augusztus 31-ig, legalább nyertes pályázatoknak kell lenni, és ebben nyakig benne leszel, ugye? Mi az egyes számú terved most, hogy szebb legyen és zöldebb és oxigéndúsabb a világunk?
2: Az, hogy csatlakoznánk ahhoz a programhoz, vagy ahhoz a filozófiához, amit az újonnan felállt kormány egy új miniszterével ki is jelölt, hogy az élhetőbb környezetért kell küzdenünk, és ebben a küzdésben ugye két súlypont van. Tulajdonképpen az egyik a vízgazdálkodásnak a segítsége, de ez a vízmenedzsment teljességgel értendő, tehát egy asszály ellen nem lehet úgy küzdeni, hogy mondjuk ott helybe egy valamit elintézek, ezt országosan összetetten adott esetben a Kárpát-medencébe kell nézni. A másik pedig a fásítás, ahol viszont nem lehet csak azt csinálni, hogy mondjuk megtiltom a tarvágást, hanem helyette olyan új ültetvényrendszereket, sokfunkciós ültetvényrendszereket kell telepíteni, amikkel a biomassa erőműveknek tüzelőt adok, az iparnak fát adok, és az egész gazdaságnak pedig karbonkvótát generálok. És mi ezt letettük a korábbi minisztere asztalán, két évvel ezelőtt.
1: Kidobták?
2: Kidobták, sőt a hozzátartozó háttér megfúrta részleteibe úgy, hogy embereket tudtak átállítani percek alatt, hogy egy pillanatban még az volt, hogy induljunk el 20 próbaültetvénnyel, hiszen tudod, itt a műsorban többször szó volt róla, hogy Magyarországon elsőként csináltuk meg a Carbon Farm rendszert. Most ezt egy angol céggel tulajdonképpen és egy hollanddal akkreditáltatni is tudtuk volna. Ez azt jelenti, hogy állami szinten milliárdok maradtak volna a büdzsébe, vagy kerültek volna a gazdálkodókhoz, akik ilyen ültetvényeket telepítenek. Hát ez nem kellett. Reméljük, hogy ez másképp lesz, különösen azért másképp, mert a smaragdfa ültetvények ugye nem csak egy célúan, tehát nem az, hogy fa, hanem számos egyéb eredményt produkálnak, például a takarmányozásba, a protein legelővel.
1: Mekkorák most a legelső smaragdfák, amit annó pár évvel ezelőtt ültettetek?
2: Hát ezek ilyen 40-50 centis átmérőjűek, de már vágjuk őket.
1: Ez
2: volt.
1: Így nagyjából egy
2: öl? Igen. Tavaly volt jelentősebb vágás, amit aztán fel is dolgoztunk, megjelent a médiába is olyan bútor elem.
1: Ami más smaragdfából készül.
2: Így van, ami más smaragdfából
1: készül. Jól emlékszem, kiváló tüzelőfa, kiváló felhasználható, rettentő jó a szén-dioxid megkötése, és rettentő jó az oxigén kibocsátása.
2: Így van. Hát ugye
1: tulajdonképpen... Vagy én mondom el helyetted.
2: Tulajdonképpen ami magától értetődő az az, hogy a paulovnia hibrideknek, ahova a smaragdfa is tartozik, uh-huh. és szögezzük le, hogy nem császárfa, hanem paulovnia hibrid, azaz nem ős kukorica, ha úgy tetszik, hanem egy hibrid kukorica, uh-huh. hogy hasonlattal éljünk. Ennek átlagosan 67 tonna, tehát a hagyományos őshonos növényeknek körülbelül 4-5-szöröse a széndioxid kötése.
1: Mert hektár.
2: Per hektár.
1: Per hektár.
2: Igen, és akkor ebből vezethető le az, hogy mekkora mennyiségű oxigént termel, tehát valóban az élhetőséget, az élhetőbb környezetet segíti, és ezért fejlesztettük itt elsőként Budapesten is, bemutattuk azt a tulajdonképpen oxigénligetet, amiben érezhetően kellemesebb bemenni, és ezt akkor is így éreztük, amikor Budapesten smogriadó volt. Mert a smaragdfa imádja a smog elbontását, eltakarítását, épp úgy, mint ahogy a nagyon-nagyon erős aspirációjával például kiszedi a pollent a levegőből. És gondoljuk el, hogy hány ember küzd ilyen jellegű problémával.
1: Hát a saját kollégáim tüsszögnek, meg szenvednek a különböző allergiák miatt. Figyelj, nyitott a kormányzat, az új kormányzat tettél lépéseket, vagy szerinted nyitottak lesznek erre az újításokra, illetve a koncepciókra?
2: Én őszintén remélem, hogy ez az új szellem, ami bemutatásra került, új felfogás, ez helyet ad azoknak a komplex javaslatoknak, mert azt szeretném hangsúlyozni, hogy mi nem valami elől-mellől akarunk elvenni, hanem olyan komplex megoldást szeretnénk az asztalra letenni, amivel mindenki jól jár. Az élhetőbb környezet mellett a gazdálkodók, és nem csodára várunk, hogy adj uram esőt, vagy nem tudom én, vagy az Európai Unió segélyt, hanem azt mondjuk, hogy amit megtermelhetünk, azt termeljük meg magunk új stílusa. Az új stílusról már hallottunk, tehát más típusú földművelés, remélhetőleg más típusú vízgazdálkodás is lesz, akkor viszont keressünk hozzá új fafajtákat, új növénykultúrákat, és azokat vezessük be és csináljuk, és legyünk Európa zöld tüdeje, és kapjunk pénzt olyanért, amire most nem tudunk mi eleget fordítani, gondolok a homokhátság 1 millió hektárjára, ami Európa második sivatagja, szégyen szemre.
1: Kérdezhetek vízgazdálkodási témában, mert ez is a szakterületed. Tegnap az első kormány szóvivői tájékoztatónak az egyik legfontosabb témája, hogy mennyire kevés a víz, és mekkora nagy aszály van, és 6-7 méterrel mélyebben vannak. Nem emlékszem pontosan az adatokra, de hogy nagyon mélyen vannak a vízrétegek, és folyamatosan mélyül a Tisza, ez elszívó hatás van. Meg ezeket hallottuk a miniszterelnöktől, illetve a vízügyi szakemberektől. Mennyire gáz a helyzet? Össze tudod foglalni? És egyébként milyen koncepciók, hogyan lehet több vizet facsarni? Most ezt komolyan kérdezem, hogy milyen megoldások lehetnek?
2: Nagyon örülök a kérdésnek, mert az a problémánk van, hogy nem csak a talajvízszint süllyed egész Magyarországon, ez egy egyszerű fizikai jelenség, a közlekedő edényrendszerek elve. Magyarul nem építettünk vízlépcsőket a Dunán, meg a Tiszán sincs meg például a Csongrádi. Kiástuk a gödröt, de nem fejeztük be az erőművet ott se. Uh-huh. Következésképpen mélyült a mederágy, és a mélyült mederágy húzza ki a vizet, azt a maradék kis vizet, ami már önmagában is csökkent, hiszen a klímaváltozás miatt a csapadék mennyiség folyamatosan csökkent. Az elmúlt 7 évben ezt nagyon éreztük. Emellett megjelent egy katasztrofális dolog, amit most emlegetnek nagyjából 2 éve, ez az úgynevezett légköri szárazság. Tehát éjszaka sem tudnak a növények megfrissülni, te is kevesebb ködöt, kevesebb párát láttál. Korábban megszoktuk, hogy kimegyünk reggel, és pára van mindenen, tehát nedves szinte minden. Igen. Ebből frissülnek.
1: Vízcseppek voltak.
2: Most
1: nincs, tényleg.
2: Így van. Tehát most egy satú van, én úgy mondanám, hogy egy hidrikus satú van, se a talajban, se a levegőben nincs elég víz. Tehát most úgy kell hozzáállnunk ehhez a dologhoz, hogy rövid, közép és hosszú távú megoldások kellenek, de nagyon gyorsan, ebbe igaza volt a miniszterelnöknek. Ezért csináltunk egy speciális javaslatot a kisebbik fiammal, és megfuttattuk az AI legmodernebb verziójával, hogy nézzük meg, hogy a nemzetközi gyakorlatnak a különböző adatbázisok lehetőségeinek megfelelően mi a realitás. És azt látjuk, hogy Magyarországon rossz a helyzet, de nem menthetetlen. Tehát egyrészt a gazdálkodásban nyilván csökkenteni kell a vízfelhasználást, ez egyértelmű. Uh-huh. Meg kell kezdeni azt a vízkormányzást, amit úgy elhanyagoltunk, erről beszélt egyébként a vízügyes is, csatornák felújítása, szivattyúk megfordítása, és a legfontosabb az, hogy a tiszai tározók, záportározók megépítéséből megvolt 10-re a terv, talán 2 valósult meg. Meg kell, folytatni kell nagyon gyorsan még idén, és a Tisza vízmennyiségével Ukrajnától indulva, tehát nagyon gyorsan tárgyalások fenn a felső folyás mellett, tárgyalni kell, és ott pedig újra fásítani, mert a Tisza víz folyásába közrejátszik az is, hogy az elmúlt 10 évben, 15 évben Ukrajnában brutális tarvágás volt. Magyar cégek is részt vettek benne, hogy
1: pelletálták. Igen, mondd az összefüggést, tehát attól, mert letarolják az erdőt, az igen, olyan hatással van, hogy...
2: Így van, nem tudja behúzni a felhőből azt a csapadék mennyiséget, ami átmegy a terület fölött, és nem ott esik az eső a vízgyűjtők fölött, ahol kellene,
1: ahol régen,
2: hanem most például Törökországban volt özöneső.
1: Láttuk, hogy térdiget a víz az utcákon.
2: Országban, ha visszaemlékszel, özöneső.
1: Tehát délebre húzódik.
2: Elhúzódik máshova, mert nincs meg az a statikus töltés és kötés, ami kell ehhez a mechanizmushoz. Tehát ezért is a fásításnak és azoknak a speciális ökosziget telepítéseknek nagyon nagy jelentősége van, vagy csak egyet mondok, a mezővédő erdősávoknak, amiket kivettünk a földjeinkről, hogy minél nagyobb gépekkel csinálhassuk a port. Na hát, ilyeneket be kell nagyon gyorsan fejezni.
1: Azt mondták a vízügyi szakemberek, hogy van megoldás. Lehet, hogy nagyon-nagyon naív a kérdés, de azt gondolnám, hogy rengeteg víz folyik le a Dunán meg a Tiszán. Ezt a vizet nem lehet ilyesmire felhasználni, ugye? Nem lehet kivenni erre. Nemzetközi szabályok vannak?
2: Nem. Ki lehet venni.
1: De?
2: Ki lehet venni, és lehet hasznosítani.
1: Lehet?
2: Ugye ebből feszültség volt, amikor Szlovákia elkezdett egyoldalúan duzzasztani, vagy az, hogy lent a bulgár-román, vagy a szerb-román határon vízlépcsők épültek, és visszatorlasztottak, és használták a vizet, mert értelemszerűen csatornákkal használják.
1: Szabad ne feled, jól látom most is, hogy iszonyúan hiányzik a bős-nagymarosi vízlépcső?
2: Maradjunk annyiba, hogy vízlépcsők hiányoznak a Dunáról. Uh-huh. Ezt a szakma teljes keresztmetszetben ma már elismeri. Az eddigi politika nem merte felvállalni. Mindig ilyen mumus volt, pont a Nagymaros miatt. Pont
1: de
2: a Nagymaros miatt.
1: Mindig azt mondja, igen, de szakértők azt mondják, hogy nagyon-nagyon hiányzik, de több vízlépcső
2: nagyon hiányzik, nagyon több hiányzik. Vízlépcső. Konkrétan hiányzik a Fajszi, az Adonyi, tehát ugye Paksnak biztosítsuk a hűtővízmennyiség is, de külön tervünk van arra az atomerőművel, hogy ezt a vízmennyiséget, a kivett és vízdíjjal már terhelt mennyiséget, ezt nem a Dunába visszük vissza, vagy vinnénk vissza, hanem átvezetnénk a Duna alatt közlekedő edényrendszer, és menne be a homokhátságba, ahol miután relatív magas, mondjuk 35 fok körüli a hőmérséklete, nagyon jól párologna, és egy olyan mikroklíma hatást, és egy talajtöltést eredményezne, aha, amivel a régi ökostruktúra, a vizes élőhelyek térhetnének vissza, és erre van nagyon nagy szükség. Szükség van még új technológiákra. Az elmúlt időszakban nagyon nagy probléma volt, hogy azzal viszont a külügyminisztériumot kerestem meg, mert oda tartozott bizonyos energetikai fejlesztési dolog, és konkrétan a Paks 2. Uh-huh. Ott egy teljesen új, a Heller forgó torony technológiára épülő úgynevezett totam rendszert az indián filozófiából vettük, a pipázó indián szinonimáját. Az a lényeg, hogy pöfékelő tornyokat fejlesztettünk. Ez egy koncepció terv, ezt tudni kell, de az a lényeg, hogy irányított nedvességpamacsokat enged a levegőbe.
1: Ugye, hogy párolog a víz a nagy tornyok oldalán.
2: Nem nagyon oldalán, benne képződik gyűrű, amit egy ilyen légnyomás kilök, és akkor úszik ez a pamacs, a levegőbe, ezt néha a mátrába lehet látni, néha-néha, amikor olyan légköri jelenség van, de ezt lehet tudományosan programozni, csinálni, és lézerrel pedig meg lehet lőni a felhőt, vagy ezt a pamacsot, uh-huh. és akkor ott esik az eső, ahol szükségem van. Erről beszéltünk akkor, amikor a Szahara zöldítésbe a programozott esőt, a mesterséges esőt tárgyaltuk, vagy beszéltünk.
1: Beszéltünk erről régebben, igen, hogy a Szaharát ugye főleg inkább az óceáni oldalról elkezdve igen. telepíteni megfelelő zölddel, és onnantól tulajdonképpen
2: húzná be
1: a felhőket, így ha felhőket nevezik, és onnantól lenne. Kezdve viszont, ha van felhő, van csapadék, ha van csapadék, akkor alatt a zöld, tehát egyre folyamatosan lehetne.
2: Így van.
1: Ráadásul óriási probléma, én nem tudom pontosan, jól tudom az adatot, hogy a Szahara észak-déli irányba, de főleg déli irányba évente 40 kilométerrel növekszik, ami ugye az élhető területet csökkenti, de közben ott meg az átlagos születési szám ugye gyerek, családonként 7 gyerek, ami viszont egyre több szájat kell letetni, de ugye ez az Afrika nagy problémája. Igen. Amikor együtt kezdtünk el dolgozni annak idején, 1 milliárd volt Afrika, most már majdnem 2 milliárd.
2: És 33 milliárd lesz.
1: És azt hiszem 40-re vagy 50-re meg 4 milliárd, az élhető terület pedig radikálisan csökken.
2: Nagyon fontos dolgot említettél, a Szahara délnek menetelése az 40-50 kilométer között van per évente.
1: Ez hihetetlen sok.
2: Ez azt jelenti, hogy a legeltető területek, ez az úgynevezett Szahel-övezet gyakorlatilag eltűnt, és most már beleharap az őserdő, az állandó esőerdő.
1: A szavannai is. Részbe?
2: Hát a szavannai részen már majdnem túl van.
1: Viszont ott meg földművelők vannak, és ez a legnagyobb konfliktus, ugye azt szokták mondani, hogy a fulani állattartók gyilkolják az ott élő, most akkor nem menjünk bele vallási kérdésekbe, de ez egy óriási nagy problémát jelent.
2: Így van, ezért kell a nagy zöld falat minél előbb megerősíteni.
1: Ezt globálisan ezzel nem foglalkozik senki. Nem látom, Józsi, hogy nem látok pozitívumot a világban, most negatív irányba fordultam, sorry.
2: Én azt gondolom, hogy ha mód és lehetőség lesz rá, szánjunk rá egy beszélgetést, esetleg hozok más kollégát is magammal, uh-huh. hogy ezt körbejárjuk, hiszen nagyon sok milliárd eurót égetett el a világ az úgynevezett nagy zöld fal projekten. Én magam 20 éve követtem uh-huh. nyomon, többek között, amikor még megismerkedtünk, akkor itt járt Obasanjo elnök is, ennek a projektnek a mecénása, kezdeményezője. Én azóta követem, kint vagyok a terepen elég gyakran, és próbálom kicsit öncélúan persze a smaragdfát és a gyökéritatót, ezt a magyar szabadalmat, amit méltatlanul itthon szintén elfelejtettek, vagy negligáltak, ezt is integrálni. 50%-kal csökkenti a vízszükségletet a növénykultúrákba, és mondjuk menekültáborokba, egyéb helyeken egyszerűen csodát tesz.
1: Figyelj, azzal, hogy a miniszterelnök a mostani sajtótájékoztatón a vízügyet emelte ki, és te is azt mondod, hogy katasztrofális állapot van, miért nem hallottunk erről az elmúlt években? Tehát engem is villámcsapásként ért, hogy ennyire gáz a helyzet, de közben senki nem beszélt róla. Miért?
2: Azért, mert a kormány, az előző kormány a könnyebb megoldás irányába ment. Most azt képzeld el azt a felelőtlen baromságot, hogy például az energiaminiszternek, az akkori energiaminiszternek jogot adtak arra, hogy felülírja a Paks biztonsági szabályzatát a hűtővíz tekintetébe. Ugye van egy olyan nemzetközi megállapodás, hogy meddig lehet melegíteni a Dunát, hiszen ha túl melegítjük, akkor a megfőtt halak mondjuk kiugrálnak, vagy kisodródnak belőle.
1: Szörnyű látvány is lenne.
2: Igen,
1: egyébként.
2: És a miniszternek joga lett, jogot kapott egy miniszter, hogy egy olyan jogszabályt átírjon, illetve időszaki feloldást adjon belőle, legyünk pontosak, hogyha kevés a víz a Dunába, és menni kell Paksnak, akkor mehet bele a magasabb hőmérséklet. Magyarul túlfűthetjük a Dunát. Hát ez őrült felelősség, vagy felelőtlenség. Igen, és azért is gondolom azt, hogy más típusú megoldások, tehát a homokhátságra az átvezetés, vagy a totamtorony, vagy bármi más, de kell, mert egyébként meg azt a hőt, amit Paks termel, azt már régen hasznosítani kellett volna teljes egészébe. Egy kisméretű hasznosítása van, mert ugye Paksot úgy kell elképzelni, mint egy klasszikus gőzgépet. Van
1: hát
2: egy
1: felforrósított vízből gőz, meghagyja a turbinát, és a turbinában az áram. Nem, ez a tulajdonképpen atomerőmű alapelve.
2: Így van, és ez egy klasszikus gőzgép alapelv is, hogy gőzt termelek, és utána a mechanikus energiával mi villanyt termelünk Pakson, de a gőzt meg visszahűtjük, visszakondenzáljuk, ezért van a nagy dunavíz szükséglet. Viszont ezt a hőmennyiséget én már nagyon-nagyon régen fölvetettem, hogy nem csak Paks fűtésére, hanem a környező városoknak a hőellátására is lehet.
1: El lehetne használni. Vezetni odáig?
2: Persze, simán. Hát gyönyörű példák vannak Izlandon, ahol a geotermálist vezetik nagy távolságra, vagy Finnországba, ahol viszont biomasszával generálják a hőt, de az, hogy 80-100 kilométert vezetik a mai szigetelések mellett, ez lehet. Tehát lehet úgy megtakarítani, hogy egy bizonyos energia, elvesző energiatömeg hasznosul. És ez lenne az a nemzeti hatékonyság, amire piszokul szükségünk van.
1: Ha viszont lejjebb megyünk jó pár száz méterrel lejjebb, akkor viszont hihetetlen sok gyógyvízünk van, vagy van ennek szakkifejezés?
2: Geotermális energiánk.
1: Geotermális energiánk, te biztos az energiát látod benne, én meg azt a mondjuk ásványi anyagok.
2: És energiánk.
1: Geotermális energiánk, te biztos az energiát látod benne,

0: Évi íz, Miskolc Tapolca, ugye a Széchenyi fürdő, vagy a reklámozhatjuk bármelyiket.
1: Köztük világhírű, minőségű vizek.
0: A Rudastól kezdve, mindenki ebbe gyógyul meg Magyarországon.
1: Így van, és például ennek a kutatása kapcsán olyan dolgokkal találkoztam, hogy Magyarországon kezelték Dunaalmáson egy kénes, úgy mondjuk, gyógyvízzel, a svéd királyt, amikor a Ladoga tavi csatába vereséget szenvedett, akkor ide menekült gyógykezelésre, mert Mária Terézia már akkor felismerte ennek a magyar gyógyvíznek a hatását. De ez csak egy kis kitérő. Tehát első szint a gyógyvizek, amik részlegesen hasznosulnak, de bőven van benne tartalék, és nemzetközi
0: és
1: összefogás
0: potenciális, lehetne. Potenciál is lenne, hogy abszolút, akkor még több fürdő, még gyógyászati, több turizmus, gyógyászati,
1: szórakoztató célú, stb. Meg rekreációs
0: legalább. Két percünk van, gyorsan mondjad.
1: Igen, és a második szint az a geotermális energia, ezt elkezdték fúrni, de ennél mondok egy jobbat, csináltunk hődinamikai számításokat azokra az extra mély kutakra, 4000 méteren fúrnak most, és termelnek a békési árokba, ahol lehetne olyan geotermális kazánokat csinálni, hogy a földhőt, miután kitermeltük azt a gáztömeget, ami van, tulajdonképpen a földhőt hasznosítjuk még 50-100 évig. Fantasztikus lehetőség lenne, és miután Magyarországon...
0: Hiszen ha megvan a csőle, akkor utána már csak pörgessük benne a vizet, vagy megfelelő folyadékot, és onnantól kezdve, hogy meg fönt, mint egy átcserélő tartályban már fűtünk vele, meg mindent csinálunk, meleg vizet csinálunk.
1: Erre letettük az MVM-nek annak idején a javaslatot.
0: Hát gondolom, az is kuka.
1: Így van.
0: Mondták, hogy
1: így
0: köszönjük.
1: Van, így van. Úgyhogy bőven vannak javaslatok, és én őszintén remélem, hogy az összes szakember, aki korábban elfojtotta a tehetetlenséget látva, vagy a
0: kreativitását.
1: Igen, a kreativitását, az most segíteni fog.
0: Fogsz benne dolgozni a következő időszakban?
1: Ezzel ezeket... örömmel szeretnék, és ezeket a területeket igen, úgy érzem, hogy az a 20 év akkor a helyére kerül.
0: És akkor a következő 20 évben is várlak itt szeretettel, és mindig beszélgetünk, folytatjuk ezt.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm.
0: Dr. Steyer József, klímakutató, régió barátom, nagyon köszönöm, hogy itt voltál, öröm volt beszélgetni, és hát haladunk előre, remélem megcsináljuk, jó?
1: Köszönöm, és hogy legyen.
0: Szia.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Rómában tárgyalt a magyar külügyminiszter. A Balatonfüredi kisfaludi strand lett idén a Balaton legjobb strandja. Napos idő lesz egy-egy záporra a zivatarral. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A Trieste kikötőberuházásról és a Nyugat-Balkán uniós integrációjáról is tárgyalt az olasz külügyminiszterrel Orbán Anita Rómában. A magyar külügyminiszter a Facebook oldalán kiemelte, a gazdaság, az energetika és a védelempolitika, az oktatás és a kultúra területén egyaránt vannak még kihasználatlan lehetőségei a két országnak. Orbán Anita jelezte, meghívta olasz kollégáját, hogy ősszel Budapesten folytassák a közös munkát. Benyújtotta a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A szervezet a kormánytól függetlenül működne, az országgyűlésnek tartozna beszámolási kötelezettséggel és széles jogosítványokat kapna a közvagyonvédelmére, valamint a jogellenesen megszerzett állami vagyon felkutatására és visszaszerzésére. A miniszterelnökség közlése szerint a legkonzervatívabb becslések szerint is 30 ezer milliárd forint közpénz kerül magánzsebekbe a korrupciós bűnök és jogellenes ügyletek során. Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. Idén az első fél évben mintegy 6100 ügyet zártak le, a tavainál 6%-kal többet, számolt be róla a testületeket működtető Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A leggyakrabban lábbelik, valamint közlekedés miatt kezdeményeztek eljárást, de gyakoriak a bútorok, háztartási és kerti gépek, kéziszerszámgépek és járművek miatti panasz. Minden harmadik ügy zárult megegyezéssel. A Balatonfüredi kisfaludi strand lett idén a Balaton legjobb strandja. A Balatoni Szövetség kék hullámzászló minősítésén 42 strandot értékeltek, a szolgáltatások, a tisztaság, a gyermekbarát kínálat és az akadálymentesítés alapján. A megyei strandok külön versenyében Somogyban a Fonyódi Panoráma strand, Veszprémben az Alsóőrsi községi strand, Zalában pedig a Balatongyöröki községi strand lett a nyertes. Cserbenhagyó gázoló ütött el egy rendőr csütörtök este Kaposszegcsőn. Egy csikós töttősi férfit keresnek, aki igazoltatás közben ütötte el a rendőrt, aki életveszélyesen megsérült. A férfi után hajtóvadászat indult, hivatalos személysérelmére elkövetett emberölés kísérletével gyanúsítják. Erdőtűz pusztít Spanyolország déli részén, már legkevesebb 12 ember halt meg. Több áldozatot a kiégett autójában találták meg. Almeria tartományban erővigyázatosságból több települést is kiürítettek. Szombaton változóan felhős napos idő lesz, országszerte várható záporzivatar. A hajnali 10-18 fokról 28 és 33 fok közé melegszik a levegő, de északkeleten csak 25 fok körül lesznek a maximumok.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Az Egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
2: Benyújtotta a kormány a vagyonvisszaszerzési hivatalról szóló törvényjavaslatot. Hivatalos lett, hogy Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, közben pedig zajlanak az átvilágítások a minisztériumokban. A kancellária miniszter szerint saját tárcájánál sokkoló titkosított iratokat találtak, amelyek alapján hamarosan feljelentés sorozat várható. Komlódi Gáborral és Sarkadíj és Csabával beszélgetünk. Jelentősen romlott a közbiztonság Budapesten, Terézváros polgármestere szerint, aki úgy véli, hogy mindez az országos krízisek mellékhatása. Példaként a szétesett pszichiátriai és addiktológiai ellátást, a leépített gyermekvédelmi rendszert, a lakhatási válságot és a rosszul kitalált palack visszaváltási rendszert említette. A kerületvezető több azonnali lépést vár az új kormánytól. A stúdióban Soproni Tamás. Elfogadták a magyar helyreállítási tervet Brüsszelben, így már biztosan megkapja Magyarország a korábban befagyasztott 10 milliárd eurót. Magyar Péter szerint a pénz az ország közlekedésének, energiaellátásának, egészségügyének, vízellátásának és vállalatainak fejlesztésére megy majd. Vendégünk Balázs Péter. Nem kapott 101 millió forintos támogatást a Nemzeti Kulturális Alaptól Fási Zsüliett. Cégen nem is indult ilyen tárgyú pályázaton, állítja a Fási család. Több pert is indítottak azután, hogy ennek ellenkezője terjedt el a sajtóban. A stúdióban Fási Ádám.
3: Jó estét, tiszteltek, köszöntöm Önöket, Sarkadíj és Csaba és Komlódi Gábor, két első vendégünk, és hát van mit megbeszélnünk, mert itt van a vagyonvisszaszerzési hivatal, itt van a 10 milliárd eurós uniós forrás, amihez hozzájutunk. Itt lesz majd Fási Ádám, nagyon várod, várd meg majd itt a stúdió mellett, szerintem örülni fog
4: és
3: neked.
4: A nézők is, nézők
3: hát, a nézőket majd meglep néhány információval. Szóval, vagyonvisszaszerzési hivatal. Úgy látom, hogy még azon civil szervezetek között sincs abban egység, hogy jól van-e az úgy, amikor a felhatalmazást kapnak, akik egyébként hasonlókat szoktak és rendcsinálást követelni, lásd Helsinki Bizottság meg TASZ. Mert hogy itt szintén van vita köztük, hogy sok vagy kevés a felhatalmazás. Ti hogy látjátok, mondjuk itt van egy jogász például rögtön az elejére.
5: Hát ugye egy jogásztól azt kérdezni, hogy a jogszabály kevése vagy sok, hát nyilván még így is nagyon kevés, mert alig vár, hogy még több legyen. Azt gondolom, hogy a célhoz kell rendelni az eszközt. És ugye 16 évnyi egyfajta működés, most ezt mindenki a saját ízlése szerint döntse el, hogy ez a működés milyen demokratikus modellhez állt legközelebb, a diktatúra az egyik végén és a legcsodálatosabb demokrácia
6: a másik végén.
5: Ja nem, a végleteket mutatom csak, akkor fordítva. Szóval, hogy ez döntse el mindenki, de hogy 16 évnyi tudatos, szisztematikus valamilyen fajta működésnek, hogyha rövid idő alatt akarunk véget vetni, és erre nyilvánvaló társadalmi igény van, ahhoz radikális eszközöket kell érvényre juttatni. Az a kérdés, mint az alkotmányozással is egyébként, amiről ugye Ruf Bálint beszélt a mai nap, vagy talán tegnap, az a kérdés csak, hogy amikor ezek a célok el lesznek érve, most csúnyán fogalmazva, azt követően fennmaradnak-e ezeknek az eszközöknek a gyakorlatban a hasznosítása, vagy sem. Ezt most még nem tudjuk, nyilván az a fajta bizalmunk van, hogy nem, reméljük, hogy nem, de az egészen biztos, hogy azokban az ügyekben, amikben még esetleg nincsen lehetőség, mert nagyon hasonlít egyébként az uniós ügyészségnek a tevékenységhez, vagy még gondoltuk volna, hogy már abból a szempontból, hogy kiegészíti a meglévőt, és úgy gondoltuk volna, hogy amíg nincsen az uniós ügyészség, addig ez is jó lesz, vagy az nagyon jó lesz, amíg átidalja, de ugye a mai hír, hogy az uniós ügyészséghez a májusi csatlakozási kérelmünket is elfogadták, tehát előbb-utóbb az is lesz, viszont ez azokat is tudja ugye vizsgálni, amelyeknek nincsen uniós érintettsége, bár egyre kevesebb ilyen dolog van.
3: Hogy vélekedsz ugyanerről?
6: Igen, ugye ez a fontos, hogy az uniós ügyészség csak az uniós forrásokat. Érdekes lesz, ugye itt három új szöveget vagy mondatot kell majd megtanulnunk a következő időszakban, hogy ez a kockázatértékelés, a közvagyonvédelmi vizsgálat és a közvagyonvédelmi felügyelet, mert ugye az a lényeg, hogy ezzel a egyébként most 142 oldalas jogszabálytervezettel, illetve a törvényjavaslattal el tud jutni a hatóság a gyanútól, illetve egy bejelentéstől odáig, hogy a cégedet, amiben ugye került bármilyen támogatási formából vagy koncesszió alapján állami pénz, azt el tudja kvázi venni tőled, vagy legalábbis át tudja venni az irányítást. Tehát ez tényleg egy érdekes lesz, hogy ez a valóságban hogy tud menni. Nyilván itt is fontos azt kiemelni, hogy ez is azokra, ez a hivatal csak azokra a cégekre fog vonatkozni, amiben volt ilyen-olyan mértékű állami pénz, illetve egy ilyen fontos, hogy a 75%, ami eléri a bevételeknek a 75%-át, ott viszont kötelező lesz ez a vizsgálat, tehát ott nem lesz elég, hogy bejelentés történjen. Tehát tényleg valóban érdekes lesz, hogy ez az új rendszer hogyan tud majd beékelődni majd a hivatali struktúrában. És ami érdekes is ez a jogászúrnak, akkor vissza lehet kicsit dobni a labdát, hogy ez ugye amikor Magyar Péter bejelentette a sajtótájékoztatón is, hogy működni fog ez a rendszer, na ott is felvetődött, hogy ugye párhuzamos struktúrák alakulnak ki, viszont a személyi állomány, humán erőforrás az nem lesz elegendő. Tehát azok az ügyészek, akik itt dolgoznak, majd azok kikerülnek az ügyészség erőforrásából. Így a két éve egyszer nem tudnak dolgozni, tehát effektíve gyengíteni fogja az ügyészséget, hogyha azt nézzük a humán erőforrás. Tehát vannak még olyan kérdések, amik alapján érdekes az, hogyan tud működni majd ez a hivatal. De milyen puling próbálja majd az evész, ha meglátjuk, hogy mennyi pénzt tudnak visszahozni. Itt nagy az elvárás, hiszen több 10 000 milliárd forintról beszél a kormányzat.
3: Hát meg arról is, hogy Rúbán itt arról beszélt, hogy gyakorlatilag naponta jönnek a feljelentések mostantól kezdve, mert hogy minden nap találnak annyit,
6: ebből volt a kormány
3: el lehet indulni. Hát ezek mind olyan ügyek, amikben el tud járni adott esetben a hivatal.
5: Ha már nála van az a labda, azért tényleg ez a fontos része a dolognak, mert ugye most is van a bűncselekményekkel összefüggésben.
6: Van egy integritás hatóság is.
5: Nem azt mondom, hogy van olyan lehetőség, hogy a bűnös úton szerzett vagyont visszaszerezzék, de hát ez az ügyészségnek nem csak az a dolga, vannak más bűncselekmények, például még mindig nem tudjuk ki az a Zsolti bácsi, tehát van miért dolgozol egy ügyészség, van miért dolgozol az ügyészség, ez egy szelete annak, és miután az már mondtam, és szerintem ebben nincs köztünk ellentét, vagy más szempont. Az elmúlt időszakban annyi ilyen jellegű esemény történt, hogy az viszont leterhelni az ügyészségnek a személyállományát, hogy minél több ilyenet muszáj volt, tehát ha már csak
6: emiatt is. De ugyanaz az ügyész.
5: Ebben azért nem vagyok teljesen biztos, én azt látom, hát egyfeljöbb persze, de hát oké, na de most bocsánatot kérek, tehát azt azért nem mondjuk már, hogy azért, mert sokat loptak az elmúlt 16 évben, ezért nagy teher lesz ezeket megoldani, hogy visszaszedjük. Hát ennek meg kell oldani. Ugye én elég sok rendőrrel, ügyésszel találkozom, és azért az elmúlt április óta nagyon sokaktól hallottam azt, hogy alig várják, hogy ez a hivatal megnyissa a kapuit, és hogy oda mehessenek dolgozni. Van egy komoly belső indítatás az ilyen hatóságoknál, hogy szeretnék ezeket felderíteni, ugyanis ez szerintem elvitathatatlan, hogy olyan fajta társadalmi igény van, és ha többet kell dolgozni, majd reméljük, hogy akkor több fizetést is kapnak, de én azt gondolom, csak pusztán azt mondani,
6: hogy nem arra személyen jár. Tehát azt, hogy csak értsük, nem az a baj, nem attól kérlek, hogy most sokat, hanem lesz. Tehát egyszerre két helyen nem tud lenni majd az ügyész. Tehát, hogy vagy az ügyészségen dolgozik, tényleg ez benne van a szövegben is, tehát aki itt dolgozik majd a hivatalnál, az nem dolgozhat az ügyészségen.
5: Ez kétségtelen tény, de hát azért hála Istennek elég sok jogász van, elég sok ember, aki elindult.
3: Nem fejeket kívánva kérdezem, de ti értitek, hogy most a főügyész pozíciója az új hatalommal szemben, vagy az új hatalom által micsoda? Hát ugye úgy kezdődött a történet, hogy a főügyész azonnal mondjon le. Azt mondta, a főügyész nem mond le. Aztán úgy folytatódott, mert tényleg beszéltünk, de akkor sem fejtettük meg. Úgy folytatódott, hogy a főügyész számoljon be Daisybe. Hát úgy számolt be, hogy semmit nem tudtunk meg arról, hogy mi történik az MNB ügyben. Folyamatban van. És azóta csend van. Most akkor mi van?
5: Ugye van ez a mondás, hogy ugye jó kell tudni megválasztani az embernek a harcait, vagy az ellenfejét, hogy a boxolóval sakkozunk, és sakkozóval boxoljunk. Jelenleg most szerintem Magyar Péternek a legkisebb problémája az, hogy az ügyészség legfőbb ügyésszel hadakozom. Vannak más feladatok, amiket meg kell oldani. Ugye, ha már erről beszéltünk ma, eddig is azt hallgattuk bizonyos most már ellenzékben lévőktől, hogy úgynevezett Facebook kormányzás folyik Magyarországon, és hogy nem történik semmi. Na de hát csak a mai nap híre például az Európai Ügyészséghez való csatlakozás, és hát ugye azért egy olyan elképesztő hát csap nyílik meg, és itt ez nem csak arról van szó, én szerintem ez egy olyan kormányzati teljesítmény, nem csak arról van szó, hogy jobban tetszik ez a kormány az uniónak, mint az előző, hanem van egy szemléletmódbeli változás. Tehát amikor újjá kell építeni egy országot, hiszen ez az alap arról szól, amikor a Covid-ba lényegében leharcolódtunk, és emlékezünk vissza, az volt a legfontosabb, hogy mindenki mossa meg hippójóval a tojását, és a nyúnyókát ne vigyük a bölcsödébe, és egyébként a lélegeztetőgépből, mert minél többet lehessen ellopni. Ami miatt aztán sok ügyésznek lesz, vagy sok dolga, de szóval, hogy ez az újjáépítésnél, hogy amikor erre programot kellett a magyar kormánynak írnia, akkor hirtelen érdekes módon mindig az jutott eszébe az előző kormánynak, hogy ebből vajon Mészáros Lőrincnek hogyan lehet majd jó. Tehát hogy tudja szegény már a vakcinát, már ő tervezi, a hidat ő építi, a vasutat ő építi.
3: Lusz Bálint erről beszélt, hogy rengeteg titkosított kormányhatározat 80%-a erről szól.
5: Igen, és ez nem tetszett az uniónak. Ez egy olyan dolog, amikor feladják a leckét a gyereknek, és azt mondják, hogy ha ezt megcsinálod, ezt a házi feladatot, akkor kapsz a nyalókából. És akkor először kitalálja, hogy lemásolja a szomszédról, aztán kitalálja, hogy inkább egy másik házi feladatot, és akkor azt mondják, hogy te figyelj, ezért nem jár a nyalóka, akkor megpróbál meggyőzni mindenkit, hogy egyébként utálja a nyalókát, mert a savanyú. Tehát, hogy itt
3: milyen tartottuk... gyerek voltál te?
5: Ilyen, én egyébként ilyen voltam. Szóval csak azt akarom ebből kihozni, hogy nagyon sokat tett most ez például, akárki, akármennyire is nem szereti ezt a jelenlegi kormányzatot, azt gondolom, hogy ezt a teljesítményt el kell ismerni, és válaszolva a kérdésedre, szerintem most nem a legfontosabb, a legfőbb ügyes sorsa, de attól még nincs, nem. Lehet, hogy ma nincs napirenden, de hogy végleg nem vették le az egész biztos.
3: Uniós források, én nem láttam, hogy szó lenne itt a feltételek között Ukrajnáról, LMBTQ-ról, háborúról, tehát semmi olyanról, amire hivatkozott az előző kormányzat.
6: Igen, mert ugye ez nem a teljes uniós forrás, amúgy azt tegyük hozzá.
3: Úgy gondolod, hogy az meg később jön?
6: Tehát azt tegyük hozzá, tehát hogyha kicsit megengedőbbek leszünk, és ugye már a diktatúrát úgyis én képviselem,
5: igen, akkor
6: nyilván az RF pénzeknél nem is lehetett ugye mondjuk effektíve ilyen kitételek, hiszen ez még előtte volt, tehát tényleg ez a Covid-os újjáépítéses pénzek voltak, de még a háború előtt.
3: Na, de hát ez sem sikerült elhozni.
6: Nem sikerült, tehát ez egy nagyon régi vitája volt, és éppen nyújtottak be terve, csak azt, hogy az egészet átalakították. Itt az lesz majd érdekes kérdés, amellett, hogy tényleg nagy teljesítmény volt, és tényleg nagyon sok szabályt kellett, tehát például az integritás hatóságot
5: átültették.
6: Kellett megújítani. Itt igazából az lesz az érdekes kérdés, és arra vagyok nagyon kíváncsi, talán kíváncsi is, hogy működik a hivatal, és ez például a kommunikáció szempontból is, hogy fog működni, hogy tudják majd elmagyarázni a társadalomnak, mert ugye most 10 milliárd forintról beszélünk, amiből mondjuk csak euróról, nagyon szépen köszönöm, euróról beszélünk, amiből ugye 3,5 milliárd euró az alapvetően is hitel, és most a héten volt Kármán Andrásnak egy ilyen tájékoztatói háttérbeszélgetés, és például bemutatták, hogy a pénzügyminisztérium szerint ez az egész egy összeg, ha minden lejön, mert ugye még az nem az biztos, hogy az egészet meg tudták szerezni, ez 491 milliárd forintnyi pénzmozgást jelent a költségvetés számára ebben az évben, ha minden megvan. Ez ugye kb. Annyi pénz, mint amennyit a gyermekek támogatás, iskolakezdési támogatására tett félre a kormányzat, tehát ez írtó kevés költségvetési szinten. Na, nagyon érdekes.
3: Mit kell ezen elmagyarázni?
6: Azt elmagyarázni, hogy most oké, hogy megszerezte ezeket a pénzeket, és majd érkeznek majd, de ebből nem lesz Kánoán, tehát nem az lesz, hogy most a magyar emberek hirtelen sokkal jobban fognak érni, ebből nem lesz...
3: Nem, de el lehet indítani bérlakásprogramot, el lehet indítani MÁV-korszerűsítést, el lehet indítani olyan dolgokat, amikre tudjuk hivatkozni a kormányzat.
6: Igen, elmagyarázhatjuk majd például a vidéki szavazóknak is, hogy Magyarországon lesznek új fonódó villamosok, lesznek új hívhálózatok, és erre például már ugye félretett 639,5 milliárd forintot a kormányzat, miközben még meg se kapták a pénzeket. Tehát érdekes lesz majd ezt bemutatni,
5: hogy... Hát ezt megköltött belőle, amikor még meg se kapta, tehát például arra is lesz jó, és hogy azokat a lyukakat betöltsék.
6: És úgy, hogy ez még csak zárójában, hogy a Fidesz is milyen légvárat tudott építeni, hogy ezt képzeljétek el, meg a kereslők is képzeljék el, hogy erre az évre 930 milliárd forint, 969 milliárd euró 969 milliárd forintnyi uniós támogatással számolt az Orbán kormány, tehát szerintük ebben az évben ennyi pénzt
3: kaptuk. De hát ez minden évben benne
6: is volt a költségvetésben, tehát ez,
5: igen, és 400%-os infláció. Szóval igen, de azért legyünk igazságosak, az egy szelete a program, a Tisza programnak. Az egyik szelete, az pontosan az volt, amiről most beszélünk, hogy visszaszerzi azt a vagyont, amit eddig elloptak. A másik szelete az volt, hogy hazahozza az Európai Uniós pénzeket. A negyedik, illetve a harmadik szelete az volt, hogy ő meg már már nem fog például költeni a közmédiára sok száz milliárdot, nem fog költeni a Megafonra és másokra, nem fog óriás plakáton hirdetni, nem lesznek ezek a mindenféle levélben megkérdezni, meg akarod-e, hogy migránsok megegyék a májadat. Tehát, hogy ez el fog múlni, és hogyha ezeket így összetesszük, én nem azt mondtam, hogy Kánaán lesz, senki nem mondta, csak hogy azt gondolom, hogy
6: ugyanolyan várakozás a pont azért, mint a Orbán Viktor börtönbe ütatása mellett, ugyanez a másik várakozás. Tehát az, hogy hazahoztuk az uniós pénzeket. Tehát,
5: nem, nem találkozom olyannal, aki azt mondta, nekem nem mondják, lehet, hogy van ilyen, aki Kánaán lesz. Én szerintem az emberek arra számítottak április 13-ára viradónak, hogy egy másfajta szemlélet lesz ebben az országban, és ezek az elemek, amik most történnek velünk, ezek abban az irányba hatnak, legalábbis nekem, hogy ezt beváltani látszik a kormány. Aztán, hogy Orbán Viktor mikor megy el vasba, hova, az meg majd meghozza az élet.
3: Mindenesetre jobban hangzik, hogy hazajött az uniós forrás, amihez nem fért hozzá a kormány, mint amit Ruf Bálintól megtudtunk ma, hogy hát gyakorlatilag semmi másra nem szóltak a kormányülések, mint hogy vigyük haza a pénzt. Tehát ha a kettőt mérlegre akarod tenni, akkor melyik mellé szavazol?
6: Ha meg nagyon logikailag akarunk játszani, ezt a pénzt nem vihették, az hiszem meg sem érkezett.
3: Nem az uniós pénz. Nem a miénket. Nem az uniós pénz.
5: A miénket, igen. Igen, igen.
3: Na, a másik pedig az, ami az Európai Ügyészséggel kapcsolatos. Nyilván ezzel kapcsolatban szintén van egy nagy várakozás. Megjön az Európai Ügyészség és rendet rak. Nem ez a dolga.
5: Nem.
3: 2021-ig vizsgálhat, azt hiszem ez volt a megállapodás, viszont 2021-ig az uniós forrásokat vizsgálhatja. Az meg nem volt sok.
5: Hát nem volt sok, ez kétségtelen tény, de amit meg volt, azt meg nem arra használták, amire feltételül kellett volna.
6: Hát ez ugye itt nem csak
5: hát oké, de azért voltak hírek, tehát itt nem csak a lomkoron sétáról beszélünk, ami nem volt lom, de ugye ez a kisvasút, tehát vajon akarja-e egy német pék, hogy az ő általa befizetett adóból Magyarországon legyen?
3: Nem akarja?
5: Én, ha német pék lennék, akkor nem akarnám.
3: Az sem vagy.
5: Az sem vagyok.
3: Meg a nyalókát sem szeretem.
6: Van-e 20 másodpercem, mert pont a német pékek és a német kisvállalkozások miatt indított Németország szemben kötelezett szegési eljárást az Európai Bizottság azért, mert ők megtiltották azt, hogy ne menjenek oda más uniós országokból pékek, meg egyéb ilyen kis vállalkozók, és ne tegyék tökre az üzletüket. Tehát a német pékekre ugyanúgy jár rá.
3: Jártak Albán pékségén Magyarországon, szerintem ezek szerint. Hát lehet, hogy a kisvasutat jobban szeretik.
6: Lehet.
3: Köszönöm, hogy itt voltatok.
6: Mi köszönjük.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

Műsorajánló. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A

0: és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Utazók Podcast Mahó Andreával, már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Jelentősen romlott a közbiztonság Budapesten Terézváros polgármestere szerint, aki úgy véli, hogy mindez az országos krízisek mellékhatása. Példaként a szétesett pszichiátriai és addiktológiai ellátást, a leépített gyermekvédelmi rendszert, a lakhatási válságot és a rosszul kitalált palack visszaváltási rendszert említette. A kerületvezető több azonnali lépést vár az új kormánytól. A stúdióban Soproni Tamás.
2: Terézváros polgármestere, jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: Akkor a baj Terézvárosban, hogy szólni kellett, és akkor kiderül, hogy a többi kerület csatlakozik?
3: Nem csak Terézvárosban, egész Budapesten az a baj. Bármerre járunk, akár Kőbányán, akár merre az egyes villamos vonalán, valójában mindenhol. A belvárosnak van egy különlegesen rossz helyzete, ez pedig a palackozás miatt van, hiszen nálunk, ahol a legtöbb turista van, nálunk dobják ki a legtöbb ilyen 50 forintot érő kincset a kukákba, mind a társasházak kukájában, mind pedig egyébként a köztéri kukákba, amelyeket aztán persze sokszor a társasházak kapujának berúgása után szednek ki emberek. Úgyhogy igen, nagy a baj egész Budapesten.
2: Azt mondta, hogy rendetlenség van, félelem, valami nagyon elromlott. Mi romlott el? Mit nem csinálunk? Vagy mit csinálunk rosszul?
3: És mit csináltunk? Hát most mi most több eszembe beszélünk, de valójában azért én ebben az előző kormányt okolom, hibáztam leginkább. Régóta, régre nyúlik ez vissza, hiszen a probléma az nem önmagában a palackozás, nem önmagában a hajléktalanság, nem önmagában egyébként a kezeletlen pszichiátriai betegek, nem önmagában a drog, hanem ezek összessége. És ez a nagy baj most, hogy ezek kulminálódtak tulajdonképpen, de én a koronavírus járvány utáni helyzetre veltem ezt vissza, hogy annyira romlott a gazdasági helyzet, nagyon sokan fordultak az alkoholhoz, droghoz, csúsztak le, a gazdaság elkezdett romlani, tehát nincs az építőipar például, ami felszív nagyon sok embert, munkát, akinek egyfajta lehetőséget adna, és ezek összessége vezetett ahhoz, hozzátéve, bocsánat, a palackgyűjtésnek a bevezetése, ugye, ami kiváló ötletnek hangzott talán, de ilyen externáliákkal nem számoltak. Úgyhogy ezek összességbe vezetett ahhoz, hogy ma az emberek igazából rosszul érzik magukat. Tehát nem is a közbiztonsága van feltétlenül nagy baj, hanem a percepciójával ennek, amit teljesen megértek. Én magam is tapasztalom egyébként szerte, bármerre sétálok, akármelyik kerületben egyébként a belvárosban, mindenhol érződik, hogy igen, valami elromlott.
2: A Mohu reagált, azt mondták, hogy hát mondja meg, hogy lesz jobb, és úgy lesz.
3: Hát roppant kedves tőlük, nem én találtam ki ezt a remek ötletet. Egyébként az Európai Uniónak van egy irányelve, amely alapján ezt be kell vezetni. Én azt elfogadom, csak hát minden országban a helyzetre kell szabni. És
2: vannak jobb gyakorlatok, amiket látunk máshol?
3: Már most is egyébként lehetne közösen gondolkodni és jobb irányokba elmenni, akár az, hogy csak bankkártyára fizetnek vissza például, akár hogy ez a visszafizetés ez nem azonnal történik meg, hanem mondjuk havonta történik meg, tehát hogy lehetnének ilyen elemeket bevezetni, amelyek segítenek ebben. De mondom még egyszer, persze nem önmagában ez a probléma, csak ez a legnagyobb számú olyan tömeg, amely megjelent Budapesten, egy 4-6 ezer fő nagyjából, aki most gyűjtöget, és ennek körülbelül fele lehet budapesti. Tehát nagyon sokan a nyugati pályaudvar, a keleti pályaudvar érkeznek be, mert ez a legvonzóbb környék ilyen szempontból. Nálunk sosem volt például divat a kukák, a köztéri kukák rongálása. Az elmúlt nyáron már körülbelül havonta 10-20-at kellett javítani, még megint csak több 10-100 ezeres költségek valójában.
2: Nézzük ezt fordítva, ugye a palaszgyűjtők nyilván rászoruló emberek, akik elég nehéz élethelyzetben vannak. Oké, ne borogassák a kukát, de hogyan tudnánk nekik segíteni? Azt kéne megnézni, nem?
3: valahogyan úgy érzem, hogy elfogadjuk azt, hogy valójában ezt nyújtja most az állam a rászorulóknak. De hát ugye nem ezt kéne. Tehát Terézvárosban például mi lakóinknak mi nyújtunk olyan szociális támogatást, amelyen remélem, hogy el tudjuk érni azt, hogy ne kelljen egyébként ezt a munkát végezniük.
2: Azt milyen formában, hogy nyújtják ezt a támogatást?
3: Számtalan támogatásunk van, a fűtéstámogatástól, a lakhatási támogatástól, a gyógyszertámogatáson keresztül. Azt gondolom, hogy egész Magyarországon talán nálunk a legkiterjedtebb, de tudom, hogy 5. kerületben és 8. kerületben is hasonló segítséget nyújtanak az önkormányzatok. Csak pont az állam helyett szálltunk be egy picit ebbe a játékba. De egyébként a pszichiátriai ellátásban is el tudom mondani, hogy nálunk például mi magunk alkalmazunk, kötöttünk megállapodást egy civil szervezettel, amely kifejezetten az addikcióval foglalkozik, és olyan rászorulóknak segít, akiknek akár szerencsejátékkal, alkohollal, droggal van bajuk, de hát könyörgök, nem az önkormányzatok feladata ez, és ezért van nagyon nehéz helyzetben szem a kormány, mert az előző kormány bűne, de nekik kell ezt helyrehozniuk. A rendőrség van a legrosszabb helyzetben, ezért fordultam a belügyminiszterhez azért, hogy egy Budapest pótlékot vezessenek be, mert nonsens az, hogy ma ugyanannyit keres egy rendőr Budapesten, ahol nem csak több veszélynek van kitéve értelemszerűen egy ilyen világvárosban, de rengeteg az ügyteher is, mint bármelyik vidéki településen. A megélhetési költségek jóval magasabbak, ezért azt kértem, hogy 30%-kal azonnal emeljék meg a rendőrök fizetését. Én bízom benne, hogy talán most már lassan eljutunk idáig.
2: Budis Kiszta is megszólalt, ugye a 8. kerület országgyűlési képviselői és nem mellékesen a Tisza társadalompolitikai stratégiáért felelős kormánybiztos, a jó hosszú elnevezések ezek mind.
3: Általában és... beszélyesnek hangzik a hosszú elnevezés.
2: Igen, de azért ezzel nincs nagy baj, mert amit Budis Kiszta képvisel, az ugyanaz nagyjából, amit ön mond. Tehát gyenge a közbiztonság, a köztisztaság hiánya, a szerhasználat. Ezek kormányzati feladatok, tehát gyakorlatilag a kormányból szólal meg valaki egyetértőleg kijelölve a feladatokat.
3: És ez nagy öröm nekem, én számos tiszás képviselőt ismerek, akikkel beszélgettünk már erről, van közöttük egyébként rendőr is, ugye Weigand István, aki például a 6.-13. kerületnek az országgyűlési képviselője, és hála Istennek van ott lobby erő ehhez, hogy végre történjen valami. Egyébként nonsens, tényleg nem értem azt, hogy elvileg az előző belügyminiszter, aki maga is ugye rendőr volt, és erős ember a kormányban, sosem tudta kilobbizni azt, hogy valójában legyen tekintélye a magyar rendőrnek, mert ez a nagy baj egyébként, ma körülbelül 2000 rendészeti, tehát kifejezetten a közterületen dolgozó rendőr járőr hiányzik szerintem Budapestről. Ezt pótolni nem egy nap lesz, és én türelmes vagyok a kormánnyal, csak azt kérem, hogy ezt vegyék nagyon komolyan, nem tűrhalasztást, mert egyre inkább súlyosbodik a helyzet, és valóban ez egy szociális probléma is alapvetően, és más irányból is meg kell közelítenünk, mert például a kezeletlen pszichiátriai betegeknek az ellátása, az ugyanennyire fontos legalább.
2: Azt javasolta, hogy a múlt időre mondjuk január 1-ig függessze fel a palackgyűjtést, hát mert akkor nem lesz kukaborogatás. Ha nem fizetnek a palackért, akkor nincs értelme.
3: Így van.
2: Na de mit kezdünk a palackkal? Erre azért most rászokott az ember, hogy viszi, bedobálja, nem terheli a környezetet, nem is a pénz feltétlenül.
3: Rászokott az ember, hogy először kifizet 50 forintot, hát, aztán visszaviszi, hogy megkapja azt az 50 forintot. Én tisztességes állampolgár voltam előtte is, és mindig szelektíven gyűjtöttem ezeket a palackokat. Szerintem Budapesten főleg, ahol megvan oldva ez alapvetően, és korábban is ugye külön műanyag gyűjtőedények voltak, mint ahogy most is vannak, meg lehetne ezt oldani, minden 50 forinttal olcsóbb is lenne rögtön. Én nem azt mondom egyébként, hogy nem lehet ezt jobban csinálni, azt kérem, hogy most ez a válsághelyzet, amíg van, érezzék kicsit emberek jobban magukat, a percepciója a közbiztonságnak javuljon, mert 4-6 000 embernek a kivonása az utcáinkról, akik ehhez hozzájárulnak sajnos, az már egy jelentős megoldást jelentene.
2: Egyébként meg, ha már szóba került az új kormány, mit gondol az első lépéseiről?
3: Én továbbra is nyilván nagy optimizmussal állok, van honnan javulni természetesen, és nyilván számtalan pozitív dolog történik, ami engem különösen érdekel, az imád önkormányzatok. Én amiatt még kicsit aggódom, hogy Karácsony Gergely ugyan kapott egyszer 60 nap haladékot, hogy befizesse a szolidaritási hozzájárulást, majd megint 60 nap haladékot, ez nem megoldás. Ez a legigazságtalanabb adó nem, amit ráhárítanak az önkormányzatokra, különösen Budapesttel és a fővárosi önkormányzattal szemben, tehát nem is én akarok itt sírni, hanem azt gondolom, hogy ez még igazságtalanabb a fővárossal szemben, ezt nem lehet sokáig halogatni. Tehát együttműködésre van szükség, most az uniós források miatt én nagyon örülök annak, hogy Budapest fog kapni fejlesztéseket, mi magunk is, ugye a Bajcsy-Zsilinszky úton a villamost például, Vitézi Dáviddal és Karácsony Gergellyel április 10-én, 2 nappal a választás előtt beszéltünk rengeteg fejlesztésről, amik most végre megtörténhetnek, talán a nyugati pályaudvar felújítása és összekötése a délivel is megtörténhet, úgyhogy nagyon lelkes vagyok.
2: Jó, az egy nagyon távoli projekt.
3: távoli, de el kell
2: kezdeni.
3: A tervezésre ugye már megvolt.
2: Viszont ami változott, hogy a pályaudvarok környezetét nem fogja eladni most hirtelennyiben senki. Ugye Lázár Jánosnak volt ez a lázálma, és majdnem meg is tette.
3: És majdnem meg is tette, ami nálunk különösen fontos, hiszen mi egy parkot szeretnénk a nyugati pályaudvar mellett indítani. Ezzel kapcsolatban a következő hetekben keresem Vitézi miniszter urat, és bízom benne, hogy ők nyitottak lesznek erre. De ennél persze tényleg sokkal fontosabb az, hogy mi történik a fővárosban, hogyan tudja üzemeltetni egyáltalán a várost a fővárosi önkormányzat, úgyhogy bízom benne, hogy már az októberi talán költségvetés kiegészítés vagy költségvetés átstruktúrálásnál már lesznek nyomai annak, hogy az önkormányzatokat komolyabban veszik, mert és akkor egy kritikát engedjenek meg, én önmagában a mandátum korlátozást azt inkább tartom egyfajta populista ígéretnek és döntésnek sem, mint a valójában önkorlátozásnak. Az önkorlátozás akkor lép ugyanis életbe szerintem, vagy akkor erős, hogyha valójában a választási rendszer, amelyet sokkal arányosabbá kell tenni, vagy éppen teljesen arányosan, mondjuk egy listás választással, illetve az önkormányzatok erősítésével, a hatalomnak ugye a megosztásával lehet tenni, amit az előző önkormányzat az inkább, hogy mondjam, ezzel szembe ment. Én bízom benne, hogy ebbe az irányba lépünk majd.
2: Én megköszönöm, hogy eljött. Soproni Tamás volt a vendégünk.
3: Köszönöm.

0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Elfogadták a magyar helyreállítási tervet Brüsszelben, így már biztosan megkapja Magyarország a korábban befagyasztott 10 milliárd eurót. Magyar Péter szerint a pénz az ország közlekedésének, energiaellátásának, egészségügyének, vízellátásának és vállalatainak fejlesztésére megy majd. Vendégünk Balázs Péter.
2: Volt uniós biztos, korábbi külügyminiszter. Jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: Ugye itt azért, amit mi mondunk ilyenkor, hogy biztosan megkapjuk a pénzt, az azon múlik most már csak, hogy tényleg meg tudunk-e felelni, mert az unión már nem múlik.
4: Unión nem múlik, és a magyar kormány politikai szándékán sem múlik. Ugye ez a kettő tisztázódott, tulajdonképpen nem is most csak a pontot tették a végére. Május végén már tartott egy közös sajtótájékoztatót Magyar Péter és Ursula von der Leyen, és tulajdonképpen már akkor körvonalazták azt, hogy bizonyos feltételek teljesítése esetén Magyarország hozzájut ehhez a bizonyos helyreállítási alaphoz.
2: Most mi már teljesítettünk, vagy látják, hogy az ígéretek megvalósulnak, és ez még mindig egy bizalmi helyzet igazából?
4: Az utóbbi, tehát ez egy bizalmi helyzet, bíznak a magyar kormányban, miután az részletezte a programot, nagyon pontosan leírták, 116 föltétel szerepel a listán, hogy mi mindent kell ahhoz megtenni, nagyon gyorsan és nagyon megkésve, mert a magyar Péterféle csapat tulajdonképpen hivatalba lépés előtt már ezen dolgozott, nagyon gyorsan, vitézül, teljesítették a papírmunkát, benyújtották, és az Európai Bizottság is nagyon fürge volt, mert június 10-én nyújtotta be a kormánya részletes programot, és 9 nap alatt az Európai Bizottság megvizsgálta.
2: Szokatlanul gyorsan?
4: Szokatlanul, ez fantasztikus gyorsaság, és ugye a mai napon a pénzügyminiszterek tanácsa rábólintott, tehát tulajdonképpen két uniós csúcs intézményen átment, mert a bizottság végezte a szakmunkát, a pénzügyminiszterek a politikai egyetértésüket adták, és ilyenkor mindkettő félszemmel figyel az Európai Parlamentre, hogy ott ne legyen majd kifogás. Ezzel kapcsolatban nem lesz, mert szépen végrehajtották. Most jön az a szakasz, hogy augusztus végéig a megígért föltételeket kell hozni, teljesíteni. Ezek a politikai föltételek, tehát hogy a közbeszerzések átláthatóak legyenek, a korrupció minden gyanúját és eszközét eltávolítsák, és közben magát a programot is végre kell hajtani. Tehát azt, hogy mire fordítjuk ezt a tengernyi pénzt, megvan a menetrend, tehát az, hogy 2,8 milliárd megy a közlekedésre, vagy 1,8 milliárd megy a fejlesztési bankhoz.
2: Tehát azért ez nem úgy van, hogy jön a pénz, aztán majd eltapsoljuk, amire akarjuk.
4: Nem, ez nagyon pontos programok szerint megy, és úgy lehet felhasználni, ahogy azt az unió szabályai előírják.
2: Itt azért van egy nem elhanyagolható rész. A parlament elé bekerült a legtöbb az elfogadáshoz szükséges törvényjavaslat. El is fogadta a parlament egy nagy csomagban. Ezeket kell most végrehajtani. Ezeknek kell most megvalósulniuk, ugye? Tehát kevés a törvény.
4: Pontosan így van, tehát intézményi és jogi lépéseket kell itt tenni, ugye ezeknek megvan az integritás hatósága, a vagyonnyilatkozatoknak a rendbetétele, az, hogy az alkotmánybíróság mennyire vizsgálhat felül, vagy sem véglegesen hozott bírósági ítéleteket, a társadalmi egyeztetést ki kell terjeszteni, és még egyéb dolgok, tehát amelyek a demokrácia, átláthatóság és korrupciómentesség felé mozdítják.
2: Erre mondta korábban az Orbán kormány, hogy ezek szuverenitási kérdések, ebben ne avatkozom bele Brüsszel.
4: Az Orbán kormány nagyon vigyázott arra, hogy a kártyáiba senki ne lásson bele, és ezért ebben a nagyon nehéz dilemmában, mert a pénzre szüksége lett volna, de inkább amellett döntött, hogy nem teljesíti ezeket a föltételeket, ne nézzelek bele, hogy mit mahinál idehaza, és ezt kinevezte szuverenitásnak.
2: Augusztus 31-éig kell teljesíteni a kormánynak, és utána kezdődhet az elszámolás. Erre mondta az adásunk elején Sarkadi és Csaba gazdasági újságíró kolléga, hogy hát azért itt sokan csalódni fognak, hogyha azt gondolják, hogy hirtelen a kolbászból lesz a kerítés, lesz az országban az általános állapot, mert hogy ez a pénz, ez nagy nagyon lassan jelenik meg a valóságban majd.
4: Hát ugye 2004 óta vagyunk Európai Uniós tagok, tehát volt idő megismerni, megtanulni az unió szabályait, ezek nem könnyű szabályok, nem lehet egykönnyen kihozni a pénzt, de hát pontosan ezzel trükköztek magyar vállalkozók, akik a Fidesz belső köreihez tartoztak, és tudták, hogy hogyan kell benyújtani, hogyan kell elszámolni, csak hát ugye mindezt most átláthatóan, tisztán és böcsületesen kell végrehajtani. A legfőbb probléma az idő. Tehát az, hogy augusztus 31-ig meghozni azokat a rendelkezéseket, amelyekkel az előföltételeket teljesítjük, és utána december végéig hazahozni a pénzt projektenként, pontosan dokumentálni.
2: Gyakorlatilag elszámolva. Ugye ezért találta ki a kormány, hogy egy csomó olyan dolgot bevon, aminek a kivitelezése elkezdődött, hogy ne a nulláról kelljen elindulni.
4: Ezt nagyon ügyesen csinálták egyébként, tehát olyan projekteket is sikerült betenni a programba, amelyek már megindultak, és amelyeket így utólag fog az Európai Unió finanszírozni. És van egy másik ügyes megoldás, ez a fejlesztési bankhoz telepítendő 1,8 milliárd euró, amit aztán majd onnan tudnak tovább igényelni, lakásépítésre, kollégiumok építésére, és különböző kis- és középvállalati támogatásokra. Tehát a pénz ott lesz, de lesz még idő azt hasznosítani.
2: Viszont, hogy ott van a pénz, így mellett tudjuk jelenteni, hogy hasznosult a banknál.
4: Ezt elfogadták, más országok is csináltak ilyen megoldásokat, hogy egy-egy csomagot kihelyeztek valahol.
2: Az, ami marad, az a kisebbik része a hozzáférhető pénznek, de hát az is egy vagyonnyi összeg. Azzal mit kezdünk?
4: Hát ugye itt 16,4 milliárdról volt szó eredetileg, és ez egy picit több, mint 10, amiről most beszélünk. A kohéziós alapból voltak felfüggesztett pénzek, mint egy 4 milliárd euró, és még az egyetemeknek járó pénzek 2,2, ha jól emlékszem. Ezekről Vitézi Dávid egyébként nyilatkozott, és azt mondta, hogy a feltételei azonosak ennek a csomagnak a feltételeivel. Tehát, hogyha ezeket teljesítjük, akkor ott már nem lesz jogállami probléma. Az is következik, az is jön, azzal is foglalkoznak. Nem beszéltek most egy következő nagyon nagy összegről, ez a SAFE nevű védelmi program, ahol több mint 16 milliárd euró járna nekünk, főleg hadipari fejlesztésekre, ami tovább stimulálhatja a magyar gazdaságot, tehát még az is hátra van.
2: Ugye ezzel kapcsolatban mondta Vitézi Dávid, ha jól emlékszem, hogy az is felhasználható közlekedési fejlesztésre, mert a hadiparnak és a hadi közlekedésnek szüksége van vasútra, korszerű utakra, hidakra, tehát tulajdonképpen bevonható egy része oda is.
4: Ugye ez fizikailag is igaz, tehát szükség van olyan teherbíró hidakra például, ahol a páncélosok át tudnak vonulni, vagy olyan autópályaszakaszokra, amelyek repülőtérnek is használhatók, és egyebek. Tehát ilyen kettős használatú infrastruktúrát is lehet fejleszteni
2: ezt
4: belőle.
2: Ezt egyébként a NATO is elfogadja a saját 5%-nyi, a GDP arányos 5%-nyi költésnek.
4: És ez sikerült a NATO-val elfogadtatni, mert ugye a NATO és az Egyesült Államok is egyre fokozta azt a százalékos arányt, hogy mennyit költenek az egyes országok védelmi célokra, ugye volt 2%, aztán lett 3, most már 3,5%-nál tartunk, de elhangzott az 5%, és ott született ez a megoldás, hogy jó, legyen a kifejezett védelmi költés a 3,5%, és 1,5%-ot tegyünk hozzá ilyen infrastruktúrális, egészségügyi és egyéb kettős felhasználású fejlesztésekre.
2: Miről kellett a magyar politikának lemondania azért, hogy az Európai Unió sztenderdjének megfeleljen? Láthatóan ez most az. Tehát itt most van egy uniós támogatás, tehát elégedettség van.
4: Miről kellett lemondani? A titkolózásról, a közpénzek magánzsebbe tereléséről. Erről kellett lemondani. És egy csomó olyan dolgot egyébként már kezdett feszegetni a jelenlegi ellenzék, hogy egyébként már kezdett feszegetni a jelenlegi

0: tartak, mert marad a csok plusz, marad a babaváró hitel, mind ezek maradnak, és ezek a rezsicsökkentő intézkedések is maradnak. Amit vállaltak, az, hogy az ár és kamat korlátozásokat, tehát az olyan lépéseket, amelyek bele nyúltak a piaci mechanizmusokba, azokat kivezeti a kormány, de ettől nem lesz nagy bajunk, tehát a gazdaság egészségesen fog működni. Sem ideológiai, sem gazdasági föltételeket nem vállaltak, az eredeti föltételek teljesülnek.
1: Mennyire változik a külpolitika, hogy a legszűkebb világába kalauzoljon vissza a nézőket? Szóval most itt ez egy új helyzet. Nyilván a NATO-ban is új helyzet, az Európai Unióban is nyílnak ajtók, amik idáig inkább csukva voltak, vagy csak résnyire voltak nyitva, de lehet, hogy be is zárulnak más ajtók.
0: Hát ugye az a furcsa helyzet állt elő Magyarországon az elmúlt 16 évben egyre inkább, hogy a saját szövetségi rendszerével volt a kormány haragban és perben és konfliktusban. Most a fejéről a talpára áll a külpolitika. Tehát van egy szövetségi rendszerünk, ez egy történelmi okokból egy kétfedelű rendszer, mert különválik a NATO és az Európai Unió, miközben 23 ország mind a kettőben tag, és mind a kettőnek van még egy további holdudvara. Ebben a két rendszerben rendes, normális, együttműködő tagokká válik most a magyar kormány. Ezt a többiek jó szívvel fogadják, üdvözölték. Ugye Magyar Péter június, azt hiszem 18-19-én volt az a fél évzáró európai tanácsal a kormányfők között először jelent meg ebben a minőségében. Nagyon jól fogadták, és most az elmúlt napokban volt Ankarában NATO csúcs, ott is bemutatkozhatott, ugye a nagyobb részével már EU zászló alatt találkozott, de itt most kezet fogott Donald Trump-al, vagy a török elnökkel, vagy másokkal, tehát őt most már ismerik, ő a magyar kormányfő, és ezek után használhatja ennek a két nagyon tág szervezetnek a belső diplomáciáját, ami óriási előny számunkra. Tehát az, hogy egy ilyen széles, ez a kettőt összeadjuk és kizárjuk az átfedést, ez 36 ország. És akkor még vannak a további barátaink, akik együttműködnek, például Ausztrália vagy Japán, és szintén ez a nyugati rendszerhez.
1: Nem húzódik. Említi Kínát, amelyik az előző kormánynak egy nagyon fontos stratégiainak mondott partnere volt, nem említi a Türk tanács tagjait, akiket ide is akart kalauzolni Orbán Viktor, hogy ülésezzenek itt rendszeresen, és nem mondja az Egyesült Államokat, mint partnert. Márpedig például ők megkerülhetetlenek.
0: Na hát menjünk rajtuk végig. Ugye a Türk tanács ez egy ilyen romantikus külpolitikai játék volt Orbán Viktor számára, hogy ott megfigyelőként bejelentkeztünk. Itt a türk nyelvű és kultúrájú országok találkoztak, hát kicsit ilyen fehér holló volt benne Orbán Viktor, de hát teljék öröme benne. Kína nagyon fontos. Volt alkalma a napokban kínai nagykövettel beszélgetni, és van egy bizonyos várakozás Kína részéről, hogy a nagy-nagy szerelem után vajon most mi következik, hiszen a Tisza kormánynak még nem volt ideje, hogy részletekben menően nyilatkozzék távolabbi kapcsolatokról, elsősorban a szövetségi rendszerére, meg az uniós pénzekre koncentrált, de volt olyan kijelentése Orbán Anitának, hogy Kínát szeretjük, és együtt fogunk működni. Azt meg kell értenie Kínának, hogy, és ezt a budapesti nagykövetség is kell, hogy közvetítse, hogy az ideológiai barátságnak vége. Tehát többé nem fogjuk azt mondani, vagy nem fogja a magyar kormány azt mondani, hogy mi mindenben egyetértünk Kínával. Igenis ki kell mondani, hogy bizonyos politikai kérdésekben most nagyobb a távolság, hiszen a Tisza kormány a transzatlanti értékeket választotta.
1: Mert a kínaiak meg igen pragmatikusak, ők üzletelni akarnak.
0: De most a kínaiakat ez nem fogja zavarni. A kínaiak elfogadják azt, hogy igen, ők mennek a maguk útján, mi is megyünk a magunk útján. Ez egy nagyon régi barátság, mert Kína nagyon régóta figyelte azt a magyar modellt, messze a rendszerváltás előtt, amely a tervgazdaság és az egypártrendszer körülményei között próbált mozgásteret teremteni. És ők tulajdonképpen ugyanezen az úton járnak, hogy megmarad az egypártrendszer, de erőteljesen tolták a piacgazdaság felé a gazdaságukat, és hát vannak működő kapcsolatok. Úgyhogy Kínával lesznek jó üzletek, lesz barátság, nincs politikai szerelem. És akkor ott

0: az USA. Az USA esetében találgatja a világ, most a Frankfurter Allgemeinében olvastam, hogy nem tudják, hogy Donald Trump úgy beszél-e, mint egy gyermek, egy kamasz, vagy egy gonosz öregember. Ezt próbálják
1: szétszálozni. Egyik másiknál, ha a kezében van az atomtáska.
0: Egy biztos, hogy semmi nem biztos az ő esetében, és van egy bizonyos különbség az ő kijelentései és az USA hivatalos külpolitikája között. Hát ezen igazodjunk ki, ha tudunk. A NATO főtitkára nagyon ügyesen próbál közvetíteni ebben.
1: Na jó, de ő tudja dicsérni is Trumpot.
0: Mértéktelenül úgy érzi, hogy ez is az ő feladata.
1: Balázs Péter, köszönöm.
0: Köszönöm szépen. Én is.
2: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Rómában tárgyalt a magyar külügyminiszter. Megkezdődött a Carlo Vivari Nemzetközi Filmfesztivál. Napos idő lesz egy-egy záporral, zivatarral. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A Trieste kikötő beruházásról és a Nyugat-Balkán uniós integrációjáról is tárgyalt az olasz külügyminiszterrel Orbán Anita a Rómában. A magyar külügyminiszter a Facebook oldalán kiemelte, a gazdaság, az energetika és a védelempolitika, az oktatás és a kultúra területén egyaránt vannak még kihasználatlan lehetőségei a két országnak. Orbán Anita jelezte, meghívta olasz kollégáját, hogy ősszel Budapesten folytassák a közös munkát. Benyújtotta a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A szervezet a kormánytól függetlenül működne, az országgyűlésnek tartozna beszámolási kötelezettséggel és széles jogosítványokat kapna a közvagyonvédelmére, valamint a jogellenesen megszerzett állami vagyon felkutatására és visszaszerzésére. A miniszterelnökség közlése szerint a legkonzervatívabb becslések szerint is 30 ezer milliárd forint közpénz kerül hetett magánsebekbe a korrupciós bűnök és jogellenes ügyletek során. Altiszteket avatnak szombaton a Hősök terén. A Magyar Honvédség mintegy 500 katonáját esküdt. A délelőtt 9 órakor kezdődő ünnepségen beszédet mond Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter és Sándor Zsolt vezérezredes, a honvéd vezérkar főnöke. Az esemény után az érdeklődők megtekinthetik a Magyar Honvédség több újonnan rendszeresített korszerű járművét és eszközét. A balatonfüredi kisfaludi strand lett idén a Balaton legjobb strandja. A Balatoni Szövetség kék hullámzászló minősítésén 42 strandot értékeltek, a szolgáltatások, a tisztaság, a gyermekbarát kínálat és az akadálymentesítés alapján. A megyei strandok külön versenyében Somogyban a Fonyódi Panoráma strand, Veszprémben az Alsóőrsi községi strand, Zalában pedig a Balatongyöröki községi strand lett a nyertes. Karlovy Variban megkezdődött a jubileumi 60. nemzetközi filmfesztivál. A Szemlén idén 137 filmet vetítenek le különböző szekciókban. A legrövidebb film 3 perces, míg a leghosszabb több mint 3 óra hosszú, mindkét film japán alkotás. Az ünnepi gála esten az Évszázad mérkőzése című argentin-spanyol filmet vetítik le, amely az 1986-os labdarúgó világbajnokság Argentina-Anglia mérkőzését és annak hátterét járja körül. Kristályglóbuszt kap Dustin Hoffman amerikai színész és Juliette Binoche francia filmszínésznő. Szombaton változóan felhős, napos idő lesz, országszerte várható zápor-zivatar. A szél ismét sokfelé lesz élénk, helyenként meg is erősödik. A hajnali 10-18 fokról 28 és 33 fok közé melegszik a levegő, de északkeleten csak 25 fok körül lesznek a maximumok.
2: A Spirit FM híreit hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: Nem kapott 101 millió forintos támogatást a Nemzeti Kulturális Alaptól Fási Zsuliett. Cégen nem is indult ilyen tárgyú pályázaton, állítja a Fási család. Több pert is indítottak azután, hogy ennek ellenkezője terjedt el a sajtóban. A stúdióban Fási Ádám.
3: Népszerű Fási mulató és más szórakoztató műsorok házigazdája.
4: Jó estét kívánok!
3: Vártuk a...
4: Engedd meg, hogy köszönöm, igen, hogy adtad a helyet ebbe a cégbe, ahol több miniszter és nagy emberek ülnek. A kommentelők azok csodálkoztak, hogy úristen, énekelni fog, nem fogok ma énekelni.
3: Hát, de ezt mulatni sem fogunk, ma van egy olyan érzésem. Vártuk Zsüliettet, úgy volt, hogy jön, aztán a mai napon visszamondta.
4: Visszamondta, meggondolta magát. Nézd, nálunk demokrácia van a családban, és a mindenki önállóan gondolkodik, Zsüliett is, és hát megkajoltam előtt. Nem jön, nem. Akkor annyit üzent, hogy akkor kellett volna őt megkérdezni, ő szeretett volna, be is jelentkezett, akkor nem lett megkérdezve.
3: Hát ugye mi Hankó minisztert kérdeztük, akkor még miniszter volt, az NKA körüli gyűrűző botrányban merült fel a családotok, igen, és a családhoz tartozó vállalkozások neve. Pontosan mi a szerepetek ebben a történetben? Hogy látod azt?
4: Én azzal vezetném be az egészet, hogy mielőtt még bárki is összetéveszt valakivel, én Fási Ádám vagyok, soha az életben nem kaptam állami támogatást az NK-tól, de senkitől sem.
3: Te személyesen nem?
4: Soha. Nem kaptam, sajnos. Ha adtak volna, akkor elfogadtam volna, nagyon nagy szívesen. Én kiestem ezekből a körökből, és hát... Egyébként a közmédiában se szerepeltem az elmúlt 16 év alatt, meglepő, nem tudtam bekerülni, próbálkoztam, hogy bekerüljek a közmédiába.
3: De pályáztál például különböző összegekre, és úgy nem kaptál?
4: Nem, hanem próbáltam egyáltalán bejelentkezni a minisztérium, különböző miniszterek voltak ebben.
3: De miért kell bejelentkezni? Az ember bead egy pályázatot, megpróbálja, hát, nyer, vagy elutasítják.
4: Az a legkellemetlenebb, hogy elutasítják.
3: Hát, ott valamikor... De hát így se kaptál személyesen.
4: Hát,
3: jó, de, viszont de a cégek, azért, viszont az azért a cégek rá... kaptak.
4: Zsüliett úgy kapta, az én hibám egyébként, mert hogy több mint 20 éve a munkácsi kiállítást rendezem, és mielőtt még bárki peszeg meg a Fási, ilyen a művészet, hol áll hozzá, stb. Vannak ilyen megfogalmazások a személyemmel szemben. Én nagyon szeretem a művészetet, a szép művészetet. Munkácsi imádó vagyok, egy világhírű festőművész, géniusz, büszkék lehetünk rá. Van egy nagyon érdekes dolog, 1900-ban meghalt Munkácsi, és 2005-ig nem volt átfogó kiállítása, nagyon egyszerű, hogy miért nem volt kép, amit kiállít.
3: Volt külföldön.
4: És mivel, hogy nekem nagyon jó barátom a Pák Imre, mondtam neki, hozzuk haza, csináljunk kiállítást, ez nagyon rég, 25 évvel ezelőtt.
3: De szerintem emiatt nem is támadott téged soha senki.
4: De most nem is... Egyszerűen el se hitték, nem hiszik el. Nem hiszik el, hogy több mint 20 éve menedzselem ezt a világhírű magyar géniuszunkat, és tavaly adtam át az 5.340.000. Látogatónak az ajándékot Hajdú Szoboszlón.
3: Szóval, nagyon szép dolog.
4: És viszont... most jött egy ötletem arra, hogy mi lenne, mivel hogy Jókai év van, Jókai Győrben díszpolgár, nagyon sokat segítette Munkácsit, és ha a honfoglalás van, a honfoglalás körül meg is rá is festette egyébként a honfoglalásra Jókait, mi lenne, hogyha a honfoglalás körbe hordoznám az országban, mivel hogy Szegeden voltunk, és a Szegeden egy sikeres kiállítást csináltunk, 75.000 látogató volt, és egy nagyon-nagyon nagy műveltségű, egy nagyon jó múzeum igazgató van, akivel együtt létrehoztuk ezt az egészet, és én menedzseltem le a szegedi kiállítást, és ez az ötlet alapján, akkor ismertessük meg a születését a képnek, maga a honfoglalásnak. Innen indult el, ez Győrből elindult, utána Gödöllőn lett a második rész, és Próbálkoztam.
3: Oké, okay. Azt mondtad és korábban.
4: És így lett a Zsamát, nem Fácsi Zsülika, a Zsamát, hát amiknek vannak tulajdonosai. Zsülyet. Igen, mert ez összekeverik a céget, meg a tulajdonosokat. A Zsamát kapott 80 millió plusz
3: árát. 101,6.
4: De ezt arra kapta, a munkára kapta, ezt föl kell használni ez a kiállítás, aminek nem elég.
3: Okay. Igen. Azt mondtad korábban, hogy Zsülyet egy fillért nem kapott az NK-tól. Ez a 101,6 millió forint, ez az ő cégébe ment be. Tehát
4: igen.
3: Azt mondani, hogy ő nem kapott, persze személyében nem, de a cégében.
4: Igen, de ez munkára kapta.
3: Elhiszem.
4: Nem arra kapta.
3: De ettől még az nem igaz, hogy nem kapott.
4: A bevétel annyi van, hogy nincs bevétel, és ingyenessé kell.
3: Az hogy lehet, hogy a miniszter össze-vissza beszélt erről? Hogy hol filmről beszélt?
4: Figyelj, de azt hitte, hogy hazajön. Azt hitte, hogy hazajön az ATV-be.
3: Miért
4: és nem készült fel.
3: Szerintem életében másodszor járt.
4: Nem tudom, de nem készült fel.
3: Hát az nem arról szól, hogy hazajötte, hanem hogy alkalmas volt. De mindegy, ezt engedjük el. Beszéljünk egy másik tételről, mivel a Fási család
4: még
3: ügyvédje helyreigazítási pereket indít a sajtóval szemben, mondva, hogy a Zsülyet féle cégek nem nyertek az NK-tól. Ez technikailag lehet, hogy igaz, hogy nem nyertek, de gyakorlatilag nyertek. Vagy Zsülyet saját cége, vagy Zsülyetnek az édesanyjával közös cége.
4: De a cég nyerte, hát nem az, a Zsülyet. Az két jogi önálló jogi személye cég.
3: Értem, de ez
4: te
3: igazából az, a KK csomó
4: azért te
3: keresés,
4: így dolgozol, nem? Az ATV-nél, ha itt dolgozol, és nem vagy, vagy ha nem dolgoznál, és tulajdonosa vagy, akkor nem azért kapod a pénzt, hanem azért kapod, hogyha interjút készítesz, nem?
3: Ezt most nem teljesen tudtam követni, de remélem, hogy értem a logikát.
4: A tulajdonos lenni az ATV-be, és gyakorlatilag itt ülsz, és mondod a munkádat, akkor nyilván kapsz pénzt a saját cégettől.
3: Nem feltétlenül a tulajdonos.
4: Nem, én társadalmi munkában.
3: Nem feltétlenül. Ugye a tulajdonosnak, miután nem vagyok tulajdonos, tehát ez a történet ezen a ponton kibicsaklott. Tehát én azt mondom, hogy technikailag lehet, hogy igazad van, de végül is mégiscsak a családhoz jutott ez a pénz.
4: De nem, még egyszer, kiállításra kaptak egy pénzt hozzájárulat. Az más, hogy a nagy érdemű, hogy a nézőknek kell elmondani, ők azt hiszik, hogy az, aki ott pénzt kapott, az zsebrevágta. Lehet, hogy van ilyen, hogy zsebrevágta. Mi nem tudtuk zsebrevágni, vagyis a Zsülyet, mert a kiállítás...
3: Három kiállítás volt?
4: Három kiállítás.
3: 100 millióból?
4: Igen. De hát nem lehet megoldani. 20 millióból.
3: Nem tudom, mennyiből lehet megoldani.
4: Hát az 12 milliárd forint értékű maga a tartalom, a biztosítás 8 millió. Szóval lehet úgy, hogy fogom, és akkor hát ez nem, nagyon nem egyszerű, hát a munkási kiállítást azért nem tudjuk most vinni, mert 75 millióba kerülne, hogyha visszük egy helyre, és nagyon drága a belépő.
3: Mesélj nekem, kérlek, a Kéz, Szív, Lélek című filmről.
4: Én arról nem tudok nagyon sokat mesélni, az nem az enyém.
3: Nem készült?
4: Semmi közöm. Nem tudom. Szerintem biztos a tulajdonosa a cégnek biztos leadta.
3: Hát már 31-ig kellett volna ennek
4: biztos,
3: elkészülnie.
4: Biztos, hogy leadta, és biztos, hogy...
3: Ugye ez volt az, ahol Zsülyet kizárólagos cég, a Zsül Media Kft. 12 millió 250 ezeret kapott száfát, és az MVS, a Zsülyet és az édesanyja, a feleséged, a tulajdonos, meg 31,8-at pluszáfát.
4: Igen, ezt munkája kell készíteni azt a ezért, és a tulajdonos megbízta a családomat, vagyis hát a két céget, hogy bonyolítsa le.
3: Látod, de csak te is családról beszélsz közben, a két cég. Hát azért ez ugyanaz.
4: Ilyen, ez egy
3: azért
4: ez ugyanaz. Igen,
3: viszont
4: de nem a mi családi
3: módon.
4: Cégünk. Nem a mi családi
3: hát
4: cégünk,
3: a lányod
4: hanem egy önálló jogi személy és önálló emberek.
3: Egészen szokatlan, hogy az átutalásokhoz teljesítésre sem volt szükség. A szerződések szerint ezek itt vannak nálam, mert a 444 .hu-nak köszönhetően közérdekű adatigényléssel kikérték és átküldték nekünk, köszönjük szépen. Szóval a szerződés szerint 100% előleget fizetett azonnyomban a Munkácsi Art Kft.
4: Nagyon rendes.
3: Nagyon rendes, méghozzá aznap, amikor a szerződés megszületett. Ez nem furcsa?
4: Bocsáss meg, de mi a furcsa?
3: Hát ez nem
4: majd akkor, ha nem teljesítenek. A végén.
3: De hát te sem tudod megmondani, hogy teljesítettek-e.
4: Biztos, hogy teljesítettek, de nem az én dolgom. Nem az én dolgom. Nem én vagyok.
3: Ráadásul 6 hét alatt kellett elkészíteni egy dokumentumfilm sorozat első két részét, készre jelentve, utómunkával leadva.
4: Nem tudom, hogy, hogy mennyi alatt csinálják.
3: Csináltál te már videóklipet is, mert az nem megy ennyi idő.
4: Abban egy csomó ember dolgozik, és én nem tudom, én nem vagyok filmes, és erre nem is vagyok felkészülve. Következő dolgot szeretném, ennél fontosabb dolog van. Elhangzott a parlamentben, hogy Fási Zsüliet, Zsürike 120 millió forintért énekelt Fidesz kampányrendezvényen. Zsürike 8 éve nem énekelt.
3: És akkor kapott 120 milliót érte?
4: Nem, most kapott. Most az NK alapból. Ez, és,
3: ő abba hagyta az éneklést teljesen?
4: Tessék?
3: Abba hagyta az éneklést teljesen?
4: Teljesen. És se jobbról, se balról, de még a Fideszen szólalt fel, hogy vagy nem háborodott föl, hogy gyerekek, hát ez hülyeség, ez nem igaz, ez hipotézis. És ezzel végig lejáratták a gyermekemet. De úgy lejáratták, úgy tűnt, mint hogyha zsebbe fölkapott volna pénzt. Hazugság. Nem igaz. Nem kapott pénzt éneklésre, nem kapott pénzt filmre, csak a kiállításra.
3: És mert nem filmre az a gond, kapott.
4: Nem az a gond.
3: Filmre
4: nem,
3: kapott.
4: De nem az a gond. Az a legnagyobb gond, hogy a Zsürikének nevező hölgy három diplomás, három egyetemi diplomája van. A legutolsó diplomáját mesterfokon kitűnőre végezte. Nem egy buta lány, amire például volt...
3: De szerintem ezt senki nem állított, ez nagyon dicséretes.
4: Nem, lezsülikézték, és azt mondta, itt volt, aki 8 évesnek titulálta, és volt olyan szó is a parlamentben, hogy azért, mert Zsürike énekelt, ezért a költségvetési hiány 8% lett. Szóval annyi butaság, és mindenkinek van gyermeke. Neked is van gyermeke? Nekem is van gyermeke. Én azért ülök itt egyébként, ha engem üt valaki, üssenek, nem probléma. De a gyerekemet nem hagyhatom. Nem
3: neked,
4: is fogom
3: neked
4: hagyni.
3: Neked ebben igazad van,
4: és
3: hogy a gyerekeket
4: nem hagyod. De a magyar hagyod. Nőket se lehet
3: várj,
4: bántani.
3: Várj,
4: nem lehet bántani a gyermekeket. Szóval. Nem lehet bántani a védtelen nőket. Nincs is ott. Az egy nagyon kellemetlen dolog.
3: Ádám, amikor... most is jöhetett volna a lányod.
4: Ugye, akkor most nem tudott jönni, kedves Egon, mikor nem szerették bántani, megbántani senkit, akkor azt mondták, hogy nem ide írik. Én se ide írlek ebbe a műsorba, de megvédem a családomat. A gyerekem beteg lett. Beteg lett.
3: De hadd vessek fel.
4: Tragédián ment keresztül. A feleségem teljesen ciátra került, teljesen kiborult. Szóval az egész család 197 újságcikk. 8 televíziós film, rengeteg komment, és ártatlanul.
3: Most is azt mondtad, hogy a lányod nem kapott pénzt filmkészítésre. Ez nem igaz.
4: De igaz.
3: Ez nem igaz. Hát de itt miért? a megbízási szerződés, amiben őt azzal bízzák meg.
4: De
3: filmkészítésre kapta. De te sem tudod, hogy hol az a film. Te sem tudod, hogy hol az a film. Aznap megkapta a teljesítés nélküli összeget.
4: De te sem tudod, hogy hol ad a pénz. Film.
3: De nem nekem kell tudnom.
4: Hát nekem se.
3: Kérdezd meg a lányodat otthon, szerintem.
4: De miközben a lányomnak a filmet.
3: Hát ő készítette.
4: Nem.
3: A szerződés szerint ő készítette.
4: Nem készített.
3: A feleséged volt a gyártás vezetője a filmnek, a szerződés
4: nem
3: szerint.
4: Nem készítette. Tudod, ki készítette? A Munkácsi Árt.
3: Amely Munkácsi Árt Kft. Megbízta a feleséget és a lányodat
4: de ő készítette,
3: konkrét feladatokkal.
4: De ő kapta a pénzt a Munkácsi Árt.
3: Nem, ti kaptátok a pénzt
4: nem,
3: a Munkácsi Árt Kft.-től.
4: Nem.
3: Itt van az átutalási bizonylat.
4: De azt nem tudom, hogy kerül
3: itt oda. Itt van a számlátok.
4: De azt sem tudom, hogy kerül oda.
3: Az NK-ból jön, mert hogy közérdekű adatigénylésre ezt mintán csatolni kell. Megtudtuk,
4: a következő
3: itt az átutalási bizonylat,
4: nagyon fontos dolgom.
3: Ádám.
4: Nagyon fontos dolgom.
3: Ádám.
4: De engem az nem érdekel.
3: Azt mondod, hogy nem kaptatok pénzt.
4: Semmi közön. Én nem. Miért? Honnan kaptam? Ott a nevem.
3: Hát de te a családodat képviseled.
4: De most. Ott van valakinek, ott van, hogy Fási Zsüliet?
3: A Fási Zsüliet cégének a neve.
4: Hát de az nem, úristen. A munka, ha valaki munkára kap pénzt, és valaki egy cég kap, az
3: két. Előbb mondtad, hogy nem csinálták meg ezt a munkát. Most mondtad.
4: De ki mondta?
3: Te.
4: Hogy honnan
3: hogy ők
4: tudja?
3: Hogy ők nem dolgoztak ezen a filmen.
4: Nem az én dolgom, hogy én ellenre, én nem értek a filmet.
3: Akkor szeretettel látom azokat, akiknek a dolga. Ezek szerint ugye, a lányod meg a feleséget kell.
4: Őtől kell megkérdezni, hogy nem őtől, a tulajdonossal, a cég tulajdonos, aki kapta a pénzt, tőle kell megkérdezni.
3: Ádám, hogy köszönöm, hol a pénzt,
4: aki felel érte, ez az egyik dolog, de még mindig ott nem mentünk, hogy a családomat széjjel verték. Ártatlanul.
3: Szerintem senki nem a családodat akarta széjjel
4: verni. Besároztak széjjel, engem is besároztak, azt mondták 180 milliót ott van, a 180 milliót kaptam az NK-tól, és nem kaptam. Soha nem kaptam. Nem voltam, és ráadásul azt is el kell mondani, hogy az előző kampányban, akkor igen, benne voltam az előző kampányban, én írtam a kampánydalt a Fidesznél. Ott a Magyarország előre megy, nem változott. De akkor még a miniszterelnök úrral együtt csápoltunk a Karmelitába Orbán Viktornak. De utána később én elmondtam szerintem előre, hogy a kormány média most gyártja le a miniszterelnököt, a Magyar Pétert. És ez beigazolódott a szavam. Én nem vettem részt semmilyen ebben a részben, nem azért, és nem tagadom meg, biztos, hogyha most választás lenne, akkor is ezen az oldalon lennék. Ennyi az egész.
3: Ádám, köszönöm de szépen. Sajnálom, hogy az ügyben nem jutottunk előbe, hogy milyen pénz hogy került hozzátok.
4: Tőle.
3: Hát a saját családodtól határolódsz el vele.
4: De az ott egy csomó ember dolgozik, akkor itt kéne lenni 30 embernek, akikkel együtt dolgoznak, és ide kell hívni 30 embert, aki dolgozik a filmen.
3: Jó. Hát legközelebb legyen így. Ádám, köszönöm szépen.
4: De az cégről van szó, nem pedig cégekről van szó, nem emberekről. Ez jogi személy.
3: Elhiszem. Társi Ádám, köszönöm. Az önök figyelmét is Paprika Kinga következik, és az Aktuál. Szervusz, Kinga. Szervusz, Réka.
5: Szervusz.
3: Ezt sosem beszéltük meg. Réka vagy Kinga, melyiket szereted?
5: Én a Réket szoktam használni, de nem vagyok az ilyesmire sértődös, és szerintem
3: szia, valakinek
5: két neve van, az annyit is ér.
3: Na, hát annyit, ennyit. Paprika Kinga. Szóval.
5: Szervusz. Szóval, hát hasonlóak a témáink, de azért kifejtjük alaposan, hogy elindul a pénzvonat Brüsszelből. Mi lesz ezekkel a rekonstrukciós pénzekkel, és milyen további Európai Uniós pénzek felszabadítására számítunk. Visszamenőleg is vizsgálódhat ugye az Európai Ügyészség. Már is fenik a fogukat, dörzsülik a tenyerüket sokan, hogy mely ügyek lesznek az elsők között kivizsgálva az EU-s pénzekkel kapcsolatos visszaélésekben, és hát Ruf Bálint ma közzétett interjúja nagyon magasan van a napirenden. Ezek a témáink, de megemlékezünk Havasi Bertalanról és a zebragyászról is, úgyhogy tartsanak velünk.
3: Zebragyász, állítólag megfagytak.
5: Így van.
3: De van más vélemény is, állítólag lelőtték őket. Hát egyszer ezt is megtudjuk talán. Köszönöm szépen az ajánlást is, az egész heti figyelmet pedig önöknek, kedves nézők. Jövő héten Szőlősi György itt az Egyenes Beszédben. Jó hétvégét, szép estét, jó éjszakát!
1: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.
0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Paprika Kinga és vendégei következnek.
5: Érdekes dolgokat mondott Maruf Bálint Simics Kalajosról, mert inkább az utalás szintjén, de az én fülemet nagyon megütötte, és szerintem a vendégekét is. Üdvözlöm Önöket, többek között Ruf Bálint interjújáról is beszélünk, de hát természetesen sokakat foglalkoztat az EU-s pénz, ami most érkezik meg az országba. Tartsanak velünk, kezdünk!
6: Az EU pénzügyminiszterei jóváhagyták a magyar helyreállítási tervet. 10 milliárd eurónyi uniós forrás válik elérhetővé Magyarország számára. Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez. A vádhatóság a 2021 utáni uniós pénzügyi bűncselekményeket is vizsgálhatja majd. Napokon belül jönnek az előző kormány elleni feljelentések, jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint szerint több ezer milliárd forintra tehető az értelmetlen pénzszórás mértéke. Havasi Bertalan szerint Orbán Viktor azért maradt távol a Fidesz tüntetésétől, hogy ne vigye el a fókuszt. Bár a volt kormányfő népszerűsítette, ő maga nem vett részt a csütörtöki demonstráción. Mai vendégeink Ónodi Molnár Dóra, szociálpolitikus, a Jelen újságírója. Szalma Botond, az MMN alelnöke. Borgula András, a Gólem Színház igazgatója.
1: Ez az Aktuál. A stúdióban Paprika Kinga.
5: Jó estét kívánok a nézőknek is, és szervusztok. Köszönöm, hogy rendszántátok a péntek estéteket. Kiváló társaságba keveredtem.
7: Szép, jó estét.
8: Jó estét.
5: Ti lehet, hogy reklamálni fogtok utólag, de így jártatok, elfogadtátok a meghívást. Szóval kezdjük az EU-s pénzekkel. Összesen eddig 429 milliárd eurónyi forrást osztott szét az Unió ebben a körben. Ezek a Covid rekonstrukciós pénzek, amelyeknek a felvételét ma jelentették be, illetve ma hagyta jóvá az Európai Unió tanácsa a magyar terveket. Ebből a 429 milliárdból kap meg Magyarország 10 ezer milliárd forintnyit, most akkor átváltottunk forintra. Ennek ebből 3,5 milliárd euró kedvezményes hitel, a többi pedig vissza nem térítendő támogatás. Ugye ez 2022 óta vették fel a többi országok, akik teljesítették az előfeltételeket, hogy a koronavírus járvány utáni romokból újjáépítsék a gazdaságaikat. Mire számítotok? Elindul a pénzvonat? Már Vitézi Dávid mondta, hogy új intercityket és híveket fogunk venni.
7: Hát hála Istennek, igen. Tehát Orbán Viktor megszedte azt a szívességet az Európai Uniónak, hogy tahó módon viselkedve a klubban egy félért se kaptunk. Ezzel viszont nagyon kitolt a magyar nemzettel. Most végre ezt a 10 milliárd eurót ezt haza tudjuk hozni. Sajnos nagyon gyorsan el kell költeni, de viszont jó célokra. Egy picit már, mondjuk aki rosszul jár, az az egészségügy, mert az egészségügyben nem lehet azt megtenni, meg az oktatásban, amit meg lehetett volna 5 év alatt tenni, de a közlekedés jobban jár. És minden egyes millió euró, meg milliárd euró, ami Magyarországra jön, és jól költik el, ez egy nagyon fontos dolog, mert eddig is jött, csak ellopták egy jelentős részét, aztán hasznosul, akkor a nemzetnek jó lesz, és nagyon nagy szüksége van a pénzügyminiszternek, és meg a gazdasági miniszternek, és meg az összes miniszternek is, aki ebből részesedni fog.
5: Nagyon rövid a határidő, azért ezeknek a pénzeknek a felvételét elő is készítették sokan, abban reménykedve, hogy hát, ha fordul még a kocka, és fel lehet őket venni, de van egy összeállításunk a részletekről, nézzük meg, és az alatt kérlek gondolkozzatok, hogy ti mire vernétek el 10 ezer milliárd forintot értelmesen.
9: Most már hivatalosan is hazahoztuk azt a 10 milliárd eurót, amit mindenki már elveszettnek hit.
2: Elfogadta az uniós tagállamok pénzügyminisztereiből álló testület a magyar helyreállítási terv módosítását. Így az utolsó jogi akadály is elhárult, hogy Magyarország lehívja a helyreállítási alapforrásait. Jönnek az uniós 1000 milliárdok, megígértük, megcsináltuk. Írta Magyar Péter Facebookon. Sokan nem hittek benne, sokan lehetetlennek tartották. A Fidesz akadályozta, ők pedig 3 hónap kemény munkával megcsinálták. Tette hozzá a miniszterelnök. Bár a jogi akadályok elhárultak, a pénz megérkezéséhez néhány lépést még hátra van. A vállalt kötelezettségeket augusztus 31-ig kell teljesítenie Magyarországnak. A kifizetési kérelmeket szeptember 30-áig kell benyújtani az Európai Bizottság felé, ami december 31-ig teljesíti a kifizetéseket.
5: Óriási adminisztrációs terhe van az EU-s pénzek kezelésének, nagyon jól jön ez a pénz, tehát ehhez egy külön bürokratikus gépezetet kell működtetni. de megkérdeztem tőletek a bejátszó előtt, mit gondoltatok, ki mire költenétek el 10 000 milliárd forintot, vagy annak jelentős részét most így augusztus 31-ig. Dóra?
8: Ezek a pénzek már részben el vannak költve, tehát úgy oldják meg, hogy a határidőket tartani tudják, hogy már előfinanszírozott olyan projektek, amik még nem indultak el, de már jóvá vannak hagyva, és egyébként értelmes célokra van jóvá hagyva, azt most a nemzeti költségvetésből átveszi az uniós költségvetés, tehát ez részben elindult. Itt főleg... Bocsánat,
5: ez óriási rugalmasság az EU részéről, tehát azért itt látszik a szándék.
8: Hát ugye az elmúlt, tehát tulajdonképpen a Tisza kormány megalakulása óta én azt hiszem, hogy ez az egyik legfontosabb pillanat, mert ebben a Európai Ügyészséghez való csatlakozásban, illetve az EU pénzügyminisztereinek jóváhagyásával manifesztálódik a rendszerváltásnak az egyik legfontosabb ígérete, hogy hazajönnek az uniós pénzek. Ugye a szuverenista politika, amivel a Fidesz nem volt hajlandó a korrupció elleni intézkedéseket meghozni, az tulajdonképpen egy fedősztori volt ahhoz, hogy ne kelljen a lopásokról és a korrupcióról elszámolni. Ugye ennek a hazai lábát Polt Péternek hívták, hogy ezt meg lehessen akadályozni, ezt az elszámoltatást. Az uniós lába meg az Európai Ügyészség lett volna, amelyhez ugye ezzel a szuverenista szöveggel, lózunggal...
5: Csak precízek legyünk, Polt Péter nem alkotmánybírói minőségében,
8: nem,
5: hanem főleg főbügyészként kellett volna
8: és olyannyira emlékeztet, bár a 16 év az nagyon hosszú, de mégis érdemes felidézni ott az elején, a 2010-es évek elején az Olaf vizsgálódott, a csalás elleni hivatal az uniós források felhasználását vizsgálva arra jutott, hogy a Magyarország miniszterelnökének veje, Tibor István egy Elios nevű cégen keresztül hát súlyos bűncselekmények gyanúját veti fel, ahogy ő uniós forrásokhoz jutott. És ezt ugye jelezte a magyar hatóságok felé, hogy kellene vizsgálódni, és Polt Péter olyan jól működött az ő elhárító szerepében, hogy semmit nem csinálta az ügyészség, illetve tulajdonképpen ez az ügy az ott elakadt. És inkább
5: a
8: magyar adófizetők visszafizették ezt a pénzt. Tehát a uniós ügyészséghez való csatlakozás az egy nagyon komoly kockázat lett volna ahhoz, hogy Magyarország azt megcsinálja, illetve Orbán Viktor kormánya azt megcsinálja, amit az elmúlt 16 évben láttunk, és amivel kapcsolatban ugye Ruf Bálint ezt az ominózus interjút adta, amit már idéztél a műsor elején, hogy mennyire sok pénz folyt el azért, hogy a Fidesz a hatalmát stabilizálja, illetve a megfelelő emberek vagyonosodni tudjanak.
5: Ugye ez a elhíresült Elios ügy, ez azért is nagyon látványos volt, mert már önmagában az, hogy a miniszterelnök veje ilyen mértékű forrásokhoz jutott uniós támogatásból aggályos, de a projekt lebonyolításánál is számos szabálytalanságot tárt fel az Olaf, amire a magyar hatóságok tulajdonképpen megvonták a vállukat, és azt lehet feltételezni, illetve hát volt erről nyílt beszéd is, hogy magának az Európai Ügyészségnek a létrehozásában, életrehívásában szerepet játszottak ezek a jelentős mértékű csalások. Nem csak Magyarországon van csalás, de azért lomb nélküli lombkorona sétány, ez mégiscsak egy ilyen fantasztikum. András, te mire költenél ilyen?
10: Teljesen jó példa a lombkorona nélküli lombkorona sétány. Én az jutott eszembe, hogy 2020 elején, amikor lezárták a színházakat, mozikat, tehát nem lehetett többet játszani sehol, és nekünk is be kellett zárni, akkor azt tanácsolta a miniszterelnök úr, hogy hát fektessünk infrastruktúrába, építsünk infrastruktúrát, hogy miből, azt nem mondta ugyan meg, hiszen ugye az Orbán kormány soha valós támogatást nem adott a mi színházunknak soha, de igazából a
5: függetleneknek
10: egyáltalán nem, igen. Hogy pontosan miből dolgozzunk, miből építsünk magunknak infrastruktúrát, azt nem tudom. Tehát, hogy mi akkor azért annyira elástuk magunkat jó pár évre, hogy szerintem ebből a 10 000 milliárd forintból 1 000 milliárd forintot simán el tudnak költeni a Gólem Színháza jelenlegi programjára. De nem csak lomkorona sétányra költöttek, hanem tudok tényleg olyan jó példákat mondani, hogy azért volt olyan egyház, aki kapott 1,8 milliárd forintot arra, hogy csináljon zsidó színházat, aztán valahogy mégsem jött össze, tehát hogy így valóban olyan helyekre mentek el azok a pénzek.
5: De sokat gondoltak rá.
10: Amik sokat gondoltak rá, én is sokat gondolok rokonaikra, szóval, hogy nagyon fontos lenne, vagy én nagyon örülök, szerintem ez egy nagyon nagy ígéret volt, és nagyon fontos mérföldkő, hogy ez be lesz tartva, és sokkal, és egy perc alatt fog eltűnni ez a pénz, és nem azért, tehát azért, mert sokkal több helye van. Nagyon nagy szükségünk van rá.
5: Egy pillanat is megadom szót Botton, de előtte hagyd dobjam be, hogy egyrészt ez ugye az EU-s pénzeknek csak egy része, ami blokkolva volt, tehát lesz még egy turnus ezután a rendszeres támogatásokból, ami felszabadulhat. Ugyanakkor ennek előfeltétele volt, és szintén mai bejelentés, hogy Magyarország tagságát megerősítette az Európai Ügyészség, azaz az a hatóság, aki visszamenőleg a létrehozásáig 21 júniusáig vizsgálhatja ezeket a visszaéléseket. Botond, mire számítasz?
7: Hát arra számítom, amit te is elmondtál, remélem nem színházra költenek az 1000 milliárdot, nyugtass meg, mert szeretem a színházat, hogy kicsit drágák lennétek, vagy akkor mindjárt játszanátok.
10: Adnám először, belőle másoknak sejtettem, is, nem csak sejtettem, nekünk.
7: De először kicsi pontosítás, én nehogy azt mondjam, itt, itt ült négy hülye, és nem tudnak számolni. 10 000, tehát 10 milliárd eurónyi összeg, az magyar pénzben ma, attól persze a Kombács mit mond, veszünk vagy eladunk, ez 3600 milliárd forint ma. Tehát pontosítsuk.
5: Bocsánat, én
7: baj, nem baj. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, de ezt ennyi perc alatt el lehet egy országba költeni, ha jól költik el. Ismerve a közlekedési miniszterünket, 2 perc alatt elveri hévekre, és igaza van. De a kultúrára, az oktatásra, az egészségre, mindenre kell. Személy szerint én most azt mondom, ami mindenkit érint ebben az országban, az oktatás, az egészségügy és a logisztika. Bocsánat, az összes színháztól, meg az összes újságírótól.
10: Ha erre megy, boldog.
7: Az is van, így van, és hogyha az 1,8 milliárdot, mit odaadtak annak az egyháznak, akinek zsidó színházakat nem lehet csinálni, de te csinált az zsidó színházat 120 millióból, amivel 3 millió a támogatás, na ezt azért meg lehet változtatni ezekből az összegekből, és ne felejtsük el, hogy ez adófizető polgárok vagyunk, és van még büdzsé is. Tehát a büdzséből is tudunk költeni, az adóból is tudunk költeni, és még majd jönnek uniós források, de ne higgyük azt, hogy csak az unióból élünk, ez egy plusz pénz ahhoz képest, amit Orbánék eltapsoltak. És mondjuk azt mondjuk, hogy 10 milliárd eurónyi azért jött ide, mondjuk abból elvitt valamennyit a nem tudom melyik család, most nem szabad mondanom, akkor beperelnek, meg elvitte ez a művész, meg az a művész, meg az a nem tudom kicsit, de sok-sok művész, sok-sok pénzt, semmi baj. Ha most nem lopják el azt a pénzt, hanem jó helyre teszik, és mindegy, hogy hova teszik. Tehát 16 minisztérium van, ott van még a parlament, ott vannak a háttérintézmények, ott van egy csomó szervezet, amit pénzelnünk kell, és fönn kell tartanunk, akkor ennek az országnak könnyebb és jobb lesz gazdaságilag, de még nagyon nehéz évek jönnek. Tehát senki ne higgye azt, hogy most itt a varázspálca megjött, és itt befolyik 10 milliárd euró, és holnaptól olcsóbb lesz a kenyér, meg a gáz is, és mindenki kap egy lakást. Nem?
5: Ez olyan kiábrándító.
8: Itt az csak annyi, hogy tennék hozzá, hogy egyébként van egy elfogadott helyreállítási terv, amelynek mentén el lehet költeni ezt a pénzt, tehát itt van egy prioritási lista, amelyben ugye a zöld energiák, a közlekedés, a mindenféle korszerűsítések, tehát hogy kevesebb energiát kelljen felhasználni a fűtéshez vagy hűtéshez.
5: Tehát
8: hogy
5: ebben igen.
8: És csak az jutott eszembe, hogy Orbán Viktor hosszantartó mágiájának volt köszönhető az, hogy az embereknek nagyon későn essen az le, hogy ezt a pénzt, ezt nem szuverenitási okok miatt nem hozza be a miniszterelnök az országba, hanem azért, hogy, hogy ezt a szabadságharcot vívhassa, amivel eltakarja a súlyos korrupciót. És tulajdonképpen ez az, amit most az emberek ebben a választásban felismertek, és megadták a felhatalmazást, elég nagy ívű felhatalmazást.
5: Nézzük meg, hogy mit mondanak az emberek. Foglalkozunk egy percet a nap kérdésével, ami pedig a következő volt. Ön szerint jelente bármilyen kockázatot, hogy csatlakozunk az Európai Ügyészséghez? Amint láthatják, a válaszadók 5%-a aggodalmaskodik, bocsánat, nem rosszul fogalmaztam, aggódik, aggodalmasnak látja ezt a lehetőséget, 95% nem gondolja, hogy kockázattal jár az Európai Ügyészséghez való csatlakozás. A következő kommenteket emelném ki. László például azt írja, hogy a kockázat elenyésző. Kockázat mindig van mindennél, de ha mérlegeljük az előnyöket, akkor megéri belevágni. Éva szerint számunkra ez egyfajta garancia az uniós pénzek rendeltetésszerű használatát tekintve, kockázat azok számára, akiknek van takargatni valója. Zsuzsa azt írja, hogy valahol azt olvastam, hogy sóhivatal, ott nagyon lassan bonyolódtak a dolgok állítólag, úgyhogy ez nem lenne jó jel. Ádám szerint Orbánnak mindenképp, mármint kockázatosan a csatlakozás, máskülönben már régen csatlakoztunk volna. Nekünk nincs benne semmi kockázat, ez csak garancia lesz arra, hogy a pénz, amit a magyar nép kap, a magyar nép javát szolgálja, ne azokét, akik közel vannak a tűzhöz. János szerint pedig, ő azt írja, remélem tisztességesen fogják végezni a feladatukat, és a bűnösöket megbüntetik. Lássuk, hogy mit gondolnak erről a beszélgető partnereim. Egy perc türelmüket kérem, és már is visszatérünk egy rövid szünet után.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Paprika Kinga és vendégei következnek.
1: És már vissza is tértünk, valamint az bumerang, és folytatódik a beszélgetés. Az Európai Ügyészséghez csatlakoztunk hivatalosan csak mai napon, ma ratifikálták a tagságunkat. Dánián és Írországunk kívül minden EU-s tagállam tag most már, mi is. Erről van is egy összeállításunk, nézzük.
2: Hol vannak a hiányzó pénzek? Magántőke alapokban, jachtokban, külföldi számlákon, töredékáron kiárusított nemzeti vagyontárgyakban.
3: Magyar Péter kampányában a korrupció elleni harc volt az egyik legfontosabb elem. A választási győzelme után május végén miniszterelnökként személyesen adta be a csatlakozási kérelmet az Európai Ügyészséghez Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének. A kormányfő most bejelentette, a csatlakozási kérelmet az Európai Bizottság jóváhagyta, és Magyarország 25. tagországként csatlakozik az Európai Ügyészséghez. A bizottság közleménye alapján akár 2021-ig visszamenőleg folytathat vizsgálatokat az országban az uniós forrásokkal történt visszaélésekkel kapcsolatosan. Ursula von der Leyen bizottsági elnök úgy nyilatkozott, ma jó hír érkezett Magyarország számára, ugyanis a magyaroknak mostantól biztosítékuk van rá, hogy az uniós források az érdekeiket szolgálják.
1: Dóra.
4: Orbán Viktor úgy döntött, hogy Magyarországnak nem kell ez a pénz. Ugye az előző adás időben beszéltünk erről, de arról nem, hogy mivel indokolta ezt. Azzal indokolta, hogyha mi meghajlunk Brüsszelnek, mert Brüsszel ezzel a pénzzel zsarol minket, akkor majd lakosságcsere lesz, jönnek a migránsok, nem átalakító műtétek lesznek az óvodában, és Ukrajna oldalán háborúba lépteti Brüsszel Magyarországot. Ugye ezzel ment a riogatás. És nagyon fontos dolog az, hogy most már nincsen propaganda, nem hallja ezt a lakosság egy része a királyi tévéből, a köztelevízióból, és az látható, hogy tulajdonképpen viszonylag egyszerűen és adminisztratív intézkedésekkel, illetve az ügyészséghez való csatlakozással ez a pénz ez elérhetővé vált. Itt szerintem, hogyha erre a pontra visszatekintünk, amikor Orbán Viktor úgy döntött, hogy beleáll ebbe az úgynevezett szabadságharcba és szuverenista politikába, akkor nem számolt azzal, hogy egy olyan országban teszi mindezt, és egy olyan országban viszi töréspontig az unióval való konfliktust, amelynek a lakosai nagy részben, úgy 80%-ban szeretik ezt a tagságot, élvezik a tagság nyújtotta előnyöket, fontosnak tartják a fejlesztési pénzeket, és ezért ez egy részben hozzá segítette őt ahhoz, hogy akkor átbukjon, amekkorát láttunk április 12-én.
1: Ez nagyon érdekes, mert ugye a felnőttkorú lakosság tekintélyes része legalább az élete egy meghatározó szakaszát azzal töltötte, hogy az európai közösség többségéhez akar tartozni, ahelyett ugye mondjuk a keleti blokk helyett, mondjuk így. Nem? Hát és a fiatalabbak pedig abban nőttek föl, hogy az európai közösséghez tartozunk, ebből nem szeretnénk kilábalni. Tehát ez nekem akkor egy eleve vesztes érvnek
4: egyébként
1: tűnt.
4: Egyébként a saját neres logikájuk szerint is egy hiba volt töréspontig vinni a konfliktust, mert hogyha egy icipicit elkezdenek egyezkedni és engedni a feltételességi mechanizmusból következő intézkedéseket bevezetik, és egyezkednek Brüsszellel, és nem feszülnek ennyire be, akkor valamennyire jött volna pénz. Azért láttuk a Brüsszel működését, hogy azért így is jött egyébként, tehát például az igazságügyi reformot azt elfogadták, annak a pénznek a következtében tudtak pedagógus bért emelni 2024 januárjában, hogy valamekkora reform törekvést elfogadott a bizottság.
1: Megbocsáss magát, az integritás hatóságot is, hogy ennek az egyezkedésnek a keretében hozták létre, aztán egy kicsit megstonkították helyből, szóval azért nem sikerült ezeket a feltételeket teljesíteni. Botton, te hogy látod, az európai ügyészséghez való csatlakozás az lehetséges lett volna egy ilyen hintapolitika közepette, vagy az eleve lehetetlen?
5: Nem a hintapolitikával volt baj. Azzal volt baj, és én sem csatlakoztam. Én Orbán Viktor helyében ők nem csatlakoznak, mert ha úgy lopok, mint ők, akkor eszembe se lett volna csatlakozni egy csendőrhöz.
1: Szerintem mondd ki hangosabban azt a ha úgy lopokat, mert különben ebben nagyon virális klip lesz.
5: Persze, tehát azért mindenki gondoljon bele. Pénzt nem küldték a végén már ide, mert tudták, hogyha ide jön 100 egység, abból 90 jacht lesz belőle, miközben közútra költötték kellett volna, vagy a művészetre kellett volna, vagy bármire. Na most én is adnék pénzt, hogyha jelenek az Európai Unió döntéshozó szerve, vagy mint az ECOFIN, aki ma megszavazta ezt, de hát persze, hogy veszélyes ez a csatlakozás. Az összes csibésznek, aki hozzányúlt közpénzekhez, mindegyiknek veszélyes. Legyen is veszélyes. Féljen, reszkessen, fizesse vissza a pénzt, vallja be, engem egyáltalán nem izgat. Kezdjen el dolgozni a kinti ügyészség is, meg a magyar ügyészség is. Minden egyes embert, ahogy szokták mondani a tiszások, lépésről lépésre, tégláról téglára, forintról forintra, centről centre, eurocentről eurocentre, számoltatni, és hogy aki tisztességesen, becsületesen fektette ezt be, és használta fel, azt meg kell dicsérni, aki nem, annak meg ifárába kell Monte Cristo mellé vonulni.
4: És ez azért is nagyon fontos, mert tulajdonképpen ezzel a Tisza a saját működését is egy fontos úton tartja, hogy tisztességesen költse a közösségi forrásokat. Tehát, hogy ugyan 5 évre visszamenőleg lehet vizsgálódni, tehát jöhetnek még elő a fideszes rémségek, de alapvetően saját magát is szabályozza, hogy tisztán és korrupciómentesen működjön. Tehát, hogy ez a jövőre nézve is egy fontos döntés.
1: Na hát ezekről az elszámoltatásokról, meg a várható feljelentésekről is beszélt Ruf Pálint a mai napon. Nézzük meg az összefoglalót.
6: Ja, most már van nekem is jogom beletekinteni ezekbe a határozatokba, és anélkül, hogy megszegnék törvényeket, a 80%-a, hogy mondjam, nem a haza védelmével kapcsolatos.
7: Ezt Ruf Bálint mondta az 5 pontban podcastben. A miniszterelnökséget vezető miniszter szerint több ezer milliárd forintra tehető az értelmetlen pénzszórás mértéke.
8: Minél több pénz?
7: Ruf Bálint az interjúban a feltárt visszaélésekkel kapcsolatban azt ígérte, nyilvánosságra hozzák a dokumentumokat. A felelősségre vonás azonban időigényes folyamat. Ennek ellenére fejlemények akár már napokon belül várhatók.
6: Meg fogunk tenni egy fejlentési kört, és aztán még egyet. Sok olyan átvilágítás, ami sokkal komplexebb, bonyolultabb, és nem egy dolgot szeretnénk majd feljelenteni, tehát egy feljelentésről élni, hanem összefogva bemutatni, hogy ez mennyire szervezetten működött.
1: Arról is beszélt Ruf Bálint, hogy többek között azért támogatja nagyon, hogy a szolgálat ideje a politikai hivatalban lévőknek korlátozva legyen, mert ő neki mély meggyőződése, hogy a hatalom torzítja a jellemet. Ezt lehet, hogy rajta még egy-két hónap után nem látjuk. Te mire számítasz? Vagy mit gondolsz?
8: Teljesen egyetértek vele. Tehát nem tudom, ismeritek-e azt a bibliai történetet, aminek Luke Skywalker a főszereplője, aki nagy ígéretként és egyfajta megváltóként kezdi el az életét, majd egy zsarnokként, Darth Vaderként fejezi be, a gyakorlatilag végtelen hatalom miatt, amit kap. Már nem tudom, hogy Mózes hanyadik könyvében van ez, de megbocsátatok nekem.
1: Nem, David király volt. Lehet,
8: hogy a királyoknál. A lényeg az, hogy valóban így van, és az ebben az emberi tragédia, és tényleg higgyétek el, mint színházban dolgozó ember, gyakorlatilag naponta foglalkozom ilyen szövegekkel, hogy ezt a főhős soha nem veszi észre. Tehát, hogy nagyon ritka az.
1: Egyszer a harmadik Richard, aki ugye bejelenti, hogy ez lesz, de...
8: Igen. És egyébként még a világirodalommal lehetne egy-kettőt találni, de valóban nagyon nehéz magunkkal kapcsolatban, nézzünk magunkba, és mondjuk el, hogy vajon volt-e olyan pillanat az életünkben, amikor most már utólag lehet, hogy látjuk, de hogy akkor nem vettük észre, hogy meg kellett volna esetleg állni, mint ahogy a kormány szintén egy bibliai idézet, hogy fullba tolta a kretént az Európai Unióval kapcsolatban, tehát, hogy egy kicsit előbb kellett volna megállni avval a biciklivel, és akkor még mindig lehet, hogy itt Fidesz kormány lenne egyébként.
5: Azért ne ijeszges légy.
8: Igen, nem, ez most már túl vagyunk ezzel, most már felejtsük el, de hogy túl bennünk, szóval egyetértek ezzel, és van, amikor először meghallottam ezeket a korlátozó intézkedéseket, akkor én is azt gondoltam, hogy de hát miért korlátozzátok az én? És hogyha én 1500 évig akarom odaszavazni az én képviselőmet, akkor miért nem lehet, de közben megértem ezt, amit Ruf Bálint mond, valóban a hatalom az egyik legveszélyesebb dolog, amit kívánhatsz magadnak.
1: Meg azért nagyon érdekes ezt úgy pozícionálni, mint hogyha a szavazót fosztanánk meg valamitől, és nem a hatalomgyakorlót korlátoznánk. Hagy idézzek én pedig a Deuteronomiumból, óvatosan bánj azt a Simicskáiddal, mert hogy mondott valamit Ruf Bálint, ami Simicska Lajost érinti, és ami nagyon megütötte az én fülemet, mert már régóta van nekem egy semmivel nem alátámasztott konyhai elméletem Simicska Lajos jelentőségéről, úgyhogy mutassuk is kérem az idézetet, amiről itt beszélünk. Ruf ugyanis két részre osztott az Orbán rendszer 16 évét, 2010 és 16 közötti időszakra, és azt mondja, hogy 16-tól kezdve lényegében a kormányzásnak semmi más célja nem volt, mint más emberek gazdagítása. Minden szakpolitikai kérdés háttérbe szorult, a végcél az volt, hogy emberek, érdekcsoportok, bizonyos körök egyre jobban gazdagodjanak. És aztán a Dúl Szabolcs kérdésére azt mondja, hogy itt a vízválasztó ő szerinte a génap volt, tehát Simicska Lajos pálfordulása azon a bizonyos damaszkuszi úton, és nekem régóta egy ilyen konyhaasztali elméletem, hogy Simicska Lajos óta ilyen kaliberű végrehajtói kompetenciát nem tudtak behúzni a kormányba. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy Simicska Lajos kiváló ember és nagyszerű volt a tenderek tengere, amit ő elnyert. Mit gondoltok erről a megközelítésről, hogy a 2016 előtti időszakot, minthogyha valami másfajta működés jellemezte volna?
5: Igen, mert gazdaságilag Simicska okos volt. Tehát ördögi, de okos. Fölépített egy rendszert, és mindenki jelentetnek, és szétosztotta a pénzeket, de ugye okosan juttatott mindenkinek. Most 30-70, meg hogy kinek mi jutott, azt hagyjuk. 16 után semmi nem tért. Én emlékszem, 16 előtt még a miniszterelnök helyettese vitatkoztam, mint KDNP budapesti elnök, és mondtam neki, hogy egy kis szakmát kéne bevinni a minisztériumban, mert amatőrök vannak benne, kontraszelektált emberek vannak benne, mi lenne, hogyha a közös miniszter értene a közlekedés, ez ilyen hülye gondolatai voltak, és akkor azt mondták neki, hogy hagyjam abba, mert politikai kormányzás van, és nem szakmai. És akkor ott le is lettem törölve a pályáról. Miért mondom ezt? Abszolút igazam a Ruf Bálintnak. Semmire nem koncentráltak, csak a meggazdagodásra. Most abban igazat adok mindenkinek, hogy nagyon nehéz ellenállni, mert ugye van az angol mondás, hogy mindennek ellen tudok állni, kivéve a kísértésnek. Én voltam vezető pozícióban, sok ember vezetésével, nagyon nagy pénzek fölött rendelkeztem. Biztos, hogy olyan kísértés, de ha rendesen nevelik az embert, akkor rájön, hogy a pénzre rá van írva, vagy nem hamis is, de nincs ráírva, hogy lopd el. Tehát ellent lehet állni, de nagyon nehéz. És kell hozzá neveltetés, kell hozzá karakter, és kell hozzá egy kis hit is, akinek van.
1: Azért szerintem optimális esetben kell hozzá egy olyan rendszer, amiben ez nem lehetséges következmények nélkül, mert mindenkinek az egyéni jellemére, karakterére bízni, hogy ő most akkor fog ellopni, vagy nem, az nagyon nagy vonalú megközelítés.
5: Én nem nagy vonalú akartam lenni, hanem én a normalitásból indulok ki. Tehát nem verem a feleségem, nem lopok a közértbe. Tehát vannak ilyen alapdolgok. Nem bántom a másikat a bőrszíne miatt, vagy a vallása miatt. Tehát ezért vannak dolgok, lukasztok a villamoson, fizetek a közérbe. Tehát mondok egy nagyon primitív példát most. Vettem 3 üveg bort a közérbe. Kijöttem, beraktam, néztem a számlát, 2 üveg volt rajta. Visszamentem a közérbe, és mondtam, hogy 3 üveg bort vettem, de maga csak 2 ütött be. Úgy nézett rám, mint egy marslakóra. Utána mondta, hogy ha visszahozom, beüti, visszavittem, beütötte, és ugyanúgy új zöniszom meg, hidd el. De nem lopom el azt a mert ki tudom fizetni. Tehát értsd jól. Tehát én nem azt mondom, hogy az ellenőrzés ezért fontos. Hát ezért legyen nemzeti vagyon visszaszerzés és vagyon védelmi hivatal, ez nagyon fontos. Ruf Bálint, amiről beszél, azért legyen az, nem arról, mert már mondták olyan fideszesek, hogy jön vissza az ÁVO, meg a feljelentés, meg az 50-es évek, lószart mama, mondaná Gyurcsány Ferenc.
1: Óvatosan
5: nem ez jön vissza. Nem ez jön vissza. Az jön vissza, hogy meg fogják nézni, hogy mit tetszett csinálni a Nemzeti Kulturális Alapnak a pénzeivel. És akkor majd elszámolnak. Ez jön vissza, de a többiek is beszélnek, ne csak én.
1: Rufa arról is beszélt, hogy azért ez nem egyik napra másikra megy. Ez a hivatal, amit ő éppen felállít az Igazságügyminisztérium iránymutatása alapján, ez feljelentéseket tehet, de ők nem egy rögtönítélő bíróság. Mire számítsunk, Dóra, mennyi idő, amíg ebből érdemi számonkérés lesz? Mikor törzsölheti a közönség a kezét, amint láncra hát verve visznek el embert?
4: Kulcskérdés. Ugye az egy másik fontos választási ígéret volt az elszámoltatás mellett Magyar Péter részéről, hogy visszaadja a hatalmi ágaknak a jogállami keretekben való működést, és azt, hogy ők végezhessék a szakmai és önálló munkájukat.
1: Függetlenség.
4: A függetlenségüket, így van. Na most ez a függetlenség ugyanakkor egy kockázat is. Tehát, hogyha a minisztériumban nem rakják össze az átvilágítás során rendesen az anyagokat, hanem jól születik meg egy feljelentés, hogyha a hatóságok nem kapnak meg minden információt, akkor esetlegesen a független intézmény, a hatóság az nem biztos, hogy megfelelően tudja végezni a munkáját, és egy banánhéjon, ha elcsúszik egy ügy, akkor az egész elszámoltatásnak a hitelességét áshatja alá. Tehát az, hogy ezek precízen elő legyenek készítve, ezek az iratok, ezek egy nagyon, nagyon fontos kulcskérdése ennek az egész ígéretnek. És itt tulajdonképpen van egy nagyon érdekes ellentmondás, vagy paradoxon a tekintetben, hogy ők visszaadják a függetlenséget, és hagyják, hogy végezzék a hatóságok politikamentesen a munkájukat. Ez egyfajta kontroll nélküliséget is jelent, de ha ott valaki túlkapást csinál, vagy rosszul végzi a munkáját, akkor azt a választási ígéretet, hogy itt komoly elszámoltatás lesz, azt teljes mértékben alá tudja ásni. És ez egy kockázat.
1: Jó, hát ebben a... Az igazságszolgáltatásnak függetlennek kell lennie, de az ügyészségnek meg a bíróságnak is kell legyen.
4: De az ügyészség se rendelheti a munkáját annak a politikai szempontnak alá, hogy már pedig a elszámoltatásnak végig kell mennie minden áron, mert hogy nem ez alapján dolgozik, hanem olyan szakmai kritériumok mentén, amelyek ezt a saját vizsgálati folyamatában alkalmaznak.
1: Szkeptikusok ugye azt szokták mondani, hogy úgyis mindent lepapíroztak, úgyis mindenki lett találva előre, nem lehet majd semmit se bebizonyítani. András, mennyire higgyünk ennek? Ez inkább csak ilyen hétköznapi pessimizmus, vagy szerinted van ennek alapja?
9: Hát Kafkával vagyok ebben a kérdésben, szerintem abszolút van alapja. Inkább csak úgy magyaráznám el azt, hogy mit is értek ez alatt, hogy nagyon sok ügy van, és mindet nem lehet vizsgálni. Tehát valaki dönteni fog, És akkor most mondjátok meg, hogy mi a fontossági sorrend, az összegnek a nagysága, vagy az, hogy ki az az ember, akihez el lehet érni, mert ez egy kevesebb összeg, de esetleg el lehet érni egy miniszterhez, vagy talán még magasabbra. Tehát, hogy aki dolgozott már egyenruhás szervezetnél, azt tudja, hogy mindent nem lehet felderíteni. Valakinek döntenie kell, hogy mit. Azt végig lehet vinni, úgyhogy ez egy nagyon érdekes kérdés innentől kezdve, hogy akkor vagy van az ügyész, vagy valami politikai akarat, de én is azt remélem, hogy még egyszer mondom, hogy mindegyik ügy fontos, és mindegyiknél volt csibészség, de mindent nem lehet felderíteni, és ennek legalábbis az első időkorlátja az, hogy ugye 5 évre visszamenőleg azt mondták, hogy ott húzunk egy vonalat. Csak ha visszagondolok 2019-20-ra lennének ötleteim, de azokat már nem érdemes megosztani, most már gondolkozunk az elmúlt 5 évben.
5: Ez csak az európai ügyészségre vonatkozott. Igen. A magyar ügyészség 16-ra is nyomozhat, tehát bátran nyomozzanak, de ebbe igazadon azt szokta erre mondani, hogy hóvirágot nem szabad Magyarországon leszedni, és meg szokták büntetni a nénét, aki árulja. De most én nem a hóvirág árus nénivel foglalkoznék, de mondjuk Mészáros úrral foglalkoznék, Tiborcz úrral foglalkoznék, a minisztereknek a x milliárdos 2000-es határozatot kiosztott 100 milliárd. Bocsánat,
10: mondjuk az összes trafik koncesziót le lehet majd nyomozni? Ami
5: miért ne lehetne?
10: Egyesével az összes önkormányzatnál, az igen, összes képviselőnél, mindenkinél. Szerintem
5: minden városban van ügyészség, minden kerületben van ügyészség, minden megyében van ügyészség, dolgozzanak. És most szép lassan eljutnak, kezdik 16-ba, amit tavaly csinált, tavaly loptak el, az úgyse évült még el. Tehát azt holnap után elkapják, vagy 6 év múlva. Ne izguljanak, vagy szaladjanak el, vagy adjanak vissza mindent, vagy önként vonuljanak börtönbe.
10: Azért is emlegetem fel a trafik koncesziókat, mert ma már a mostani, az utóbbi évek ügyeihez képest Piszlicsárinak tűnhetnek, de például Hatházi Ákos politikai karrierje ide datálható. Ő ezekkel kapcsolatos visszaélésekre hívta fel először a figyelmet, úgy ugrott ki a Fideszből.
5: Ha azokat az embereket kérdezed meg, akik elvették a trafikot, akkor nem Piszlicsári az ügy. Tehát én azt mondom neked, hogy amikor egy idős nőt rabolnak ki, azt jobban büntetné az ember. Vagy ha egy gyereket bántalmaznak, akkor idegesebb lesz az ember. Piszlicsári ügy nincsen, de még egyszer mondom, amit mondtál, a csibészeket hagynám. Tehát aki fogta magát és tankolt egyet a kocsiába az 1 milliárdos tankolás mellett, azzal nem tudok mit kezdeni, mert a Mahartnál is lopták a gázolajat. És mindenkinek dízel autója volt véletlenül, és senki nem vett benzines autót a gépészek közül. De amikor 4000 litert loptak el, akkor az megfogadtam a fináncokkal. Amikor a szemem előtt vitték a sárga taxiba a rakparton a Marmonkanát, akkor csak szóltam, hogy ne lopjatok. Tehát ez a különbség. Bízzuk az ügyészekre, bízzuk a jogászokra, bízzuk a bíróságra, és bízzuk az Európai Ügyészségre. Az Európai Ügyészség az élő szívben nyomozzon. És majd szól a Laura kisasszony, mi a teendőnk.
9: Egy dolgot csak szerettem volna mondani, hogy az a remény él még bennem, hogy ezeket az ügyeket nem fogja megállítani az attól való félelem, hogy esetleg egy vallási szervezet mellett kell, vagy ellen kell nyomozni, hogy egy civil szervezet ellen kell nyomozni. Tehát, hogy ne állítsa meg ezeket a vizsgálatokat semmi olyan, ami mögé nagyon könnyen elbújtak azok az emberek, akik sok pénzt vettek el, és ez megnehezíti a nyomozást. Tehát, hogy senki sem akar bekopogtatni egy templomba, vagy egy zsinagógába, vagy egy imámhoz, mindenkinek sokan nehezebb látni, hogy esetleg egy olyan civil szervezet, ami amúgy mondjuk beteg gyerekekkel foglalkozik, annál kutatnak pénz után, de tudjuk, hogy ott tegnapi, is tűntek el.
10: Tegnapi ügy a családtámogatásokkal, igen, családok közvetlen, egyébként kísértékű támogatásával foglalkozó Ficsak Egyesületnél, és úgy tűnik, hogy jelentős összefonódásokat, igen, sejt legalábbis a kormány. Lássuk meg, hogy ezekből mi kerekedik ki, de hát azért ez is van, hogy miközben várjuk a számunkéréseket, Orbán Viktornak nyoma se nincsen. Nézzük is meg, hogy mit tudunk erről az ügyről. Ígértem ugyanis, hogy Havasi Bertalan szellemét is megidézzük a mai napon. Megkérdezte őt, megkérdezték őt a Telextől, hogy mégis miért nem vett részt Orbán Viktor a tegnapi tüntetésen, mint ahogy egyébként a választás óta színét se látjuk neki nagyon, és Havasi Bertalan azt válaszolt, hogy azért nem jött el a tüntetésre, mert azt szerette volna, hogyha az a köztársasági elnökről szól, vagyis magáról az ügyről, ugye itt Súlyog Lászlóról, Súlyog Tamásról, hiszen ha megjelent volna, akkor óhatatlanul elvitte volna a fókuszt a résztvevők és az újságírók körében is. Tudjuk, tapasztaltuk, hogy szokott ez lenni, mondta Havasi Bertalan. Tényleg nem lehetne semmi másra figyelni, ha Orbán Viktor megjelenne valahol? Mit gondoltok?
4: Hát, ez egy súlyos politikai hiba volt szerintem, ami egyébként mostanság nem szokatlan Orbán Viktortól. Másfél éve azt látjuk, hogy sok-sok politikai hibát vét. Ez azért mindközül egy elég erőteljes, tehát amikor ő maga meghirdett egy tüntetést, egy demonstrációt, amire nem megy el úgy, hogy egyébként mindig úgy pozícionálta magát a Fideszben, és így is látták őt a választók, hogy ő a vezér. Tehát miért kellett ezt meghirdetni? Az önkényuralmi tematikát azt értem. Ugye azt szépen építgetik azért, hogy amikor az első ügyész megjelenik egy ex-fideszes miniszternél, vagy ő esetleg a volt miniszterelnöknél Orbán Viktornál, addigra már kész legyen ez az építmény, ez az önkényuralmi narratíva, hogy lám-lám itt politikai bosszú történik, és nem pedig a bűncselekményeknek a számunkérése.
10: Nincs az az érzésed, mint hogyha általános iskolai színjátszókör módjára imitálnák az ellenük tiltakozókat 10 évvel ezelőttről? Mert a Fidesz korábban is kiáltott már farkast, beszélt elnyomásról, amikor ellenzékben voltak az első kormányzás.
8: Hát nekik után is milyen jó bejött, nem?
10: De ugye? De vagy nekem nem? Na, mármint úgy érted, a Fidesz
8: az akkori ellenzéknek is milyen jól bejött.
10: Ugye? Milla és társai.
8: Igen.
10: Csak nekem van ez a benyomásom, mint hogyha átvették volna a szövegkönyvet?
8: Nem, de hát bármennyire is furcsának tűnhet, amit mondok, azért a Fidesz sohasem a kreatívságával szerintem, vagy legalábbis az elmúlt 10 évben a kreatívságával fogta meg a saját szavazóit más eszközökkel. Egyébként meg sajnálom, hát figyeljetek, el kell ismernetek, hogy Orbán Viktor olyan, mint a csókkirály, hogyha belép a diszkóba, a lányok összesugnak a háta mögött, és semmi másra nem lehet úgy látszik figyelni, ha megjelenik. Mindegy, miről szól az a tüntetés, mert akkor már csak ő létezik. De az ég szerelmére, tehát tényleg így próbálom visszafogni magam, hogy a mi utcai harcosunk az olyan bátor, hogy meghirdet egy tüntetést, és aztán akit azért nem szeretnek, mert ő kimegy, és tényleg magát Chuck Norrisnak is úgy mutatja be, miközben vezeti azt a kocsit, hogy ő az utcai harcos. Hát hagyj csatlakozzak ahhoz, hogy a parancsnok és a vezető között már a szavak, az egyik a parancsból jön, az parancsokat ad, a másik pedig vezeti az embereit. Akkor most eldönthetitek, hogy Orbán Viktor melyik, hanem a kis Nyuszika, aki otthon ült, és nem voltak elég elegen, és akkor én nem megyek ki. Én egész biztos vagyok, mert utolsó pillanatig ott vártak, és azt mondta, nem megyek, szóval akkor nem megyek, hogyha nem lógnak az emberek fürtökben a várról.
4: De mire számítottak? Én ezt nem értem. Miért gondolták, hogy bárki is elmegy nagy tömegben? Láttuk, hogy egy 2-3 ezres kis tüntike volt.
10: Na, ez. Én voltam már mintegy 17 emberes tüntetésen is.
4: De szóval ezt lehetett tudni.
10: Örültünk volna mi az iraki háború
4: idején. Most már egyébként leeshetne a Fidesznek is, hogy lehet hinni a közvéleménykutatásoknak. Tehát ha ránéznek a friss mediára, akkor látják, hogy bizony nagyon-nagyon népszerű a Tisza, és így olvad a Fidesz.
8: És
4: most egyébként pont nem kéne, de nem kellett volna megszervezni.
8: Igen, ez jó, de ha már.
10: Botton, miért nincs ötlete a Fidesznek?
5: A Fidesznek azért nincs ötlete, mert leszoktak a munkáról.
4: Meg hazudnak
5: az
4: maguknak.
5: Az elmúlt 10 évet nagyon kreatívak voltak, ebben nincs igazad, nem marha jól loptak. De amit mondtál, és te nem akárhol képeztek ki téged sem. Uraim, ha én vagyok egy parancsnok egy akárminek, akkor azt mondom mindenkinek, hogy utánam. Nem azt, hogy előre. Orbán Viktor most azt mondta, hogy előre küldtesz a sok embert, sok ostoba beszédet meghallgattunk, egyik rosszabb volt, mint a másik. Neki kellett volna pont azért ott állni, mert ráfigyeltek volna az emberek. Kivezényelte a csapatát az utcára, azért, hogy az a nagyon csúnya Magyar Pétert meg a rezsimjét megdöntsék, és tiltakozzanak a indián nevén szatyor akármicsoda ellen, de ettől függetlenül nem állt ki a saját csapata elé, hanem bujkál. Ne bujkáljon, vagy mondja azt, hogy fölmondtam ezt az egészet, vegye át más a parancsnokságot. Nem. Ez egy nagyon nagy szégyen volt, nem állt oda ki. Drága havasőr hülyének nézni minket, szerintem gyűjtsön még kólásdobozt, 50 forintot kapértek önben az automatába, és vegye tudomásul, hogy március 15-én kimert állni ugyanez a parancsnok, és lemert poloskázni mindenkit, és karrát betüttettek ránk, nem tudom, emlékeztek-e rá, és hogy ússzon mindenki a Dunába, erre is emlékszem, nem ússzunk a Dunába, senki rendtekünk is karrát betűt, és az ilyen parancsok, mint Orbán Viktor, nem tartjuk parancsnoknak. 15 évvel ezelőtt az volt, ma egy 0, József, szerintem vonuljon nyugdíjba, és készüljön azokra az időkre, amikor vissza kell adni a családi vagyon egy részét.
10: Na, hát,
4: meg még mindig nem szoknak le arról, hogy hazudjanak. Tehát, hogy ameddig az a szembenézés nem marad, de elmarad, addig nem fognak tudni újraépítkezni.
10: Én fel kell hívjam a figyelmet, így elbúcsúztam van a nézőknek, hogy most már azért lehet Budapesten is legálisan és ingyen úszni a Dunában, máshogyan, mint ahogy arra Orbán Viktor felszólított minket, a római parton, az árasztó parton és másutt is. Kiváló immunrendszert kívánok a következő hőhullámhoz, köszönöm a figyelmüket egész héten, most elbúcsúzunk a hétvégére, viszontlátásra, de maradjanak velünk is.

Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak.

Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a

0: Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, ez a Start, köszöntöm a kedves nézőket, és köszöntöm a Spirit FM rádió hallgatóit is. Olajjal kezdünk, itt van Bucski Péter, a G7 újságírója. Szervusz, jó reggelt kívánok!
2: Szervusz, jó reggelt!
1: Az apropó, amiért meghívtunk egy cikket, amelynek ez a címe: van valami furcsa és megmagyarázhatatlan a magyar olajimportban, és ha jól értem, akkor az egyik talány, hogy miután a Barátság kőolajvezeték leállt, mert az oroszok eltaláltak egy valamiféle átalakított, szóval meghibásodott a vezeték, látszik a MOL statisztikáiból, hogy Magyarországra valóban nem jött olaj február után két hónapon keresztül, viszont a MOL szlovákiai finomítója meg, mintha változatlan mennyiségben kapta volna ugyanazt az orosz olajat, ami tehát itt már nem érkezett meg, hogy mi lehet ennek az eltérésnek az oka.
2: De egyrészt, ami nagyon érdekes, hogy februárban gyakorlatilag semennyi kőolaj nem jött be Magyarországra, tehát a MOL itt február közepéig felhasználta a saját tartalékát, és ezután ugye felszabadítottak neki egy 250 000 tonna kőolajat a készletekből, ebből később módosították a statisztikát, hogy mennyit is használt föl a legújabb verzió szerint körülbelül 150 000 tonnát. Tehát azt lehet látni, hogy a Dunai finomító, tehát mondjuk ilyen 400 000 tonna importot használt fel korábban. Itt tavaly októberben volt egy baleset, ezután olyan 50-60%-ra mondták, hogy annyi működik, de hát ennél is kevesebb kőolajat importáltak, amihez szükséges. Ugye Magyarországon kb. 1 000 000 tonnát évente azért helyben tudunk előállítani. Tehát az látszik, hogy itt februárban nem jött be semmi, ugye ezt a saját és a stratégiai készletet használhatták föl, de hát azért ilyen 300 000 tonna minimum kellene ez a kisebb kapacitáshoz is. Ezt követően pedig márciusban nem jött, tehát gyakorlatilag csak Szlovákiából jött be kőolaj, ami kicsit furcsán hangzik, hiszen hogyha a Barátság kőolajvezetéken jön kőolaj, akkor annak van Magyarország és Szlovákiai leágazása, ha pedig Horvátországból tengeri kőolaj jön, akkor az pedig Magyarországon keresztül tud csak Ipolyságon keresztül, tehát egy jó nagy kanyarral elmenni Pozsonyba. Hát a cikkünk megjelenés előtt sokszor kerestük a MOL-t, erre nem reagáltak, a cikk megjelenítése után ugye azt mondták, hogy hát ők közösen szerzik be a több finomítónak, tehát ennek a pozsonyinak és a dunaújvárosinak a kőolajat, és hogy alapvetően a nem orosz importot a szlovákiai fél intézi, pedig korábban azért Magyarországba is jött. Tehát a statisztikai adatokból és ebből az információból arra lehet következtetni, hogy behozták Szlovákiába, és onnan visszahozták Magyarországra, bár lehetséges, hogy itt fizikailag nem folyt ez az olaj végig a vezetéken oda-vissza, hanem egyszerűen Magyarországon felhasználták azt, amit hivatalosan a Slovanaft vásárolt, de őnáluk se indult be februárban igazából még ez a tengeri kőolaj vásárlás. De ennek leginkább az lett az oka, hogy tengeri kőolajat azért nem olyan venni, hogy megveszik, és akkor az azonnal itt lesz, tehát erre föl kell készülni. Azt lehet látni, hogy itt így márciusban egy jelentősebb 200 000 tonna jelent meg a szlovákiai importban. Ez még mindig nem elegendő az orosz kőolajnak a kiváltására, ami korábban volt, de az lehet látni, hogy akkor itt egy kicsit fölpörgött, és ugye korábbi években mi is és mások is ezért kritizálták a MOL-t, hogy túlságosan az orosz barátság kőolajvezetéken történő importra hagyatkozik, pontosan ezért, hiszen ez egy háborús területen halad keresztül, és ez egyszerűen nem észszerű, hogy egy kőolajvállalat teljesen kiteszi magát egy ilyen nagyon-nagyon magas kockázatú ellátási útvonalnak, ha akár csak, nem tudom, 20-25%-ban vásároltak volna folyamatosan tengeri kőolajat, akkor ugye fönn lehetett volna tartani azokat a beszerzési forrásokat, ami baj esetén könnyebben lehet magasabb szintre emelni, hiszen itt azért egy hajó, amíg elér bárhonnan, azért az jellemzően egy hónap, és azért ez egy kicsit ilyen, hát hogy mondjam, vadnyugati piac, tehát akár az is van, hogy valaki megvásárol egy hajónyi kőolajat, de ráígérnek 5%-ot, akkor megfordul a hajó, aztán megy máshova. Tehát, hogy itt azért tényleg fontos kialakítani azokat a bizalmi és kereskedelmi kapcsolatokat, amik hosszú távon biztosítani tudják az ellátást. Azért, hogy ez nem annyira lehetetlen, ezt elég jól mutatja, hogy mondjuk a szomszédos Ausztriában a Sveháti finomítót az ÖNV évtizedek óta el tudja csak tengeri úton érkező kőolajjal látni, tehát meg lehet ezt csinálni, csak hát pont ez a felkészülés és tapasztalat szerzés egy kissé elmaradt.
1: Majd még visszatérnék az orosz olajra, de közben itt volt J.D. Vance, amerikai elnök, megtámogatni a Fidesz kampányát, bár utólag azt mondta, hogy ők tudták, hogy nagy bukta lesz. Ugyanakkor kiderült, hogy vettünk az amerikaiaktól 510 000 tonna amerikai kőolajat 500 millió forintért. Az is kiderült utólag, hogy ezt jelentősen túlárazottan vettük, talán 2 milliárd forintot bukott a magyar állam, vagy mi adófizetők, de mi lett ezzel a mennyiség?
2: Nem a magyar állam, mert a MOL vásárolja, tehát ez egy kicsit olyan furcsa volt, hogy úgy jelentették be, mintha a politikusok állapodnak meg, ők nem tudnak kőolajbeszerzésről megállapodni, tehát ez egy kicsit, hát hogy mondjam, túlzó volt, hanem erről a, tehát az, hogy 100 dollár körüli értéken vásárolják meg a kőolajat, ez valóban magasabb volt akkor, mint a piaci ár. Az látható, hogy ez nem jelent meg a statisztikákban, mint amerikai kőolaj. A MOL közgyűlésen egyébként Hernádi Zsolt utalt is arra, hogy hát ez nem feltétlenül fizikailag is amerikai kőolaj lehet, hanem hogy amerikai cégektől, tehát pont a MOL utalt rá, hogy Kazahsztánból is szereznek be kőolajat, ahol például amerikai cégeknek vannak érdekeltsége, és ott egyébként eléggé hasonló a kőolajnak a minősége, mint az orosz, ugye ezt is korábban felvetettük, hogy miért nem próbál meg a MOL legalább kazak kőolajat behozni, ahogy akár a volt NDK területén finomítókba csinálták, hogy akkor ezzel is ugye nem kell olyan nagy fizikai átalakításokat végezni, mert nagyon hasonló a minőség ennek a kőolajnak az oroszhoz. Tehát itt valószínűleg az lehetett. Ugye itt ez az, hogy mennyire drága, hát itt azért ment a 100 dolláros ár fölé bizonyos időszakokban a Hormuzi szoros körüli.
1: Igen, 116-ra is fölment néhány hétre.
2: Igen, csak hogy ezt, amikor ezt a megállapodást megkötötték, még nem tartott itt a kőolajár, és azért, hogyha az egész időszakot nézzük, akkor valószínűleg ez nem egy olyan ár, ami jónak tűnik, és az sem biztos egyébként, hogy valóban ennyire vásárolta ezt a MOL, tehát ezt ebbe az ilyen ügylet szinten egyszerűen a kereskedelmi adatokból nem tudunk beletekinteni.
1: Azért kérdeztem ezt, mert a közember úgy fordíthatta le, hogy J.D. Vance idejött, de az nem ingyért történt. De lépjünk is ezen túl, mert rohan az időnk. Európa levált az orosz olajról, a magyar kormány az előző azt mondta, hogy ez öngyilkos stratégia. Magyar Péter azt mondta, hogy attól, hogy kormányváltás történt Magyarországon, a földrajzi helyzetünk nem változott, tehát arra utalt, hogy teljesen ő sem akar talán leválni, és kaptunk is haladékot a többi uniós tagállamhoz képest. Hol tartunk most mi ebben a folyamatban?
2: Érdemes ketté választani, és vannak az amerikai szankciók, amiről elvileg ugye azt állított Orbán Viktor, hogy addig kap Magyarország felmentést, amíg ő a miniszterelnök. Láttuk, hogy ez nem volt igaz, hiszen most is érkezik az orosz kőolaj. Tehát itt ezek a szankciók aluli felmentés egyébként nem lehet nyilvános forrásból megtekinteni, hogy ez mire vonatkozik. Itt valószínűleg csak a barátság kőolaj vezetéken keresztül, és azt se tudjuk, hogy igazából ez meddig érvényes. A másik szankciók, amik érinthetnek minket, azok az Európai Uniónak a tervei, amik arról szólnak, hogy hát jó volna idén év végéig kivezetni ezt a kőolajbeszerzést. Ezek még csak tervek, ezeket nem fogadták el. Azért az, hogy mi a fizikai lehetőség és a földrajzi helyzetünk, hát azért érdemes megnézni, hogy mondjuk Csehország egy kicsit nehezebb helyzetben volt, hiszen nekik nem volt hozzáférésük tengeri kőolajhoz, nekik vezetéket kellett építeni, és meg tudták oldani a leválást. Ennek erről is volt egyébként ezzel kapcsolatban Hernádi Zsoltnak hát egy elég nagy csúsztatásokkal terhelt nyilatkozata, hogy ők ezen milyen sok pénzt buknak, hiszen összemosta a finomítónak az átépítését és a felújítását és a balesetének a költségeit. Tehát azért azt lehet látni, hogy valóban a nem orosz kőolaj az valamennyivel drágább, de ez nem egy olyan nagy különbség. Ráadásul, ha a MOL szempontjából nézzük, ugye a jelenlegi szabályok szerint ugye ennek a 5 dollár fölötti árkülönbségnek a 95%-át azt el is vonja a magyar állam adóban. Itt inkább a magyar költségvetésnek érdeke az orosz kőolaj behozatala, hiszen ezen több száz milliárd forintot is kereshet évente, hogyha az árkülönbséget ugye adóban elvonja.
1: Bucski Péter, köszönöm szépen, hogy eljöttél és mindezt elmondtad, majd folytatjuk még nyilván. Itt az iráni háború naponta ugrál az olajár, úgyhogy sok a bizonytalanság, sok a kérdés. Köszönöm szépen még egyszer.
2: Köszönöm.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. Az egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
1: Benyújtotta a kormány a vagyonvisszaszerzési hivatalról szóló törvényjavaslatot. Hivatalos lett, hogy Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, közben pedig zajlanak az átvilágítások a minisztériumokban. A kancellária miniszter szerint saját tárcájánál sokkoló titkosított iratokat találtak, amelyek alapján hamarosan feljelentés sorozat várható. Komlódi Gáborral és Sarkadíj és Csabával beszélgetünk. Jelentősen romlott a közbiztonság Budapesten Terézváros polgármestere szerint, aki úgy véli, hogy mindez az országos krízisek mellékhatása. Példaként a szétesett pszichiátriai és addiktológiai ellátást, a leépített gyermekvédelmi rendszert, a lakhatási válságot és a rosszul kitalált palack visszaváltási rendszert említette. A kerületvezető több azonnali lépést vár az új kormánytól, a stúdióban Soproni Tamás. Elfogadták a magyar helyreállítási tervet Brüsszelben, így már biztosan megkapja Magyarország a korábban befagyasztott 10 milliárd eurót. Magyar Péter szerint a pénz az ország közlekedésének, energiaellátásának, egészségügyének, vízellátásának és vállalatainak fejlesztésére megy majd. Vendégünk Balázs Péter. Nem kapott 101 millió forintos támogatást a Nemzeti Kulturális Alaptól Fási Zsüliett. Cégen nem is indult ilyen tárgyú pályázaton, állítja a Fási család. Több pert is indítottak azután, hogy ennek ellenkezője terjedt el a sajtóban. A stúdióban Fási Ádám.
2: Jó estét, tiszteltel, köszöntöm Önöket. Sarkadíj és Csaba és Komlódi Gábor két első vendégünk, és hát van mit megbeszélnünk, mert itt van a vagyonvisszaszerzési hivatal, itt van a 10 milliárd eurós uniós forrás, amihez hozzájutunk. Itt lesz majd Fási Ádám, nagyon várod, várd meg majd itt a stúdió mellett, szerintem örülni fog
3: és
2: neked.
3: A nézők is,
2: A nézőket majd meglep néhány információval. Szóval, vagyonvisszaszerzési hivatal. Úgy látom, hogy még azon civil szervezetek között sincs abban egység, hogy jól van-e az úgy, amikor a felhatalmazást kapnak, akik egyébként hasonlókat szoktak és rendcsinálást követelni, lásd Helsinki Bizottság, meg TASZ. Mert hogy itt szintén van vita köztük, hogy sok vagy kevés a felhatalmazás. Ti hogy látjátok, mondjuk itt van egy jogász például rögtön az elejére.
4: Hát ugye egy jogásztól azt kérdezni, hogy a jogszabály kevése vagy sok, hát nyilván még így is nagyon kevés, mert alig vár, hogy még több legyen. Azt gondolom, hogy a célhoz kell rendelni az eszközt, és ugye 16 évnyi egyfajta működés, most ezt mindenki a saját ízlése szerint döntse el, hogy ez a működés milyen demokratikus modellhez állt legközelebb, a diktatúra az egyik végén és a legcsodálisabb demokrácia
5: a másik végén.
4: Ja nem, a végleteket mutatom csak, akkor fordítva. Szóval, hogy ez döntse el mindenki, de hogy 16 évnyi tudatos, szisztematikus valamilyen fajta működésnek, hogyha rövid idő alatt akarunk véget vetni, és erre nyilvánvaló társadalmi igény van, ahhoz radikális eszközöket kell érvényre juttatni. Az a kérdés, mint az alkotmányozással is egyébként, amiről ugye Ruf Bálint beszélt a mai nap, vagy talán tegnap, az a kérdés csak, hogy amikor ezek a célok el lesznek érve, most csúnyán fogalmazva, azt követően fennmaradnak ezeknek az eszközöknek a gyakorlatban a hasznosítása, vagy sem. Ezt most még nem tudjuk, nyilván az a fajta bizalmunk, hogy nem, reméljük, hogy nem, de az egészen biztos, hogy azokban az ügyekben, amikben még esetleg nincsen lehetőség, mert nagyon hasonlít egyébként az uniós ügyészségnek a tevékenységhez, vagy még gondoltuk volna, hogy már abból a szempontból, hogy kiegészíti a meglévőt, és úgy gondoltuk volna, hogy amíg nincsen az uniós ügyészség, addig ez is jó lesz, vagy az nagyon jó lesz, amíg átidalja, de ugye a mai hír, hogy az uniós ügyészséghez a május csatlakozási kérelmünket is elfogadták, tehát előbb-utóbb az is lesz, viszont ez azokat is tudja ugye vizsgálni, amelyeknek nincsen uniós érintettsége, bár egyre kevesebb ilyen dolog van.
2: Igen, úgy vélekedsz. Hogy vélekedsz ugyanerről?
5: Igen, ugye ez a fontos, hogy az uniós ügyészség csak az uniós forrásokat. Érdekes lesz, ugye itt három új szöveget vagy mondatot kell majd megtanulnunk a következő időszakban, ez a kockázatértékelés, a közvagyonvédelmi vizsgálat és a közvagyonvédelmi felügyelet, mert ugye az a lényeg, hogy ezzel a egyébként most 142 oldalas jogszabálytervezettel, illetve a törvényjavaslattal el tud jutni a hatóság a gyanútól, illetve egy bejelentéstől odáig, hogy a cégedet, amiben ugye került bármilyen támogatási formából vagy koncesszió alapján állami pénz, azt el tudja kvázi venni tőled, vagy legalábbis át tudja venni az irányítást. Tehát ez tényleg egy érdekes lesz, hogy ez a valóságban hogy tud menni. Nyilván itt is fontos azt kiemelni, hogy ez is azokra, ez a hivatal csak azokra a cégekre fog vonatkozni, amiben volt ilyen-olyan mértékű állami pénz, illetve egy ilyen fontos, hogy a 75, ami elére a bevételeknek a 75%-át, ott viszont kötelező lesz ez a vizsgálat, tehát ott nem lesz elég, hogy bejelentés történjen. Tehát tényleg valóban érdekes lesz, hogy ez az új rendszer hogyan tud majd beékelődni majd a hivatali struktúrába, és ami érdekes is ez a jogászúrnak, akkor vissza lehet kicsit dobni a labdát, hogy ez ugye amikor Magyar Péter bejelentett a sajtótájékoztatón is, hogy működni fog ez a rendszer, na ott is felvetődött, hogy ugye párhuzamos struktúrák alakulnak ki, viszont a személyi állomány, humán erőforrás az nem lesz elegendő. Tehát azok az ügyészek, akik itt dolgoznak, majd azok kikerülnek az ügyészség erőforrásából. Így a két ér egyszer nem tudnak dolgozni, effektíve gyengíteni fogja az ügyészséget, hogyha azt nézzük a humán erőforrást. Tehát vannak még olyan kérdések, amik alapján érdekes az, hogyan tud működni majd ez a hivatal. De milyen puding próbálja majd az evész, ha meglátjuk, mennyi pénzt tudnak visszahozni. Itt nagy az elvárás, hiszen több 10 000 milliárd forintról beszél a kormányzat.
2: Hát ez arról is, ugye Rúf Bálint arról beszélt, hogy gyakorlatilag naponta jönnek a feljelentések mostantól kezdve, mert hogy minden nap találnak annyit,
5: amit volt a kormány
2: el lehet indulni. Hát ezek mind olyan ügyek, amikben el tud járni adott esetben a hivatal.
4: Ha már nála van az a labda, azért tényleg ez a fontos része a dolognak, mert ugye most is van a bűncselekményekkel összefüggésben.
5: És van egy integritás hatóság is.
4: Nem azt mondom, hogy van olyan lehetőség, hogy a bűnös úton szerzett vagyont visszaszerezzék, de hát ez az ügyészségnek nem csak az a dolga, vannak más bűncselekmények, például még mindig nem tudjuk ki az a Zsolti bácsi, tehát van miért dolgozol egy ügyészség, van miért dolgozol az ügyészség, ez egy szelete annak, és miután az már mondtam, és szerintem ebben nincs köztünk ellentét, vagy más szempont. Az elmúlt időszakban annyi ilyen jellegű esemény történt, hogy az viszont leterhelni az ügyészségnek a személyi állományát, hogy minél több ilyenet muszáj volt, ha már csak
5: de emiatt ugyan, is. De ugyanaz az ügyész
4: fogja. Ebben azért nem vagyok teljesen biztos, én azt látom, hát egyfeljön persze, de hát oké, na de most bocsánatot kérek, tehát azt azért nem mondjuk már, hogy azért, mert sokat loptak az elmúlt 16 évben, ezért nagy teher lesz ezeket megoldani, hogy visszaszedjük. Hát ennek meg kell oldani. Ugye én elég sok rendőrrel, ügyésszel találkozom, és azért az elmúlt április óta nagyon sokaktól hallottam azt, hogy alig várják, hogy ez a hivatal megnyissa a kapuit, és hogy oda mehessenek dolgozni. Van egy komoly belső indítatás az ilyen hatóságoknál, hogy szeretnék ezeket felderíteni, ugyanis ez szerintem elvitathatatlan, hogy olyan fajta társadalmi igény van, és ha többet kell dolgozni, majd reméljük, hogy akkor több fizetést is kapnak, de én azt gondolom, csak ön pusztán azt mondja,
5: nem arra mondtam, tehát azt, hogy csak nem az a baj, nem attól félek, hogy most sokat, ha nem lesz, tehát egyszerre két helyen nem tud lenni majd az ügyész. Tehát, hogy vagy az ügyészségen dolgozik, tényleg ez benne van a szövegben is, tehát aki itt dolgozik majd a hivatalnál, az nem dolgozhat az ügyészségen.
4: Ez kétségtelen téna, de hát azért hála Istennek elég sok jogász van, elég sok ember, aki elindult.
2: Nem fejeket kívánva kérdezem, de ti értitek, hogy most a főügyész pozíciója az új hatalommal szemben, vagy az új hatalom által micsoda? Hát ugye úgy kezdődött a történet, hogy a főügyész azonnal mondjon le. Azt mondta, a főügyész nem mond le. Aztán úgy folytatódott, mert tényleg beszéltünk, de akkor sem fejtettük meg, úgy folytatódott, hogy a főügyész számoljon be Daisybe. Hát úgy számolt be, hogy semmit nem tudtunk meg arról, hogy mi történik az MNB-ben. Folyamatban van. És azóta csend van. Most akkor mi van?
4: Ugye van ez a mondás, hogy ugye jó kell tudni megválasztani az embernek a harcait, vagy az ellenfejét, hogy a boxolóval sakkozunk, és sakkozóval boxoljunk. Jelenleg most szerintem Magyar Péternek a legkisebb problémája az, hogy az ügyészség legfőbb ügyésszel hadakozom, vannak más feladatok, amiket meg kell oldani. Ugye, ha már erről beszéltünk ma, eddig is azt hallgattuk bizonyos most már ellenzékben lévőktől, hogy úgynevezett Facebook kormányzás folyik Magyarországon, és hogy nem történik semmi. Na de hát csak a mai nap híre például az Európai Ügyészséghez való csatlakozás, és hát ugye azért egy olyan elképesztő hát csap nyílik meg, és itt ez nem csak arról van szó, én szerintem ez egy olyan kormányzati teljesítmény, nem csak arról van szó, hogy jobban tetszik ez a kormány az uniónak, mint az előző, hanem van egy szemléletmódbeli változás. Tehát amikor újjá kell építeni egy országot, hiszen ez az alap arról szól, amikor a Covid-ba lényegében leharcolódtunk, és emlékezünk vissza, az volt a legfontosabb, hogy mindenki mossa meg hippolyóval a tojását, és a nyúnyókát ne vigyük a bölcsödébe, és egyébként a lélegeztetőgépből meg minél többet lehessen ellopni. Ami miatt miatt, aztán sok ügyésznek lesz, vagy sok dolga, de szóval, hogy ez az újjáépítésnél, hogy amikor erre programot kellett a magyar kormánynak írnia, akkor hirtelen érdekes módon mindig az jutott eszébe az előző kormánynak, hogy ebből vajon Mészáros Lőrincnek hogyan lehet majd jó. Tehát hogy tudja szegény már a vakcinát, már ő tervezi, a hidat ő építi, a vasutat ő építi.
2: A Luf Bálint erről beszélt, hogy rengeteg titkosított kormányhatározat 80%-a erről szól.
4: Igen, és ez nem tetszett az uniónak. Ez egy olyan dolog, amikor feladják a leckét a gyereknek, és azt mondják, hogy ha ezt megcsinálod, ezt a házi feladatot, akkor kapsz a nyalókából. És akkor először kitalálja, hogy lemásolja a szomszédról, aztán kitalálja, hogy inkább egy másik házi feladatot se, és akkor azt mondják, hogy te figyelj, ezért nem jár a nyalóka, akkor megpróbál meggyőzni mindenkit, hogy egyébként utálja a nyalókát, mert a savanyú. Tehát, hogy itt
2: milyen gyerek voltál te?
4: Ilyen, én egyébként ilyen voltam. Szóval csak azt akarom ebből kihozni, hogy nagyon sokat tett, most ez például, akárki, akármennyire is nem szereti ezt a jelenlegi kormányzatot, azt gondolom, hogy ezt a teljesítményt el kell ismerni, és válaszolva a kérdésedre, szerintem most nem a legfontosabb a legfőbb ügyes sorsa, de attól még nincs, nem. Lehet, hogy ma nincs napirenden, de hogy végleg nem vették le az egész biztos.
2: Uniós források, én nem láttam, hogy szó lenne itt a feltételek között Ukrajnáról, LMBTQ-ról, háborúról, tehát semmi olyanról, amire hivatkozott az előző kormányzat.
5: Igen, mert ugye ez nem a teljes uniós forrás, amúgy azt tegyük hozzá.
2: Úgy gondolod, hogy az majd később jön?
5: Azt tegyük hozzá, tehát hogyha kicsit megengedőbbek leszünk, és ugye már diktatúrát úr is én képviselem,
4: igen, igen. Akkor
5: nyilván ez erre pénzeknél nem is lehetett ugye mondjuk effektíve ilyen kitételek, hiszen ez még előtte volt, tehát tényleg ez a Covid-os újjáépítéses pénzek voltak, de még a háború előtt.
2: Na, de hát ez sem sikerült elhozni.
5: Nem sikerült, tehát ez egy nagyon régi vitája volt, és éppen nyújtottak be tervet, csak azt, hogy az egészet átalakították. Itt az lesz majd érdekes kérdés, amellett, hogy tényleg nagy teljesítmény volt, és tényleg nagyon sok szabályt kellett, például az integritás hatóságot
4: átültették.
5: Kellett megújítani. Itt igazából az lesz az érdekes kérdés, és arra vagyok nagyon kíváncsi, talán kíváncsi is, hogy működik a hivatal, és ez például a kommunikáció szempontból is, hogy fog működni, hogy tudják majd elmagyarázni a társadalomnak, mert ugye most 10 milliárd forintról beszélünk, amiből mondjuk csak euróról, nagyon szépen köszönöm, euróról beszélünk, amiből ugye 3,5 milliárd euró az alapvetően is hitel, és most a héten volt Kármán Andrásnak egy ilyen tájékoztatói háttérbeszélgetés, és például bemutatták, hogy a pénzügyminisztérium szerint ez az egész egy összeg, ha minden lejön, mert ugye még az nem az biztos, hogy az egészet meg tudták szerezni, ez 491 milliárd forintnyi pénzmozgást jelent a költségvetés számára ebben az évben, ha minden megvan. Ez ugye kb. Annyi pénz, mint amennyit a gyermekek támogatás, iskolakezdési támogatására tett félre a kormányzat, tehát ez írtó kevés költségvetési szinten. Nagyon érdekes.
2: Mit kell ezen elmagyarázni?
5: Azt elmagyarázni, hogy most oké, hogy megszerezte ezeket a pénzeket, és majd érkeznek majd, de ebből nem lesz Kánoán, tehát nem az lesz, hogy most a magyar emberek hirtelen sokkal jobban fognak élni, ebből nem lesz...
2: Nem, de el lehet indítani bérlakásprogramot, el lehet indítani MÁV-korszerűsítést, el lehet indítani olyan dolgokat, amikre tudjuk hivatkozni a kormányzat.
5: Igen, elmagyarázhatjuk majd például a vidéki szavazóknak is, hogy Magyarországon lesznek új fonódó villamosok, lesznek új hívhálózatok, és erre például már ugye félretett 639,5 milliárd forintot a kormányzat, miközben még meg se kapták a pénzeket. Tehát érdekes lesz majd ezt bemutatni, hogy...
4: A Fidesz megköltött belőle, amikor még meg se kapta, tehát például arra is lesz jó, és hogy azokat a lyukakat betöltsék.
5: És úgy, hogy ez még csak zárójában, hogy a Fidesz is milyen légvárat tudott építeni, hogy ezt képzeljétek el, meg a kereslők is képzeljék el, hogy erre az évre 930 milliárd forint, 969 milliárd euró 969 milliárd forintnyi uniós támogatással számolt az Orbán kormány, tehát szerintük ebben az évben ennyi pénzt
2: kaptuk. De hát ez minden évben benne
5: is volt a költségvetésben, tehát ez,
4: igen, és
5: ez
4: 400%-os infláció. Szóval igen, de azért legyünk igazságosak, az egy szelete a program, a Tisza programnak. Az egyik szelete, az pontosan az volt, amiről most beszélünk, hogy visszaszerzi azt a vagyont, amit eddig elloptak. A másik szelete az volt, hogy hazahozza az Európai Uniós pénzeket. A negyedik, illetve a harmadik szelete az volt, hogy ő meg már nem fog például költeni a közmédiára sok száz milliárdot, nem fog költeni a Megafonra és másokra, nem fog óriás plakáton hirdetni, nem lesznek ezek a mindenféle levélben megkérdezni, mert akarod-e, hogy migránsok megegyék a májadat. Tehát, hogy ez el fog múlni, és hogyha ezeket így összetesszük, én nem azt mondtam, hogy Kánoán lesz, senki nem mondta, csak hogy azt gondolom,
5: hogy ugyanolyan várakozás a pont azért, mint egy... Orbán Viktor börtönbe ültetése mellett, ugyanez a másik várakozás. Tehát az, hogy hazahoztuk az uniós pénzeket, tehát
4: nem találkozom olyannal, aki azt mondta, nekem nem mondják, lehet, hogy van ilyen, aki Kánoán számít. Én szerintem az emberek arra számítottak április 13-ára a viradónak, hogy egy másfajta szemlélet lesz ebben az országban, és ezek az elemek, amik most történnek velünk, ezek abban az irányba hatnak, legalábbis nekem, hogy ezt beváltani látszik a kormány. Aztán, hogy Orbán Viktor mikor megy el vasba, irányba, hova, az meg majd meghozza az élet.
2: Mindenesetre jobban hangzik, hogy hazajött az uniós forrás, ami az nem fért hozzá a kormány, mint amit Ruf Bálinttól megtudtunk ma, hogy hát gyakorlatilag semmi másra nem szóltak a kormányülések, mint hogy vigyük haza a pénzt. Tehát ha kettőt mérlegre akarod tenni, akkor melyik mellé szavazol?
5: Ha meg nagyon logikailag akarunk játszani, ezt a pénzt nem vihették, az hiszem meg sem érkezett.
2: Nem az uniós pénz. Nem a miénket. Nem az uniós pénz.
4: A miénket, igen.
2: Hát igen.
4: Micsoda szerencse.
2: Na, a másik pedig az, ami az Európai Ügyészséggel kapcsolatos. Nyilván ezzel kapcsolatban szintén van egy nagy várakozás. Megjön az Európai Ügyészség és rendet rak. Nem ez a dolga.
4: Nem.
2: 2021-ig vizsgálhat, azt hiszem ez volt, igen, a megállapodás, igen. Viszont 2021-ig az uniós forrásokat vizsgálhatja. Az meg nem volt sok.
4: Hát nem volt sok, ez kétségtelen tény, de amit meg volt, azt meg nem arra használták, amire feltételül kellett volna.
5: Hát ez
4: ugye itt nem csak a, derülni, ugye nem csak a, hát oké, de azért voltak hírek, tehát itt nem csak a lomkoron sétáról beszélünk, ami nem volt lom, de ugye ez a kisvasút, hát vajon akarja-e egy német pék, hogy az ő által befizetett adóból Magyarországon legyen?
2: Nem akarja?
4: Én, ha német pék lennék, akkor nem akarnám.
2: Az sem vagy.
4: Az sem vagyok.
2: Meg a nyalókát sem szereted.
5: Van 20 másodpercem, mert pont a német pékek és a német kisvállalkozások miatt indított Németország szemben kötelezett szegési eljárást az Európai Bizottság azért, mert ők megtiltották azt, hogy ne menjenek oda más uniós országokból pékek, meg egyéb ilyen kis vállalkozók, és ne tegyék tökre az üzletüket. Tehát a német pékekre ugyanúgy jár.
2: Jártak albán pékségén Magyarországon, szerintem ezek szerint. Hát lehet, hogy a kisvasutat jobban szeretik.
5: Lehet.
2: Köszönöm, hogy itt voltatok.
5: Mi köszönjük.
0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: mondom elégszer. Nem érdekel, ha más véleményem vagy és lenézel. Én nem tűröm csendben, hogy magatokbanak és forgatjátok. És amit a pályitok csináltak, pont azt folytatjátok. Nem mentség amúgy sem az aktuál környezet, hogy az összetört gyerekből felnőttként miért lett szörnyetek. Mindvégig vár rád, aki feltörli a könnyeket. Szólítsd meg Jézust és ezt a sémát megtörheted.
1: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Kiskereskedelemmel folytatjuk. Két fontos hír is megjelent. Ezek ilyen testközeli hírek már, hogyha azt mondom, hogy Tesco és Auchan, mindenki tudja, hogy miről beszélünk. Az első, hogy sajtóértesülések szerint a Tesco fontolgatja, hogy kivonul Magyarországról, Szlovákiából és Csehországból. Nyilván nem az a kérdés, hogy ez milyen gazdasági pénzügyi vonzattal jár majd a Tesco számára, hanem hogy a magyar fogyasztók ebből mit fognak megérezni, ha bármit is megéreznek. Itt van velünk Zoom kapcsolaton keresztül Király Béla, a privátbankár.hu szakértője. Jó reggelt kívánok, szervusz Béla, köszönöm, hogy rendelkezésünkre állsz. Szóval,
3: jó reggelt, köszönöm a nézőket.
2: Azért beszéljünk egy szót arról, hogy miért vonul ki a Tesco, ha egyáltalán kivonul, mert maga a Tesco azt mondta, hogy pletykákkal nem foglalkoznak, de vegyük úgy, hogy van alapja ennek az értesülésnek. Mi lehet az oka, hogy itt hagy minket?
3: Igazából azt lehet mondani, hogy korábban 2020-ban a Tesco már eladta a lengyel érdekeltségét, és akkor pletyka szinten felmerült, hogy esetleg a másik három közép-európai országból, Magyarországról, Szlovákiából és Csehországból is kivonulnak. Most viszont a Financial Times és a Reuters is úgy értesült, hogy banki tanácsadókat bíztak meg ennek a tranzakciónak a lebonyolítására, úgyhogy sokkal valószínűbb, hogy most valóban esetleg eladják a részleteket. Az volt a kérdés, ugye, hogy mi lehet a háttérben?
2: Igen.
3: Alapvetően azt kell látni, hogy a Tesco-nak a legerősebb érdekeltsége az úgymond hazai, a brit és az ír érdekeltségek. Ott realizálják a bevételüknek és a nyereségüknek is a döntő részét, és a közép-európai régióban sokkal gyengébb a jövedelmezőségük, hiszen például a teljes bevételnek ez a három ország a 7%-át adja, miközben a nyereségnek csupán a 4%-át, és eközben pedig mind Magyarországon, mind Szlovákiában olyan a szabályozás, ami nem feltétlen nevezhető piaci alapúnak, elég csak a magyar kiskereskedelmi különadóra gondolni, az árszabályozásokra, árstoppokra, amik azért nem annyira olyan intézkedések, amiket nagyon szeretnek a cégek.
2: A magyar fogyasztót mennyiben érinteni, hogyha kivonul innen a Tesco? Azt hallottam, hogy Magyarországon csak a harmadik legnagyobb forgalmú cég ez.
3: Igen, harmadik, negyedik a Tesco forgalmát tekintve. Azt lehet látni, hogy a kiskereskedelemben viszonylag sok szereplő van, viszonylag erős a verseny. Nyilván, ha egy ilyen nagy szereplő kiesik, az rontja a versenyt, de nem hiszem, hogy ez döntő fordulatot jelentene, hiszen alapvetően a két vagy három, inkább azt mondom, a három nagy német diszkontánc diktálja az árakat, és a többi szereplő, akár a Spár, akár a magyar szereplők ehhez próbálnak alkalmazkodni, úgyhogy ha esetleg a Tesco kiesne, én nem gondolom, hogy ez az árakban döntő jelentőségű lenne.
2: Melyik ez a három? A Lidl, az Aldi, jól mondom?
3: Lidl, és melyik? Az Aldi és a Penny.
2: Ők diktálják Magyarországon az árakat?
3: Igen, én azt látom, illetve a szakértők is azt mondják, hogy ezek a diszkontáncok határozzák meg gyakorlatilag a kereskedelemnek valamilyen szinten az irányát is, és ők azok, akik leginkább az árérzékeny rétegre lőnek, és nyilván azáltal, hogy mondjuk a Lidl messze a legnagyobb piaci szereplő, nem csak az árérzékeny vásárlókat, hanem gyakorlatilag teljes lakosságot szolgálják.
2: Akkor nézzük az Auchant, amit szintén ismernek a magyar vásárlók. Jelenleg 25 bolttal rendelkezik az Auchan, ahogy olvasom, 19 hipermarket, de egy olyan változásra készülnek, hogy 5-700 kis alapterületű boltot nyitnának 2033-ig, és hogy Jelinek Dániel cége, az Indotek megszerezte az Auchan 100%-os tulajdonrészét. Jelinek Dávidról azt lehet tudni, hogy Tiborcz Istvánnal közösen üzletelt korábban. Szóval mi ennek a hírnek a jelentősége?
3: Igazából Tesco-hoz visszakötve annyit lehet elmondani, hogy Tesco kapcsán ez egy jelzés, hogy más nagy lánc jelen esetben az Auchan eladta Magyarország érdekeltségét, tehát ez sem vagy inkább azt mondom, hogy ez is azt erősíti, hogy nem lehetetlen kivonulni a magyar piacról, hogyha egy lánc úgy dönt, hogy ki szeretne vonulni. A másik része pedig az, hogy egyértelműen látszik, hogy akár a Tesco, akár az Auchan régebben arra épített az üzleti modelljét, hogy hipermarketeket építettek, viszont a kiskereskedelemnek a forgalma, a vásárlói igények megváltoztak az elmúlt években, és egyértelműen a kisebb és közepes méretű üzletek felé fordultak a vásárlók. Úgyhogy ha az Auchan szeretne talpon maradni, illetve terjeszkedni, akkor egyértelműen ebben a szegmensbe kell nekik is erősíteniük. Nem véletlen, hogy ezt hangsúlyozzák, hogy ők is számos kis üzletet szeretnének nyitni.
2: Azt olvasom, hogy ezek a kis üzletek egyszer s mind átvételi pontok lennének, tehát hogy felfuttatnák az online.
3: Kis üzletet szeretnének nyitni.
2: Azt olvasom, hogy ezek a kis üzletek egyszer s mind

0: kezelnek valamit, azt házhoz szállítják, vagy hogyha neki útba esik, és ez egy egyértelmű trend a kiskereskedelemben, hogy az online részleg az erősödik. Úgyhogy ez is egy logikus lépés az USA részéről.
1: Akkor nézzük az új tulajdonost, ezt az Indotech nevű céget, amely tehát Jellinek Dávidhoz tartozik. Azt olvasom, hogy ez a cég 2023-ban már megvette az Ocean 47%-os tulajdonrészét. Akkoriban volt az a mondás az Orbán kormány részéről, hogy jó lenne, hogyha a kiskereskedelem is úgymond nemzeti kézbe vagy nemzeti hatása befolyás alá kerülne. Aztán valahogy megállt a kennél a színnél. Az is érdekelne, hogy a magyar vásárlónak mennyiben más, hogyha az Ocean az mondjuk francia tulajdonban van, vagy Tibor István barátja tulajdonában van?
0: Igazából ez a nemzeti jelleg az Orbán kormánynál, ez régebbre visszanyúlik. Számos olyan intézkedés volt, ahol gyakorlatilag preferálták a hazai ráncokat, például a kiskereskedelmi különadónál egy időben a franchise jelleggel működő láncok sokkal kevesebb adót voltak, vagy sokkal kevesebb adót fizettek, mint a nemzetközi láncok, úgyhogy ez a hátszél a magyar cégek részére már korábban megvolt. A másik része, hogy én azt gondolom, hogy a vásárlókat alapvetően a kínálat, illetve az árak érdeklik, kevésbé az, hogy egy lánc mögött milyen tulajdonos áll. Úgyhogy nem hiszem, hogy ez akár előnyt, akár hátrányt jelent az Oceannál, hogy egy magyar lett a teljes láncnak a tulajdonosa.
1: A külföldieket sokszor érte az a vád, hogy valahogy kijátsszák a törvényeket, kiviszik a hasznukat, tehát hogy igazából ez nekik jó, és tulajdonképpen minket kihasználnak. Ez a számok alapján mennyire igazolható ez a vád?
0: Én azt mondanám, hogy ez egy viszonylag nevetséges érv, mert egy befektető tök mindegy, hogy magyar vagy külföldi, azért fektet be a nyereséget szerezzen, aztán a nyereséget pedig felhasználja. Tehát megnézhetjük azt, hogy az egyébként dédelgetett autógyártók ugyanúgy, amikor nyereséget érnek el, akkor osztalék formájában kifizetik a német anyacégeknek. Ez inkább egy ilyen propagandisztikus fordulat volt a korábbi kormány részéről, hogy a külföldi tulajdonosok kiviszik a nyereséget, a magyar tulajdonosok is felhasználják, kiveszik a cégből a nyereséget. Úgyhogy nem hiszem, hogy ennek olyan érdemi jelentősége lenne.
1: Király Béla, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál, további
0: köszönöm
1: szép napot.
0: Köszönöm én is.

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 óra.

magától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Jelentősen romlott a közbiztonság Budapesten Terézváros polgármestere szerint, aki úgy véli, hogy mindez az országos krízisek mellékhatása. Példaként a szétesett pszichiátriai és addiktológiai ellátást, a leépített gyermekvédelmi rendszert, a lakhatási válságot és a rosszul kitalált palack visszaváltási rendszert említette. A kerületvezető több azonnali lépést vár az új kormánytól. A stúdióban Soproni Tamás.
2: Terézváros polgármestere, jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: Akkora a baj Terézvárosban, hogy szólni kellett, és akkor kiderül, hogy a többi kerület csatlakozik?
3: Nem csak Terézvárosban, egész Budapesten az a baj. Bármerre járunk, akár Kőbányán, akár merre az egyes villamosvonalán, valójában mindenhol. A belvárosnak van egy különlegesen rossz helyzete, ez pedig a palackozás miatt van, hiszen nálunk, ahol a legtöbb turista van, nálunk dobják ki a legtöbb ilyen 50 forintot érő kincset a kukákba, mind a társasházak kukájában, mind pedig egyébként a köztéri kukákba, amelyeket aztán persze sokszor a társasházak kapujának berúgása után szednek ki emberek. Úgyhogy igen, nagy a baj egész Budapesten.
2: Azt mondta, hogy rendetlenség van, félelem, valami nagyon elromlott. Mi romlott el? Mit nem csinálunk? Vagy mit csinálunk rosszul?
3: És mit csináltunk? Hát most mi most több eszembe beszélünk, de valójában azért én ebben az előző kormányt okolom, hibáztam leginkább. Régre nyúlik ez vissza, hiszen a probléma az nem önmagában a palackozás, nem önmagában a hajléktalanság, nem önmagában egyébként a kezeletlen pszichiátriai betegek, nem önmagában a drog, hanem ezek összessége. És ez a nagy baj most, hogy ezek kulminálódtak tulajdonképpen, de én a koronavírus járvány utáni helyzetre veltem ezt vissza, hogy annyira romlott a gazdasági helyzet, nagyon sokan fordultak az alkoholhoz, droghoz, csúsztak le, a gazdaság elkezdett romlani, tehát nincs az építőipar például, ami felszív nagyon sok embert, munkát, akinek egyfajta lehetőséget adna, és ezek összessége vezetett ahhoz, a palackgyűjtésnek a bevezetése, ugye, ami kiváló ötletnek hangzott talán, de ilyen externáliákkal nem számoltak. Úgyhogy ezek összessége vezetett ahhoz, hogy ma az emberek igazából rosszul érzik magukat. Tehát nem is a közbiztonsága van feltétlenül nagy baj, hanem a percepciójával ennek, amit teljesen megértek. Én magam is tapasztalom egyébként szerte, bármerre sétálok, akármelyik kerületben egyébként a belvárosban, mindenhol érződik, hogy igen, valami elromlott.
2: A Mohu reagált, azt mondták, hogy hát mondja meg, hogy lesz jobb, és úgy lesz.
3: Hát roppant kedves tőlük, nem én találtam ki ezt a remek ötletet. Egyébként az Európai Uniónak van egy irányelve, amely alapján ezt be kell vezetni. Én azt elfogadom, csak hát minden országban a helyzetre kell szabni. És
2: vannak jobb gyakorlatok, amiket látunk máshol?
3: Már most is egyébként lehetne közösen gondolkodni és jobb irányokba elmenni, akár az, hogy csak bankkártyára fizetnek vissza például, akár hogy ez a visszafizetés ez nem azonnal történik meg, hanem mondjuk havonta történik meg, tehát hogy lehetnének ilyen elemeket bevezetni, amelyek segítenek ebben. De mondom még egyszer, persze nem önmagában ez a probléma, csak ez a legnagyobb számú olyan tömeg, amely megjelent Budapesten, egy 4-6 ezer fő nagyjából, aki most gyűjtöget, és ennek körülbelül fele lehet budapesti. Tehát nagyon sokan a nyugati pályaudvar, a keleti pályaudvar érkeznek be, mert ez a legvonzóbb környék ilyen szempontból. Nálunk sosem volt például divat a kukák, a köztéri kukák rongálása. Az elmúlt nyáron már körülbelül havonta 10-20-at kellett javítani, még megint csak több 10-100 ezeres költségek valójában.
2: Nézzük ezt fordítva, hogy a palaszgyűjtők nyilván rászoruló emberek, akik elég nehéz élethelyzetben vannak. Oké, ne borogassák a kukát, de hogyan tudnánk nekik segíteni? Azt kéne megnézni, nem?
3: Valahogyan úgy érzem, hogy így elfogadjuk azt, hogy valójában ezt nyújtja most az állam a rászorulóknak. De hát ugye nem ezt kéne. Tehát Terézvárosban például mi lakóinknak mi nyújtunk olyan szociális támogatást, amelyen remélem, hogy el tudjuk érni azt, hogy ne kelljen egyébként ezt a munkát végezniük.
2: Azt milyen formában, hogy nyújtják ezt a támogatást?
3: Számtalan támogatásunk van, a fűtéstámogatástól, a lakhatási támogatástól, a gyógyszertámogatáson keresztül. Azt gondolom, hogy egész Magyarországon talán nálunk a legkiterjedtebb, de tudom, hogy 5. kerületben és 8. kerületben is hasonló segítséget nyújtanak az önkormányzatok. Csak pont az állam helyett szálltunk be egy picit ebbe a játékba. De egyébként a pszichiátriai ellátásban is el tudom mondani, hogy nálunk például mi magunk alkalmazunk, kötöttünk megállapodást egy civil szervezettel, amely kifejezetten az addikcióval foglalkozik, és olyan rászorulóknak segít, akiknek akár szerencsejátékkal, alkoholla, droggal van bajuk, de hát könyörgök, nem az önkormányzatok feladata ez, és ezért van nagyon nehéz helyzetben szerintem a kormány, mert az előző kormány bűne, de nekik kell ezt helyrehozniuk. a rendőrség van a legrosszabb helyzetben, ezért fordultam a belügyminiszterhez azért, hogy egy Budapest pótlékot vezessenek be, mert nonsens az, hogy ma ugyanannyit keres egy rendőr Budapesten, ahol nem csak több veszélynek van kitéve értelemszerűen egy ilyen világvárosban, de rengeteg az ügyteher is, mint bármelyik vidéki településen, a megélhetési költségek jóval magasabbak, ezért azt kértem, hogy 30%-kal azonnal emeljék meg a rendőrök fizetését. Én bízom benne, hogy talán most már lassan eljutunk idáig.
2: Budis Kiszta is megszólalt, ugye a 8. kerület országgyűlési képviselői és nem mellékesen a Tisza társadalompolitikai stratégiáért felelős kormánybiztos, a jó hosszú elnevezések ezek mind.
3: Általában és... veszélyesnek hangzik a hosszú elnevezés.
2: Igen, de azért ezzel nincs nagy baj, mert amit Budis Kiszta képvisel, az ugyanaz nagyjából, amit ön mond. Tehát gyenge a közbiztonság, a köztisztaság hiánya, a szerhasználat. Ezek kormányzati feladatok, tehát gyakorlatilag a kormányból szólal meg valaki egyetértőleg kijelölve a feladatokat.
3: És ez nagy öröm nekem, én számos tiszás képviselőt ismerek, akikkel beszélgettünk már erről, van közöttük egyébként rendőr is, ugye Weigand István, aki például a 6.-13. kerületnek az országgyűlési képviselője, és hála Istennek van ott lobby erő ehhez, hogy végre történjen valami. Egyébként nonsense, tényleg nem értem azt, hogy elvileg az előző belügyminiszter, aki maga is ugye rendőr volt, és erős ember a kormányban, sosem tudta kilobbizni azt, hogy valójában legyen tekintélye a magyar rendőrnek, mert ez a nagy baj egyébként, ma körülbelül 2000 rendészeti, tehát kifejezetten a közterületen dolgozó rendőr járőr hiányzik szerintem Budapestről. Ezt pótolni nem egy nap lesz, és én türelmes vagyok a kormánnyal, csak azt kérem, hogy ezt vegyék nagyon komolyan, nem tűrhalasztást, mert egyre inkább súlyosbodik a helyzet, és valóban ez egy szociális probléma is alapvetően, és más irányból is meg kell közelítenünk, mert például a kezeletlen pszichiátriai betegeknek az ellátása, az ugyanannyira fontos legalább.
2: Azt javasolta, hogy a múlt időre mondjuk január 1-ig függessze fel a palackgyűjtést, hát, mert akkor nem lesz kukaborogatás. Ha nem fizetnek a palackért, akkor nincs értelme.
3: Így van.
2: Na de mit kezdünk a palackkal? Erre azért most rászokott az ember, hogy viszi, bedobálja, nem terheli a környezetet, nem is a pénz feltétlenül.
3: Rászokott az ember, hogy először kifizet 50 forintot, hát, aztán visszaviszi, hogy megkapja azt az 50 forintot. Én tisztességes állampolgár voltam előtte is, és mindig szelektíven gyűjtöttem ezeket a palackokat. Szerintem Budapesten főleg, ahol megvan oldva ez alapvetően, és korábban is ugye külön műanyag gyűjtőedények voltak, mint ahogy most is vannak, meg lehetne ezt oldani, minden 50 forinttal olcsóbb is lenne rögtön. Én nem azt mondom egyébként, hogy nem lehet ezt jobban csinálni, azt kérem, hogy most ez a válsághelyzet, amíg van, érezzék kicsit emberek jobban magukat, a percepciója a közbiztonságnak javuljon, mert 4-6 000 embernek a kivonása az utcáinkról, akik ehhez hozzájárulnak sajnos, az már egy jelentős megoldást jelentene.
2: Egyébként meg, ha már szóba került az új kormány, mit gondol az első lépéseiről?
3: Én továbbra is nyilván nagy optimizmussal állok, van honnan javulni természetesen, és nyilván számtalan pozitív dolog történik. Ami engem különösen érdekel, az nyilván az önkormányzatok. Én amiatt még kicsit aggódom, hogy Karácsony Gergely ugyan kapott egyszer 60 nap haladékot, hogy befizesse a szolidaritási hozzájárulást, majd megint 60 nap haladékot, ez nem megoldás. Ez a legigazságtalanabb adó nem, amit ráhárítanak az önkormányzatokra, különösen Budapesttel és a fővárosi önkormányzattal szemben, tehát nem is én akarok itt sírni, hanem azt gondolom, hogy ez még igazságtalanabb a fővárossal szemben, ezt nem lehet sokáig halogatni. Tehát együttműködésre van szükség, most az uniós források miatt én nagyon örülök annak, hogy Budapest fog kapni fejlesztéseket, mi magunk is, ugye a Bajcsy-Zsilinszky úton a villamost például, Vitézi Dáviddal és Karácsony Gergellyel április 10-én, 2 nappal a választás előtt beszéltünk rengeteg fejlesztésről, amik most végre megtörténhetnek, talán a nyugati pályaudvar felújítása és összekötése a délivel is megtörténhet, úgyhogy nagyon lelkes vagyok.
2: Jó, az egy nagyon távoli projekt.
3: Távoli, de el kell
2: kezdeni.
3: A tervezésre ugye már megvolt.
2: Viszont ami változott, hogy a pályaudvarok környezetét nem fogja eladni most hirtelennyiben senki, ugye Lázár Jánosnak volt ez a lázálma, és majdnem meg is tette.
3: És majdnem meg is tette, ami nálunk különösen fontos, hiszen mi egy parkot szeretnénk a nyugati pályaudvar mellett indítani. Ezzel kapcsolatban a következő hetekben keresem Vitézi miniszter urat, és bízom benne, hogy ők nyitottak lesznek erre. De ennél persze tényleg sokkal fontosabb az, hogy mi történik a fővárosban, hogyan tudja üzemeltetni egyáltalán a várost a fővárosi önkormányzat, úgyhogy bízom benne, hogy már az októberi talán költségvetés kiegészítés vagy költségvetés átstruktúrálásnál már lesznek nyomai annak, hogy az önkormányzatokat komolyabban veszik, mert és akkor egy kritikát engedjenek meg, én önmagában a mandátum korlátozást azt inkább tartom egyfajta populista ígéretnek és döntésnek sem, mint a valójában önkorlátozásnak. Az önkorlátozás akkor lép ugyanis életbe szerintem, vagy akkor erős, hogyha valójában a választási rendszer, amelyet sokkal arányosabbá kell tenni, vagy éppen teljesen arányossá, mondjuk egy listás választással, illetve az önkormányzatok erősítésével, a hatalomnak ugye a megosztásával lehet tenni, amit az előző kormányzat az inkább, hogy mondjam, ezzel szembe ment. Én bízom benne, hogy ebbe az irányba lépünk majd.
2: Én megköszönöm, hogy eljött. Soproni Tamás volt a vendégünk.
3: Köszönöm.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Tegnap lezajlott az eddigi legnagyobb kormányellenes megmozdulás tüntetés, saját konzervatív becslésem szerint 4-5 ezer ember jöhetett össze a Sándor palotánál. A tüntetést a Fidesz szervezte Stop önkény címmel, Áder János volt a főszónok. Erről az eseményről beszélgetünk Dorosz Dávid íróval, kampányszakemberrel. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állsz. Hogy értékeled a tegnapi... A tegnapi fideszes tüntetést, hogy értékeled a létszámot, a tartalmat, a hangulatot, az elszántságot illetően?
2: Hát mindenből eléggé gyengére vizsgázott ez az egész, amit tegnap láthattunk, tehát azt már megszokhattuk, és hogyha megnézzük a Fidesz történetét, akkor az szinte már hagyománynak számít, hogy Orbán Viktor, illetve a Fidesz választási vereségek után mindig a várba szervez tüntetéseket. Ugye itt azt kell látni és érteni, hogy ez egy fizikailag viszonylag szűk területekből álló része a városnak, ahol viszonylag kevés emberrel azt az érzetet lehet kelteni, hogy sokan vagyunk, hiszen szűk tereken zajlanak ezek a tüntetések. Ennek ellenére szerintem a tegnapi felvételek tökéletesen bemutatták azt, hogy ahhoz képest, hogy itt egy néhány hónappal ezelőtt kétharmados felhatalmazással kormányzó volt kormánypárt szervezett valami hatalmas ellenállást meghirdető tüntetést, ehhez képest hát voltak emberek, de én inkább a lézengés fogalmát használnám, és nyilván nem mennék bele ebbe a szokásos tömeg méricskélésbe, de biztos, hogy elmaradt a várakozásokhoz képest. De szerintem, amit a lényegi kérdés, az az, hogy mi az a történet, amit ezzel a Fidesz építeni akar. Én nem látom a történetet, én kapkodást látok, összevisszaságot látok, és amit íróként is mindig felteszünk a legfontosabb első kérdésként minden történetnél, hogy ki a főszereplője. És hát itt láthatóan meghirdette Orbán Viktor ezt a nagy nemzeti ellenállás, top önkény, majd pedig maga Orbán Viktor, aki elvben a főszereplője kellene, hogy legyen értelmezésem szerint a Fidesz vezetőjeként, volt miniszterelnökként, ennek a kvázi politikai oldalnak a megkérdőjelezhetetlen vezetőjeként, nem volt ott?
1: Igen, hol azt volt Orbán Viktor? Ezt megkérdezték tőle, Havasi Bertalan válaszolt a tüntetés után, azt mondta, hogy Orbán Viktor azért nem ment el, mert nem akarta elvinni a fókuszt Súlyog Tamásról. Viszont nekem volna egy kérdésem ezzel kapcsolatban. Ha ezt ők tudják, tehát Áder János is tudja, hogy Orbán Viktor nem lesz ott, akkor vajon hiba-e az, hogy beleszőtte a beszédébe, hogyha Deák Ferenc élne, akkor ő ott lenne ezen a tegnapi tüntetésen. És én meg egyszerű állampolgárként azt kérdeztem, hogy oké, elfogadom, biztos ott lenne Deák Ferenc, tehát Orbán Viktor él, ő is államférfi, történelmi személyiség, mondták el róla a saját hívei. Ő viszont távol maradt. Tehát, hogy akkor ez nem egy kommunikációs öngóle, miért nem figyelte erre Áder beszédírója, vagy ő maga?
2: Nagyon sok öngó volt a tegnapi tüntetésen, és ahogy az előbb is mondtam, már az egész stratégiailag nincsen kitalálva, nincsen összerakva. Én azt érzem, és ezt nagyon sokszor láttam, tapasztaltam meg a politikában, hogy vannak olyan helyzetek, amikor akkora a bizonytalanság, hogy azt a cselekvés illúziójával és látszatával akarják az egyes politikusok vagy politikai szervezetek kezelni. Még mindig jobb, hogyha valamit csinálunk, mondják ők, és még akkor is, hogyha rosszul csináljuk, gyengén csináljuk, mint ha nem csinálunk semmit, mert így legalább tudjuk azt mondani magunknak, a tanácsadóknak, a híveinknek, hogy legalább történik valami. Én ezt láttam tegnap. Áder János nyilván soha nem volt retorikailag a Kossuth Lajoshoz mérhető politikai szereplő, de pontosan ezt a kétségbeesést is részben, kapkodás részben pedig ez a történjen is valami érzetét érzem abban, hogy őt akkor most egyszer csak előrángatták. Ugye ne felejtsük el azt, hogy Áder János azóta, hogy köztársasági elnök lett 2012-ben, tehát lényegében 14 éve, semmilyen konkrét politikai eseményen, tüntetésen, utcai demonstráción, sem államfőként, sem pedig volt államfőként nem vett részt. Most pedig úgy érezte, hogy 14 év után ez a legfontosabb ügy, ez az első olyan ügy, aminél ki kell állnia. Ez önmagában szerintem nagyon sokat elmond erről az egészről, és igen, ahogy te is a felvezetődben mondtad, a beszéde az össze-vissza kapkodó, lényegében a saját farkába harapó retorikai fordulatokkal teli volt. Biztos, hogy ez tényleg a Fidesz legszűkebben vett hívein kívül senkinek nem tett jót, és én továbbra is azt látom, hogy ez a zavarodottság, ami a Fideszen április 12-én úrrá lett, az nem, hogy oldódott volna, hanem még erősödött is azzal, hogy ezt a kapkodó kommunikációt folytatják. Ahogy a kérdésedben is feltetted, én nem látom, hogy ennek mi lesz a következő lépése, ez tegnap nem derült ki, nem kaptak a hívek, a Fidesz támogatói semmilyen feladatot, továbbra is magukra vannak hagyva, és szerintem ez egyre inkább frusztrációt, és egyre inkább negatív érzelmeket fog bennük kelteni, hiszen azt látják, hogy a vezér, azt látják, hogy a főnök, az ő legendájuk, Orbán Viktor, továbbra is magára hagyja őket.
1: A hívószó, az önkény mennyire működhet a közeljövőben a Fidesz számára? Tényleg elhiszik ezek az emberek, akik a Fidesz mögött állnak, hogy az önkény uralom felé tart az ország?
2: Nyilván vannak olyanok, akik ezt, mint a Fidesz legszűkebb bázisa elhiszik, de szerintem már a egyel kívül lévő, kevésbé kapcsolódó szavazóknál ez nem tud igazán változást elérni, vagy pedig a Fidesz támogatottságát megerősíteni. A Fidesz azt is megtanulhatta volna április 12-én, hogy valójában nem a jogállami kérdések, nem a demokrácia leépítése, amelyek nyilván történtek a Fidesz évei alatt, nem ezek hozták el a bukásukat, hanem a korrupció és az ahhoz kapcsolható egyre durvább megélhetési kérdések, és ennek a két kérdésnek a Magyar Péter által történő történetben való összekapcsolása. Ehhez képest most itt látunk, hogy a Fidesz semmilyen módon nem reflektál a saját hibáira, a saját múltjának való szembenézésre, B. a bármilyen módon az emberek mindennapi megélhetéséhez kapcsolódó dolgokhoz, hanem lényegében egy ember, egy amúgy is népszerűtlen ember, Sülyök Tamás jogállami, jogászi megvédéséhez kapcsolódóan próbál meg politikai tőkét kovácsolni. Ez szerintem egy totális politikai zsákutca, amiben belekormányozta magát a Fidesz. Főleg úgy, hogy jövő héten akármit csinálnak, így is, úgy is meg fog történni az, hogy Sünyök Tamás tisztségéből el lesz távolítva.
1: Majd még térjünk vissza az Áder magyar csörtére, de ha már akkor szóba hoztat, hogy az alaptörvénymódosítás valószínűleg végbe megy. Nagyon sok, nem nagyon sok, de elég sok jogász és nem a Fideszhez sorolható megszólaló is azt arra hívta fel a figyelmet, hogy azért lehetőségként ott van a folytatásban, hogy a Tisza kormány is ilyen módon fogja folytatni az ország vezetését, mint ahogy most keresztül viszi az alaptörvény módosítást. Erre persze az a válasz, hogy ezt most meg kell tenni, ez egy átmeneti intézkedés, de aztán visszatérünk a jogállami keretek közé. Te miben látod ennek a biztosítékát, vagy mi a megérzésed, hogy ez meg fog történni?
2: Én nem raknám le a garast semmelyik álláspont mellett ebben a kérdésben, mert mind a kettőben van igazság. Van abban igazság, hogy az emberek valóban a választások előtt Magyar Péter által többször elmondva arra szavaztak, hogy bizonyos Fidesz által kinevezett mamelukokat, hogy így mondjuk el legyenek távolítva. Ez így van, és hogyha ezek az emberek a lehető leggyorsabban ez alapján a szavazói felhatalmazás alapján el lesznek távolítva, ez önmagában nem probléma. Az, hogy az új alkotmány, aminek a folyamatát ugye ősszel az ígéretek szerint el fogja indítani a magyar kormány, az hogyan fog kinézni, az az igazi kérdés. És ott fognak a valódi kérdések eldőlni. Nyilvánvaló, hogy egy normálisan működő, jól felépített demokráciában egyik napról a másikra a normálisan jogállami keretek között megválasztott köztársasági elnököt így nem lehet eltávolítani. Tehát ez csak is kizárólag egy egyszerű, csak is kizárólag egy rendkívüli intézkedés csomagnak lehet a része. Tehát a mostról beszélünk, akkor ez szerintem ilyen szempontból politikailag rendben van, hogy pontosan milyen jogi eszköz sikerült ehhez találni, arról nyilván el lehet vitatkozni jogászként, de a jövőről, a hosszú távról beszélve, ez össze fog kiderülni. Tehát ilyen szempontból mindkét érvrendszert felhozóknak szerintem igazuk van, itt az időtáv és a mikor az a különbség.
1: Szóval majd meglátjuk, mint ahogy az is kiderül majd talán, hogy Áder János tesz-e jogi lépést, és akkor ugorjunk vissza az utolsó egy percben erre a bulváros szára, mert ez azért elég szórakoztató, hogy Áder János önkényuralommal támadja Magyar Pétert, Magyar Péter viszont az amerikai úttal lő vissza 55 millióért, mit csinált Áder János, ami a magyar állampolgároknak is hasznos lehet. Áder János azt mondta, hogy majd a bíróságon találkozunk. Szóval szerinted eljut bírósági ügyig ez a meccs?
2: Itt megint az a helyzet, hogy Áder János azzal, hogy elvben független köztársasági elnök lett, kilépett a napi politikai porondról, és egy másfajta szerepbe került. Most valamiért visszament, vagy inkább úgy mondanám, hogy visszarángatták, és hogyha valaki újra bemegy a ringbe, akkor ne csodálkozzon, hogy kap az órára pofonokat. Hát pontosan ez történt, és azon sem kell csodálkozni, hogy most már a Magyar Péter, illetve a Tisza olyan adatok birtokában tudja megtenni ezeket az ellenlépéseket, amelyek teljesen jogszerűen ott vannak náluk, hiszen ők vannak kormányon, ők ülnek az irodákban, náluk vannak az adatok, náluk vannak az akták, és ebből jött ki az, hogy igen, kijött ez a másfél-két napos Miami utazás, ami tényleg valóban hasonlított ahhoz az utazáshoz, amit az ember elmegy Miami-be, meg Floridába leszokott hozni, nem pedig egy komoly államfői diplomáciai, illetve a magyar ország külföldi érdekeit szolgáló útként történt ez meg. Ebben megint csak azt látom, hogy Áder Jánosnak a kommunikációs, retorikai képességei, amelyek sokkal gyengébbek, mint Magyar Péteré, ezek biztos, hogy ebben a kommunikációs térben vereséghez fognak vezetni, ami pedig a jogi utat illeti, ez nyilván, hogyha ebből bármilyen módon per lesz, az évek múlva fog lezárulni, és ez már valójában senkit nem fog sem politikailag, sem politikai kommunikációsan hirdetni. Én Áder János helyében ezután a tüntetés után csöndbe maradnék, és megpróbálnék a lehető legjobban eltávolodni azoktól, akik őt most megpróbálják visszarángatni. Részben azért, és itt visszajutunk az eredeti kérdéshez, mert nincsen főszereplő, és ezért ilyen használt régi mellékszereplőket kell recyclingolni. Ez történik lényegében.
1: Dorosz Dávid, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt. További szép napot.
2: Köszönöm szépen, szép napot.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Utazó podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Elfogadták a magyar helyreállítási tervet Brüsszelben, így már biztosan megkapja Magyarország a korábban befagyasztott 10 milliárd eurót. Magyar Péter szerint a pénz az ország közlekedésének, energiaellátásának, egészségügyének, vízellátásának és vállalatainak fejlesztésére megy majd. Vendégünk Balázs Péter.
2: Volt uniós biztos, korábbi külügyminiszter. Jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: Ugye itt azért, amit mi mondunk ilyenkor, hogy biztosan megkapjuk a pénzt, az azon múlik most már csak, hogy tényleg meg tudunk-e felelni, mert az unió már nem múlik.
3: Unió nem múlik, és a magyar kormány politikai szándékán sem múlik. Ugye ez a kettő tisztázódott, tulajdonképpen nem is most csak a pontot tették a végére. Május végén már tartott egy közös sajtótájékoztatót Magyar Péter és Ursula von der Leyen, és tulajdonképpen már akkor körvonalazták azt, hogy bizonyos feltételek teljesítése esetén Magyarország hozzájut ehhez a bizonyos